0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyi percek jönnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: A magas koleszterin szintről fogunk most beszélgetni, mert hogy egy csomó embernek úgy magas, hogy azt hiszi, hogy teljesen rendben van.
4: Nem hisznek semmit.
1: Nem hisznek semmit?
3: De mi hittünk valamit, és aztán kiderült, hogy rosszul hiszük.
4: Ha rendkívül magas a szintje, akkor esetleg ilyen bőrgyógyászati dolgokat az ember észrevehet magán. Mert
1: mit?
4: Tud koleszterin felrakódásokat létrehozni a szemkörnyékén, a bőr alatt, bárhol, ezek ilyen kis gyulladt, viszkető, zsíros felrakódások, és az látványos, de akkor sem feltétlenül. Gondol az ember arra, hogy ennek a háttérében egy anyagcserezavar van. De koleszterinnel azért vagyunk nagyon-nagyon nagy bajban pont, mert rendkívül nehezen kommunikálható, miért kéne olyan rendrettetesen figyelni rá. Plusz a másik az, hogy azért a...
1: Meghalsz, vagy mit tudom, jó, megijeszted, és akkor komolyan
4: veszed. Nem célra vezető. Tehát nem? Ez ugyanezt már eljátszottuk a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a riogatást, igazán most senki nem hallotta meg. Tehát attól nem lettünk jobbak mondjuk szív- és érrendszeri halálozás szempontjából, mert volt egy két hónapos kampány. A másik gond egyébként az, hogy azért a mondjuk, hogy a közösségi média bölcsnépe eléggé bagatelizálja ezt a problémakört, illetve meg vannak róla győződve, hogy a ráadott gyógyszerek azok rendkívül károsak. Hát ezzel nagyon-nagyon sok ponton lehet vitatkozni, csak a vitát meg már vállalják. Tehát ők hatalmas kijelentésekkel el is vannak, és aztán onnantól kezdve a többit, azt ez így készpénznek kell kezelni. Ez így abszolút nem igaz. A következő probléma, akinek magas a koleszterin szintje, annak van egy vele született anyagcsere zavara. Pont. Tehát az általában nem diétás következmény, ez egy enzimrendellenesség, ami miatt a szervezetnél ennek a felhasználása, a szállításának az iránya az nem megfelelő. Onnantól kezdve, hogy ennek a szintje magas, onnantól kezdve a mediterrán diétával, meg a zsírszegény állati zsíradéktómentes diétával gyakorlatilag azt lehet elérni, hogyha mondjuk valakinek volt egy 9-es koleszterin szintje, abból lesz egy 8, de az még mindig körülbelül másfél-kétszer akkora, mint amennyinek egyébként lennie kéne.
1: De nem ott van a kulcs, hogy a pacal helyett nyers halat eszel?
4: Nem. Hát a koleszterin azért rendkívül fontos molekulánk egyébként, tehát a koleszterin nélkül konkrétan a sejthártyáknak az összetétele az úgy változna meg, hogy a sejtek gyakorlatilag elfolyósodnának, a hormonális rendszerünk összeborulna, tehát ez egy létfontosságú történet. Éppen ezért nem lehet diétafüggő az, hogy mennyi van. Ezt a máj gyártja. Tehát, ha nem esszük meg azt a mennyiséget, akkor májunk legyártja. Tehát hiába diétázik az ember, lehet mindenféle trükkökkel élni, annak a szintje be van betonozva gyakorlatilag. Fölfelé el lehet vinni nyilván átmenetileg, hogyha valaki a produkál, tehát mondjuk egy jó disznótoros után biztos, hogy magasabb lesz, de az disznótoros függően le is megy. Tehát akinek ez a betegsége van, annak nem fog lemenni a koleszterin szint.
3: Honnantól betegség? Szerintem sokan nem tudjuk ezt, hogy egy diétával nem tudjuk helyrehozni.
4: Az adás előtt
3: beszélgettünk arról, hogy mondtam, hogy hát nekem egy picit magas a koleszterin szintem, de akkor így az orvos annyit mondott, hogy hát ez picit magas, majd figyeljünk oda rá. És akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor innentől kezdve.
1: És akkor figyeled, de hogy figyeled?
4: Igen, Igen, ez egy marha jó kérdés, mert amúgy egyébként... Hogy lehet ezt figyelni? Ugye, az a kérdés, hogy mikortól van ennek jelentőség. Jelentősége onnantól van, hogyha az illetőnek olyan környezeti tényezői, olyan társbetegségei vannak, ami az érrendszerét abból elkezdi tönkretenni. Cukorbetegség, magas vérnyomás, már kialakuló érelmeszesedés, dohányzás, stb. Tehát ilyenkor az a probléma, hogy innentől kezdve, hogyha az érfalnak az összetétele sérül, károsodik, akkor onnantól kezdve ez az anyag be tud kerülni az érfalba. És ott olyan folyamatokat tud elindítani, aminek a végeredménye az, hogy hát a legvégső végeredménye az, hogy az érfalban tulajdonképpen csontot gyártunk, és ez az érelmeszesedés. Ez a másik nagy téma egyébként az értisztítás, ott nem lehet letisztítani, ez benne van az érfalban. Tehát érfallal együtt lehet kikapni azt, ami ott problémát csinál. De ennél sokkal nagyobb probléma, amikor ez még nem mesesedik el, nem csontosodik el ez a koleszterinben túrós vacak az érfalon belül. Ugyanis ez sérülékeny, és hogyha megsérül, akkor onnantól kezdve a vérlemezkék azon össze fognak tapadni, és hogyha a vérlemezkék összetapadnak, akkor két lehetőség van, vagy ott helybe csukják be az eret, és egy marha nagy infarktusunk van, vagy ez elsodródik valahova, és akkor egy kisebb-nagyobb gutaütés mondjuk át lehet élni. Tehát Egy kialakuló érbetegségnek rendkívül fontos lépcsője az, hogy az illetőnek magasabb a koleszterin szintje. Ez indítja el és tartja fenn azt a gyulladásos folyamatot az érfalban, ami végső soron tönkre vágja az ereket. És ha azok már tönkre mentek, hát onnantól kezdve toldozunk, foldozunk, de abból már igazándiból egészséges érrendszer a büdös életben soha nem lesz.
1: De akkor mit tudunk tenni a magas koleszterin szint ellen?
4: Hát itt
1: mert most
4: mindenki hír.
1: Lebeszéltünk arról, hogy emiatt egészségesen táplálkozunk.
4: Itt jön a rossz hír. Nyilván az extremitásokat, azokat le kell faragni, de hogyha valaki extremitásoktól mentesen magasabb koleszterin szintet tartott, egyetlen egy megoldás van. Egyetlen egy. Semmi más. Az gyógyszeresen kell csökkenteni. Slussz. És akkor itt nagyon sokan fölhördülnek, mert mindenki azt hitte, hogy ez a gyógyszer ez majd megeszi a májamat, a vesémet, az izmaimat, a minden. Nem. Egyáltalán nem. Plusz, hogyha a másik oldalát nézzük a történetnek, akkor rakjuk már mérlegre az egyik oldalon a gyógyszernek a lehetséges mellékhatásait, a másik oldalon meg mondjuk az érrendszer tönkremenetének az egészségi következményeit. Hát szerintem úgy elég nagy, eléggé bigott hozzáállás kell ahhoz, hogy aki ne lássa hatalmas különbséget.
3: Tudják egyáltalán az emberek, hogyha magas a koleszterin szintjük?
4: Nem, ezt előbb-utóbb laborban, tehát egy laborban megmérik, és mondják nekik, hogy ez magas.
3: Jó, de hányan vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy évente elmegyek egy laborvizsgálatra?
4: Hát, akik nem mennek az életben, akik nem mennek el, nem nézhetik meg, azok előbb-utóbb arra fognak ébredni, hogy valami miatt elzáródott az egyik nyakérem. Nem tudjuk, hogy miért, de hogy nem tudjuk, hát ott voltak azok a dolgok, amik oda vezettek. Csak nem figyeltünk rá éppen ideje korán.
1: Mi az a jó meg a rossz koleszterin?
4: Hát itt alapvetően...
1: Most gondolom a rosszról beszéltünk eddig.
4: Ez egy eléggé pongyoló megfogalmazás, tehát itt azért a koleszterint, az különféle szállító csomagokban szállítjuk, és a szállító csomagoknak a minősége határozza meg azt tulajdonképpen, hogy az a szervezet mit tud csinálni, és annak a folyamatnak az irány hova vezet. A rossz koleszterin az, idézőjelbe téve nagyon, ami kifelé áramoltatja ezt a dolgot tulajdonképpen a szervek felé és az érfal felé. De ez nagyon pongyolán megfogalmazva, nagyjából így néz ki. Na most a probléma ott van, hogyha az embereknek föl is írjuk ezt a gyógyszert, egyrészt nem lehet kommunikálni, de nem kommunikáljuk hatékonyan azt, hogy miért is van erre óriási szükség. Nem a véralvadás gátlókkal lehet megelőzni gutaütést, meg infarktust. Ezzel lehet megelőzni.
1: Mert hogy nem az alvat vér miatt van a...
4: De az már valami miatt kialakult. Tehát azt a folyamatot megfogni, amin majd ez a vérről kialakul, azt nem a véralvadás gátlókkal lehet. Ez egy tévedés. Ez egy óriási trónfosztása zajlik egyébként most ezeknek a szereknek. Azt a folyamatot megállítani ezekkel a gyógyszerekkel lehet. Csak ezt mindenki bagatelizálja, és aztán fölmegy az internetre, és látja, hogy ez felfalja mindenét, és nem fogja beszedni.
1: Az szuper az internet.
4: Nagyon jó, imádom én is. A vicc az, hogy fölírjuk a gyógyszert, körülbelül a felét nem váltják ki, és azok, akik kiváltják, azoknak már körülbelül a harmada szedi két-három hónap múlva.
3: Jó, akkor mondom a leckét, menjünk el vérvételre, igen. És utána szedjük a gyógyszert.
4: Meg kell nézni, igen. Meg kell nézni ezeket a szinteket, és különösen, hogyha valakinek cukorbetegsége van, magas vérnyomása van, már átesett infarktuson, vagy már átesett gutaütésen, ez egy kötelező szer. Tehát itt nincs appelláta, itt nem lehet azt mondani, hogy ezt majd elgondolom, meg majd megmérem, ha magas, akkor szedem, ha nem, akkor meg nem. Nem, azt kell, kötelezően kész.
3: Dr. Szegő Péter, köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Miniszter felcsapott egyfajta idegenvezetőnek. A frissen beiktatott miniszterelnök bemutatja a korábbi kormány minisztériumait belülről. De hogy milyen politikai következményekkel járhat mindez, és hogy ebből ki tud végső soron politikai tőkét kovácsolni, azt is megbeszéljük, mutatom, hogy kikkel, és hogy miről lesz még szó a ma esti adásban.
2: Luxus és urizálás. A miniszterelnök bemutatta a minisztériumokat, ahonnan korábban fotók sem kerülhettek ki. Letették az esküt az új miniszterek a parlamentben. Magyar Péter kormánya szerdán 0 órától lép hivatalba. A Tisza Butha nevű informatikusa 2014-ben egy év felfüggesztett börtönbüntetés kapott zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt, írja az Átlátszó. Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt, aki munkanélkül helyezte pozícióba az egyik ismerősét. Vendégeink Latvan Tamás, nemzetközi jogász, Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutatóintézet alapítója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
1: Ismételten köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, és vendégeinket is szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok ma este is a meghívásunkat. Mindjárt szóhoz juttok, de előtte még gyorsan nézzük meg, hogy hogyan áll a szavazásunk. Az volt a nap kérdése, hogy Önök egyet értenek-e azzal, hogy Magyar Péter nem költözik be a Karmelita Kolostorba. Van 2%, aki nem ért ezzel egyet, a kommentekből majd ki fog derülni, hogy pontosan mivel is indokolják ezt, de előtte lássuk azt, hogy a miniszterelnök hogyan mutatja be az előző kormány által felújított épületeket.
3: Karmelita palota és a Rogáni gyűlöletminisztérium után átjöttünk ide a Mátyás templomhoz. Amit itt láttok, az az egykori királyi pénzügyminisztérium épülete, ami a világháborúban bombatalálatot kapott, és ilyen szegényes módon kicsibe újjáépítették, de semmi köze nem volt az eredetihez, és most itt a vár, a Hausmann terv alapján fölépítették az eredeti épületet, legalábbis azt mondják. Mint egy luxusszállodában.

0: készült nem olyan régen, egy belügyminisztérium lett belőle. Eladták a belügyminisztériumnak a csodálatos épületét a Pesti oldalon, a Gresham palota mellett. Kiköltöztették, és
1: felhozták. Maxidubajos arab befektetőknek?
0: Igen, ugyanazon befektetőknek ugyanannyiért, körülbelül 50 milliárd forintért, mint a Maxi Dubajban ugye akartak megvalósítani, és felköltöztették ide a belügyminisztérium.
2: Mit gondoltok Magyar Péternek erről a húzásáról, hogy így belülről mutogatja meg ezeket az épületeket?
3: Teljesen logikusnak tűnik, tehát aki figyelte az ő politizálását az elmúlt időszakban, sőt azóta, meg különösen amióta megnyerte a választást, azt lehetett tudni, és szerintem ez egy valid dolog, tehát ha lemérjük a politikai haszonelvnek a mérlegén, akkor ebben teljesen igaza van. Azt mondta, hogy nekünk mindig is ez volt, a NER lebontása az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Na most innentől kezdve az ilyen adott esetben már-már első körben populistának is tűnhető videókkal egyetüzen bemutatjuk a halálcsillagot. Ott, ahol a boszorkány konyhába főzték a borzasztó nagy pénzlenyúlásokat, talán még a Szőlő utcai igazgatót is itt nevezték ki, ennek van üzenete. Ezért mennek szobáról szobára végig, és mutatják be, ami egyébként tényes való, hogy a szavazói ezt elvárják, mert ugyanazt érzik, amit ő akar éreztetni. A másik pedig, van egy apró hozzáfűzni való ez az egészhez, hogy ez neki semmifajta kárt nem fog okozni, mert a saját szavazóinak játszik ezzel. És persze lehet azt mondani, hogy a belügyminisztérium épülete nem úgy néz ki, mint egy belügyminisztérium. Egy belügyminisztérium nem így szokott kinézni, és amikor azt mondják, hogy de mennyi pénzt költöttek el rá, én még erre azt is mondom, hogy Balázsi Gyula szerintem egy rosszabb évében még mosolyogott is volna egy ilyenen, ott nagyobbak azért a léptékek, és azért itt a ráfordított összegre ne gondoljuk azt biztosra, hogy mindegyik habarcsra ment meg, meg spaklira. Ezzel gondolom értitek. És még zárójelbe egy dolog, hogy ez elindít egy olyan spirált, aminek lesz egy teljesen fals eredője szerintem. Szubjektíven mondom, a Karmelita nem egy luxus épület. Miközben a luxus épület, akkor már inkább a belügyminisztérium. De mégis azt mondják, hogy igen, ez az a csúnya hely, ahol a csúnya dolgok történt, ott ültek, ott találták ki, és innentől kezdve ezt be kell neki mutatni, hogy a saját szavazótábora révbe érjen, és azt mondja, hogy igen, ez tényleg bevisz minket oda, amit eddig csak suttogtunk, hogy van ilyen.
2: Tamás, te azért nemzetközi jogászként sok külföldi, akár kormányzati épületben is megfordultál, hogy ennek ezzel a tapasztalattal szerinted ez mennyire fényűző, vagy éppen mennyire illeszkedik mondjuk az ilyen európai parlamentális demokráciák kormányzati épületeinek a sorába?
4: Abban a szempontból mindenképpen érdekes és problémás, mert ellentétben áll azzal a fideszes kormányzati narratívával, amit láttunk az elmúlt években. Tehát itt szerénység van, visszafogottság, ugye pont Rogán Antal mondta, hogy itt urizálni én fogalmilag kizárt, mert urizálni úri gyerekek szoktak, én meg ugye paraszt gyerek vagyok.
2: Mondjuk tehát ezt jó régen mondta.
4: Igen, alapvetően a fideszes,
2: tegyük fel, hogy így van.
4: A fideszes narratívák lebontására irányul, és a fideszes narratívák képutatásának megmutatására irányul ez a kommunikációs művelet, és tökéletesen egyetértek veled, hogy ez bizony adott esetben áthajlik, átcsaphat populizmusba is, de hát a populizmus az egy legitim politikai eszköz.
3: Abszolút. Abszolút.
4: Hogy hogyan és mire használja, kicsoda. Tehát azt gondolom, hogy önmagában nem feltétlenül tűnik ez kirívónak, nyilván nagyon sok mindentől függ, alapvetően a modern irodaépítészet meg minden más az szereti a nagyon egyszerű és nagyon praktikus megoldásokat, ami letisztultságában, újszerűségében tűnhet akár luxusnak is a avatatlan személynek, aki mondjuk nem mindig ilyen épületekben, vagy irodákban jár. Én hát ezt megmondom őszintén, hogy itt néztem egy-két ilyen videófelvételt, sejtem, nem az összeset láttam. Azért nem az az ukrajnai aranyvécés feeling ugrott be róla. De tény, hogy arra a narratívának a bontására tökéletesen alkalmas.
3: Hát láttátok Orbán Viktornak az ágyát.
5: Vaságy, igen.
3: Ami olyan volt, mint egy prics. Igen, mert Orbán Viktor... mindent lehet mondani, de az, hogy a Ugye, a most Waldorf akkor... Astoria lett volna, azt nem.
4: Igen, csak... én nem akarom bántani, védeni, mert pláne Orbán Viktor, de azért ez a kormány a korrupcióban nem elsődlegesen Orbán Viktornak a fényűző életmódja miatt bukott bele. Még akkor sem, hogy a 60 puszta meg az Ebra Park azért legitim módon felvethető, hogy mennyi köze van Orbán Viktorhoz. De az Orbán Viktort szerintem ezzel a videóval most nem, őt nem kötötték be az aranyvécés diktátorok sorába. Lehet, hogy nem is ez volt a cél egyébként. De abból a szempontból mindenképpen alkalmas volt. Ugye a modern üzleti, meg vállalati, meg szolgálati kultúrának része ma már, ezzel a nézők is sokszor találkozhatnak, mint a repülnek egyet egy fapadosra, és akkor két napra rájön az e-mail, hogy elégedettségmérés. Uh-huh. Tehát az ügyfelet utólag is egy kicsit úgy ingédzselni, hogy mit gondol róla. Most ezt üzleti technikát vette át a politikába ez a megoldás, és szerintem ez így jó, mert egyrészt növelheti a támogatottságot, és az a szinten tarthatja a támogatottságot. Innentől meg majdnem mindenben luxusnak, meg úgyis az lesz a luxus, amire azt mondjuk, hogy luxus, úgyhogy tök mindegy.
2: Te hogy látod?
5: Ugye abból a szempontból is ez egy erős politikai lépés, hogy ugye ha megnézzük az elmúlt hetekben, egyébként a Fidesz belső kritikái is arra vonatkoztak, hogy a luxizás. Tehát, hogy ugye maguk a Fidesz belső kritikus hangja, és azt mondták, hogy az az egyik hiba, hogy a luxus. Tehát valójában Magyar Péter ezzel egyébként a Fidesz szavazóknak is megmutatja, hogy itt tényleg volt luxus, és hogy ez tényleg nem volt rendben. És egyébként nekem a történelmi példák közül ez nagyon a Janukovics féle kastélybejáráshoz hasonlít. Ugye ott is a forradalom után néhány nappal ugye gyakorlatilag végig videózták.
4: És onnan jön az aranyvécé, legendás.
5: És az aranyvécé onnan jön, egyébként ugye ott se találtak, csak aranyozottat. És ugye
2: magyar... Rossz. Bár az arany azért, azért hogy nem korrodeálódik, meg könnyebb tisztán.
3: Meg a tisztesség kedvéért, tehát mi most itt irodákról beszélünk, a Janukovicsnak az meg a
5: Dácsi
3: volt. Tehát azért, ha majd a Cinege utcát fogja végig videózni Magyar Péter, akkor szerintem jogos a párhuzam, hogyha hasonlít vagy nem.
5: Igen, de ugye Magyar Péter is azt mondta, hogy ugye akarnak tárlatvezetéseket tartani ebbe, és egyébként ugye például azt a dácsát utána a múzeummá alakították Ukrajnába.
3: Hát,
5: tehát, hogy,
3: ilyen, sok
5: tehát, hogy,
3: helyen.
5: Tehát, hogy valami, tehát, hogy látszik, hogy valahogy ez a bukott hatalom luxusának feldolgozása, ez egy ilyen társadalmi mintázat.
2: Itt ugye talán a 2006 és 10 közötti kormányzati időszakban vetődött fel a kormányzati negyednek az ötlete, és azt lehet tudni, hogy ezzel az első Orbán kormány is foglalkozott. Könyveket lehetne megtölteni azzal, hogy az, hogy így szét vannak szórva a minisztériumok Budapesten, az, hogy nagyon sok közülük rossz állapotban levő épület, magas a rezsie, karbantartás, és így tovább, hogy indokolt lenne egy kormányzati negyed, és végső soron az, hogy a miniszterelnökséget, a belügyminisztériumot, a miniszterelnöki kabinetirodát egy helyre teszik, ugye volt is erről szó, hogy meg ez volt talán a munkacíme ennek az építkezésnek, hogy egyfajta kormányzati negyedet építenek. Viszont felvetődik az, hogy ha már építenek, vagy építettek, akkor annak egyébként Budapest leginkább turisztikai zónájában van-e a helye?
4: Ugye, annak idején ez a kormányzati projekt, ne felejtsük el, hogy ez olyan területekre volt tervezve, ahol ez össze lett volna kötve egyfajta komplett rehabilitációval is. Tehát az egész városrésznek. Most bocsánatot kérek, lehet, hogy műveletlen, kulturálatlan vagyok, de szerintem a várban nem nagyon van mit rehabilitálni. Helyreállítani kellett természetesen, de az, hogy a kormányzati negyed a várban legyen, annak csak és kizárólag a kormányzati hatalom birtokosnak az individuális a vágya, hát hogy ők a várban akar lenni.
3: Egy történelmi mítoszba való beleágyazása, hogy lám, a várban tulajdonképpen kik vannak a várban? A várnak ura van, ugye várurak. És ennek volt egy ilyen patinás, étoszos valami üzenete.
4: Kapitányság, hivatalosan most
3: és,
4: már.
3: És ezért volt ez, egyébként meg valóban tényleg gyönyörű a kilátás, tehát akármikor Orbán Viktor hozott egy vendéget a teraszra, akkor ott azért mindenki tátott szájjal nézte, hogy ilyen gyönyörű, és ezt valószínűleg a nem tudom én, a Bank utcában nem nagyon tudta volna ezt látni, amit onnan lát.
4: Azt se felejtsük, hogy Orbán Viktor a Sándor palotába akar beköltözni, mert onnan a erkélyről akarta azt a budapesti látképet. Ugye 2002-ben bukta az egészet, trollkodásból a szocik beköltöztették a köztársasági elnöki hivatalt a Sándor palotába, Orbán Viktor nem bírta elviselni, nekem akkor is kell az az erkély, csak mellette nagyobb, és ezért lett a Karmelita. Tehát ez a teljes agyrém.
2: Balázs, szerinted mi lesz a sorsa ezeknek az épületeknek?
5: Ugye ezek biztosan szimbolikus, tehát a hatalomnak egyfajta szimbolikus épületei, tehát ezeknek biztos valami olyan funkciót kell találni az új kormánynak, ami ehhez illik. Tehát, hogy azt egyébként én nem gondolom, hogy racionális lenne hivatalokat tartani a várba, aminek gyakorlatilag a közlekedése rémálom. A funkcionalitása egyszerűen nem az, hogy ott emberek munkát végezzenek, tehát ezeket valószínűleg inkább érdemes megtartani valamilyen reprezentációs célokra, mert tényleg egy külföldi vendégnek a teraszról megmutatni Budapestet, az nyilván egy helyes és jó dolog. Tehát szerintem egyszerűen vagy reprezentatív funkciót találnak neki, a Karmelita az biztos, hogy valamilyen szimbolikus és leginkább a korrupcióhoz és az urizáláshoz köthető funkciót fog kapni.
3: Úgy érted, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalt oda fogják rakni?
5: Akár egyébként az is előfordulhat, hogy annak a központját
2: oda teszik. Annak is lenne egy szimbolikája, de nem biztos, hogy az, amire mondjuk éppenséggel Magyar Péter igényt tartana. Tehát az, hogy a vagyonvédelmi, visszaszerzés és védelmi hivatal magasodik a nép fölé, az nem biztos, hogy
4: nem, annak idején csak, hogyha valakit érdekel, hogy a 2016-17 között, amikor még nem költözött be teljes gőzzel a Karmelitába Orbán Viktor, csak lehetett tudni, hogy ő arra akar, hogy azt akarja magának csinálja, ugye azért, hogy közelebb voltunk a 2002-höz és ez a pszichés leolvadáshoz. Annak idén voltak konkrét terveink nekünk is, hogy mit kell csinálni a majd elkészülő Karmelitával, ugye akkor még nem volt teljesen kész. Nálunk az volt, hogy a Karmelita Kolostorból egy ilyen európai ifjúságháza bemutató épületet, egy ilyen kiállítási közösségi teret csinálnánk, ahol a különböző EU tagállamok, különböző ifjúsági szervezetei, a különböző helységek lennének felelősek, és ezzel ellépünk egy kicsit ettől a dedós ilyen elmebeteg, én a várba akarok lenni attitűdtől, hogy a miniszterelnök nem ott lesz, nem egy ilyen európai ifjúsági háza projektet csinálnánk. Most nem tudom, mi az elképzelés erre a mostani kormányzati struktúrában, de szerintem egy ilyen szimbolikus jellegű tér. Ugye ez 16-ban még sokkal könnyebben megvalósítható lett volna, vagy volt a 18-as választások után, mint most, de valami ilyesmiben szerintem nagyon gyorsan a Tiszának állást kéne foglalni, hogy mit akar vele csinálni, mert egyébként meg itt van egy olyan szempont, amivel megint nem biztos, hogy sokat foglalkoznak, meg még egyáltalán nem beszél róla senki. Most tök jó mutogatni ezeket a dolgokat, de előbb-utóbb azért a mostani választóknak is el kell számolni azzal, hogy mennyi pénzből akarják megcsinálni azt, hogy a kormány hol működjön. Tehát azért itt vannak közpénzvédelmi szempontok is, amiket majd valamikor egyszer odaérünk, amikor véget érnek a tárlatvezetések.
2: De még egy-egy rövid gondolatra van idő tőletek, és aztán megnézzük azt, hogy akik bővebben kifejtették kicsit a véleményüket, ők hogyan vélekedtek. Ti milyen szerepet szánnátok a Karmelitának? Vagy akár a belügynek, vagy bármelyik ilyen épületnek?
3: Hát azt hiszem, hogy ez tényleg szakmai kérdés. Tehát nem hinném, hogy itt a jelképeknek, vagy a szimbólumoknak akkora jelentősége kell, hogy legyen. Szóval azért ez egy dafke dolog lenne, hogyha csak és kizárólag azt, amit az imént mondtam. Miközben tény és valahogy eszement összegekről van szó a felújítást illetően, amire még egyszer mondom, ezt hangsúlyozom, érti, aki érti, ennek az összegeknek nem az összes része ment spaklira, meg habarcsra. De azért a másik része pedig az, hogy könyörgöm, azért egy miniszterelnöknek a rezidenciája, az nem már, ott igenis legyen arany vagy részkorlát, és igenis legyen vörös szőnyeg. Gondolom ezt én, ne egy ilyen Airbnb-szerű helyen fogadja az elnököket. Nyilván a kettő között van valahol a megoldás, csak azért ne mondjuk azt, hogy itt a puritánságnak a szellemét várjuk, amikor bemegyünk a várba, és azt látjuk, hogy vajon hol dolgozott az a miniszterelnök, aki 16 éve itt volt.
2: Balázs?
3: Már nem ott, hanem miniszterelnök volt.
5: Szerintem egyébként itt tényleg, ugye itt valójában három épületről van szó, és a belügyminisztérium épületének a felújítása az egyébként tényleg pazarul sikerült, és szerintem annak tényleg tud lenni egy reprezentatív funkciója egész egyszerűen azért, mert ez egy olyan helyen van, olyan épület. Én, Én azt gondolom egyébként, hogy a magyar társadalomban ma van egy olyan igény az elmúlt 16 évvel kapcsolatban, hogy igenis kell valami szimbolikus dolgot belevinni abba, hogy van valami hatása és valami következménye annak, hogy abban mondjuk a Karmelitában mi történt. Tehát, hogy ugye szerintem egyszerűen a helyzet feldolgozásához kell a társadalomnak.
2: Lássuk, hogy azok a nézőink, akik kommenteltek is a szavazás mellett, hogyan vélekedtek. Ugye 98-2 volt az arány az adás elején, még az adásunk ideje alatt is lehetett szavazni. Nézzük meg, hogy ez hogyan változott, ha egyáltalán változott a műsor kezdése óta. A kérdésünk ugye az volt, hogy ön egyetérte azzal, hogy Magyar Péter nem költözik be a Karmelita Kolostorban, nem változott az arány, és akkor lássuk, hogy hogyan vélekedtek nézőink. Nos, Gyula egyetért ezzel, hogy nem költözik be, ugyanis mivel nem királyt választottunk, hanem miniszterelnököt. Marianna is egyetért a döntéssel, egyébként szerinte nem is áll szándékában, hiszen annál Magyar Péter szerinte sokkal szerényebb, pontosabban a jelleme és a természete is. Neki nem az, idézem, urizálás jelenti a kormányzást. Áron azt írja, persze, hogy nem költözik be Magyar Péter, neki a felújított hely kell majd, ez csak a színjáték része, feltehetően Áron a Szabadgyörgy irodaházra céloz. Marcsi teljes mértékben egyetért a döntéssel, más a koncepció, a kormányfő csapatban gondolkodik, részvételi demokráciát akar, nem pedig hatalmi elefántcsontornyot, legyen ott egy elegáns múzeum, tehát ez is egy ötlet erre. Lajos szerint a dubai lakásába költözik majd Magyar Péter, reméli, hogy ott is lesz majd tárlatvezetés, meglátjuk. Erzsébet nagyon egyetért a döntéssel, ugyanis így Magyar Péter bebizonyíthatja, hogy luxi nélkül is lehet kormányozni, sőt, arról nem is beszélve, hogy a vár és környéke legyen mindenkié kerítés nélkül. Zsuzsanna szerint ne költözzön oda, csak megszentségteleníteni, és Eszter pedig úgy véli, hogy ez az egyetlen dolog, amiben egyetért Magyar Péterrel, mármint, hogy nem ott lesz a hivatala. Zsolt szerint van, aki csak beszél, van, aki pedig cselekszik. Magyar Péter úgy látja, hogy az utóbbiak közé tartozik, ezzel is a hiteles politizálást bizonyítja. Míg István úgy összegezte véleményét, minek költözne oda, majd valamelyik rokona megkapja. Ez volt tehát az önök véleménye, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk. Most elmegyünk egy rövid szünetre, és utána folytatjuk a megalakuló új kormánnyal, a Tisza és a Fidesz egyes nehéz ügyeivel és vendégeink véleményével.
6: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Folytatódik az Aktuál, mégpedig a ma megalakult új kormánnyal. Hivatalosan majd éjfél után kezdi meg a kormányzását Magyar Péter kormánya, azokkal a miniszterekkel, akiket ő választott ki. De nézzük is meg, hogy a mai miniszteri meghallgatása milyen volt Tarr Zoltánnak, de beszélgetünk a kormány többi tagjáról is.
3: Ez egy óriási változás lesz.
4: Bizottsági meghallgatásán Tarr Zoltán szinte végig keményen bírálta az előző kormányt.
3: Az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP nem közös nemzeti térként kezelte a kultúrát, hanem politikai ellenőrzés, ideológiai reprezentáció, a társadalmi megosztás és a gazdasági zsákmányszerzés eszközeként.
4: Tarr Zoltán kijelentette, visszaadják a kultúrát az alkotóknak és a közönségnek. A miniszterjelölt hozzátette, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését.
3: Megvizsgáljuk a döntéshozás menetét, a döntéshozás formáját, megvizsgáljuk a szerződéseket, a szerződéskötés menetét, megvizsgáljuk a támogatásokból megvalósított produktumokat, és megvizsgáljuk az elszámolásokat is.
4: Szent Királyi Alexandra, a bizottság fideszes elnöke mindenre úgy reagált. Sok volt a kritika és kevés a terv.
5: Én nagyon remélem, hogy ezek az arányok majd helyükre billennek, és többet tudunk egymással arról beszélgetni, hogy mik azok a közös terveink, mik azok az általunk is támogatható javaslatok.
4: Tarr Zoltán miniszterségét a bizottság végül 7 igen és 4 nem szavazattal támogatta.
2: Amilyen hangulatban zajlott Tarr Zoltán bizottsági meghallgatása, szerintem az szinte az összes bizottsági meghallgatásra úgymond ráhúzhatjuk, bár én személy szerint ott voltam a Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek a bizottsági meghallgatásán, ott rendkívül konstruktív és barátságos volt végig a hangulat, de ez talán Gajdos László személyének szólt, azt hiszem. Viszont mondjuk ott volt Ruf Bálintnak a meghallgatása, ami viszont hát kevésbé volt barátságos, és a HVG mikrofonja azt is felvette, hogy hogyan kommentált a Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter Ruf Bálint egyes szavait. De az kétségtelen tény, hogy amit Szentkirályi Alexandra mondott, azért az elhangzottakat, ha megfigyeljük, akkor valóban igaznak tűnik, hogy a miniszterek itt az előző kormánynak a hibáit sorolták, és viszonylag keveset beszéltek a jövőről.
6: Hát, ezen azért ne csodálkozunk, mindig így szokott azért lenni a bizottsági meghallgatásoknál egy új kormány esetében, ugyanis van erre egy narratíva, ami egyébként igaz is, tehát nem lúzunk, mindenki. Bár egyébként, hogyha belegondolok, mondjuk például említetted a Gajdost, szerintem a Kármán Andrásnak is olyan hangulatú volt a meghallgatása, ami szakmai alapon zajlott, és sőt, még a nagy kritikus Fidesz, ne felejtsük el itt azért, Kármán András az utolsó hónapokban Erste Bank ügynökként volt apostrofálva kormányzati szinten, azt mondták, hogy szakmailag normális, megnyugtató megbeszélés volt. Szóval visszatérve arra, hogy ez úgy zajlik, hogy minden miniszterjelölt elmondja az általános terveit, ki jobban, ki kevésbé, majd utána azt mondják, hogy de mindenről részletekben, ha majd látjuk, hogy a kasszakulcs nálunk van, és meglátjuk, hogy mi igazából a rendelkezésünkre álló pénzösszeg, akkor majd részleteket is tudunk mondani, és ezt egyébként teljesen rendben van. Szóval nem várhatja el valaki azt, hogy kapásból százalékokat mondjon, például Kármán András arról, hogy mit, hogy fog majd csinálni. Látjuk, hogy az SZIA változtatásokat már januártól ígéri, és ő nem ígér olyat egyelőre, ami olyan hú de nagy dolog lenne, mindent majd meglátunk. Ez így zajlik minden tárcánál.
2: Szerinted milyen volt a hangvétel, Balázs?
7: Hát gyakorlatilag ugye az új kormány megalakulásáig ez még egy meghosszabbított kampányidőszak. Tehát, hogy ugye a politikusok azokat a paneleket mondják még el, amit a kampányban megtanultak, hogy el kell mondani, és ugye itt főleg az elmúlt időszakra, a Fideszre való kritika volt ugye a kampánynak az egyik súlya, és ezen kívül egyébként minden jelölt nagyságrendileg azokat a dolgokat mondta el a saját területéről, ami egyébként a Tisza programjában olvasható volt az elmúlt hónapokban. Tehát ennyiből nem volt

0: ebben meglepetés. A hang nem az egyébként tényleg akár Ruf Bálinnál, akár Tóth Zoltánnál azért tényleg egy szokásosnál erősebb volt, az biztos.
1: Tamás?
2: Hát ugye azért, mert ugye azt a hangnemet szerintem azt határozta meg, hogy a miniszterjelölt milyen attitűddel érkezett a parlamenti meghallgatásra. Tehát a leendő környezetvédelmi miniszter, hívjuk egyszerűen így ennek, a leendő környezetvédelmi jelölt azért nem messze nem volt politikailag annyira aktív és konfrontatív, mint akár Tóth Zoltán, akár Ruf Bálint. Tehát teljesen logikus, hogy ezeknek a meghallgatásoknak a hangnemét alapvetően az határozza meg, hogy ki milyen attitűddel érkezik oda. És ez azért is fontos, és bocsássatok meg, de szeretném fölhívni a figyelmet egy elég súlyos alkotmányos anomáliára ezen a ponton. Ennek az egész parlamenti meghallgatásosdinak az ég egyet a világon semmi értelme nincs.
1: Hát ez a nyilvánosságnak
2: eddig sem,
1: szól,
2: eddig nem? sem volt, mert eddig azért ugye a parlamenti a kétharmad mindig újra választotta saját magát, és hát senki nem számított komoly harcra a miniszterjelöltek meghallgatásánál, de azért arra szeretnék emlékeztetni, hogy az alaptörvény előtti időszakban az alkotmány a miniszterelnök megválasztását egyidejűleg a kormányprogram elfogadásához is kötötte, tehát erről a kettőről együtt szavazott az országgyűlés, és ezért volt bármi értelme a miniszterek meghallgatásának, mert ők a kormányprogramot hitelesítették, de egyébként a minisztereket a magyar alaptörvény, és az alkotmány szerint is egyébként a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, tehát a parlamentnek pont semmi köze nincs a miniszterekhez. Most én ezt a megoldást nem régóta úrühellem, mert ez teljesen fölösleges ilyen politikai maszturbatív kört jelent. Miért nem nevezheti ki a miniszterelnök a saját miniszterét, már bocsánat? Tehát amikor egy alkotmányos reformra készülünk...
1: Nem azért van ez, hogy ez a nyilvánosságnak szól a tekintetben, mert ez, azért igen, egy miniszter miután... nem várható el, hogy egy tévét stúdióban rögtön...
2: De, akár elvárható is lehet, hiszen...
1: De azok a bizottsági tagok, akikről meg feltételezhető, hogy az adott témához értenek, jó, tehát ne egy ilyen
2: igen, csak az a probléma, hogyha utána nem válthatja le, mint országgyűlés, akkor mi köze neki az ő kinevezéséhez? Tehát itt ennek van értelme. A miniszterelnök viseli, most nem Magyar Péterről vagy Orbán Viktorról beszélek, hanem alapvetően alkotmányos megoldásokról, és ez egy komoly inkonzisztencia, hogyha a miniszterelnök viseli a teljes politikai felelősséget a kormányért, már pedig ő viseli, akkor a miniszterek betolása a politikai kommunikációs térbe és egy parlamenti meghallgatásba, ahogy mondtam, ez csak és kizárólag politika. És ebben tökéletes igazatok van, csak ez magyarázza azt, hogy miért azt látjuk, amit? Hogy itt alapvetően politikai műsorokat látunk, aminek igazából nincs jelentősége a politikán kívül. És nincs ezzel baj, csak azt én nagyon szerencsétlennek érzem, hogy innentől kezdve egy kicsit bontjuk azt a miniszterelnöki felelősséget, ami egyébként az egész rendszert működteti. Ami megint nem biztos, hogy baj, mert azért a miniszterek is legyenek politikai aktorok, én ezt támogatom, én alapvetően mindig is azt támogatom.
3: Az a struktúrától függ. Tehát lehet olyan igen, struktúrát létrehozni, ahol bármennyire akar egy miniszter önálló aktor lenni, azt mondja az egyébként baromi erőskezű kormányfő, hogy nem, itt az én kottám.
2: Igen, csak a jog ezt hat egy ilyen struktúrát ír elő? Tehát a jog, az alkotmány per alaptörvény, nem, tehát az meghatározza a struktúrákat. Én azért a politikai aktoroktól elvárom, hogy a jogi struktúrák keretében maradjanak, hogyha vannak ambícióik, akkor először nyúljunk hozzá.
3: Akkor kezdjük a legmagasabb részénél, ugye az államfőről mit mond az alkotmány? Megtestesíti a nemzetegységét.
1: És őrködik
3: meg a történik mindez.
2: Hát jelenleg a mostani államfőnél ez marhára nem jelent meg, ahogy én láttam.
3: Ha emlékeinkbe visszagurulunk, akkor sem találunk egyértelműen olyan szemét, akire azt mondjuk, hogy na, igen, ő igen.
2: Én annak idején például Göncz Árpád esetében itt komoly hibákat nem láttam, Mádor Ferenc esetében komoly hibákat nem láttam, Sólyom László esetében nagyon sok olyasmit láttam, ami nekem nem tetszett, de ettől még úgy gondolom, hogy azok nem voltak hibák. Szóval szerintem azért visszanézünk.
1: De vajon Balázs mit látott még a miniszterek meghallgatása során, akár itt Tóth Zoltánnal kapcsolatban?
0: Ugye egy olyan érdekes jelenség van, és egyébként ez az elmúlt hetekben is látszott már, hogy egyébként a Fidesz politikusai a demokrácia őreként lépnek fel. És egyébként az ezeken a meghallgatásokon is látszódott, hogy gyakorlatilag ők most a Tiszán számon kérnek ugye már olyan dolgokat, hogy, hogy remélik, hogy demokratikusan fognak működni, nem fognak visszaélni a kétharmaddal, amiben egyébként, hogyha azt nézzük, hogy az ellenzéknek mi a funkciója közjogilag, vagy alkotmányjogilag, akkor ez rendben van.
1: Csak felvetődik.
0: Politikailag azonban
1: 16 év kormányzás 16 év, után.
0: Olyan kormányzás után, amit ők csináltak, ahol ugye gyakorlatilag soha nem vették figyelembe az ellenzéket, hát ez erősen. Hát,
3: én azért vitatkoznék veled, mert szóval foci hasonlattal élve, mi azért egymásra nézve tudjuk, hogy miért mondjuk ezt. Tehát egy csapatot, amelyiket éppen most vertek el cipóra, az a csapat, az nem mondhatja utána, hogy de bocs, nekem jobb az edzettségi állapotom, én rutinosabb vagyok, mert több BL meccsen van. Nem, elvettek verve, és mostantól kezdve pont az a totális vereség, amiben ők még mindig vannak, és nem nagyon tudják ezt hova tenni. Hát nézzük meg a Holdudvarnak a reakcióit. Nem tudják ezt dekódolni, hogy most itt mit mondjunk, miért van mindez. Tehát én azt hiszem, hogy ők pont ellentétben, amit te gondolsz, hogy ők most nem nagyon játsszák a demokrácia őrét, egész egyszerűen azért, mert méretükből fakadóan a kisegér és az elefánt, ismerjük ezt a hasonlatot valamint, ugye?
1: Igen,
3: igen, meg valaki ezt az utóbbi időben mondta is egy telefonbeszélgetésben.
2: Nem, ami kifejezetten szórakoztató, hogy ezt mondjátok, hogy a Fidesz most egy ilyen áldozati pózba vágta magát, hogy most ő el van nyomva, nincs jogállam. Ez nyilván nagyon szórakoztató, jelentős politikai hitelesség.
3: Nem mondják, hogy nincs jogállam. Nem mondják.
2: Ó, de hát azért már lehetett hallani.
1: Tudom, Bencér utalt erre.
3: Hát bizonyos esetekben igen, de azért alapjában hát demokratikus választáson nyert a Tisza.
2: De hát már nem tiszteli a köztársasági elnöki hivatalt, ha megválasztott miniszterelnök, szóval azért mennek a dumák.
3: Persze, a duma az megy, de csak nem vonják kétségbe azért a
2: választás eredményét.
3: A választás eredményét. Azt még gondoltam.
0: Nem, de hogy közben egyébként ugye elmögött az a helyzet van, hogy a Fideszben, ha jól látszik ez a válságjel, megszűnt ugye a központi irányítás, és ugye őnáluk az volt, hogy engedelmesség és hűség szabta meg azt, hogy a rendszerben mi történik, és amikor ez az akarat eltűnik, akkor ugye előjönnek ezek az egyéni mozgások, és egyszerűen úgy tűnik, hogy ez az ötlet, hogy akkor mi most átállunk a demokrácia őreinek. Csak ez politikailag az a baj, hogy ez jelen pillanatban számukra egyébként kontraproduktív, mert egyszerűen nevetségessé teszi őket.
1: Ezzel együtt a Tisza párt ez nagyon sokszor elmondta a választási kampány során is, sőt, Magyar Péter a parlament lépcsőjén mondta, hogy egyébként kérjék számon őket, mármint a Tisza kormányt, hogy hogyan végzik a munkájukat, állnak minden ilyen dolog elébe, mert nem gondolják, hogy tévedhetetlenek lennének. Nos, az átlátszó olyannyira komolyan vette ezt az úgynevezett számon kérhetőséget, amit Magyar Péter, ahogy még egyszer mondom, május 9-én a miniszterelnökév való beiktatása után mondott a parlament lépcsőjén, tehát szóval az átlátszó kiderítette, hogy a Butha néven közismert informatikusnak hát van némi priusza, úgy tűnik.
4: Fontos belügyi pozíciót szán a Tisza egy bizonyos MT nevű illetőnek, alias Buthának, aki 2014-ben jogerősen egy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott zsarolás büntette és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt, írja az átlátszó. A portál szerint MT a belügyminisztériumban szenzitív adatokhoz férhetett hozzá, és meg nem erősített információk szerint a polgári titkosszolgálatok felügyelete is hozzá kerülhet. A bíróság iratok szerint az illető 2008-ban áldozatának számítógépéről származó szexuális tartalmú fotókkal zsarolt meg valakit, 300 000 forintot kért és kapott azért, hogy a felvételeket ne tegye közzé az interneten. Az átlátszó kereste mind a Tiszát, mind Pósfai Gábor belügyminisztert, hogy tisztában voltak-e az informatikus múltjával, illetve MT-t alkalmasnak tartják-e a múltja miatt arra, hogy szenzitív belügyi adatokhoz is hozzáférjen, de válasz nem érkezett.
1: Azóta egyébként Magyar Péter reagált egy Facebook kommentben, és a következőt írta a miniszterelnök. Sajnos, illetve szerencsére nem ismerem a Tisza mind az 50 000 önkéntesének életét 20 évre visszamenően, de soha senki nem akarta az illetőt semmilyen kormányzati pozícióba elhelyezni, és abból sem igaz semmi, amit a közösségünkben történtekről írnak. És itt most le is zártam ezt a fantasztikus oknyomozó sztorit. A Ezt megosztotta ugye Stumpf András is, a Válasz Online újságírója, az Átlátszó cikkét, és oda egyébként Magyar Péter még oda kommentelt egy olyat is, hogy semmi nem igaz az egészből, de mindegy, vagy valami hasonlót, és erre Stumpf András azt írta, hogy miniszterelnök úr, én látok itt egy jogerős bírósági végzést, hova fordulhatok a további információkért, hogy tájékoztathassam az olvasóimat. Mindez, ami itt most van, ez Magyar Péter azt írta, hogy itt most lezárná ezt a fantasztikus sztorit. Ezzel le lett zárva ez a fantasztikus sztori, szerintetek?
2: Hát legfeljebb a saját részéről nyilván lezárva, aztán, hogyha van valami információ, akkor nyilván majd kikerül. Ugye nyilván azt én teljes mértékben értem, hogy Magyar Péter számára ez egy nagyon kellemetlen történet, azt gondolom, hogy odafigyel rá, és azt, hogy egy Facebook kommentben azon, hogy reagál rá, ez annak a jele, hogy őre figyel. De hát nyilván nem tudjuk, hogy konkrétan miről van szó. Én legalábbis biztos, hogy nem tudom, tehát én nem is foglalnék állást, mert nyilván nem tudom róla, csak emlékeztetném a kedves nézőket, hogy 2017-ben az Átlátszó azt is megírta, hogy én például az eltés golyatábori erőszakos bűncselekmény során falasztom az elkövetőnek, aminek nagyjából a felesen volt igaz, és csak azért nem pereltem őket szarrá, hogy kellett volna, mert éppen nekem volt elég probléma a politikában. Tehát azért érdemes fenntartással kezelni a sajtóértesüléseket is, nem minden esetben teljesen igaz, és nem minden esetben zárható ki a sajtónál a mögöttes tulajdonosi rétegnek az érintettsége a politikai vitákban. És akkor ezzel meg én zárnám le ezt a történetet, szóval természetesen érdemes odafigyelni, de nagyon fontos az, hogy tényleg kritikával illessünk mindent és mindenkit.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy a történetnek van egy nagyon érdekes szál, tehát ugye cáfol minden Magyar Péter, miközben a másik oldalon ott vannak egyértelműnek tűnő, bár a mai világban már az, hogy egyértelműnek tűnő, lehet, hogy nem is egyértelmű, szóval papírok, és egyértelmű, ez visszakereshető, hogy ezt az embert egy év felfüggesztetre ítélték, tizenvalány éve, ez előkereshető, ez vagy így van, vagy nem, gyanítom, nem írják ezt, nem írják azt, hogyha ez abszolút nem igaz. A másik pedig Radnai Márk esete, ugye, aki meg lett említve ebbe a történetbe, hogy ő ezt jelezte, ezt a problémát, és elküldte ezt a pasast korábban, majd utána visszajött. Uh-huh. Valami ilyesmiről van szó. Szóval lényeg a lényeg, ami a legfontosabb ebbe a történetben, az az, amit Magyar Péter mondott, hogy nincs semmi köze a belügyminisztérium, mert ugye a titkosszolgálatokhoz akarják ezt a, vagy azt írta a cikk, hogy a titkosszolgálatoknak az egyik vezetői államtitkár.
1: Az alkotmányvédelmi hivatalnak a pártokra való dolgozását, mondjuk a cikk.
3: De nem, is, hanem hogy most pozícióba kerülhet.
1: Ebben a
3: majd,
1: pozícióban igen, végezni és ezt a...
3: Ezt cáfolja Magyar Péter, azt gondolom, hogy ez a legjobb döntés, tehát hogy ilyen típusú embereket nem nagyon lenne szabad na odaengedni mondjuk egy belügyminisztériumba, vagy a belügyminisztérium környékére. És hogyha ez így van, ahogy Magyar Péter mondja, ez is egy elég egyszerűen kiderülő történet, ő lesz, vagy nem ő lesz. Ha nem ő lesz, akkor a legfontosabb dolog meg van oldva.
1: És akkor abból a szempontból, hogy ez most korrekció, vagy eleve nem akarták, végső soron mindegy is, mert mondjuk Mellétei Barna Mártonnál, vagy Rubovszki Ritánál ott lehetett látni, hogy ez egy korrekció, ezt pont Tar Zoltán a parlamentben mondta, hogy hát igen, volt egy ilyen megfontolás, de ugye nem így döntöttünk. Most szerinted Balázs egyébként ez így mit árulhatna el összességében véve, hogyha mondjuk tényleg nem nevezik ki, de akkor nem biztos, hogy ezért.
0: Nem, az, hogy a kormányzati döntéseknél, főleg a személyzeti politikában van korrekció, és úgymond a korrekcióra nyitott és képes egy kormányzat, az szerintem alapvetően pozitív dolog. Ilyen ügyek egyébként föl fognak még merülni, mert 16 év után vesz át egy párt a kormányzásnak a feladatát. Itt gyakorlatilag több száz, de akár több ezer ember lecseréléséről, pozícióba helyezéséről van szó. Egyszerűen ilyen esetek elő fognak ebben fordulni. Tehát az, hogy a Tisza ebben, és Magyar Péter ebben képes a korrekcióra, és képes kezelni azt, hogy megváltoztatja a korábbi elképzeléseit, szerintem az egy előremutató dolog, hiszen ugye a Fidesznél ugye ilyenkor voltak azok a szituációk, hogy meghosszabbítjuk inkább Bicskéig a dolgot. Tehát hogy a korrekció az szerintem egy lényeges eleme a kormányzásnak, vagy a korrekcióra képesség. És egyszerűen az van, hogy erre fel kell készülniük, hogy ilyen ügyek lesznek.
1: Nos, még annak idején Vég Antal, a kiváló író mondta azt, hogy a pénz az sok helyen jó helyen van, de a legjobb helyen nálam van. Úgy tűnik, hogy Bóna Zoltán volt fideszes képviselőnek is az egyik munkatársa, így gondolkodott. Lássuk, hogy miért is ezt a példát hoztam fel.
4: Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség arról számolt be, hogy házkutatást végeztek a lakóhelyén, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A megalapozott gyanú szerint a politikus megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel arról, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa az ő személyi titkáraként. A megtévesztéssel megkötött valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az országgyűlés hivatalát összesen 14.301.250 forint kár érte. A Telex információi szerint az érintett politikus Bóna Zoltán. Meggyőződésünk, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért, reagált közleményében a Fidesz frakció. Az eljárás során ugyanakkor pártállásra tekintet nélkül mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, teszi hozzá a közlemény.
1: Ez egy kicsit másfajta korrekció talán, de
3: mondják. Ebben a történetben kezdjük a végén, tehát az a közlemény, amit most itt hallottunk, szóval ettől a bőrt lekaparom az arcomról. Mindenkinek viselnie kell tette következményére, de mindenkit megél, addig, amíg el nem ítélik senki. Szóval ez a blödség. De a másik, az pedig az a fajta végtelen pitiánerség, hogy a haverom anyját fölveszem, és el fogom majd venni a fizetését, ebből elrakok zsebre ennyit. Szóval ezek azok az emberek, akik a szállodai szobába, a hotelekben lopják a tusfürdőt, elviszik a papucsot, és lehetőleg az ebédnél még kérnek a kenyérből, hogy a aktatáskájukba is be tudják rakni. Elképesztő pitiáner, és beszélünk 14 millió forintról. Én most mindig azt mondom, most már sokadjára mondom, hogy lett egy ilyen újfajta mértékegység a Balási. Uh-huh. Tehát most azért a Balási Gyulának azt mondott, hogy 14 millió forint, hát az a kutyanyakör, uh-huh. nem? Tehát, hogy körülbelül ez az.
1: Nem biztos, hogy eltette, lehet, hogy csak a barátja anyjának akart kedvet. Uh-huh.
3: Nem, ez benne van egyébként a gyanúban, hogy ő visszakért pár százezer forintot azért, hogy gondolom alkotmányos költség volt.
2: Alkotmányos költség, igen. Ugye az, hogy ezek az ügyek, ez a metódus, amit most így nagyon rácsodálkozik sokan mindenki, ez azért része a napi politikai működésnek. Nem csak Magyarországon, ugye Marine Le Pen is ezzel került bajba, és csak emlékeztetnék, hogy jelenleg is van olyan parlamenti képviselő az új parlamentben is, úgy hívják, hogy Novák Előd, akit annak idején 2009 után a Jobbik EP frakciója mellett ilyen kamu szerződéssel, kamu tanácsadóként tartottak marha jól európai uniós pénzből. Tehát ez létezik. Ugye az a kérdés, hogy akarjuk-e, hogy ez létezzen, én személy szerint nagyon nem akarom, tehát én minden ilyet támogatok. Kerül, amibe kerül, mert teljesen mindegy, mert ez szerintem nem pénzösszeg mértéke. Alapvetően, hogyha azt akarjuk, hogy normális legyen a politika, meg a közélet, akkor az ilyen kamu szerződések, és szoktam ezzel rossz indulatúan humorizálni, a parlamenti képviselőnek van mondjuk 4 helye, amit megfinanszíroznék az országgyűlés hivatala, akkor abból 2 a 2 szerető, a harmadik az unokaöcs, a negyedik meg talán valaki, akiért is valamennyire hozzá. Na most ez úgy is néz ki az egész. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a sztorik, hogyha fölgöngyölődnek, akkor az nagyon hasznos lesz, és én szeretném emlékeztetni ugye a Tisza nevében pozícióba ülő képviselőket, hogy állítólag rendszerváltás van, tehát akkor ezt kezdjük az ilyen 14 milliós összegeknél azt a rendszerváltást, hogy ilyen ne legyen többet, és akkor ugye Magyar Péter is mondta, hogy mindenki nagyon figyeljen oda rájuk, mert akkor nem lesz mit figyelni. Tehát én most kicsit próbálok optimista lenni, hogy ezek létező jelenségek voltak, vannak, lesznek, ne legyen belőle túl sok, vagy optimálisan egyáltalán ne legyen, de ez azért, hogyha valaha normális országot, meg politikát akarunk, akkor ez az első lépés, szerintem.
1: Balázs, tiéd a végszó.
0: Ugye gyakorlatilag, ha jól gondolom, ez az április 12-i választás után az első eset, amikor politikust visznek el bilincsbe. Ez megtörténik. És ugye valójában ez volt ennek az egész választásnak az egyik fő ígérete, hogy ezek elkezdődnek. Valószínűleg egyébként a választók ennél nagyobb esetekre gondolnak, mint a 14 millió forint, mert azért itt az elmúlt időszakban valószínűleg ennél nagyobb összegek forogtak. Azonban ez látszik, hogy már beindult valami folyamat úgy, hogy egyébként a kormány még gyakorlatilag most lépett hivatalba. Ez egy picit úgy tűnik, hogy a bürokrácia és az államigazgatás az már elkezdett átállni.
3: És még annyi csak, hogy nem biztos, hogy csak ez az egy ügy van.
2: Biztos, hogy nem csak ez az egy ügy van.
1: Nem csak ez az egy.
3: Nem, hát, nem hiszem.
1: Kiderülhet még. Nem tudom, hogy ki mire lehet itt végszámítani, de bár az, amit itt Balázs megfogalmazott, az a mai fórum betelefonálóiból kiindulva valóban jelentős társadalmi igény van erre, de mondjuk az nagy hiba lenne, hogyha az igazságszolgáltatás az a társadalmi igényt, nem pedig a jogbetűjét szolgálná ki.
3: Hát, hogyha a közleményt elolvastátok figyelmesen, ott volt, hogy egyébként a képviselőnél más korrupciós bűncselekmény gyanúja is felmerült. Hát, hogyha még egy álnagymama van, akinek ki kell utalni pénzt, szerintem nem arról van szó.
1: No, álnagymamák viszont itt mi nálunk az Aktuálban most már nem lesznek, meg nincsenek is, soha nem is voltak, viszont nagyszerű vendégek, akik elmondták véleményüket mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, hogy ma este is velünk tartottak, tegyenek így majd holnap is, mert természetesen akkor is lesz Aktuál, mint minden hétköznap. Viszontlátásra!
5: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: számol.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Lev Takács István pszichológus a vendégünk. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt.
2: És a mai adásban már beszéltünk milliónyi változásról, ami csak a politikát érinti, ugye, és ma még folytatódnak a meghallgatások, és aztán megalakul a parlament, leteszik az esküt, tehát blablabla, kapkodjuk a fejünket, új neveket kell tanulnunk, és az életünk is változik, legalábbis nagyon sokaknak, hát vagy mindenkinek igazából, és ennek a mentális feldolgozása sem egy egyszerű feladat. Van, akinek azért, mert mondjuk akár veszélyben van a munkahelye, vagy azt érzi, van, akinek azért, mert egy felfokozott állapotban van, gondolom az is, bár egy pozitív, de egy mentális változás. Hogyan hat ez ránk?
3: Bocsánat, erre volt tegnap megoldásunk, mert itt volt tangó, jaj, terápiás kutyus, hát és tulajdonképpen rendben rakott bennünket. De azért kíváncsiak vagyunk.
4: Ha ezt tudom, akkor is hozom az én saját két kutyámat, és ez valóban egy terápiás helyzet lenne. Hát amit mondott, talán egy mondattal úgy lehetne összefoglalni, hogy igen, az ismeretlen és a bizonytalan, az stresszforrás és szorongásforrás azért az agynak, ha jó, ha nem. De ahhoz, hogy egy gyorsan a jövőbe tudjunk nézni, szerintem néhány mondat erejéig érdemes egy picit a múltba. A közel és egy kicsit a távolabbi múltba. Szóval, hogy valóban egy elképesztő intenzív és hosszú kampány és választási időszak után vagyunk, egy hosszú olyan évtizedek után vagyunk, ahol bizonyos narratíva határozta meg azért a politikai és a közéletet, és ezt újra rendezni. Tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy ki milyen állapotból és nézőpontból érkezik, ez egy feladat. Mégis azt is gondolom, hogy az nagyon nem mindegy, hogy ki milyen állapotból és nézőpontból érkezik, mert első ránézésre egy választás jelenthet csak annyit, hogy valami tőlem távol lévő intézményrendszerben nevek megváltoztak, és igazából ez az én életemet nem befolyásolja. De Magyarország egyébként is jellemzően egy olyan ország, ahol az, hogy a politika az embereknek a hétköznapjait jobban meghatározza, mint mondjuk más országokban, az Európa szinten vizsgáltan így van. Tehát bennünket azért jobban meghatározza a hangulatunkat, az érzelmeinket, az egzisztenciánkat, ezáltal az identitásunkat is elsősorban. Na most, akinél ez ilyen mélyre ment, annak nyilván nehezebb lesz a jelen helyzetben ehhez a nagyon sok minden egészen intenzív változáshoz alkalmazkodni. Ha én csak megnézem április 12-e után a terápiás teret, akkor szinte mindenhol. Az első két napban nálam például mindenhol megjelent a választási eredmény. De magánbeszélgetéseket is nagyon nehéz úgy folytatni, hogy ne erről legyen szó. És hogyha én a személyes statisztikámat nézem, akkor a túlburáns, a bízom benne, hogy jó lesz, és a majd meglátjuk, nagyjából ez az, ami így összefoglalja ezeket a beszélgetéseket.
3: Milyen szintig egészséges ez?
4: Az, hogy változik a helyzet?
3: Nem, az, hogy ennyire meghatároz bennünket, az, amit a plakátokot látunk, ami a tévéből folyik kiránk, ahogy itt most elhangzott, hogy volt egy nagyon intenzív 10 éves kampány, de ennek a jelentős része az elemi módon mentális hatásokat próbált meg kiváltani.
4: Én korábban is nagyon sok helyen elmondtam azt, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy a tőlünk független, a mi kontrollkörünkön kívül zajló események milyenek, azok akkor szerencsések, ha ezt így körülbelül tényekként tudjuk kezelni. És az, hogy ezekre az eseményekre mi hogyan reagálunk, na ez egy 100 pontos kérdés. Tehát az, hogy amikor én most ülök a nehézségemben, akkor azt a végtelenül egyszerű, de válaszában lehet, hogy bonyolult kérdést föl tudjam tenni magamnak, hogy mitől nehéz most nekem. És én erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy szerintem a végső válasz az mindig az egyénnél van. Tehát az, hogy a kontrollkörünkön kívül eső folyamatokban mi történik, mit mondanak, mit látok, hogyan zajlik a közélet.
3: Ez egy nagyon tudatos viszonyulást igényel.
4: Mindennek ez a kulcsa. Azt gondolom, mindennek ez a kulcsa, hogy a kellő kritikát, a kellő tudatosságot és a kellő önreflexiót tudjam ahhoz kialakítani és tanuljam meg magamba, hogy ehhez saját személyes mentális jólétem érdekében jól tudjak reagálni. Igen, ez a végső válasz.
2: Nincsenek előnyben azok, akik kvázi idősebbek vagy tapasztaltabbak? És gondolok itt arra is, hogyha körülöttem akár a média területén pánikot tapasztalok, akkor én már sokkal nyugodtabban tudom azt mondani, hogy figyelj, írni, olvasni tudó, beléd kidolgozó embere mindig szükség lesz, nyugodjál meg. És emlékszem rá, úgy 27 éven van ebbe benne, hogy amikor kormányváltások voltak, micsoda pánikban voltunk, és azt se tudtuk, mi lesz.
4: Hát, hogyha az életünk előre haladtával a legtöbb dolgunkat jól csináljuk, és az élet nehézségeiből, a normatív kríziseinkből, tehát az olyan krízisekből, amik úgy nagyjából várhatóak, azokból jól jövünk és jókat tanulunk, akkor az életkor lehet egy protektív faktor. Mert statisztikailag, meg logikusan is, nagy valószínűséggel egyre inkább jobban ismerjük magunkat, egyre több olyan megküzdési mechanizmusunk van, amiről tudjuk, hogy az számunkra előnyös, egyre inkább a fontos, az életben általános értékeket fogjuk tudni nézni, és valószínűleg egyre inkább megtanultuk azt, hogy a kontrollkörünkön belül eső dolgokra figyeljünk oda. Tehát azokra, hogy mit tudok én tenni annak érdekében, hogy az nekem jó legyen. Ez lehet egészen olyan apró dolog jelen helyzetben is akár, hogy mik azok a, nem tudom én, hobbik, az olyan munkaterületek, amikben én tudok változtatást elérni, mik azok a, nem tudom én, testi funkciók, amikre oda tudok figyelni, vagy például, amit szerintem mindig nem elég hangsúlyozni, hogy a hírfogyasztásomat hogyan szabályozom, hogy mennyire engedem meg.
3: Ja, hát az persze.
4: Mennyire engedem meg magamnak azt, hogy a körülöttem lévő turbulens élet állandóan fölpaprikázza az idegrendszeremet, szóval, hogyha csak ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgokra gondolok, vagy akár ennél nagyobbakra, akkor igen, én bízhatok abban, hogy a személyes tudatosságom az ebben segíteni fog engem.
3: A gyerekem, amikor kocsiban, meg a fiam, megkérdezi tőlem, hogy apa, hogyha nem Orbán Viktor nyer, akkor Zelenszkij téged elvisz katonának. Uh-huh. Ez nem egy olyan dolog, ami az én személyes kontrollkörömön kívül van, mert én el tudom neki mondani, hogy fiam, én nagyon tudatos vagyok, én nem fogyasztok híreket, nem nézek televíziót, én nem foglalkozom a közélet témáival, a politikával meg végképp nem foglalkozik, nyugodj meg, apád teljesen normális, de a gyerek megkérdezi tőlem ezt, akkor erre valamit reagálnom kell. Vagy, bocsánat, és a másik történet, hogy a választások után oda lép hozzám egy idős ember, hogy ő mindig a Fideszre szavazott, de néz bennünket is, és nagyon szomorú az eredmény miatt, mondtam, hogy ne nézzen tévét, de annak már nagyon örül, hogy lekerültek ezek a plakátok. Ő, aki mindig oda szavazott. Uh-huh. Tehát nagyon hat, nincs olyan szerintem, hogy a kontrollkörünkön kívül van valami.
4: Én azt gondolom, hogy az, hogy kint van a plakát, az, hogy mi jelenik meg a médiában, az, hogy mit tudok elolvasni, mit mond egy politikus, ez az, ami kontrollkörömön kívül van. Tehát ezen szorongani, ezen vajudni, ez az, ami, nem szeretem ezt a szót, most mégis ezt használjam, felesleges. De az aztán, hogy én ezzel mit csinálok. És az, hogy például ön a gyerekének mit mond szülőként, na ez az, ami már a saját kontrollkörömön belül van, és az, hogy például a gyermekem ettől feszült és szorong, ott igenis nekem szülőként lesz majd az, az egyrészt autonómiám és szabadságom, hogy én erre neki mit mondok, és az a felelősségem, hogy igenis ez az én feladatom lesz, és azt gondolom, hogy szülőként ebbe bele is kell állnom, hogy nekem feladatom az, hát, hogy valamit, amit én szeretnék neki ezzel mondani és tanítani, azt én ott abban a helyzetben meg is tudom tenni.
2: Eftakács István, köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi igazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegek.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nagyon tanulságos és érdekes volt az a beszélgetés, amit F. Takács István pszichológussal folytattunk az elmúlt percekben, és úgy is voltam vele, hogy milyen jó volna egyébként ezre még majd visszatérni, és minden kívánságom így teljesüljön, mert eltett 2 perc, és ugyanúgy ő van itt nálunk a stúdióban. Történt egy olyan kis technikai malőr, aminek köszönhetően most az van, hogy vele folytatjuk megint csak. És ez egyébként szerintem jó van így, mert nagyon sok maradt még abban a témában, hogy mennyire gyötört meg nagyon sokakat a kampány. Egyes embereket gyötör meg a kampány, vagy egy közösséget egyben gyötör meg a kampány?
2: Mind a kettőt. Természetesen a közösség szerintem azért érdekes, mert a politika és a magyar társadalom erre különösen fogékony. Nagyon jól tudja használni az úgynevezett affektív polarizációt. Tehát az, hogy érzelmileg is több táborra szakad egy emberi közösség. Ezt nézhetjük társadalmi szinten, de kis közösség szintjén is. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor az én és a mi, vagyis bocsánat, a mi és az ők elkezd ellentétbe kerülni egymással, és ugye ez azért nagyon...
1: Erre rájátszanak, ez alapelem a kampányban.
2: Ez abszolút alapelem a kampányban. Valószínűleg ez világéletben a politikának egyébként fegyvere volt, csak ezt most már egyre könnyebb és egyre gyorsabban lehet egyre, hogy mondjam, kiélezettebben csinálni. És ugye ebben az a nehéz is az emberi kapcsolatokban, ez ott szól bele, hogy amikor én a másikat egy másik csoport tagjaként kezdem el látni, ez nyilván egyrészt dehumanizálja is valahogy a másikat, és innentől kezdve a viták nagyon könnyen tudnak ilyen nagyon leegyszerűsítővé, nagyon érzelmi alapúvá válni, és nagyon könnyen bemászni az emberi kapcsolatok hétköznapjába is. És szerintem itt, aminél az embereknek nagyon érdemes megállnia, és azt mondani magunknak, hogy halló, értem, hogy itt van egy értékkülönbség. Értem, hogy itt van bennünk egy véleménykülönbség. De hogy az az emberi kapcsolat, amiben én benne vagyok, családi kapcsolat, baráti kapcsolat, munkahelyi kapcsolat, az van-e annyira fontos, hogy erre az értékkülönbségre ez nem mehet rá?
3: Lehet ezt újjáépíteni? És akkor itt a mentális részére gondolok, és eleve egy olyan társadalomról beszélünk, ami hát nagyon-nagyon sok mentális problémával küszködik. Nagyon sok az öngyilkosság, depresszió, keveset beszélünk erről, de így van, és ehhez jön ez az egész változás.
2: Én nagyon bízom benne, hogy lehet, de ehhez nyilván az egyénnek ezekre a felismerésekre szüksége van. Tehát például szüksége van arra, hogy egy emberi kapcsolat az például megszerelhető idézőjelbe. Ehhez nyilván kell egy gesztus. Tehát kell az, hogy én nekem ez szándékomban legyen.
1: Ego. Itt jön az ego. Mert nem csak itt jön, egy csomó más helyen is, de...
2: Itt is belejátszik az, hogy miből érkeztem bele ebbe a vitába. Tehát én mindig azt gondolom, hogyha mondjuk egy politikai nézetkülönbség és értékkülönbség kapcsolatromboló hatással tud lenni ránk, akkor ott nagy valószínűséggel a kapcsolatban korábban is voltak nehézségek. És korábbi konfliktusok kaptak teret abban, amikor a politika elkezdett bennünket szétválasztani egymástól. Ezeket a kapcsolatokat igenis rendbe lehet azzal hozni. Igen, ha mondjuk félreteszem azt, hogy nekem ebben milyen sértődésem volt, de például tudok kapcsolati határt is ebben elég jól kijelölni. Például én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy emberek azt gondolják, hogy minden vitát mindig le kell folytatni. Én azt állítom,
3: hogy... Ez a beszéljük meg,
2: igen. És akkor is oké vagyok, és ezt tudom, hogy nagyon vékony ég, és talán félreérthető, de hogyha te és én nem egyezünk egymással, van köztünk vélemény és értékkülönbség, az még nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy ez a mi kapcsolatunkat, a kapcsolatunknak az érzelmi és mély alapjait feltétlenül befolyásolni szükséges. Tehát jól lehetünk mi egymással akkor is, hogyha valamiben nem értünk egyet. Számomra szakmailag és emberileg is ez egy ideális világ, és azt lenne jó megtanulnunk, mert ez egy tanulható dolog, hogy én identitásomban, érzelmeimben, az énemben oké vagyok akkor, hogyha nem is értünk egyet egymással. És te is oké vagy akkor, ha nem értesz velem egyet, és ez a kettőnk között lévő oké állapot fenntartható akkor is, hogyha éppen vitatkozunk egymással rövidebb vagy hosszabb ideig. Ha ez a fajta szorongás, hogy én nem vagyok rendben, megtanulható másképp keretezni, akkor én azt gondolom, hogy a vitáink sokkal konstruktívabbak, és az együttélésünk sokkal kevésbé feszültséges lesz.
1: Miért van az, hogy ön is mondta, ezt már lehetett már olvasni, hogy Magyarország valahogy érzékenyebb ezekre a témákra, jobban hiszterizáltak vagyunk, vagy jobban bevonódunk. De azért azt látjuk, hogy hát tesznek is róla azok, akiknek ez fontos, hogy egy ilyen felfokozott állapot, lelki állapot.
2: Én erre mindig úgy tekintek, hogy akkor, amikor a közélet hat ránk, az azért hat ránk úgy, ahogy, mert a magyar társadalom valamilyen, és a magyar társadalomra valahogy lehet hatni. Nyilván minden társadalom e tekintetben más és más, bár ez inkább egy ilyen társadalomlélektani kérdés. És aki jól ismeri a társadalmaknak a működését, és jól ismeri mondjuk a magyar társadalom működését, ami már inkább egy ilyen, szerintem egy szociológiai kérdés, hogy sok-sok évtizedre visszamenőleg milyen kollektív élménye van a magyar társadalomnak rendszerváltás előttről, rendszerváltásról, hát már én is az a generáció vagyok, aki ezt vastagon megélte, és a rendszerváltás utáni évtizedek hogyan alakultak, ami miatt a magyar társadalom például mondjuk érzékeny a politikai hősökre. Például érzékeny olyan emberekre, akik így egy személyben majd azt mondják, hogy gyertek velem, én megyek előre, és tulajdonképpen mindenféle tartalomtól akár mentesen tudják azt mondani, hogy majd én megmutatom, hogy mi lesz igazán nekünk a jó. Erre például tudjuk, ezt kimutatták, hogy a magyar társadalom erre érzékeny. Ha ezt valaki jól csinálja, akkor valószínűleg azzal lehet jól menni előre. Ezeket érdemes figyelni, és ha ezekre jól reagál a társadalom, akkor valószínűleg az egy siker is lesz.
1: Jó, és hogyha azt érzik egyébként, hogy a hírek fölbosszantják önöket, ne olvassanak híreket. Akkor is föl kell a nap, megy tovább a világ, higgyék el. F. Takács István, pszichológusnak. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Szép napot kívánunk.
1: Holnap.
3: Ne feledjék, hogyha bizottsági ülést szeretnének nézni, élőben láthatják az ATV Extrém, például most is fut még egy, de 10-től pedig Ruf Bálintot, meg majd az eskütételt is adjuk a YouTube-on is, és holnap találkozunk.
1: Itt leszünk. Szép napot.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom?

Letesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Orosz dróncsapás érte Kárpátalját. A magyar kormány mélységesen elítélte a támadást. Orbán Anita bekérette az orosz nagykövetet. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Számos döntés született az első kormányülésen. Az új kabinet szimbolikus helyszínen Opusza-szeren kezdte meg a közös munkát. Az Európai Bizottság 12 000 milliárd forint felszabadítására készül a következő hetekben. Állítja Tisza alelnöke, aki szerint ez levegőhöz juttathatja az országot. Orbán Viktor leltár készített az elmúlt 16 évről. A leköszönt miniszterelnök kormánya szociális intézkedéseit sorolta. Hibákról nem beszélt. Mai vendégeink: Albert Enikő, a Magyar Hang újságírója. Fodor Gábor, volt oktatási miniszter. Szakonyi Péter, újságíró, az Old School Podcast szerkesztője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Péter levédett az Old School nevet, úgyhogy ezzel már ne próbálkozzanak a kedves nézők. Mielőtt belevágnánk igazán a beszélgetésekbe, kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért Orbán Viktorral, aki szerint az új kormánynak csak arra kell vigyáznia, hogy el ne rontsa, amit örökül kapott? Eléggé kevéssé oszlanak meg a válaszok, 6% ért egyet a korábbi miniszterelnökkel ebben, 94% viszont azt mondja, hogy nem ért vele egyet, tart még a szavazás, majd az adott témánál megnézzük, hogy hogyan alakult a végeredmény, és ismertetek néhány érdekes kommentet, de nem ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy Opusza-szeren tartja talán most is jelen időben az új kormány az első ülést. Volt egy kormányinfo, az viszonylag rövid volt, alig 1,5 óra, ebből nézzünk most meg egy nagyon rövid részletet.
3: Rendhagyó helyszínen Opusza-szeren tartotta első kormányülését a magyar kabinet. A miniszterelnök az ülés közben tájékoztatta a sajtót a bent történtekről. Elmondta, hogy a Kárpátalját ért orosz dróntámadást mélyen elítéli a magyar kormány, a történtek miatt pedig a külügyminiszter berendelte Oroszország magyarországi nagykövetét. Emellett arról is beszélt, hogy nagy lendülettel fogják lebonyolítani az átadás átvételt, a tervek szerint már a holnapi napon.
4: A magyar kormány, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást Kárpátalja ellen, a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Holnap, emlékeim szerint délelőtt 11:00-11:30-ra Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere berendelte Oroszország nagykövetét a magyar külügyminisztériumba. Ugyanezt el fogja neki mondani, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország és Vlagyimir Putyin mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint 4 éve kezdett véres háborút.
1: Először is szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, köszönöm, hogy eljöttetek.
5: Mi is szeretettel köszöntünk téged.
1: Köszönöm szépen, nagyon jól esik, és külön köszöntöm Enikőt, aki először van itt körünkben, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. És akkor kezdjük veled. Újságíróként mi volt a benyomásod erről az első kormányinfóról?
6: Az látszik, hogy egy új kormányzati műfaj van születőben, ugye a helyszín is erre utal, ennek a szimbolikája, ami számos irányba kibontható, ugye? Egyrészt, hogy ami már mutatta, ami utalt Magyar Péter korábbi tevékenységére is, ugye, hogy ők nem a hatalmat, nem a karmelitából, a hegy tetejéről akarják gyakorolni, hanem elmennek vidékre, és onnan az asszály sújtotta Alföldön, Ópusztaszerelen, egyébként a Nemzeti Emlékhelyen próbálják elindítani, vagy hát nem csak próbálják, elindítják ezt a rendszerváltást. Úgyhogy szerintem abszolút szimbolikus, és ugye mi, akik ahhoz vagyunk szokva, hogy eddig a kormányfő úgy kommunikál, hogy vannak a sajtóközlemények, meg ugye vannak ezek az intézményi rendszerek, hát a kormányinfót nem is említem, mert például mi magyar hangosok nem is jutottunk oda be soha, de hogy volt ennek egy intézményi kerete, hogy hogyan kommunikál, ugye most egészen másról van szó. Ez látszik ugye a minisztériumi intézményeknek a bejárásánál is, de akár az is abban is, hogy elmennek Ópusztaszerre, és ott indítják el a rendszerváltást,
1: mint egy illetve
6: az új
1: foglalás.
6: Korszakot. Igen, igen, a Árpádék annak idején.
1: Ehhez hozzá akartok szólni, vagy eszméletlen sok téma van? Ami már konkrétum, ami el is hangzott.
5: Igen. Nem, egy apróságot azért hagyd tegyek hozzá, az, amit Enikő mondott, hogy persze nyilván mindent lehet kritizálni, és mindenről lehet pozitívan is nyilatkozni. Én nem kritizálnám ezt a dolgot, ezt az Ópusztaszer ügyet, ez valóban úgy van, hogy az Enikő is mondta, ez egy szimbolikus lépés, és mivel ugye Ópusztaszer, hát tudjuk, a feszti körkép és egyebek miatt is van, ugye a magyarságnak a ilyen értelemben egy szimbolikus helyszíne, az ember érti azt, hogy miért oda mentek, de azt azért érdemes leszögezni, hogy persze nyilvánvalóan Ópusztaszeren érdemi munkát egy kormány, főleg egy frissen megalakult kormány nem tud végezni, tehát ez valóban egy ilyen értelemben egy PR akció, aminek megvan az üzenete, megvan a gesztus értéke, és közben ugye hallottuk azt a bejátszásba is, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy már holnap szeretnék átvenni az összes minisztériumot, ezt értem is, persze, és akceptálható is ez a sietség, de azért én már láttam közelről minisztériumnak az átvételét, meg átadását, szóval azért az nem így megy. Tehát, hogyha az ember tényleg precízen, pontosan és komolyan át akarja venni, azért az egy hosszabb folyamat. Tehát én azért jó lenne, hogyha olyan megnyugtató dolgokat is látna az ember, hogy tényleg érdemileg akarnak bizonyos dolgokat csinálni, nem csak kifelé üzeneteket és gesztusokat megfogalmazni.
1: Hát nyilván ezt majd a jövőben láthatjuk meg, de eddig ennyit tudunk, ami elhangzott. Kezdjük akkor, menjünk sorrendben. Tulajdonképpen az első az volt, hogy reagált az orosz dróntámadásra, és hogy be fogják kéretni az orosz nagykövetet. Tehát ilyenre akkor sem került sor, amikor az oroszok feltörték a külügy szervereit, amikor Munkácsot korábban támadás érte, amikor 56-ot fasiszta ellenforradalomnak nevezték. Mit gondolsz erről, Péter? Most meg bekéretik
7: az orosz. Az embernek önkéntelenül az jut eszébe, amikor a legutóbb a Munkácsi dróntámadást említetted, akkor ugye a köztársasági elnök sem szólt egy szót sem, sőt kiadott egy sajtóközleményt, amiből az orosz rakétatámadásból az orosz kivetette. És utána volt egy konfliktus ugye a később elbocsátott sajtófőnökével, aki egyébként éppen tegnap jelentette fel a köztársasági elnököt, vagy a hivatalát, hogy vétkes mulasztásban vétkesek, vagy vélhetően azok, hiszen egy életveszélyes helyzet, a repülőgépek megbízhatósága érdekében nem tett semmit, hogy ez megszűnjön. Tehát nekem rögtön eljutott eszembe, hogy most rögtön a köztársasági elnök azon mód legott reagált, pár hónappal ezelőtt nem. És ugyanez volt a helyzet a magyar kormánnyal is. Tehát érdekes párhuzam, változnak az idők.
1: Akkor ugye kitértek két aktuális kérdésre az asszályra. Az olyan amerikai stílusú volt nekem, most nem akarom fényezni ezt a kormányt, mert biztos, hogy lesz majd idő, amikor lehet nem fényezni is, de mégis ott volt egy szakember munkaruhában, egy vízügyi szakember, és elmondta, hogy mi a helyzet az asszályban, mit lehet tenni.
6: Hát ugye, amikor azt kritizálja valaki, hogy miért nem tesznek már valamit, ahogy egyébként Gábor említette, hogy nagyon szép ez a szimbolika, meg szépek ezek a lépések, meg a nemzeti szimbólumoknak mondjuk a visszavétele, de azért ne felejtsük el, hogy ma szerda van, ugye ma 0 órakor vette át a kormány a hatalmat, mondjuk így, tehát azért szerintem még ne várjunk tőlük nagyon nagy, mélyen szántó döntéseket, meg törvényeket, meg nem is tudom, hogy mit. Tehát én azt látom, hogy próbálják föntartani ezt a hangulatot, föntartják ezt a lendületet. És hát egyelőre ilyen szimbolikus lépésekkel, de azért vannak itt konkrét dolgok is, amit említettél, ez az asszályügyjel kapcsolatos bizonyos kezelése a helyzetnek. Úgyhogy szerintem azért vannak itt lépések, és látszik, hogy elindult a munka, és nem véletlen az sem nyilván, hogy rekordidő alatt állt fel az a kormány, nyilván emögött nagyon sok összetevő van, illetve nagyjából, hogy rekordidő alatt állt fel az a kormány.

0: semmi, de már az emberek azt várták, hogy hát miért nem lép, hát miért nem oldja meg ezt, miért nem csökkenti ezt, miért nem emeli azt, és tényleg ez holnaptól indul be, de hát csodát nem lehet várni. Jelképes, egyébként jelképesnél azért több is történt, mert mondjuk a tényleg egy napja lépett hatalomba a kormány, de azért van egy-két olyan döntés, amihez nem kellett idő, és nem kellett semmi előkészület. Gondolok itt például arra, hogy a cirkuszokban nem lehet állatokat felléptetni, ami azt gondolom Európa többi részén már régóta így van, vagy nem tudom, hogy hány országban, de biztos, hogy ez egy közös nevező. Magyarul, és ezt meg lehetett lépni, 24 órán belül semmibe nem került.
1: Illetve ott volt Hernádi Zsolt, mint elmondta Magyar Péter, és az a következtetés, hogy nem kell üzemanyaghiánytól tartani. Tehát ezt a magam részről úgy gondolom, hogy nem volt rossz húzás, hogy egy mindenkit érintő és konkrétan érintő kérdésre adtak egy választ.
2: Hát ez abszolút fontos volt, tehát ennek igazad van, ebben nem volt rossz húzás, mert természetesen úgy van, ahogy az Enikő is elmondta, meg a Péter is, hogy nyilvánvalóan egy frissen hivatalba lépett kormányról, amelynek ez az első ülése, ez az első napja, persze, hogy az ember józanul nem várhatja azt, hogy fantasztikus, mélyen szántó döntéseket fognak hozni. Tehát itt elsősorban gesztusokat és szimbolikus politizálást lehet látni. Érdekes lesz majd, amikor jönnek az érdemi dolgok, de ez, amit most mondtál, ez már egy picit érdemi dolog szerintem, mert azért mégiscsak a piacon elterjedt az a hír, hogy a tartalékok borzasztóan lecsökkentek, és ezért dízelhiány lesz Magyarországon. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, hogy elhívták Hernádi Zsoltot, és beszéltek erről, hogy ugyan valóban csökkenek a tartalékok, de akkor fel fognak szabadítani mást is, és akkor meg kell tartani ettől. Lényegében ez volt az üzenet. Ez szerintem fontos volt, ez egy érdemi dolog ilyen értelemben most.
1: Illetve Magyar Péter elébe ment egy kérdésnek, mert ő 480-as rögzített árat követelt még ellenzékből, ugye most meg azt mondta, hogy a mostani védett árakat fenntartják, ami nem 480, hanem 600 körüli.
0: 615.
1: Igen.
2: És 595.
1: De azt mondta, hogy mielőtt megkérdezi a propaganda, egy bármely munkatársa elmondaná, hogy viszonyítsák az akkori Brent olajárhoz az ő ígéretét a 480-hoz, meg a mostanit nézzék meg, és mivel azóta óriásit ugrott fölfelé az olajár, ezért most ezt tudják ígérni.
3: Hát érdekes volt, hogy már ugye számon kérték az első napokban őt, hogy hol van a 480 forintos benzinár, amikor talán még épp hogy letett az esküt, vagy talán még az sem történt, meg nem tudom melyik nap, de választás után
0: pár... türelmi idő, nincs, tehát nincs, azt nincs. Gondolom, hogy...
3: De mondjuk hát, nem megjegyzem, is kiértett,
2: de megjegyzem, soha nem szokott lenni érdemben, tehát ez mindig így szokott lenni, megint csak saját tapasztalatból mondhatom, hogy azért mindig azonnal jönnek az ilyen típusú kérdések, de azért ezzel együtt, ha már ezt a Péter mondta, a 100 nap türelmi időt, szóval minden kormánynak kell adni azért 100 nap türelmi időt, még akkor is, hogyha vannak ilyen kérdések, de ugye összességében az egész közvéleménynek meg mindenkinek kell adni, mert össze kell rázódni valamilyen módon egy kormány működésének. Tehát erre mondtam azt, hogy én azért már láttam ilyet belülről, tehát egy minisztérium, amíg az elkezd működni egy friss miniszterrel, amíg az pontosan tudja, hogy a különböző részek hogyan működnek, az ott dolgozók egyáltalán hogyan lehet beindítani azt, hogy bizonyos folyamatok keresztül menjenek, politikai döntések a közigazgatáson, hogy így fogalmazok, azért az idő az a helyzet.
1: Hát erre utalt is Magyar Péter, azt mondta, hogy leállítanak minden a rendes működésen túli kötelezettségvállalást kormányzati részről. Itt két határt adott meg, amit nem teljesen értettem, 100 millió, illetve 250 millió feletti kifizetéseket, mert fogalmuk nincs, hogy milyen állapotban veszik át az államháztartást, a költségvetést. Ti tartotok attól, hogy valami ennél is sokkal rosszabb eredményt kell, hogy bemondjanak, mint amiről most tudunk? Hát, hogy áprilisig felhasználták az éves ilyen 91%-át?
0: Hát igen, szóval bár ne lenne igazam, de én azt gondolom, hogy még nem csak a szekrény van tele csontvázakkal, hanem komplett épületek. Nagyon tartok attól, hogy az államháztartás helyzete sokkal rosszabb annál, mint amilyennek lefestették, vagy amilyet a korábbi, vagy a jelenleg elérhető statisztikai adatok mutatnak. És úgy gondolom, hogy a most hivatalba lépett kormány számol azzal, hogy nagyon rossz a helyzet, számol azzal, hogy üres a kincstár, tehát nem éri olyan nagy meglepetésként, de olyan kötelezettségvállalások is belejátszanak ebbe, amiről fogalmuk nem volt. Itt egy példa az olajról, meg a kőolajról esett szó, ugye amikor itt

0: Vance
1: alelnök.
0: Alelnöke az Egyesült Államoknak, akkor született egy megállapodást, azt hiszem $500 millió értékű olajszállításról. Hát most kiderült, az Egyesült Államokban adták hírül, hogy ez nem $100 per hordó, hanem $130-140 hordonkénti áron köttetett meg, idézőjelbe, roppant kedvező áron.
1: Igen, ez egy olyan 20 milliárdos túlározás, ezt kiszámoltam, ez egy múlt heti hír, azt hiszem a HVG-n. Jó, akkor mondok több ilyen ma bejelentett dolgot. Nem tudom, van-e jelentőség, hogy Tóth Péter, aki a kampányfőnöke volt a Tiszának, és azt mondta, hogy elbúcsúzik, és ennyi, mégsem búcsúzik el, mert nemzetbiztonsági tanácsadó lesz.
2: Persze, hogy van jelentősége, vagy nem tudom, Enikő, ehhez akarsz-e hozzászólni? Hogy van jelentősége. Hát Tóth Péter ugye egy kulcsfigura volt ilyen értelemben a kampányban, és ezek szerintem a történet itt arról szól, hogy bizalmi funkcióval akarja őt Magyar Péter megtartani, mert ugye itt a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a felügyelete részben, illetve az azzal kapcsolatos tanácsadás, az egy bizalmi funkció. Tehát ez mutatja, hogy szüksége van mégiscsak azokra az emberekbe, akikbe a kampány kapcsán és a kampány munka kapcsán megbízott, és egyértelműen ott voltak körülötte, és sikerre vitték a Tiszát, úgyhogy ennek nagyjából ez az üzenete szerintem.
1: Magyar Péter szerintem a bulvárban is elég rendben van, mert most kicsit csapongunk, de ez a sorrend volt a Kormányinfón, hogy a bicskei gyermekvédelmi botrányok, illetve a kegyelmi döntés teljes hátterét, ami fellelhető, nyilvánosságra hozzák viszonylag rövid időn belül, és azt mondja, hogy hát, most idézem Magyar Pétert, az nem biztos, hogy Novák Katalintól lesz egy olyan feljegyzés, hogy azért adtam kegyelmet, mert Lévai Anikó erre kért, mondta tehát Magyar Péter, és egyszer mindezzel be is dobta a leköszönő miniszterelnök feleségének a nevét.
3: Hát ugye erről régóta lehetett hallani, hogy Lévai Anikónak a neve forog a háttérben. Persze nem volt ez kimondva, nem lehetett ez bizonyítani, nehéz is lenne bizonyítani, de azért ez egy régi ígéret a Magyar Péternek, és szerintem van is egy ilyen nagyon erős igény, hogy ezt nyilvánosságra elhozni, és tényleg tisztán kell ebben látnunk, mert a rendszerváltás szerintem nem lehet egész, nem lehet tiszta addig, amíg nem tudjuk ezeket az ügyeket, ahonnan az egész elindult, amikor az egész társadalom azt mondta, hogy eddig és ne tovább, mert ezek már olyan sötét és olyan mocskos dolgok, hogy ezeket tisztába kell tenni. Itt a felelősöket meg kell nevezni, felelősségre kell vonni őket, tehát hogy tiszta lappal kell indulni, és rendezni kell ezeket az ügyeket. Aztán, hogy milyen nevek fognak itt előbukkani, ugye sok mindent hallott az ember itt ezekkel kapcsolatban, szerintem nagyon fontos a tisztánlátás, és nagyon nagy igény van erre a társadalomban.
2: Igen, de hogyha én ezt hozzátehetem, némileg nem tudom, hogy vitatkozva-e Enikővel, de lehetséges, hogy szóval nem lehet azért szerintem egy miniszterelnöknek csak úgy neveket bedobni. Tehát az akkor lehet, és a miniszterelnöki felelősség az diktálja, hogyha ő bizonyítékokat is tud ezzel kapcsolatban mondani. Mert ugye úgy van, hogy az Enikő mondta, hogy ez régóta lehet hallani. Na de lehet hallani, és az így van között, nagy különbség van az a helyzet. Sok mindent lehet hallani. Olyan dolgokat is, amelyek nem igazak. Tehát egy miniszterelnök nem állhat ilyen dolgoknak az élére. Ő csak akkor beszélhet ilyenekről, hogyha neki pont valóban bizonyítékok vannak a kezében.
0: De lehet, hogy vannak.
1: Ezt
0: megkockáltam.
3: Lehet, hogy azért dobta be.
2: De bizonyítékokat még nem láttunk.
1: Ezt mi akartam kérdezni, hogy megkockáztatná ezt szerinted Magyar Péter, hogy bedobja ezt a nevet, miközben nem tudja, hogy lesz-e rá bizonyíték.
2: Nem tudom.
1: Mert az viszont egy óriási erkölcsi presztízsveszteség valakit igaztalanul megvádolni.
0: Nem tudom. Azért, hogyha még egyszer felolvasod ezt az idézetet, azért ez nagyon furmányosan, tehát az, hogy valahogy nem igaz, nem biztos, hogy igaz.
1: Olyan biztos nem lesz szerintem magyar szerint, hogy Novák Katalin írt egy feljegyzés, hogy azért adtam kegyelmet, mert erre.
0: Igen, tehát az a fogalmazás is meglehetősen...
2: Hát ez így még inkább gyanúsá tesz.
1: Hát ilyen megfoghatatlan
3: nehéz felelősségre vonni, hogy akkor ő most meggyanúsította itt valakit, vagy nem gyanúsított meg. Nyilván bedobott egy nevet, onnantól kezdve, hogy az a név ezzel az üggyel forog, ugye erre mondják, hogy nem zörög a haraszt, de onnantól kezdve nehéz ezt tisztázni.
1: Tehát, hát meg ez nem jogi fogalom.
2: De ez nem lehet, nem szabad ilyet csinálni, tehát továbbra is fenntartom. Hát ugyanez az egész Zsolti bácsi nevű őrület, ugye, ahol a Semmilyen Zsoltot megvádolták, és ugye aztán nyilvánvalóan...
0: De bocsánat, nem vádolta meg senki a Semmilyen Zsoltot, Semmilyen Zsolt rántotta magára az ablát.
3: Igen, nem.
1: Arató Gergely neki
2: az Arató Gergely neki rontott a parlamentbe.
0: Ő állt föl. Tehát nem,
2: az Arató állt fel, és mondta, hogy Semmilyen Zsolt nyilatkoz, várja Semmilyen Zsolt válaszát erről.
0: De nem mondta explicite, hogy te vagy Zsolti bácsi.
2: De Péter, hogyha most én azt mondom itt neked, hogy
0: van én egy, vagyok Zsolti.
2: Van egy Péter bácsi, és Péter, légy szíves, nyilatkozz már erről, hogy te mit gondolsz.
0: Akkor csöndben maradok.
2: Hát rosszul teszed.
0: Hát ez kellett volna rosszul tenni a Semmilyennek is.
2: Figyelj, én tehát nem ültetek még parlamentben, nem tudsz így. Ha a parlamentben ezt elmondják neked, és te ott csendben maradsz, az egész sajtó és mindenki azzal van tele másnap, hogy persze, meg sem mert szólalni, mert úgy eltalálták. Ugye, csendben maradt, meg sem mert szólalni, mert hát nyilván az ütés...
0: Kipróbálhatta volna reagálni, később is ráért volna, szerintem.
2: Én fenntartom azt a véleményemet, és szerintem a magyar közéletnek nagyon fontos lenne az, hogy nem lehet célozgatni, nem lehet gyanúsítgatni, az nem helyes dolog, szerintem arról beszélünk, amit tudunk, amit tényekkel tudunk alátámasztani, és ne pedig sejtetéseket mondjunk.
1: Itt viszonylag gyorsan megkapjuk a választ, ígérte Magyar Péter, mert hogy oda mennek, megnéznek minden aktát, ami felelhető és nyilvánosságról ezek. Folytatjuk még ezt a kormányinfot, mert elképesztő sok téma van, és ennél még gyakorlati, meg zsebeket érintő témák, de most egy rövid reklámszünet jön.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, folytatjuk azt a tematikát, amit Magyar Péter osztott meg velünk. Beszélt arról, hogy megnyitják az ügynökaktákat, október 22-e volt az eredeti dátum. Nem tudom, hogy gondolom senki nincs, aki ezzel nem ért egyet, bár a részleteket nem annyira ismerjük még.
2: Hát persze, szerintem mindannyian egyetértünk, vagy feltételezem, de azért azt szeretném hozzátenni, hogy szóval a valóság meg az igazság kedvéért az ügynök, tehát ma is megismerhetők az ügynökakták, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy nem megismerhető a múlt Magyarországon, hosszú ideje már az. Ugye én is egy műsorban szerepeltem múlt héten, valahol elvittem például egy adagot abból az ügynökaktákból, amit például a rólam szóló megfigyelésekről, lehallgatásokról, lakáslehallgatásról, besúgásról, egyebekről szól. Ez bárki kikérheti magát.
1: Hát aki érintett.
2: De aki érintett.
1: Azt kapja
2: illetve,
1: meg.
2: Illetve Feri az
1: vagy
2: is.
1: Történész.
2: Nem, vagy történészek és újságírók is egyébként szabadon kikérhetik, bemehetnek, kutathatnak.
1: Igen, na, de aki egyik kategóriában sem.
2: Na ez az, tehát...
1: Van, nincs benne, az nem?
3: Tehát, van még egy 10%, nem, amit nem lehet kikérni, mert hogy azt mondják, hogy az olyan érintettség.
2: De ez elméletileg mondják, tehát azért ezt tegyük hozzá, ez jó is, hogy az Enikő mondta, ugye akikről most beszélnek, ugye a kormány részéről erről a kérdésre, ők is elismerik, hogy 90%-a megismerhető, de ahogy itt Enikő szóba hozta, elméletileg van egy 10%, ami nem, de hát ez a 10%, ez már egy bonyolult probléma. Mert ebben nagyon sok olyan adat van, amely kényes adat, kifejezetten olyan személyiség védelem alatt áll, amelyek kérdésesek, vagy egyáltalán nyilvánosságra hozhatók-e. Úgyhogy ez nem egy egyszerű kérdés, de az biztos, hogy nem igaz az az állítás, hogy ma jelen pillanatban nem megismerhető a múlt, vagy elzárva lenne megismerhető, de még egyszer mondom, lehet rajta javítani. Például igen. Mondjuk azzal biztos lehetne javítani, hogy valaki beül egy már a modern kornak megfelelően egy számítógép mögé, és beüt bizonyos adatokat, és kijönnek. Tehát ez például Magyarországon nincs. Ez egy hiányosság szerintem. De még egyszer hangsúlyoznám, nem igaz az, hogy nem megismerhető a múlt, megismerhető.
4: Gábor, bocsáss meg, ne haragudj, csak annyiban, nem tudom igazam van-e, de vannak olyan adatkötegek, vagy adathegyek, amik nem a levéltárban vannak, tehát nem a titkosszolgálatok levéltárában vannak, hanem különböző más helyeken, amit még nem adtak át. Tehát én ebből a 90%-ban én nem lennék biztos, én is lekértem a rólam szóló anyagokat, és akkor is mondták nekem évekkel ezelőtt, hogy tessék majd évente visszajönni, mert kapjuk folyamatosan az anyagokat, amit most átadtunk, ez csak része. Úgyhogy te is menjél vissza, mert lehet, hogy már ilyen van rólad is.
2: De ez ma folyamatosan már elnézést adik ő, hogyha elvettem volna a szót, csak egy végre kapcsolódóan a Péterhez, hogy nekem szóltak is szinte az elmúlt években kétszer is, hogy még anyagok keletkeztek, és ez valóban így, hogy folyamatosan a levéltárba növekszenek az anyagok, mert más helyekről érkeznek. De még egy gondolatot hagyták ezt hozzá, azt is látni kell, hogy van egy korlátja a megismerhetőségnek még hozzá az, hogy annak idején, aki még emlékeznek a Dunagétre, ugye ez a rendszerváltás idején a nagy botrány, Végvári Őrnagy, ugye? Tehát amikor a Végvári Őrnagy szólt, hogy semmisítik meg az aktákat, az úgy történt, hogy először elkezdték szépen sorrendbe az 1945 után az 50-es évek elején keletkezett aktákat, majd rájöttek, hogy ezt nem fognak tudni végezni, ezért gyorsan a végére mentek, és 89-től kezdték megsemmisíteni. Tehát van egy luk az egész rendszerben, pont a 89-től pár évre visszamenőleg sok aktát megsemmisítettek, és ezért állandóan fölmerülő kérdés az, hogy azt is tudjuk, hogy KGB rezidens volt itt, és azt is tudjuk, hogy készültek mikrofilmek, tehát biztos, hogy Moszkvában van egy teljes mikrofilmtár arról, hogy itt mi volt, de az oroszok ezt tagadják. Tehát ilyen értelemben mindig lesz a megismerhetőségnek ennyi korlátja.
1: Igen, de a valamennyivel több is, több, mint az épp akkori állapot, de jó.
3: Meg hát ez egy kibeszéletlen történet, tehát hogy emlegetitek, hogy ezt a részt ugyan már meg lehet ismerni, de még mindig van ott egy 10%, vagy még mindig vannak újabb akták, vagy még mindig jönnek újabb információk, tehát hogy még mindig van egy ilyen bizonytalanság, és tudjuk, hogy a rendszerváltás óta ez soha nem volt igazán nyilvános, tehát úgy nyilvánosságra hozva, hogy már pedig akkor legyen transzparencia, persze azokkal a korlátokkal, amik abszolút indokoltak, amit említettél is, tehát hogy ez is, hogyha rendszerváltásról beszélünk, és egy új korszak kezdetéről, ez egy olyan adósság az elmúlt 36 évnek, amit szerintem mindenképpen rendezni kell, és tiszta lappal kell indulni, mert különben mindig lesznek ilyen kis apróságok, hogy hát, de ki tudja, hogy ott még mi van, és ki tudja, hogy kiről még nincsenek tisztázva a dolgok, úgyhogy szerintem ezt tényleg...
1: Igen, hát ebben lemaradtunk, mert az összes poszt-kommunista ország rendezte a saját ügynök múltját, úgy tudom.
2: Hát a magyar szabályozás az nagyjából megfelel a régió szabályozásának, nincs lényegi eltérés hozzá, a jelenlegi. Tehát ez nem vagyunk, nem állunk mi ebben rosszul.
4: Egyetértek, mert ez egy szimbolikus jelentőségű történet, de van egy praktikus, nem tudom, hogy megalapozott vagy sem, állítólag az elmúlt években, évtizedekben rendkívül sok embert zsaroltak azzal, hogy megvan róla, én tudom, nálam van, másolat van róla, stb. Na most, ha ez nyitott, akkor nincs mivel zsarolni, mert bárkinek utána nézhet bárminek.
3: Így van.
1: Egy következő pont, a távozó kormánytagok nem kapnak pénzt, ha igényelnének is, az új miniszterelnöknek kell aláírni a végkielégítést vagy juttatást, így is úgy is lehet nevezni. Magyar Péter azt mondta, hogy szerint a Orbán Viktor és kormánya 16 év alatt mintegy 20 000 milliárd forinttal károsította meg az országot, és szerint ezt szakértők is alátámasztják, és ezért ez a minimum, hogy nincs ez a juttatás. Erről mit gondoltak?
3: Hát ennek is van egy erős szimbolikája, amellett ugye, hogy nyilván itt pénzről van szó, és nem mindegy, hogy a közpénzzel mi történik. Itt ugye arról van szó, hogy van ez a társadalmi igazságtétel iránti igény, tehát hogy az emberek látták az elmúlt 16 évben, hogy hogyan folyt el a pénz, hogyan loptak, hogy mentek a közbeszerzések, a korrupció, tehát hogy rengeteg olyan minden van, amiből az embereknek elegük volt. Nagyon sok luxusberuházásokból ugye erre szintén volt példa az elmúlt napokban ezeknek a felderítésére. Tehát, hogy van egy ilyen rendezés iránti igény, és egyelőre, ahogy beszéltünk róla, nincsen még a kormánya az épületeken belül, tehát nincs még a titkosított és egyéb szerződések birtokában, hogy pontosan lássa, hogy milyen a helyzet. De vannak lépések, amiket már most megtehetnek, és nyilván meg is tesznek, hogy szerintem ez egy ilyen társadalom felé tett gesztus, hogy már pedig akkor mutatjuk, hogy mi igenis egy új korszakot kezdünk, és az igazságtalanságokat felderítjük, és leszámolunk velük.
1: Gábor, te mit gondolsz erről a döntésről? Mert ez egy bejelentés, hogy ez így lesz.
2: Az a helyzet, hogy én ezeket az ilyen idézőjelvetett népszerű döntésektől nem vagyok lelkes egyáltalán, tehát rendszeresen előjönnek ezek a dolgok, hogy most is hallom, hogy már más híradásban hallottam azt, hogy és a parlamenti képviselőknek majd a fizetését csökkenteni fogják. Szóval ezek nem jó dolgok szerintem. A parlamenti képviselőt fizessék meg normálisan szerintem, az a helyzet. A végkielégítésről is én azt gondolom, hogy az NIQ-nek persze ebben igaza van, amit elmond, de ez megint olyan értelemben egy általánosítás, hogy vannak emberek, akik hát nem biztos, hogy feltétlenül jól és korrekten végezték a munkájukat, de vannak, akik meg igen.
3: Tehát azt mondod, hogy ami jár, az jár, ugye a klasszikus.
2: Én azt bölcsebbnek gondolnám, azt korrektebbnek gondolnám ezeket a dolgokat, tehát nem jó, hogyha szerintem mindig a múltat teljesen el akarjuk törölni, és egy csomó ember, meg nem, azt se tudom, hogy most ez feltétlenül kikre fog vonatkozni. Államtitkárok,
5: miniszterek,
2: de az államtitkárok közül milyen államtitkárok? Közigazgatási államtitkár, stb.
5: Ezt nem részleteztem.
2: Tehát én szerintem egy csomó normális ember dolgozott, megjegyzem zárójelben, én az életemben nem vettem fel végkielégítést, de most ezt nem is akarom részletezni ezt a dolgot, tehát nem gondolom, hogy tehát a magam részéről soha nem éreztem úgy, hogy nekem erre szükségem lenne, vagy nem is az, hogy szükség lenne, persze az embernek mindig szüksége van arra, hogy kapjon tisztességes pénzt, de nem éreztem volna korrektnek ezt a dolgot, de nem akarom egyáltalán, hogy a magam belső meggyőződését az általánossá tenni, mert tudom, hogy attól még, ha van törvényi szabályozás, az a jó, ha a törvényi szabályozást betartják.
4: De Gábor, az elmúlt évek épp azt mutatta be, vagy épp azt erősítette meg, hogy vagy pontosabban cáfolta azt a közvélekedést, hogyha valakit jól megfizetnek, akkor nem lehet korrupt. A parlamenti képviselők egy jelentős részének, vagy egy részének, ugye hiába volt jó a fizetése, hiába volt magas a fizetése, a korrupció ott volt. És ezek a vidéki események, amik tényleg nap mint nap kijön egy-egy történet, hogy a mamáját alkalmazta, ami nem lehet azt mondani, hogy nyílt korrupció, de hát mégiscsak csalás, mégiscsak sikkasztás, vagy valami teljesen mindegy, hogy milyen címkét teszünk rá. Tehát hiába ugye a kormányfő mondja, hogy nem akar 8,75 millió forintos havi illendőséget fölvenni, maximálják 2,5 millióba. Én azt mondom, hogy példát kell mutatni, a 2,5 millió forint sem kevés. Lássák azt a választópolgárok, hogy egy olyan rendszerre szavaztak, aki önmagán is képes takarékoskodni. És amikor jobban megy az országnak, akkor keressen jobban is a parlamenti képviselő, a kormányfő is, meg a miniszter is.
3: Arról ugye nem is beszél, hogy ezeket ők szavazták meg maguknak. Tehát hát amikor arról beszélünk, hogy törvényileg ez jár, hát igen, azért jár, mert iszonyúan emelték folyamatosan maguknak. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy ezek az ők általuk hozott törvények, és azért tudjuk, hogy mi volt a mögött.
2: De mondjuk nehéz is úgy törvényt hozni, az igaz, hogy nem a parlamenti képviselő szavazza
3: hát, igen,
2: meg.
3: De...
2: Tehát ez sajnos ebben a helyzetben egy kényszer, ez nyilvánvaló. De odakanyodva arra, amit te is mondtál, ugye, és ennek a fideszes képviselőnek a példáját, akiről most ugye kiderült, igen. Hogy vissza kellett adni meg a polgármesternek,
4: fiktív
2: édesanyját alkalmazta, hogy már nem tudom pontosan mit. Szóval ilyenek sajnos előfordulnak, egyébként már volt Magyarországon is ilyen eset hozzátenni, tehát nem ez az első ilyen eset, meg külföldön is szoktak ilyen esetek lenni, de attól még, hogy egy embernél van ilyen, az nem jellemző, hogy mindenkire lenne. Tehát én voltam képviselő sokáig, és pontosan tudom, hogy az országgyűlési képviselők többsége az általában tisztességes, normális ember szokott lenni. Nyilván vannak mindenhol gazfickók. Ez sajnos így van, ott is, ugye ez nagy általánosság, de ez így van. És azokkal szemben persze, hogy el kell járni ilyenkor, de az általánosításokkal szemben én mindig fölemelném ilyen értelemben a hangom vagy a szavam, mert azt gondolom, hogy nem jó, az soha nem vezet előre.
4: Igen, de te egy más parlamentbe ültél, Gábor, azért ne felejtsd el.
2: Másba, ezt én nem felejtem
4: teljesen
2: el,
4: teljesen másba. Nem egy gátlástalan emberekből, elnézést, ha valakit méltánytalanul említek, de itt nem volt a gátak. Itt mindenki azt csinált, amit akar.
2: De itt is voltak tisztességes.
1: Ha jól értem, úgy megy az eljárás, hogy a távozó kormánytagoknak nyilatkozniuk kell, hogy igényt tartanak-e az őket megillető összegre, és a miniszterelnök aláírja a kérelmet. Azt mondta Magyar Péter, hogy ő nem fogja aláírni, tehát jobb is, ha úgy nyilatkoznak, hogy nem kérik. De akkor Gábor, szerinted meg lehetne azt csinálni, hogy nyilatkozzon mindenki úgy, ahogy akar, aki akar nyilatkozzon, úgyhogy kéri Magyar Péter, meg válogasson köztük, hogy akkor ez rendes ember, ő nincs benne ebben a nem tudom mekkora hiányban, ami keletkezett.
2: Szerintem egy ilyen helyzetben nyilván, hogy senki nem fogja kérni, vagy csodálkoznék, hogyha valaki kérelmet nyújtana be egyébként a leköszönő kormányból Magyar Péternek, hogy azért szeretnék, még nem tudom mennyi végkielégítést.
1: A törvény alapján ez úgy tűnik, hogy így
2: megy. Oké, de nem arra mondom, hogy az a normális, hogyha azért ezeket a törvényi szabályokat azért komolyan vesszük szerintem.
1: Hát én úgy értem, hogy komolyan veszi, csak a törvényből az következik, hogy ő írja alá, hogy igen vagy nem, és ő megüzente, hogy ne is kérik, mert nem fogja alá.
2: De ebben az esetben nem is fogják szerintem kérni.
1: Jó, akkor nem is tud különbséget tenni, hogy akkor ő dönti el, hogy ki az, aki...
2: Csodálkoznék, tehát az egy külön hír lenne szerintem, hogy XY miniszter kérte Magyar Pétert, hogy adjon neki, nem tudom hány havi végkielégítést.
3: Igen, az, akinek engedi, és annak miért engedi?
2: Ez az, pontosan.
4: Jó, de az államtitkároklét pedig a leköszönő miniszterek írják alá, vagy írták alá, vagy írják alá. Tehát azt nem tudja megakadályozni, nem tudom, hogy
1: Nekem úgy tűnt, hogy az államtitkárok semmire.
4: Jó. Igen, ilyen helyzet sem volt még azért az elmúlt rendszerváltás óta. Azt hiszem, ebben egyetértünk.
1: Van egy nagyon fontos, amit már sokat szóra erősített meg a miniszterelnök, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Ugye a Fidesz tiltakozott ezzel ellen mondvá, hogy ez tulajdonképpen nemzeti hatáskört érint. Itt a bűnüldözés az magas fokon zajlik, ne a külföld, ne az Európai Unió nyomozgasson itt bármi után. Akkor most mi történik? Csorbul a szuverenitásunk?
4: Nem, ez megint porhintés volt a Fidesz részéről, hiszen az Európai Ügyészség nem úgy dolgozik, hogy ide küld ügyészeket, nyomozókat, bármi, hanem a magyar ügyészeket, a magyar rendőrséget használja, és adnak a magyar bíróságok döntését használja fel. Tehát szó nem volt arról, hogy a szuverenitás bármilyen módon csökkent volna.
3: Ugye ez látszik, hogy a Mi Hazánk is próbálja ezt meglovagolni, ezt a helyzetet. Ugye a bizottsági meghallgatásokon például Apáti István azt a kérdést szegezte az igazságügyminiszternek, hogy akkor ilyen nemzeti kishitőségben szenvednek, hogy úgy gondolják, hogy az ügyészség nem tudja megoldani, vagy nekünk Brüsszelből kell hívni ügyészeket, mert hogy mi nem tudunk ezzel mit kezdeni, de hát ugye teljesen egyértelműek a szabályok, más országokban ezek teljesen világosan működnek, az EU-s forrásokra vonatkozik az Európai Ügyészségnek a joghatósága, tehát én azt hiszem, hogy itt nincs is miről beszélni, tehát ez egy ilyen ellenzéki habverés a Fidesz és a Mi Hazánk részéről.
1: Azt javaslom, hogy akkor menjünk tovább. Van még egy hír, de ezt most nem mutatjuk meg, csak hogy 12 000 milliárd forint jöhet állítólag heteken belül Brüsszeltől, ez 34 milliárd euró. Van benne egy közös védelmi projekt, ez a fele nagyjából. Van 10 milliárd eurónyi befagyasztott hitel meg hitelkeret. Szóval ez egy igazán jó hír, de mivel kifutottunk az időből, most nézzük meg azt, hogy Orbán Viktor leltárt készítve mire hívta fel az utódok figyelmét.
5: A leköszönő miniszterelnök elkészítette a saját leltárát az elmúlt 16 évről. Orbán Viktor azt mondta a Facebook videójában, hogy szerinte Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. A volt miniszterelnök felsorolta a nevével fémjelzett 4 kormányzati ciklus általa legfontosabbnak tartott intézkedéseit és kiugró gazdasági növekedésről, 4-szeresükre emelkedő bérekről is beszélt. Hangsúlyozta, Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, és kiemelte a 3 és 4 gyerekes anyák adómentességének bevezetését. Negatívumokat nem említett.
6: Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket. Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során legmagasabb szintre emeltük. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem. A liberális kormány innen indul. csak el ne rontsák.
3: Hát nekem erről az jut eszembe hirtelen, hogy amikor egy iratot, egy beadványt ad az ember a bíróságra, akkor az soha nem az elnevezése alapján kell megítélni, hanem a tartalma alapján. Tehát az, hogy Orbán Viktor egy ilyen leltárnak nevezett valamit készített, az szerintem nem nevezhető leltárnak. A tartalma alapján az látszik, hogy ez egy propagandisztikus bejelentés, és így próbálja pozícionálni, hogy az ellenzéki következő időszakban ő hogyan... hova álljon, vagy milyen feladatokat tűzön célul. Ez nem egy leltár, ugye a leltárban vannak a pozitívok, negatívok is. Ő itt csak a pozitívumokat sorolta, nagyon hosszasan lehetne a negatív oldalt is sorolni. Hát ugye felvázolta a feladatot, hogy liberális kormány és nemzeti ellenzék, és akkor itt a feladat, hogy megvédjük a nemzeti oldalnak az eredményét, úgyhogy ez szerintem egy propaganda videó volt, és abszolút nem egy leltár. Hogyha tényleg egy leltárt akart volna, vagy igazán egy értékelést az elmúlt 16 évről, akkor mondjuk bemeltett volna a parlamentbe az alakuló ülésen, és ahogy egyébként 36 éven keresztül mindenki, annak idején ugye 2002-ben ő is ezt megtette, értékelte volna az elmúlt időszakot, és így átadhatta volna szimbolikusan is a hatalmat, de ez szerintem se leltárnak, se értékelésnek nem felel meg.
2: Hát politikai értékelés és politikai leltár, azt gondolom, és nyilvánvalóan féloldalas, ez természetes, de nekem az igazság, liberális politikusként azért megütötte a fülemet az, hogy majd a liberális kormány mit fog csinálni ugye ezekkel az eredményekkel.
4: Nem hát, is tudtad, hogy kormányon vagytok.
2: Nem tudtam, mert hát a Fidesz is az én fogalmaim szerint egy erősen eklektikus párt volt, hogy így fogalmazzak. A Tiszát is annak látom egy eklektikus mozgalomnak. Azért nem mondanám, hogy liberális. Feltétlenül vannak benne liberális elemek, de nem egyáltalán nem liberális. És nem beszélve arról, hogy a Tisza azért az arra törekszik, ugye Magyar Péterre az élen, hogy, és ugye ez egy külön történet is lenne, hogy ennek ebből milyen következtetéseket lehet levonni, de hogy egy csomó dolgot megtartson abból, amit a Fidesz kormány csinál. Tehát nem olyan egyszerű a helyzet, hogy most a Tisza neki feszül a Fidesznek. Sok minden, tehát retorikában van egy ilyen múltat eltörölni feeling, aminek hátrányai, erőnyei és hátrányai is vannak erőteljesen, de azért egy csomó dolgot egyébként helyesen szerintem meg akar tartani abból, ami volt. Tehát szó sincs arról, hogy mindennek neki esnének, és azt mondanák, hogy ezt most kidobjuk az ablakon, de hát nem utolsó sorban meg még egyszer mondanám, fura, hogy a liberálisok még mindig, tehát ez kicsit, mint a fel...
3: Szóváltozatlanul, ugye?
2: Állandóan ott vagyunk ördökként a falra felfestve.
7: Igen, és hát a nemzeti és nem nemzeti megosztás az nem jött be, mert a választás eredmény nem ezt mutatja. Igen. Egy fél perc van, Péter.
4: Csak egy mondat. Nekem egy megtört ember szánalmas önigazolási kísérletének tűnik ez a videó is, és minden egyes megjelenése a választási vereséget követően. Tényleg egy szétesett pasit látunk, egy szétesett darabokra tört szobor egy darabja nyilvánul meg. Szomorú látni, van, aki kárörvendően tekinti ezt. Én inkább a szomorúság mellett vagyok, hogy ez lett belőle.
7: Még egy körkérdés, egy igen-nem válasz, hogy látjátok esélyt a Fidesz, vagy a most ellenzékbe szorult oldal megújulását Orbán Viktor vezetésével?
4: Ez kizárt.
7: Gábor?
2: Én nem látom esélyt ennek.
3: Enikő? Én abszolút kizártnak tartom, tehát ez nem az a konstruktív ellenzékiség, amit ők ígérnek egyébként, hanem folytatják azt a hangos propagandisztikus vonalat, ami szerintem zsákutca, és erre mondtak nemet a választók is.
7: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nincs vége még a műsornak, most érkeztünk el a nap kérdéséhez, ezzel zárunk meg néhány érdekes kommenttel. Szóval azt kérdeztük, hogy ön egyetért Orbán Viktorral, aki szerint az új kormánynak csak arra kell vigyáznia, hogy el ne rontsa, amit örökül kapott? Továbbra is 5%, aki egyetért a korábbi miniszterelnökkel, 95% viszont nem. Köszönjük szépen az aktivitást. Mindig elmondom, hogy ez az ATV nézőinek a véleménye, nem országos és nem reprezentatív kutatás. Néhány érdekes komment, legvégül Ernő. Ami jó, azt meg kell őrizni, ami rossz, azt ki kell javítani, de a szigorú elszámoltatást végre kell hajtani. Rozália, sajnos, amit örökül hagyott, azt már tovább rontani nem lehet. Azon javítani hosszú hónapok, évek munkája. Örökség, lássuk, gyermekbántalmazás, infláció, leromlott egészségügy és oktatás, bírói függetlenség és jogállamiság helyreállítása, vajon erre gondolt? Zoltán, mit? A 60 ezer milliárdos adósságot? Tibor, ha olyan jó lenne az, amit örökül hátrahagyott, akkor most nekik nem lett volna Bukovári. Zoltán még mindig nem érti, miért veszítették el a választást. És végül Rita, humora van, az biztos. Kedves nézők, még néhány kommentet láthattak a grafikán, de mivel, hogy kifutottunk az időből, ezért most befejezzük. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Holnap is lesz aktuál. Jó tévézés, szép estét, a viszontlátásra.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem tudom, hogy mennyire pontos vajon a történeti áttekintés, de amikor a bor az nem csak annyi volt, de jó részt annyi volt, hogy a kútvíz fertőzött volt, valamit meg kellett inni, aztán ebben van alkohol fertőtlenít, így a gyerek is, évszázadokkal ezelőtt talán más vidékeken. A jazz meg annyi volt, hogy mondjuk rabszolgák, hogy leszármazottaitok a munkadalaiból, vagy pedig aztán abból kialakuló szórakoztató zenéből, tánczenéből, hát és mind a kettő, a bor is, meg a jazz is mennyit finomodott, mennyi felé elágazott, mennyi színe lett neki, mennyi illata és mennyi íze lett neki, és amikor ez a kettő össze tud találkozni aztán most a mában, akkor azért az egy sokkal jobb dolog egy csomó mindennél, mint amiről akár csak a mai műsorban beszélgetünk. Gajer Ferenc, a Magyar Jazz Szövetség elnök és Majoros László Tokai Borász a vendégem. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó, nagy örömmel köszöntjük itt önöket. Május 22 és 25 között ugyanis találkoznak, és ebből közösségi és közönség élmény is lesz. Hol és mire számítsunk?
2: A Margit szigeten immáron harmadszorra rendezi meg a Margit szigeti Szabadtéri Színház és a Magyar Jazz Szövetség a Bor és Jazz-t, és egy kicsit abba benne a csodálatos magyar jazz produkciót, amiben majd három zenekar fog ebben az évben fellépni külön. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy három csodálatos dolog találkozik, ugye hát elsősorban a jazz, a magyar jazz, a Margit szigeti színpad, az egy csodálatos dolog, akármilyen előadást nézünk ott, operát is láttam tavaly, különleges élmény, és hát nem utolsó sorban a bor. És tulajdonképpen ez a háromnak az ötvözete, remélhetőleg a jó idő is jó lesz, hogy fog majd egy csodálatos élményt adni azoknak az embereknek, akik eljönnek. Jazzrajongóknak, nem jazzrajongóknak.
1: Aki nem jazz rajongó, jaj, mert a jazz az olyan, meg olyan harmóniák vannak benne, meg olyan a ritmus,
2: de még nehéz,
1: meg kiérti az, igen, meg és még milyenek azon kívül. Igen, de mondjuk, hogyha valaki a ragtime-ra gondol, vagy a big band érának a szám, ja, akkor már mindjárt tud valahogy kapcsolódni hozzá, azok se, aki egyébként a kortárs, vagy egy free jazz, az neki sokkal nehezebb volna, a borhoz is, oda is el kell jutni, hogy a rétegeit értékeljük.
3: Abszolút, és mindig az volt a koncepciónk, hogy önmagában se a zene, se a bor nem tud úgy működni, mint komplexitásába, hiszen ennek a kettőnek a találkozása ráadásul egy gyönyörű környezetben, hisz a Margit sziget keringőjében kerül kínálásra a bor, egy komplex élményt tudunk adni, és az élmény átadása a legfontosabb, azt gondolom, hisz ezt jegyzik meg igazán az emberek, és ez az, amit aztán egyéb családtagjaiknak vagy ismerőseiknek elmondanak, és még inkább be tudunk vonzani ide borrajongókat, akik különben a 22 magyar borvidékről válogatott 16 olyan pincészet, akikkel ilyen fórumokon, ilyen helyeken, ilyen fesztiválokon tudunk találkozni, tehát leginkább családi birtokok, kispincészetek, butikborászatok, akik itt egy nagyon, nagyon minőségi módon tudnak megmutatkozni, hisz erre az alkalomra válogatott, gyönyörű fesztivál pohárból tudnak kóstolni megfelelő hőmérsékleten, és mondhatom azt, hogy a teljes magyar bor szortiment fel fog sorakozni, hisz a szénsavas, könnyedebb, frissítő, bízva a nyár érkezésében című könnyedebb boroktól egészen a testesebb vörösborokig. Ráadásul, most, hogy egy picit hazabeszéljek, az ezévnek a meghívott borvidéke, vagy kiemelt borvidéke Tokaj-hegyalja, ahonnan 6 település is képviselteti magát.
4: Mit hallgathatunk mindeközben?
2: Hát jazz-t.
4: Kiket?
2: Pénteken 22-én egy világ sztárral kezd, dődik a fesztivál, Kurt Ellingen, aki kétszeres Grammy-díjas jazz énekes, a manapság a egyik legismertebb és legnépszerűbb, legjobb jazz énekes. És az a különlegessége a koncertnek, hogy egy magyar All-Stars Big Band fog fellépni, amit Csapó Krisztián barátom állított össze. Ez nyitja az egész rendezvényt. Másnap jönnek a magyar zenekarok, körülbelül 60 magyar jazz muzsikus, 15-16 formáció, köztük László Attila zenekar, a Budapest Legtime Band, és mindenféle fajta olyan zene, ami tulajdonképpen a szabad zenétől kezdve egészen a swing táncosok lesznek. Nehéz is elsorolni így, de ugye mindent megtalálhatnak azokon a fórumokon, ami ezek megjelennek. Tehát lesz, ami szemszájnak ingere, és ami aztán igazán a jazzhez hozzátartozik.
4: Az a cél, hogy egy kicsit ezt a réteget, hogyha nevezhetjük így, akik mondjuk jazzrajongók, bővítsük, vagy az, hogy ez alatt a pár nap alatt ezek a tehetségek, akik mondjuk itthon vannak, végre összegyűjjenek, és én, aki mondjuk rajongó vagyok, egyben ezt a kínálatot megkapja.
5: Hát szerintem bocsánat, vagy nem misztifikáljuk ennyire a dolgot, hogy egyszerűen csak érezze jól magát mindenki.
2: Akkor mind a három. Tehát az, hogy új közönséget szerezzünk, a rajongóik megkapják azt, amit szeretnének, és aztán, hogy egyszerűen csak élvezzük. Különben ez egy jó kérdés, mert hát miért megy el az ember egy koncertre? Az, hogy élvezze, nem megfejtse a harmóniákat, bocsánat az előző gondolatért, de szerintem ez egy fontos dolog. Az egy élvezet, mint ahogy a bor is.
4: Igen, hogy ígyunk közben bort, és amikor kimondja, hogy Tokaj, akkor ellazulás. Azt gondolom, hogy egyébként Anna az, amit nem kell promózni, nem? Amit így mindenki tud,
3: így
4: vagy
3: van,
4: ismer.
3: Így van, tehát ez, bár most a világrendek egy kicsit megingatták a bornak a szeretetét, a mára felnövekedett vélhetően minőségi borfogyasztása, akár hajlamos generációk egy picit befékeztek a bor tekintetében. Azt látom, hogy a túl sok információ érkezik, és itt viszont ügyesebbek az alacsony alkoholtartalmú esetleg koktélok, sőt, ugye mondhatom azt, hogy most esetleg rövid italdivat is van, de ami talán így a legnagyobb veszély, és ezt pont beszéltük is Ferenccel, hogy az alacsony alkoholtartalmú, sőt alkoholmentesített boroknak a megjelenése az borzasztó nagy zavart keltett, úgyhogy azt tudjuk garantálni, hogy mi itt a megjelenő pincészetek biztos, hogy alkoholtartalommal bíró italokat fogunk prezentálni. Hisz a bornak a definíciójában benne van, hogy alkoholos erjedésen átesett szőlőből préselt italról van szó.
5: Ízhordozó, úgyhogy, tehát a száj, kortjelmény, mit tudom én, tehát az alkohol
3: így van,
5: egészen
3: tehát,
5: más.
3: A nagy hármas
5: lehet venni szőlőlevet,
3: az alkohol.
5: El kell menni a boltba venni kell szőlőlevet.
3: Igen. A nagy hármas az alkohol, a savtartalom és a cukortartalom mellől, ha kivesszük az alkoholt, akkor ott nagyon nagy űr keletkezik.
5: Mint ahogy a ritmus, a dallam és a harmóniából kivesszük akármelyiket, annak az egységét megbontjuk, akkor meg nem biztos, hogy azt találjuk. Az már nem ér nagyon semmit. Na mindegy, május 22-25 Margit-sziget menjenek, mert ami viszont ott lesz, az majd ér mindent, lesz sav is, cukor is, alkohol is, meg lesz ritmus is, dallam is, meg harmónia is, aztán ezek majd találkozzanak önök is ezzel. Gajer Ferencnek, a Magyar Jazz Szövetség elnökének és Majoros László Tokaj Borásznak köszönjük.
4: Köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. A Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Hát bizony közeledik az a nyári szünet, a gyerekek örömére, a felnőtteknek egyébként sok esetben bánatára, ezt azt tudja, hogy iskoláskorú gyermeke van, és hát itt vannak az érettségizők is, akik egyébként mindeközben most irgalmatlan nagy nyomás alatt vannak, ugye a szóbelik előtt közben még, sok sikert nekik innen is, nekem nagyon sok barátomnak egyébként
5: nagyon.
4: Érettségizik a gyermeke, na ebben próbálom most segíteni dr. Bohács Krisztinával, aki a GEM tanulási központ szakmai vezetője.
5: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Mert hogy mindeközben egyébként arról is beszélünk, hogy egy terhelt, egy mentálisan terhelt időszak van a fiataloknál, sokkal többet kell, más módszerekkel tanulni, és egyre több a figyelemzavaros gyerek, szóval na, hogyan veszem észre, hogy baj van, és hogy segítsünk nekik?
6: Ez egy óriási téma, amit felvetett, és igazából ez az időszak szerintem egy beavatási szertartás, én mindig így nézek az érettségére és az érettségizőkre, mert ne felejtsük el, hogy a korábbi korokban is volt ilyen, hogy egy próbatételt ki kellett állni, és ott a képességeimről és a lexikális tudásomról, vagy az okosságomról számot kellett vetni, szóval mi ezen mosolygunk, de természetesen nagyon együttérzünk azokkal, akik ebben a stressz helyzetben vannak. Nyilván, amit nekik mondhatunk, és amellyel fel tudjuk őket ruházni, azonnal az az, hogy ismételni kell. A pomodoro technikát én nagyon szeretem, hogy a paradicsom szóról eszünkbe jut. Egy olasz úrról kapta a nevét, ami azt jelenti, hogy 25 perces aktív fókusz után tartunk egy 5 maximum 10 perces szünetet, és azt a fókuszt a felkészülésemben nem szabad megszakítani. Tehát az egy koncentrált figyelem, a kutatásokból tudjuk, hogy az agy így működik, hogy alapvetően rövid, de nagyon-nagyon intenzív szakaszokban tud jól dolgozni, úgyhogy azt hiszem, hogy mint tanulási stratégia ezt tudnánk a legjobban ajánlani. Hát a stressz kezelésre...
5: Ilyen 25 percenként akkor így, akkor most nagyon nekifekszek, 10 perc nyugi.
6: Így van, és egyébként ez az eredeti úr, ez a Cirillo Francesco, egy paradicsomszerű konyhai órát húzott fel, és innen a technikának a neve, és valóban ő ráérzett arra, hogy ahogy ketyeg az óra, és van ez a ritmus, mi is így dolgozunk egyébként a GEM tanulási központban, mert maga a ritmus, és hogyha az egész napomat egy ilyen ritmusba beteszem, és nagyon jól megstruktúrálom, akkor segítségemre van abban, hogy nem válik partalanná az egész, és nem ülök ott este, hogy ez se sikerült, az se sikerült, ebbe is belekaptam, tehát a struktúraalkotásnak nagyon nagy jelentősége van a napi rendem és a tanulásom beosztása szempontjából is. Ami meg a stresszet jelenti, hát természetesen én nagyon szeretem azt, amikor a levegő vétellel szabadulunk a pillanatnyi stressztől, tehát beszívom 4-re, bentartom 4-5-ig, és kifújom, és ugye ezeket változtatjuk. Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tanulási képességek rendben legyenek. 7 nagy képesség irányítja azt, hogy én jól tudok-e tanulni, jól tudom-e feldolgozni az anyagot, szinte függetlenül attól, hogy mit töltünk bele, a figyelmem, a feldolgozási sebességem, a szövegészlelésem, beszédértésem rendben van-e. Ez 7 nagy ilyen feldolgozó rendszer. És ahogyan említették is, az eszes nyárban gyűjt, tehát hogyha valaki jobb jegyeket szeretne, vagy szeretné kicsit korrigálni a felvételi eredményeit, vagy érettségi eredményeit, akkor ma már lehetőség van arra egy ilyen 4-7 alatt, hogy ezeket a képességeket rendbe hozzuk, és akkor egy sokkal erősebb vázrendszerrel vágjon neki az ifjú az életnek.
4: Hány éves kortól érdemes erre figyelni, vagy például mondjuk a képességek fejlesztésével foglalkozni?
6: Nem lehet elég korán kezdeni. Alapvetően 4 éves korban már azt látnunk kell, hogy egy kisgyermek alkalmas lesz-e az iskolai igénybevételre, és hogy fel kell őt ruháznunk olyan képességrendszerekkel, és olyan érzelmi ellenálló képességgel, amely lehetővé teszi, hogy ebben a, ki kell mondjam, bolond világban ő helytálljon, és ahogyan a beszélgetésünket kezdtük is, hát igen, egyre több a figyelemzavarban érintett gyermek, ez nem feltétlenül jelent neurobiológiai ADHD-t, tehát amikor masszívan az idegrendszernek része az ADHD, az a jellegzetes mintázat, amelyből nagyon jellegzetes tünetek is fakadnak.
5: Mik ezek egyébként?
6: Hát,
5: izgága, és akkor az kész már ADHD-s.

0: és a mértéke között. Ugye az, amikor ez már ellehetetleníti a hétköznapokat, és látjuk azt, hogy klasszikusan szülőktől szoktam hallani, hogy hát okos gyerek, de nem jön ki belőle. Na, ez az a helyzet, hogy nagyon érdekes, hogy Balázs és én kimérünk 117-es IQ-kat, tehát hihetetlen intelligens gyerekekről van szó, és közben a teljesítmény az elmarad. De 117-es IQ-val olyan könnyedén kellene működnöm, ahogy a nagyok elődeim is mondták, hogy ez a könnyedség benne van a működésben egy ilyen intellektusú gyermeknél. És itt pont az ellenkezőjét látjuk, mindenhez iszonyatos energia kell, ezért halogat, ezért késleltet.
1: Túl van telítve, nem?
2: Mi az, amiben önök tudnak segíteni? És egyrészt mondjuk, akár itt most az érettségiről beszéltünk, de vigyem el a kis 6 évesemet, és fel is tudják majd mérni, és megmondani azt, hogy akkor mi itt tanulási központként ezt a módszert ajánljuk, amit el kell sajátítani tanfolyamon, vagy hogy működik maga a Jam?
0: Alapvetően a szükséglet alapú mérésben hiszünk, az azt jelenti, hogy megnézzük az erősségeket, és megnézzük azokat az összetevőket is, amelyek erősítésre szorulnak. A mi központunk abban más, mint talán általánosabban más központok, hogy itt 4 nagy szinten dolgozunk. Alapvetően az első szint az egy ilyen felzárkóztatósabb szint, ugye viccesen az a neve, vagy szalag, vagy ribbon, tehát de közben egy gyermeknek ne felejtsük el, hogy akár a silver vagy a gold szinten is vannak képességei, amely meg már tehetséget jelent. És egy terápiás órában, 50 percben persze azt húzzuk azokat a részeket célzott mentális gyakorlatokkal, amelyeknek szükségük van megerősítésre, de minden 6.-7. percben beteszünk olyan gyakorlatrendszer elemet is, amely meg a tehetséges oldalát célozza a gyermeknek. Így válik lehetővé, hogy számukra ez egy nagyon élvezetes dolog, valójában egyfajta tehetségfejlesztésbe ágyazzuk azt a fajta kis rehabilitációt, hogy így nevezzem, amely ahhoz kell, hogy ne legyen farkasfogazott ez a profil. Korunknak én azt hiszem, hogy az a pestise, az van most, hogy nagyon jó intellektus mellett, de hihetetlenül farkasfogazottak a képességek. Az egyik mondjuk 99 percentil is, a másik 8, tehát életkorban azt mondom, hogy 12 éves, annak a 8 éves gyereknek az állapota, a másik képességben 4, hát itt ebben nem lehet boldogan érvényesülni.
2: Dr. Bohács Krisztina, köszönjük.
1: Köszönöm szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elképedve figyelhetjük, hogy hol tart a mesterséges intelligencia vagy a robotika szerte a világban. Kínában például képzeljék el, hogy futóversenyeket rendeznek már úgy, hogy egyébként mi futunk mondjuk, és a robotok most már ott tartanak, hogy le tudnak minket előzni. Vagy például a háztartásban.
2: Robotok lesz az, hogy a robotok futóversenyeznek, és robotok nézik
1: őket. Bárájutnánk egyébként ide hozzáférhető áron, de az, hogy robot adjon interjút, az nálunk például most fordult elő először. A Spirit FM-en van egy műsorunk, amely ezekkel az újításokkal is foglalkozik, és Márton György volt az a szerencsés kollégánk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Aki egy robottal készített interjút, és erről is fog nekünk mesélni. Miben más ez, mint amikor megkérdezem a ma már ugye simán használjuk ChatGPT-t, hogy mondjad meg, hogy a nem tudom hol mi van.
3: Ő azt mondja magáról, hogy ő egy fizikai megtestesülése. Mondjuk a ChatGPT-nek, bár nem az fut benne, de valami hasonló rendszeren fut ő is. Annyiban más, hogy ott van. Tehát jelen van, lehet vele találkozni, lehet vele beszélgetni.
1: Teljesen szürális.
3: Igen, a külseje az nem az úré, hanem a roboté. Azt egyébként AI tervezte, azt mondták. Már azt is, hogy nézzen ki, és hogyan lesz ő kedves. Az nagyon fontos nála, az egy kimondott cél volt, hogy kedves legyen, és az, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy ember. Ezt mondták, tehát nem is úgy néz ki. Inkább úgy néz ki, mint egy barátságos ufonauta, mondjuk. Tehát, hogy ő nem ember, és nem is egy teljesen egyszerű gép, hanem egy ilyen köztes megtestesülése a mesterséges intelligenciának, és ezt szimbolizálja a külseje
1: is. Kicsit nem vigyázol, akkor előbb-utóbb a helyedet is kipöt
3: fölé. Természetesen, de hát ezzel lehet, hogy nem állok egyedül.
4: Igen. Ők vannak, akiket én simán lecserélnék inkább gépre, de mások meg rólam gondolják.
1: Milyen kérdésekre tudott válaszolni? Éva?
3: Évának hívják, igen. Gyakorlatilag bármire tudott válaszolni, nyilván én inkább az ő szerepéről kérdeztem őt, és majd ezt hallgathatják a hallgatók is. Szerintem ami a legérdekesebb volt, hát voltak ilyen vidámabb kérdések, hogy akar-e a főnökünk lenni, mondta, hogy nem. Ő egy segítő akar lenni, aki nem fárad el soha a rengeteg kérdéstől sem, de mindent újra meg újra meg lehet kérdezni, de ami szerintem nagyon durva, hogy Éva a Debreceni Egyetemen már tartott órákat, és képzeljétek el, ő egy tudás megosztó robot, ez neki a dolga. Például a keze az csak azért van, mert hülyén néz neki, bocsánat, kéz nélkül, de egyébként nem tudja használni. Tehát neki olyan úgy tart előadást, hogy 100 ember van a teremben, akik applikáción keresztül egytől egyig tudnak vele kommunikálni az előadás közben.
4: Egyszerre.
3: Különböző nyelveken, kinek hogy tetszik. Tehát azt mondta, hogy volt japánul beszélt, volt, aki angolul volt, aki németül írt neki, és ő egyszerre tud válaszolni mindenkinek, és egyszerre tud kvázi egy ilyen személyre szabottá tenni az oktatást, hogy miközben ő tartja a nagy előadást, közben mindenkinek személyesen válaszol a felmerülő kérdéseire, kommunikál vele, csetel vele, vagy akár hanggal is tud beszélni.
4: És azért azt próbáljuk megértelmezni, hogy nagyon az elején járunk ennek a technológiának.
3: Igen, ez a kezdet. Mondjuk ő egy teljesen unikális példány. Igen.
1: Te hétről hétre foglalkozol ezekkel az újításokkal, meg egyáltalán ugye a mesterséges intelligenciával. Mi volt, mert ez egy szürreális pillanat, mi volt olyan, amit mondjuk így ki tudsz emelni, ami te, aki kvázi félig szakértője lettél ennek az egésznek, amire azt mondtad, hogy hát ez ne, azt nem vágtam, hogy itt tartom.
3: Legalábbis nagyon sokat tanultam bele. 73 adásunk volt eddig, illetve ez lesz a 73. adás. Volt benne egyetemi professzoroktól kezdve, voltak nagyon egyszerű, kreatív munkát megkönnyítő alkalmazások. Nekem, megmondom őszintén, az volt az egyik legmegrázóbb adás, amikor egy vakember volt. Két ilyen adásunk is volt már, amikor vakemberek beszéltek arról, hogy a mesterséges intelligencia az ő életüket hogyan változtatja meg, hogyan könnyíti meg. Tehát amikor azt mondta, hogy nem tudom, 65-70 éves ember, hogy képzeld el, látom a színeket. Mert a mesterséges intelligencia elmondja, hogy mi van a képen. És segít megtalálni telefonos alkalmazás segítségével, hogy hol tettem le a, nem tudom, az órámat, vagy a kulcstartómat, hol kéne keresni. Tehát hogy ilyen teljesen mindennapos dolgokban is segít. Nyilván mindenki elmesélte, hogy utazást tervez vele, hogy levélírásban nagyon sokat segít, hogy teljesen megváltoztatja idővel majd az egyetemi oktatást, vagy a médiában mire használható, és mire nem kéne használni a mesterséges intelligenciát, de emberileg ez érintett meg a legjobban.
4: Mikor lesz háztartási eszköz szerinted egy ilyen robot, mint Éva?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt kérdeztem egy fiútól, aki a Magyar Robotikai Szövetségnek az elnöke, meg egyébként ebben a műsorban is elhangzott. Azt képzeljétek el, szerintem az a legfontosabb, de azt a példát mondta az a srác nekem, hogy képzeljünk el egy olyan robotot, aminek az a nagyon egyszerű feladata van, amit általában mi is megpróbálunk megoldani, hogy kivesszük a szemetet a konyhapult alól, nem öntjük ki a konyhában, kimegyünk vele az ajtón, nem esünk át a küszöbön, a folyosón se ütközünk neki senkinek, a liftet felhívjuk, lemegyünk vele, és a jó szelektív tárolóba öntjük be. Na, az, hogy ez borzasztó nehéz. Ennél sokkal, de sokkal egyszerűbb idézőjelben, hogy egy gyárban összeszerel egy autót, mert ott mindig és pontosan ugyanazt kell csinálnia. Itt viszont mindent másképp kell csinálnia, és ráadásul az is egy nehézség, bár én például nagyon szeretném, hogyha lenne otthon ilyen segítőrobot, hogy mondjuk egy gyárban tudod, hogy mit fog megfogni, és milyen erővel kell megfognia. Tehát a kéz az egy rendkívül nehéz történet ebben, mert neki itt meg kell fogni a szekrényajtót, meg kell fogni azt az egyébként az én kezemben is rendszeresen elszakadó zacskót, a liftet, stb. Stb.
1: Erre utaltam az elején is egyébként, hogy Kínában már van ilyen, van. És láttam róla a videót, úgyhogy ott már ez nem a jövő, hanem a jelen, és ma 2 órakor egyébként az Évával készült interjú hallható a Spirit FM-en, és persze utána a Spirit FM YouTube csatornáján vissza lehet nézni majd a beszélgetést, mert hogy nagyon szépen köszönjük.
3: Én is köszönöm.
4: Köszönjük szépen.
1: És
4: köszönjük.
1: Egy nagyon fontos születésnapos.
4: Bizony,
1: szeretnénk
4: egy nagyon fontos születésnapos, úgyhogy bombázzák majd szanaszéjjel üzenetekkel, ezt tudjuk javasolni.
1: Így van, Szőlősi Györgyit, Isten éltesse.
4: Isten éltesse nagyon sok.
1: Ma már nem üvezeti az Egyenes Beszédet, minden igaz, hanem Egon, de nagyon boldog születésnapot kívánunk, önöknek pedig nagyon szép napot.
4: Holnap találkozunk.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. A miniszterelnök személyesen mutatta be az újságíróknak a Kármelitában Orbán Viktor korábbi irodáit. A főváros megerősítette, támogatná egy olyan olimpia megrendezését, amely elősegíti a városfejlesztést. Megjött az eső, de keleten alig volt csapadék, a gazdák szerint csak átmenetileg enyhült valamelyest az aszály. Megnyitott a nagyközönség számára a Kármelita, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábbi fő hadiszállása. A sajtót Magyar Péter miniszterelnök személyesen vezette körbe az épületben, majd a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát és a belügyminisztérium épületét is megmutatta. Közben Orbán Viktor a magyar nemzetnek úgy nyilatkozott, meg kell mutatniuk, hogy tigrisek és nem nyulak, és kiváló helyzetben lévő országot vesz át tőlük az új kormány.
2: Ha Karmelita elé érkezik Magyar Péter, hogy a várkapitányság munkatársaival együtt mutassák be Orbán Viktor volt hivatalát a sajtónak. Stábunk megtekinthette a kormányinfók helyszínét, a belső udvart, a könyvtárat és a kormányülések helyszínéül szolgáló termet. Jártunk Orbán Viktor volt miniszterelnök irodáiban és a Karmelita erkélyén is. Ezt követően a miniszterelnök Rogán Antal egykori minisztériuma felé vezette a sajtót.
3: Ez volt a Rogánféle propaganda gyárnak a központja.
2: A fényűző épület teraszán Magyar Péter összetalálkozott Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtószóvivőjével.
4: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
2: A következő állomás a belügyminisztérium épülete volt a Szentháromság téren. Ide Pintér Sándorhoz tartozott az egészségügy is, ezért megkérdeztük Magyar Pétert, beengedik-e a sajtót a kórházakba is a későbbiekben.
4: Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy lássuk azt, hogy milyen állapotok vannak most, és hogy honnan kell majd fejlődni, úgyhogy szerintem semmi akadálya nem lesz.
2: A bejárás végén híradón kérdésére a miniszterelnök azt mondta, visszamenőlegesen is, és a jövőre vonatkozólag is vizsgálják a várbeli építkezések szerződéseit.
4: Azt mondta a Vitézi miniszter úr, hogy már most érkeznek a túlmunkaigények. Ugye itt Mészáros Lőrinc cégei és több NER közeli cég végzi a felújításokat, építkezéseket, ezeket nem fogjuk nyilván engedélyezni.
2: Orbán Viktor a bejárás idejére időzített Facebook posztjában azt írta, Magyar Péter szamárságokat beszél, a Fidesz kormány felemelte az országot. Orbán Viktor szerint az új kormány ezzel szemben a pénzügyminisztériumot odaadta a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shell-é, a soros hálózat pedig beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Magyar Péter szerint Orbán Viktornak szembe kellene néznie a valósággal.
4: A Facebook és a papír sok mindent elbír, ezt tudom üzenni Orbán Viktornak. A magyar emberek látják a valóságot, és egyébként látjuk a számokat is, nem az ő számaikat, hanem az európai számokat. Látjuk, hogy a hazánk lett a legszegényebb és legkorruptabb ország. Nem mi mondjuk, hanem a KSH szegénységi számai mondják, hogy 400 ezer magyar gyermek él mély szegénységben, majd 1 millió nyugdíjas honfitársunk él mély szegénységben, majd 3 millió honfitársunk él a létminimum alatt. Azt sem mi mondjuk, hanem az ő saját statisztikáik, hogy 4 évig szinte nem volt Magyarországon gazdasági növekedés.
2: Orbán Viktor interjút adott a Magyar Nemzetnek, amelyben azt mondta, Magyarországot kiváló állapotban adják át, amire olyan példákat hozott, hogy az átlagjövedelmet a 4-szeresére növelték, az állami vagyont megduplázták, a Nemzeti Bank aranytartalékát 3 tonnáról 100 tonnára emelték, a gazdasági növekedés pedig megindult.
5: Ami engem a legjobban megdöbbentett, hogy itt Rogán Antaltól mennyire féltek.
2: A Szociális és Családügyi Minisztérium Rogán Antal korábbi minisztériumába költözik. A tárcavezető híradónknak azt mondta, a gyermekvédelemben vár rájuk a legtöbb munka. Ott óriási rombolást végzett a Fidesz kormány.
5: Finoman szeretnék fogalmazni, de nem fogok. Tehát olyan mértékben szétzúzta, tönkretette, megalázta a rábízott gyermekeket, miközben a kifogástalan életvitel programot hirdetgették, közben egy Juhász Péter párt rászabadítottak a Szőlő utcára, egy Vásárhelyi Jánossal kezet rázott a miniszterelnök. Én úgy gondolom, hogy minél hamarabb ki kell vizsgálni, hogy itt mit történtek.
2: A délelőtt folyamán aztán egymás után érkeztek a civil látogatók is a korábbi kormányzati épületeket megtekinteni.
6: Ez arra való, hogy nézzük meg ezt a kultúrát, nézzük meg ezt a történetet, nézzük meg az építészetét, és ezért jöttem el.
7: Leginkább a Tóninak az épületére vagyok kíváncsi, arra azt szeretném látni, de a Karmelit is természetesen érdekel. Hát az, hogy 10 éve el vagyunk ettől zárva.
8: A múlt héten utasították el a fiamnak a jótanuló, jó sportoló pályázatát, ami egy havi 5000 forintos juttatás a önkormányzat részéről. Úgy érzem, ez egy erős kontraszt, amit itt láttunk, de csodálatos épületek.
9: Szélsőséges, hivalkodó túlzás, miközben a világban, az országban egy emelettel lejjebb a vár alatt sem ez volt már. Szóval engem inkább megviselt.
2: Az épületek megtekintésére hamarosan újabb időpontokat írnak ki a nagy közönségnek.
1: Várja a Párbeszédet a kormánnyal Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós alapítványa, közölte híradónkkal az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány. Mint az közismert, Magyar Péter bejelentette, hogy felmondja a 261 milliárd forintos állami támogatást, és a már kifizetett 22 milliárdot is kéri vissza az alapítványtól. A híradónak nyilatkozó ügyvéd azt mondta, minden szerződés felbontható vagy módosítható, és az alapítvány kommunikációjából arra következtet, van szándék a kétoldalú megegyezésre.
10: A válaszom az, hogy igen.
11: Röviden így felelt pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy felülvizsgálják-e a Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványának szánt 2031-ig összesen 261 milliárd forint állami támogatást. Később Magyar Péter közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot is visszavárja a kormány. A Fidesz frakció vezetője Facebookon reagált a hírre. Gulyás Gergely azt írta, Magyar Péter úgy jelenti be a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy szerinte a szakmai érvekkel nem alátámasztható, ezért politikai bosszuként értelmezi a történteket. Kerestük Krausz Ferenc alapítványát, és szerettük volna magától a kutatótól megkérdezni, hogyan értékeli a kormány döntését, és hogyan látja a jövőt. Az alapítvány egy rövid közleményt juttatott el hozzánk, amelyben a kiemelkedő tehetségek támogatását nemzeti érdeknek nevezik, és várják a Párbeszédet a kormánnyal, hozzátéve, hogy az alapítvány fontosnak tartja, hogy Magyarország a lehetőségek révén tudományos és innovációs központtá válhat, és ezen célok a tudásalapú gazdaság alapfeltételei, ami átfedésben van a Tisza kormány célkitűzéseivel. Ezek a képek a Frontiers központ alapkőletételén készültek. Krausz Ferenc Orbán Viktorral helyezi le az időkapszulát a jövő generációjának. Nagy kérdés, hogy az új kormánnyal mi valósul meg mindebből. A híradónknak nyilatkozó jogász szerint minden szerződést fel lehet bontani. A kérdés csak az, hogy mire van szándék a felek között.
12: A szerződés az mindig a felek egybangzó akaratnyilatkozata.
11: Zeke László úgy látja, az alapítvány kommunikációja arra utalhat, hogy lesz megegyezés a kormánnyal.
12: Nyilván a felek egyező akaratnyilatkozatának megfelelően a kormány, a mostani kormány akaratát is tükröző szerződés lesz ez. De az kétségtelen, azt hiszem laikusként is láthatjuk, hogy tudósok, feltörekvő, fiatal, tehetséges tudósok, felvértezve Nobel-díjas tudósoknak a tudásával és segítségével, ez pont olyan dolog, ami tényleg egybecseng azzal, amit hangoztatott a Tisza kormány.
11: A választás előtti utolsó napokban 12 cég jutott állami támogatáshoz a külgazdasági és külügyminisztériumtól, gyűjtötte össze a Telex. A táblázatból kiderül, hogy a BHS Trans logisztikai cég közel 10,5 milliárd forintot kapott logisztikai központ létrehozására. A világ egyik vezető automárkája, a Mercedes-Benz pedig megújuló energiatermelési rendszerek kiépítésére több mint 7,2 milliárdot, egyik beruházás se járt új munkahelyekkel. Az is kiderült, hogy 3 nap alatt több mint 42 milliárd forintot osztott szét a tárca, összesen 45 új állást létrehozva. Az MNB volt alelnöke szerint indokolatlan az államnak olyan beruházásokat támogatni, amiket a vállalat saját érdekében amúgy is megtenne.
13: Ezek ebben az értelemben teljesen indokolatlanok. Ráadásul, ugye, ahogy az írás is említi, van olyan támogatási szerződés, amelyik munkahelyek létrehozását, mint feltételt elősen írja, és hát ahol pedig értelmezhető munkahelyteremtés történik, ott pedig eszméletlenül drágán.
11: Bodnár Zoltán hozzátette, ilyen kevéssel a választások előtt jellemzően nem szokás ilyen nagy összegekre elköteleződni.
1: Stadionépítés nélküli tervvel nyerni el a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros az olimpia rendezés jogát. A koncepciónak része a közlekedés fejlesztése, a diákváros létrehozása és a Duna vizének tisztítása is. Erről Karácsony Gergely beszélt a MOP közgyűlésén. Gyulai Zsolt, a bizottság elnöke pedig azt mondta, telefonon már egyeztetett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, és bízik abban, hogy sikeres lesz az együttműködés az új kormányzattal.
14: Egérke, gyere kicsilány, ússzál, egyszer hozz az előnyet!
15: Hatalmas érzelmeket tud kiváltani egy olimpiai teljesítmény. Még olyanokból is, akik általában nem követik a sporteseményeket. Képes arra is, hogy egy időre közelebb hozza egymáshoz az embereket. Az olimpia rendezés kérdése az elmúlt években átpolitizálódott, és két jól elkülönült táborra osztotta a szavazókat. Újabban viszont lendületet kapott, és úgy tűnik, akár nemzeti konszenzus is elérhető az ügyben.
16: Szerintem Budapestnek nagyon jól állna egy olimpia.
15: Ezt még áprilisban mondta Karácsony Gergely főpolgármester az Egyenes beszédben. A MOB közgyűlésén pedig azt is kifejtette, milyen olimpia állna jól a fővárosnak.
16: Nem az olimpiához szabjuk a városokat, hanem az olimpiát szabjuk a városokhoz, és egy olyan koncepciót készítünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, ami csak és kizárólag olyan fejlesztéseket tartalmaz, amire a városnak egyébként is szüksége van, és például nem építünk új látványos sportétesítményeket, stadionokat, illetve egy olyan koncepciót alakítunk ki, amely más vidéki színhelyeket, sőt adott esetben a határon túli színhelyeket is bevonna ebbe a közös gondolkodásba.
15: Karácsony Gergely a közterek akadálymentesítését, a diákváros megépítését, az elővárosi közlekedés fejlesztését és a reptér könnyebb megközelíthetőségét is felsorolta a feladatok között, amelyek megoldása az olimpia rendezéshez kell, és egyben a városlakók életét is jobbá teszik. A főváros és az olimpiai bizottság másfél éve közösen dolgozik a terven. A koncepcióval a közlekedési és beruházási tárca tervei is egybevágnak. Vitézi Dávid miniszter pénteken beszélt a kormány által prioritásként kezelt fejlesztésekről. Ezek pedig sok ponton egyeznek azokkal az elképzelésekkel, amelyek a főváros szerint az olimpia megvalósításához szükségesek.
17: Azon dolgozunk, hogy amennyi uniós forrás csak lehet, megmentsünk Magyarországnak, hazahozzuk az uniós pénzeket, és az olyan fejlesztésekre, mint például a vasút vagy a HÉV fejlesztése, meg sok más cél, lakhatás, környezetvédelem és így tovább, energetikai hálózatok fejlesztése, víziközmű hálózatok fejlesztése, jussanak források.
15: Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, a MOB célja az, hogy a Párizs utáni első európai olimpia Magyarországon legyen, akár 2036-ban vagy 2040-ben.
18: Másfél éve megy az a munka, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros közösen visz. Ez az úgynevezett Continuous Dialogue, ez a folyamatos tárgyalás, nagyon sok ország van benne. De hát én azt gondolom, hogy a mi koncepciónk az nagyon jó. És ahogy a főpolgármester úr is mondta, ez gyakorlatilag egy városfejlesztési, közlekedésfejlesztés és egy regionális olimpiáról beszélünk.
15: Hozzátette, ősszel vagy jövő tavasszal derül ki, hogy mely országokkal kezdi meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a tárgyalásokat a 2036-os nyári játékokról. Gyulai Zsolt azt mondta a közgyűlésen, hogy sokan aggódnak a magyar sport jövőjét illetően a kormányváltás miatt. Elárulta, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter felhívta telefonon, ez alapján pedig úgy gondolja a MOB elnök, hogy jók a kilátások.
18: Mindig a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése együttműködött az aktuális kormányzattal, és szerintem ez így volt. A belügyminiszter úr telefonja is azt jelezte, hogy hogy természetesen egyeztetünk, amikor túl vannak az átadás átvételen, leülünk a sportügyében, lesznek nekünk is javaslataink, nyilván ők is elmondják, hogy hogy képzelik a sport jövőjét. Szerintem jó együttműködés lesz.
15: A 2028-as Los Angeles-i olimpiáról Gyulai Zsolt szerint akár 10-12 aranyérmet is hazahozhat a magyar küldöttség.
1: Ketté szakadt az ország május közepén, a nyugati ország részben szinte állandó az esőzés, ami jó hír a gazdák számára, keleten azonban jóval kevesebb a csapadék, azaz továbbra is brutális aszály fenyeget.
19: Míg a nyugati ország részben lassan 24 órája egyfolytában esik az eső, addig a keleti határ mellett szombat délutánig egy csepp csapadék sem hullott. A Debrecen környéki gazdák is egyre nagyobb aggodalommal figyelik a szárazságot.
20: Április hónapban 7 mm esett, eddig május hónapban meg összesen 6, de ez több tételben, tehát gyakorlatilag alig volt mérhető eső. És ez most már annyira tragikus, hogy az állatállomány jövőjéért küzdünk. Nem tudom elképzelni, hogy így hogy fogjuk tudni betakarítani a szükséges tömegtakarmányokat.
19: Derecske térségében sem esett számottevő csapadék. A gazdák már azon gondolkodnak, hogy megéri-e egyáltalán öntözni, hiszen könnyen előállhat az a helyzet, hogy többe kerül a leves, mint a hús.
21: Szoktunk öntözni, viszont ugye az öntözésnek a megtérülését most már ki kell számolni, a terményárak rendkívül alacsony áron vannak, és nem biztos, hogy az öntözésnek a költsége megtérül.
19: A baranyai gazdáknak az egyik szeme sír a másik nevet. Örülnek a megérkezett esőnek, ugyanakkor úgy látják, hogy a lehullott csapadék még mindig nem elegendő ahhoz, hogy igazán fellélegezhessen a föld.
22: A felső 20-25 cm-es korábbi csontszáraz állapotban lévő réteg átnedvesedett, de az alatta lévő mélyebb rétegekből még jelentős mennyiségű csapadék hiányzik sajnos.
19: A gazdák azt mondják, hogy legalább 2 hétig így kellene, hogy essen az eső, hogy a föld ismét a régi önmaga legyen. Azonban azt mondják a szakemberek, hogy ez az eső is, és ez a csapadék is nagyon jól jött, hisz a föld, a növények fellélegezhettek egy darabig, azonban jövő szerdától ismét egy markáns felmelegedés jön, így azt nem tudni, hogy ez a mostani csapadék meddig lesz elegendő. Szalai Péter riportját látták itt az ATV híradóban.
1: Sikeresnek nevezte Donald Trump Kínában tett állami látogatását. Az amerikai elnök szerint egy sor kereskedelmi megállapodás köttetett, amelyek kapcsán a jövőben nyilatkozik. Trump nagyszerűnek nevezte Kína és az Egyesült Államok kapcsolatát, szakértők szerint is enyhült a viszony Peking és Washington között, kulcsfontosságú kérdésekben azonban nem jelentettek be konkrét eredményeket.
15: Megérkezett Donald Trump Washingtonba 2 napos kínai állami látogatását követően. Az iráni konfliktusban Xi Jinping a feszültség enyhítését és a hormúzi szoros megnyitását sürgette, Kína pedig hivatalosan csatlakozott az amerikai állásponthoz, miszerint Iránnak nem lehet atomfegyvere. A tárgyalások legfontosabb témája Tajvan helyzete volt. Az amerikai álláspont nem változott a Szigetországgal kapcsolatban. Xi elnökkel nagyon sokat beszéltünk Tajvanról. Ő nagyon ellenzi, amit tesznek, nem akarja azt látni, hogy a függetlenségükért harcoljanak, mert az egy nagyon kemény konfrontációhoz vezetne. Én meghallgattam a véleményét, de nem kommentáltam, mondta az amerikai elnök. Ugyanakkor Washington még nem hajtotta végre azt a 11 milliárd dolláros fegyvereladást Tajvannak, amit decemberben engedélyeztek, egy további 14 milliárdos fegyvereladási egyezmény pedig engedélyezésre vár. Donald Trump azt közölte, hogy ezzel kapcsolatban a jövőben hoz döntést. Kína most beleegyezett, hogy 200 repülőgépet vásárol a Boeing amerikai gyártótól, amely szám Donald Trump szerint felmehet 750-re is. Szakértők szerint a mostani látogatás is azt bizonyítja, hogy enyhült a viszony Peking és Washington között. Az amerikai-kínai kapcsolatok enyhültek, főleg az első Trump adminisztrációhoz képest, amikor nagyon kemény retorikát használt Kínával szemben. De most azt látjuk, hogy Trump elnök jó viszonyt akar ápolni Xi Jinpinggel. Ez a következő hónapokra nézve rendkívül fontosnak bizonyulhat majd. Vélt ez az egyetemi oktató. Más szakértők ugyanakkor emlékeztettek, konkrét eredményeket nem jelentettek be kulcsfontosságú ügyekben.
1: Országos állateledelgyűjtést tartottak a hétvégén. A szervezők szerint már egyetlen zacskótáp is komoly segítséget jelenthet, miközben a felelőtlen szaporítás és a növekvő költségek miatt egyre több állat kerül bajba.
0: Töltem legyen a rádióban, hogy leszülök, és hát ebből nem lehet kivaradni.
3: Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervezett országos állateledelgyűjtést az egyik nagy élelmiszerlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. Már egy zacskó táp vagy néhány konzerv is komoly segítség a túlterhelt menhelyeknek.
4: Szegény kutyákkal nem sokan foglalkoznak, kóborkutyákkal. Fontos, hogy kapjanak ételt, meg segítséget. Ennyiben én is tudok segíteni.
23: Nagyon régóta állatvédő vagyok. Nagyon sok kutyusnak, cicának helyet kerestem már, megmentettem, és hallottam reggel, meg tegnap is, hogy ez egy ilyen mentő akció. Bár itt már tegnap bevásároltam, nem a visszajöttem azért.
3: Az állatvédők szerint a felelőtlen szaporítás, az ivartalanítás hiánya és az egyre nagyobb költségekkel járó állattartás miatt egyre több állat kerül menhelyre.
24: Nagyon fontos lenne tudatosítani az ivartalanítás fontosságát, és azt, hogy csak akkor vállaljunk be állatot, hogyha valóban felelősen tudunk róla gondoskodni, és ebbe beletartozik például az orvosi ellátás, a megfelelő táp, és ezek sajnos manapság eléggé drágák, tehát egyre drágábbak, amit egyre kevesebben engedhetnek meg maguknak. Úgyhogy a menhelyeknek nagyon nagy szüksége van a támogatásra.
3: A Dogómentés Állatvédő Alapítvány elsősorban az argentin, valamint a bordói dogok mentésével foglalkozik.
25: Egy nagyon családbarát kutya. Ajánlani tudnám mindenkinek, akinek már volt vala kutyája, mert egy nagyon kellemes társa hétköznapokban. Mozgásigénye az annyi, mint az embernek. Ha olyan vasárnap van, hogy egész nap a kanapén kell feküdni, akkor egész nap a kanapén fekszenek. Ha meg el kell menni 30 kilométert kirándulni, akkor kirándulnak 30 kilométert.
3: Az alapítvány önkéntese szerint a nagy testű kutyák ellátása jelentős mennyiségű élelmet igényel.
25: Mekkora testűek, azért ilyen napi 10-15 kiló száraz eledelt elfogyasztanak. Nekünk a száraz eledel a legjobb, mert az jár a legkevesebb szeméttel. Nyilván a konzerv nagyon sok hulladékot termel.
3: A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan hozzájárulnak ahhoz, hogy az állatvédő szervezetek gondozásában élő állatok megfelelő ellátáshoz jussanak.
1: Tiszteletbeli aranypálma díjjal lepték meg John Travolta, világhírű amerikai színészt a Cannes Filmfesztiválon. Travolta a rangos fesztiválon mutatja be új mozgóképalkotását, amelynek rendezőjeként debütált. A Propeller One Way Night Coach című filmet saját gyermekregénye alapján írta, maga finanszírozta és rendezte, sőt, Travolta maga vezette azt a repülőt, amivel ő és a lánya, aki maga is szerepet kapott a filmben, Cannes-ba repült a fesztiválra. Különleges Somos a pályán műsor következik ezúttal Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz Feri, mik lesznek a mai témák, kik a vendégek?
26: Már, igen, ez Feri a pályán lesz. Komlódi Gábor, Lampert Monika, Pulai András és Zsolt Péter. Elképesztően sok téma van, a miniszterelnök úrral nem lehet bírni, ahogy olvastam egy Facebook posztban, folyamatosan tematizálja a közéletet, de most Orbán Viktortól dobbantanék el, ha már volt egy ilyen kutyás bejátszásunk, ő ugyanis számtalan állatot sorolt fel két mai bejegyzésében, egyrészt azt mondja, hogy ők nem nyulak, hanem tigrisek, másrészt állnak elé a bolhászásnak, ez az úgynevezett vizsgálatok sora, harmadrészt pedig szerinte Magyar Péter szamárságokat beszél, amikor azt állítja a miniszterelnök, hogy Orbánék kifosztották az országot. Ez tehát egy téma. Aztán beszélünk arról, hogy ma megnyílt a Karmelita kolostor, beszélünk arról, hogy letette az esküt az új kormány, hétfőre ígérik a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságát, június 5-ig előkészítik a vagyonosodási adót, úgyhogy elképesztő mennyiségű hír és téma van. Ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy mit dob az élet.
1: Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap este friss hírekkel várom Önöket. Addig is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online

tesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal. Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: 88. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Akárhányszor egy menhely oldalát böngészem, újra és újra szembe jön egy mondat. Idős gazdája elhunyt, így egyedül maradt. És ez talán az egyik legszomorúbb és legösszetettebb oldala az időskori kutyatartásnak. Mert bár elsőre könnyű azt mondani, hogy idős ember mellé már ne kerüljön kutya, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Egy kutya ugyanis kapaszkodó, a magány elleni legnagyobb harcos is lehet. Erről a rendkívül érzékeny és sokakat érintő témáról beszélgetek most Angyal Zsolt kiképzővel, az Akella Kutyás Sport Egyesület alapítójával és vezetőjével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
1: Mit tapasztalsz időskorban, inkább segítség vagy nagy felelősség a kutyatartás?
2: Szerintem mind a kettő együtt. Alapvetően lelkileg egy nagyon jót tesz, azt gondolom, hogy feltöltődés minden gazdinak, hogy van egy társunk. A kutyák egy olyan szervezetre képesek, amire azt gondolom, hogy nem sok minden fogható gyakorlatilag. Tehát a mindenfajta foglalkozás, a szeretet, az, hogy figyelnek ránk a kutyáink. De alapvetően egy nagyon fontos tényező a kutyáink a mi életünkben. Nem csak azért, mert élményeket is adnak ugye nekünk, hanem azért, mert egy folyamatos önzetlen szeretetet adnak a mi irányunkba. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező a mindennapokban, és ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogy valaki mellett van egy kutyus, aki úgymond boldogítja a mindennapjait.
1: Milyen esetekben lehet valóban jó hatása egy kutyának az idősek mentális állapotára, úgyhogy ne legyen ez természetesen teher?
2: Itt nagyon-nagyon fontos a tudatos választás. Tehát, hogyha választunk egy kutyus magunknak, nagyon fontos az, hogy amennyire lehet, próbáljuk megkerülni, hogy viselkedési problémás legyen. Itt alapvetően szerintem az oktatóknak van egy nagyon nagy felelőssége abban, hogy minden idős ember, milyen típusú kutyák, milyen típusú fajta, vagy akár állatotthon is, ha választunk kutyust, milyen típusú kutya illik. Ha alapvetően jó a választás, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolat fog tudni kialakulni a kutya és a gazda között. Tehát fontos, hogy az adott fajtát is meghatározzuk, hogy melyik az, amik jobban kapcsolódik az idősekhez, kicsivel alacsonyabb esetleg az energiaszintje, jobban, tehát kevesebb lemozgatást igényel, tehát vannak olyan kritériumok a fajták választásánál, akiket figyelembe kell venni, és azt gondolom, ha ezeket figyelembe vesszük, akkor nagyon jó kapcsolatok lehet alapja így a kezdetektől kezdve.
1: Mit gondolsz, a kis testű kutya, mondjuk a kis méret, az önmagában már egy könnyítő tényező, lehet előnyösebb kis testű kutyát választani?
2: Alapvetően tartás szempontjából csak annyiból, hogy nyilván kevesebbet eszik. De önmagában én nem ebből közelíteném meg feltétlenül a dolgot. nyilván, ha a méretet nézzük, egy kisebb kutyával mondhatjuk azt, hogyha kevesebbet teszik, kicsit spórolósabbra lehet finni a dolgokat, de alapvetően, ha az áll, én a viselkedés oldalról közelíteném meg inkább, így külön nem szabnék ennek kritériumhoz, mind a kettőnek megvan a maga pozitív és negatív része. Én a kutya általános tulajdonságait venném figyelembe, és maga azt is, hogy például milyen típusú gazdihoz kerül, mert van olyan idősebb gazdi, aki, mondok valamit, nagyon aktív. És szokták mondani a kutyásoknál, hogy a kutyások egészségesebbek, ez azért mondják, ez egy városba szoktuk hallani, mint legenda, de vagyok, nem is legenda, így is van, mert rengeteget mennek, túráznak. És ha van egy aktívabb kutyus, van egy aktívabb idősebb gazdi, akkor egymást ki tudják egészteni. Tehát alapvetően segítség ilyen szempontból, és az aktivitás nőjön esetleg egy idős embernek. Ez viszont megint csak nem feltétlen méret függvénye. Én mindenképpen azt javaslom, hogy az adott kutya habitusa döntsön, és nyilván az idős gaznak az energia szintje is, mert ha aktívabb egy idősebb, akkor aktívabb kutyát érdemes nézni. Tehát meg kell választanunk, hogy mi fér bele az ő kis életébe.
1: Mit gondolsz, jobb választás lehet-e egy idős ember mellé mondjuk egy idős kutya?
2: Szerintem igen. Alapvetően, de itt is azt számít, hogy milyen a kialakult énje. Szoktuk mondani azt, hogy amikor egy kutyus kölyökkorban van, kamaszkorban van, még alakul a kis jelleme, alakul a kis maga énje a kutyának. Amikor viszont felnőtt vagy idősebb státuszba lép már, egy kialakult jellemmel találkozunk. És a kialakult jellemet könnyebb beleilleszteni, vagy hozzá társítani egy idős gazdihoz. Tehát alapvetően nem egy rossz gondolat, támogatom, de itt is azért nézzük meg azt, hogy milyen a fajta, milyen a szocializációja, milyen a kommunikációja, milyen az energiaszintje, alapvetően milyen fajta specifikus ösztönök rejlenek benne, nyilván, ha esetleg nem fajta tisztáról beszélgetünk. Tehát fontos, hogy járjuk itt is körbe, de a kialakult jellemben teljes mértékig egyetértek, abból viszont javasol, tehát jó a megközelítés.
1: Ha mondjuk egy család szeretné megajándékozni az egyedül élő nagymamát vagy nagypapát egy kutyussal, hogyan érdemes felmérni a szitut? Tehát kell egy B-opcióként a családnak arra tekintenie mondjuk, hogyha nem válik be a kutyus, akkor visszakerül hozzájuk esetleg?
2: Erről mindig nehéz beszélni, mert ugye az is a oktatói küldetésem, hogy minél kevesebb, vagy ne kerüljön vissza, hogy a kutyus ugye akár állt otthonba. Nyilván itt a kiválasztásnak van a legfontosabb szerepe, én azt gondolom. Tehát fontos, hogy soha ne az alapján választunk, hogy nagyon cuki volt a képen, nagyon aranyosan nézett rám rácsok mögül. Hangsúlyozom, hogy nehéz dolog lelkileg, de itt jön be az oktató és a családnak a felelőssége, hogy pontosan meghatározunk, többször menjünk el, vizsgáljuk a fajtát, az energiaszintet, nézzük át küllemileg a kutyát, mindent gondoljuk végig, és utána válasszunk kutyát, azt gondolom, mert ahogy ugye te is említetted, először fordulni, hogy nem jó a választás, és sajnos visszakerül a kutyus az állatotthonba, és ez senkinek nem jó lelkileg, tehát én inkább amellett vagyok, hogy a tudatos választás és egy életre szóló kapcsolat kutya és gazda között.
1: Milyen jelek mutathatják azt, hogy valaki már nem tud biztonságosan kutyát tartani? Vannak-e árulkodó jelek, hogyha mondjuk a család meglátogatja a nagypapát vagy a nagymamát, nagyszülőket?
2: Hát nyilván fontos az, hogy idős ember azért alapvetően önellátó legyen így saját magával szemben. Ha nyilván az önellátás szerintem el kell sajnos megszűnni, tehát úgy mondom már a mindennapokban segítségre szorul, hogy az saját ellátással biztosítva legyen, akkor nem onnantól kezdve már segítségre szorul a nem csak az idős hozzátartozó, hanem maga a kutya is. De alapvetően, hogyha rendszeresen jár hozzá egy segítő ember, akkor azt gondolom, hogy az állapot ugyanúgy fönntartható. Itt jön be, ugye, amiről előbb beszéltem, a fajta választás. Ha nyugodt a fajta, kicsi, kevesebb az energiaszintje, akkor az, hogy együtt vannak, és nem sétáltatjuk minden nap a kutyát, ez egy elhanyagolható dolog, ha jó az energiaszintje a kutyának. Tehát itt nyilván én erre készülnék, hogy egy idősebb embernél nyilván elérkezett egy olyan szakaszba, ahol a családnak kell már a segítsége. És itt a másik fontos tényező, hogy a kutya olyan legyen, akit a család is könnyen tud irányítani, könnyen tud etetni, könnyen be lehet érteni a mindennapokba, tehát szerintem ez egy tudatos választás kérdése a későbbiekre nézve. Nyilván nem arra készülve, hogy az idős családtaggal valami fog történni, mert ez nagyon lelkileg, nagyon rossz dolog, de előre gondolva a kutya habitusa igencsak számít, És tényleg fontos, hogyha már nem tudja magát ellátni egy idős ember, akkor tudjunk beleavatkozni azzal, hogy segítünk, mint külső tényező a család, és ezt a kutya is elfogadja. Tehát úgy mondom, hogy szeresse azt a fajta családot, és minden embert szeressen gyakorlatilag.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha felismerjük, hogy valóban nem megoldható az idős illetőnek a kutyatartás, és a család sem tudja mondjuk a kutyusnak az elhelyezését vállalni? Milyenkor a protokoll? Mit tapasztalsz? Először próbáljunk meg barátokat, ismerősöket bevonni, hát ha szeretnének egy kutyust, vagy a legkézenfekvőbb és legjobb megoldás, hogyha menhelyre kerül a kutyus?
2: Ha a kutyáknak a lelkét nézzük, akkor alapvetően a családi belkekben marad, akkor én azt szoktam támogatni. Ez sok szempontból szerintem fontos, mert nyilván amikor elhuny egy idős ember, a kutya, aki hátra marad, az valamilyen szinten, és ez nem valamilyen szinten, ő egy családtag. És az én kutyás álláspontom és állatszeretettem, mert ha ezt egyenlővé teszem, egy családtagot nem vinnék vissza az állatotthonba, mert ott nyilván ő már abból a közegből kiszakadt, belealkalmazódott az új közegbe. Mert alapvetően lelkileg se, tehát hogy ez a kutya volt az, aki az édesapámnak, az édesanyámnak együtt volt vele, és rengeteg boldogságot okozott neki. Nem érdemelném meg szerintem a kutya se azt, hogy visszavegyük. Nyilván tudom, hogy vannak nehéz élethelyzetek, ahol egy rohanó fiatalos házaspár életében kevésbé fél bele a kutya. De mint mondottam, hogyha tudatosan választok, és mondjuk előre gondolkozok, ha valami történik a szüleinkkel, akkor a kutyusról gondoskodnom, és a gondoskodás szó van itt a hangsúly, nem azon, hogy leadom. Tehát én alapvetően a gondoskodás miatt biztos, hogy magunkhoz fogadnánk a kutyát pont azért, mert megérdemli a kutya is, hogy hiszen az édesapám, édesanyám mellett maradéktalanul minden szeretetét odaadta. Ez ugyanúgy kell folytatódnia tovább, bár nem mellette, hanem azzal a család többi tagjával, akivel amúgy meg rendszeresen találkozik. Ezért fontos a rendszeres találkozás a kutyával, úgyhogy én elsőben ezt próbálnám meg. Nyilván mindenféleképpen nem lehet befogadni valahogy, hogy valami olyan családi környezet vagy szituáció van, akkor utána a barátok, én legutolsó sorba tenném azt, hogy visszavinni az állatotthonba, mert van olyan kutya, aki lelkileg bezárkózik, és azt mondja, hogy ő lelkileg ezt nem tudja úgy feldolgozni, hiszen már egyszer ki lett szakítva abból a közegből, belekerült egy új közegbe, és én nem tartom azt túl jónak, hogyha visszavisszük így, mert nem tesz jót a kutyák lelkének.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél eligazodni ebben az összetett és valóban nehéz kérdésben. Angyal Zsoltot hallhatták.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Rengeteg mindenről kérdeztem már az elmúlt évek, hát lassan évtizedek alatt Sík Endre szociológust. Erről még egészen biztosan nem, mert hogy ez igazából nem volt olyan kérdés, amit úgy tudtunk volna elemezni, valami pozitív vége legyen, de hát most, mintha valami látszana. Hazavágynak a változásban vízó magyarok, így szól egy cikk címe, és azt elemzi, hogy nagyon sok magyar, aki az elmúlt években, évtizedben külföldre távozott, és itt Magyarországon született, hazatérne, csak hát például az ingatlanpiaci állapotok némiképp elgondolkoztatják őket. Szóval, hogy beszélgessünk arról, hogy kik vannak külföldön, és miért jönnének haza, és mi látszik ezekből a folyamatokból. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! A legvégére, hogy válaszoljak, semmi nem látszik a folyamatokból még. Ennyiben ugye jósolom kellene, és az nem jellemző, de azért fogok tudni válaszolni a föltett kérdéseinek az első néhány változat.
1: Akik vannak kint kérdésre?
2: Kint vannak kint, és miért mentek ki, és most, és mi várható, de csak ilyen nagyon általános.
1: Hát tehát, akkor kezdjük el.
2: Jó, tehát először is az a migráció szakirodalomban egy ismert állítás, hogy a migráció az egy válsághelyzet. Persze sokkal nagyobb válság annak, mondjuk aki egy cunami, vagy egy háború, vagy egy népírtás ellen menekül tömegesen, mint annak, akinek van ideje felkészülni, nyelvet tanulni, kapcsolatokat kialakítani, szakmát tanulni, próbálkozni, és utána menni ki. Annak sokkal kisebb, de annak is válság. Nagyon sok veszteséggel jár ugyanis a migráció. Most csak, hogy a legegyszerűbbeket mondjak, de gyönyörű, aki tényleg szépet akar olvasni, ez ügyben van a Ábel rengetegben című könyv, azt nagyon érdemes olvasni. Erről szól ugyanis, hogy Ábel, aki egy szegény, csikcsicsói gyerek Erdélyből, kitántorog Amerikába, ugye akkor, amikor jó sokan kitántorogtak Amerikába, és a végét elárulom, aztán hazajön, de közben meg végigcsinál egy nagyon érdekes migrációs történetet, és szerintem ezt nagyon sokan megismétlik, anélkül, hogy persze Tamási Áront olvastak volna.
1: Száz évvel ezelőtt írta, és máig érvényes.
2: Abszolút érvényes, ugyanis ezek tényleg szinte törvényszerűségek, hiszen ugye ez Ábelre is érvényes, és egy átlag magyarra is érvényes. Ha valaki elmegy, hiába is tanult nyelvet, az anyanyelvét nem tudja használni, márpedig az anyanyelv használatának korlátozottsága vagy teljes hiánya borzasztó nagy hátrányokat jelent a hétköznapi életbe. Elfogynak a kapcsolatai. Ugye azért mégiscsak beleszülettünk egy világba. Lehet, hogy nagyon rossz az a világ, és lehet, hogy sok dologban nem tudunk mit tenni, és ezért rákényszerülünk arra, hogy migráljunk. De azért az mégiscsak a mi világunk volt, amit nem tudunk magunkkal vinni. És ez a világ, ez megmarad bennünk mindenképpen, persze ráadásul ugye még meg is szépül egy kicsit, mert az a világ, ahová meg megérkezünk, az se lesz a világok tökéletes voltja. Tehát van egy ilyen nosztalgia eleme is, és hát ugye most én nem fogom a honvágyat tovább ragozni, a honvágy és ezeknek a veszteségeknek a megélése, ez mindenképpen egyfajta válsághelyzetet jelent. Na most, ha úgy alakulnak a dolgok, ugye, bocsánat, befejezem a gondolatmenetet, tehát mindenképpen a migráció az egy kényszer hatására történt, idézőjelbe véve nem természetes állapot, amit valamilyen módon túl kell élni, kezelni kell, áldozatot jelent, és ezzel együtt kell élni. Na már most, ha véletlenül úgy alakulnak a dolgok, és itt most a véletlen nagy V-betűvel mondom, hogy az illetőnek lehetősége látszik arra, hogy visszatérjen az otthonába, vagy a saját helyzetét látja úgy, hogy otthon most már jobban meg tudna léte lenni, vagy úgy, hogy mert ez nagyon sokszor a migrációnak ez a fő oka, a gyerekeinek úgy látja a helyzetét, hogy most már meg tudja teremteni azt a jövőt, amit egyébként nem tudott volna, úgy látja otthon megteremteni, akkor ez automatikusan felértékelődik a hazamenés vágya, ami amúgy is mondom megvan, de akkor kap egyfajta megvalósíthatónak tűnő keretet. És úgy, hogy én ezt, ha akarom, egy természetes folyamatnak tartom. Na de ebből nem következik, hogy ez be is következik. Ahogy a migráció sem úgy van, hogy mindenki, aki rossz helyzetben van, az akkor migrál. A migrációhoz nagyon sok minden kell is, és éppen ezért távolról sem mindenkinek adva van, van adva ez a lehetőség, ez még inkább igaz a hazatérésre, ami szintén áldozatot jelent, mert most meg egy kint felépített egzisztenciát kell feladni, és megint csak azt mondom, lehet, hogy onnan is menekülni kell, és akkor persze sokkal könnyebb, mint akkor, hogyha tényleg valami nagyobb veszteség éri a hazatérőt. Rögtön hozzátérve, hogy ez sem egy befejezett folyamat, mert aztán lehet, hogy valaki hazajön, és utána újra kimegy, sőt, a mai világban, ahol az utazás is sokkal olcsóbb, és jogi korlátai is sincsenek, és ahol ugye az internet és az egyéb infokommunikációs eszközök akár azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre valaki két világban is jelen legyen. Tehát ez azért sokkal könnyebb most, mint mondjuk Ábel korában volt, azért akkor is ezt meg kell teremteni, meg kell szervezni, meg kell élni. Tehát én szerintem ennek a figyelembe vételével is szerintem nagyon sokan érthető, hogy ezzel a gondolattal legalábbis elkezdenek játszani. Hogy aztán ez most megvalósul, az aztán persze még egy egészen másik kérdés.
1: Nyilván ez a visszavándorlás kérdés, ez egy nagyon sok összetevőből összeálló történet, mint ahogy a távozás maga is az volt. Van, aki azt mondta, hogy a politikai nyomást, van, aki a gazdasági körülményeket, van, aki mindent együtt, van, aki egyszerűen csak a kíváncsiságot jelezte indokként, hogy miért ment el Magyarországról, és vállalt munkát és életformát máshol. De visszatérni az megint egyfajta trauma egy családnak, vagy akár az egyénnek is, hiszen újra kell itt is kezdeni egy csomó mindent, fel kell venni azokat a fonalakat, amiket elhagyott korábban.
2: Ez abszolút így van, ugye most ebből két dolog következik. Az egyik, én sose elemeztem, még akkor sem, amikor a migrációval mondjuk így főállásban foglalkoztam, hogy az emberek mit mondanak arra, hogy ők miért mennek el. Én azt se hittem el, amikor a politikai miért mentek el, pedig biztos, hogy vannak olyanok, akik úgy érezték, hogy őnál számukra itt nincs jövő, ők ezt nem bírják, ők máshol akarnak élni. Azt sem hittem el, hogy a gazdasági okból, mert persze nagyon egyértelmű, hogy nagyon sok embernek nagyon rossz volt itt a helyzete, de vegyük észre, hogy akinek itt rossz a helyzete, abból automatikusan egyáltalán nem következik, hogy jobb lesz bárhol is mások, sőt esetleg. Tehát ezeket nem kell figyelembe venni. Lényeg az, hogy meghozta a döntést, és megmerte csinálni. Ez egy becsülendő dolog, és egy nagy kockázatú dolog. Ha a kíváncsiság volt, és eredetileg is csak az volt a cél, hogy kimenjen, kipróbálja magát, az nagyon jó, az nagyon egészséges, akkor nagyon remélhetően szerzett mindenféle új tudásokat, kipróbálta önmagát, és most másként jön már haza, és másként csinálja. De én nem hiszem, hogy ez volt a túlzó többség. A fiatalok körében igen. Egyébként nem hiszem, hogy ez a többség. Na már most, hogyha hazajönnek, akkor én szerintem, és most áttérhetünk ilyen politikai elemre, egy jó politika, akinek fontos egyszerre a diaszpora is, tehát hogy akik kint vannak, azokkal nevezze el a kapcsolatot, mert föl kell fedeznie minden gazdaságnak, kultúrának, hogy a kint lévők azok nem árulók, és nem is született vesztesek, hanem azok most valami oknál fogva úgy döntöttek, hogy kimennek, de azok továbbra is részei a nemzetnek, tehát számítani is kell rájuk. Másfelől, ha visszajönnek, akkor segíteni kell, hogy ez a folyamat minél simábban, minél bürokráciamentesebben, minél konfliktusmentesebben menjen végbe. Ennyit tud tenni az állam. Többet egyébként nem is kell tennie.
1: Itt van egy ingatlanpiaci értékelése annak, ami várja a hazaérkezőket. Mondván, hogy drága és gyenge a hazai ingatlanpiac, és ez nagyon komoly korlátot jelenthet a visszatérésben. Hiszen a legtöbben felszámolták azokat a bázisokat, amik jelenthetnék számukra azt, hogy van hova hazajönni. Újra kell építeni ezt.
2: Igen, ebben teljesen, erről semmit nem tudunk. Sajnos olyan, ugye ezekről nincs statisztika, ami teljesen természetes, a kimenés általában mindig sokkal kevesebb statisztika van, mint a bejövőkről, ez megint egy migrációs statisztikai paradoxon, ami közismert. Én például nem hiszem azt, hogy a többség teljesen felszámolta. Másfelől még ha felszámolta is, akkor ugye ha hazajön, akkor ővel tisztában van, és azért kint kénytelen volt megteremteni egy életet magának, akkor tudja, hogy hogyan kell egy életet megteremteni, hát itt is meg fogja tudni teremteni. Ráadásul azért itt, az még hogyha a közege más is lesz, azért mégis egy ismerősebb közelbe fogja megtudni.
1: Mégiscsak hazajön, hát persze.
2: Mégiscsak, és persze, számol azzal, hogy ez nehéz lesz, de reménykedik, hogy a munkaerőpiaci helyzet meg jobb lesz, meg a rokonok, meg a barátok, meg a kölcsönök, meg az meg jó segítségek, és összességében sikerülni fog. Ad abszurdum, ha nem, akkor nem történik más, mint megy vissza, ahol eddig volt.
1: Sík Endre, köszönöm szépen. Sík Endre szociológussal zárjuk a mai műsort, a Több-Kevesebbet, a Gazdasági Magazint itt a Spirit FM-en. Meszlényi Zsófia szerkesztette a mai adást. Róna Jegon vagyok. Viszont hallásra. A kezem

0: Műsorajánló. Kultóra, az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz, mit olvas, mit hallgas. Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra, Róna Jegondal, a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: A vendégvárot hallják, jó napot kívánok, a Spirit FM turisztikai műsorát, a szerkesztő Tóth Peti Léli nevében is köszöntöm Önöket, engem Róna Jegonnak hívnak. Erdei kalandokra hívjuk Önöket meg, olyan őrségi hangulatra, hogy az milyen, azt például rögtön megpróbálom megtudakolni az Őrségi Nemzeti Park igazgatójától, dr. Németh Csabától, aki itt van a vonalban, és hát aki hívogat nyilván minket oda az őrségbe, de miért? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Milyen az az őrségi hangulat?
2: Az őrség egyszerre izgalmas és nyugalmat árasztó táj. Izgalmas a történelme, hiszen Magyarország délnyugati sarkában valamikor az őrállókat, az Árpádházi királyok az itteni határvédelemre telepítették ide, de amúgy a területnek még talán messzebb lévő dolgokról is mesél, hiszen a rómaiak útjai is erre jártak, a kalandozó magyarok is erre jártak Észak-Itáliát meglátogatni, és hát a középkorban pedig például az alföldi szürke marhát erre hajtották a Velencei vásárra. Ma már egy nagy nyugalmat árasztó erdőkkel, rétekkel, gyepekkel tarkított csobogó patakok hallgatására csábító vidék a terület, amely az őrstörténelmi őrség, Rába völgy, illetve a Vasi hegyhát tájait őrzi.
1: Vannak csodálatos lények arrafelé, muraközi lovak, európai bölények. Az ő történetükről meddig és mennyit látunk?
2: A legmesszebb, ha visszanézünk, akkor az európai bölények, illetve az eurázsiai vadlovak azok, amelyeknek a újkori megjelenése visszarepít bennünket a múltba. Valamikor az ember előtti vidéken jártak itt ezek az élőlények, lakták ezt a tájat, és aztán a történelem során szorítottuk őket ki Közép-Európa, így az őrség területeiről is. 2017-ben hoztuk vissza ide ezeket az állatokat, és azóta bemutató területen, illetve egy nagyon izgalmas vadon területen is megtekinthetőek, attól függően, hogy kinek mennyi ideje és milyen szintű érdeklődése van az irányukba. A muraközi lovak története már az újkort idézi. Ezek az állatok valamikor olyan fontos kereskedelmi tevékenység főszereplői voltak, mint a Pest-Buda és Fiume közötti szekeres áruszállítás, és ahogy aztán a 19. században a vasútépítés átvette ezt az áruszállító szerepet, úgy szorultak háttérbe ezek a Magyarország egykor legforgalomképesebb lovai, hiszen nagyon sok országba és az ország különböző részeibe is vitték ezeket, nagyon keresettek voltak az egykori uradalmakban ezek az állatok, úgyhogy őket a 2000-es évek elején sikerült maradékukat megtalálni és visszatenyészteni. Mintegy 50 példányból áll az igazgatóság Muraközi ménese, és pillanatnyilag ez a legnagyobb magyarországi állomány, úgyhogy velük is lehet találkozni, hogyha valaki idejön. Hidegvérű lovakról van szó, de hogyha valaki rájuk néz, akkor fel kell számoljon azzal a sztereotípiával, ami a Muraközi lovhoz kapcsolódik, hogy ez egy nagy testű, vastaglábú, szőrös, súlyos jószág, helyette könnyed, kis testű, de nagyon fürge, élénk, viszont nagyon kedves családbarát lovakkal lehet találkozni ezek a muraközi lovak.
1: El se adnak közülük? Azért kérdezem, mert hogy munkalónak talán már nem használják sehol őket.
2: Adunk el közülük, a szaporlatból rendszeresen értékesítünk, most is van értékesítés alatt néhány példány, ezekre lehet ajánlatot tenni a Nemzeti Park Igazgatóságon. A muraközi egy nagyon sokoldalú állat, úgyhogy a korunkban igazából a családi lóként, hobbi lóként és annak is a családi lóváltozataként találtuk meg neki a alkalmazási formáját. Tehát ő az a ló, akit, hogyha valaki kertes házban és olyan helyen lakik, ahol lótartásra lehetőség van, akkor a család közelében könnyedén, viszonylag kis energiabefektetéssel lehet úgy tartani, hogy mind testi, mind lelki örömére szolgál az egész családnak.
1: Családi ló. Az Őrségi Nemzeti Park nem annyira nagyon régi, mint mondjuk, amit a Hortobágyon ismerünk, vagy Aktelek környékén, ez 2002-ben alakult meg. Mivel van a legtöbb dolga igazgatóként? Mi az, ami a legtöbb feladatot adja?
2: A Nemzeti Park igen 2002-ben alakult, ugyanakkor az első között szerették volna megalakítani, jövőre ünnepeljük a 25 éves évfordulónkat, igyekszünk erről a történetről majd beszámolni, mert igazán érdekes. Az őrségben a természetvédelem különlegessége és így az itteni irányítás súlypontja is abban rejlik, hogy ez egy olyan kultúrtáj, amely meglehetősen sűrűn lakott, és itt a magántulajdon az még az előző rendszer keretei között is jelentős részben fennmaradt. Úgyhogy az itteni természetvédelem záloga az, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság hogy tud együttműködni a helybeli gazdálkodókkal, az itteni gazdákkal, az őrségi emberekkel. Úgyhogy erre mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, mind a kommunikációban. Rendszeresen újságot adunk ki, amely minden háztartásba itt ingyenesen eljut az őrség területén belül, mint pedig a gazdálkodás, a természet megőrzés tekintetében való együttműködésben, tehát igazából a területek, az erdők, a gyepek kezelése vonatkozásában napi szinten dolgozunk együtt a helyi gazdálkodókkal azért, hogy harmonikusan mind az ő megélhetésük, mind a természeti értékek megőrzésre meg tudjon valósulni.
1: Ha nekiindulunk és meglátogatjuk az őrséget, önökhöz hova érdemes betélni? Hol lehet igazából mondjuk egy látogatóközpontban megtudni azt, hogy hol vagyunk?
2: Hál' Istennek a területen több ilyet is tudok ajánlani a kedves látogatóknak, hallgatóknak. Egyfelől, hogyha Csákányoroszló Körmend irányából közelítjük meg az őrséget, akkor a Rába vonalánál, hiszen ez a határa a Nemzeti Parknak, található a Vízivándor látogatóközpontunk. Itt már lehet kapni egy jelentős élményt a Vízivándor látogatóközpont kiállításában a Rába élővilágáról, és hát csónakba is lehet pattani, hogyha valakinek erre van kedve. Nagy rasszcsónakokkal tudunk közvetlen élményt adni a Rába varázsáról. Aztán, hogyha valaki eléri a Nemzeti Park központját, Őri Szent Pétert, akkor itt várja egy természetvédelmi látogatóközpont, ahol egy kiállításon az egész Nemzeti Park természetértékeivel lehet megismerkedni, és hát azoknak a csoportoknak, családoknak, baráti társaságoknak pedig, akik együtt szeretnének megszállni, és közben esetleg természetiskolai programban is részesülnének, ugyanígy Őri Szent Péteren a Harmadfű Természetiskola szolgálja mindezek kielégítésének a lehetőségét. És hát az őrség szíve közepe az pedig Szalafő településen van, ahol is a Pityerszeren található őrségi népi műemlékegyüttes környezetében igyekeztünk berendezni mindazt, ami az őrség, tehát egyrészt egy jellegzetes őrségi településformát mutatunk itt be, illetve a lakóházak, az emberi környezet fejlődését a 18. századtól egészen napjainkig, úgyhogy nagyon szép zsupfedeles házakat lehet itt megtekinteni berendezve, körülöttük igazi kuriózumként az őrségre jellemző kaszáló vagy szorvány gyümölcsösök élővilágával, az itteni gyümölcsfáknak sokféleségével lehet ismerkedni, csak almafajtából mintegy 200-at tartunk itt az őrségben nyilván, és hát itt van a közelben az európai bölények és az eurázsiai vadlovak legelője is, egy 10 hektáros területen egy szép bölénykilátóból lehet vennünk gyönyörködni, illetve a terület körül pedig egy bölények útja nevezetű ösvény vezet végig, bemutatva ezeknek az állatoknak az életét. És hát, hogyha ez még nem volna elég, és van még idő, akkor érdemes elmenni Szőce településre, ahol a szőcei tőzegmohás lápréten egy pallósoron sétálhatunk, pont most ebben az időszakban lesz a legvirággazdagabb ez a láprét, a közelben pedig egy kis házikóban, a lápok házában a lápok titokzatos életével megismertető kiállításon találkozhatunk. Aztán a Nemzeti Park nyugati sarkában, a Felső Rába vidéken, Apát István falván van egy bemutató helyünk, ahol május végén fog megnyílni egy különleges kiállítás, amely rovarmakettek, hazánkban elkészült rovarmakettek vándor kiállítása. Itt nagyban lehet találkozni azokkal az értékekkel, amelyeket egyébként nagyítóval vagy távcsővel kellene keresni az őrségi réteken.
1: Ön oda valósi? Hadd kérdezzek egy ilyen nagyon személyes, és igazából azért, mert olyan település neveket sorolt, amiket, hogyha valaki nem arra felé jár, kell élete korai éveiben akár, akkor lehet, hogy először hal életében.
2: Vasmegyei vagyok, 30 éve dolgozom a Vasmegyei természetvédelemben.
1: Hát akkor viszont ezek a települések, ezek régi barátok, ha úgy tetszik.
2: Lehet mondani, igen.
1: Hát csoda dolgokról mesélt, úgyhogy hívogató volt, amit elmondott. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatóját, dr. Németh Csabát hallották, és hát hallhatták, mennyi mindenért érdemes elmenni az ország legfiatalabb nemzeti parkjába, amelynek központja, tehát Őri Szentpéter. Ha ott kezdik, az sem rossz, de hogyha a Rábánál hallották, az is egy kiváló megoldás. Köszönöm, igazgató úr!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Minden jót!
2: Minden jót kívánok, várom!

0: percbe. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: És akkor a választás után a vállalkozások, amelyek lehet, hogy kivártak az elmúlt hetekben, hónapokban, nem tudták, hogy mi lesz, és hogyha lesz valahogyan, akkor az ő vállalkozásukat hogyan érint.

0: Kimarad minden úgy, ahogy eddig ment, vagy adott esetben minden a feje tetejére áll. Egy új gazdaságpolitika egészen más terepet kínál számukra is. Kassa Tamás a vonalban, aki lezárási specialista, és hát ebből az következne inkább, hogy egy cég működésének befejezéséről beszélnénk, pedig egyébként meg nem erről fogunk. De vajon ezt jelenti-e az ön munkája? Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát... Igen, néhányan szokták ezt mondani, mert sajnos tartottam egy-két olyan cégnél tréninget, ahol alapvető etikátlanságok vagy hiányosságok derültek ki a tréning során, és így felrobbant a cég, de sajnos ez nem nekem volt közöm, hanem a meglévő dolgoknak.
0: A lezárás csak a felszínre is hozta, igaz?
1: Igen, így van. A lezárási specialista azt jelenti, hogy az értékesítésnek a vége, hogy hogyan maradjon nálunk a pénz, hogyan tudjuk elérni, hogy ránk figyeljenek, velünk értsenek egyet, és nálunk költsék el a pénzt. És hát ugye a múltat is le kell zárni, és innen van az újratervezés, hiszen a ügyfeleimnek a 30%-a az magánszemély, aki jobban ki akar állni magáért, vagy karrierbe akar előre menni. Egy másik 30% értékesítő, aki többet akar keresni, és a maradék az olyan cégvezetők, akik nőni akarnak. És ugye itt a lezárás, ez most ilyen általánosabb értelemben lesz, hogyan tudjuk lezárni a múltat, mert leginkább arról beszélgetünk, hogy el kell engedni a rossz működést, esetlegesen a rossz kapcsolatokat, vagy a múltbeli kudarcokat, de az, hogy elengedjük, az nem jelenti azt, hogy ne jöjjenek vissza, főleg, ha egy rossz mintába kerültünk bele, vagy egy sikeres mintából lesz egy olyan minta, ami mókuskerékké válik, és ez igazából azt jelenti, hogy ezeket kell lezárni, különösen úgy, hogyha teljesen átalakul a gazdaság. Ugye még nem tudjuk, hogy jobb lesz, vagy rosszabb, de reméljük, hogy jobb.
0: Ha jól sejtem, azzal is szokott foglalkozni, hogy milyen üvegplafont helyez saját maga számára a vezető egy-egy cégnél, tehát amikor mindent egymaga akar csinálni, mindenről ő akar dönteni, és mindent ő akar jobban tudni, az egy idő után a fejlődés lehetőségét zárja ki. De ebben az esetben, amikor minden forrong és minden változik, mégis a vezetők nagy része úgy gondolja, hogy nála van a legjobb helyen minden ügynek a kezelése. Tévednek?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdés, ezért is örülök, hogy önnel csináljuk ezt a riportot, hiszen az újratervezésben, lezárásban ön profi, hiszen teljesen eltérő területeken is sikerült hitelesnek maradnia, és mindig az élvonalban maradni.
0: Na tessék, erre nem számítottam, köszönöm.
1: Hát, ami igaz, az igaz. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jól látja a font, általában a cégvezetőnek a zsenialitása alakítja ki, ugye ami először szabadság egy régi dologra, vagy dologból kilépve, vagy egy újat csinálva, aztán ez lesz a mókuskerék, vagy az üvegkalitka. Mondok egy példát, egy hölgyel, aki egy nagyon jó céget vezetett, megnéztük, hogy egyébként ő mire képes, mennyire zseni, és azt vettük észre, hogy azért nem tudta eddig átadni egy ügyvezetőnek, ugye tulajdonosként egy ügyvezetőnek a munkáját, mert igazából ő 6 különböző feladatot látott el, és erre 6 különböző embert kellett felvenni, és 6 különböző fizetést kellett neki kifizetnie, ugye amit évekig nem mert meglépni, de amikor ezt világosan elétártam, hogy ez az egyetlen egy út, akkor a cég után egy soha nem látott fejlődésnek indult, annyira, hogy akár férjéssel tudott menni utána külföldre.
0: Ebből például nekem az is következik, hogy az nagyon nem mindegy, hogy választom meg a munkatársakat, és hogy ne olyanokat akarjak, amilyen én vagyok, mert akkor ugyanott fogok tartani. Olyat akarjak, akiben látom azt, hogy van benne potenciál, tehát van neki saját elképzelése is.
1: Ez teljesen így van, sőt én még tovább megyek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ugye ahogy kialakítunk egy működést, mondjuk úgy, hogy a régi én, mint tulajdonos kialakított egy működést, és ehhez keresett partnereket, ezek az emberek beleszoknak 5-10 év alatt egy működésbe, és sajnos azt tapasztaltuk, hogy nagyon nehéz ők átállítani egy következő szintre, vagy egy vezetői működésre, és sajnos ahhoz, hogy szintet váltson a cég, arra van szükség, hogy embercserékkel jusson előre.
0: Ez is érdekes. És hát most akkor visszakanyarodva az első lépéshez, most amikor itt tényleg úgy tűnik, hogy egy csomó minden változik, bár jelen pillanatban ugyanabban a keresztmetszetben dolgozik minden cég, mint az elmúlt hetekben, csak legfeljebb nem azok veszik fel a telefont, vagy nem veszik fel a telefont, akik korábban felvették. Szóval ilyenkor kapkodva előre rohanni, vagy most jön az a stratégiai türelem, amire egyébként a korábbi miniszterelnök oly gyakran hivatkozott?
1: Én azt gondolom, hogy pont a kettő közötti arany középutat kell megtalálni, tehát hogy tartsuk meg azt, ami eddig esetleg működött, de nézzük meg azt, hogy most hogyan lehet ugye ebbe az időszakba bátornak lenni, különösen azért, mert a legtöbben inkább kéziféket húznak be ebbe a helyzetbe, így most van lehetőség arra, hogy üzletileg a következő egy évet megalapozzuk, hogyha egy olyan újratervezést tudunk csinálni, illetve a munkatársakat rá tudjuk venni arra, hogy ne azzal töltsék az idejüket, hogy jaj, mi lesz, hanem hogy tényleg lássák meg azokat a lehetőségeket, vagy nincs piacokat, amikkel esetleg eddig nem voltunk aktívak. Tehát én azt mondanám, hogy független attól, hogy mi volt eddig, az emberek jóba vagy rosszba, ugye ki mibe szokott bele, és most... Ez nem szabadna, hogy meghatározza a következő 2-3 évet, hanem megint neki kell állni dolgozni,
0: ez lett volna a mondat vége, csak éppen akadozik a vonal, úgyhogy így köszönök el öntől köszönve, egyúttal megköszönve a tanácsokat. Kassza Tamást hallották, lezárási specialistát itt a Spirit FM több-kevesebb című műsorában, a Gazdasági Magazin legvégén. Holnap jövünk újra, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.

0: műsorajánló. Kultóra, az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz, mit olvas, mit hallgas. Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra, Róna Jegondal, a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Egyszerűbb adórendszert, a vállalkozások adóterheinek csökkentését, valamint a kata visszavezetését ígérte miniszterjelölti meghallgatásán Kármán András. A pénzügyminiszter azt is mondta, megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat és az SZJA kedvezmények rendszerét, és közben olyan makrogazdasági pályára állítják az országot, amely az euró bevezetését is lehetővé teszi. Szalai Berzevici Attilával beszélgetünk.
2: A Béta Budapesti Értéktőzsde egykori elnökével jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Akit most ismét gazdasági témában hívtunk, és jött, amit egyébként sokáig nem tett meg, geopolitikáról vagy külpolitikáról kérdeztem, most miért vállalta mégis? Mi gazdaságról kérdezhetem?
3: Most már lehet kritikát megfogalmazni, mondhatom azt, az elmúlt időszakban ez veszélyes volt.
2: Mire gondol, hogy veszélyes? Végülis lehetett kritikát megfogalmazni?
3: Hát azt gondolom, hogy a Fidesz választási bukásának az egyik oka az volt, hogy elfojtotta a kritikát, az értelmes kritikai diskurzust. És főleg ez a gazdaságpolitikával kapcsolatban ez egy nagy hátránya volt.
2: De nem akart ebbe beleszállni, vagy érte hátránya miatt, vagy...
3: Hát azt gondolom, hogy a Matolcsy György és Nagy Márton alatt semmilyen lehetőség nem volt arra, hogy konzekvenciák nélkül kritikát lehessen, még konstruktív kritikát megfogalmazni. Hát ugye én 2011-ben vesztettem el az állásomat, amikor megírtam a Nagy Bankrablás című cikket, egy Matolcsy kritikát a nyugdíjpénztárak államosítását követően és a bankrendszer ellen folytatott hadjárat miatt. De hát ott volt Király Júlia, ott volt Simor András, tehát ezt komolyan kellett venni.
2: Tehát már akkor 11-ben ért hátrány. Hogyha már egyébként a bankadót említette, vagy a bankvilágot, rátérhetünk a bizottsági meghallgatásokra, de ha már bankadó, banki különadó. Ugye az Orbán kormány tulajdonképpen 2010 után folyamatosan belenyúlt a bankrendszerbe. Bankadó úgy volt, hogy 3 év, Patai Mihály még úgy egyezett meg a bankszövetség elnökeként 11-ben, hogy 3 év, aztán majd kivezetik. Aztán volt kamatadó, kamatstopok, szóval sok szabályozó. Mit várhat a banki szféra az új kormánytól ön szerint?
3: Ezt szerintem még nem tudjuk, meg satszolni se, de azt gondolom, hogy vissza kell, tehát hogy azt ígérik, és ez egyértelmű, hogy a gazdaságpolitika a mostani államkapitalizmusból, amit nem az ország gazdasági érdekei irányítottak, hanem a politikai érdekeknek a prioritásai alá lett a különböző gazdasági lépések bekényszerítve. Innen kell visszatalálnunk a szabad versenyes piacgazdasághoz, ami a hatékonysághoz vezet, a versenyhelyzet helyreállításához, ami egyszerűen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy végre kitörjünk ebből az egy helyben toporgásból, és reménykedhessünk komoly látványos növekedésben, konvergenciában, felzárkózáshoz. Az a gazdaságpolitika, ami piac és verseny ellenes volt, és ahogy mondtam, a hatalmi rendszer prioritásai diktálták, ehhez hozzájött, ugye ennek az eleme volt a mindenféle szektoradó, kivételezések, támogatási rendszerek, a korrupció meleg ágya is tulajdonképpen, hogy mindent lehetett, és semmi nem volt valójában tabu, a jogbiztonság az kérdéses volt. És ilyen körülmények között ez természetesen visszaveti a beruházási kedvet, a bizalmat, nem csak a nemzetközit, hanem a hazait. Tehát itt rendet kell tenni, ez az alapja, ahogy Kapitány István kezdte a beszámolóját, a bizalmat vissza kell állítani.
2: Beszélt egyébként Kármán András a különadókról, azt mondta, hogy nem lehet egyik napról a másikra ezeket megszüntetni. A bankok esetében ugye most is van többféle jogalap van, és többféle, azt hiszem, 2%, van egy 20 milliárd feletti, meg egy alatti, ki kellene vezetni?
3: Ezeket is ki kell vezetni. Minden olyan piactorzító és piacellenes lépést ki kell vezetni, és hagyni kell, hogy a természetes verseny, és tehát egy beruházás és exportorientált gazdaság kitermelje azokat a költségvetési bevételeket, amelyek mellett nem szükségesek a különböző szektorok és a különböző piaci szereplők különböző módon történő büntetése. Ugye eddig azt hallottuk, hogy alacsony a adóteher Magyarországon, ez a versenyképességünk. Ez igazából nem igaz. Tehát igaz, hogy nominálisan a társasági adó csak 9%, de ha ezzel hozzávesszük az iparűzési adót, hozzávesszük a különböző szektoradókat, akkor gyakorlatilag egy átlagos teher egy vállalaton az 30%.
2: Azt mondja Kármán András, hogy nem egy egyszerű korrekcióra van szükség, hanem teljes irányváltásra van szüksége a magyar gazdaságpolitikának. Lehet-e nagy irányváltást csinálni most, amikor ilyen hát nagy baj van, hogyha megnézzük a költségvetést is, úgy tűnik, hogy az van, vagy az inkább majd csak később jön?
3: Nem, ezeket egyszerre kell párhuzamosan. Nyilván politikai döntés is van ebbe, tehát azt a kormányzó pártnak kell eldönteni, hogy mennyire bátor. Minél bátorabb, nyilvánvalóan annál jobban le fognak jönni a hozamok a magyar állampapírokon, ez a jutalom érte, annál kisebb lesz a kamatteher a magyar államháztartáson, az felszabadítja azokat a pénzeket, amit most jelen pillanatban adósságszolgálatra fordítunk, ami nem jelentéktelen összeg. Tehát itt van egy ilyen mérlegelési lehetőség a kormánynak, de most hatalmas politikai kreditje van. Ebbe az eufóriában most sok mindent elfogad a társadalom tőlük, ha azt látják, hogy ha ez transzparensen, érthetően van kommunikálva, hogy fogunk A-ból B-be eljutni. Ezt később szerintem nehezebb lesz.
2: Kezdjük akkor a részleteket, pótköltségvetés, ugye ezt bejelentette Kármán András, az mit jelent pontosan? Tehát lényegében ez egy másik költségvetés, teljesen új számokkal. Ugye ő azt mondja, hogy itt azért van szükség nyilvánvalóan, mert április végére elérte az éves hiánycél 91%-át a hiány.
3: Hát ugye az egész ott kezdődik, hogy az előző, tehát a 26-os költségvetés 25 áprilisában lett elfogadva, ami azt jelenti, hogy akkori tudás alapján készített el az előző kormány. És akkor még senki nem tudta, hogy milyen rosszul fog kinézni a 25 év vége. És miután a költségvetések az előző év költségvetési számaira épül, ha itt eltolódás van, a számok rosszabbak, mint, akkor azt jelenti, hogy a következő évben egy jelentősen nagyobb hiánnyal kell számolni, mint ami a papíron a 25-ös tervezet volt. Tehát önmagában is, ha most nem ismerve a választásra szóló kiköltekezést, hogy most tulajdonképpen mi is történt az elmúlt 4 hónapban, csak önmagában ez az eltolódás is ezt alátámasztja.
2: Hát azt mondják, hogy amit láttak eddig, meg ugye ezt már korábban is bejelentette Magyar Péter, meg most Kármán András is, hogy a hiány az már 6,8%-os, tehát annyival valószínűleg majd kell számolni. De akkor rögtön adódik a kérdés, hogy mekkora mozgástér van, mert elhangzanak ígéretek, ma is elhangzottak. Látja-e a fedezetet ezek mögött, ugye marad a 13. a 14. havi nyugdíj, lesz nyugdíjemelés, még idén bevezetik ezt a 120 000 forintos minimálnyugdíjat egy sávos emeléssel, marad a rezsicsökkentés, a hatósági üzemanyagárak egyelőre, az árréstop, dupla családi pótlék, nem is sorolom, nagyon sok ígéret van, áfa csökkentés, SZIA csökkentés.
3: Igen.
2: Szóval, hogy meg lehet ezt csinálni? Úgy, hogy közben azt mondja Kármán András, hogy 2030-ra az euró bevezetésének a feltételeit, vagyis a Maastrichti kritériumokat is teljesíteni szeretnénk, hát abból most nem sokat teljesítünk.
3: Hát 30-ig szerintem mindenképp be tudunk menni az IRM csatornába. Ehhez politikai akarat kell, és azt gondolom, hogy most a kormány előtt nagy lehetőség van arra, hogy komoly megtakarításokat tudjon felmutatni. Tehát egy erősen pazarló államháztartással volt dolgunk egyik oldalon, ahol van mit megfogni, és én most nem is mennék el oda, hogy visszavenni vagyonokat, vagy számon kérés, hogy az milyen sikeres lesz, azt szerintem jobb esetben is hosszabb jogi folyamat, hogyha egyébként a jogi jogállamot építjük. A másik viszont az EU pénz az egy fontos impulzus, amit meg kell kapnunk rövid, tehát meg kell szerezni ahhoz, hogy azt a pénzt föl tudja ez a kormány viszonylag gyorsan, rövid időn belül használni. Amíg azok a lépések, amiket elég gyorsan el kell indítania a költségvetés rendbetételében, azok elkezdjenek hatni.
2: Hiányol-e valamit esetleg, most már nem leendő a pénzügyminiszter meghallgatásában, olyan lépést, amit esetleg nem említett, mondjuk ön említene, vagy bármi, van-e hiány? Ugye tegnap meg tegnap előtt is így már elemeztük a bizottsági meghallgatásokat, és ezt mindig megkérdeztem, hogy van-e valami, ami hiányzik.
3: Hát nekem igazából, ha már beszéltünk 2011-ről a nyugdíjpénztárak államosításával kapcsolatban, arra érdemes valamit kezdeni, hogy ott a magánnyugdíjpénztári vagyonok be vannak fagyasztva azóta is. Tehát azok, akik nem léptek át az állami rendszerbe, mint ahogy én sem, a magánnyugdíjpénztári megtakarításom ott van, és teljes ex-lex állapotban, nem szerencsére nem holnap fogok nyugdíjba vonulni, de aki holnap nyugdíjba vonulna, az igazából nem tud hozzáférni. Úgyhogy ez jó lenne, ha egy...
2: Tehát ez megvan ez a pénz, ez ott van az a pénz.
3: Így van, tehát életjáradékot bevezetni rá, vagy lehetővé tenni, hogy az, akinek magán nyugdíjpénztári megtakarítása van, az ki tudja venni, ha eléri azt a korhatárt.
2: Még egy dolog, vagyonadó. Azt mondta, hogy nem csak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőséggel is bír, mármint Kármán András mondta, mivel Magyarországon a második legmagasabb a vagyonok szélsőséges eloszlása az EU-ban, 28-tól vezethetik be. Mit gondol egyrészt a vagyonadóról, és mondjuk mi nem jövőre vezetik be?
3: Mert gondolom, hogy a szabályalkotás egy dolog, de az ellenőrizhetőség, az ezzel kapcsolatos adminisztráció az egy hosszabb folyamat. A vagyonadó önmagában nem értelmezhető, mint politikai gesztus és akarat értelmezhető, viszont az adórendszer csak teljes egészében lehet nézni. Mit kezdünk az SZIA bevételekkel, az ÁFA-val és a különböző támogatásokkal. És tehát nem elég egy igazságos rendszert kialakítani, hanem egy hatékony adózási formát kell egyben tartani, mert különben ha...
2: De ez nem lehet hatékony? Egyébként Európában nem vannak...
3: Én nem azt mondom, hogy ez ördögtől elrugaszkodott dolog. Ez csak azt mondom, hogy önmagában nehéz értelmezni a vagyonadót, hogy az mi, pontosan milyen eszközökre, milyen értékelés, milyen, egy veszteséges vállalattal mit kezdünk, hogy ez az egyik része. A másik pedig, hogy az adó terhek igazságos elosztása valamilyen politikai cél mentén. Mert ha nincs egy logikus, csak kiemelünk a társadalom egy részét, és akkor mert azt feláldozzuk, mert annak tapsolnak a választók nagyobb része, akkor azt érhetjük el, hogy tőkekiáramlás történik az országból, nekünk pedig pont az az érdekünk, hogy attraktív legyen Magyarország a külföldről hazajönni, és a külföldről hazahozni a megtakarításokat, és itthon fialtatni. Tehát ez egy, én nem szeretnék elhamarkodott értékítéletet mondani, mindennek helye van, politikailag mindent meg lehet érteni, de ezt az egész adó csomagot egyben lehet értékelni.
2: Annál is inkább, mert pontos részleteit még nem tudjuk. Igen. Egyébként. Köszönöm, hogy itt volt, és akkor várjuk vissza a gazdasági kérdésekben.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
4: Kritikussá vált a független társulatok helyzete az Orbán kormány évei alatt, amit a szakma jelentős része kivéreztetésként élt meg. Az előző kormány kultúrpolitikája jellemzően a források drasztikus csökkentésével szűkítette a független szféra mozgásterét. Mit várnak az érintettek a Tisza kormánytól? Duda Évával beszélgetünk.
5: Vendégünk a társulatvezető, táncművész, koreográfus, rendező, és hogyha valakiben az a vélemény formálódik meg, hogy biztos azért jött, mert baja van, azt kell, hogy mondjam, most Stuttgartból most érkezik egy közös munkából Bodó Viktorral, egy európai turnén van a társulatával, abból érkezett meg ide hozzánk szinte. Tehát, hogy nem azért van itt, mert személyesen van baja, hanem azért van itt, mert baj van a rendszerrel, amiben működik, ugye?
6: Igen. Nagyon sok probléma van, amit a következő időszakban szerintem rendbe kell rakni, ezek az aránytalanságok, amik itt láthatóak a kulturális élet területén. Most van az idő, és most van rés a pajzson, hogy ezeket rendbe kell hozni. De igen, köszönöm szépen, a társulat nagyon szép sikereket tudhat maga mögött. Az elmúlt két év volt a legsikeresebb két évünk, rengeteget utaztunk, bejártuk fél Európát. Olaszországban, Németországban és Ausztriában turnéztunk, és ezek azt hiszem, hogy nem csak egy független társulattól, de bármilyen társulattól ezek olyan nézőszámok és olyan eredmények, és olyan játszóhelyeken játszottunk, amik abszolút irigylésre méltóak, vagy hogy mondjam, ezek nagyon nagy sikerek, és főleg úgy, hogy nem volt semmilyen hátszelünk ebbe, tehát hogy nem volt segítségünk ebbe sem a szervezés részébe, sem állami támogatás oldalról, úgyhogy ezeket gyakorlatilag magunk tudtuk létrehozni, ezeket a sikereket.
5: Hogy
6: és az eredményeket.
5: Hogy táncművész ma, aki nem az operaház tagja? Mert ott ugye van egy fizetés, és aztán egyébként meg nem igen van hely, ha csak nem egy másik színházban konkrétan.
6: Hát vannak kisebb társulatok, ahova el lehet
5: helyezkedni. Az összes többi az a magad uram.
6: De az a nagyon nehéz, és nekem is ez a legnagyobb bajom, hogy nagyon szeretnék hosszú távú lehetőséget kínálni egy művésznek, és egzisztenciát kínálni, és nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor szerződtetni kell embereket, mert gyakorlatilag nincs lehetőségem csak arra, hogy egy-egy projektre szerződtessek embereket, de nem tudok adni 2-3 éves szerződéseket, vagy nem tudok mondjuk egy hosszú távú pályát biztosítani, bármennyire szeretnék, de gyakorlatilag a modern táncszínházi szegmensben ezt nagyon-nagyon kevés társulat tudja megengedni magának, hogy mondjuk biztosít egy olyan pályát, hogy mondjuk egy nő közben egyébként elmenjen szülni, és utána visszatérjen erre a pályára, vagy ne adj Isten, nyugdíja legyen ennek a művésznek.
5: Igen, vagy gyest kapjon, hogyha elmegy szülni, mert ebbe se volt jelentve valójában, ha csak nem önfoglalkoztató módon.
6: Igen, de hogy ezek nagyon nagy problémák, miközben nagyon sok tehetséges művész van Magyarországon, nagyon sok tehetséges előadó művész és táncművész, és szuper lenne nekik biztosítani lehetőséget ebbe az országba.
5: Pályázott év az NK-nál, ugye?
6: Igen.
5: Ahol olyan szépen szórták ki a pénzt, hogy most ugye a Hankó minisztertől megtudtuk, hogy művészeti tevékenység volt mindahány, több száz millió.
6: Rengeteg kulturális tartalom.
5: Igen.
6: Hiszem ez volt a kulcsmondat.
5: Igen, bár nem, még tartalom. Nem tudjuk, hogy mi az, de előbb-utóbb ezek ki fognak nyilván derülni, mert nem tudjuk, hogy Fási Zsülike dokumentumfilmje például milyen értéket képvisel.
6: Így van.
5: Önök kaptak?
6: Nem, mi 2025-ben nem kaptunk, 5 pályázatot nyújtottunk be. Egyébként az előző... 5-ből 0. Ezek általában projektpályázatok, azt azért hadd áruljam el, hogy amikor egy színházi pályázat, vagy egy táncművészeti pályázat beérkezik a kulturális alaphoz, akkor ott a top összegek, azok nem többek 10 millió forintnál. Most csak Fási Zsülikére és a
5: 500 milliós
6: Mága Zoltán fotós. Tehát, hogy ezekre reflektálják, csak hogy tudjanak az emberek erről, hogy egyébként a maximum, amit össze lehet szedni ilyen pályázatokon, azok ilyen 10 millió forint összege. Tehát 1-2 milliót innen-onnan, de mondjuk az NK-nál mi még soha 10 milliónál forintnál többet egy évben nem tudtunk összegyűjteni. De 2025-ben nem kaptunk semmit, és nem tudom pontosan, hogy ez a Pride posztomnak az eredménye, vagy valami másnak az oka, de nyilvánvalóan, hogy fönn voltam, felkerültem.
5: Azt gondolom, hogy ez ennyire direkt?
6: Miután kitettem egy posztot a Pride-ról, akkor utána több üzenetet kaptam, hogy hát most húztad ki magad alól a talajt végleg.
5: De az az üzenet honnan jött?
6: Hát ezt most nem fedhetem fel, de...
5: Döntéshozótól?
6: Hát olyan helyről, ahol gyakorlatilag azt az üzenetet kaptam, hogy hát ezzel most biztos, hogy vége. De már előtte se voltam a kegyeltek között, szóval nem csodálkoztam egy pillanatra sem. De nem csak ott nem kaptunk, hanem van ez a TAU pályázatokból át konvergált többlettámogatás című pályázat. Ott vannak a nagyobb összegek, és oda is benyújtottunk. Egyébként oda még 8 pályázatot nyújtottunk be, ott mind a 8-0.
5: Az igen.
6: Tehát nem tudtunk gyakorlatilag olyan pályázatot benyújtani, ami nyert volna a tavalyi évben. Kaptunk bértámogatást 800 ezer forintot, meg kaptunk egy próbahely támogatást szintén 800 ezer forintot ezektől a szervektől.
5: Erre mondanák, hogy na ugye.
6: Na ugye, így van. Így van.
5: Jó,
6: de szerintem azért is kaptunk.
5: Dobjuk a hátunk mögé, mert ezzel most akkor tegyük fel, hogy túl vagyunk, reméljük a legjobbakat. De hogyan tovább? Hogyan kellene ezt most csinálni?
6: Hát mindenképp úgy kellene csinálni, hogy először is szerintem felelősségre kell vonni azokat, akik ezeket a lépéseket megtették, és bíróság elé kell menni azoknak, akiknek felelniük kell hűtlen kezelés, hiszen ezek közpénzek, tehát ezek nem csak úgy ott termettek ezek a pénzek, hanem ezek az adófizetők pénze, amit a kulturális élet szereplőire és azokra a kulturális termékekre és különböző projektekre kellett volna szétszórni, amik emelik a magyar művészi életet és a magyar kulturális életet. Úgyhogy szerintem először van a felelősségre vonás, és ezzel egy időben pedig hát le kell radírozni ezt a rendszert, és újra kell építeni. De már azzal, ha megszűnik a cenzúra, és már azzal, ha megszűnnek a fekete listák, és már azzal, ha mondjuk olyan kuratóriumi összetételű zsűri jön létre ezekben a helyzetekben, tehát divers kuratóriumok, és nem egy oldalról jövő kuratóriumok. Ez alatt azt értem, hogy nyilvánvalóan a terület összes ágazatából kell.
5: Nem a politika, a szakma.
6: Nem a politika, hanem szakmáról beszélek, hogy a különböző műfajok képviselőinek ott kell tudni ülni ezekben a kuratóriumokban, és úgy kell tudni objektív szakmai szempontok alapján dönteni.
5: Vállalna egy ilyen szerepet?
6: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel soha nem jöttem szóba ilyen helyzetben már eddig, úgyhogy erre most nem válaszolnék így rögtön, de biztos, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy felelősség, és biztos, hogy nagyon szakavatottnak kell hozzá lenni, de biztos, hogy vannak erre rátervezett figurák. Igen, át kell látni, rendszereket kell átlátni, mert azt is át kell látni, hogy nem csak az NKA van, hanem a többlete, hanem több forrás van, amiből át kell látni az egészet, hogy hogyan ad ez egy képet. Mert lesz olyan társulat, akinek az NKA-ból lesz jó, de lesz olyan társulat, akinek inkább máshonnan kell, vagy akinek innen is, onnan is. Ezt is szerintem át kell gondolni, hogy ezeket a forrásokat hogy kell összehangolni, és jelen pillanatban szerintem nagyon sok minden van, amiről nem tudunk. Tehát én hallottam olyan alapokról, meg alapítványokról, ahova kiszerveztek közpénzeket, és ahonnan osztottak még pénzeket, de azok valahonnan oda kerültek, és azért kellene az egészet átvizsgálni, hogy lehessen látni, hogy egyébként mennyi ez a forrás, amennyi utána szétosztható.
5: Szóval először a tabula rasa.
6: Szerintem igen.
5: Lássunk tiszta én lapot, gondolom, és akkor utána el lehet kezdeni felépíteni.
6: Így van.
5: Örülök, hogy elmondta, és köszönöm, hogy itt volt.
6: Én is köszönöm szépen a meghívást.

0: vagy.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best beszéd. Of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Felfedte kilétét a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prókátor. Fülöp Botond Komlón praktizáló ügyvédről van szó, aki posztjában azt írta, azért most áll a nyilvánosság elé, mert reméli, hogy a Tisza kormány hivatalba lépésével jó irányt vesznek az ország dolgai. Fülöp Botonddal beszélgetünk.
2: Az ügyvéd úr mondott mást is, hogy már nincs benne félelem ez ügyben, úgyhogy majd mindjárt ezt is megbeszéljük. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok.
2: Hát nagyon sokan önhöz és az ön által nyilvánosságra hozott dokumentumhoz, információkhoz kötik ám Magyar Péter győzelmét. Az eltelt 2 év az úgy telt el, hogy azt mondták, hogy ott kezdődött minden. Ön is így élte meg?
3: Most már egy utólag természetesen igen, tehát ezt lehet mondani, hogy azzal kezdődött minden. Amikor én ezt megtettem, amit megtettem, akkor természetesen a következményeit nem láttam. Az, ami történt, ez a csodálatos választási győzelem, ez alapvetően azért mégsem az én tettemnek volt a következménye, hanem annak, amit utána Magyar Péter és az ő kollégái munkatársai véghez vittek ebben az elmúlt 2 évben. De olyan értelemben az első lökést ez adta meg, hogy Magyar Péter ezt a politikai helyzetet használta ki nagyon jó érzékkel, és nagyon bölcsen, hogy színre lépjem. De ezt akkor nyilván még nem lehetett tudni, amikor ez megtörtént.
2: Tudom, hogy ez egy nehéz helyzet, mert hát nem mondhatta el senkinek, vagy nem akart elmondani senkinek, hogy a vidéki prókátor személyében önt kell tisztelni. De hát azért nyilván azok a hírek eljutottak önhöz, például, hogy voltak kételyek a tekintetben, hogy ezt megtalálhatta-e magától bárki annyi idővel a döntés után, mint amennyi eltelt, meg hát, hogy ilyen véletlenek nincsenek, valaki szólt, és valaki ezt a lehetőséget kihasználva nyilvánosságra hozta, ez a valaki ön volt. Teljesen véletlenszerű volt, hogy ezt meglelte?
3: Abszolút véletlenszerű. Én nekem van egy napi rutinom. Tehát én eléggé olyan ember vagyok, aki eléggé meghatározott napi rendszerint éli az életét. Például a kávéimat is ugyanakkor iszom meg. És a napi rutinomnak a részét képezi évek óta, hogy a munkanapom első óráját bíróságítéletek olvasásával töltöm. Szakmai fejlődés, továbbképzés, meg hát az ügyeim tekintetében is igyekszem mindig olyan ítéleteket keresni és olvasni, amik az ügyeimhez kapcsolódnak. Ma is olvastam, tegnap is olvastam, tehát ez a hosszú-hosszú évek óta ez a napi rutinom részét képezi, És akkor is így volt. Egyébként a döntés korábbi volt, de maga a határozat az friss volt. Tehát ez egy 2024. januári BH volt, ez azt jelenti, hogy akkor jelent meg a bírósági határozatok gyűjteményében, és én február 1-én olvastam el, tehát ez friss döntés volt, és alapvetően a jogesetnek az elvi összefoglalója keltette fel a figyelmemet. Ugye úgy vannak szerkesztve ezek az ítéletek a jogtárban és a folyóiratban is, hogy az ítélet elején, a fejlécén van egy összefoglaló, és az nagyjából az ügy tárgyát leírja, és a kuriának, a döntésének az elvi összefoglalóját. És végülis ez alapján választottam ki, mert érdekesnek, ritkának tűnt. Tehát itt látszott, hogy az elvi összefoglalójából, hogy egy intézmény vezető helyettes volt a vádlott, az ügytárgya az kényszerítés volt hatósági eljárásban, amely egyébként kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményhez kötődött. Hát ez azért elég ritka ügy, tehát ez keltette fel a figyelmemet, és valóban teljesen véletlen volt, tehát az égvilágon senki nekem erre a figyelmet nem hívta fel, de erre nem is tett volna szükség, mert tehát ez ott volt, teljesen nyilvános volt, ezt akár bárki más is megtalálta volna.
2: Na de ön találta meg. Arra az érzésre emlékszik, így két évvel később, hogy mi háborította fel? Mert hát ugye az első közlése a felháborodás közlése volt valójában, nem egy tárgyszerű távolságtartó megjegyzés, hogy lám csak mit találtam. Tehát rögtön ott volt mögött az érzelem.
3: Hát igen, tehát ez hát gondolom... Ez teljesen érthető, tehát ez az ügy nem sok belőlem váltott ki nagyon, nagyon mély
2: érzelmet. Hát onnantól, mert hogy tudtuk, hogy miről van szó, de hát ugye igen, ezt két tollú nem érti, ezt a jogásznak kell értenie.
3: Igen, igen, de az ítéletben le volt írva pontosan a tényállás. Tehát úgy kezdődik az ítélet, mindig a kuré ítéletek és általában minden bírósági ítélet, hogy a tényállás le van írva. Tehát a tényállás azzal kezdődött, hogy gyakorlatilag a terhelt, a vádlott mit követett el. És ebből a már tényállásból látszott, hogy itt nagyon súlyos bűncselekmények történtek kiskorúak sérelmére, és hogy a vádlottnak azt rótták a terhére, hogy ezeknek a cselekményeknek, amelyek szexuális jellegű cselekmények voltak, és kiskorúak sérelmére követték el, ennek az úgy eltusolásában próbált ő közreműködni. Hát ez azért egy olyan súlyú bűncselekmény, ami azért, hál' Istennek, azért elég, tehát nem túl gyakori, és nyilván morálisan is nagyon, nagyon mélyen elítélendő, hogy ez ebben ő részt próbált venni, hogy ezeket a cselekményeket eltusolják. Tehát már a tényállás is elég, hát még büntetőjoggal és büntetőjogi és büntetőjárásokkal foglalkozó ügyvéd szemével nézve is eléggé morálisan elítélendő volt, és hát ezt követően értem oda a határozat olvasásakor, hogy ennek ellenére ennek a terheltnek a köztársasági elnök kegyelmet adott. És akkor tényleg nem itt. Tehát rögtön láttam, hogy ez valami nem normális dolog, tehát teljesen abnormális, hogy ilyen ügyben kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmény, ezeknek az eltusolásában próbált közreműködni, és kegyelmet kapott, tehát abszolút ezt felháborítónak tartottam, és egyébként úgy vettem ki az ítéletbe, hogy a kúria is, mert ennek ellenére benne volt a határozatban a kegyelmi döntés, de a kúria is amellett, hogy jogilag értékelte a cselekményt, ahogy kell, minősítette, szépen megindokolta, volt egy része, amiben kifejezett erkölcsi rosszallását fejezte ki a terhelttel szemben. Tehát én úgy vettem ki, hogy még a kuriából is ez a jogi megítélésen túl egyfajta erkölcsi megítélést is tartalmazott ez az ítélet, ami természetesen nagyon negatív megítélés volt.
2: Köszönjük, hogy nyilvánosságra hoztam, mert ezzel lehetőséget adott arra is, hogy az egész Bicskei ügy és még egy csomó minden, ami a gyermekvédelem örve alatt történt a gyerekekkel szemben, nyilvánosságra kerüljön és valami változás elindulhasson ez ügyben is. Hát az országban is elindult egy változás, azt pedig mindannyian látjuk és átéljük itt ma. Ön vidéki prókátorként jelent akkor meg, és tartotta ezt mindvégig, ezt az álnevet. Volt mitől tartania? Úgy érezte, hogyha ezt a saját nevével vállalja, és később is úgy élte meg, hogyha a nyilvánosság elé lép, annak szankciók lesznek a vége?
3: Hát szerintem, aki ebben az elmúlt két évben Magyarországon élt, az azért úgy azt gondolhatja, hogy lett volna mitől tartani. Ez olyan súlyú politikai ügy lett ebből, amiből úgy gondoltuk, és ez nem csak az én egyéni döntésem volt, nyilván ezt a családon belül megbeszéltük, alaposan átbeszéltük, hogy olyan következményekkel járhatott volna, olyan mértékű felhajtás alakult volna ki körülöttem, ami adott esetben a magánéletünkre, a nyugalmunkra, a munkánkra negatív hatást gyakorolhatott volna. Én persze, tehát nekem ahhoz sem volt különösebb kedvem, hogy propagandisták bohockodjanak az irodám előtt, meg gyalászkodó e-mailekkel teljen meg üzenetekkel a e-mail postafiókom, ami a munkámat ellehetetlenítette, vagy megnehezítette volna. Tehát ezeket mind számba vettük, igen. Azt, hogy konkrétan mi történt volna, hát ezt nyilván nem tudom, mert nem történt meg.
2: Szerencsére. Most mit remél, illetve mit vár az új kormánytól, és vár-e olyan intézkedéseket, amiket ön például jogászként régóta szeretne?
3: Természetesen. Alapvetően azt várom, hogy alapvetően a jogállam visszaépítését várom, a parlamentáris demokrácia visszaépítését várom, de ezeket az intézkedéseket, tehát igazából a kormánynak a programja és a miniszterek által elmondottak, a meghallgatásuk során elmondottak az általuk tervezett intézkedések, azok egyelőre teljes mértékben egybevágnak azzal, amit én szerettem volna. A jogállam alapvető feladat a jogállam visszaépítése, a korrupció visszaszorítása és leépítése, a külpolitika megváltoztatása, és van még egy nagyon fontos feladat, és hát bízom benne, hogy ez is meg fog valósulni, országnak a teljes mértékben és a politikának az erkölcsi megújulása. Olyan értelemben, hogy a politika az ismét edukálni tudja a társadalmat, neve felemelni tudja a nemzetet minden értelemben, és ez legalább annyira fontos, mint ezek a változások, ezek a jogi és politikai változások, amiket elmondtam.
2: Magyar Péter igazságtételről és majd ezt követően elszámoltatásról beszélt a parlamentben is, és ezt is ígérte a kampányában. Az elszámoltatás része érdekelne engem az önálláspontja alapján. Hogyan tud ez úgy lebonyolódni, hogy úgy érezze a társadalom, hogy igazságot szolgáltatnak, de közben jogszerű legyen?
3: Szerintem ez nagyon viszonylag egyszerű. Tehát az elszámoltatás az én szememben, és ebben is teljesen egyetértek Magyar Péterrel, ugyanezt mondta. Lényegében azt jelenti, hogy a nyomozó hatóságokról le kell venni a pórházt. Le kell venni a pórházt a rendőrségről, a NAV-ról, az ügyészségről. Fel kell tárni azokat az ügyeket, amelyek bűncselekmény gyanúját vetik fel, ezekben az ügyekben feljelentést kell tenni, és a nyomozó hatóságoknak és az ügyészségnek pedig el kell járniuk. Tehát végül is az elszámoltatás az én szememben nem jelent mást, mint a törvény előtti egyenlőség megalkuvás nélküli teljes mértékű visszaállítását. Ezek minden olyan ügyben, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel, meg kell tenni a feljelentést, el kell indítani az eljárást akár hivatalból, akár feljelentésre, és a feljelentett, gyanúsított személyétől függetlenül pontosan ugyanolyan szabályok szerint le kell folytatni az eljárást, mint bármelyik más magyar állampolgárra szemben. Az én szememben ezt jelenti az elszámoltatás, és ezt minden további nélkül meg lehet tenni. Egész egyszerűen a nyomozó hatóságokat és az ügyészséget hagyni kell úgy dolgozni, ahogy egyébként nekik az elmúlt 16 évben is dolgozni kellett volna, csak ezt nem tették.
2: Magyarországon a sztárügyvédeknek azokat tartják, akik rendszeresen szerepelnek a médiában. Ez nem az eredményességről szól, hanem arról, hogy ismert az arcuk a nyilvánosság előtt. Hát de most már az öné is a sztárügyvéd lesz?
3: Nem érzem egyelőre, semmilyen módon magam sztárügyvédnek. Nem is gondolkoztam meg, nincs is különösebben ilyen vágyom. Én azt szeretném, hogy olyan ügyvéd legyek, akivel az ügyfelei meg vannak elégedve. Eddig is ez hajtott, és ezután is ez fog hajtani.
2: Keresték a politika felől, amióta felfedte magát?
3: Nem.
2: Tehát sem az igazságügyminiszter, most már ugye van új igazságügyminiszter, sem Magyar Péter felől, sem ilyen jelzés nem jött.
3: Nem.
2: Hát kíváncsi vagyok, hogy meddig marad ez így. Ön vállalna valami hivatali pozíciót?
3: Fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül mondanék nemet. Alapvetően ez nálam a feladattól függ. Tehát az, hogy nem a pozíciótól, én a jelenlegi életemet nagyon szeretem, a jelenlegi munkámat is nagyon szeretem, nagyon szeretek ügyvéd lenni, de ez nem jelent, tehát hogyha olyan feladattal bíznának meg, vagy olyan pozíciót kapnék, ahol a feladat legalább annyira tetszene, legalább annyira tudnám élvezni, és bíznának meg, vagy olyan pozíciót kapnék, ahol

0: szépen, ügyvéd úr.
1: Én köszönöm szépen.
2: Nyilvánosan bírálta pártársát Lázár Jánost Ferenc Orsolya egy budapesti ingatlanvita miatt. A politikus Lázárra utalva arról beszélt, hogy azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségük számára, nem cipelhetik tovább. Különben az április 12-i súlyos vereség újra meg fog ismétlődni. Vendégünk Ferenc Orsolya.
0: Űrbiztos volt. Jó estét kívánok. Most már nem, de azért mégiscsak önnek szegezem ezt a legfrissebbet, mert szerintem, vagy hát nem tudom, hogy szerintem mondhatom ezt így egyáltalán, van egy érzésem, hogy összefügg az űrrel az, amit látunk. 1 billió 311 milliárd 50 millió forintos szerződés 2,5 héttel a választás előtt megkötve a Foraigi és a Honvédelmi Minisztérium, meg annak egy társintézménye között.
3: Így van.
0: Miről szól ez a szerződés?
3: Hát majd ezt meg fogjuk tudni, meg fogjuk látni.
0: Ön sem tudja? A,
3: én ugye 2018-24-ig vittem teljes körűen az magyar űrtevékenységet, építettem újra az egész szakpolitikát, megötszöröztem Magyarország szerepvállalását az Európai űrügynökségben, majd ha, ahogy erről beszélgettünk korábban, folyamatosan 2 vagy 3 statutumváltozással a területem nagy részét elvették tőlem, és Nagy Márton óhajtotta ezt a területet onnantól kezdve irányítani, attól függetlenül egyébként nem értett hozzá sem ő, sem senki jobban a minisztériumban, és az Európai űrügynökség magyar delegációjának a vezetését tőlem egyetlen tolvonással vették el, és adták egy teljesen hozzá nem értő valami kormánytisztviselőnek, valami helyettes államtitkárnak, akinek semmiféle köze nem volt a területhez, úgyhogy el lehet képzelni, hogy abban az Európai Ügynökségben ez aztán milyen reputációvesztés jelenthetett, hát ott szakemberek ülnek. És én ezt egy e-mailből tudtam meg, hogy mostantól nem férek hozzá dokumentumokhoz. Tehát rajtam ne kérjék számon ezeket a dolgokat. Én, amit letettem az űrstratégiát az asztalra, illetve bármilyen olyan képességfejlesztés legyen abban, akár műholdas is, ami az ország számára megítélésem szerint fontos, ugye ez egy dual use, kettős felhasználású terület, azok vállalható szakmai javaslatok voltak. Ezzel szemben látjuk most ezeket.
0: Voltak tervek kémműholdak beszerzésére?
3: Én nem.
0: Mert most itt a feltételezés egyes sajtóforrások szerint az, hogy ez a nagy díl, ez erről szól.
3: Meg fogjuk látni ezeknek a részleteit. Azért vagyok egy nehéz helyzetben, mert én a magam részéről mindaddig, amíg módon volt erre, minden formában jeleztem minden szakmai fenntartásomat. Ugye azért azt tudni kell, hogy egyes körök lehetnek nagyon ambiciózusak, de az űrtudomány, az űrtevékenység, a szakértelmet kíván, tehát itt a színes prezentációk, a hangzatos szalagcímek, azok nem elegendőek.
0: A Foraiginál van szakértelem?
3: Én nem mondanék egyetlen cégről sem semmit, általánosságban mondanám, hogy a újságíróknak is hagyjak feladatot, de nem egy ördög lakhat a feladvány, hogy én erről mit gondoltam. Én ezeket jeleztem felelősen, úgy is mondhatnám, hogy ez a 162. hely, ez nem magától esik le a fáról a
0: listán. Ja, tényleg, 162. volt a listán. Ott azért már ön mondta azt, hogy nem akar bekerülni, és csak tegyék oda, vagy azt pontosan tudta, hogy nem véletlen ez a 162. hely?
3: Én pontosan tudtam, hogy nem véletlen, de én nekem tényleg nincsenek ilyen ambícióim. Az ember szolgálni indul el a politikába. Én tudtam, hogy mit vállalok, és az volt a vállalásom, hogy azokért az emberekért, azért a sok százezernyi emberért, akik azt szerették volna, hogy mindaz, ami egyébként az elmúlt demokratikusan megválasztott 4x2/3 kormányzásban jó volt, azt meg lehessen úgy őrizni, hogy a hibákat belülről meg lehet javítani.
0: De sokan bíztak ebben. Belülről ezt meg lehet
3: csinálni. Sokan bíztak benne, és én nekem ez volt a vállalásom, hogy értük, végigcsinálom ezt. De azért az esti, április 12-e estén elmondott beszédemben én elmondtam azt is, hogy én ezeket a problémákat régóta látom, jeleztem, és hogy én így magamtól biztos, hogy nem tudtam volna tovább vinni ezt.
0: Egy mondatot még erről az elképesztő szerződésről, hogy Jászai Gerlét és Szalai Bobrovnicki Kristóf jegyzik ezeket, vagy az ő munkatársaik legalábbis. Azt el tudja képzelni, hogy egy ilyen szerződés 2 héttel a választás előtt jogszerűen születik meg, és abban nem lehet belekötni?
3: Hát ez a jogászok feladata lesz. Én azt tudom mondani, hogy én 2024 óta kényszerültem bele ebbe az egyre visszaszoruló helyzetbe, és úgy vették el tőlem az Európai Ügynökségi Delegáció vezetést, hogy a Hunor programot azt még hagyták, hogy megcsináljam, de gyakorlatilag az egyik lábát kirántották alólam, mert a Hunor programnak az egyik

0: tartó pillére az európai ügynökségi együttműködés volt. Tehát azért ez nem volt könnyű, csak jelezni szeretném, de viszont azért az eredmény mégis szép, a Hunor program egy siker.
1: Lázár Jánossal szócsatába keveredett egy ingatlan és egy család élete kapcsán, de hát ez nyilván nem egy ingatlanról és csak egy család életéről szól, miközben értük is, azt gondolom, hogy érdemes tenni, hanem ez egy egészen másik, egy működési modell, amiről itt beszélünk.
0: Én, amiért szólnom kellett itt, az ugye itt nem én kerestem meg a sajtót, a sajtó találta meg ezt az ügyet, és kerestek meg engem is, de mivel én ebbe hónapok óta próbálok segíteni, és a kollégáim is a helyi Fideszben, hónapok óta próbálunk segíteni Gábornak, ezért kötelességemnek éreztem, hogy fölhívjam a figyelmet erre a helyzetre, és egyébként ez a jelenség maga, én azt gondolom, hogy ez a probléma.
1: Elmondja, hogy mi baj van Gáborék lakásával?
0: Igen, itt az a helyzet, hogy ez az illető úr több mint 30 éve él ebben a szép, kifejezetten elit környéken lévő belvárosi lakásban, itt nevelte fel a gyerekeit is, majd egyszer csak Lázár János, illetve az általa, vagy az ő érdekkörébe tartozó egyik KFT felvásárolta a ház összes lakását. Ez egy kicsi ház, tehát 7 lakás van benne, egy önkormányzati van még, ott lakik egy hölgy, illetve Gábor. Majd egyszer csak meg sokszorozták a közös költséget, ugye hát nem nehéz egy közgyűlés, tulajdonosi közgyűlés, ami hát ugye ilyen arányokkal hoz döntéseket, az sejthető, hogy azért szavazatarányban hova fog billenni, illetve egy 70 milliós felújítási alapot hoztak létre, amivel Gábort gyakorlatilag pár hónapon belül egy 14 milliós kötelezettségbe kergették bele, amit egész egyszerűen nem tud kifizetni. Ő egyébként egy nagyon komoly, elkötelezett erdélyi származású ember, aki a magyarságnak fájó történelmi pillanatok erre emlékezve, például a Trianonra, elgyalogolt Párizsig azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar elszakított területrészeken élő kisebbségnek a jogait védeni kell. Tehát egy nagyon elkötelezett emberről beszélünk, illetve saját költségén megvette Gábor Áronnak a szülőházát Erdélyben azért, hogy azt ne rombolják le, hanem emlékhely legyen. Tehát egy tiszta szívű, őszint ember. A kérdés nem az, hogy ez egy magánjogi helyzet, engem ez nem érdekel. Én azt a felelősségvállalást szeretném kidomborítani, hogy különösen egy keresztény polgári politikusnál, vagy közösség politikusánál a morális, az emberi, az erkölcsi mércének még magasabban kell lennie. De egyébként akkor sem szeretem az ilyen erőfölényt, amikor még egy gazdasági szereplő él vissza.
1: Nyilván ki akarják utálni ebből a házból, és olyan helyzetbe akarják hozni, amikor maga dobja be a törölközőt. Azt válaszolta a Lázár János erre a felvetésre, hogy ezzel azért mégiscsak van valami probléma, hogy az eddigi legalantasabb támadás nem a politikai ellentámorból, hanem a hátam mögülről érkezett a sajátjaim közül Ferenc Orsolya, ex-kormánybiztos asszonytól.
0: Hát csodálkoztam volna, ha nem így válaszolt volna Lázár János, ez ilyen Lázár Jánosos válasz, de meg szeretném nyugtatni politikus társamat, hogy senkinek, legalábbis nekem nincsenek ilyen ambícióim, mint amikkel ő engem illet, vagy amit gondol. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy azok a jelenségek, amik például itt tetten érhetőek, felelősek voltak, legalábbis részben biztosan azért a történelmi verességért, amit ez az oldal.
1: Azt sejteti Lázár János, hogy ennek vannak pártpolitikai ambíciói, igen, és nincsenek. Ezért lép fel vele szemben a tisztújítás előtt.
0: Nincsenek, én egész egyszerűen szeretném azt, hogyha az ilyen típusú jelenségek és ügyek visszaszorulnak.
1: De ön indul valamilyen pártfunkcióért?
0: De hogy indulok, sőt, hát én józsefvárosi alelnöki pozíciómról is most mondtam le, pontosan amiatt, mert az ember a következményeket levonja, és ugye én a saját választókerületemben elvesztettem ezt a választ, de nincsenek ilyen.
1: Ma azt szivárgott ki a sajtóban, hogy Orbán Viktor egy évre vállalná az elnökséget, és utána visszavonulna.
0: Ez egy érdekes kérdés, Orbán Viktor szerepe, mert Lázár Jánossal ellentétben Orbán Viktor valóban egy történelmi alakja a magyar politikának, és a jobb oldalnak egy komoly, nagyon komoly értékeket teremtő ereje. És nyilvánvaló az, hogy ő neki meg kell találnia ebben a helyzetben, amiben most van a polgári konzervatív oldal az új szerepét. Egyébként azt sem tartom etikusnak például Lázár részéről, hogy bár Orbán Viktor egy személyben vállalta a felelősséget a választási vereségért, ezt úgy fogadta el kvázi például a másik arca ennek a kampánynak Lázár személyében, hogy ezt úgy hagyta, hogy Orbán ezt így mondja. Tehát én azt gondolom, hogy Lázár éppen eléggé exponálta magát ebben a kampányban, sajnos, mert például az elhíresült WC-pucolós szövegével több százezer roma honfitársunkat sértett meg, csak az én körzetemben, Józsefvárosban is egy fantasztikus élő muzsikus roma közösség él. Tudom pontosan, hogy milyen fájdalmat okozott ezzel a szövegével nagyon-nagyon sok embernek.
1: Na hát legyünk igazságosak, nem csak Lázár János nem szólt hamut a fejére.
0: Hát
1: tehát a Fideszből gyakorlatilag pontosan, szinte
0: nem,
1: senki.
0: Hát ez nem Lázárnak szól elsődlegesen, hanem pontosan arra próbálom felhívni már egy ideje a figyelmet. Tehát Nagy Mártont is mondhatjuk, ugye, ha már vele kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért itt vannak olyan politikusok a mi oldalunkon, akiknek a felelőssége és a szerepe azért egy pár mondatot megérne, és azt gondolom, hogy jó lenne, ha levonnák maguktól a következtetéseket, de mondom, én ezért türelmes vagyok, előbb-utóbb meg fognak születni ezek a döntések, de ha már Lázárról beszélgettünk, hát az is az én körzetemben van, ez az új hír, ahol a Pázmány kampusz, az elhíresült Pázmány kampusszal 12 000 ember életét nehezítették meg másfél-két éven keresztül. Én ezzel rengeteget próbáltam belül tenni, tehát jelezni, hogy milyen problémák vannak. Nem hallgatott meg senki, majd most gyakorlatilag pár nappal az átadás átvétel előtt Lázár János azt mondja, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem, és ott hagyja ezt az egészet. Tehát értem én, hogy mindig mindenben pártpolitikát lát politikustársam, de rosszul teszi. Egy kicsit több önreflexió, kicsit több higgadtság, egy kicsit több belátóképesség az egész oldalunk számára könnyebbé tenni ezzel a helyzettel a megküzdést, azt gondolom.
1: Ferenc Orsolya, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Nyitva hagytam az ajtót, de nem jön be rajta senki.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egon a friss adásában. Friss országgyűlési képviselők, hát most még hivatalosan nem is azok a vendégeink, a Fidesz frakció leendő szóvivői közül ketten. Németh Balázs és Szűcs Gábor, örülök, hogy itt vannak.
2: Köszönöm, köszönjük a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy hogyan lettek képviselők, mert ez nem volt egészen egyértelmű, hogy pár évvel ezelőtt, ha a pályafutásokat nézzük, akkor ennek ez lehet a vége, és ilyen gyorsan azzá válnak. Németh Balázs ugye a közmédia híradójából ismerős nagyon sokaknak, aztán az atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának, a szervező cégnek egész pontosan volt a vezérigazgatója, Fidesz frakció szóvívője volt, na ott már gyanakodhattunk, hogy ennek ez lesz a folytatása. Meg a harcosok órája, meg még egy csomó minden.
3: Atlétikai VB után én még azzal foglalkoztam, mivel részben a VB szervezése alatt is, hogy minél több embert rávegyünk arra, hogy sportoljon. És aztán egyszer csak kaptam egy felkérést, egy telefonhívást, hogy átalakul, szerveződik, frissül a kormánypártoknak a budapesti csapata, és onnan már nem volt megállás, és ide kerültem ebbe a székbe, illetve nagy megtiszteltetés, hogy a megújított, felfrissített Fidesz-KDNP frakciónak is tagja lehetek majd az új országgyűlésben. Eleve sem maradtam le sokkal listán a bejutási lehetőségtől, 47. voltam eredetileg a listán. 4 évvel ezelőtt 52-en jutottak be, de ahhoz kellett egy kétharmados győzelem a listáról. És akkor végül is a visszamondások, meg az újfajta frakciónak a kialakítása révén kaptam meg egy
1: listát. Úgy készült, hogy ez meg lesz?
3: Nekem az volt a célom, hogy a válogatott nyerjen, mármint a nemzeti csapat, hogy én gólt rúgok-e akár egyéni képviselőjelöltként Észak-Pesten, akár a listáról, az kevésbé volt számomra fontos. Csak az érdekelt, hogy a nagy győzelem meglegyen. Ez nem lett meg. Egy ilyen időn túli gólocskával a mandátumom viszont megvan. Sokat szerintem az országon nem segít. Mármint abban a szempontból, hogy a kormányzás rossz kezekbe került, ugyanazt mondom, mint amit gondoltam az elmúlt 16 évben is, meg a kampányban is, hogy szerintem rossz kezekben van most a kormányzás, egy liberális, globalista erőt.
1: Ez így félreérthető, hogy az elmúlt 16 évben nyilván nem azt gondolta, hogy rossz kezekben van a kormányzás.
3: Mármint, hogy rossz kezekbe kerülne, akkor, hogyha az akkori ellenzékhez, tehát a liberálisokhoz kerül vissza, vagy a baloldalhoz. Sajnos, hogy azt a 12-i nagy meccset, ezt nem nyertük meg. Mandátum tulajdonosként, büszke fideszes képviselőként, majd azon fogunk dolgozni, hogy a legtöbb eredmény sikerül megőrizni a 16 évben.
1: Szűcs Gábor, a Megafon és a Patrióta egyik arca, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapító tagja, a 21. század intézet, meg az Alapjogokért Központ elemzője. Ebből hogy lesz valaki képviselő? Hanyadik volt a listán?
4: 218. Tehát ha egy ideális esetben 93 listás helyet szerzett volna a Fidesz-KDNP, akkor is lemaradtam volna erről. Nekem
1: ez más... egy ilyen formális, egy gesztusértékű
4: pontosan így
1: szereplés.
4: Pontosan így van, ahogy mondja, ez abszolút így volt. Én 2026. februárjában Washingtonban voltam, amikor a béketanács alakuló ülésére Donald Trump meghívta Orbán Viktort, és akkor én is kint voltam az amerikai fővárosban, amikor csörgött a telefon. Kocsis Máté keresett meg engem azzal, hogy engem érdekelne a lista, szeretnék felkerülni. Ugyanígy gondoltam, hogy formális dolog, teljesen egyértelmű, hogy én melyik oldalhoz tartozom, ugyanígy a nemzeti válogatottban játszottam én is, de én sem erre a fajta gólszerzésre mentem, hanem arra, hogy nyerjünk, ki hogyan tud ezt hozzátenni. És én nem is számoltam azzal, hogy én országgyűlési képviselő leszek. Amivel én számoltam, és ebben tévedtem, az az, hogy itt a Fidesz-KDNP újra hajrázni fog, és nem is számítottam kétharmadra, de arra, hogy egy szűk abszolút többséggel megnyeri a választást, és én folytatni fogom a korábbi munkáimat. Nem így lett, ezt mindannyian tudjuk most már, április 12-én kétharmadot szerzett a Tisza párt, és négy nappal a választások után egy csütörtöki este bejött a miniszterelnök a Patrióta stúdiójába, és elmondta azt, hogy teljes átszervezés, újra kell gondolni a frakciót, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen harcos, mozgalmi jellegű frakció lesz, más lesz a funkciója, nyilván az alkotmányos feladatok ellátásán túl, mint korábban a 135 kormánypárti képviselőnek a parlamentben. És amikor ezt elmondta, én még akkor sem gondoltam azt, hogy na, akkor én majd itt leszek a padsorban, de akkor már ott mondták nekem kollégák, hogy figyeld meg, neked szólni fog. Jó, meglátjuk. És valóban egy pár nap telt el, és akkor csörgött a telefon, hogy engem ez esetleg érdekelne. És én akkor is elmondtam, hogy korábban én nem számoltam ezzel, de ebben az új helyzetben, ha úgy érzi, ami a nemzeti oldalunknak, a politikai oldalunknak a vezetése, hogy én ebben tudnék segíteni, és én ott tudnék igazán sokat hozzátenni, akkor ezt a felkérést nagy megtiszteltetés egyébként, meg nagy feladat is, ezt én örömmel elvállalom, és akkor így kezdődtek el nyilván az egyeztetések, hogy kik legyenek ezen a nem túl tágas 44 fős fideszes lista, hogy a Fidesz-KDNP-nek van 52 mandátum, a Fidesznek ebből 44, és hát a miniszterelnök is ezt elmondta, hogy nem arról volt szó, hogy ki szimpatikus, ki nem, hanem funkciókhoz, feladatokhoz rendelték az embereket, kinek lehet a legnagyobb
1: szerepe. Ez azért jól, hogy itt van néhány ellenszenves figura, de ezek megfelelnek.
4: Igen, igen, tehát azért bízunk benne, hogy nem az antipátia volt a sorsdöntő ebben, és akkor azt mondtam, hogy tényleg megtiszteltetés, nagy feladat, de így örömmel.
1: De akkor ezek szerint önök lesznek a Fidesz arculat frissítésének az arcai egyfelől, másrészt pedig az a harcos hangulat, amit Orbán Viktor elvár a frakciótól.
3: Normális ellenzék leszünk.
1: Az
3: mennyire harcos, vagy nem harcos, az ki fog derülni szerintem, és itt a kormánypártoknak, meg a leendő miniszterelnöknek a viselkedése is izgalmas lesz ebből a szempontból.
1: Hát olyan lesz, mint amit eddig kapott az ellenzék a kétharmados Fidesz-KDNP frakciótól, akkor sok jól lesz, számítsanak.
3: Hát vagy ha olyan lesz, mint hogy a kampányt végig gyűlölködte és hergelte Magyar Péter, akkor sokkal nem számíthat Magyarország és a politikát követő.
1: Jó, ez egy jó riposz, de most már nem vagyunk kampányban.
4: Én viszont nem kampány, de
3: bent maradt, a leendő miniszterelnök bent maradt.
4: De azért én azt szeretném leszögezni, hogy azért amit csinál, tök mindegy, hogy kampány vagy nem kampány, de soha nem láthattuk azt a kétharmados felhatalmazásra rendelkező Fidesz-KDNP kormány részéről, hogy mondjuk azt mondta volna bármelyik kis pártnak, hogy önök kevesebben vannak, mint a hófehérkében a hét törpe, ezt ugye a Mi Hazánk mozgalmat, és az ő szavazóit tisztelte meg ezzel Magyar Péter, illetve nem láthatunk olyat sem, hogy mondjuk Orbán Viktor felkocsikázott volna, megválasztott, még csak be sem iktatott miniszterelnöként a Sándor palotához, mondjuk Sólyom Lászlót felszólítani, akkor most ő azonnal mondjon le. Tehát, hogy azért ezek olyan abszurditások, amiket úgy gondolom, hogy már csak az elegancia miatt sem engedhetne meg magának Magyar Péter. Alkotmányos lehetősége lesz arra egyébként, hogy köztársasági elnöket cseréljen, persze itt az Alkotmánybíróságnak is lesz ez szava, de az Alkotmánybíróságról szóló törvényt is módosíthatja. Tehát minden lehetősége meg lesz, csak megvannak ennek a jogi lépései, és akkor az elegancia részesen veszik ki a dologból, meg úgy mégiscsak olyan parlamentaris demokrácia jellege lesz.
1: Vannak rosszul öregedő mondataik. Balázs azt mondta a kampányban, hogy engem utálnak, mint a szart. Azt nem szó szerint idéztem. Ez mire?
3: Nem, ezt a 444 írta róla.
1: Na de hát, de öntől idézte. De ez mire volt jó ez a mondás például?
3: Igen. Azt írta 444, hogy Németh Balázs azzal a kampányon, hogy utálják, mint a szó.
1: Igen.
3: Szerintem én ilyet nem mondtam. Legalábbis nyilvánosan biztosan nem. Itt de majd, hogy nem mindegy. Itt szerintem az ebben az egész kampányszituációban az izgalmas, hogy a túloldal akasztással fenyegetett, a túloldal...
1: Mert hogy személyesen? Bocs,
3: személyesen föl is akasztottak, ugye a bábumból kivágott fejemet föl is akasztották, és egy reggel az észak-pesti Fidesz irodánál a kollégámat azt fogadta, hogy himbálozott egy kötélen a fejem. A kampányban halálos fenyegetéseket küldtek, a kampányban a 4000, nagyjából 4000 kirakott plakátból 3000-et letéptek, szétbarmoltak, összefirkáltak. A kampányban a választók akartam tartani a kapcsolatot piros postaládák segítségével, szerintem egy kiváló ötlet volt, egyik kollégámnak az ötlete volt, kutyaürülékkel összekenték, tehát hogy olyan mérvű gyűlölet volt, és nem csak a Facebookon, hanem a valóságban is, ami példátlan volt korábban a magyar demokrácia történetében. És nem az történt, hogy a liberális, tiszás, baloldali megmondók, újságírók felsziszentek volna, hogy talán ez így nem oké. Talán nem oké, hogy hazudozik Magyar Péter folyamatosan a kampányban. Talán nem oké, hogy halálos fenyegetéseket kapnak bármelyik oldalon a képviselő
1: jelöltjei.
3: Hanem azt mondták, hogy hát itt van ez, itt ki kell nevetni azokat, akik az, felakasztottak.
1: Azt is próbálta érteni, hogy ez miért van ez az indulat a másik oldalon? Mert egyébként minősíthetetlen, de valami gerjeszti. És nem csak Magyar Péter gerjeszti, az emberekből magukból is fakad.
3: Hát igen, és a április 12-én láttuk is, hogy ezt egy X-el is megerősítették a gyűlöletet, vagy a belőlük fakadó gyűlöletet. Azért itt a nagy részt azt gondolom,
1: hogy nem 3,5 millió gyűlölködő szavazott a Tiszára.
3: Lehet.
1: Bízzunk ebben.
3: Minden esetre a gyűlölködés mint azóta is tart. Tehát lehet, hogy ön is, lehet, hogy Gábor is, de én mindenképpen kapok továbbra is olyan üzeneteket, ami tényleg hogy ocsmány, vagy szóval, hogy nehéz leírni.
1: Szerintem a Facebook az ennek a tárháza lett, tehát hogyha bárkinek az oldalára fölmegyünk, legyen egy popénekes, egy influencer, egy politikus, vagy egy egyszerű hétköznapi ember, akivel nem ért valaki egyet, ez megy.
3: Én szerintem a józanész alapján, már pedig én mindig szeretek ahhoz ragaszkodni, a józanész alapján például, hogyha fölakasztanak egy képviselőjelöltet, legyen az akár fideszes is, azt mondjuk el kellett volna ítélni. És én azt mondtam a saját értékrendem alapján, hogyha valakit fölakasztanak, akkor azt mondjuk 80-20 arányban elítéli a társadalom. Nem ez történt. Majdnem 80-20 arányban megtapsolták. Hogy ennek mi az oka, azt nyilván lehet elemezni. Szerintem valahol az okok között fontos helyen van a Magyar Péter féle kampány és az ő gyűlölködő hergelő viselkedése.
1: Szűcs Gábor azt mondta, ez egy sokkal finomabb állítás, hogy sok minden egyéb mellett, hogy Magyar Péter el fog kullogni és indul a hatodik Orbán kormány.
4: Én erre számítottam. Ezt az állításomat, bár nem így lett, de azt én vállalom, hogy ezt én kijelentettem. Nagyon egyszerű közvéleménykutatásokra alapoztam, azokra a közvéleménykutatókra, akikkel én magam is személyes jó kapcsolatot ápolok adott esetben, és akik maguk is beismerték, hogy hát ezt félremérték. Nézzük meg a számokat. Csomó helyen ezt hozták ki, és én a korábbi gyakorlatot is vagy tapasztalatot inkább alapul vettem. Tehát azt láttuk az elmúlt években, hogy még aki rejtőzködő szavazó is inkább, és mondjuk a közvéleménykutatásokban nem nyilatkozik, azt mondja, hogy nem tudom, nem válaszolok, ugye őket így jellemezték, mindig volt egy ilyen 10% körüli oszlop a diagramon, hogy ők ránk szavaznak. És ehhez képest most úgy nézett ki, hogy azok is, akik egyébként a rejtőzködők voltak, ők is zömében a Tisza pártra szavaztak. És a Tisza be tudott hozni új szavazókat. Valóban ezt mondtam, ezt nem titkolom. Sőt, még azt is mondtam, hogy még Márki-Zay Péter mögött legalább a családja ott állt, amikor kikapott a választáson, Magyar Péter mögött még a családja sem lesz ott, mert őket is elárulta. Az elárulást máig tartom, az viszont a történelem nem igazolt, hogy ő ki fog kapni. Nem kapott ki a választást. Amit Balázs mondott, hogy ez a gyűlölködés, szerintem ez nagyon fontos. Minden emberben van, ha tagadja, hanem valamennyi gyűlölet valami vagy valaki rend. Kevesebb vagy több. Erre a gyűlöletre rá lehet játszani, lehet hergelni. Mindenki a végig gondolja, akár csak a 20. századi történelmet, mindenhol sikerült embereket olyan aljasságokra rávenni, ami utólag abszurd, és azt mondjuk, hogy ilyen biztos nem ismétlődhet meg, de mindig sikerül. Egy politikusnak óriási felelőssége van, nem csak jogi, hanem politikai felelőssége is abban, hogy őt követik. És ha valamit ő mond, ha valami valahogy olyan nő viselkedik, azzal legitimálhatja is azt a cselekedetet, és mások szemében az legitimnek tűnhet. Tehát például, miután Magyar Péter mondjuk önnel egy interjúban egy dokumentumot letett elé egy mappában, és ő azt mondta, hogy viszontlátásra is levette a mikroportot és kisétált, ezzel csomóan úgy gondolták, hogy akkor helyes, hogy egy politikus így viselkedik a sajtóval és a sajtó képviselőivel szemben. De amikor Magyar Péter azt mondta, hogy Hír TV munkatársait a Dunába lökné, akkor ezzel legitimálta azt a gondolatot, hogy egyes sajtó orgánumok képviselői csak azért, mert más gondolnak a világról, bele lehet lökni a folyóba. Az na ugye, ez az abszurd.
1: Ez abszurd, de hát az ugye megvan, hogy mindennek van egy másik oldala is. Tehát azért azt sem tagadjuk el, hogy amit például Menczer Tamás mutatott a kommunikációról egy politikussal, egy képviselőjelölttel, egy miniszterelnök jelölttel szemben, az sem normális. Ugye a vége van kicsi és az arcába üvöltő egyik politikus a másikkal, ez is egy társadalmi kép, hogy csak egyet hozzak a rengeteg közül, ez sem jó. Tehát, hogy itt mind a két oldal azt gondolom abban, hogy eszkalálódott a hangulat, abban azért elég rendesen benne van. Én arra kérdeztem volna vissza, hogy ez a közvéleménykutatás dolog, ez nem volt-e furcsa vagy gyanús, és nem az-e jutólag. Mert hogy ekkora különbséget szakmájukra valamit adó emberek nem tudhatnak mérni egy társadalomban, hogyha a szakmájukra valóban valamit adnak. Nem az történt-e, hogy megrendelésre saját magukat és a Fideszt követő választókat ugyanúgy becsapták?
3: Én azok közé tartoztam, ezzel vagyok könnyű helyzetben ezzel a kérdéssel kapcsolatban, vagy viszonylag könnyű helyzetben, azok közé tartoztam, és ezt sokaknak el is mondtam a kampányban, akik nem tudták kizárni egyik szélsőséget sem. Tehát azt sem tudtam kizárni, hogy a népharag elsöpri az Orbán kormányt, akár ilyen többséggel is, de azt sem tudtam kizárni, hogy 22-höz hasonlóan ismét nagy arányú, akár kétharmados győzelmet arat a Fidesz-KDNP. És mindjárt rátérek a közelmi kutatásokra. És azért nem tudtam egyiket sem kizárni, mert nagyon-nagyon hullámzóak voltak azok az élmények, amik értek minket a kampány közben. És ebbe a hullámzásba, ebbe beleillett az is, hogy vannak a baloldali, liberális ellenzékhez húzó, bár most kiderült, hogy pontosan, vagy pontosabban mérő közvéleménykutatási adatok, és vannak azok a közvéleménykutatási adatok, amelyek az egyéni kerületeknek a több mint felében inkább Fidesz és a Fideszes jelöltnek, vagy Fidesz-KDNP-s jelöltnek a győzelmét mérik. És egyiket sem tudtam megítélni úgy, hogy biztos, hogy hazudik.
1: Hát ez egy nehéz helyzet, lehet, hogy az ember benne van a saját buborékjában, a kilép, akkor hirtelen jön a hideg lehellet, ha visszamegy, akkor meg az ölelő szeretet. Hát
3: de a saját buborékot azt úgy értse, hogy én amikor szombaton, tehát április 11-én kint voltam az utcán, órákon keresztül, Újpalottán, Rákospalottán, Káposztásmegyeren, én úgy mentem haza, hogy ezt a választást, bár elméletileg egy fővárosi választókerületben nem lehet megnyerni, de megnyerhetem, és talán meg is fogom nyerni, mert olyan hangulat vett körbe az utcán.
1: 27 a vége?
3: 27 valami. Igen, én nagyon igen. Kikaptam. Nagyon kikaptam. Félelmetes, hogy mennyire kikaptam. Főleg ahhoz képest, hogy mennyi munkát tettem bele. És szerintem kampánytechnikai szempontból jó ötletek is volt. Úgy éltem le az elmúlt 30 évemet, hogy általában olyan helyen dolgoztam, hogyha sok munkát tett bele az ember, akkor annak meg is volt az eredménye. Ez most ebből a szempontból újfajta élmény volt nekem, de amikor vállaltam a jelöltséget, és beszéltem rutinos képviselőjelöltekkel, akkor figyelmeztettek, hogy akkor vállaljam csak el, hogy el tudom azt viselni, hogy a végén, bár te azt gondolod, hogy jól dolgoztál, sokat dolgoztál, talán még szimpatikusabb is vagy, mint a másik jelöltek, talán még jobban is tudnád képviselni az ott élők érdekeit az ország is, mint másik
1: jelöltek,
3: de nem ez számít. Úgyhogy én így kezdtem el. Csak ennyit a hullámzó hangulat, és hogy mennyire nehéz volt azt megítélni, hogy hol is tartunk valójában.
1: Na jó, de van, aki meg tudta ítélni, mert ez a szakmai, ugye Hannendre kapott mindent az utolsó hetekben, csak épp ember nem volt már a végén. Ehhez képest kiderült, hogy ő miért jó.
3: Igen. Gratulálok.
4: Ő miért most a legjobban, de tehát én meg valahol egy vágyvezéreltséget látok egyébként minden oldalon, és ugyanakkor súlyoznak, meg, tehát vannak nyers adatok, és amikor a nyers adatokat...
1: Ez így van,
4: de amikor ezeket feldolgozzák, mégiscsak van benne egy szubjektív rész, és 2026-ban, amikor az ellenzék, most már kormány például, akkor ellenzék győzött, akkor az ellenzékhez köthető közvéleménykutatók voltak a pontosabbak. 2022-ben, amikor a kormánypártok győztek, akkor a kormánypárthoz köthető velük szimpatizáló közvéleménykutatók voltak a pontosabbak. Én ezért látom azt, hogy kicsit mindenki maga felé húz, és olyan méréseket publikál. De az biztos, hogy 2026 a számomra bebizonyította, hogy nem lehet ezekre alapozni semmit.
1: Miért vesztette el Orbán Viktor a választást? Az én olvasatomban, mert hogy ő ezt a nyakába vette ezt a kampányt, és nem úgy volt a kampány, mint volt 18-ban, 14-ben, vagy akár még 22-ben is, hogy csináljátok a kampányt, és a végén én megjövök, hanem ebben nagyon benne volt, így aztán személyesen vesztette el. Miért vesztette el? Van erre egy rövid magyarázat?
4: Én pont azt mondtam, hogy mennyi időnk van.
1: Hát ha ennyire megvan a válasz, akkor sok.
3: Szerintem nem a kampányban veszítette el. Talán még azt is merem állítani, saját vélemény, hogy nem az utolsó 4 évben veszítette el. Az én fejemben, az én megítélésem szerint valahol a Covid környékén tölt ez el. Tehát olyan jó 6 évvel ezelőtt. Akkor alakulhatott ki az országban egy olyan hangulat, hogy meguntuk, belőlük nem kérünk már többet. És akkor ebbe beletartozott Orbán Viktor is, meg a teljes Orbán rendszer. A 22-es
1: az
3: választás...
1: Az a bravúr, hogy még 4 év volt benne ezek szerint?
3: Igen, a 22-es választás az egy irracionális eredmény volt abból a szempontból, hogy a 21 őszi belpolitikai hangulat egyáltalán nem vetítette elő azt a 22 áprilisi eredményt, mint ami lett. Ott annyira közel volt a háború fizikailag is, meg időben is, hogy az befolyásolta az eredményt. De ennek a 4 évnek szerintem úgy indult neki Magyarország és a magyar választóknak a többsége, most kiderült, hogy döntő többsége, hogy ebből nem kérünk újabb 4 évet. És akkor csak ha még egy lépés távolságból, és azt átadom a szót Gábornak, valójában az történt, hogy 16 évig sikerült Európa közepén tartani egy olyan bástyát, amit most nagy többséggel ledöntöttek a magyarok. Ezt Orbán Viktor politikai tudása, zsenialitása, éles szeme, rendszere egy szuverenista nemzeti bástyát tartott ott, amit most egy ilyen nagy európai, liberális, globalista áradat ledöntött. Nincsenek jó érzéseim azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba fog menni Magyarország, és tartok tőle.
1: Nyilván azt meglátjuk. Annyi megjegyzést hagyd tegyek, hogy most az látszik igazából, hogy sem a világban, sem itt Magyarországon ez a NER nevű bástya, ez nem épült meg, csak egy darab Orbán Viktor tartotta. Mert ugye látjuk a világ nagy politikusai, aki az ő nagy barátai voltak Trumptól Putyinig, már nem is emlékeznek rá, hogy volt egy ilyen nevű
3: egyébül
1: barátjuk.
3: 15-öt kibírta.
1: És itthon Magyarországon ez a NER, ez láthatóan most omlik össze, mint a kártya már. De erről majd érdemes lesz 2 mondatot váltanunk, mert az egy másik, egy külön történet. Hadd kérdezzek vissza Gábornál is arra, hogy látja, miért vesztett Orbán Viktor?
4: Először is persze Orbán Viktor vállalta a felelősséget felelős politikusként, meg a Nemzeti Oldalnak a vezetőjeként, de én azért mindig azt mondom, hogy egy csapatban voltunk, tehát nem kizárólag az ő felelősséget, tehát mindannyian ezt a választást elveszítettük. De hogy mi lehetett ennek az oka, összetett volt, én is visszamennék időben, nem 2020-ig, hanem én mondjuk 2022-ig, szerintem is az a 3.060.000 szavazat, amit a Fidesz-KDNP kapott, nem volt annyi fideszes, ahogy most sincs 3,4 millió, közel 3,4 millió tiszás. Most ennyien vannak, akik változást akartak valamiért az országban. Akkor meg ennyien voltak, akik vagy fideszesek voltak, vagy úgy gondolták, hogy semmiképp se szeretnék, hogy az országot olyas valaki vezesse, aki frissen kitört háború szomszédságában azt mondja, hogy ha NATO azt mondja, hogy katonákat kell küldeni, akkor küldünk. Ezzel a mondattal Márki-Zay Péter megásta a sírjukat azon a választáson. De valóban nem. Az a 2/3 felhatalmazás utána az nem képezte le valójában azt, amit a társadalom gondolt. És onnantól viszont jöttek a csapások. Nézzük meg, milyen infláció volt utána. Azt az inflációt sikerült mostanra letörni, de volt egy hatalmas infláció. Az árak nyilván magasan maradtak, azt az emberek megérezték, és a konjunktúra érzet, nem a konjunktúra, a konjunktúra érzet az nem javult jelentősen, és erre a kormánnyal egyáltalán nem szimpatizáló sajtó az azért abszolút rájátszott, és folyamatosan azt erősítette az emberekben, hogy itt szegénység van, rosszul élnek, és Magyar Péternek az egyik fő üzenete.
1: Hát a statisztika ez is volt. Ezt mutatja. Tehát a szegénység ugye relatív, de hogyha az Európai Uniós tagállamokhoz mérjük, akkor azért jól.
4: De hát attól függ, mit nézünk, mert ha megnézzük, hogy hol vannak mondjuk a legnagyobb arányban, hol rendelkeznek az emberek ingatlan tulajdonnal, akkor Magyarország az élen jár. A megtakarítások szempontjából Magyarország nagyon jól áll, de hisz, mivel a megtakarításokban jól állunk, így nyilvánvaló, hogy a költekezésben nem tudunk jól állni, mert nem lehet egyszer a kettőt is, abban valóban hátul vagyunk. És Magyar Péter erre játszott rá. Ezek a demagóg üzenetek, hogy legszegényebb, legkorruptabb ország.
3: Bocsánat. Azt nem mondhatjuk, hogy éjséglázadás történt.
4: Persze,
3: azért abban egyetérthetünk.
4: Meg nincs.
3: Én a legnagyobb gyűlöletet.
1: Nem, de a korrupció az izgalmas, mert igen, azt hiszem mondhatjuk.
4: Erre is
1: egy másik fejezetet
4: szálljunk ebben a beszélgetésben. De a hazugság is lenne azt mondani, hogy nincs korrupció. Csak azt mondani, hogy Magyarország a Európa legkorruptabb országa, ebben annyi a szubjektív elem, mint ha azt mondani, hogy Magyarország az Európa legszebb országa.
1: Szerintem a legszebb. Visszaigazolja, hogy ő is így érzi, az rég rossz.
4: Ezt el lehet adni, mert nyilván nem azt mondja, hogy egyébként az Olaffal való ügyészségi együttműködés szempontjából Magyarország az élen jár. Vagy ha megnézzük, hogy hány eljárást indítanak, az Olaf javaslatai alapján, és az Olaf az csak az európai csalásokkal foglalkozik, tehát kifejezetten korrupciós ügyekkel. Ezt megnézhetjük valahogy.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Szerintem tehát az, hogy van korrupció, ez nem kérdés, minden országban van, itt is van. Tehát ez is lehetett egy része, de Magyar Péter erre rájátszott. Fontos volt a gazdasági diszjunktúra érzete, nem volt konjunktúra érzete az embereknek, és szerintem az üzenet még. Mi volt a kormánypárti üzenet? Azt mondtuk, hogy választások után nehéz évek jönnek, háborúk lesznek a világban, energiaválság, de mi jól menedzseljük a válságot, és velünk lehet a kárt minimalizálni, és ki lehet maradni a háborúból. Mi volt a másik oldalnak az üzenete?
2: Ne a válságot menedzseljük, hanem végre menjünk előre.
1: Az volt a másik oldal üzenete, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, ebből te sokkal jobban fogsz élni, meg önmagában az, hogy Orbán Viktort leváltjuk, az a garancia arra, hogy itt jobb élet lesz Magyarországon. Miközben, ha valaki megnézi az uniós források mértékét a GDP-hez képest, megnézi, mennyire célhoz kötött a felhasználásuk, mindenki tudja, hogy ezek az üzenetek zömében a demagógiára épültek, de Magyar Péter a demagóg üzenetekkel nagyon jól
2: az nem demagógia, hogy Ukrajna meg fog támadni minket.
1: Bocsánat, nem azt
2: az nem demagógia,
1: azt nem mondtuk, hogy megtámad minket.
2: Nem.
1: Én biztos, hogy nem mondtam.
2: Én nem azt mondtam, Gábor,
1: de a Fidesznek mondta. Sem volt az az üzenet. A Fidesznek az volt az üzenete, hogy Ukrajna úgy támad minket, gazdaságilag, az energetikai energiaszuverenitásunkat mondjuk támadja a kőolajvezeték elzárásával, és akkor egy mondat kitérőt, hadd engedjem, csak egy mondatot.
2: A magyar honvédség egységei oda lettek vezényelve az ukrán-magyar határoz, az esetleges dróntámadás kivédésére. Ez micsoda?
1: De hova lettek az energetikai infrastruktúránk volt az, amit védeni kellett, és akkor rendeltek.
2: Amit senki nem támadott, és hála Istennek. Beszéltünk arról egy mondatot, hogy korrupció, meg korrupcióérzékelés. Azért akárhogyan is van, itt azt lehet látni, tudni, adatok bizonyítják, hogy itt mesés vagyonok keletkeztek az elmúlt években bizonyos emberek körében. És azt is lehet tudni, hogy a közbeszerzéseknek nagyjából a 12%-át ugyanaz a 10 ember és a hozzá köthető cégek nyerték az elmúlt 16 évben, ez döbbenetes, ilyen nincs a világon. Látjuk az óriási luxizásokat, amiről a Lázár János is beszélt különböző lakossági fórumokon, hogy az tényleg botrányos. A magánrepülők, a jachtok, a centrálparki tetőteraszos apartman, egyedi gyártású sportautók, kastélyok, soroljam még. Ez például, ha mi a társadalomban a korrupció jelenléte, vagy nem, teljesen lényegtelené teszi ezt, mert hogy ez olyan látványos, annyira megmutatja önmagát, hogy ezt viszont mindenki érzékelte. Ezek után nagyon nehéz azt mondani, hogy nincs korrupció, kérem.
1: De nem is mondta senki, hogy nincs korrupció.
3: Én megingathatatlan vagyok. Az első az kevésbé fontos. A gazdagság az nem politikai odafüggő. Tehát nagyon sok gazdag embert látok, vagy tudom róla, hogy gazdag, akár még kérkedik is a gazdagságával, és nem Fidesz-KDNP szavazó. De ami ennél fontosabb, hogy aki lopott, aki a vagyonához nem legálisan jutott hozzá, annak bűhödnie kell. És bűhödnie kellett volna eddig is. Hogyha ez nem történt meg, akkor az hiba. Tudjuk, hogy történt olyan, hogy valakinek bűhödnie kellett volna, és nem bűhödött? Tudom. Nézzük meg, hogy de mit tudunk, honnan tudjuk?
2: Hát azt tudjuk, hogy olyan ügyek vannak, amik ügyében vizsgálat sem indult, miközben mondjuk Hatházi Ákos minden áldott nap kihozott egy új dokumentumot, ami bizonyított különböző érintettségeket, legalább meg kéne vizsgálni. Azt látjuk, hogy az ügyészség most hirtelen felébredt Csipke Rózsika álmából, és találtak ügyeket, amikben el tudnak járni. Vagy tudjuk, hogy magukhoz tudták kérni a Magyar Nemzeti Bank 600 milliárdos ügyét így bő egy év után és a választás után egy héttel. Milyen érdekes, eddig nem akarták megnézni az ügyészségnél, hogy ez hogyan van. Tehát, hogy azért ezek fura dolgok. Látjuk, hogy Sára Botond, aki a főispán, most 70 ezer forint értékű bor ügyében kerül az ügyészség vizsgálata alá, és gyanúsítva. Tehát...
3: Ha egy mondatot megnézni, az, hogy az ügyészség nem vonta magához, az politikai szempontból, és külső szemlélő szerint nem úgy haladt az a vizsgálat, az MMU-val kapcsolatos vizsgálat, mint ahogy haladnia kellett volna. Az politikai szempontból kinek segített a kampányban, és kinek ártott? És nem akarok ezzel sugallni semmit, csak hogy...
2: De, hát akkor menjünk ezen végig.
3: Hát azt mondja, hogy politikai változás történt, kormányváltás, és egyből elkezdett az ügyészség dolgozni.
2: Tudja képzelni, hogy Matolcsi György és fia Matolcsi Ádám, hogyha igaz a gyanú, ennyi pénzt úgy el tudott talicskázni ebből az országból, hogy azt ők ketten tudták csak. Miközben a felügyelő bizottság a Magyar Nemzeti Banknak 2014-ben jelezte, hogy itt furcsa dolgok történnek az alapítványoknál, és törvénytelenek. Ezek után jött Kósa Lajostól az a bizonyos mondat, hogy elvesztette közpénz jellegét, mert alapítványba került a Magyar Nemzeti Bank pénze, és lett rá egy törvény is. Hát innen ered ez a sztori.
3: Azt sem tudom, hogy kitalicskázták-e. Azt tudom, hogyha kitalicskázták.
2: Azt mondta Matolcsi Ádám, hogy hát Dubajban ő teljes joggal.
3: Igen, de azt is mondta, hogy legális tevékenység, üzleti tevékenységből származik.
2: Mondom, én nem tudom megítélni, hogy ami itthon történt, az sem volt az, de hát vannak gyanúk. Ezeket meg kell vizsgálni.
1: Gyanúk vannak, és szerintem is egyébként ki kell vizsgálni minden ilyen esetet, és még ott volt a Völner Sadül, amit ki is vizsgáltak, hát, és ugye büntetőeljárás volt belőle.
2: Az sem kerek az a történet.
1: De egy miniszterhelyettes volt az érintett, nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz a sajátjével szemben nem lépne fel, de... Az a másik, hogy tehát mi is nem véletlenül nem tehetünk itt most semmi olyan állításokat, amiben valakit bűncselekmény elkövetésével vádolunk, hiszen ez jogerős ítélet kell először. Tehát itt arról beszélhetünk, és igaz is, hogy vannak gyanús ügyek, egyébként kormánypárt és másik oldalon is. Vannak gyanús ügyek, és ezeket az lenne jó, ha minél hamarabb kivizsgálnánk. De sem a bírósági eljárást, sem az ügyészségi eljárást nem gyorsíthatja meg a kormány. Ha mégis, akkor ott sérül a jogállamiság. Ez egy ilyen faramuci helyzet, mert közben meg a kormányon verik el azt, hogy lassú az eljárás, hogy nem született ítélet, hogy még nem ítélték el, de ha egyszer zajlik a bizonyítékok begyűjtése, zajlik bármilyen nyomozás, ezzel nem tudnak mit csinálni. Én aztán abszolút azt mondom, hogyha bárki korrupt volt, ha a másik oldalon akar azért bűncselekményt követett, a mi oldalunkon azért bűncselekményt követett el, és mert egyébként árt a politikai közösségének, azt el kell ítélni.
2: Szerintem hadd kérdezek valamit, politikai... el tudja képzelni, hogy a választás előtt Sára Botondot, mondom még egyszer, Budapest főispán, meggyanúsítja az ügyészség 7-es darab üveg, azt hiszem 7 darab üvegborról van szó, 70 ezer forint értékben, elfogadása okán korrupciós vesztegetési bűncselekmény.
1: Ezt én most is abszurdnak gondolom. Ugye megvan határozó jogszabály, hogy mekkora értékű,
2: csak ugye a másik végén Orbán Viktor testvére van, a hírek szerint. Az ő cégéből érkezett a 7 üveg bor, vagy a 70 ezer forint.
3: Akkor szakmai oka van a friss meggyanúsításnak, vagy politikai oka van a friss meggyanúsításnak?
2: Nyilván változtak a szelek. Ez döbbenetes egyébként egy demokráciában. És rámutat arra, hogy hogyan működött eddig az ügyészség. Az egy más kérdés, hogy most arra is rámutat, hogy hogyan működhet most, de az zárója egyelőre.
1: Egyszerűen a 7 üveg bor 70 ezer forint, az jogszabályban van meghatározva, hogy mekkora értékű, bármilyen, akár egy országgyűlési képviselő is, hogy milyen értékű ajándékot fogadhatnak.
2: Mennyire
1: fogad
2: jövő, viszont tényleg, mennyit
3: sem
2: kaphatnak?
3: Viszont alkohol, soha.
1: Le van fektetve, nem tudom, hogy talán 500-500 pár százalék a havi illetőnek, az az ajándék. Meg van ilyen is, hogy ami a szokásos ajándékozás, tehát a gyakorlatilag gyakorlat. Pont, hogyha valaki egy üveg bort kap, akkor az ne legyen már korrupt. Ez abszurd, ugyanakkor vannak olyan ügyek, amik tényleg gyanúsak. És én azt őszintén gondolom, hogy szerintem politikailag hasznosabb lett volna az, hogyha valaki, aki egyértelműen jobb oldalhoz köthető, de korrupt, akkor arról az ügyészség minél hamarabb összegyűjti a bizonyítékokat, meg a nyomozóhatóság, a bíróság meg kimondja, hogy bűnös, és azt tudjuk mondani, hogy igen, az Orbán kormányok alatt is egy egyértelműen jobboldali nemzeti érzelmű valaki, ha ő korrupt volt, akkor elítéli. Nem azért nem ítélték el szerintem, mert politikailag kimondani,
2: ez bosszulta meg egyébek mellett ez a választás.
1: De szerintem ezt ki tudták mondani,
3: csak egyszerűen... Voltak ügyek, amikor kimondták.
1: Igen, szerintem pont az a probléma, hogy nem született ezekben az ügyekben ítélet, vagy adott esetben nem volt lefolytatva az eljárás, de én nem gondolom, hogy a kormány felelősségét, mert politikailag előnyös lett van azt mondani, hogy igen, elítélték.
2: Mondok egy friss mai sztorit, azt hiszem Balázs már ismeri a történetet, ez egy mai példa. 2 nappal a választás előtt 8 milliárdért megvett a MÁV két nappal a választás előtt, egy 3 héttel korábban alapított KFT-t. A választás előtt 3 héttel alapult a KFT. Nagyon kellett az a KFT a MÁV-nak. Ez a Dunakeszi Vasút Gépész International KFT. Vasút Gépész International, ezt imádni fogják a világban mindenhol. Felszámolás alatt álló cég a tulajdonosa, a Gazmávag International KFT, 10 000 eurós törzstőkével alapították. 8 milliárd forintért vette meg a MÁV 3 héttel később. Az a cég, amelyik a felszámolás alatt áll, a Gazmávag International KFT, amelyik a tulajdonosa, Szalai Bobrovicski Kristóf honvédelmi miniszter érdekeltségébe tartozik. Erről mit gondolunk?
1: Mit jelent az érdekeltség?
2: Hát a tulajdoni körébe tartozik.
1: De ő is tag. Igen, a KFT-ben?
2: Ő is tulajdonos. Mit gondolunk erről a 8 milliárd forintról egy olyan cég esetében, amelyik 3 hét alatt nyilvánvalóan semmit nem csinálhatott, aminek ennyi értéke van? Azt és két nappal a választás előtt vesszük meg. Közpénzből.
3: Aki megvette,
2: az a MÁV.
3: Számított a választási vereségre, akkor nem a nézőpont adataiból indult? Lehet. Ő mégis tudta?
2: Vagy tuti, ami tuti.
3: Azt gondoljuk, hogy ki kell vizsgálni. De ennél többet.
2: Mert ezek azok az ügyek, volt, vagy, és függ, ez egy sajtóhír.
3: Sajtóhír. Hát egy akkor egyrészt azt gondoljuk, hogy a sajtó
2: elég
3: mindig hazudik.
2: Dokumentált. Jó.
3: Másik pedig az, hogy ki kell vizsgálni.
2: Sajtó mindig hazudik?
3: Hát sok ügyben hazudott. Sok ügyben hazudik.
1: Meg kell.
2: Ön is mindig hazudott?
3: Nem, az egyetlen olyan műhelynél dolgoztam. Itt most akkor egy ilyen mellékszála a történetnek. A saját szerkesztőségemben mindig úgy mentem be, és erre tanítottam, oktattam, ezt javasoltam a fiatal kollégáknak, hogy úgy induljatok ki, hogy mindig mindenki a saját érdekében hazudik, ezért, hogyha információforrás van, ne higgyétek el egy forrásnak, hanem ellenőrizzétek több forrást.
2: Megengedhette magának, hogy ne higgy el azt, amit mondtak mondjuk a kormány felől?
3: Én soha nem egy forrásból dolgoztam. Tehát a mai napig, ha visszatekintek, akkor az összes híradós felkonfomat vállalom. És nem is indult ellen természetesen.
2: Azt is, hol minősítette az ellenzéket? Volt olyan?
3: Igen, azt is. Az szerintem egy hibás döntés volt a médiatanács részéről. A nagy diktatúrával, a diktatúra médiatanács elítélte a diktatúra esti híradó bemondóját azért, mert csúnyát mondott az ellenzékre. Szóval, de az egy különbeszélgetés témája lehet.
2: Mert csak hogy miért ugye tudtam, úgy tanítjuk, miért, hogy nem minősítünk a híradóban,
3: de hát azt mondjuk, hogy szép idő lesz, vagy nem lesz szép idő, és az is egy minősítés, mert van, akinek az esős idő, a szép
2: nem,
3: idő,
2: a
3: másodiknak pedig a napsütés. Szóval, hogy onnan indultunk, hogy a sajtó...
2: Mindig hazudik, mondta, nem de mond nem. A sajtó nem mindig hazudik, néha hazudott az elmúlt időszakban, és annyira jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy azt megvetjük, hogyha most már hazudik a sajtó. De visszakanyarodva erre az ügyre, tehát, hogy ez nem arról szól, hogy sajtó hazudik, vagy nem hazudik, hanem valóban,
3: nem tudjuk, hogy hazudik,
2: valóban kettő nappal a választás előtt 8 milliárdot közpénzből a MÁV rááldozott egy cégre, ami 3 hete létezik.
1: Meg kell
2: és
1: nézni.
2: Egy felszámolás alatt lévő cég a tulajdonosa.
1: De meg kell nézni, akkor a MÁV részéről, aki ezt aláírta, ügyvenkezelést követette el? Most így egyből nekem ezt tudom, hogy ezt meg kell nézni?
2: Ezt azért hoztam példaként, mert az emberek ezeket érzékelik. És ezek keringenek közkézen, ezek a történetek, ebből tucatnyi, vagy százával is akár. Mindenki, aki a gazdaság életben szereplő, az tud erről.
1: Bocsát, ez csak annyit, csak egy pont azt szeretném mondani,
3: ezért alakult ki ez az érzés.
1: Ha ez így van, ez problémás lehet, de amit ön mondott, hogy ezt érzik az emberek. Ezt senki nem érzi, ezt elolvassák, adott esetben mondjuk a Telexen.
2: Nem,
1: ezt
2: mindenkinek van egy története. Senki. Tehát amikor Király Júlia eljön az ATV-be, az Egyenes Beszédbe, és elmondja, hogy őt 6-szor próbálta a Magyar Nemzeti Bank egy külföldi bank felügyelőbizottságában elfoglalt pozíciójából kibillenteni azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem, akkor eljárásokat indítanak a bank magyarországi leánya ellen. Ez egy rendkívül csúnya történet, de teljesen hasonlót mondott el Simor András ugyanígy egy másik bank esetében. Egymástól függetlenül.
3: Annyi csúnya történetet tudnék mesélni 2002 és 2010 közötti időszakban.
2: De ezek nem jók, ugye abban egyet tudunk érteni.
3: Hát, ha igaz, akkor kéne, nem jó. Véget ha jól láttam, akkor a Nemzeti Bank Varga Mihály vezetésével kivizsgálja és belső vizsgálatot indítottak. Azért jönnek elő olyan történetek és olyan szereplők, akik nagyon borúsan és csúnyán látják az elmúlt 16 évnek az eseményeit.
2: Nem volt itt rengeteg sérülés?
3: Hát a választás eredmény azt mutatja, hogy sokan sérültek, de hogy a Simor Andrások és a Király Júliák a sérültek között vannak-e, mármint olyan mértékben, mint ahogy ők rosszul érezték magukat 16 éve keresztül, azt abban nem vagyok benne biztos.
2: Azt értik, hogy a generációs szakadék az miért és hogyan alakult ki olyan mélyen, mint amennyire nagyon durván látszik a választási eredményből. Tehát a 35 alattiak gyakorlatilag szinte egy emberként szavaztak az ellenzéki.
1: Az világos. Főleg a 40 év plusz-minusznál, igen, abszolút látszanak a számok. Ez egyértelmű. A idősebbek, és ez nem idős, az idősebbek, tehát 40 év fölött egyébként a Fidesz szűk többséggel nyerte a választást, 40 év alatt abszolút tiszta többség. Gondoljunk bele abba, hogy ez akkor a 18-40 év közötti korosztályt jelenti. Vegyünk egy 40 éves embert. Ha levonunk 16-ot, az 24. 24 éves volt, amikor Fidesz kormány lett. Tehát lényegében, amikor a munkaerőpiacra kikerült, akkor már egy olyan kormánnyal találta szemben magát, amelyik az alacsony személyi jövedelemadó mellett tette le a voksát, és akkor most nem sorolom végig kormányzati intézkedéseket. Lényegében a 18 és 40 év közötti korosztály, amiben én is tartozom, nem találkozott azzal a helyzettel, hogy átlag jövedelmet, vagy még az alatt keres, de a legmagasabb adókulcs szerint adózik. Nem találkozott azzal a helyzettel, hogy eladják a teljes állami vagyont, mert óriási állami vagyon visszaszerzés volt az elmúlt években, ott eladták az állami vagyont. Nem találkozott ilyenekkel, nem találkozott azzal, hogy éveken, hosszú éveken keresztül nem volt érdemi reálbérnövekedés például.
2: Ez egy kicsit úgy, ha ezek a jó dolgokban nem tudták, hogy mit csinálnak.
1: Nem, ezt szeretném mondani. Azt szeretném mondani, hogy nem volt összehasonlítási alap. És az egy érthető elvárás egy demokráciában, hogy 16 év után, miután ő a politikai észlelésében, mert nyilván 10 éves korát ne vegyük bele, nem találkozott azzal, hogy lehet más, kipróbálna, hogy milyen más. Szerintem is egy felelőtlen döntést hoztak, de mindenkinek a saját döntése. Jó, mindenkinek joga eldönteni. De szerintem ez a 16 év közreműködhetett. Szerintem is egy felelőtlen döntést hoztak, de mindenkinek a saját döntése.

0: nagy igazságmondat az, hogy ami van, az már nincs. Tehát ami volt, az nincsen. Ami lesz, az a kérdés, hogy ki milyen ígérettel tud előállni. És ha már egyszer megadták valakinek az ingyen tankönyvet, vagy az SZIA-mentességet, akkor az nem lehet kampányolni, hogy te majd ez leszel, mert már az vagy.
1: A kampányt a házon belül is nagyon sok kritika érte. Azért azt lehetett menet közben is hallani, még a kampány időszakban is, hát aztán utána persze, de utána már könnyű. És visszakanyarodva pont a fiatalokhoz, ezek a kampányüzenetek a jelek szerint a legkevésbé őket érték el. A legkevésbé ők féltek attól, hogy háború lesz, hogy elviszik őket, hogy nehéz életük lesz, hogyha az Európai Unióban úgy marad minden, ahogyan van. Ez az idősebbeket jobban eltalálta. A fiataloknak mások a tapasztalataik, és kevésbé tartanak attól, amit felvázolnak előttük bizonyítékok nélkül.
2: Hát még reális a félelem. Mármint, hogy lehetett a kampány üzenete reális, attól, hogy a fiatalokat a másik üzenet, a másik élmény, mert azt hiszem, hogy itt inkább ilyen PR munka történt az ellenzéki oldalon, élményt ígértek és élményt adtak, és ebben mi gyengébbek
1: voltunk. Hát egy élmény alapú világban élünk, ez így van.
2: És felépítették azt néhány hónap alatt, hogy élmény lesz a változás, és nem maradhatsz ki belőle, nem maradhatsz ki abból az élményből, hogy te is részese vagy a változásnak. Ügyes. És ebből a szempontból megnyerték a kampányt.
1: Kiváló politikai marketing munka. Viszont ezzel szemben akkor a Fideszé sikertelen, mert erre nem volt válasz. Ugye úgy indult ez a történet, hogy nem veszük egészen komolyan Magyar Pétert, mert majd egy pillanat alatt elintézzük. Ugye Orbán Viktor itt az utolsó interjújában pénteken még beszélt is arról, hogy azért nem gondolták, hogy nagy ágyúval kell lőni Orbán Viktorra, elég a légpuska.
2: Magyar Péterre,
1: igen, nem mindegy, mert nincs értelme a mondatnak másképp. Szóval, hogy azért nem gondoltam, mert egy pillanat alatt el lehetett volna intézni, de nem tettük, mondta. Nem vették komolyan, és Magyar Péter viszont érezte azt, amit korábban az ellenzék nem is. Ezt én kérdésként teszem fel azt a mondatot, hogy saját magának kell irányítania a közbeszédet, és nem az Orbáni vagy a fideszes gondolatok után menni. A korábbi ellenzék mindig reagált.
2: Én nagyon röviden tudok erre válaszolni, és akkor Gábor, gondolom, részletesebben is. Ez erősíti azt a teóriámat, hogy nem most dőlt el. Nem a kampányban dőlt el, nem 22 és 26 között dőlt el. Tehát emiatt semmi nem működött a mi oldalunkon, és minden működött az ő oldalukon. Egy konkrét példa, ha ő táncikált a Tiszán a csónak elejében, akkor a legmenőbb TikToker lett belőle, hogyha mi TikTok táncot csináltunk a kampányban, akkor minket kinevettek és kinevettettek, hogy mi bohócok vagyunk.
1: Lehet, hogy jobban táncol.
2: Hát nem úgy néz ki a videó alapján. Bocsánat.
0: Nekem Gábor. A politikában az egyik legfontosabb ugye az időzítés. És ha megnézzük Magyar Péternek a politikai genezisét, hogy az mikor volt, 2024. február ugye a Partizán interjú. Gondoljunk bele, viszonylag friss válás, alapból az, hogy a korábbi fideszes igazságügyi miniszternek a volt férje bemegy a Partizánba, a korábban egyértelműen fideszes Magyar Péter, pont egy kegyelmi botrány után, hát ennél, ja, és akkor még az infláció magas volt. Ennél jobb időzítés kell valakinek. Ott van a bulvárszál, ott van egy politikai érdekesség, és ott van egy olyan helyzet, hogy egyébként az ország nem a legerősebb állapotában van. Na, ekkor lépett ő a színre. Tökéletes kezdés volt, és egyébként a Fidesztől pedig nagyon sok mindent eltanult, egyértelmű. És korábban, ugye, ha megnézzük a baloldali tüntetéseket, uniós zászló, meg LMBTQ zászló. Itt is feltűnt egy-kettő ilyen, de zömében itt magyar zászlókat vitt ki. Azt a nem túl bonyolult felismerést megtette, hogy a magyarok többsége szimpatizál a nemzettel, vagyis a nemzeti szimbólumokkal. Hozzáteszem, amikor Erdélyben mentek, akkor azért mondta, hogy nemzeti szimbólumokat ne vigyenek magukra, ugye román földre. Tehát azért ilyen kettőség megmutatkozott, de ettől függetlenül az tény is való, hogy ezeket ügyesen használtak, és sokkal ügyesebb
1: volt. De milyen
0: volt.
1: Fontos, Gábor, amit mond a nemzet? Ugye, bocsánat, hogy közbevágok. Ezt most sem érti, azt gondolom, még a fideszes megszólalók nagy része, hogy az nem úgy van, hogy van egy nemzeti oldal, meg egy nem nemzeti oldal. Mert a nem nemzetinek gondolt oldalnak is fontos a nemzet.
0: A szavazóik, abszolút, és ez nem a szavazóik minősítése, a nemzeti oldal kifejezés az arról szól, hogy mondjuk a Fidesz-KDNP egy olyan pártszövetség, aki konstruktív ellenzékként, ha a kormány előterjeszt mondjuk egy olyan javaslatot az országgyűlésben, egy olyan törvényjavaslatot, ami az országra és a nemzetre pozitív hatással van, akkor ezt meg fogjuk szavazni.
1: Ezt visszakérdezhetem majd pár év múlva?
0: Nyugodtan.
1: Akár pár hónap múlva?
0: Abszolút. Egy konstruktív ellenzék leszünk, és ha az a nemzet érdekét szolgálja, akkor meg fogjuk szavazni. Az elmúlt 16 évben protest szavazásokat láthattunk.

0: a parlamentben, még egyébként sok értelme nem is volt, de ezt láthattuk.
1: De most se lesz sok értelme, tehát ennél sokkal szimpatikusabb és előrevívőbb lenne valóban, hogyha lennének közös többszörösök.
0: És úgy gondolom, hogy ha olyan javaslatokat fog benyújtani mondjuk a Tisza kormány, akkor lesznek is olyanok, amiket mi is meg fogunk szavazni. De ennek előfeltétele, hogy ez nemzeti érdeket szolgál, és ezt jelenti a nemzeti kormányzás. Azt jelenti, hogy a mi részünkről, úgyhogy most még az EP képviselőink ugye ellenzékbe kerültek, soha nem lehet majd olyan mondatokat hallani, mint Kollár Kingától, hogy milyen jó ugye, hogy a jogállamisági mechanizmus keretében ugye felfüggesztik az uniós forrásokat, és milyen jó, hogy 50 kórházat lehetett volna az RRF-ből felújítani, de ez a pénz nem érkezett Magyarországra. Soha nem fogunk annak örülni, hogyha Magyarország kevesebb forrást kap, és nem tudnak kórházakat felújítani.
1: Már most éppen úgy néz ki, hogy Magyarország több forrást kap, de
0: legyen így, ez legyen így, újabb, és jó
1: feltételekkel
0: történjen meg.
1: Ezzel az ajtón most nem megyünk be.
0: Igen.
1: Miért nem a sikerekkel kampányolt a Fidesz az elmúlt 4 év páratlan sikereivel? Mert nem voltak? Nem, háború, félelem, ellenségek, Brüssel, Ukrajna, minden volt.
2: Elindítottam, és elnézést, hogy megint a saját kampányomból hozom a példát, de elindítottam, hogy 150 nap, 150 ok, amiért a Fideszt választom, vagy valami ilyesmi.
1: És meg volt a 150?
2: Nem, elfáradtam egy idő után, de majd még kipótolom. És nem érdekelte az embereket. Nem érdekelte az embereket abban a felépített Facebook közösségben, amit arra hergelt Magyar Péter, hogy ezek nem fontosak. Amit arra hergelt Hatházi, meg a liberális portáloknak a megmondói, meg a baloldalnak a megmondói, hogy itt minden rossz és változásra van szükség. És elérték azt, hogy kinevették a pozitív kampányt. Miközben büszkének kell lennünk, én is azt mondom, az elmúlt 16 év eredményeire, de akár még ebben is, ebben a 4 évben is, miközben a háború blokkolja Európa gazdaságát, de sikerült egy olyan adócsökkentési programot elindítani, és reméljük, hogy végig is megy például a két gyermekes édesanyáknak az adómentessége is, és nem fogják eltörölni. De
1: azt ígértem, hogy a Péter, hogy nem.
2: Három és több gyermekes édesanyáknak az adómentessége, a családi adókedvezménynek a megduplázása, de hogyha ezekkel próbálkoztunk, akkor kinevették a választó. Tudom, hogy utólag nagyon okosak vagyunk, hogy az Ukrajna téma, meg a háború téma, meg a riogatás az nem működött. Nem volt olyan ügy, még egyszer mondom, erősíti azt a teóriámat, hogy nem is lehetett ilyet találni, nem volt olyan téma, ami a mérések szerint jobb számokat produkált volna, és befogadóbbak lettek volna a választópolgárok, és nagyobb támogatást élveztek volna, mint azok a témák, amelyekkel kampányoltak.
0: Bocsánat, a Ukrajna reális fenyegetés volt, az ukrán fenyegetés, és a háborús eszkaláció fenyegetése, az más kérdés, hogy a prioritási listán ez egy negyedik, ötödik volt ez a téma.
1: A Wábener Györgytől Ferenc Orsolyáig nagyon sokan szólalnak meg, és beszélnek ki. Wábener Györgyel azt mondta Orbán Viktor, hogy baj van a toronyban, de hát azért nem úgy tűnik. Ferenc Orsolyára nem mondta soha, és azért neki is elég kemény mondatai vannak. Ma reggeli hír, ugye csütörtökön, kora délután beszélgettünk, és önök is csütörtökön látják ezt a beszélgetést, hogyha a megjelenésekor követik rögtön a YouTube-on. Szóval ma reggeli hír, hogy Miskolcon nem mondott a fideszes alpolgármester, a Fidesz frakcióvezetője és az egyik képviselőjük. Mondván, hogy le kell vonni a következtetést a választási eredményekből. Tehát, hogy láthatóan elindult egy erjedés.
2: Ha jól látom a miskolci témát, vagy a miskolci eseményeket, csak hogy ott pontosak legyünk, nem a Fideszből ábrándultak ki, hanem attól tartottak, hogy a kampányban való részvételük árthat a városnak, és a várost egyébként a Fidesz részben a Fideszjelöltjeként megnyerő.
1: Így van, akkor ez a bástya, ez omlik.
2: És a képviselőjelölt, aki eddig alpolgármester volt, szeretne részt venni a mozgalmi jellegű közösségünknek a megújításában és erősítésében Miskolcon és környékén. Tehát ott én ebből az eseményből nem azt éreztem, hogy ott gyengülne a Fidesz, hogy menekülnének az egykori fideszesek a sokak szerint süllyedő hajó.
1: Furcsa minden esetre. Nagyon gyorsan bedobták a törlők között.
0: Szerintem nagy különbség az, hogy valaki azt mondja, hogy akkor a közösség érdeke az első, és azt mondom, hogy lemondok az alpolgármesteri tisztségről azért, hogy mondjuk akkor mozgalmi jelleget tudjam szervezni a hátországot. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy lemondok a listás képviselői helyemről azért, mert adott esetben olyanok, akik nálam jobban látják ezt, meggyőznek észérvekkel arról, hogy most másra van itt szükség. Ilyenkor a közösség érdekét a saját érdek elé helyezi az ember, és szerintem ez nem azt jelenti, hogy szembefordul a sajátjaival, hanem pont az, hogy tud priorizálni, és egyébként ez egy becsületre méltó, és egy elismerésre méltó döntés. Vannak olyanok, akik viszont ténylegesen szembefordulnak a közösségükkel, és gyakorlatilag annyi történik, hogy másnap ugyanúgy bemennek dolgozni, csak messz cserével. Azt mondjuk nem tudom elfogadni, nyilván nem is kell az én morális megerősítésem ezeknek az embereknek, de az ilyet azt én a leg hát a legvállalhatatlanabb dolgok közé sorolom a politikában, és ritka az, hogy ez hosszú életű politikai karrierbe fusson ki, én úgy gondolom, mert aki egyszer a sajátjaival szembefordult, arról pontosan tudja az új közössége, hogy velük is szembefordul, hogy olyan helyzetbe kerülünk, és félreértés ne essék, nem Ferenc Orsolyáról beszél.
2: De azt, hogy újjá kell szervezni a Fideszt, az biztos. És én ezt a kampány alatt sem titkoltam, belső fórumokon sem. Tehát a választás előtti pénteken készítettem egy hosszabb interjút a miniszterelnökkel, és ott a stúdió, tehát a felvételen kívül beszélgettünk arról, hogy milyen volt a kampány itt Budapesten, és megállapodtunk abban, hogy azért volt nehéz például, mert kevés az önkéntesünk, aktivistánk, kevés az, sokkal kevesebb, mint 2002-ben, 2006-ban, és az azóta eltelt.
1: Igen, a Fidesz a szervezettségéről és az aktivistáknak számára volt híres.
2: És jól megállapodtunk benne, hogy a 12-i győzelem után folytatjuk ezt a beszélgetést, mert hogyha össze is jön a 12-i győzelem, már pedig akkor még hittünk benne 10-én, 11-én, akkor is egy újragondolásra, újra szervezésre van szükség, már ami az egész pártstruktúrát érinti.
1: Lázár János ma reggel írt arról, csütörtök reggel, ugye mondom még egyszer, április 30-a, hogy egy év alatt látszania kell, hogy mi történik a Fidesz-szel, hogy hogyan sikerül talpra állítani, és hogyan sikerül újjáépíteni a Fideszt, azért vállalta ezt az egy évet. Az önök fejében ugyanígy megvan ez az egy év? Vagy miért a parlamenti ciklus 4 éves, adnak maguknak erre 4 évet?
0: Ez úgy néz ki egyébként most, hogy ugye 4 éves a ciklus, de egy évre szól most minden feladat, minden megbízatás, most a frakción belül, és egy év után lesz egy ilyen felülvizsgálat, hogy akkor megfelelt, nem felelt meg az elvárásnak, beváltotta a hozzáfűzőtre, még nem csak az adott személy, az elképzelés, a koncepció.
1: Ez az egy év, ez valójában az egész frakcióra érvényes.
0: Nem az, hogy az egész frakcióra, de igen, tehát ez az 1-3 felosztás, hogy működik-e az, amit a választásokat követő napokban elképzeltünk. Ha működik, akkor lehet a következő 3 évben folytatni. Ha nem, akkor bizonyos változásokat, azokat eszközölni kell. Hogy Lázár János pontosan mire gondolt, nem egyeztettem vele soha, úgyhogy ezt nem tudom, de az biztos, hogy meg kell nézni, hogy először is kell egy új irány. Mert az új irány az, hogy kell egy új elszervezés, ez megvan, de ez egy alapvetés. Innentől még ki kell találni, mi legyen az, amin elindulunk. Ez egyébként folyamatban van a gondolkodás. Ha ez megvan, meg kell nézni egy év után, hogy működik-e.
2: De részben visszadobnám a labdát. Következő egy évben a magyar emberek szempontjából sokkal izgalmasabb, hogy a kormány oldal, az új többség működik-e.
1: A Fidesz frakció 2 új tagja, Németh Balázs és Szűcs Gábor voltak a vendégeink. Köszönöm szépen,
0: köszönjük, hogy itt
1: voltak, képviselők.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Adj esélyt legújabb részében. A mai adást egy fajta bemutatóval kezdjük. Egy olyan kutyusról lesz szó, akit sokan ismerhetnek már daxliként, vésli kutyaként, szőnyegcirkálóként, vagy éppen egy kicsi testbe szorult, hatalmas személyiségként. Rendkívül egyedi fajtáról beszélünk, hiszen rövid lábak, hosszú test és óriási önbizalom jellemzi, és bizony ezzel együtt rengeteg tévhit is kapcsolódik hozzá. Most egy kicsit közelebbről és személyesebben is megismerkedünk vele. Mai főszereplőnk nem más lesz, mint a Tacskó, akiről Koros Gáborral, tenyésztővel, a Magyar Tacskó Tenyésztők Egyesületének elnökével beszélgetek, hiszen ő aztán igazán hiteles képet tud adni erről a különleges fajtáról. És egy picit én is személyesen kapcsolódom a témához, hiszen nekem is tacskóm van, ráadásul gyerekkorom óta körülvesznek ezek a kutyák, úgyhogy bátran mondhatom, abszolút szerelmese vagyok ennek a fajtának. Aki tacskóvásárláson gondolkodik, esetleg kíváncsi arra, milyen is valójában együtt élni egy ilyen karakteres kutyával, annak szerintem különösen érdekes beszélgetés következik. Csapjunk is bele, üdvözöllek nálunk, Gábor!
2: Jó napot kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit gondolsz, mi ez az átütő siker a tacskó körül? Minek köszönheti azt, hogy ennyire kedvelt fajta még ma is?
2: Hát, és igazából a felvezető is, akár megismételhetném a felvezetőjét a műsornak, azt mondja, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a fajta tulajdonságok, amivel ez a fajta rendelkezik, azért ezek egy nagyon sokoldalú, és nagyon sok ember szívébe tudja belelopni magát ez a fajta ezáltal. Azt mondja, hogy ha belebonyolódunk, ugye a gyerekektől az idős korosztályig, a sportostól a vadászemberig gyakorlatilag egy olyan karakterű állatról beszélünk, ami nagyon-nagyon sok funkciót el tud látni, és mint társként nagyon-nagyon széles spektrumban tud alkalmazkodni az emberi környezethez.
1: Mi volt eredetileg a fajta feladata? Mire tenyésztették ki?
2: Hát ugye egészen a római korokig mehetünk vissza, ahol rövidlábú vadászkutyákkal föld alatti üregekben duvadak vadászatára, írtására alakult ki ez a fajta, és római kori ábrázolásokon már látunk ilyen rövidlábú, ilyen francia szék, hát hasonló lábú, görbelábú, hosszú törzsű kutyákat, amikkel kopó típusú vadászatokat hajtottak végre, és amikor a föld alá menekült valamilyen duvad vagy szörmésvad, akkor ugye az üregben, a kotorék, úgynevezett kotorékokban tudták ezek a kutyák követni. Na most ugye ez volt a régi idők, aztán gyakorlatilag egy olyan a nagyon tudatos és nagyon precíz tenyésztői munka, egy durván egy olyan 180 évek kezdődött el a mai Németország és a német nyelvterületnek a földrajzi elhelyezkedésén tudatos vadász emberek, ugye ezeket a rövidlábú kopótípusú kutyákat kimondottan elkezdték vadászati célból tenyészteni.
1: Aktívan él még bennük a vadászkutya ösztön?
2: Hát igen, ez azért a 150-200 év körüli genetika, azért az egy nagyon aktív genetika. Természetesen vannak már azért olyan városban élő kutyák, családok mellett élő kutyák, akik X generáció óta nem találkoztak vaddal, vagy a vadászati módokkal, amire ők alkalmasak, és azért a felelős tenyésztés, ugye ezeket az ősi tulajdonságokat meg szeretné őrizni, majd később kitérek rá, hogy ennek azért van a mai 21. századi modern életben is, a városi életben is szerepe. Úgyhogy, és olyan kutyákat, amiket 2-3-4 generáció óta nem voltak vadászterületen, nem találkoztak ezzel az életformával, és visszahozunk egy képességvizsgára a tenyésztők a klubba vagy egy rendezvényre, ezeknél a kutyáknál alap az a típusú vadászösztön, amit ugye a tudatos tenyésztéssel az évszázadok beleraktak a fajtába.
1: Nagyon sok sztereotípiával találkozom én, mint tacskótartó. Biztos vagyok benne, hogy te is. Én most összekészültem egy párral. Ha nem bánod, akkor ezeket átvenném veled, mert kíváncsi vagyok, hogy te, mint tenyésztő, ezeket hogyan látod, hogyan ítélem meg.
2: Igen, halljuk.
1: Az első mi szerint, hogy egy gazdás kutya.
2: Azt mondja, hogy hát én ezt száfolom alapra, mert egy kopó típusú kutyáról van szó, ugye a kopók csoportjából azért, mert ő rövidlábú, ugyanabban a fajta csoportba ból vált ő ki, de most maga a kopók az egy társasági vadászatra, társasági tartásra kitenyésztett kutyafajták, úgyhogy gyakorlatilag ez azért ő nagyon-nagyon elfogadja azt a nagy közösséget, amiben él. Az, hogy egy gazdás, ezt inkább úgy alakul ez ki, hogyha egy mondjuk egy családban konkrétan valamelyik családtag többet foglalkozik vele, ő azért ezekre a dolgokra érzékeny, vagy egy egyedül élő idősebb embernek a házi kedvence vagy társa az életben, azért igen, az teljesen, mivel nagy lelkű, ki tud alakulni az úgymond egy gazdás viselkedésforma, de alapra egy több gyermekes családban, vagy egy nagyobb közösségben ő teljesen elfogad minden gondoskodó kezet.
1: A következő séma az arról szól, hogy nehezen tanítható és makacs. Én ennek a második felével egyetértek, hiszen én azt tapasztalom legalábbis a saját kutyámmal, hogy igencsak szelektív a hallása. Te ezt hogy látod?
2: Igen, ezt megválaszolta teljesen. Azt mondja, ez azért igen, aki együtt él és közelbe kerül egy tacskóval, ez teljesen egyértelmű, hogy azért van benne egy kis makacság, egy önfejűség, de én inkább ezt akkor megfordítom, egy erős jellem.
1: Bizony.
2: És az ő viselkedés formájától nehéz eltéríteni, de viszonylag könnyen tanítható. Én úgy gondolom, akár a legalapvetőbb dolog, például a szobatisztaság, ami nem csak egy ösztönös dolog, hanem ugye egy tanítási folyamatnak a vége. Könnyen tanítható a tacskó, ami nagyon fontos a mai világban. A mai urbanizált környezetben ugye a pórázon való városi közlekedés, a parkokban való sétálás, a futópályákon való mozgás a kutyával, ezek mind tanítási folyamatok. A tacskó viszonylag, én úgy gondolom, hogy a nem teljesen szemellenzős tacskós vagyok csak, másfajtával is foglalkoztam a 40 év kinológiai múltam alatt, és a tacskó egy viszonylag könnyen és jól tanítható fajta, igen, egy nagy erős jellem, és ezáltal van benne, ha emberi szóval mondjuk, egy kis makacság is.
1: A harmadik állítás miszerint rendkívül hangosak, folyton ugatnak.
2: Hát én ezt nem így mondom. Én azért védem, itt akkor bejön a szemellenzős tacskós mi voltam. Igen, a tacskó tud ugatni. Ezáltal, ahogy említettem, hogy azért ő sok funkciója van, ő nem csak egy idézőjelben egy öleb, akármilyen picike, akár a legkisebb méretű tacskóról beszélünk, ugye, mert a tacskónak három méretét ismerjük, ugye van a normál méretű, standard méretű tacskó, van a törpe méretű tacskó, és van az úgynevezett Cunningham méretű tacskó, a nyúlvadász tacskó. Ezek kilóra is meghatározható, nagyjából meghatározó kategóriák, meg az mellkas átmérőjét mérjük a kutyáknak. 30 centi mellkas átmérő alatt Cunningham, 30 és 35 centi között törpe, és a fölött pedig a normál méretű tacskóról beszélünk, de és a legkisebb méretű kutya is nagyon jó vézennel rendelkezik, egy jó jelzőkutya. Ez a vadász, itt jön vissza az a beszélgetés elején lévő gondolat, hogy mire jó a vadász ösztön. A vadász ösztön nem azt jelenti, hogy ő egy elpunyult, gyenge idegre, kissé félénk, visszahúzódó kutyafajta, nem. A vadászati képességek azért ez egy erős karaktert adnak ennek a fajtának. Ezáltal ugye egy nagyon jó jelzőkutya a lakásban, nem őrzővédő feladatokat lát el, de jelez. Na most ehhez mivel tud jelezni? Hanggal. Úgyhogy ha egy területet magának érez, egy családot, egy lakást, egy udvart magának érez, és ott nem oda való cselekedeteket érez, igenis ő hangos. De annak, ha egy tacskó ugat, annak mindig oka van, oktalanul nem ugat. Úgyhogy ezért védtem volna ezt meg. Igen, hangos kutya, de annak oka van, ha hangos.
1: A negyedik, amit hát azért én is hozzá kell, hogy tegyem, azért néha-néha megtapasztaltam, az, hogyha unatkoznak, akkor kártékonyak tudnak lenni, és bosszúállóak is. Volt már ezzel kapcsolatban tapasztalatod?
2: Igen, ez teljesen egyértelmű. Itt én megint megfordítom ezt a dolgot. Erős jellemű kutyákról beszélünk, igen, és egy nagyon nagy jellemű kutyákról beszélünk. Itt megint visszajönnek azok a vadászati készségek, amiket hordoz ez a fajta több száz éve a vadászathoz. Az emberrel nagyon jó együttműködési hajlam kellett, nagyon jó kombináció képesség kellett a vadászat eredményes végrehajtásához, és ez a kutya megőrizte ezt a hajlamát. Bekerülve a nagyvárosba, a család mellé, nem muszáj neki vadászni, de igenis igényli azt a napi tudatos foglalatosságot, amit egy kutya, egy társállat megkövetel. Őt nem lehet bezárni a spejzbe fél napra, ez teljesen egyértelmű, viszont azért azt a típusú tudatos gondoskodás és tartást nagyon-nagyon meghálálja.
1: Sőt, én egy kicsit tovább mennék, néha még úgy is érzékelem, mintha az én kutyám kicsit Napóleon komplexussal volna megáldva. Úgyhogy nagyon egyetértek ezzel az állítással.
2: Igen, ezt köszönöm. Én azért ugye a 40 év alatt nagyon sok szituációval találkoztam, de mindig megerősített az, hogy általában ezek azok a szélsőséges viselkedési zavarok, a túlságos ugatás, ami felmerült, a kártékonykodás, bármi, az mindig gazdag probléma, nem, vagyis nagy százalékban gazdag probléma, nem a kutya és a fajtája hozza ezeket a problémákat.
1: Az állítások alapján azért már egyértelműen kirajzolódik előttünk, hogy egy nagyon karakteres, nem feltétlen mindig egyszerű természetű kutyáról beszélünk. Ettől eltekintve ajánlanát kezdőknek is? Kezdőkutyatartóknak?
2: Igen, kimondottan alkalmas kezdőkutyatartóknak, mert megtanítja a felelős állattartásra ez a kutya a gazdát. Semmilyen szélsőséges, túlságosan szélsőséges a viselkedési formája nincs. Nem túl agresszív, nem túl visszahúzódó, mindent egy arany középút. Gyakorlatilag ez akár a viselkedésében, táplálkozásában, egészségügyében, sorolhatnám tovább, egy nagyon arany középutas kutya. Ez okozza azt a típusú népszerűséget, ami nem hívhatok divatnak, mert hogyha tenyésztői számokat vizsgáljuk, az elmúlt 30-40-50 évre visszamenőleg mindig is a többi kutyafajtához viszonyítva arányosan magasabb létszámban tartották az emberek, és került be a nagyvárosba, mai napig használják a vadászok, nagyon sok olyan sportra is, túrázásra lehet használni, nagyon sok társ idős emberek mellett Úgyhogy egy nagyon-nagyon középut, arany középutas kutyáról beszélünk, ezért kiválóan alkalmas kezdőknek is.
1: A különböző méretekről és besorolásukról ez alapján már beszélgettünk, na de mi a helyzet a színükkel? Többféle verzió előfordul a szőrtípusából adódóan. Melyek ezek?
2: Igen, azt mondja, hogy akkor szakmázunk egy kicsit, azt mondja, hogy maga a tacskó fajtának egyetlen egy standard leírása van, 200 éve egy forma és anatómiai felépítés, mozgásformát, egészséget kívánunk meg a tacskótól, mi tenyésztők és küllenbírók, de három szőrváltozata van a kutyának. Ez a legelső, a rövid szőrű tacskó, nagyon sokan ismerik, Magyarországon is az egyik legnépszerűbb szőrváltozat. Azt mondja, van a hosszú szőrű faj szőrváltozat, az egy 150 évvel ezelőtt jött létre, szintén vadászati célból a spániel típusú kutyákat kevertek a tacskó vérébe, és tenyésztés folyamán, és ezáltal ugye a vízi vadászati részét akarták megerősíteni a kutyának. Spániel egy nagyon jó vízi vadász kutya, és egy gyönyörű, karakteres, egyenes lefutású vörös szőre, vagy szőre van, a sejme szőre van a hosszú szőrű tacskónak, egy nagyon látványos, kedves állat. És akkor van a szálkás szőrű változat, szintén vadászati cél volt a szőr típusnak a kialakulása, ott pedig terrier típusú kutyákat vittek a tenyésztés folyamán bele a vérvonalakban. Daddy Diamond Terrier, ez egy angol terrier fajta volt az egyik alap, nagyon hasonlít a tacskóhoz, picit a fej karaktere más, de egy nagyon erős, temperamentumos habitusa van a kutyának, és ezáltal ugye vadászatra alkalmasabb lett, úgyhogy így alakult ki az évszázadok alatt a három szőrtípus, az ősi alap a rövid szőrű, a szálkás szőrű és a hosszú szőrű tacskó. Utána ugye szintén ugye a méretekben azt már elmeséltem, hogy van a standard normál méretű tacskó, vadászat célra kimondottan használták, aztán ugye a modern kor egy picit cseppebbet is igényelt, így jött az igény, utána alakult ki szelekcióval a törpésítése a fajtának, ugye a törpe változat, és szintén vadászati célra, az üregi nyúl vadászatra kellett egy kutyafajta, és ez lett a nevében is benne van, hogy Kaninken nyúlász tacskó, üregi nyúl vadászatra tenyértették ki a legkisebb típusát a fajtának. Úgyhogy meg is van a 9 fajtánk, a 9 típusunk, ugye a 3 szőrváltozat 3 méretben. Ez egyértelmű, és akkor jönnek a színek. Hát a Steen az sokféle. Van egy standard leírás, ez is több száz évre visszavezethető dolog. Ugye alapszínek a fekete cser, a tiszta vörös színű kutya, a barna cser, és körülbelül el is mondtam, ez minden szőrváltozatban ezek megvannak, ezek a színek. És van egy speciális németek, pedig nem tigris, a Tiger névre nevezték el ezt a színt. Ez egy apró foltokat, apró ezüst foltokat jelent a kutyán, minden alapszínnel, a vörössel, a feketével, a barnával is van úgynevezett tíger szín minden szőrváltozatban. Ez a mai korban nagyon-nagyon népszerű, viszont ez egy úgynevezett merle faktor okozza ezt a finkavalkádot, ugye ezt a pöttyözösséget, most mondom, hogy ilyen a szakemberek egy kicsit fogják a fülüket, ugye én próbálom ilyen hétköznapi nyelvre lefordítani, azt mondja, ez a merle faktor, az viszont ugye ez sok állattenyésztésben ismert, ez egy azért egy egészségügyi kockázata, azért sok van ennek. Itt a tenyésztés folyamán nagyon-nagyon vigyázni kell. A tigerrel soha nem szabad párosítani. Hát az abból származó kölyöknél jönnek a problémák, a hallás, látás, ekcéma, különböző bőr problémák, de ez egy nagyon ősi szín a tiger. Úgyhogy a tiszta színű kutya, a tigert, a pöttyöset mindig csak tiszta színű kutyával szabad fedezetni, és akkor ez 1000 évig egészséges marad. Ez most egy nagyon-nagyon-nagyon divatos szín. És akkor van még egy olyan színünk, amiből tényleg Európában is, meg a világon is nagyon kevés van, a csíkos, az úgynevezett csíkos. Úgyhogy nagyon kevés van belőle, de ez egy elfogadott egészséges szín. És akkor ugye, mint minden a modern kor, és akkor itt jön, nem is a létszámban van a divat, hanem a színekben van a divat, és ez nagyon negatív nekünk tenyésztőknek. Bejöttek olyan színváltozatok, amit évszázadon keresztül tilos volt tenyészteni.
1: Hajjaj, igen, a fehér színű tacskó és társai.
2: Így van, fehér, a kék.
1: Van már zsemleszínű is, ha jól láttam.
2: Így van, ezek mind-mind, de a fehér és a kék kimondottan olyan típusú genetikai defekttel rendelkező színvariánsok, maga a szín hordozza genetikailag azokat a egészségügyi problémákat, amit egyéb más kutyatenyésztésben sem nagyon szeretünk, a tacskónál meg kimondottan nem, de most a divat ugye mindig a különlegességet keresi, úgyhogy mi tenyésztők a kék és a fehér, most akkor maradjunk ennél a kettő egyértelmű színváltozatnál, mi ezzel nagyon-nagyon küzdünk, és nem szeretjük, és felelőtlen embernek tartjuk, aki ilyet produkál, és ilyen próbál tenyészteni.
1: Amikor a szőrtípusokról meséltél, külön kiemelted, hogy szálkás típus. Én nagyon örülök ennek, hogy itt kiemelted, mert akárhányszor jönnek megsimogatni az én kutyámat, mindig azzal indítanak, hogy drótos. Ez egy hamis állítás, ha jól sejtem.
2: Igen. Igen, igen, ez egyértelműen, ez egy szakmai szó, amúgy belefér.
1: Hogy bele?
2: Drótos, belefér, vagy drótos, vagy szálkás, ez már hogy a köznévnek, vagy a köznyelvnek belefér, nem kell ez senkinek sértésnek venni, én úgy gondolom. Ismerje fel az a gyermek, vagy az a szülő, hogy ez egy szálkásszőrű, vagy drótszőrű tacskó. Maga a két, a szálkás és a drót szőr típus között van különbség, de ez már egy ilyen szakmai zsargon és szakmai megfogalmazás, ez már egy bizonyos állattenyésztési vagy tenyésztési ismereteket igényel, hogy nem tudjak a tacskónak szálkás szőre van, a szálkás szőrű változatnak, azért is ez a neve, hogy szálkás szőrű tacskó, és mondjuk a Fox Terriernek az egy drótszőrű változata van, ebben most azért nem bonyolódok bele, mert ez egy érdekes, hosszú beszélgetés, de belefér mind a kettő kategória, de igen, helyesen, és főleg aki tartja, ezt szálkás szőrű tacskónak hívjuk, szálkás típusú szőre van ennek a kutyának.
1: Ha három jelzővel kéne illetned a tacskót így zárásképpen, mi lenne az a három?
2: Hú.
1: Fogós kérdés.
2: Ez azért belekérdeztél így a végére, akkor én nagyon egyszerűen megválaszolom ezt, mert mindig ez jut eszembe, tacskó.
1: Egy igazi szerelem, én is egyetértek ezzel, mert nem lehet őket nem szeretni, és azt hiszem, hogy ez a sikerüknek a titka.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk ebben a témában. Szerintem mindenkinek sikerült meghozni a kedvét, hogy azonnal rohanjon az első tenyésztőhöz, és magához vegyen egy ilyen kis karakán kis állatot. Nagyon szépen köszönöm.
2: Én nagyon köszönöm, és örülök neki, hogy a tacskóval foglalkoztatok. Mindenkinek jó tacskózást kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: világ ellen. Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófok utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófok utcában forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Rendezvényt tartanak ma este 8 órától 10 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltkozva haladhat, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
2: A most következő témánk apropója a kezemben tartott könyv lesz, mely a Mesd meg a kutyád címet kapta. A könyvvel kapcsolatban pedig dr. Piller Pálmával beszélgetek, a Petwise Care megálmodójával, mi több állatorvosával is. Arról fogunk beszélgetni, hogy kinek ajánlod elsősorban a könyvet, és hogy hogyan született meg az ötlet, hogy könyvet írj. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
3: Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. A könyv ötlete onnan jött, hogy mind az állatorvosi praxisban, mind a Petwise Care online állatorvosi csetében nagyon sokszor találkoztam olyan kérdésekkel, meg olyan esetekkel, amiken már sokkal korábban lehetett volna segíteni, hogyha a gazdi tudja, hogy hogyan cselekedjen, illetve ha tudja, hogy mit és hogyan előzzön meg. És én már 2-3 éve tartok kutyás és segélytan folyamokat, amik személyes alkalmak Budapesten, és ott is nagyon sokszor rezeteltek a gazdik, nagyon sokszor mondták, hogy tök jó, hogy így megkapják személyesen is a tudást, meg utána kapnak egy e-learning rendszert, de hogy milyen jó lenne egy könyv is, amit így bármikor levehetnek a polcról, és tényleg van még az embereknek igényük arra, hogy így fizikailag is kezükbe vegyen egy könyvet, úgyhogy innen jött az ötlet.
2: Hogyan válogattad össze a témákat, amik megjelennek a könyvben?
3: Alapvetően az első segélyképzés volt a kiindulási anyag, és kiegészítettem még a leggyakoribb kérdésekkel, illetve még egy-két kikészítő fejezet, hogy hogyan tudunk állatorvos választani, a kutyuson mit kell gyakran átnézni, és akkor pár ilyen kis gyakorlati tipp még.
2: Nagy vonalakban tudom, hogy titok, hogy mit tartalmaz, de ezen belül milyen fontos a betapokra osztottad föl? Tehát benne van a gondolom a sérülések, mi van akkor, hogyha a kutyus befal valamit? Mik inspiráltak, hogy mi alapján tudtad, hogy ezeknek fixen benne kell majd lennie?
3: Alapvetően van benne egy klinikai alapértéklista, mert ez a legfontosabb kiindulási alap egy gazdi számára is, hogy tudja a saját kutyusának is a normál értékeit, és ehhez kaptak egy ilyen kis munkafüzetszerű részt is, ahol fel tudja jegyezni, és ezekhez így bármikor vissza tud nyúlni, hogyha bármi történik, magas a kutyus pulzusa, akkor tudja, hogy nyugalmi helyzetben alapvetően mennyi szokott lenni. Akkor van benne egy sebkötözős rész, ahol mindenféle sérülés ellátásához kapnak információkat, és egyébként vannak benne QR kódok is, amik videókhoz vezetnek, és akkor a videósan is bemutatjuk az ilyen fontosabb tudnivalót, amihez mindenképp kell látni, hogy mégis hogyan végezze az adott kötést. Helmik manővere van benne a félrenyéses fuldokláshoz, újraélesztés, külön nagy téma a mérgezések, mérgező ételek és növényekről is van szó, illetve hogy mit tud tenni a gazdi akkor, hogyha a mérgezés ugyanakszik. Ezek így a legfőbb témák.
2: Mit tapasztalsz egy ilyen pánik helyzet esetén a kutyustartók, miben hibáznak leggyakrabban?
3: Először is az, hogy sokszor nem ismerik fel, hogy mi ez a vészhelyzet, és mi az, ami nem. És sokszor az van, hogy mondjuk várnak akár több órát, vagy több napot egy adott problémával, legyintenek rá, hogy hát majd csak jobb lesz, és közben megsúlyosodik az állatállapota, és már akkor kerül állatorvoshoz, amikor már késő van. Vagy nagyon sokszor van olyan, hogy csak feleslegesen mennek állatorvoshoz, mert egy kis köhintésre is azt gondolják, hogy úristen, akkor fuldoz a kutyám, és akkor elmennek ügyeletre feleslegesen. És a könyvben is ebben is segít, és van erre is egy lista, hogy tényleg mi az, amikor azonnal állatorvoshoz kell menni, mi az, amit meg tud figyelni otthon, mit tud tenni otthon a gazdi, meg az állatorvosi csetünk, a mobil applikációnk is ebben segít, ahol 0-24 bármikor kereshet a gazdi állatorvost, hogy most ezzel tényleg rohanni kell, vagy ráér holnapig, szóval nem gond, hogyha nem tudja felismerni.
2: Említetted a Heimlich fogást. Vannak azért átfedések mondjuk a mi esetünkben az emberi ellátásban, mint a mondjuk a kutya elsősegélyben? Vannak esetleg átfedések?
3: Vannak hasonlóságok, abszolút. Annyi, hogy itt máshogy kell kezelni egy nagy testű, mely egy kis testű kutyát, szóval itt vannak azért különbségek, de így nagy vonalakban azért a módszer az hasonló, de nem lehet azt mondani, hogy pontosan úgy kell csinálni, mert már kis testű és nagy testű ellátás között is azért van különbség.
2: Ha már beszerezzük a könyvet és felkészülünk egy ilyen pánikvész helyzetre, fontos kérdés, hogy ha már megvan a könyvünk, ehhez kell alapanyag, ha úgy van, el tudjuk látni a kutyusunkat, egy első segélydoboz. Hogyan állítsuk össze?
3: Igen, ez erről is van egy fejezet a könyvben, hogy mik az összetevői az első segélycsomagnak, de mondom most is nagyon szívesen. Fontos, hogy beszerezzünk mindenféle kötszer, rugalmas pólyát, mullapot, legyen benne olló, csipesz, kullancskiszedő csipesz, kesztyű, sebfertőtlenítőszer, lázmérő, illetve bármilyen betadin.
2: Mit tapasztalsz, hogy mennyire tudatosak, mennyire felkészültek a mai kutyus gazdik?
3: Hát nagyon változó. Igazából nem lehet így általánosítani, hogy mindenki felkészült, vagy hogy senki sem az. Vannak tényleg olyan gazdák, akik nagyon utána mennek mindennek, és úgy gondoskodnak a kutyusokról, mintha a gyerekük lenne, és így mindentől óvják, féltik. Vannak, akik még a mai napig sajnos láncon tartják a kutyát, és abszolút nem tekintik családtagnak se, hanem inkább házőrzőnek. Szóval nagyon-nagyon változó, de azért én azt látom az elmúlt években, hogy inkább a felemé a tendencia szerencsére, hogy egyre tudatosabb mindenki, egyre jobbat akar mindenki adni a kutyusának, és elkezd a gazdik maguk is fejlődni, mert sokszor még régebben inkább azt láttam, hogy a kutyát akarják kiképezni, a kutyát akarják tréningezni, de abban sokan nem gondoltak bele, hogy valójában ahhoz, hogy jó gazdik legyünk, ahhoz magunkat is képezni kell, akár elsősegélytéren, akár viselkedéstéren, és például ez a könyv is ebben segít.
2: Számtalan helyzetben hallhattuk azt, hogy a Google a barátunk, kérdezzünk tőle, mennyire tud félrevezető lenni? Sok a fals információ, ugye?
3: Így van, sajnos nagyon, és sokszor rendelőbe is úgy jön a gazdik, hogy teljes pánikban vannak, hogy ő már diagnosztizálta a kutyusát a Google segítségével, most már a ChatGPT segítségével, és egyáltalán nem arról a problémáról van szó, amit ő kitalált az interneten, szóval én minden esetben szívesen magasítnak, hogy szakértőtől kérdeznek.
2: Apropó, hogyha már az elsősegélydoboznál tartunk, vannak-e olyan emberi használatban lévő gyógyszerek, amiket a kutyáknak is tudunk adni, vagy ez teljesen kizárható? Ilyet nem szabad elkövetnünk?
3: Így önhatalmulag nem javaslom, hogy a gazdik otthon adjanak gyógyszert, emberi gyógyszert. Alapvetően ebből is nagyon sok mérgezési eset van, mert a legtöbb humánon szteroid fájdalomcsillapító, gyulláscsökkentő, az halálos méreg lehet a kutyáknak és a macsáknak is, és ebből viszonylag sok baleset van sajnos, hogy a gazdi jót akar az állatának, jaj, Sándit kicsit a fifike, adok neki egy kis advilt, vagy bármilyen fájdalomcsillapítót, amit otthon talál, és ezzel tényleg ilyen gyomorvérzés, gyomorfekély, súlyos májás vesekárosodást tudunk okozni a saját kutyusunknak, és ha nagyon túldozírozzuk, mert tényleg egy nagyon kis testű kutyusról van szó, akinek beadunk egy-két tablettát, ami meg egy 60 kilós emberre lett ugye törzskönyvezve, ezekkel akár meg is ölhetjük a kutyust, szóval semmiképp sem javaslom, hogy ilyenhez folyamodjon a gazdi. Antibiotikumok terén vannak, amiket mi is használunk az állatgyógyászatban, meg vannak egyéb gyógyszerek is, de az nagyon fontos, hogy az adott betegségre célzottan adjuk egy diagnózis alapján, szóval antibiotikumot sem adunk magunknak sem, meg állatnak sem, csak úgy, mert jaj, találtam még ezt a krémben, ez megmaradt a múltkorral, meg ugye azt alapból is végig kellene szedni. Szóval semmiképp nem javaslom, hogy otthon a gazdik gyógyszerezzék az állataikat.
2: Vészhelyzetben én azt tapasztalom, hogy akkora az aggodalom és akkora a riadalom, hogy sok esetben egy gazdi azt se tudja, hogy hova kapjon hirtelen, de ha a kezébe kapja a könyvet, mik segítik az ő eligazodását? Vannak ábrák, részletes leírások, mit találtatok ki, hogy célra vezető legyen a könyv?
3: Igen, nagyon sok ábra van benne, ugye a videós tartalmak is segítenek, illetve a pontos leírások, de azért azt javaslom, hogy ezt ne megvegyük és feltegyük a polcra, hogy majd egyszer jól fog jönni, mert amikor vészhelyzet van, vérzik a kutya, vagy újra kell leleszteni, akkor nem egy könyvet fogunk lapozgatni, hanem az a jó, hogyha olyankor már tényleg tudunk cselekedni, és ezt inkább, mint felkészülés, olvassuk el, és menjünk utána a dolgoknak, hogy ha esetleg megtörténik a baj, akkor mit kell csinálnom, és sokkal inkább higgadt tud maradni a gazdi is, és nyugodt az adott helyzetben, hogyha tudja, hogy melyik lépések következnek, mit tegyen annak érdekében, hogy segítsen a kutyusám.
2: A videós tartalmak hogyan elérhetőek?
3: Egy QR kódot kell beolvasni telefonnal, és az egy weboldalra visz, ahol rögtön le tudja játszani a gazdi videót.
2: Mit tapasztalsz? Egyre nagyobb a tudatosság, egyre felkészültebbek a gazdik, és mit látsz, hogy sok az előrendelés egyébként a könyvet illetően?
3: Igen, nagyon sokan előrendelték, és most május 1 óta pedig már meg is rendelhető, és akkor rögtön készállítják. Legtöbb online webáruházban elérhető, úgyhogy bárki meg tudja rendelni.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és tényleg szívből gratulálok ehhez a könyvhöz, mert valóban hiánypótló. Úgyhogy köszönjük szépen a tippeket.

0: Telefonnál Nemes Anna.
1: Akárhányszor egy menhely oldalát böngészem, újra és újra szembe jön egy mondat. Idős gazdája elhunyt, így egyedül maradt. És ez talán az egyik legszomorúbb és legösszetettebb oldala az időskori kutyatartásnak, mert bár elsőre könnyű azt mondani, hogy idős ember mellé már ne kerüljön kutya, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Egy kutya ugyanis kapaszkodó, a magány elleni legnagyobb harcos is lehet. Erről a rendkívül érzékeny és sokakat érintő témáról beszélgetek most Angyal Zsolt kiképzővel, az Akella Kutyás Sport Egyesület alapítójával és vezetőjével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
1: Mit tapasztalsz időskorban, inkább segítség vagy nagy felelősség a kutyatartás?
2: Szerintem mind a kettő együtt. Alapvetően lelkileg egy nagyon jót tesz, azt gondolom, hogy feltöltődés minden gazdinak, hogy van egy társunk. A kutyák egy olyan szervezetre képesek, amire azt gondolom, hogy nem sok minden fogható gyakorlatilag. Tehát a mindenfajta foglalkozás, a szeretet, az, hogy figyelnek ránk a kutyáink, de alapvetően egy nagyon fontos tényező a kutyáink a mi életünkben. Nem csak azért, mert élményeket is adnak ugye nekünk, hanem azért, mert egy folyamatos öntetlen szeretetet adnak a mi irányunkba. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező a mindennapokban, és ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogyha valaki mellett van egy kutyus, aki úgymond boldogítja a mindennapjait.
1: Milyen esetekben lehet valóban jó hatása egy kutyának az idősek mentális állapotára, úgyhogy ne legyen ez természetesen teher?
2: Itt nagyon-nagyon fontos a tudatos választás. Tehát, hogyha választunk egy kutyus magunknak, nagyon fontos az, hogy amennyire lehet, próbáljuk megkerülni, hogy viselkedési problémás legyen. Itt alapvetően szerintem az oktatóknak van egy nagyon nagy felelőssége abban, hogy minden idős ember, milyen típusú kutyák, milyen típusú fajta, vagy akár állatotthon, és ha választunk kutyust, milyen típusú kutya illik. Ha alapvetően jó a választás, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolat fog tudni kialakulni a kutya és a gazda között. Tehát fontos, hogy az adott fajtát is meghatározzuk, hogy melyik az, amik jobban kapcsolódik az idősekhez, kicsivel alacsonyabb esetleg az energiaszintje, jobban, tehát kevesebb lemozgatást igényel, tehát vannak olyan kritériumok a fajták választásánál, amiket figyelembe kell venni, és azt gondolom, ha ezeket figyelembe vesszük, akkor nagyon jó kapcsolatok lehet alapja így a kezdetektől kezdve.
1: Mit gondolsz, a kis testű kutya, mondjuk a kis méret, az önmagában már egy könnyítő tényező, lehet előnyösebb kis testű kutyát választani?
2: Alapvetően tartás szempontjából csak annyiból, hogy nyilván kevesebbet eszik. De önmagában én nem ebből közelíteném meg feltétlenül a dolgot. Nyilván, ha a méretet nézzük, egy kisebb kutyával mondhatjuk azt, hogyha kevesebbet eszik, kicsit spórolósabb lehet finni a dolgokat. De alapvetően, én a viselkedés oldalról közelíteném meg inkább, így külön nem szabnék ennek kritériumot, mind a kettőnek megvan a maga pozitív és negatív része. Én a kutya általános tulajdonságait venném figyelembe, és maga azt is, hogy például milyen típusú gazdihoz kérdő, mert van olyan idősebb gazdi, aki mondok valamit, és nagyon aktív. És szokták mondani a kutyásoknál, hogy a kutyások egészségesebbek, ez azért mondják, ez egy városba szoktuk hallani, mint legenda, de vagyok, az nem is legenda, így is van, mert rengeteget mennek, túráznak. És ha van egy aktívabb kutyus, van egy aktívabb idősebb gazdi, akkor egymást ki tudják egészteni, tehát alapvetően segítség ilyen szempontból is az aktivitás, hogy nőjön esetleg egy idős embernek. Ez viszont megint csak nem feltétlen méret függvénye. Én mindenképpen azt javaslom, hogy az adott kutya habitusa döntsön, és nyilván az idős gazdnak az energia szintje is, mert ha aktívabb egy idősebb, akkor aktívabb kutyát érdemes nézni, tehát meg kell választanunk, hogy mi fér bele az ő kis életébe.
1: Mit gondolsz, jobb választás lehet-e egy idős ember mellé, mondjuk egy idős kutya?
2: Szerintem igen. Alapvetően de itt is azt számít, hogy milyen a kialakult élménye. Szoktuk mondani azt, hogy amikor egy kutyus kölyökkorban van, kamaszkorban van, még alakul a kis jelleme, alakul a kis maga énje a kutyának. Amikor viszont felnőtt vagy idősebb státuszba lép már, egy kialakult jellemmel találkozunk. És a kialakult jellemet könnyebb beleilleszteni, vagy hozzá társítani egy idős gazdihoz. Tehát alapvetően nem egy rossz gondolat, támogatom, de itt is azért nézzük meg azt, hogy milyen a fajta, milyen a szocializációja, milyen a kommunikációja, milyen az energiaszintje, alapvetően milyen fajta specifikus ösztönök rejlenek.

0: esetben, nyilván ha esetleg nem fajtatisztáról beszélgetünk, tehát fontos, hogy járjuk itt is körbe, de a kialakult jellemben teljes mértékig egyetértek, abból viszont javasol, tehát jó a megközelítés.
1: Ha mondjuk egy család szeretné megajándékozni az egyedül élő nagymamát vagy nagypapát egy kutyussal, hogyan érdemes felmérni a szitút? Tehát kell egy B-opcióként a családnak arra tekintenie, mondjuk, hogyha nem válik be a kutyus, akkor visszakerül hozzájuk esetleg?
0: Erről mindig nehéz beszélni, mert ugye az is a oktatói küldetésem, hogy minél kevesebb, vagy ne kerüljön vissza ugye a kutyus, ugye akár állt otthonba. Nyilván itt a kiválasztásnak van a legfontosabb szerepe, én azt gondolom. Tehát fontos, hogy soha ne az alapján választunk, hogy nagyon cuki volt a képen, nagyon aranyosan nézett rám rácsok mögül. Hangsúlyozom, hogy nehéz dolog lelkileg, de itt jön be az oktató és a családnak a felelőssége, hogy pontosan meghatározunk, többször menjünk el, vizsgáljuk a fajtát, az energiaszintet, nézzük át küllemileg a kutyát, mindent gondoljuk végig, és utána válasszunk kutyát, azt gondolom, mert ahogy ugye te is említetted, először ott fordul, hogy nem jó a választás, és sajnos visszakerül a kutyus az állatotthonba, és ez senkinek nem jó lelkileg, tehát én inkább amellett vagyok, hogy a tudatos választás és egy életre szóló kapcsolat kutya és gazda között.
1: Milyen jelek mutathatják azt, hogy valaki már nem tud biztonságosan kutyát tartani? Vannak-e árulkodó jelek, hogyha mondjuk a család meglátogatja a nagypapát vagy a nagymamát, nagyszülőket?
0: Hát nyilván egy fontos az, hogy idős ember azért alapvetően önellátó legyen így saját magával szemben. Ha nyilván az önellátás szerintem elkezd sajnos megszűnni, tehát úgy mondom már a mindennapokban segítségre szól, hogy az saját ellátással biztosítva legyen, akkor nem onnantól kezdve már segítségre szorul a nem csak az idős hozzátartozó, hanem maga a kutya is. De alapvetően, hogyha rendszeresen jár hozzá egy segítő ember, akkor azt gondolom, hogy az állapot ugyanúgy fönntartható. Itt jön be, ugye, amiről előbb beszéltem, a fajta választás. Ha nyugodt a fajta, kicsi, kevesebb az energiaszintje, akkor az, hogy együtt vannak és nem sétáltatjuk minden nap a kutyát, ez egy elhanyagolható dolog, ha jó az energiaszintje a kutyának. Tehát itt én erre készülnék, hogy egy idősebb embernél nyilván elérkezett egy olyan szakaszba, ahol a családnak kell már a segítsége. És itt a másik fontos tényező, hogy a kutya olyan legyen, akit a család is könnyen tud irányítani, könnyen tud etetni, könnyen be lehet érteni a mindennapokba, tehát szerintem ez egy tudatos választás kérdése a későbbiekre nézve. Nyilván nem arra készülve, hogy az idős családtaggal valami fog történni, mert ez nagyon lelkileg nagyon rossz dolog, de előre gondolva a kutya habitusa igencsak számít, és tényleg fontos, hogy ha már nem tudja magát ellátni egy idős ember, akkor tudjunk beleavatkozni azzal, hogy segítünk, mint külső tényező a család, és ezt a kutya is elfogadja. Tehát úgy mondom, hogy szeresse azt a fajta családot, és minden embert szeressen gyakorlatilag.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha felismerjük, hogy valóban nem megoldható az idős illetőnek a kutyatartás, és a család sem tudja mondjuk a kutyusnak az elhelyezését vállalni? Mi ilyenkor a protokoll? Mit tapasztalsz? Először próbáljunk meg barátokat, ismerősöket bevonni, hát ha szeretnének egy kutyust, vagy a legkézenfekvőbb és legjobb megoldás, hogyha menhelyre kerül a kutyus?
0: Ha a kutyáknak a lelkét nézzük, akkor alapvetően a családi belkerben marad, akkor én azt szoktam támogatni. Ez sok szempontból szerintem fontos, mert nyilván amikor elhúny egy idős ember, a kutya, aki hátra marad, az valamilyen szinten, és ez nem valamilyen szinten, ő egy családtag. És az én kutyás álláspontom és állatszeretetemben, ha ezt egyenlővé teszem, egy családtagot nem vinnék vissza az állatotthonba, mert ott nyilván ő már abból a közegből kiszakadt, belealkalmazódott az új közegbe. Mert alapvetően lelkileg se, tehát hogy ez a kutya volt az, aki az édesapámnak, az édesanyámnak együtt volt vele, és rengeteg boldogságot okozott neki. Nem érdemelni meg szerintem a kutya se azt, hogy visszavegyük. Nyilván tudom, hogy vannak nehéz élethelyzetek, ahol egy rohanó, fiatalos házaspár életében kevésbé fér bele a kutya. De mint mondottam, hogyha tudatosan választok, és mondjuk előre gondolkozok, ha valami történik a szüleinkkel, akkor a kutyusról gondoskodnom kell, és a gondoskodás szón van itt a hangsúly, nem azon, hogy leadom. Tehát én alapvetően a gondoskodás miatt biztos, hogy magunkhoz fogadnánk a kutyát pont azért, mert megérdemli a kutya is, hogy hiszen az édesapám, édesanyám mellett maradéktalanul minden szeretetét odaadta. Ezt ugyanúgy kell folytatódnia tovább, bár nem mellette, hanem azzal a család többi tagjával, akivel amúgy meg rendszeresen találkozik. Ezért fontos a rendszeres találkozás a kutyával, úgyhogy én elsőben ezt próbálnám meg. Nyilván mindenféleképpen nem lehet befogadni valahogy, hogy valami olyan családi környezet vagy szituáció van, akkor utána a barátok, én legutolsó sorba tenném azt, hogy visszavinni az át otthonba, mert van olyan kutya, aki lelkileg bezárkózik, és azt mondja, hogy ő lelkileg ezt nem tudja úgy feldolgozni, hiszen már egyszer ki lett szakítva abból a közegből, belekerült egy új közegbe, és én nem tartom azt túl jónak, hogyha visszavisszük így, mert nem tesz jót a kutyák lelkének.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél eligazodni ebben az összetett és valóban nehéz kérdésben. Angyal Zsoltot hallhatták.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: lesz nekem.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
2: A már megszokott módon a Fogadj örökbe rovatunkkal zárjuk az adást, melyben ezúttal a Mencsvált, az Állatokért Alapítvány két védencét mutatom be a nagy közönségnek. Aki érdekelt az örökbefogadásban, most nagyon hegyezze a fülét. Első gazdisodni vágyó jelöltünk Lara, egy 2019-05-12-én született, ivartalanított szukakutyus, filigrán testalkatú, közepes méretű fekete kutya, gyönyörű fehér jegyekkel. Hosszú ideig nagyon szép és szeretetteljes élete volt, miután a Mencsvárból örökbe fogadták. Sajnos azonban a gazdája megbetegedett, így a kutyus újra visszakerült a menhelyre. Lara emberszerető, kedves kutyus, a gyerekeket is szereti, viszont más kutyákkal nem mindig jön ki jól, ezért számára az lenne az ideális, ha egyedüli kutyaként költözhetne új családjához. Nagyon szeretne újra egy szerető otthon része lenni, ahol végre biztonságban és szeretetben élheti tovább az életét. Rajta kívül még Tóni is gazdira vár. Ő 2019. április 1-én született, és egy ivartalanított kankutyus, aki sajnos a Mencsvármenhely egyik legrégebbi lakója. Lassan 6 éve él a rácsok mögött, és nagyon várja már, hogy végre neki is megadasson egy igazi otthon és egy saját család. Tóni egy nagyobb testű, mogyoróbarna színű, borzasszőrű, igazán bohém megjelenésű kutyus, aki mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. Különleges kisugárzása és kedves természete miatt könnyű megszeretni. Igazi társtípus, aki szeret a figyelem középpontjában lenni, és hálás minden szeretetért, amit kap. Tóni nem csak hűséges társ, hanem kiváló házőrző is lehetne egy szerető családi ház udvarában. Bízom benne, hogy mindkettő ebb megtalálja az álomgazdit. Én Tóth Peti Lili voltam az Adj esélyben. Tartsanak velünk jövő héten, hétfőn, 2-kor is. Viszont hallásra!
1: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Itt a borműsor, a Spirit FM-en. Veszik vagy isszák, ez a kérdés szokás szerint. Somod is, hogy most ezt a szerkesztője Róna Jégon vagyok. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Soltész Gergővel nyitjuk a mai műsort, aki az Ostoros Családi Pincészet elnök tulajdonosa. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy elnököm, mert hogy ezt a kifejezést a borászatok kapcsán ritkán használtam eddig. Ez egy részvénytársaság?
4: Ne, a részvénytársaság vagyunk, igen.
3: Ja, hát
4: és
3: akkor így.
4: Édesapám, aki korábban itt a cégnek a vezetője volt, ezt a titulust viselte, és ezt megörököltem úgyhogy már nem változtattunk
3: rajta. Világos. Még akkor azt is megkérdezem itt eredet történetként, hogy ugye hát lehetne ez Soltész családi pincészet is, de ostoros, miért?
4: A ostoros Egertől 6 kilométerre lévő kis település, ez a cégnek a székhelye, itt történik a szőlőnek a feldolgozása, ezzel a márka névvel jelentek meg a piacon a 90-es évek elején, és szeretnénk azt hinni, hogy olyan ismertségre és népszerűségre tett szert, hogy utána ezen már nem kívántunk változtatni, és későbbiekben, amikor megjelentünk egy új borcsaláddal dedikáltan a Horeca szektornak, akkor az volt az, ami már Soltész néven futott.
3: Uh-huh. Tehát akkor itt kétféle márka név van voltak éppen forgalomban. Igen. Viszont az egri borvidék legjavát kínálják, ezt mondják a weboldalukon, és hát e felől nekem nincsen kétségem, de igazából ez mindig a bikavért jelenti leginkább?
4: Nem. Ezelőtt 10 vagy még 15 évvel, akkor a bikavér volt a domináns, a értékesített borokon belül. Most ez éves szinten nagyjából a mi esetünkben 8,5 millió palackot jelent, és ebből a legnagyobb arányt azt az írsővéber teszi ki. Ezt követik volt versenyben a rozéboraink és a bikavér.
3: Milyen érdekes, ugye ráadásul az egri borvidéket pont a bikavér miatt nagyon sokan elkönyvelték a vörösbor hazájának, hát az írsai olivér meg egy virtigli fehérbor.
4: Ez valóban így van, de hát az írsai olivérnek a népszerűsége töretlen, most már mondhatjuk lassan, hogy évtizedek óta, mi pedig törekszünk rá, hogy olyan minőségbe készítsük el reduktív módon ezt a bort, ami úgy tűnik, hogy a fogyasztók is értenek, megértékelnek.
3: Manapság hozzátartozik egy pincészet életéhez a vendéglátás, az idegenforgalom. Ezt önök is bevállalták. Bejött?
4: Hát a kérdés, hogy milyen szempontból nézzük. Kellően sok elfoglaltságot jelent, üzletileg mérsékelt sikereket tudunk felmutatni, de nagyjából ezekkel itt számoltunk is, amikor ennek egyebbe belevágtunk. Ezelőtt közel 10 évvel nyitottuk meg azt a látványpincénket a Szépasszony völgyben, ahol a teljes szortiment kóstolható, vásárolható, és emellett pedig még nagyobb bátorsággal, tanúbizonyságot téve tavaly úgy döntöttünk, hogy a Dobótéren a Szignó néven megjelenik a Soltész boroknak az a bemutató helye, ami egy étterem, bisztró. Hát ez még inkább feladja a leckét, de hát igyekszünk túllendülni ezeken a kezdeti megpróbáltatásokon.
3: Igen, ez egy érdekes dolog. Nagyjából úgy szokták ezt leírni, hogy manapság nem lehet másképp. Több lábon kell állni, hozzátartozik az élményturizmus a pincék működéséhez. De igen, ezt nem először hallom már szakemberektől, hogy hát valójában nem erre vállalkoztunk. Ez igazából egy ilyen szükséges rossz, és reméljük, hogy majd jó lesz belőle. Nagyon nehéz a kettőt együtt működtetni?
4: Nem, és természetesen azért ez nem mint egy önsorsontú manőveri, ami így vágtunk bele, de hát mi azt láttuk, hogy ez kihívásokkal teli ez a szektor, viszont azt is gondoltuk, ami a kérdésben is elhangzott, hogy akkor tudjuk igazán ezeket a borainkat, amit a Horeca szektornak szántuk megmutatni teljes valójukban, ha esetleg olyan étel párosításokkal ajánljuk a kedves vendégeink, fogyasztóink figyelmébe, ami komplexebb és remélhetőleg ebből adódóan maradandó élményt nyújt nekik. Másrészt pedig azért az étterem egy olyan koncepció mentén készült minőségi alapanyagokból, helyi termelőktől, és mi szeretnénk azt hinni, hogy olyan kimagasló minőségben, ami idő azért még megismertetjük vele az egrieket és az ide látogató turistákat. Tehát a feladatunk az, hogy ezt türelemmel, ezt az átmeneti időszakot kiüljük.
3: Bátran indulnak borversenyeken, legutóbb Berlinben mérették meg magukat, és hát ott nagyon szép sikerekkel. Meséljen erről, kérem.
4: Erről mindig nagy örömmel mesélek a sikereinkről. Most valóban Berlinben 4 borunk is aranyérmet nyert. Ezek között felülreprezentáltak voltak a reduktív borok, tehát ami hordós érlelést nem kaptak. A Zenitünk is díjazott volt, a Sauvignon Blanc, a Rosé, ami úgy szintén elismerésre került, úgyhogy ezeknek nagyon örültünk, és ami a legfrissebb, az pedig a tegnapi napon a Vinagóra országos borverseny eredményei váltak publikussá, és ott pedig a Soltész Chardonnay, illetve a Superior bikavérünk lett aranyérmes. Ennek nagyon örülünk, a borászaink még inkább, és reméljük, hogy leginkább meg a fogyasztóink.
3: Hát igen, ez a piac visszaigazolása teszi aztán majd teljessé. Ezek friss évjáratok, ugye? Ezek javarészt 24-25-ös borok.
4: Igen, igen, igen, tehát a berlini aranyérmes borok azok mindegyike, vagy szinte mindegyike 25-ös, tehát a legfrissebb forgalomban kapható évjárat. A előbb említett vinagórás aranyérmek, azok pedig Hordóban is érlelt borok, tehát ott az évjárat korábbi van, 24-es, 22-es, ezek között relatíve frissek, de nem a 25-es évjáratból kerültek ki.
3: De ezek jó évjáratok voltak, ez azt mutatja, miközben azért elég sok gond sújtja az ágazatot mostanában. Muszáj minőséget termelni. Erre ez a válasz biztosan.
4: Igen, igen, és mi nekünk azért egy fontos küldetésünk, hogy azt azért szeretnénk elfogadtatni minél többekkel, hogy annak ellenére, hogy ilyen jelentős volumenben készülnek a borok, ez nemhogy nem kizáró tényező, sőt, a bizonyos szempontból a reduktív borok esetében még előny is, hogy magas vagy még magasabb minőségben tudjuk ezeket elkészíteni, és ezért is örülünk ezeknek az érmeknek, most azon túl, hogy lehet róluk beszélni, hogy valóban a odafigyelés, a nagy felület, meg a technológia és a kiváló borászok együttállása az évről évre ilyen eredményt hoz.
3: Lehet ezt a piacon pénzét tenni, ezt az eredményt? Például lehet egy ilyen díjat olyan módon pénzét tenni, hogy mostantól drágább az a bor a boltokban? Vagy ez nagyon nem így működik?
4: Nem így működik. Tehát a kiskereskedelmi forgalomban kapható borok esetében lehetőségünk, meg hogyha őszinte legyek, szándékunk sem nagyon van meg arra, hogyha valamelyik bor díjazottá válik, akkor azt utána polcárban megpróbáljuk érvényesíteni. Úgyhogy ettől eltekintünk. Én a közgazdász kifejezéssel élve, tehát kiváló arbitrázs lehetőség, tehát aki először megtudja, hogy a bor díjazott ám, de az ára még mindig ugyanaz, azt ezúton is biztos, hogy érdemes megvenni, hát ha jó befektetésnek is. De egyébként sem benne, mert a kiskereskedelemben a beszállítóknak, tehát az áremelési azért jellemzően évente egy alkalommal, főként évelején szoktak megtörténni, tehát már csak emiatt adminisztratív szempontokból se tudnánk sikerre vinni egy ilyen áremelést.
3: Hát minden esetre gratulálok, igen, igen, a Soltész borokat hallják, milyen jók, és hát önöknek minden jót kívánok az ostoros családi pincészetben. Soltész Gergőt hallották Eger vidékéről, és kiváló borokról számolt be nekünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is. Minden jót kívánok.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Mielőtt önök elé kerülünk, éppen mondom Krisztinának, hogy egy jó napnak is örülünk, nem hogy ezernek, ő meg rögtön ezret ajánl nekünk. Csetvei Krisztina borász szervező a vonalban, és amit szervez, az nem kevesebb, mint az ezer jó nap. De hát ez a borról szól most, és nem a matematikáról. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Úgyhogy itt most nem fogunk számolni napokat, bár jó lenne, hogyha sok jó napunk lenne, hanem valami kellemeset ígyunk? Azt javasolja?
2: Hát én nagyon szeretném a kedves hallgatók figyelmét is felhívni, hogy május 16-án tartjuk immáron 6. éve az ezer jó napját. Itt az ezer jó szőlőfajtára szeretnénk felhívni a figyelmet, és hát talán a legegyszerűbb módja, hogyha ezt egy borkóstolás formájába tesszük meg, és nagyon örülnénk neki, hogyha minél többféle ezer jót kóstolnának a vendégek, erről posztolnának, mesélnének, hangot adnának, és egyáltalán az ezer jó, mint szülőfajta elnyerni méltó helyét, és mind a borlapokon ott lenne, mint az emberek tudatában, sőt, még a hűtőjükbe is
1: bekúsznak. Na de akkor itt lépjünk vissza 3 lépést. Az ezer jó miért a szíve csücske?
2: Ez én a Móri borvidékről jelentkezem, az ezer jó hazájából, és én ugyan jó értelemben gyütmentként kerültem erre a csodálatos borvidékre, és 2011-ben alapítottam a pincészetünket, de azt kellett látnom, tapasztalnom, hogy ez egy olyan gyönyörű szőlőfajta, annyi lehetőség van benne, hogy megérdemli, hogy felhívjuk rá a figyelmet. És pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 6 évvel ezelőtt egy pandémia időszaka, egy cikk került a szemem elé, amit Németh Ágnes borszakírő osztott meg, és a különböző szőlőfajták napjai a világban és itthon. És hogy most már ugye Furmintnak is napja van, Cabernet Franc-nak is napja van, nagyon sok szőlőfajtának napja van, és hát nem találtam benne az ezer jót. Én meg ilyen nagyon büszke ezer jó szőlős gazdának tartom magam, és tényleg azt érzem, hogy ebben nagyon-nagyon sok lehetőség van, és viszonylag kevés reflektor kerül erre a szőlőfajtára, hogy elkezdtem utána járni, hogy hogy is lehetne ennek a szőlőfajtának napja. És hát így szépen lassan lépésről lépésre született meg ez a nemzetközi ezer jó nap gondolat, úgyhogy egy weboldallal, különböző közösségi platformokkal is rendelkezünk, és hát tényleg a magunk módján önerőből próbáljuk a szőlőfajtára felhívni a figyelmet.
1: Nincs meg a becsülete igazából az ezer jónak?
2: Valószínűleg nem az ezer jó az a szülőfajta, amit elsőre mondani fogunk, hogyha megkérdezünk egy laikus borfogyasztót, hogy na, akkor mondjon egyetlen egy szülőfajtát. Még sajnos a Móri borvidéken belül sem biztos, hogy ez az első fajta, ami kiemelésre kerül. Egy picit az elmúlt években talán javult a renoméja, vagy többet olvashattunk róla, hallhattunk róla, de én még úgy érzem, hogy azért van hova tartani és fejlődni, és próbáltam, hogy nem csak Móron, hanem természetesen a sokkal nagyobb területtel bíró Alföldön, tehát a kunsági borvidéken is ugye nagyon szép ezer jó ültetvényeket láthatunk, de hogy nagyon büszke vagyok, hogy Somlón is, sőt, fiatal borászok most telepítettek egy kis parcellát, de tudok róla, hogy Szekszárdon is van palackozott ezer jó, a Szerémségben, tehát a határon túl kell egy picit csak mennünk, és ott is nagyon büszkék az ezer jóra. Tehát én tényleg most nem kifejezetten a Móri ezer jó, hanem úgy ámblok az ezer jó, mint szőlőfajta sokszínűségére. Tehát egy pezsgő alapanyagnak is nagyon nagyszerű, illetve jó évjáratban akár kései szüretelésű, kiváló édesbor is készíthető belőle.
1: Pedig egyébként lehet válogatni, hát a Fritmanék is készítenek ezer jót, Gálék is. Tehát most már azért sokféle van.
2: Igen, és pont ezt a sokszínűséget mindig nehéz ennyiféle borászatot ennyire sok borvidékről összefogni, de most úgy éreztem, hogy ebben mindenki partner, és így hogyha mindenki csak a saját ezer jóját népszerűsíti, akkor előbb-utóbb oda jutunk, hogy hangot kapunk, ezért Köszönjük, hogy a rádióhallgatók is megismerkedhetnek ebben az ezer jó nappal, és talán még bontanak is egy-egy palack ezer jót ránk gondolva.
1: A sajátját is ajánlhatná, mert hogy van saját borám, ezer jó a neve egyébként, nem vagyunk nagyon távol a céltól, nehéz megtalálni a csetvei ezer jó fajtáit. Ez egy ilyen gyűjtőnév, igaz? Tehát ez egy, gyakorlatilag egy borsor, amit ezzel a névvel forgalmaz.
2: Igen, igen. Én három különböző ezer jót készítek, és ezt külön tételként palackozzuk, úgyhogy talán az egyik legizgalmasabb az amforában erjedt és érlelődött borunk, ami különösen közel áll a szívemhez. Ezek ilyen speciális kőagyag edényeket kell elképzelni, mint mondjuk régen a történelem könyvben, ha az amforákrat még fel tudjuk idézni, akkor ezekben erjed és érlelődik, és egy egészen különleges illat és ízvilággal bír, de van klasszikus fahordós, fahordóban erjedt érlelődött ezerjónk, vagy amit még nagyon szeretek, a friss, reduktív, amikor tényleg a zamatos szinte harapnia a szőlőt a pohárban, hogy így mondjam, az egy ilyen nagyon friss, úgyhogy most már, hogy várjuk a nyarat, meg a jó időt, ilyenkor különösen kedvesek ezek a tételek.
1: Sokat tesz a környékért, meg a helyi borokért és borászokért, még mindig gyűjtmentnek tartják, vagy befogadták?
2: Én a gyűjtmentséget azt abszolút ilyen jó dolognak tartom, és nem baj, hogyha annak tartanak, mert ez csak annyit jelent, hogy zsákok nélküli ember. Tehát nem hordozom azokat a jó vagy rossz tradíciókat, amik régről jönnek, mert ugye nincsenek. Tehát ebben az értelemben ez a tiszta lapot jelenti, és ez most jelentsen jót. Hagyományokat azt igyekszünk megőrizni, egyrészt teremteni, illetve a meglévőket folytatni, ápolni, tisztelni, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Én azért azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk, és abszolút befogadtak, és csapattakként tekintenek, de igen, talán pont ezért a zsákok nélküli ember könnyebben hoz új gondolatokat, vagy ötleteket. Ez most pont lehet, hogy egy előny számomra.
1: Igen. Igen, ez valószínűleg így van. Május 16-a, tehát az ezer jó nap. Igyanak egy pohár kiváló ezer jót, kocincsanak, akár Csetvei Krisztinára is, akinek az ötlete ez, és akinek jó voltából eszükbe juthat, hogy 16-án ezer jót kell inni. Krisztina, köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönjük, és mindig csak mértékkel, és tényleg a kóstolás legyen a lényeg, ne a mennyiség.
1: Hát egy pohár borról volt szó.
2: Hát ennyi. Így pontosan.
1: Köszönöm.
2: Ennyit engedélyezünk. Köszönjük.
1: Minden jót, viszontlátásra.
2: Minden jót, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A mai borműsorban végezetül Tokajba látogatunk, egész pontosan a Tokaji borvidékre, mert a pontos helyszín Mád, ahol ötödször rendezik a Mádi Pezsgés elnevezésű eseményt, és hát ez az esemény, ez több borászat összefogásával jön létre. Most is a TR borászatot Kada Anikó, a Pelle borászatot pedig Pelle László képviseli. Jó napot kívánok mindkettejüknek!
2: Jó napot! Köszönjük!
1: Anikó, mi beszélgettünk tavaly előtt már arról, hogy jön ez az esemény. Nekem az, hogy ebbe belekapnak újra, és nekiveselkednek a munkának, azt mutatja, hogy ez bevált, hogy erre van érdeklődés, van erre igény. Mit gondol, miért?
2: Igen, először 6 éve fogalmazódott meg bennünk Lászlóval az ötlet, hogy mivel a borászataink szomszédosak, hozzunk létre egy pezsgős utcabulit Mádon a Bercsényi utcában, és 2022-ben indítottuk el ezt az eseményt, azóta pedig most már 5. évre fogjuk megszervezni. 3 borászat helyszínén rendezzük meg, és minden borászatnál 3, illetve 4 vendégpincészet található, akiknek a habzó vagy pezsgő italait lehet kóstolni, és egy pezsgő útlevéllel. És a sikere töretlen, szóval minden évben kb. 253-300 pezsgő útlevelet tudunk eladni.
1: Az igen.
2: És igen, és összesen kb. 500 ember szokott megfordulni ezen a rendezvényen.
1: Ugye az útlevél az nem csak arra való, hogy ígyunk, hanem hogy minden pincészetet megtaláljunk. Tehát ott végig lehet járni a kiállító pincészeteket ezáltal. Ezt akkor most már felvetem Lászlónak is, meg azt is, hogy kell-e változtatni a programon, vagy ami bevált, az úgy van jól?
3: A pincészetekről csak annyit, hogy akik részt vesznek, ugye a térművek lesz, a térpincészet lesz az egyik helyszínt adó, a Pelle pince a másik, és a Demetervin lesz a harmadik. És most talán nem sorolnánk fel az összes 10 pincészetet, de amit még hozzátennék, amit kérdezett, hogy kell-e újítani. Mi úgy gondoljuk, hogy egyébként ez egy jól bevált programrendszerint megy ez a rendezvény. Ez a 9-10 pincészet, ez bőven elegendő ahhoz, hogy a kedves vendégek egyébként eleget kóstolhassanak, de ne érezzék úgy, hogy valami esetleg kimaradt. Ehhez a kóstoláshoz mindenképpen a gasztronómia is hozzápárosodik. Tehát egy Kicsi Zsó nevű kollégánk lesz, aki egy nagyszerű szendvicshező 10 Budapesten érkezik hozzánk, majd a Pelle pincészet, odvára a osztrigát fog kínálni előételként a pezsgőhöz. Utána pankóban sült barbecue császárt nagyon finom fermentált káposztával és majonézzel, spárgás rizottól lesz még, amit hoz, és a végén desszertnek pedig sajtortát fog pezsgőseperrel adni. Tehát ez már egy olyan dolog, ami játszik a pezsgő két helyen is. Még egy két másik gasztrós kollégánk lesz még ott, az egyik a Bodnár Sándor, aki helyi sajtos. Ő szarvasburgerrel készül, és kitűnő sajtválogatással, illetve a recepció kávézó fog hozni egyébként anyukám Montától nagyszerű, frissen készített és ott melegített szendvicseket. Tehát a gasztró mindenképpen ugyanaz, mindenképpen kell, és a pincészetek pedig új pezsgőkkel készülnek. Tehát minden évben új pezsgőket és újabb italokat hoznak. Ez a nagy változás egyébként minden egyes évben.
1: Anikó, vannak már ismerős arcok, akik újra és újra visszaköszönnek évről évre?
2: Igen, igen, igen. Van egy, hogy most már mondhatjuk, hogy törzs közönsége.
3: Igen.
2: Sokan jönnek a környékről, Nyíregyháza, Miskolc, Eger környékéről, illetve Budapestről is, úgyhogy abszolút fellelhetőek az ismerős arcok, szívesen jönnek, sőt, nagyon sokan már az előző évben lefoglalják a szállásukat, úgyhogy az esemény végén mindig kérdezik, hogy mi lesz a következő év dátuma, hogy foglalhassanak is, úgyhogy ez jó jel.
1: Ez a legjobb jel. Mennyien férnek el Mádon egy ilyen eseményen? Egyáltalán hogyan készülnek? Mert most én megnéztem a Facebookon az eseményt magát, ahol hirdetik, és már 113 résztvevő visszaokészte, hogy ő jön, de ennél sokkal durvább a helyzet. 2300 érdeklődő. Nyilván nem megy el 2300 ember, de mit csinálnának, ha jönnének?
3: Igen. Én ezt elmondom, akkor Mád alapvetően az egyik legnagyobb termőhelyen rendelkező tokai hegyközség, majd 20% a termőhelynek Mádon található az egész tokai hegyei borvidéknek, és ennek megfelelően nagyon sok olyan pincészet van, aki most ebben az esetben nem vesz részt, de ezen a hosszú pünkösdi hétvégén nyitva tartanak majd a faluban. Tehát ez egyértelműen egy olyan dolog, amit ők egyébként emellett megnézhetnek. Készülnek a többi borászatok is nyitvatartással. Látványosságok között ott van a Magyarország első ortodox zsinagógája egyébként Mádon, ami szintén egy látvány, illetve ebben a pici faluban, ami kb. 1800 állandó lakossal rendelkezik, van 4 étterem és 450 vendégágy. Tehát szálláshelyük, ételük lesz, pezsgőt mi töltünk a poharukban, ugye? És amellett ugye fontos megjegyezni, hogy nagyon jó túrázási lehetőséget adunk a kezébe azoknak, akik eljönnek, és a bérelhető elektromos biciklik száma az kb. 180 csak Máron.
1: Jó, én értem, tehát olyan nincs, hogy túl sokan vannak.
3: Nincs, egyrészt most fejbámol az kb. 180 csak Máron.
1: Jó, én értem, tehát olyan nincs.

0: Tehát általában január-február körül szoktuk elkezdeni. A dátumot azt kilőjük már az előző évben, és azóta a Facebookon hirdetjük az eseményt, meghívjuk a résztvevőket, a gasztro képviselőit, és egyéb technikai dolgokkal készülünk, a vizet rendelünk, és a többi, ezek a ellékek. Hát most már úgy, azért most már finosak vagyunk a látóval.
1: Igen.
2: Már tudják, hogy merre megy előre a dolog.
1: Nagyjából igen. Beáratott partnereink vannak, és nagyon megbízhatóak. Még egy dolgot mondanék. A 110-valahány érdeklődőt, amit mondott, abból körülbelül már 85%-a meg is vásárolta a Pezsgő útlevelet, amit az országos bortúra abban lehet elővételben megvásárolni. Mindenkinek javaslom, hogy vegye meg elővételben a jegyét, mert így mi is tudunk készülni, ők is tudják, hogy biztosított a szájuk a
2: meg ha valaki megkérdezi, hogy van-e útlevelük, akkor tudják mondani, hogy hogyne. Bár annyira nem mennek messze, mert csak a tokai borvidékre indulnak, a Bodrog közelébe, Mádra, a Mádi Pezsgés 2026-ra. Anikóban nem belefolytottuk a szót, elnézést érte, hanem annyira rossz lett hirtelenjében a vonal, hogy a végét már alig hallottuk. Így aztán köszönöm Lászlónak, hogy át is vette a szót, és ezzel búcsúzom is mindkettőjüktől. Május 23-a, 5. Mádi Pezsgés, minden jót hozzá.
1: Köszönjük szépen.
2: És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, mert ez volt már a mai borműsor, veszik vagy isszák, ez a kérdése a címnek, és hát ezt a kérdést kell eldönteniük önöknek is. Volt 3 borvidék, ahol jártunk, Egerben, Móron, és most a tokai borvidéken. Én azt gondolom, hogy még a fajták között is lehetett választani, és talán ötletet is kaptak egészségükre.
3: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Mi az, ami megkapaszkod, de mikor a feladat túl nagy, hát erőd csak az útad, úgyhogy ne feledd a múltad.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton befelé a Baross tér után. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Bátor rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma délután 2 órától este fél 8-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Birak utcában az Ormúdi utca közelében forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon változva haladhat gázvezeték javítása miatt. Hétvégén a H5-ös év helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Olajárakkal, olajügyekkel folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Kérem szépen, minket azt hiszem idegesítenek. Az a cikk első mondata, amit idézek, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy az olaj világpiaci ára az egekbe emelkedjen a nagy olajcégek szerint. Hát ezt azért elég régóta halljuk, és elég rendesen meg is emelkedett. Hova még? Torontáli Zoltán írta ezt a cikket a telex.hu-n, de én Grád Ottót kérdezem erről, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát én azt gondolom, hogy azért az egektől már olyan nagyon messze nem vagyunk. Azért az látszik, hogy azok az események, amelyek így bőven $100 fölé küzdötték fel, és küldték föl a kőolaj edzés árát, beárazódtak. Lehet látni a napi hírekben éppen pozitív vagy negatív irányú, a legfrissebb híradás az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktus, az Irán és Egyesült Államok közötti tárgyalások kérdésében megmozdítja az olajárat, de azt lehet látni az utóbbi időben, hogy 5 legfeljebb $10 per barreles mozgásokat tud ez produkálni. Én azt gondolom, hogy azért ez a $120 tető, amit a konfliktus beindulásakor tapasztaltunk, viszonylag komoly plafonnak érződik, és én azt látom, és ezt mutatják a tények is, hogy így a 100 és $120 között mozog aktuálisan az utóbbi 3 hétben a kőolaj edzésára annak függvényében, hogy éppen milyen erőjelű volt a legutolsó híradás.
2: Itt nagyjából akkor tehát arról van szó, hogy lényegében a nemzetközi gazdasági világ beáraszta ennek a konfliktusnak az olajára vonatkozó részét. Közben meg az Egyesült Államok megpróbálja rávenni arra Iránt erőszakos eszközökkel, hogy a saját olajtermelését állítsa le, mert hogy nem fogja tudni tárolni a frissen megtermelt olajat, ezért tesznek az amerikaiak elég sokat. Ez például hogyan befolyásolhatja az ellátást, tudva azt, hogy például Irán a kínaiaknak az egyik legnagyobb ellátója?
3: Igen, itt a kérdés maga sokkal összetettebb, mint az úgy első körben látszik. Az ár, az aktuális piaci ár az egy kérdés. A másik az, hogy hosszú távú hatásai milyenek lesznek az eseményeknek, a történéseknek. Attól félek, hogy ezek a kijelentések, azok a történések, amik az utóbbi napokban megtörténtek, nem az árakra lesznek közvetlen hatással, hanem hatással lesznek a háború utáni időszakra és a normalizálódás időigényére. Minden ilyen esemény, minden ilyen bejelentés, minden olyan történés, aminek az eredménye az, hogy lassan újraindítható vagy visszafordíthatatlan események történnek, legyen az például kutak bezárása Iránban, mert nincs hova rakni már a kitermelt kőolajat. Ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy még ha le is zárul a konfliktus és normál piaci működésre visszatérhet a kőolaj világpiaca, hosszú-hosszú idő és egyre hosszabb időt vesz majd igénybe a károk felszámolása és a klasszikus normál piaci működés visszaállítása.
2: Igen, azt mondják, hogy olyan károk érték a közel-keleti kutakat és ellátóközpontokat, amiknek a helyrehozatala sok évig tart, következésképpen a termelés sem úgy működik majd, mint ahogy ez korábban volt. Mennyiben érint ez hétköznapi értelemben a napi szinten minket? Megindult a barátság kőolajvezetéken a kőolajáramlás a Magyarország felé, az ember azt gondolna, hogy fellélegezhetünk, hát akkor minden rendben van, rögzített áron érkezik a kőolaj, megérkezik Százhalombattára, megy a finomítás, mi itt a gond, de közben meg mégsem ilyen hírek jönnek.
3: Ja, mindenképp ketté kell választani a történéseket. Az egyik a fizikai ellátás. Ebből a szempontból örömteli a barátság csővezeték újraindulása. Remélhetőleg pontos információk nincsenek, de remélhetőleg mind a teljesítménye, a napi szállított mennyiség, mind pedig a folyamatos üzem fennáll majd, ami azt jelenti, hogy a régióban lesz elegendő, feldolgozandó kőolaj. A barátság csővezeték, ugye nem szabad elfelejteni, nem csak a százhalombattai finomító, hanem a pozsonyi finomító szempontjából is stratégiai jelentőségű, hiszen ez a két finomító a régió ellátása szempontjából komoly részarányt képvisel. Akkor, hogyha fizikai olajjal a két finomító ellátható, ez reményt ad arra, hogy fizikai mennyiségben lesz a régióban elegendő benzin és gázolaj. Az egy másik kérdés, hogy ezt mennyiért lehet a piacra szállítani, mi ennek a valós piaci ára, és hogy vajon, ha a piac ezt nem fizeti meg, akkor kikerül-e ez az üzemanyag a régiós piacokra, konkrétan Magyarországra, Szlovákiába, vagy éppen Csehországba, akik a felvevői ezeknek a finomítókban megtermelt üzemanyagoknak. Tehát itt ez a nagy kérdés, annak örülni kell, hogy van olaj, viszont nagy kérdés, hogy ennek mi az ára ezen olajból előállított benzinnek és gázolajnak, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy a barátság csővezetéken érkezett kőolaj ugyanúgy a Brent típusú jegyzett olajhoz árazódik, és kereslet kínálat függvényében hol leáll, de azt gondolom az utóbbi időben látszik a jegyzésekben, az Urals jegyzésében is, inkább felárral. Tehát örülnünk kell, hogy van olaj, csak ami a tény, hogy ez egy drága olaj.
2: És hát az állam fizeti egy részét helyettünk, ugye a benzinkutakon változatlanul ott érvényes az ársapka a magyar rendszámmal, magyar forgalmival rendelkező gépkocsik felé, és hát itt egy politikai vita is kialakult Hajdanában, ugye Magyar Péter először azt mondta, hogy miért annyi, miért nem 480, erre maradt a Orbán kormány által bevezetett, és most sem lesz ez kevesebb, sőt, itt gazdasági szakemberek azt mondják, hogy azon nyomban ki kéne vezetni ezt az ársapkát, mert mindenhogyan árt, sokkal többet fogyasztunk, és sokkal kevesebbet fizetünk, mint amennyi normális lenne. Ön hogy látja ezt?
3: Így van, alapvetően ugye itt a hatósági ár meg árplafon az államilag befolyásolt árak és ezen termékek csoportjával azért alapvetően ketté kell választani a kérdést. Azon élelmiszerek és a kiskereskedelemben megvásárolható fogyasztási termékek, amelyeknél van némi árkontroll bevezetve, ott főleg a kereskedelmi haszonra vonatkozó korlátozások kerültek bevezetésre. Teljesen más a helyzet az üzemanyagokkal. Itt azért korlátos a hozzáférés. Tehát, hogyha irreális piaci árakat határozunk meg, már kiskereskedelmi árakat, és nem veszük figyelembe a piaci realitást, annak könnyen lehet olyan következménye, mint ami ugye az előző hatósági áras időszakban 2022 végén be is következett, az, hogy szárazra futnak a kutak, és nem lesz elegendő üzemanyag. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy hiába működik a finomító. Jelen pillanatban a Dunai finomító a tavalyi műszaki problémák miatt legfeljebb egy 60%-os kapacitással tud működni, tehát a hazai ellátás még akkor is, hogyha az árakat nem nézzük, mindenképpen épülni kell, hogy épüljön az importra. Az importnak viszont nincs realitása akkor, hogyha a piaci ár és a hatósági vagy védett ár között 100 forinti különbség van. Tehát itt azért a kormányzatnak arra is tekintettel kell lennie, hogy fenntartható-e biztonsággal a fizikai ellátás abban az esetben, ha nem vizsgáljuk felül azt, hogy milyen feltételek mellett működtetjük a védettel.
2: És ez micsoda politikai dilemma lesz akkor, amikor ugye azt veszük figyelembe, hogy Magyar Péter nagyon komolyan kiállt a benzinár állami szabályozása mellett, miközben ezek szerint itt azért olyan kérdések is felmerülnek, amik ellátásbeli, meg anyagi kérdések az állam, meg a polgár felé is. Úgyhogy igen, itt azért lesznek ezügyben kérdések. Visszatérünk rá. Grádh Ottó, köszönöm szépen. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Elsők között csökkenteni a zöldségek és gyümölcsök áfáját az új kormány, ezzel a témával kezdjük meg szakértő véleménnyel. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Elnök úr, mi a véleményük? Örülnek?
4: Abszolút üdvözöltük ezt a bejelentést. Régóta, több mint 10 éve, talán 15 éve dolgozunk rajta, mondanám úgy, hogy küzdünk érte, hogy a zöldségek, gyümölcsök esetében legyen áfa csökkentés. Mindeddig nem tudtuk elérni, pedig a legelső átfogó áfa tanulmányunkat 2015-ben, több mint 10 évvel ezelőtt készítettük. Azóta is készült több háttéranyag, szakértői anyag. Legutóbb 2 évvel ezelőtt egy részleges áfa csökkentésre vonatkozó anyag nem sikerült átvinnünk. Nagyon-nagyon bízunk benne az ágazat érdekében, az ágazat versenyképességének érdekében, hogy ez most valóban megvalósul.
2: Igazából az, hogy ilyen magas az áfa, 27%-os, épp úgy, mint a legtöbb termék áfája, miben korlátozott? Azért kérdezem, mert azt szokták mondani a szakemberek, akik rendre az áfa csökkenés ellen emelték fel a szavukat, hogy hiába az áfa csökkentés, a forgalmazók, a kereskedők a végén úgyis ugyanazon az áron rögzítik, mint az áfa csökkentés előtt, tehát elvész a haszon a vásárlónál, viszont megjelenhet akár a termelőnél, akár a forgalmazónál, szóval több lesz a termék így?
4: Alapvetően ugye az áfa csökkentés egyik hatása, hogy csökkenni fognak a fogyasztói árak, ez rövid távon teljesen egyértelmű matematika révén be fog következni. Az, hogy hosszú távon ez fennmarad-e, ez vita tárgya. Nyilvánvalóan a pakliban benne van az, hogy ezt más ágazati szereplők, piaci szereplők részben elviszik, tehát a közvetítői kereskedelem, a kiskereskedelem, a termelők ezen a hasznon mondjuk úgy osztozni fognak. Viszont nem lehet ezt majd mérni, azért nem, mert a zöldségek, gyümölcsök ára borzasztóan hullámzó. Az áfa csökkentés egy nagyjából 20%-os fogyasztói árcsökkenést fog rövid távon előidézni, de a zöldségek, gyümölcsök piaca olyan, hogy néhány hét leforgása alatt több 20%-kal, tehát 40-60-80%-kal is képesek változni az árak a pillanatnyi kínálat változása okán, és egy ilyen hullámzó piacon, ami a zöldség-gyümölcs piacoknak természetes sajátossága, mérni majd azt, hogy mennyi lett volna az ára, hogyha 27% maradt volna az áfa, az szinte lehetetlen. Mi nem is ebben látjuk az áfa csökkentés hasznát, hanem a fehérítésben, az áfacsalók kiiktatásában és a tisztességes kereskedők versenybehozásában.
2: 2015 óta ezt az RTL híradó számolta ki, a gyümölcsök 138, a zöldségek pedig 136%-kal drágultak átlagosan Magyarországon, az egészen elképesztő szám, és hát azt is sikerült kiszámolni összevetésekből, hogy példátlan az Európai Unióban. A 27%-os áfa ráadásul két és félszer magasabb, mint Ausztriában, ez mondjuk elég sok mindent megmagyaráz arról például, hogy miért nem vesznek nagycsaládosok sok esetben gyümölcsöt vagy zöldséget elegendőt, mert egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Ez a 138-136%, ez mennyiben magyarázható a normál piaci folyamatokkal?
4: A helyzet az, hogy ez ugye egy nagyon hosszú távú drágulás, és abszolút magyarázható a piaci folyamatokkal. Akkora a verseny zöldség-gyümölcs termelésben az európai piacon, sőt, most már az európai piacon itt van Marokkó, Egyiptom is, ami nem is tartozik Európához, hogy abba az extra profit nem feltétlenül fér bele, sőt, akkora a verseny az áruházláncok között, hogy abba se fér bele az extra profit, akkor is, hogyha az áruházláncokról szeretjük azt a képet kiállítani, hogy hatalmas haszonnal dolgoznak, ott, ahol nagyon nagy a verseny, az extra profit sehol nem fér bele a piacba. Tehát ezt a nagyon-nagyon jelentős áremelkedést a piac és a költségek növekedése, bár az is piacról összefüggő kérdés, eredményezte, csak egy-két számot hat mondjak, a munkabérek, tehát a termelők személy jellegű költségei 2015 óta közel a háromszorosokra növekedtek, tehát 200%-kal emelkedtek a munkabérek ugyanebben az időszakban, és a zöldség-gyümölcs termés egy erősen élő munkaigényes tevékenység. Az input anyagok, növényvédőszerek, műtrágyák ára, de a gépköltségek is nagyjából 70-80% emelkedést mutatnak, ami a folyótermelő felhasználásban mérhető statisztikailag. Tehát a termelési költségeink az elmúlt 10 évben, és ennek döntő része az elmúlt 5 évben 2021 óta következett be, mintegy 80%-kal emelkedtek. Vagyis az, hogy nagyjából másfélszeresére emelkedett a zöldségek, gyümölcsök ára, az a költségek hosszú távú növekedésével van összefüggésben, és azzal, hogy az időjárási hatások, az aszály és a fagy folyamatosan nagyot rúg a termésbe, csökkenti a kínálatot, és ahol a kínálat csökken, ott az ár emelkedik.
2: Ön gyakran ezt szokta mondani azt, és szerintem most is érdemes egy fejezetet ennek szentelnünk, hogy meg kellene tisztítani az áfacsalóktól az ágazatot, mert hogy nagyon sokan feketén termelnek és árusítanak, és ezzel rossz helyzetbe hozzák azokat a termelőket, azott esetben őstermelőket, akik tisztességesen próbálnak dolgozni. Mi lenne ez a módszer?
4: A feketézésnek vagy az áfacsalásnak ugye több ága van, az egyik az, amit úgy ismerünk, hogy számla nélküli értékesítés, ott az áfát, áfa meg se jelenik sehol bizonylaton, ami nem jelenik meg, azt nem fizetik be. Ezt szokták nyilvánvalóan termelők is űzni, kár lenne azt mondani, hogy ez nem igaz. De ennél nagyobb károkat okoz az ágazatnak az, amikor kereskedők gyakorlatilag fiktív cégeket futtatnak, és nem a profitból élnek meg, nem abból élnek meg, hogy zöldséggel, gyümölcsel kereskednek, hanem a 27%-os áfával. A 27%-os áfa, ha azt elcsalja valaki, mert fiktív cégből be sem fizeti az államnak, neki kifizették, de ő nem fizeti be az államnak, ezért zsebbe teszi. A 27% áfa önmagában egy nagyon jó profit, és neki már ezen felül nem kell profitot termelnie, mert ebből él meg, hogy áfát csatna. Ezért nagyon komoly versenytársa a feketéző áfacsoló kereskedő a tisztességes kereskedőnek, mert a tisztességes kereskedőnek a profitból kell megélnie, amit az áfacsaló nem hagy neki, mert lenyomja az árakat azzal, hogy ő az áfacsalásból élt meg. És ha ezt a kereskedői réteget kiiktatjuk, már pedig az áfacsökkentéssel kiiktatjuk, mert 5%-os áfa az már olyan kicsi haszon, hogy azért nem érdemes kockáztatni áfát csalni, akkor előnybe részesítjük, helyzetbe hozzuk, és javítjuk a versenyképességét, a legális értékesítési utakat választó, tisztességesen adózó, tisztességesen kereskedő termelőknek, termelői szervezeteknek, kereskedőknek. Ez számunkra a haszon az áfacsökkentésben.
2: Önök tudják, mert hogy azért ez egy eléggé jól behatárolt szakma, és ismer mindenki mindenkit, hogy kik azok, akikről most megemlékezett ilyen kedves szavakkal? Tehát lehetne ezt nevesíteni, akár nyilván nem ebben a műsorban, de önök meg tudnak mutatni?
4: Részben igen. Ahhoz elég kis szakma vagyunk, hogy ne lássuk sok mindent. Mindent nem látunk, de ismerünk olyan köröket, akik ebből előszeretettel megélnek, és nyilván ezt a NABIH, a NAV nagyon keményen vizsgálta már az elmúlt években is, és egy-két láncra le is csapott, de borzasztóan nehezen tetten érhető. Ezért önmagában a fokozott ellenőrzés az nem nyújt elegendő védelmet a tisztességes termelőkereskedők számára.
2: Hát akkor most talán ez az 5%-os áfa.
4: Mondván, nagyon bízunk benne, hogy ez
2: így már nem éri meg. Így van. Legyen az.
4: Így van.
2: Meg legyen úgy, hogy legyen olcsóbb a zöldség és a gyümölcs, hogy nyugdíjasok, családosok, úgy általában mindenki hozzáférjen. Apáti Ferenc, köszönöm szépen, elnök úr.
4: Köszönöm szépen én is.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és a hazai munkaerőpiac kihívásaival fogunk a legelején foglalkozni. Aztán még egy csomó mindenről beszélünk, arról is majd kicsit később, hogy lesz-e valóban gázolajhiány, hogy bezárnak-e a kiskutak, és így tovább. Rengeteg olyan téma van, ami mostanában kifejezetten borzolja a kedélyeket, és szerintem a HRS világban, meg a munkaerőtoborzó világban az új kormánynak az a döntése is, hogy átmenetileg, vagy ki tudja milyen időtartamra megtiltja a munkaerőimportot Magyarországra a harmadik országból. Götlő Viktorhoz fordulunk, a VHC csoport ügyvezetőjéhez. A VHC ugye az egyik legnagyobb toborzó cég külföldről is. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés az önök számára, és jó napot kívánok!
5: Üdvözöllek, szerkesztő úr, jó napot, üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok!
2: Szóval, hogy ha nem lehet munkaerőt hozni külföldről, akkor egyrészt ez persze a munkaerőtoborzó cégeknek is nehézség, de azoknak a vállalatoknak is valószínűleg, amelyek ideig foglalkoztatták őket.
5: Hát igen, ez így van. Azért itt a vendégmunkásokra, vagy a külföldi munkaerőre azért úgy kell gondolni, mondok egy példát, hogy közeleg a nyár, hogy képzeljünk el mondjuk egy barackfát, amin megérik a barack, és így elkezdenek meghajolni az ágai, igaz? És hogyha egy gondos gazda mit csinál, hát ő nem fogja megvárni, amíg letörnek az ágak, hogy jövőre már ne legyen semmi barack, hanem alátámasztja ezeket az ágakat. És a külföldi munkaerő ez jelenleg ezt csinálja a magyar munkaerőpiacon, hogy a meglévő 4,7 milliónyi munkahelyünket, a magyar munkahelyeket megvédi, alátámasztja az a kb. 100 ezer külföldi munkavállaló, aki itt van velünk az országban és dolgozik.
2: Azt lehet-e látni, hogy hol lesz ennek a korlát? Határa, hogy honnan lehet hozni. Nyilván, hogyha valaki Ukrajnából, Erdélyből, Szlovákiából hozna munkaerőt, nem túl valószínű, de velük könnyebben boldogulunk, mint hogyha a Fülöp-szigetekről jönnének újra.
5: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye jól mondja szerkesztő úr, hogy a környező országokból, aki már itt Magyarországon ki akarta próbálni magát, az elmúlt évtizedben már ki tudta, mert a szabályozások megengedték, hogy az ázsiai országokból, a Fülöp-szigeteki pedig egy olyan náció, a filippínok, aki kiválóan beszél angolul. Tehát a magyar munkaerőpiacon az, hogy nekik megvan ez a kompetenciájuk, nagyon könnyen beilleszthetővé teszi őket ezáltal.
2: Ha nem jöhetnek külföldről munkavállalók, mely szektorokban a mezőgazdaságon túl okoz ez majd gondot?
5: Hát Hát az a nagy helyzet, hogy ez mindenhol. Tehát, hogy a vendéglátás, mezőgazdaság, agrárium, gyártócégek, termelőcégek, logisztikai cégek már országban, már nagyon sok helyen dolgozik harmadik országbeli munkavállaló, és hát nyilván ez egy olyan helyzet, most nem akarok megsérteni senkit, de egy ilyen fölfüggesztés pont, amikor az első negyedéves gazdasági GDP adatok ilyen jól is alakultak, kb. Ez egy olyan intézkedés lenne, ha ez tényleg lesz, mint hogyha azt mondanánk, hogy figyeljetek magyar strandok, akkor most jön hamarosan a nyár, de mondjuk engedje le mindenki a vizet a medencéből. Tehát, hogy egy ilyen abszurd helyzet alakulna ki a magyar munkaerőpiacon, ami szakmailag nem indokolt jelenleg egyébként.
2: Akkor vajon milyen magyarázatot lát a döntés mögött mégis? Ha egyáltalán lát valamit ilyet kívülről?
5: Hát, szerkesztő úr, én nem vagyok személy szerint politikus, szerintem erről a kérdésről őket kéne megkérdezni, valószínűleg a választók tudják megmondani.
2: Jó, mert akkor kérdezek mást, aztán majd talán tőlük is megkapjuk erre a választ egy kicsikét később. Azt mondja a vendéglátóipar képviselete, itt különféle ez irányú megszólalásokkal lehetett találkozni az elmúlt időszakban, hogy nagyon komoly a nyári idény hiány, hogyha a szakácsokat, a pincéreket, általában a vendéglátóipar tekintjük. Igen. És hát van egy általános hiány is, például kevés a cukrász, kevés a szakács, és így tovább, és így tovább. Ezen a munkaerőpiac maga miért nem tud javítani, változtatni, mert ez egy visszatérő probléma.
5: Ez sajnos visszatérő, és ez az a helyzet, hogy nagyjából így marad az egész munkaerőpiacnak a gyökere a demográfiai okok. Ugye most azt kell tudni, hogy Magyarországon éves szinten olyan 80-90 ezer gyerek születik, és olyan 110-120 ezer ember hal meg éves szinten. Tehát éves szinten olyan 30-40 ezer fővel fogyunk, már évtizedek óta. És ezek a ahogy kevesebben vagyunk, kevesebb gyerek megy az iskolába, kevesebb lesz a szakképzett munkavállaló, amióta megnyíltak a határok, lehet külföldre menni dolgozni, gondolok itt 2004 EU-s csatlakozás, és hogy ez nem fog változni. Tehát, hogy a munkaerőpiacon ez egy alapprobléma, hogy demográfiai okokból fogyunk, és több a nyugdíjba menők száma, mint a pályakezdők száma. Hát az iparágakat ez meg mindegyiket érinti, tehát a vendéglátás, turizmust egyértelműen, a gazdaság minden egyes részét.
2: Ha az, hogy a képzés oldalán azt mondják, hogy hát nagyjából minden rendben van, hát egy csomó szakács végez minden évben, a vendéglátóipari szakiskolák kibocsátják a megfelelő létszámot, itt alapvetően az a probléma, hogy kevés a pénz az iparágban?
5: Hát igen, utána megjelenik ez a bérkérdés egyértelműen. Nyilván így, hogy EU tagok vagyunk, Magyarországról ki tudnak menni az emberek dolgozni, vagy szomszédos országunk Ausztria, magasabb bérek vannak, ugye Ausztriában jelenleg 120 ezer magyar honfitársunk dolgozik, jelentős részük határmenti ingázó, és hát nyilván ott pont ezekben a szakmákban tudnak jól elhelyezkedni, ami Ausztriában hiány szakma. Magasabb bérek vannak, és hogy innen indulunk, ugye. Magyarországon a munkáltatóknak még abban is fel kell zárkózni a bérek mellett, hogy most meg már egyáltalán nem mindegy, hogy szólok egy kollégához, rámordulok, mert lehet, hogy akkor holnap ő már nem is jön dolgozni, vagy kedvesen, megfelelő módon kommunikálok a beosztottjaimmal. Tehát nagyon oda kell rá figyelni, hogy ne menjenek el az emberek.
2: És hát akkor itt van még ugye a pénzkérdés, nyilván, ami egy alapkérdés, hogy az ausztriai ajánlattal valahogyan tartani kell a lépést. Egyébként, hogyha a munkaerőpiac egészét nézzük, és ellépünk egy kicsikét a vendégmunkások és a nyári szezon kihívásaitól, az, hogy a környező országokban, Euróban kifejezve bizonyos szektorokban ténylegesen jobban lehet keresni, nagyon komoly elszívó hatással jár a hazai munkaerőpiacon?
5: Igen, hát inkább a nyugati országokat mondom, mert azért nyilván Szlovákiában, független attól, hogy ott euró van, ott nincs akkora bérkülönbség, hogy magyarok tömegével átmennének dolgozni, Horvátországban sincs, Szlovéniában sincs. Ugye ezeket az országokat azért említem, mert mindegyik országban van, a cégünk működik, tehát hogy rálátásunk van az ottani helyi munkaerőpiacokra, és hát azt kell látni, hogy a környező országok is, hadd mondjak kettő, vagy egy példát, kettőt, hogy például egy 3,8 milliós Horvátországban 160 ezer a vendégmunkások száma, míg egy 9,8 milliónyi honfitársunk Magyarországon itt 100 ezer, Szlovákiában 100 ezer a lakosság szám, ott is 100 ezer külföldi dolgozik. Ausztria akkora, mint Magyarország, 8,7 milliós népességgel, 980 ezer a külföldi munkavállalók száma Ausztriában.
2: Hát ez nyilván feladja a hazai munkaerőpiac számára is a leckét elég jelentősen. Itt most a következő időszakban nyilván rengeteg lépés jön el majd az új kormány gondolkodás módjából fakadóan. Hogyha önöket, szakembereket bevonják, önöknek van konkrét kérésük, hogy hogyan kellene, mint kéne változtatni?
5: Igen, tovább megyek, nem csak nekünk, mint magánmunkaerő szolgáltató munkaerő közvetítő cégeknek, hanem azoknak a vállalatoknak, több száz vállalat, akiket mi kiszolgálunk, teljesen egyértelmű irányvonalakat fogalmaznak, meg van szakmai véleményük, és ezeket a szakmai véleményeket egyébként mi szeretnénk is becsatornázni az új kormány döntéshozóihoz, hogy olyan döntések szülessenek, ami tovább tudja növelni a magyar GDP-t, illetve a következő negyedéves magyar eredményeket, magyarországi eredményeket.
2: Van konkrétum, amit ön például tudna említeni?
5: Hát nyilván a szabályozással kapcsolatban vannak meglátások, hogy ezt nem felfüggeszteni kell elsősorban, hanem jobban akkor szabályozni, szigorítani. Csak ugye azért nehéz jelenleg most még a szakmának konkrétumokat mondani, mert nem értjük a döntéshozóknak az álláspontját, hogy mi a problémájuk, és hogy csak egy, hadd mondjuk még egy példát, mi most szakmabeliként, munkaerőpiaci szolgáltatóként, mi azt látjuk, hogy most egy olyan, mondom a példát, egy olyan autópálya építési szakaszt mondott, kikommunikálta az új kormány, hogy akarok építeni egy új autópályát, és ezért a meglévőt lezárom. De hát nem így szoktunk autópályát építeni, úgy szoktunk autópályát építeni, hogy a régén hadd menjen a forgalom, közben építem az újat, és majd átterelek mindenkit az újra. Tehát az, hogy valamit megállítani, felfüggeszteni a nyár kellős közepén, a szezon kellős közepén, pláne egy olyan helyzetben, amikor jók a Q1-es első negyedéves magyarországi adatok, ez azért, hogy mondjam, itt szakmailag az ember ilyenkor nem kap szikrát, hogy ez most mi. Nincs szakmailag értelme.
2: Hát ha, nézzük meg, hogy mi a célja, valamit előbb-utóbb erre nyilván mondani fog a kormányzat, hogy miért tette és milyen céllal, és akkor utána beszéljünk akár mi újra arról, hogy ehhez mit szól, mert hát lássuk, hogy mit szól hozzá a szakma, meg a munkaerőpiac. Götlő Viktor, a VHC csoport ügyvezetője volt a vonalban. Viktor, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, kellemes délután hallgatok meg, viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Gazdasági Magazint hallják a Spirit FM műsorán, a Több-Kevesebb című Szakál Erzsia szerkesztő Rónai Egon vagyok, és azzal kezdjük, ami a tegnapi nap híre volt, hogy Ópusztaszeren az első magyar kormányülés is megvalósult, méghozzá ez a kihelyezett kormányülés nem csak a gesztus miatt, az ópusztaszeri gesztus miatt volt izgalmas és fontos, hanem amiatt is, mert hogy előtte a miniszterek és tábjaik megnézték, hogy valóban mekkora az asszály, és megállapították, hogy valóban nagy az asszály. Nyilván a helyszínen látni a repedezett földet, a kiszáradt talajt, az egészen más, mint egy tárgyalóteremben beszélgetni mindenről, de hát közben meg azért azt lehetett tudni, hogy baj van, de hogy mi a megoldás arra, eddig mindenki csak a vállát vonogatta, miközben azt mondják a szakemberek, hogy hát igenis, van megoldás, ez tegnap is látszott. Nagyapáti Oszkárhoz fordulunk, aki a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetője, maga is erdőgazdálkodó. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
2: Most nem fogjuk feltalálni a spanyol viaszt, ugye? Hanem olyan dolgokról beszél a vízügy, és olyan dolgokról szólnak a szakemberek, amelyek technológiájukat tekintve is, magát a módszert tekintve is eddig is a rendelkezésünkre álltak volna.
6: Hát ez így van. Az a helyzet, hogy valójában ehhez civil összefogások kellettek, hogy beinduljon valami, ugye, mert a maga a vízügyi szerintem korlátozott volt a lehetőségeiben. Én gondolok itt inkább szerintem, hogy azt gondolom, hogy az anyagi körülmények miatt, tehát a finanszírozás az nem volt biztosított, és mivel hogy úgy néz ki, hogy ez az új kormány ezt támogatni fogja, illetve törekszik arra, hogy bevonja a civil kezdeményezéseket, így biztos, hogy előrehaladás lesz ebben az ügyben.
2: Itt vannak dolgok, amik például az ön szakterületét is érintik, mert hogy megtiltották a védett erdőkben a tarvágást, ami egy nagyon régóta meglévő vita, hogy ez egyáltalán az erdő megújítását szolgálja-e, vagy egész egyszerűen csak kiszipolyozzuk a környezetünket. A másik pedig, hogy a vízgazdálkodás nem öntözési probléma, alapvetően a talajjal kell foglalkozni.
6: Így van. Hát ez az erdőtörvény módosítás, vagy hát ugye ez biztos, hogy azzal fog járni, ez azért célszerű lenne, de igazán a védett erdőkre lenne ez szerintem fontos mindenképpen, vagy azok esetében átgondolni. Egyébként meg ilyen telepített erdők, mint amit pont, hogy a miniszterelnök úr és miniszterei láttak itt a látogatások során, ott a választásunk mentén. Hát ugye ez egy telepített nyaras akácos erdő, vagy egy ilyen vegyes erdő volt, aminél azért lehet, hogy elgondolkodnék én azon, hogy nem minden esetben tennék ilyen tarvágásos tilalmat, mert hogy azért ez az alföldeket eléggé kiszárítja, tehát ilyen vegyes érzések vannak bennem is, mert ugye maga az erdő, az veszettül tud párologtatni, és ez a mi kontinentális éghajlatunk erre már nem alkalmas, hogy ezt betöltse, ezt a szerepét, ezt a párogási hatást, eleve azért, mert nincs is víz a földben. De azzal, hogy mondjuk ha meg kivágjuk, akkor ugye az ott élő ökoszisztéma, a zavar, az elszenvedi azt a kárt, amit ugye nem lenne jó, hogy bekövetkezzék. Tehát ez ilyen, ezt nagyon át kell gondolni, mert ugye most elmondtam mind a kettő problémát ezzel kapcsolatban, és ez, hát, tehát ez nem olyan egyszerű ezt meghozni, de a védett erdők esetében mindenképp azt mondom, hogy célszerű.
2: Itt alapvetően a vízgazdálkodás tekintetében az egy állandóan felmerülő kérdés, és talán itt most ezügyben lehet valami megoldás, 250 milliárdot szán EU-s forrásból a kormányzat erre a célra, hogy megfogjuk az országon átfolyó vizet. Itt elsősorban az Alföld tekintetében nyilván a Tiszáról van szó, és igen, arról, hogy azokat a területeket el lehet árasztani azzal a vízzel, ami a Tiszán keresztül érkezik Magyarországra, és nem is feltétlenül tározókban kell tartani, hanem aszályos időszakban ezeket el lehet árasztani, ezeket a területeket. Ez mennyire reális, tudva az, hogy különböző területek és terület részek különféle tulajdonban állnak?
6: Hát annyiban kiegészíteném, ugye itt szóba jött a Duna is, tehát igazán a Dunának a legnagyobb a vízhozama, amivel hogy az az Atlanti-óceánból táplálkozik, és ugye sajnos ez a Tisza, az meg ugye szinte kontinentális folyónak mondható, és ebből kifolyólag annyira nem építhetünk a Tiszára, tehát ez a terv, ugye ez a nagy 1900 milliárdos projekt, amiről beszélte az előző kormány, az a Dunai történetre épült igazán több lépcsőben, illetve egyetlen egy Tiszaira. Hát ugye, amit említett, hogy a kijöntött területeket, vagy hogy lehetne jogszabályba rendezni, hát ez igazán a nagyon nehéz kérdés, mert hogy lehet, hogy egy picit az embereknek azt is el kell gondolnia, hogyha van esetleg egy összetákolt viskójuk a Tiszaparton, lehet, hogy azt be kell majd áldozni, annak érdekében, hogy cserébe helyreálljon az ökoszisztéma, a vízkészlet. Tehát nem biztos, hogy tehát lehet, hogy lesznek olyan területek, csak feltételezem, ahol egyszerűen muszáj lesz a vizet kiengedni ahhoz, hogy meg tudjuk tartani. Tehát a folyóban nem lehet megtartani, és hát vissza kell térnünk a gyökerekhez, amik eredetileg rendelkezésre álltak több száz évvel ezelőtt.
2: Itt a folyószabályozás, ami nagy dicsősége volt a magyar gazdaságnak, és nagyon sokáig mondjuk Széchenyi dicsőségét is ezzel emlegettük párban. Ez egy tévedés volt abban a formában, hogy megvalósult?
6: Hát igen, ugye ő nekik az volt, akkor még ugye nem volt ennyire gépesítve, egyébként gépészvonalon mozgók, és ugye annyi embert el kellett valahogy látni táplálékkal, tehát ugye egyszerűen rá voltak kényszerítve, ezt megtették, és sajnos a mai viszonyok között ez egy őrületesen nagy hiba volt, mivel hogy a gyorsan leszalad a Tisza, és az elhúzó hatása is megvan neki. Ugye, ahogy folyamatosan a medrei a két folyónak egyre mélyebbre került, így a talajvízszint különbségből eredően magával húzza a folyó a meglévő, vagy hátra maradt talajvíz készletet, és így összességében, tehát ez egy nagyon összetett folyamat. Így jutottunk oda, hogy szinte kiszáradtottuk az Alföldet.
2: Azok a területek, amelyek egyébként elláthatók lennének, mert vannak csatornák arra felé, vagy ott van a Hortobágy folyó, ezek mennyire vannak jelenleg beforgatva a rendszerbe, és mennyire használható az állapotuk?
6: Hát az a helyzet, hogy én ebben azért nem vagyok jártas, arra nincsenek tapasztalataim, vagy ismereteim, viszont van egy vízőrző mozgalmunk, amiben benne vagyunk többen, és vannak olyan kollégáim, akik ezen a területen mozognak, ezt nem tudom, de biztos, hogy el kell azon gondolkodni, hogy a csatornákat milyen formában kívánjuk fenntartani, és itt nagyon fontos megjegyezni, ami egy hatalmas hiba volt előző évben, hogy a csatornák nagy részét nem kell kotorni, hanem inkább olyan helyeken, ahol esetleg újra akarjuk őket alkalmazni, vagy hát, hogy újra a rendszerbe tudjuk állítani, ahhoz arra van szükség, hogy a fáktól kell megszabadítani, meg a bokroktól, de az, hogy most van benne gyékény vagy nádas, ezeket nem szabad kikotorni, mert hogy ebben már olyan ökoszisztéma van, amit egyszerűen hiba megszüntetni, illetve, hogy ezzel a meglévő náddal, meg gyékénnyel lassítjuk a víznek az áramlását, és pont az a lényeg, hogy ez a lassú áramlás teszi azt lehetővé, hogy a víz beáramoljon a talajba, és ez lesz a kulcskérdés, hogy a víz megtartás hosszú távon nem a felszínen fog megvalósulni, hanem lent a talajban.
2: Ön nem tudom, mennyire követte a tegnapi bejelentéseket ezzel kapcsolatban, illetve azt, hogy a vízügyi szakemberek is konzultáltak a vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese Gacsai József, még a sajtót is tájékoztatta. Nem tudom, mennyire figyelte ezt. De amennyire a mai válaszokat, bocsánat, csak egy mondat még, hogy amennyire a mai válaszokat ezekre a felvetésekre a Facebookon látom, nagyon sokan ovációval fogadják önmagában azt, hogy téma lett az asszály megoldása.
6: Igen, hát ez mindenki pozitív, én csak részben láttam, azért is, mert mi már valójában előtte kommunikáltunk erről, tehát szerintem hasonló lehet a te téma. Hát igazán az osztály meg ugye a vízmegtartás, úgyhogy Nem tudom, hogy hogy lehetne még ezt fokozni, de az biztos, hogy sajnos kellő idő nem áll arra rendelkezésre, tehát tudom, hogy mindenki hirtelen szeretne mindent, de ennek igazán évek kellenek, rövid távon vannak elképzelések, hogy tényleg azt meg lehetne akár mint civilek bevonásával, mint hasonló civilekkel, mint mi vagyunk, mint vízőzők, kis tevékenységeket létre lehet hozni, de azok a beruházások, amikről szó is volt, azok azért hosszú távú és hosszú időt vesznek igénybe, addig pedig csak maradnak ezek a kislépésű dolgok.
2: Na de hát minden kislépésnek örülünk, az pedig nem is kislépés, mert ezt azért itt említsük meg, hogy azt viszont bejelentett, hogy az agrár és élelmiszergazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet jelent majd be a héten az asszály helyzet miatt, és ez miatt aztán a gazdák például mentesülnek több kötelezettségtől, például a vetési kényszertől, és lehetőségük van 30 napig majd kedvezményes öntözésre, vízkivételre. Ezek mind-mind fontos döntések, és hát nyilván előbb-utóbb a nagyot is meg kell lépni, és meg kell oldani, tehát az, hogy a Kárpát-medencében öntözött vagy vízzel ellátott talajra hulljanak a magok minden vetéskor.
6: Hát az így van, és ez szerintem minden lehetőség megvan, vagy a kormány részéről biztos, hogy megvan a szándék is, közösen biztos, hogy benne, hogy sikerülni fog.
2: Nagyapáti Oszkár volt a vonalban, aki erdőgazdálkodó és a Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője. Még egy kérdés, merre van Marispuszta?
6: Kiskumosa mellett található Szeged és Kecskemét között ez a város, és mellette lévő ilyen puszta része.
2: Aha. Na hát az egy igazán asszályos terület, úgyhogy van mit őrizni, hogyha találnak egy kis vizet. Köszönöm
6: hát
2: szépen.
6: Igen.
2: Minden jót kívánok.
6: A tavaly csak egy pillanat, hogy tavaly itt esett Magyarországon a legkevesebb csapadék, és ez motivált bennünket az előrelépésre.
2: Jobb időket, köszönöm. Minden jót.
6: Szépen, minden jót, viszontlátásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Gazdaságpolitikai fordulatot ígér az új miniszter, Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza pedig meghallgatta, elolvasta, hogy miket mondott, hogyan nyilatkozott a bizottsági meghallgatásán a parlamentben Kármán András. Regős Gábor, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: A legfontosabbak, amiket tudunk, hogy a Tisza kormány visszaállítja a katát, kivezeti a különadókat, bevezeti az eurót. Ezekről beszélünk nagyon sokat, de hát nyilván itt sok-sok apróság is van még ezeken túl is.
2: Így van, illetve hát ugye azért ezeknél is az ördög még sok helyen a részletekben rejlik. Ugye az eurót bevezetés célkitűzését hallottuk, de például ugye a katánál még nem tudjuk a részleteket, milyen szabályok szerint, milyen adómértékkel, mikortól, hát ez valószínűleg már nem az idei évnek a története lesz, inkább a jövő évé, tehát azért a részleteket még várjuk, de szó volt ugye személyjövedelemadó jóváírásról, mediánbérig, szó volt vagyonadóról, tehát azért elég sok minden elhangzott már most.
1: Azok a bejelentések, amelyeket már konkrétumként kezelhetünk, azok mennyire tűnnek a mostani gazdasági helyzetben megalapozottnak, illetve mennyire szükséges hozzá új források megtalálása?
2: Többnyire azért ezek inkább adócsökkentések, mint adóemelések. Ugye adóemelés az leginkább a vagyonadót jelenti. Ugye az SZIA-nál, ha jól értelmezem, ott nem több kulcsos adóról van szó, hanem adójóváírásról. Ugye a kettő között talán annyi a fő különbség, hogy nem lép be egy magasabb kulcs, tehát ott csak csökken a mediánbérig az adóteher. Eznek nyilván azért van egy költségvetési vonzata. Ugye szóba került az áfa csökkentése, ezeknél a bizonyos egészséges élelmiszereknél, hát talán ide a zöldséget, gyümölcsöt biztosan érthetjük, nem tudjuk, hogy még mit. Hát ugye, ahol van lehetősége a költségvetési mozgásteret megteremteni, az talán inkább a kiadási oldal. Hát itt azért van, lehet mit lefaragni, ezt sem látjuk azért még pontosan, hogy mi, hol mennyit. Ugye ami még fölmerült, az a vállalati adózás átalakítása, tehát a különadók fokozatos kivezetése, tehát itt azért a fokozatoson van egy hangsúly, vagy legalább mérséklése, tehát nem minden a következő két hónapban fog megtörténni, de még csak nem is 2027-ben, illetve a vállalati adóterhelés egyenletesebbé tétele. Itt ugye most nagyon sok kedvezmény van, amivel a vállalatok élhetnek, vagy a vállalatok egy része élhet, és persze én is.
1: Itt igazából például egy nagyon komoly vita lesz a parlamentben az előző kormány képviselői és az új parlament tagjai között a költségvetés állapotáról. Az, hogy a 2026-os költségvetés milyen állapotban van, arról azért lehet egy sejtésünk, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk a tervezett költségvetési hiány több mint 90%-át az első négy hónapban eltapsolták. De ebből az is következik, hogy kell egy új költségvetés erre az esztendőre, azt vajon megszorítások nélkül hogyan lehet végigcsinálni, illetve milyen bázist jelent ez a 2000

0: 2027-esre, amit meg októberre ígér az új kormány.
1: Ugye, hát a költségvetési számokon lehet vitatkozni, de hát ugye azt tudjuk, hogy mennyi az első 4 havi hiány, sok, 3850 milliárd forint, sosem volt ekkora. Ugye ez az éves megemelt hiánytervnek 70,7%-a, az eredetinek 93%-a, ugye az eredeti az, ami a költségvetési törvényben szerepel, a megemelt meg az, amit itt barkácsként bejelentettek. Ugye elhangzott miniszterelnök úr részéről egy 6,8%-os szám, hogyha nem változik semmi, akkor ennyi lenne a hiány, ez nagyjából reális egyébként. Hát azért számítok arra, hogy kiadási oldalon lesznek olyan tételek, amit megvágnak. Ugye pontos számokat vagy tételeket még itt sem látunk. Nyilván itt azért az első lépés az, hogy akkor átnézik, hogy hogyan is állunk. Tehát azért a főszámok mögött a részletek is fontosak. Ugye jövő évet tekintve azért van olyan tétel, ami nincs, például ilyen a fegyverpénz, ami azért nem egy elhanyagolható tétel, hiszen 450 milliárd forintról beszélünk. Ugye kérdés, hogy akkor az eddigi mondjuk 13. 14. havi nyugdíj megmarad-e, ugye az ígéretek szerint igen. Illetve látunk már most egy másik nagyon fontos spórolási lehetőséget, ezek pedig a kamatkiadások. Itt ugye már tavaly is volt egy csökkenés, 3,9% volt GDP arányosan a korábbi 5%-hoz képest, de ugye tudjuk nagyon jól, hogy a hozamok azért jelentősen csökkentek a választások óta, tehát olcsóban lehet majd finanszírozni vélhetően az államadóságot, ugye a kockázati prémium egy része kiárazódott, tehát ez is egy megtakarítás jelent majd a költségvetésnek.
0: Lesz dolog bőségesen, és hát akkor még nem is beszélünk arról, hogy ahhoz, hogy 2030-ban az eurót be tudjuk vezetni, ahhoz nem csak ez az esztendő lesz dolgos, hanem a következő évek is, hiszen ott a Maastrichti követelményeket igen rendesen be kellene tartani, vagy legalábbis láttatni kellene, hogy az irány jó.
1: A Maastrichti kritériumoknál, hát ugye értemes talán beszélni az inflációról, a hosszú hozamokról, illetve a költségvetésről, nyilván a költségvetéshez kapcsolódik az államadósság. Ugye az infláció az most egyébként nem olyan rossz, tehát hogyha marad ez a fegyelmezett monetáris politika, erősödő forint, még esetleg Iránban is helyreáll a helyzet, és lesz egy normalizáltabb olaját, akkor azért itt nincs akkora gond. A hosszú hozamok ugye most sokat jöttek lefelé, már talán olyan sokat nem is kell lefelé jönniük. Ugye ami kérdés, ez a költségvetési hiánynak a jelentős csökkenése, ez az, ami talán a legnehezebb feladat, ugye, hogyha ez megvan, akkor azért az államadósságot már csökkenő pályára lehet állítani.
0: Legyen úgy, és akkor legyen minden jó. Mert hogy azt gondolom, hogy ha ezek a kritériumok ezek teljesülnek, az egyúttal azt is jelenti majd, hogy a magyar gazdaság egészségesebb állapotban van. Ezt jól érzem?
1: Így van. Ugye azért sokat beszélünk az euróbevezetésről, sokat beszélünk, hogy vannak ezek a kritériumok, de nem az euróbevezetés miatt kell rendbe lenni a pénzügyeinknek. Persze feltétel, de az, hogy ne adósodjon el nagyon az állam, ne legyen magas az infláció, ez nem az euróbevezetés miatt fontos csak. Ez azért fontos, hogy jól működjön a gazdaság, ne legyenek egyensúlytalanságok.
0: Köszönöm szépen, örülök, hogy tudtunk beszélni. Regős Gábort hallották, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát.
1: Köszönöm szépen.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlétünk?

letesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről

0: az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton befelé a Baross tér után. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma délután 2 órától este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Birak utcában az Ormúdi utca közelében forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon változva haladhat gázvezeték javítása miatt. Hétvégén a H5-ös év helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Itt van László, halló!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: És
3: hát ez a Mi Hazánk kivonuláshoz igazából nem szerettem volna hozzászólni, de valami mégis kikívánkozik belőlem, bár amit a cigányzenekar elmondott, az szerintem tökéletes, szinte tökéletes. Azért egy dolgot szeretnék hozzátenni,
2: igen,
3: hogy a zene az igen, összeköt, de azért meg is különböztet. Mert amikor autentikus cigány zenét hallok, akkor az cigány népzenét,
2: igen,
3: akkor az olyan jellegzetesen cigány, és nem jellegzetesen magyar. Hozzá tartozik természetesen a magyar kultúrához, de igenis megkülönböztetés, én ezt nagyon szeretem, hogy igenis aki cigány vállalja fel a másságát,
2: igen,
3: és az férjen el egy demokráciában. Ne legyen probléma az, hogy valaki más, és ezt a másságát felvállalja, akár ha cigány, akár ha zsidó, akár ha meleg, vagy bármi más, ami megkülönbözteti a többségtől a kisebbséget. Úgyhogy ezt az egy dolgot szerettem volna hozzátenni, és úgy megemlíteném, hogy volt annak idén egy Huttyán nevű előadó művész.
2: Igen.
3: Amit, ha jól emlékszem, egy holland zenekar vette át egy dalát, és dolgozta bele a saját zenéjébe. Cáfoljanak meg, ha nem igaz.
2: Nekem most ez nincs meg, amiről beszél.
3: Egy csodálatos, gyönyörű cigány népzenét adott elő, és mondom, ezt, ha jól emlékszem, holland zenekar nem feldolgozta, használta, az ő hangját használta, és valami egészen felemelő dolog született belőle.
2: Úgy jó, hogy elmondta.
3: Ezt mondom az összekötésre. Tehát a zenének igenis van összekötő szerepe, azzal együtt, hogy természetesen meg is különböztet egy perui népzene például. Olyat máshogy nem csinálnak.
2: Igen.
3: Az csak odavaló, és az a peruiaknak sajátja.
2: Igen.
3: Na, ennyit erről viszont, amiről szerettem volna beszélni, és talán még lesz rá idő. Magyar Péternek az ünnepi beszédéből, vagy tudom én, rendszerváltó beszédéből megemlítette az Orbán-Gyurcsány korszakot, hogy ezzel végeztünk.
2: Igen.
3: És felrobbant a Facebook ezzel a kijelentéssel. Ismét, hogy micsoda arcátlanság, ilyet mondani, hogy lehet egyáltalán egy lapon említeni, egy napon említeni, hogy a bocskor szíját nem oldhatja meg Orbán a Gyurcsánynak. A Magyar Péterről meg nem is beszélve, aki aztán meg miért mond ilyeneket. És a DK hívők, Gyurcsánynak a hívei, azok ragaszkodnak hozzá, hogy ez a kijelentés összemossa, egyenlőségjelet tesz Orbán és Gyurcsány közé, ami szerintem egy oltári nagy tévedés. Mert én amennyire tudom, Magyar Péter konzekvensen Orbán kötőjel Gyurcsány korszakról beszél. Nem egyenlőség, kötőjel van. Hogy ez a két dolog ő szerinte összetartozik. Hogy
2: Az a kérdés, László, hogy a kötőjel és az egyenlőség között úgy nagyjából érzi azt, hogy nagy különbség van?
3: Hát én érzem, hogy borzasztó nagy a különbség.
2: Aha.
3: Mert amikor azt mondják, hogy Orbán Gyurcs, Orbán kötőjel Gyurcsány, akkor itt a két, nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy egy dolognak a két oldala.
2: Igen.
3: Egy hatalmi rendszernek a két oldala, a tézis és az antitézis
2: jelenik meg. Igen.
3: És azt mondom, hogy Gyurcsány a tézis, Orbán az antitézis. És ha nem akarok ilyen mélyen belemenni, csak úgy egyszerűen magyar nyelven megfogalmazni, én ezt úgy értettem, és jó lenne ezt Magyar Pétertől megkérdezni, ő hogy érti, talán tiszta víz kerülne a pohárba. Én úgy értelmezem, hogy az Orbán 4/2 győzelme nem jöhetett volna létre, ha Gyurcsány nincs a színen, ha nincs a 2006-os összödi beszéd, ha nincs a 2009-es lemondása Gyurcsány Ferencnek, ha nincs utána a DK megalakítása, ami aztán a baloldali szavazók nagy részét maga mellé tudta állítani, és létrejött az a konstelláció az ellenzéki oldalon, hogy sokféle, és a legerősebb, vagy egy nagyon erős oszlop, megkerülhetetlen résztvevő volt a DK az ellenzékben. Viszont se vele, se nélkül. Tehát nélküle nem lehetett ellenzéki összefogás, vele pedig szintén nem, mert annyira, hogy is mondjam, rossz volt a megítélése Gyurcsány Ferencnek a választók többsége szemében. És ezzel nem lehetett mit kezdeni. Nem lehetett egyenként mindenkinek elmagyarázni, hogy az összödi beszéd igazából nem arról szólt, amit sokan belemagyaráztak. Nem nagyon kellett azt magyarázni, hiszen elhangzottak azok a mondatok, hogy hazudtunk reggel, éjjel, meg este, hogy nem kormányoztunk. Igaz, hogy ott volt, hogy majd belepusztultam, mondta Gyurcsány Ferenc, hogy nem kormányozhattam, mert nem hagyták.
2: Igen.
3: Az MSZP nem hagyták kormányozni. Hát, de ilyen kijelentésekkel volt tele az összödi beszéd. Az más kérdés, hogy akinek a Kádár rendszerben ugye kifinomult füle volt a sorok közti olvasáshoz, az igen, értette, hogy itt nem az MSZP-ről volt szó egyedül, hanem arról, hogy a társadalom még nem eléggé felnőtt ahhoz, hogy igen, őszintén lehessen vele beszélni a problémákról, mert ha elkezdem sorolni, hogy mennyi minden probléma vár rátok, mire az áhított nyugat színvonalát elérjük, ugye elég csak Ausztria, elég lett volna nekünk.
2: Igen.
3: Hogy addig mennyi a probléma és milyen nehézségekkel kell megküzdeni. Ezt nem lehetett így elmondani. Rózsaszín képet kellett felfesteni, és még ma is itt tartunk sajnos, és az elmúlt 16 év pontosan erről szólt, hogy ezt megerősítette a társadalomban, hogy bizony-bizony rózsaszín képet kell, ha nem is rózsaszín, hanem valami olyan képet kell felfesteni, ami egyszerű, könnyen érthető a szavazók többségének.
4: Világos.
3: Úgyhogy a vágyfülűek pedig sajnos kénytelenek ezt elfogadni, nincs mese, számolni kell azzal, hogy nem egyetemet végzett az ország jelentős része, mindenki pontosan tudja, hogy az edukáció, jaj, de mennyire fontos, hogy emelkedjen a népnek a tudás szintje ahhoz, hogy őszintén, demokratikus módon meg lehessen beszélni minden problémát, mint ahogy úgy tudjuk, hogy Svájcban például tökéletesen működik. Csinálunk. Még nem, mert sok-sok türelem és sok-sok empátia szükséges az én véleményem szerint, ami jelenleg nincs meg egyik oldalon se, az értelmiségi rétegek jelentős részében sincs meg az empátia, és nem tudom, hogy amíg ez valahogy ki nem alakul, addig hogyan lehetne közeledni a normális demokráciához.
2: Örülök, László, hogy ezeket elmondta, mert igazából, hogy is mondjam, azon polgári értékekhez maximálisan illeszkedik, amelyeket nagyon fontosnak tart ez a műsor is, és nyilván a nézők is azt gondolhatom, hogy e platformon vannak, hogy a nézők többsége ezt így gondolja. Ha meg nem, akkor elmondják. Köszönöm szépen! Viszlát, Péter?
5: Üdvözlöm, Somos úr, szabadság szerelem. Én akkor csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy kapják a hónuk alá a háborús bűnösnek a beleszolgálat, és szépen menjenek el a történelem süllyesztőjébe együtt, mert így viselkedni egyszerűen undorító, gusztustalan. Mit akartak ezzel jelezni? Mit akartak ezzel üzenni tulajdonképpen?
2: Hát ugye előre elmondták, hogy az Unió nem lehet hivatalos himnusza az örömóda, és ezért ők ki fognak vonulni.
5: Na de hogyha bementek oda az a kis aranyos kis gyereke, ez a kis édes kis ügyes gyerekek, megmondom őszintén, engem is megütött, mert megkönnyeztem, Somos úr, pedig tévén keresztül néztem.
2: Igen.
5: Megütött a dolog, hogy ilyen aranyos kis gyerekek, és mennyi kis aranyos kis felnőtt gyerek így a tudásával eltűnik. Az életben nincs még foglalkozva.
2: Igen.
5: Tehát én azt ajánlom, hogy szépen mondom még egyszer, hogy a Horthy Melszorbát szépen vigyék ki a parlamentből, különben is onnan majd el kell tüntetni előbb-utóbb, az nem oda való, mert 3 millió koldúsult, mert nem akarom esetelni, mi volt, mert mindenki tudja, hogy mi volt. De ezt műveli a Mi Hazánk, akkor mi lesz később?
2: A Mi Hazánk későbbi közleménye, tehát már az utólagos magyarázat szerint, nem a Sükösdi Danubia Tambura zenekar miatt, és főleg nem a gyerekek miatt, vagy azok származása miatt vonultunk ki az országgyűlés alakuló ülésének végén. Ugye, és akkor erre idézik azt, hogy már az ülés előtt problémájuk volt az örömódával, illetve hogy a program sorrendjét az utolsó pillanatban megváltoztatták, ezért esett egybe a kivonulásuk a gyermekek bevonulásával.
5: Somos úr, hogyha bevonulnak a gyerekek, és elkezdnek élnek, énekelni bármit, hogy öröm után akkor esetleg kivonultak volna, vagy nem tudták, vagy nem jó hallásuk, hogy mit énekelnek a gyerekek.
2: Mi Hazánk képviselői kicsit olyanok, mint a versenylovak, hogy van egy szemellenzőjük, így, és csak előre látnak. Tehát az, hogy jönnek be a gyerekek, az nyilvánvalóan az ő perifériális látásukban nem esik bele.
5: Megint majd ezt azt akarják sugallni, hogy az emberek legyen majd megint ilyen, mint régen volt az idióta barom pap, már elnézést a kifejezési, hogy felcsatolta a revednen rá a pisztolyt, és akkor bement a zsidókórházba, és lőtte agyon az embereket sorba, meg végezték az embereket.
2: Voltak nagyon rossz történelmi előzmények. Igen, nagyon rossz történelmi előzményei vannak ennek a viselkedésnek, de hogy itt arról beszélt Torockai László, hogy neki kelepcét állítottak, és ők naivan besétáltak a csapdába. Többé nem lehetünk ennyire figyelmetlenek, fogalmazott az X-en. Péter?
5: Igazán nem vagyok Somos úr a fotballban olyan nagyon nagy tudós, de minden a nagy teljesítményű a sportesítménynek, tehát az egy öröm, az egy nagyon nagy dolog, de nem vagyok ott a fociba.
2: Értem, Péter, és elnézését kérem, hogy megszakítottam. Öné most a szó.
5: annyi azt szerettem volna még mondani, hogy
2: igen.
5: Tehát a mi hazánknak nem tetszik még az Európai Uniónak a himnusza, az óda, akkor mi tetszik nekik? Mi akar nekik tetszeni? Mi?
2: Hát ugye, emlékszünk, hogy Novák előtt uniós zászlót égetett, tehát hogy ilyen szempontból, hogy is mondja, mondanám, hogy releváns, de egyébként az is egy fejlemény, hogy a miniszterelnöknek az utolsó munkanapján megtudtuk, hogy a mi hazánktól is jobbra álló vadhajtások a kedvenc bibliája, vagy hogy mondják ezt, orákuluma, az a portál, amely a miniszterelnök szavai szerint szóhasználatában durva, ezért távol esik a mi hagyományainktól, mondja Orbán Viktor, de tartalmilag ő teljesen, hogy is mondjam, ezzel a nemzeti sport mellett, ahogy fogalmaz, ezzel nyitja a napot.
5: Na most igazából a 89-es rendszerváltás az szerintem az nem volt egy olyan tisztán látott ilyen, tehát nem jöttek ki szépen a kontúrok, csak ilyen homályos akármi volt a 89-es rendszerváltásnak mondott valami, de most tényleg elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy most igazi rendszerváltás történne a mi országunkban is, akkor szeretnénk tartozni a mosolygós erős Európához, és benne a mosolygós erős Magyarországhoz, és ez nem tetszik a mi hazánkosoknak. Hát én egy modern demokráciában nincs keresnivalója a fasiszta és a náci ordas eszméknek. Én ezt vallom.
2: Igen. Na most, abszolút.
5: Még kell ez nekünk egyáltalán? Kell ez nekünk? Hát, és akkor a másik, meg fel vagyok azért kicsit háborodva, megmondom őszintén, hogy voltak itt, néztem a televíziót, és akkor a Dóra meg többiek is kaptak ilyen beosztásokat, hogy alelnök, meg ilyen elnök, meg olyan elnök. És
2: hát ez a szokásjognak köszönhető, hogy azért a parlamenti frakciók, ugye négy frakció van ma az országgyűlésben, úgy, hogy a KDNP az tulajdonképpen a 90-es évek második felétől társutazó, vagy társutas, de így négy frakció van, és hát mindenkinek kell tisztségeket juttatni.
5: Na most a mi hazánkos embereknél is vannak családok, nevelik a gyerekeket, hát milyen gyereknevelés, azt már nem akarok személyeskedni, mert nem akarok, de van 3-4 gyereke a politikusoknak, és akkor így nevelik a gyerekeiket. Így nevelik.
2: Hogy
5: kivonulnak, mikor azok az aranyos pici gyerekek, az okos kis gyerekek, végre van valaki, összefogta ezt az okos sok kis gyereket, hogy ne kalódjanak el. Erről kivonulnak a parlamentből, mert azt mondják, hogy átvágtak őket, mert nem a óda következett.
2: És mondjuk azt a jelenetet én szívesen megnézném, ahogy a Novák kötőjel Dúró családban a gyerekek rákérdeznek erre, hogy mi történik, vagy mi történt, vagy ezt hogy.
5: És akkor a Pride elleni tüntetésen, illetve a Szabadság mellettnek hívnám én, ott is már a mi hazánkosok kimutatták a fogak fehérjüket, mert ott a budapesti hídfőnél ott felsorakoztak ilyen szánalmasan, 15-20-an voltak, és akkor a Novák előtt mondta, hogy a törvényt be kell tartani, mert Orbán Viktor betiltotta a Pride-ot. És akkor az emberek azért is kimentek, és akkor utána ott voltak a Szikla kápolnál, felsorakoztak ezek a szerencsétlen mi hazánkos nácik, fasiszták, ma nem tudok, mint elnézést, hogy ilyen kicsit erre ragadtattam magam.
2: Igen, ott a Szabadság hídnál volt ez.
5: Igen.
2: Amúgy nem Orbán Viktor tiltotta be, ő csak azt mondta, hogy nem kell, hogy készüljenek már az idei Pride-ra a résztvevők, vagy a szándékozni résztvevők, mert hogy nem lesz. És akkor ugye a rendőrség tiltotta meg.
5: Igen. De mégis meglett, mert az emberek nem is azért, hanem a szabadságért mentek ki tulajdonképpen.
2: Hát sokan ezt mondják, igen, hogy azért gyűlt ennyi ember össze, mert hogy a jogtiprás ellen és a demokráciáért.
5: És akkor az a budaházi emberek a börtönből kijött, még lovat is vittek neki. Hát egyszerűen megáll az ember.
2: Hát ha valamire szerintem büszkén tekinthet vissza Novák Katalin, akkor az, ahogy enyhítette a budaházi Györgyék büntetését, mert nyilvánvaló, hogy nem szakmai alapon történt, hanem valamiféle emberi gesztus lehetett, mert Novák Katalin azt mondta, hogy túl hosszú idő óta vannak börtönben, ahhoz képest, hogy még mindig tart a büntető eljárás ellenük.
5: Tehát hála jó Istennek, annak örülök, hogy az emberek észhez tértek, mert tulajdonképpen az orbánizmus, ő ki akartak építeni ilyen nagyon, nagyon sötét, moskos, feudális rendszert, így megspékelve ilyen észak-koreás, meg putyini, meg akármilyen idézőjelben demokráciával, és ők tulajdonképpen uralkodni akartak. Ők már megvoltak a kastélyok, már megvolt minden, megvolt a ispán, vármegye, meg a bánat, tudja mi, és ők uralkodni akartak.
2: Igen, de hogyha mondjuk őket kérdezni, akkor nyilván azt mondanák, hogy ők csak egy saját felfogásuk szerint nemzeti, konzervatív, keresztény, szuverén hatalmat akartak kiépíteni, és hát mondjuk önnek lehet igaza az ön saját szempontjából, de mondjuk az, hogy ezekkel az értékekkel így nem foglalkoztak, mert azt gondolták, hogy a bóvó mindenki velük tart, aki magyar, ami már megint elképesztő gondolat. Ez még mindig tart egyébként a fejekben, ez az elképzelés.
5: Nyilatkozta, hogy ő ilyen egyedi országot szeretett volna csinálni, ilyen egyedi országot.
2: Jó lett volna, ha sikerül, nem?
5: Ja, nagyon jó, tehát nagyon jó lett volna, Kim Jong-un, meg Isten őriz.
2: Péter!
5: Még azt szeretném volna megkérdezni, nem tud valamit, hogy Orbán Viktor vásárolt magának 2 darab páncélautót, mikor ment az a francia Emmanuel Macronhoz. Mi lett avval a BMW-kkel? Nem tud róla?
2: Szerintem azok a raktárban állnak. Azoknak azt kell csinálni, hogy levenni a kereküket, és úgy ilyen bakon tartani őket, mert hogy ez biztonsági szempontból így jár. Úgyhogy ezek megvannak, csak hát nem nagyon használják őket, mert hát nem. Péter, örülök, hogy ezt megbeszéltük, köszönöm a felvetéseit.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Hol volt a film, te kék szemmond? Hol a könnyedség az ég felüljön? Hol a megbánásunk célszerű volt, ezért változást láttam az életünkön? Hol a kereszt nem csak kékszerünk volt, hanem szabadulásunk, ezt érted, de mond? Hol a test nem csak

0: Muijana könnjällä päännettelyylit ja muijana könnjällä päännettelyä. Muijana könnjällä päännettelyä, muijana könnjällä päännettelyä, muijana könnjällä päännettelyä.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton befelé a Baross tér után. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Bátor rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma délután 2 órától este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Birök utcában az Ormúdi utca közelében forgalomjelző lámpás irányítással egy sávon változva haladhat gázvezeték javítása miatt. Hétvégén a H5-ös év helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
3: Edith, halló!
4: Jó napot kívánok, Edith vagyok.
3: Üdvözlöm!
4: Üdvözlök én is mindenkit. Egy picit nézzünk vissza szombatra.
3: Igen.
4: Illetve még esetleg a 2 év történésnél, ugye, hogy olyan hirtelen történt tulajdonképpen minden. 2 évvel ezelőtt ugye elkezdődött, megjelent Magyar Péter, és elkezdte járni az országot, egyre többen, és itt volt a szombat, és egyszerűen hihetetlen, ami történt, hogy pillanatok alatt egy ország összefogott, megrendeztek bármit, és itt van, ma hétfő van, és már tart a miniszterek meghallgatása, tehát nem is tudunk felocsúrni, olyan gyors minden, hogy egyikből a másikba ugrunk bele, nincs pihenés.
3: És nagyon furcsa, Edith, hogy én beszéltem itt a hétvégén egy Balaton környéki Tisza-sziget csoport vezetőjével, akik aktivisták voltak, és azt mondták, hogy ők, ahogy közeledtek a választáshoz, ők érezték, hogy ez egy nagyon kemény vagy masszív győzelem lesz az ő részükről, de, mert hogy mindenki úgy fordult oda hozzájuk, hogy tulajdonképpen a szeretetet ők érezték, két kézzel tapinthatóvá vált. És ugye innen Budapestről, vagy a tévéstúdiókból ez nem igazán érinthette meg azokat, akik műsort készítettek, bár az elemzők mondták, hogy ők miket mérnek. Öné a szó, Edith?
4: Igen, de akik ugye mi itt élünk akárhol, vidéken, Budapesten, tehát teljesen lehetett érezni. Tehát ez napról napra, és tényleg úgy van, hogy az ember kiment az utcára, és csak azt vette észre, hogy egyre többen nyugodtabbak, figyelmesebbek, és hát aki egyáltalán olyan, azok ugye pláne, de akik csatlakoztak úgy hozzájuk, hogy olyan szívesen beszélgettek, és nem feltétlenül politikáról, és nem igazán kezdtek már szívni, hanem egészen azok a jó kis hétköznapi odafigyelések. Érdekes. És tényleg olyan boldogság, ragyogás volt, és ezt nem azért, mert akartuk látni, hanem ez tényleg így van, és így lesz szerintem. El is csuklik a hangom, mert még mindig annyira jó érzés volt az, hogy ezt látni, és átjött. Én sajnos nem tudtam kimenni, mert hát az sok lett volna nekem, de átjött képernyőn keresztül.
3: Edith, simán azt szeretném öntől kérni, igen, hogy hagyd folytassuk ezt a beszélgetést délben, tehát 12 óra 24 perckor, hogyha nincs ellenére.
4: Nagyon szépen köszönöm, megvárom.
3: Jó, akkor visszahívjuk önt, és megköszönöm az önök figyelmét, az eddigi figyelmét. Nézzenek minket, mert szerintem most izgalmas nagyon, hogy hogy áll fel az új kormány, kik azok, akiket meghallgatnak, miket mondanak. Például Karikó Katalin lesz az egészségügyi miniszter főtanácsadója, ami egy olyan hír, ami azért, hogy mondjam, valamilyen szempontból különleges, nem? Itt van Edith?
4: Jó napot kívánok, itt vagyok.
3: Jó napot. Figyelek, Edith.
4: Igen, tehát folytatnám úgy, hogy teljesen ugye felháborító, amit a Torockai Lászlóék elkövettek, tehát nem telik el úgy egy ünnepség, hogy valami negatív ne jöjjön hozzá, ez elfogadhatatlan számomra is, és úgy, mint a többünknek, és jogos a felháborodás. Ez a félremagyarázás, ezt kár nekik megtenni, mert ma már ugye minden videó megvan arról, hogy hogyan is történt, és itt ez nagyon szomorú, én a helyükbe még mindig bocsánatot lehetne kérni.
3: Értem.
4: És kíváncsi lennék arra körülbelül, nem tudom, 350-400 ezer emberre, akik ugye rájuk szavaztak, hogy ők, nekik mi a véleményük erről a cselekedetről. 6 emberük van bent a parlamentben, és így képviselni a mi hazánk, tehát már ez is egy szörnyű, hogy ez megtörténhet, és megint a gyerekek. És itt arra rögtön rácsatlakoznék, hogy Orbán Viktor ugye üzent a tiszásoknak.
3: Igen.
4: Ez is egy olyan dolog, hogy a volt miniszterelnök nem megy be a parlamentbe, és nem adja úgy át emelt hővel, hogy igen, elvesztettük ezt a választást, de én voltam a miniszterelnök, és átadom. Tehát ez szerintem a világon ilyen nem volt még, de Magyarországon biztos nem, hogy ne adja át a stafétabotot úgymond jelképesen. Tehát ez szintén. És itt rögtön visszatérnék még arra, hogy 2014-ben,
3: igen,
4: hogy ugye gyerekeknél maradjak,
3: igen,
4: akkor volt ugye a trafik ügy, a dohány gyárakba, és ugye akkor a szakszervezetek tiltakoztak az egész törvény ellen.
3: Azt a törvényjavaslatot emlegeti fel, amikor a nem dohányzók védelmében születtek új szabályok?
4: A trafik, igen, és akkor ugye a szakszervezetek csokoládéval tüntettek, amire ugye az volt ráírva,
3: igen,
4: a csokoládé hátuljára, hogy az angyalkáknak üzentek a gyerekek, hogy a szüleik ne veszítsék el a munkájukat.
3: Uh-huh.
4: És ez ugye eljutott a parlamentbe, és megkapta Semjén Zsolt a miniszterelnök helyettes, Orbán Viktor a miniszterelnök, és nevetve kibontották a csokoládét, és ezt megették. Ezt a jelenetet én a mai napig nem tudom elfelejteni. Teljesen annyira rosszul esett, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy ez több, mint sok. És tulajdonképpen most így visszavetítve, hogy a gyerekek mindig a legutolsók voltak. Tehát a 16 év alatt az Orbán kormány, plusz most ugye Magyar Péter első szava az volt, hogy bocsánatot kért helyettük az áldozatok, gyerekeknek az áldozataitól.
3: Igen.
4: És hogy Orbán Viktor még mindig nem, tehát akkor is, hogy ezt így meg tudta tenni a gyerekekkel, tehát hogy mennyire a törvények és lefóliázott könyveket hoztunk, hogy abban mik vannak, és közben ugye mik történtek a háttérben. Tehát ez annyira elfogadhatatlan.
3: Ugye ennek két oka van, ugye a Szőlő utcai ügyben a miniszterelnök egy nagyon érdekes kommunikációt választott. Úgy mondom, hogy nagyon érdekes, hogy szerintem eléggé kétélű, mert ugye azt mondta, hogy ott tulajdonképpen olyan fiatalok vannak, akik bűnt követtek el, ugye?
4: Jó, igen.
3: Ugye, a Szőlő utcában, és hogy akkor ennek az volt a megoldása szerinte, hogy akkor át kellett szervezni az egészet be a BV alá, és tulajdonképpen, minthogyha itt nem is lenne semmi látnivaló.
4: Igen.
3: Megjegyezte egyébként, hogy ugye azokra a felvetésekre, amik az országgyűlésben őt támadták, hogy miért, mit csinált a rendőrség akkor, amikor már voltak jelzéseik a Szőlő utcában történtek kapcsán, és erre azt mondta, hogy ő a belügyminisztériumnak a jelentését várja, és az alapján lehet megmondani majd, hogy hibáztak ki a rendőrök, vagy nem. Én nem tudom, jól figyeltem-e, de ezt a jelentést én nem ismerem. Ön ismeri?
4: Szerintem senki sem ismeri, talán nem is készült erről. Nem létezik.
3: Igen, ez is lehet, de a másik ügyben, a Bicskei ügyben meg ugye nem húzta magára ezt a történetet a kormány, hanem inkább gyorsan dobta az igazságügyminiszterét, mondvá, hogy az ő szakmai meggyőződése ellenére ugye mégis aláírta ezt a kegyelmi kérvényt, illetve az államfőnek az átküldött iratát. Ugye, mind a kétszer az előterjesztésnél is van egy aláírás, meg az államfői döntésnek az ellenjegyzésénél is van egy, illetve hát leváltatta a köztársasági elnököt.
4: Hát, de nem oldott meg semmit tulajdonképpen, ugye, most fejek hullottak, és aztán minden maradt a régibe. Tehát az, hogy Magyarországon kinevezte saját magukat családbarát kormánynak,
3: igen.
4: És akkor pont a gyerekeket, a legátatlanabbakat kellett maga előtt tolni, és volt olyan, hogy elment óvodába lefotózkodni, mert éppen az kellett, hogy jaj, de aranyos vagyok, és itt vagyok a gyerekkel. És az, aki tulajdonképpen ő most, mintha büszke lenne, hogy 4 vagy 5 gyereke van, és nem tudom mennyi unoka, ugye úgy nagy család lenne, és tényleg, hát ugye az ember fölnéz a családokra, és főleg a gyerekekre. Tehát első szám a gyerek.
3: Igen.
4: Ugye onnan indul. És bizony, ezzel lehet ugye hatni is, meg bármi, de nem lehet kihasználni a gyerekeket. A gyerekek az a mindenkié, ugye?
3: Igen.
4: És ez a legnagyobb fájdalom. És itt ez, hogy meg voltak hívva a gyerekek, ugye itt megint arra, és micsoda boldog gyerekek. Tehát ez egy olyan világra szóló történelem. Ez biztos, hogy történelemben benne lesz, mert ennyi csillogó szemű gyereket, és a tanár, aki velük foglalkozik, tehát őt se felejtsük el, ez egyszerűen csodálatos. És ez már egy jó indulás, hogy itt vannak a gyerekek, és fontosak. Számomra ez az egyik legfontosabb, és túl is érzékeny vagyok erre az én személyes okomnál, de ez másodlagos ebbe a helyzetbe most, de ennek örülök, hogy ez akkor is megtörtént, és ez a 6 ember, aki kivonult, annyira jelentéktelenek számomra, hogy teljesen mindegy. És nekem mindegy, tehát itt nem csak anyáról, a szülőkről van szó.
3: Igen.
4: Hát apa, anya, és így. Hát ez egy család. És azok, akik kiállnak, azok a teljesen megsüvegelem őket, mert igen, a gyerekekért mindent. Mert annélkül se ország, semmi nincs, és köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Edith,
4: és azt kérem, igen.
3: Ha már egyszer beszélünk, ugye nagyon érdekes volt, hogy az első dalra ugye még a Fidesz frakció is fölállt és tapsolt egyöntetűen, azt lehet mondani, de a tavaszi szél vizet árasztra már csak néhány fideszes állt fel és tapsolt. Bocsánat, néhány fideszes tapsolt, ugye, mert ott nem álltak fel. Úgyhogy ez egy megosztó helyzet, amikor van egy nyilvánvaló cukiság, nyilvánvaló olyan történése az életnek, amely az embernek a lelkére hat, vagy valami fajta többlethordozó értéke van, ugye, mert a Magyarországgyűlésben ilyen még nem volt, de hogy ezt hogy lehet ellenzéki politikusként kezelni úgy, hogy nyilvánvalóan egy örömünnep az új többség megválasztásához, ami zajlik. Ugye ez egy egyrészt méltósági kérdés, államférfiúi vagy államhölgyi probléma, és másfelől meg egy politikai, ugye stratégia kérdése.
4: Nem lehet politikai. Ez teljesen elítélem ezeket a dolgokat. Politika, a zajlik, hogy de ilyenkor, amikor én képviselő vagyok, és bekerülök tényleg a parlamentbe, és ott ülök, akkor teljesen mindegy, hogy, mert lehet, hogy elméletileg a Tisza himnusza lenne, ha ő magukra vennék a tavaszikor, teljesen mindegy, hogy, mert lehet, hogy elméletileg a Tisza

0: ehhez is nagyon-nagyon sok szál kötődik nekem, és az megint az egyszerűen ilyeneket, mikor az ember csak eszébe jut és emlegeti, tényleg nem lehet úgy róla beszélni, mert annyira
1: többet. Tehát a maga szempontjából, ugye az volt a Fidesznek a kampányban a hívószava, hogy a szeretet jegyében politizál. Hát miféle szeretet volt ez?
0: Na, pontosan ez volt az, hogy ugye most így az ember úgy számot vett, hogy mi is történt eddig, és hogy kormányozott az Orbán kormány, ugye? És nincs egy pozitív, amit egyetlen egyet azt mondtam, hogy jó, föl tudnék idézni, nincs.
1: De mondom, számomra azok a politikusok, akik a gyerekeket megtapsolták, azok előtt le a kalappal. Még a Fidesz politikusai közül is fölálltak a gyerekek
0: igen,
1: fogadására.
0: Csak amikor ugye mégiscsak egy csapatban vagyunk.
1: Igen.
0: Ugye, és mit tudom én, 50-en vagyunk. Mondjuk abból 10, és akkor 10, és a többi az ott el van. És a 10, ő magát megmutatja, hogy én... Itt vagyok, de én nem oda tartozom mégse, mert emberileg nem engedhetem meg magamnak. És igen, hát ez is normális dolog, hogy én saját magamnak ezt megkövetelem magamtól. És teljesen mindegy, hogy miről van szó, én magamat nem adom el ilyenekért. Tehát az én értékrendem az az enyém, és legyek bárhol, azt én tartom.
1: Edith, szívemből szólt, és nagyon megköszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, további jó munkát.
1: Minden jót kívánok, kezit csókolom. Zoltán.
2: Jó napot kívánok, Somos úr.
1: Üdvözlöm.
2: Zoltán vagyok, unokáimnak csak becepapa, ezzel elárultam azt, hogy tulajdonképpen már eléggé komolyan nyugdíjas vagyok. Hát nem pont a feltett témákra, de azt hiszem eléggé hozzá kapcsolódva szeretnék néhány gondolatot állni.
1: Figyelek!
2: Hát mindig azt mondjuk, hogy mi mindenben világelsők vagyunk, hogy ott vagyunk az élvonalban. Hát akkor most tényleg világcsúszót döntöttük. Ilyen rövid idő alatt ennyi sikeres szőkehályog műtétet még nem hajtottak végre a világon, és ennek a hálendre a tolója, és ilyen rövid, alig egy hónap. Ennyi Fidesz szavazó, oda szavazottak, már a felesem vallja magát Fideszesnek, hogy ilyen gyorsan javult a látások, az hihetetlen.
1: Igen, de hogy mondjam, Hannendrének ebben a diagnózisban csak a detektálás jutott, tehát a megállapítani azt, hogy áll az egészségi állapota azoknak, akik
2: szavazott. Az rendben van, de a tény az tény lett.
1: Hát a tény az tény.
2: Na, akkor ehhez nagyon örülök neki, hogy ennyien gyorsan tisztán látnak. Aminek viszont annyira már nem örülök, mert azért nem látom a Fidesz politikusai és kormánytagjainál ugyanezt a tisztánlátási folyamatot, ott lassabb lesz. Úgy látszik, nekik nem csak a szemükkel van baj, ami a nyakukon van ott a fejük környéken, valami mással is.
1: Na jó, de Zoltán, az ő pozíciójuk még azért kettős, tehát a Fidesz kormány miniszterei még hivatalban vannak.
2: Ja, jó, nem, tehát, majd akkor is már
1: elkezdtem nekem kicsit. Igen, tehát ugye én olvasom az újságíró kollégák beszámolóit az országgyűlésből, és a kedvencem az a beszámoló, ami egyébként Rényi Pál Dánieltől való, a 444.hu munkatársától, aki megkérdezte Kocsis Mátétól, hogy szabadna egy interjút vele csinálni. És Kocsis Máté rázta a fejét, majd hirtelen sebben lobbal elment a kollégájával, egy 10 méter után visszafordult, és azt kérdezte Rényi Pál Dánieltől, hogy milyen érzés kormánypárti újságírónak lenni. Szóval azért, hogy mondjam, ez nem könnyen dolgozható fel, ami történt, úgy néz ki.
2: Reméljük, az előbb-utóbb csak sikerül. Először mindig megdöbbent, hogy miért mondanak olyat, hogy a nemzeti együttműködés rendszere nem volt elég hatékony. Én azt állítom, hogy az volt.
1: Hogy nem volt elég hatékony, és ön úgy gondolja, hogy az volt?
2: Akkor a rombolás elkövetni a magyarok ellen, mint a NER-nek 16 év alatt.
1: Aha.
2: Egyszerűen elképesztő, és ezt

0: Halló?
1: Én hallom, csak azt kérdeztem, hogy nem volt elég hatékony, mondják sokan a nemzeti együttműködés
0: Igen,
1: rendszerére,
0: hatékony volt.
1: és hogy ön azt állítja,
0: Persze.
1: hogy hatékony volt. Jól értem?
0: Hogyne? Hát 16 év alatt többet rombolt, mint a török 150 év alatt többet ártott a magyaroknak.
1: Igen, de a hatékonyságnak van egy pozitív értelmezése, hogy a hatékonyságnak van értelme.
0: Igen.
1: Nem?
0: Azért néhány példát majd elmondanék vele kapcsolatban. Halló!
1: Nem tudom, hogy Zoltánnak mi a probléma, hogy miért nem.
0: Nagyon rossz, Jani, a szakadozik a vonal, elnézést kérek.
1: Semmi baj.
0: Tehát én ebben arról indulnék ki, hogy nem volt elég nekik 16 év néhány olyan dologra,
1: igen,
0: amit már akkor mindjárt azonnal megítéltek. Hát kezdem a magánnyugdíj pénztárakkal. Ugye az sikerült pillanatok alatt szétrombolni. Méghozzá tökéletesen. Akkor mondta azt a Selmeci Gabriella a parlamentbe, hogy már ellopják a magánnyugdíjpénztárok az embereknek a pénzét.
1: Igen.
0: Hát az én feleségem magánnyugdíjpénztár maradt, 2,2 millióval zárták a számláját,
1: igen,
0: most több mint 7,5 millió van rajta. Hát, hogy csak mellékesen mondjam, az én nyugdíjamnak ezért januárjában sikerült elérni a kétszeresét, mint amennyi abban az időben volt. Hát egy tréfásat is mondjak, mert nem volt elég a magánnyugdíjpénztár egyéni számláknak 16 év arra, hogy megcsinálják. Hát szerintem egy pár hónap munka lett volna. De hát akkor nem lehetett volna annyit lopni. A másik, hát ez egy tréfásabb dolog. Hát emlékszem még az országgyűlés ülésen, amikor Matolcsi György egy sör alátéttel mutogatta nekünk, hogy erre fog ráférni az adóbevallásunk. Hát most adtam be az enyémet. 32 korsó sör fér rá. Nem tudom, hogy kinek nyújthatom be a számlát a másik 31-ről, mert 16 éven keresztül az a 31, minden évben jár nekem az a 31 korsó sör. Hát egy kicsit közelebbi témákról is hagyvesek, és az a szavahihetőség egy kicsit. Ugye Navracsics Tibor úr azt mondta már 4 éve, hogy 3 hónap alatt hazahozza Brüsszelből a magyarok pénzét. És hozzátette, ha ez nem fog megtörténni, akkor ő lemond. Biztos vagyok benne, hogy Navracsics Tibor lemondott. De a reggeli kávéjáról, és nem a miniszterségéről mondott le. Még egy dolgot vetnék fel, én nekem a Kármelita mindig egy kicsit zavart, igaz, hogy mindenféle ilyen Fői, Vármegye, meg Főispán, meg nem tudom, ezek egy kicsit idegesítenek, zavartak, minek kellett. De én, amikor Kármelitába beköltözött a kormány, akkor még nem gondoltam, hogy ez lesz a Kárpát-medence jósta. Tudnék, innen olyan információk kerültek ki, amit még véletlenül se sikerült semmit sem igazolni, bármint a történet nem igazolta, vagy a tények nem igazolták, ez főleg gazdaság, ez nagyváton volt a főjós, úgy érzem, de volt ott több jós is. Hát ilyen jós volt a Matolcs is, azt mondta, 2030-ra utolérjük Ausztriát.
1: Igen.
0: Hát csak azt nem mondta meg, hogy miben. Mert lehet, hogy egy feljutó alkoholfogyasztásban utolértük Ausztriát, meg néhány ilyen kérdésben lehetne sorolni, de az a gyanom, hogy van még néhány. Hát ide tartozott az is, most már nagyon legközelebbi téma, hogy ugye bejelentette volt miniszterelnökünk Orbán úr, hogy repülő rajtot fog venni az ország. Hát csak hiányzott a Viktor, amikor a jelző szerkezető volt szó. Elfelejtett, mert ez nem repülőrajt, zuhanó repülőrajtot vett az ország. Úgyhogy én azt hiszem, erre kéne gondolni, amikor ezeket csak példaként néhányat felsoroltam. Aztán lenne néhány javaslatom is. Én olyanokat hallottam, az mennyire komoly vagy nem, hogy a volt neves országgyűlési képviselők és kormánytagok lélegeztető gépbe szeretnék felvenni a pénzüket most, tehát a végkielégítésüket lélegeztető gépbe szeretnék felvenni. Fantasztikus lenne. Aztán még egy javaslatom lenne, én utána néztem és megrémültem. A újszülöttek számának alakulását és a államadóság alakulását próbáltam összehasonlítani 1985-től egészen napjainkig, a friss 25-ös adatokkal.
1: Igen.
0: Hát borzasztó. Be kell valami az átkosba, egészen azóta folyamatosan csökken a született gyermekek száma évente, és folyamatosan nő az államadóság. Megnéztem, és érdemes, aki akarja nézen után, most nincs előttem pontosan a számozatok, hogy mennyi volt az 1985-ben az átkosban, mennyi volt a patásördög alatt 2005-ben, mennyi volt 2015-ben, és mennyi 2025-ben. És én elismerem, hogy voltak jó cselekedetei, ehhez tett valamit, akart az Orbán kormány. Csak egyetlen egy problémát látok benne, hogy ő akar, hoz intézkedést, és utána ezzel teljesen ellentett propagandát hajt végre. Hát ki akar gyereket szülni egy olyan országban, ahol nyakunkon a harmadik világháború? Hát egyszerűen borzalom. Hát meg nyakunkon a háború, elviszik a tüleinket, vagy testvéreinket, a gyerekeinket, viszikat. Szóval ez a propagandával még a jó intézkedéseiknek a hatását is, társadalmi hatását nullára rombolták le. Én gondoltam, esetleg kellene egy nemzeti konzultációt tartani. Én erre a nemzeti konzultáció témakörébe betenném, hogy egyetérte ő azzal, hogy akkor, ha már szó volt itt, mondtam a lélegeztető gépeket, ebbe kapják meg a nyeres képviselő kormánytagok a végkielégítéseket. Egyetérte ön azzal, hogy minden a parlamentből kiesett, vagy kormányból távozott személy a felépült stadionokba élete végéig kapjon egy feliratos széket, amire ingyen bemehet. Úgyhogy egy pár dolgot hozzátettem. Én köszönöm szépen, és
1: én köszönöm.
0: Mindenkinek is tisztán látás minél gyorsabban.
1: Én köszönöm, hogy itt volt Zoltán. Minden jót kívánok.
2: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton befelé a Baross tér után. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Bátor rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma délután 2 órától este fél 8-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Birak utcában az Ormúdi utca közelében forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon változva haladhat gázvezeték javítása miatt. Hétvégén a H5-ös év helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Normális ellenzék lesznek, ezt ígéri Gulyás Gergely. Szóval ezekkel kapcsolatban várjuk a véleményeiket, és itt is van Alexandra velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát nem ezekhez szeretnék hozzászólni, de azért most lenne egy pici véleményem.
2: Legyen.
3: Gulyás Gergely azt mondta, hogy normális ellenzék lesznek. Hát remélem, hogy normális ellenzék lesznek, mert hogy kormánypártként rohadtul nem voltak normális, az egészen biztos. Ez az egyik rövid véleményem. A másik pedig a Karmelitával kapcsolatban. Hát eleve tudtuk, hogy a rongyrázás magas iskolája, amikor mondták, hogy ugye a miniszterelnök irodának a függönyét aranyszálakkal szőtték át, meg a tapétának a izéje is aranyszálakkal. Hát de mi a jó Istennek? Én nem tudom, hogy ez az arany dolog. Ugye van, akinek arany budia van akinek arany csapja van akinek arany fürdőkádja van, mondjuk, mint Mága Zoldánnak. Hogy ez a lehető legundorítóbb szerintem a...
2: Na, szóval... Hát az aranyat, az könnyű tisztán tartani, ugye nem rozsdásodik, őrzi az értékét, de nem akarom elviccelni, csak hát...
3: Persze, hát egyszerűen másnak meg zsíros kenyére nem jut, szóval végtelenül felháborító és nagyon aljas dolog. De nem ezzel szerettem volna. Nem ezt szerettem volna mondani, hanem a helyzet az, hogy először is, mindenek előtt, tiszta szívből gratulálok Anitának, Köböl Anitának. Remélem nem fogja megbánni azt, hogy lecserélt az a tévét a kormányszóvivőségre, de tiszta szívből kívánom, hogy jöjjön össze neki minden, mert egy nagyon szerethető, csupa szív lény, aki megérdemli azt, hogy minden sikerüljön neki az életben. És egyébként én megmondom őszintén magának, hogy a pénteken délelőtt reggel ő vezette a startot egyedül, ugye, mert a pénteki az egyedül vezeti
2: igen.
3: műsort. És a végén, amikor a Start Plusznál elköszönt, akkor gyanús volt nekem, már olyan szállt, én nem gondoltam, hogy ilyen pozíció vár rá, csak az, hogy mondom, most drága bogaram, miért köszönsz el így, mert nagyon érzelmesen köszönt el, valahogy olyan, hogy mondom, hova mész, vagy mit csinálsz, vagy mi van? De tényleg olyan érzelmes volt, nagyon érzelmes volt. Hát ugye nem mondhatta el szegénykém, hogy ő most miért köszön így el, de most így utólag megérti az ember. De mondom, tiszta szívből kívánom neki azt, hogy minden sikerüljön, amit szeretne. Mert egy nagyon szerethető, csupasz szív, nagyon okos kis csaj. Sikerüljön neki. Mondom, ezt tiszta szívből kívánom.
2: Mindannyian így vagyunk vele, és gratulálunk természetesen Köbön Anitának.
3: Gondolom. Na most még valamit szeretnék mondani a szombattal kapcsolatban.
2: Tessék.
3: Hát én nem néztem ugye egész nap a dolgokat. 4 órakor átkapcsoltam megszokásból a az extrára, hogy na mondom, ugye jön a fórum, akkor nézni fogom. De hát ugye, akkor a parlamentből volt még a közvetítés, hát bőgtem, mint a már.
2: Igen, talán pont akkor jöttek be az ülésterembe a Sükösdi Tambura zenekar gyermekzenészei.
3: Hát azon, azok a gyerekek, lehetett látni a csillogó szemeket, a csodaboldog kis pofikat, és ahogy ugye ott hátul állt, és fogta a két gyereknek a vállát a kísérő emberük, aki foglalkozik velük, ez a néből nem tudom én, hogy hívják ember, aki le a kalappal egy csoda ember, hogy mit összehozott, és komolyan mondom, úgy bögtem, mint a vacsa már, amikor ezt láttam, de láttam, hogy azért Velkei képviselő úr is elbőgintette magát, meg hölgyek is törölgették a szemüket, úgyhogy ez nagy élmény volt, és aztán utána, amit a térről közvetítettek, a Kossuth térről, hát csoda volt, nagyon nagy élmény volt. Megmondom őszintén, hogy én a Presser Gáboron nagyon meglepődtem, mert ő soha nem szokott politikailag megnyilvánulni. Most megnyilvánult, eleve azzal, hogy részt vett egy politikai eseményen, azon kívül, amit mondott, ezzel a dallal kapcsolatban, amit eljátszottak a Neked írom a dalt.
2: Igen.
3: Hogy ez az 51 éves dal, ez túlélt rendszereket, túlélt különböző, mit is mondott?
2: Hát igen, hogy túl, igen, hát ugye még a Kádár rendszerben íródott, aztán ugye a...
3: Egy éves a dal, és hogy túlélt puha is, kapzsi diktatúrákat, és hát gondoltam, hát akkor ez valószínű, hogy Orbán úrra gondolt, de mondom, nagyon meglepődtem, de nagyon szép volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett az egész, csodálatosak voltak a fiatalok, a Wunderlich Józsiék, és megmondom magának őszintén, hát azért legjobban azért csak az egészségügyi miniszterelnök jelölt.
2: Hát az elvitte a sót, persze, hát de nem tudom, hogy tetszett-e látni, vagy tudja, hogy a teljes világ sajtó beszámolt róla, április 12-i táncáról is, igen, meg a szombatiról is, úgyhogy ez már egy ilyen dolog.
3: És nekem nagyon tetszett az, hogy ugye meghívták a zenekart, illetve a hölgyet, aki
2: igen,
3: és ott ugye élőben elő is adták, és lehetett látni a zenészeken is, hogy annyira élvezték azt az egész előadást, hogy szenzációs volt. Szenzációs volt, le a kalappal.
2: Jó, szuper.
3: Én nekem ez akkora élmény volt, én többször úgy elbőgintettem magam, amikor Olái Bolya elénekelte ugye Magyarországot, akkor megint elbőgintettem magam, de nagyon jó volt, mert úgy felszabadított.
2: Hát igen, ennek ezt biológiailag is alá lehet támasztani, de ugye ez inkább a lélekre meg az érzelmekre hatott. De egyébként az egy bizonyított dolog, hogy amikor az ember sír, akkor olyan hormonok szabadulnak föl az agyában, ami egyébként egy megkönnyebbülést okoz. Tehát, hogy ezért most szokták is mondani, hogy ez jót tesz bizonyos időközben.
3: Nagyon jót tett a lelkemnek mindenképpen. Négy hete én komolyan mondom magának, én csodálatosan érzem magam, mert én visszakaptam a magyarságomat. Én ezt már a Ferinek elmondtam, hogy én tőlem elvették a magyarságomat 16 éven keresztül, nem számítottam magyarnak, évekig gyűlöltem a kokárdát, pedig boldog.
2: Azt nem szabad, azt nem szabad, hát tudom, az mindannyian kérdez.
3: Mondjuk azért néhány éve már kitűzöm, de egyszerűen gyűlöltem, sok mindent meggyűlöltettek velem, de leginkább azt, hogy nem vagyok magyar, és visszakaptam. Április 12-ének éjszakáján, amikor akkor szintén ugye tartott egy beszédet a Magyar Péter, és akkor azt mondtam a fiamnak, mert együtt néztük, mondtam neki, hogy na végre, most visszakaptam a magyarságomat. De azóta próbálják elvenni újra tőlem a nemzeti oldal, meg a nem tudom én mivel, de egyszerűen ne, hát szóval álljon már meg a menet. Egy ország vagyunk, egy nemzet vagyunk, hát mi ugyanúgy oda tartozunk, mint a másik, és a másik ugyanúgy oda tartozik, mint mi. Egy nemzet, egy magyarság vagyunk.
2: Hát így van, magyarságát azt senkitől nem lehet elvenni, az az övé. Úgyhogy ez, én így gondolom.
3: Úgy éreztem voltam András, úgy éreztem.
2: Értem, amit mondani tetszik, de hát ez faktum. Tehát a magyarság az van, ez kész. Jó.
3: Hát így van.
2: Alexandra.
3: Várjon még valamit.
2: Még egy gondolatot, mert utána...
3: Magának szeretném mondani,
2: kérem,
3: hogy évek óta figyelem magát. Egyszer beszéltünk, és én mondtam magának, hogy magát azért kedvelem már eleve, mert hogy Andrásnak hívják, mint a... És számomra ez a világ legszebb neve, a fiam is András.
2: Na, hát én, köszönöm, örülök. Igen.
3: De mondom, hogy én figyelem magát évek óta, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött. Úgyhogy gratulálok
2: szépen.
3: Magának.
2: Köszönöm szépen, nagyon kedves.
3: Gratulálok magának, csak ezt akartam mondani, úgyhogy további szép napot kívánok mindenkinek.
2: Nagyon szépen viszont köszönöm.
3: Viszont hallásra.
2: Erikával folytatjuk, még van körülbelül 4 percünk a reklámig, aztán, hogyha esetleg még marad Erikának mondani valója, akkor átvisszük a szünet utára. Kezdj csokolom, jó napot kívánok!
4: Mindenkit nagy szeretettel, és nagyon köszönöm a lehetőséget, és nagy tisztelettel üdvözlök, és nagyon köszönöm, hogy meghallgatnak. Gyakorlatilag én megpróbálom ezt röviden összefoglalva. Hát az első ponthoz, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr bemutatta a Karmelitába, hogy gyakorlatilag a hatalom irányítói, és egyáltalán miért volt erre szükség, és a csillogás, ugye a villogás, és az, hogy ez a luxi, ez, hogy egy kicsit engem a kanári madarakra emlékeztet, meg a szarkákra, mert a szarkák azok általában szeretik, ami csillog, villog. Nekem is van a rokonságomban, a családi körömben, hogy ő mindent ilyen ezüsttel, arannyal bevont, tehát őt vonza ez, és magát is úgy fölaggatja, mert úgy szereti ezt a csillogást visszalátni, visszanézni. Na de hát itt ez is egy ilyen máz volt, leöntöttük itt az egész dolgot, mert ha megnézzük, hogy a zsákfalukba hogy élnek emberek, és a hétköznapi emberek hogy élnek. Na most Magyar Péter fölállt a platósótóra, és nem kellettek neki tekkes ilyen emberek, meg egyáltalán ilyen védő emberek, meg akik őrizik a dolgokat, amikor miniszterelnök úr is úgy kiállt és elmondta a beszédét, vagy egyáltalán ő kíváncsi volt a magyar emberek hétköznapi életére, mert azért elmondtuk már nagyon sokszor, hogy a ország élére azért választunk vezetőt, minisztert, ugye, miniszterelnököt, hogy az a népet, tehát az itt élő, nevezhetjük ezt népnek, most ez a fogalom egyébként úgy visszajött, de hát gyakorlatilag mi alkotjuk az országnak azt a részét, hogy működtetjük. Ezt már sokszor elmondtam, a vasutas, a tűzoltó, ön András, az egészségügy is, aki a kukát, tehát mindenki, és ettől működik egy ország.
2: Hát persze,
4: na most jól kell magának mindenkit itt az országba érezni ahhoz, és megbecsülni erkölcsileg, anyagilag, mert ugye elmondtam ezzel, hogy jogunk van dolgozni, de hát és hogy az embernek vannak kötelességei, de vannak jogai is. Hát azért nagyon sok jogot itt a 16 év eltörölt, mondjuk átírt törvényekkel, amit a múltkor már elmondtam. Még 3 dolgot nagyon kiemelnék. Örülök, hogy a kormány ilyen hamar megalakul, és egyáltalán szerintem nincs is erre példa, hogy ilyen hamar megcsinálták.
2: A magyar történelemben biztos, hogy nincsen. Nincs. Most azt biztos, nem tudom, hogy András, máshol, igen. De igen. Ilyen még valóban így, ilyen formában nem volt. Ez kétségtelen.
4: Tehát ilyen rövid, ilyen futó tűzként, és én belehallgattam, nagyon kevés mostanában az időm, mert ugye kert van nekem is, elfoglalt vagyok, de belehallgattam például a Vitézi Dávid, a közlekedési miniszternek, tehát gyakorlatilag ez a meghallgatás, vagy ezt nem tudom, András szakszerűen minek nevezik.
2: Hát így tökéletes, miniszterjelölti meghallgatás.
4: Ugye? Hát valami csoda volt. Én ebbe az emberbe, András, nagyon kellemesen csalódtam, mert ugye egy kicsit én érzelmeken alapuló ember vagyok, és amikor Karácsony Gergellyel voltak kemény viták ott a fővárosi, ott a polgármesteri hivatalban, sok helyen akkor is üzentem a Gergelynek, Karácsony úrnak, mert én őt nagyon tisztelem, és azt mondom, hogy legyen sokáig Karácsonyunk, legyen ő nagyon sokáig, jól vezeti ő. Hát egy kicsit elkanyarodtam, voltak ott kemény viták, tartják, és azért nem sok mandátummal nyerte meg végül is Karácsony Gergely a főpolgármesteri címet. Én őt biztos, hogy vannak ott hiányosságok, biztos vannak, amiket ott helyre kell tenni. Én ehhez nem értek, mert nem vagyok politikus, de ez érezhető volt. Érezhető volt az is, hogy nagyon nehezen lehetett ezt megvédeni, ezt a címét, abból adódóan, hogy nagyon sok feltételt a működéshez, a főváros és egyáltalán nagyon sok polgármesteri hivatalt kiüresítettek azáltal, hogy nagyon sok adót vezettek be, és pénzeket vontak el. És attól tartottam már a végén, hogy itt ők annyira ki akarják üresíteni a jogköröket a polgármestereknek, nem dönthetnek a saját városukban élők akarata, meg egyáltalán ez is csak egy mázolt, hogy megkérdeztek bennünket. Na mindegy, én itt is kell, hogy egy nagy változás legyen a városok, a polgármesteri hivataloknál is, és itt is nagyon elkanyarodtam, mert nagyon összetett ez a dolog. A lényeg az, hogy én mindig azt mondtam, hogy lesz, ahogy lesz, a Vitézsi Dávid és a Karácsony Gergő a szívlapátot tegye oda maga közé, és örülök, hogy most az a kérdés, az az oldal megoldódik, hogy most már ő azért stabilizálta ott, reméljük, a helyzetét, és maradjon is, mert jól
2: bocsánat, csinálja. Kire tetszik gondolni, hogy Karácsony Gergelyre? Ja, értem.
4: Igen, hogy azáltal, hogy ki lett emelve ott mellőle a Vitézsi Dávid. A Vitézsi Dávid pedig nagyon jó szakmailag, amiért én egy kicsit nehezteltem rá, bennem megvolt az, hogy én mindig a Karácsony mellett voksoltam, mert a szívem szerint én úgy érzem, hogy ő nagyon jól vezeti a város, de hát ezt mondják meg az ott élők, ott lakók. Én, mint Debrecen második fővárosából láttam ezt így, és nagyon örülök a Vitézsi Dávid szakmailag, nagyon szuper, képbe van, hát válaszolt ott a feltett kérdésekre, és hát ott egyszerűen papír nélkül minden, tehát ő nagyon képbe van, és szerintem nagyon jó döntése volt Magyar Péter miniszterelnök úrnak, hogy őt teszi, hát nyugtával dicsérjük a napot, tudjuk, hogy a pénz az nagyon kevés, egyszerre minden nem lehet megoldani. Itt érnék ki az egészségügyünkre, hogy nagyon boldog vagyok, nagyon karakán, és olyan ember, igazi ember, emberi nekem, és nem a táncával, hanem a tánc az egy ilyen jelképes, szimbólumszerű valami nekem, hogy ő mutatja, hogy milyen fitnet, és amikor ment ott a parlamentbe, hát bizony-bizony, akik mentek utánuk, nem tudom kik voltak, de loholtak, mert nem tudták a tempót.
2: Hát mondjuk Hegedű Zsolt azért egy magas ember, hosszú a lába, tehát amíg ő lép egyet, addig mások kettőt, tehát ez is benne van.
4: Drága András, az egészségügybe is tudom, nem haladhatunk ilyen ütembe, de el fogja kezdeni, és már megnyitotta, hogy oké, hogy ez nem megy máról holnapra, de igenis a bizalmat vissza kell szerezni, és le kell állítani ezeket. Hát mennyi titkosítás volt itt? Hát a Covid alatt én személyesen meggyőződtem. Nekem ismerősöm halt meg Covid-ba, és nagyon-nagyon sokan, András, és itt egy 50 ezer ember, egy kisváros lakosságot veszítettünk, akármerről nézünk. Na most ez lehetett Covid, lerobbant immunrendszer, lehet ez bármire ráfogni, de az, hogy az már ki lehet mondani, hogy orvosok egyik klinika, például a Kenézivel, egyszerűen nem lehetett konzultálni.
2: Igen, ez érdekes, hogy ugye Hegedű Zsolt is azt mondta, hogy például...
4: Igen.
2: Igen, nem, hogy azt mondta, például a kórházi fertőzéseknek a megelőzésére, például a nyilvánosság az azért egy nagyon jó dolog, mert neki ez a tapasztalata, hogy például az Egyesült Királyságban, ott az ilyen különböző kórházakban forgatócsoportok voltak, a média sokkal könnyebben hozzáférhetett a valósághoz, és emiatt például már egyrészt a kórház üzemeltetőinek volt egy nagyobb felelőssége a tekintetben, hogy azokat az egyszerű dolgokat dolgokat megtegyék, vagy éppen számon kérjék, hogy mit tudom én, kézmosás. Most pont, ugye pont Hegedűs Zsolt mondta ezt. Nagyon-nagyon kíváncsian várom én is riporterként is, hogy vajon tényleg az lesz-e majd, hogy az egészségügyi intézményekbe a média, és ezáltal így a nyilvánosság is sokkal jobban betekinthet. Ez szerintem egy nagyon kulcskérdés lesz a következőkben.
4: Igen, és ami nagyon-nagyon fontos, ugye én magamból kiindulva, tehát az átlag embereknek, illetve hát már nem vagyunk átlag emberek, mert én úgy érzem, most a politika bevont minket, és gyakorlatilag mi is csináljuk a politikát. Igenis számon fogjuk kérni, és igenis kellenek az akták megnyitása, és mindenkinek szembe kell nézni a tetteivel, mert annak idején sok politikus ígérte ezt, de nem tette meg, és ez nem jó. Tehát le kell zárni, akkor lezárni. És nagyon kiemelném, és nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy az egészségügy bevonta Karikó Katalin, és állva tapsol, komolyan András, én olyan boldog voltam, mert én elismertem a Karikó Katalint mindig is, de itt azért, mikor asszonyságnak nevezték, én azt kikértem, és mondták is, hogy hát az egy szép dolog, hogy valakit, hát mondom, lehet asszonyságnak, de ő azért egy hölgy, egy elismert szakember.
2: Hát meg egy Nobel-díjas kutatóorvos.
4: Hát, tehát. Egy kutatóorvos, hát azért bocsánatot kérek asszonságozni. És itt látszik meg, és térnék ki a Gulyás Gergelynek a harmadik pontjára, hogy gyakorlatilag nagyon szeretném tényleg azt látni, hogy ellenzékbe már, hogyha kormánypárti részen ellenségesek voltunk lejárató kampányokkal, plakátokkal, gusztustalan, ízléstelen, jöttek ki a gyerekek az iskolából, rettegve, óvodába, hogy anya, mi az, bomba, úristen. Tehát szóval szíjésen ezt a társadalmat, ezért igenis felelősek. Felelősek a reklám, az újság, a média, és kiemelném itt a három sajtóreferenst, akit szintén miniszterelnök úr. Meglepődtem, nem ismerem az RTL-ből azt a két hölgyet, de itt az ATV-ből a Köböl Anitának nagy szeretettel gratulálnék, innen a fakanám elől, mint egy háztartásbeli asszony, vagy nőszemély, vagy ki minek
2: nevezik. Asszonyság.
4: Asszonyság, igen, az Erika asszonyság, mert tényleg nekem politikai kötődésem egy pártban nincs, és nem is lesz, mert én azt mondtam, hogy én ha alakítanék, amihez már idős vagyok, az igazság a valóság pártját, hogy tükröt mindenki elé, és mindenki tisztességbe, becsületbe, és ha csináljuk, ez így érdemes, nagyon remélem, hogy így fogjuk vinni tovább. Érdemi párbeszéd. Mindennek az alapja András, mindennek a alapja a beszélgetés, de viszont az tegyék oda a szakmai érveket, a szakmai véleményekkel, és legyenek viták, és ez az érdemi párbeszéd.
2: Itt hát erre, ezt kíváncsian várjuk. Erika, viszont engedje meg, hogy ezt a fajta párbeszédet, ezt most mással is még folytathassuk.
4: Köszönöm szépen.
2: És mi
4: köszönöm.
2: Majd egy következő alkalommal. Köszönöm szépen. Kezét csókolom. És Péter következik. Azt hiszem, hogy a délelőttöt talán belezárjuk. Jó napot kívánok!
5: Tiszteletem, a legjobbakat kívánom, András, én Péter vagyok. És azzal szerettem volna én csak egy pár szót beszélni, hogy én a Mi Hazánk, vagyis Torockai, hát a Mi Hazánk pártelnökének nem értettem egyet vala azzal, hogy ő miért vonult ki akkor, mikor ez a 100 tagú cigányzenekarnak az ifjúsága ugye felvonult, és ott előadtak egy programot.
2: Igen. Hát a Süközdi Tambura zenekar, tehát nem a 100 tagú cigányzenekar, a Süközdi Tambura zenekar.
5: Igen. Na, a lényeg az, hogy én innentük kezdve, én úgy értelmeztem a Torockai pártelnök úrnak a hozzáállását, mint aki rasszisai elveket képvisel. A másik, hogy nem tudom, mielőtt ő ezt a döntést hozta, hogy kivonul, felehívta a támogatóit, hogy ő kivonulhat.
2: Hát nem vagyok ebben biztos, de mondjuk tehát ugye azt mondja, hogy nem azért vonultak ki, mert hogy a tambura zenekar jött be, ők az Örömóda, az Európai Unió himnusza ellen akartak így tiltakozni, És hát, tehát ugye azt mondja Torockai László, csak egy kicsit furcsa ez a dolog ezzel együtt,
3: hát
2: hogy mert átverte őket a Tisza, mert hogy ők az örömóda ellen akartak tiltakozni, ők akkor akartak kivonulni, de aztán mégis ez valahogy úgy sikerült, hogy amúgy a házelnök Forstoffer Ágnes bejelentette, hogy következik a Sükösdi Tambura zenekar, és ők látták, hogy jönnek be a gyerekek, és ezután mentek ki. Na most az eredeti program szerint amúgy pedig a Szózatnak kellett volna jönnie, aminek szintén...
3: Igaza van, tökéletesen igaza van. De mikor vonult az be ki? Amikor meglátták, hogy ez a zenekar bevonul.
2: Hát igen.
3: Tudták, hogy az a program nem lesz, akkor miért vonultak ki?
2: Ezt, de erre én is nagyon kíváncsi lennék, de valószínűleg ez, most hallottuk Torockai Lászlónak a véleményét, hogy nem az jött, amit ők elterveztek, és ők meg tartani akartak, és nekik a Szent Koronára való eskütétel volt a legfontosabb. Mert hogy ugye az sem történt meg, biztosan tudja, hogy eredetileg úgy lett volna, hogy a Szent Korona bent lett volna az ülésteremben.
3: Igen, igen.
2: De ehhez a Szent Korona társulat nem járult hozzá. Ugye ez a Szent Korona társulat, ennek tagja a házelnök, a miniszterelnök, meg még páran. Tehát hogy egyébként a
3: múltkori miniszterelnök, igen. Tehát nem a jelenlegi.
2: Ezt most nem, látja, ezt nem tudom pontosan, nem tudom, hogy ez a Szent Korona társaságnak...
3: Úgy emlékszek, hogy ennek még Orbán Viktor, mert...
2: Igen, ugye... csak hogy ugye a hivatal, tehát a pozíció, tehát most elképzelhető, hogy a Szent Korona társaságnak, csak nem ismerem az alapító okiratukat, meg nem ismerem a szervezeti felépítését, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy a mindenkori miniszterelnök és a mindenkori házelnök a tagja, tehát... De ennek utána kéne nézni.
3: Csak de az esetben még a mindenkori miniszterelnök Orbán Viktor volt.
2: Akkor még igen.
3: És a házelnök se. Ugye az
2: nem,
3: volt,
2: nem, az Kövér László.
3: Magyar Péter felállít.
2: Így van.
3: Igen,
2: így van.
3: Igen. Tehát innentől kezdve nincs mit Magyar Péternek a rovására felhozzunk.
0: Best of adást hallottak. Tell us a magic.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton befelé a Baross tér után. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma délután 2 órától este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Birak utcában az Ormúdi utca közelében forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon változva haladhat gázvezeték javítása miatt. Hétvégén a H5-ös év helyett a Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: László van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Most először azt szeretném, hogy itt nem volt semmiféle rendszerváltás. Majd egyik Fidesz cserélték le a másikra.
2: No.
3: Hát Magyar Péter, aki most miniszterelnök, az 2006-ban, amikor voltak a zavargások, akkor az ottani zavargásban résztvevő csürkének adott jogi védelmet.
2: Hát ez azért egy nem teljesen így pontos bocsánatot kérek, mert ő azoknak ajánlott jogi védelmet, akikkel szemben rendőri túlkapás történt, és az ő jogi képviseletüket látta el egy olyan alapítványban, hogy benne volt az édesapja, a nagyapja, a dr. Erős Pál, de benne volt például Mádl Ferenc is volt köztársasági elnök, ez a Ne féljetek alapítvány. Ez csak, hogy legyünk ezzel azért mégiscsak tisztában.
3: Na mindegy, de az édesanyját is majd kérdezze még azért erről a dolgokról.
2: Igen, majd meg kell.
3: másik az, hogy egyébként is tele van egykori fideszesekkel az egész társaság, például az általam tisztelt vezérkari főnök úr is államtitkár volt a Fidesz kormányban, Orbán Anita utazó nagykövet volt Fidesz kormányban, a kapitány István, akit szintén tisztelek, ő is kitüntetés kapott az Orbán kormánytól, még egy csomót lehetne itt.
2: Igen, mondjuk egyik se Fidesz tag azok közül, akiket felsorult, tehát pártag egyik se volt. Magyar Péter volt Fidesz pártag, ez kétségtelen, tehát ezt kár is lenne vitatni, ő se tagadja, de az ön által felsoroltak közül egyik sem.
3: Nem az, hogy tagja volt a Fidesznek jogilag. Uh-huh. De az a másik, amit akarok mondani, amit hisztiznek, hogy a mi hazánkosok hogy viselkedtek ott a parlament, de kiszavazta be őket. A DK-t az kiiktattak, az MSZP-t kiiktattak, hogy azok aztán ne legyenek, de ez a, nem mondom azt, hogy nyilas csűrház jó. Az, az mehet oda.
2: Mondjuk én azt nem feltételezem, hogy a mi hazánk az mondjuk a DK vagy az MSZP jelöl vett volna el szavazatokat.
3: Nem is így értettem, hanem az, hogy az embereknek még ez is jó. Még ez is jó, hogy csak baloldal ne legyen. Hmm. És az, hogy a Fidesz milyen normális ellenzék lesz, arról pedig a 2002-2010-es időszakból is lehet tapasztalat. Ja. Na jó, van egyelőre, ennyit akartam csak mondani, mert vannak mások is.
2: Ne, hát ilyen röviden még van némi ideje, hogyha gondolja. Egyelőre nincs más betelefonáló, de úgy érzem, hogy mintha ön nem lenne túlzottan optimista így a jövőt illetően.
3: Hát megmondom, hogy nem bízok Magyar Péterben. Uh-huh. Nem bízok Magyar Péterben egyáltalán. Uh-huh. Ámbár adja is, hogyha tévedek, akkor bocsánatot kérek.
2: Hát de nézze az, hogy egyébként a kormánnyal szemben az átlag választópolgárnak van némi bizonytalansága, vagy előbb szeretné megvárni azt, hogy milyen intézkedéseket hoz az új kormány, az szerintem egy teljesen érthető álláspont. Hát nyilván a Magyar Péter is sokat emlegette a kampányban, hogy több tett és kevesebb szó, hát mától indulhatnak el a tettek majd.
3: Jó, persze, hogy meg kell várni az új kormány első intézkedéseit. Én csak azt akartam mondani, hogy a csalódás az majd nagyon keserű lesz. Arra volt benne.
2: Hát ebben van ebben tapasztalata az embereknek szerintem. Nem csak Magyarországon, hanem máshol is ez előfordul. Meglátjuk minden esetre, de az, hogy ez a nem is tudom, számonkérés, meg az ígéreteknek a figyelése, az egy nagyon fontos dolog. Ebben szerintem egyetértünk. Van is egyébként egy ilyen honlap, azt nem tudom, tudja ön, vagy a nézők.
3: Milyen honlap?
2: Ez a címe, hogy ígéretfigyelő, és akkor ezt be lehet írni a keresőbe, hogy ígéretfigyelő Tisza párt, és itt a kampány során elhangzott ígéreteket listázzák, és figyelik, hogy ebből hány teljesült, hány van folyamatban, és így tovább. Szerintem nagyon érdekes, erre érdemes időről időre ránézni.
3: Hát jó, akkor majd rákeresek.
2: Mindenképp. Köszönöm szépen.
3: Na, én is köszönöm, és viszont arra elnézést, hogy zavartam.
2: Nem zavart, hát ezért vagyunk. Viszont hallásra. És Jánossal folytatjuk a beszélgetést. Jó napot kívánok!
4: Tiszteltel, köszöntöm. János vagyok. Itt a téma körülni Magyar Péter Karmelitába bemutatta. Na most én nem tartom azt olyan dolognak, hogy az ne legyen méltó, mert nagyon sok magasrangú külföldi embert fogad. Ha figyeli valaki, elmegy akár melyik országba, még ha szegényebb országba is, mint mi, a első emberének olyan pazarul be van rendezve, mondjuk hát Törökországba, vagy nem mondjam más, Amerikába, vagy akár Szlovákiába elmegy. Mindenhol a miniszterelnök, vagy az első embernek a rezidenciája, az pazarul be van rendezve, míg Amerikába is, biztos látta ön is, amikor fogadták ott Orbán Viktor.
2: Na most, hát, itt én nem láttam, sajnos én nem voltam a delegációnak a tagja. Meg én,
4: nem, de tévében.
2: De persze, meg hát a, nyilván ilyen, az közismert, hogy, a, hogy mondjuk a Fehérház az, az mennyire nem tudom, elképesztő műalkotásokkal van berendezve, ott ugye az elnöknek a személyzete, meg a külön ugye, szakács, kertész, stb. Tehát ugye ennek, van ennek hagyománya, én ezt nem mondom, csak az mondjuk érdekes, hogy, csak az érdekes, hogy például az Orbán kormány az, az rendszeresen ugye, hivatkozott arra, vagy most én olvasom, hogy sok egykori kormánytag, vagy a fideszes politikus, az ugye írja, hogy hát ezeket a népnek újította föl az előző kabinet, ugye a Vöröskeresztnek az egykori épületét, ugye az a miniszterelnöki kabinetiroda, vagy a második világháború előtti pénzügyminisztérium, az most ugye a belügynek a székhelye, a Karmelita Kolostor története azt hiszem közismert, és akkor az a miniszterelnökség. Csak hát ide azért olyan túl sokszor a nép az nem mehetett be. Tehát azért ennek hát, van egy ilyen olvasata is.
4: Magyar Péter még a Orbán imádó időszak alatt, amikor a 16 évből 14 évig ott szedte meg magát a Fideszben milliókkal, és próbálták több helyen ki a munkáját, mindenhol azzal, hogy a munkáját elvégzi, de nem bírt kijönni a munkatársakkal. Így most megtaláltak neki egy diákhitelközpontot, de ott is elvégezte a dolgát, megrendelte 1100 millióért a kampányt, ami most lebukott, ez a Balázsi féle több milliárd, 300 milliárdos ő saját magát ő jelentette, hogy na most ő
2: hát itt azért azt tegyük tisztában, hogy Balázsi Gyulának ugye 30 milliárd körül van a magánvagyona, a cégei azok több mint 1100 milliárd forintot nyertek 16 év alatt, így a különböző közbeszerzésekkel, meg megbízásokkal, és az, amiről ön beszél az előbb, az egy 500 millió forintos keretszerződés keretében megköttetett kampánya a Diákhitel Központnak, amikor Magyar Péter volt a Diákhitel Központnak a vezetője.
4: 1100 millió, 1,1 milliárd.
2: 1,1 milliárd. Én 500 milliót láttam, de akkor lehet, hogy 1,1 milliárd.
4: A aláírása is ott van rajta.
2: Igen, most, igen, az az 500 milliós.
4: Igen. Tehát igen. Ő se vezette, tehát most meg nem költözik be abba a Hurikán külsejű Fehérházba a egész csapatával, hanem a több mint 1 milliárdnél felújított új palotába. Nem jut eszembe az, amelyik
2: úgy hívják, hogy Szabad György irodaház, Szabad amit a szint valóban a parlament, valóban az előző igen. Ciklusban.
4: Most, igen. Annak még az az előnye, hogy kocsival beállnak a képviselők a parkolóba, föld alatti parkolóba,
2: igen.
4: És ez az épület alagúttal össze van kötve a parlamenttel. Így el tudják kerülni a újságírókat, meg a érdeklődőket, meg lehet, hogy később a köpködőket is. Most még ígérnek, de hát az a legkönnyebb.
2: Ha mondjuk egyelőre az az általános tapasztalat, hogy ott bent a parlamentben nyilatkoznak.
4: Hát ott nyilatkoznak, de ott is megvan a határ, hogy melyik mettől meddig lehet.
2: Ez most így van. Most, bocsánat, tapasztalatból mondhatom, hogy sokkal szabadabb a mozgás az országházban, mint mondjuk, nem tudom, egy éve. Tehát
4: hát igen, erre korlátozva egy kicsit.
2: Igen,
4: de
2: igen.
4: De most
2: igen.
4: Lehet, hogy lazítanak rajta, de hogy nem átjáróház, hogy így mondjam, a országház. Meg,
2: hát azért az nem baj, hogyha a népképviseletnek a házában a népképviselői azok nyilatkoznak a sajtónak, azért az jó egy lenne. Szerintem fontos jó. Dolog, hogy minél több helyen és minél több kérdést lehessen föltenni a politikusoknak.
4: Ki vannak jelölve újságírói állások, ahol a képviselőknek meg kéne állni?
2: De hát nem mondom, állnak. Most már ez szabadabb egy picit, tehát a folyosókon most már, tehát mondom, lazítottak ezen egy picit. Én tegnap voltam a parlamentben, azért tudom ennek
4: ezt mondani. Jó, nagyon, nagyon helyes egyébként. De most itt valamelyik körül betelefonált, hogy el van ájulva Magyar Pétertől. Hát engem letaglózott az a székfoglaló beszéd, ami tartott első beszéde. Hosszú volt, önmagát ismételte, semmi konkrétumot nem mondott, hanem nagyon altári módon neki ment a köztársasági elnöknek. Hát a köztársasági elnök az egy intézmény, amit most éppen ő személyesít meg, hát akinek neki ment. Nem tudom, mi baj van vele. Hát
2: nem.
4: Biztos, hogy meg a legfőbb ügyésznek. Na most a legfőbb ügyész az lehet, hogy már sejti, hogy a Balási féle ügyben ott is van túlárazott megrendelések. És akkor addig még meg nem győződik arról, hogy a Orbán, hanem ennek a Magyar Péternek a megrendelése nincs-e túlárazva. Ő se szegényedett, mert ön ügyes ember, értelmes, jó újságíró, lehet, hogy nem újságíró, hanem riporter, de szoktam nézni ön műsorvezetését.
2: Köszönöm.
4: És bármennyire is ilyeszi képek alatt nem tud keresni 80 millió forintot.
2: Nem, valóban nem.
4: Alapján hozzá tudott jutni. Volt hozzá lelkiismerete. Még a szegény dolgozó magyar nép, az még 80 millióért ki tudja mennyi, van, akinek a nyugdíja majdnem annyi. Na szóval ehhez, hát, hogy mondjam,
2: mármint, hogy úgy gondolom, mondjuk egész életében keresett valaki 80 millió forintot, úgy érti. Nem azt, hogy a nyugdíja havi 80 millió forint, azért az, na, az egy... Arra sokan kíváncsiak lennénk, hogy hogy lehet elérni, igen.
4: Ő két nap alatt megkereste. Na szóval nem kell elájulni, meg ahogy jöttek ki a templomból, ott állt a kocsi tetején is, sértegett a keresztényeket. Na, mit mondott a pópa meg így? Szóval
2: hát, bocsánat, így azt ugye a polgármesternek mondta, aki ugye eléggé hír lett róla, hogy fenyegetéssel, mézes madzaggal, ezzel-azzal próbálta meg befolyásolni a különböző választásokat. Tehát ez inkább a polgármesternek szólt, nem a hívő keresztényeknek úgy általánosságban. De ettől függetlenül az, hogy valaki éppen jön ki a templomból, és annak így oda kiabálnak, ez szintén egy olyan, amit én abszolút megértem, hogyha sokaknak visszatetsző.
4: Meg bennem az hagyott mély nyomot, amikor négy kézzel mászkál a szoknyák alatt részegen a ötker presszó, vagy nem tudom milyen. Utána nem volt hiány a részépapírban, mert a nadrágba pakolt részegen ott tántorog a Dunaparton. Ez is ön van a nyugati interneten, tehát majd meg fogják neki mondani, hogy azért Péter, hát miért?
2: Hát nézze, ennek is már lassan két éve, aztán mindennek tudatában szavazott hát az ő pártjára éve. Majdnem 3,4 millió ember. Úgyhogy ez egy ilyen dolog.
5: Ernővel kezdünk. Jó napot kívánok!
6: Tiszteletem, Szalácki úr!
5: Parancsoljon!
6: Mindig nem akarok kritizálni senkit. A lényeg, mi a lényeg? Miért bukott meg a Fidesz kormány? Tökhendi, lekezelő, nem a embereket segítő intézkedéseket hoztak. Durván. Ennyi. Ilyet őszavakban mondom. Csak a csodálkoznak, embereket segítő intézkedéseket hoztak. Durván.

0: tanácsot fogtél. Ezeken kőkemény melójuk lesz, kőkemény munkájuk lesz ezeknek a okos embereknek, akik most a Fidesz kormány, a Magyar Péternek a stábja, végülis a 16 miniszter, ha jól tudom, 16 igen. miniszter, igaz?
1: Igen, igen.
0: Kőkemény dolguk lesz, kőkemény dolguk lesz. És tudja, hogy mi lesz még a nagyon kőkemény. Ezt a gondolkodásmódot, amit 16 év alatt belevertek, most ne értsen félre, nem bántom az egyszerűen, én is egyszerű ember vagyok. Belevertek a fejükbe, ezt megváltoztatni. Na ez lesz. Ez lesz egy, legalább egy generáció, az legalább 20-30 év. Legalább 20-30 év, megváltoztatni. Hogy nem kiabálni kell egyből, le kell ülni, beszélgetni kell, le kell egymást győzni, stb. Stb. Szerintem nagyon jó irányba megy a dolog. Én már ugye vén trocs vagyok, 68 éves leszek, még ha megélem, hál' Istennek, nem érzem úgy, hogy ne élném meg, mert ez magára, hogy ez nem érdekes. A lényeg, mindig a lényegről kell beszélni. Mit csinál? Milyen leertárt csinálta Orbán? Hagyjuk már! Milyen leertárt csinálta? Hagyjuk már!
1: Picit rövidnek tűnt az a leertár, és csak a pozitívnak gondolt dolgokat sorolta fel.
0: Ferenc, most komolyan, ha egy volt miniszter, tényleg 16 évig miniszter, meg 30 évig politikában vagyok. Oda megy, hogy mondjam magának, fair vagyok, meg mit oda megyek, és gratulálok, aki legyőzött engem. Nem elbújok, ezt megyek az operázért, ilyen...
1: Igen, hát ez a minimum. Tehát Orbán Viktor sportoló volt a sportban, ez mindennapos gyakorlat.
0: Hiába fotisztam, mert megtettem mindent, nem jött össze, oda megyek és gratulálkozom. Ellenségnek.
1: Tulajdonképpen Orbán Viktor elkullogott a parlamentből 16 év miniszterelnökség után. Nagyon furcsa számomra is.
0: Bocsánatot kérek, és elmegy egy ilyen dolg. Lehet, hogy valamikor jó rep énekes volt, de amiket énekeltek.
1: Dehogy volt, borzasztó számai vannak. Értékelhetetlen.
0: Így van, így. És oda megyek riportot csinálni. Ahelyett, hogy oda mennék be a parlamentbe, és mint férfi, kikaptunk, hibáztunk, stb. Ez a lényeg.
1: Igen, hát ezt nem akarta nyilvánvalóan felvállalni, hogy a parlamentben ülve őt szembesítsék a
0: korábbi, milyen ember az ilyen? Milyen
1: korábbi ügyek. Nem akarok jelzőket használni. Kérdezem. Így gondolta. Ez hasznosabb számára.
0: Ja,
1: így gondolta.
0: Dolog, bocsánat, ezt befejeztem. Maga szerint ugye az M1, ha működik még, ugye működni fog, igaz?
1: Persze.
0: Ezeket a dolgokat, 60 puszta, ezt, amit tegnap vagy tegnap előtt mutatott Magyar Péter, ugye, mutassák be Magyar Egyen, hogy nézzék több nap pusztán is a Juliska néni, meg a Józsi bácsi, hogy mit csinált ez az ember. Ezeket folyamatosan a 16 évet, amit rosszul közvetítse az M1.
1: Hát bizonyára meg fog történni, hogyha elindul a szakszerű működtetés, működés, akkor megtörténhet ez is.
0: Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy hozzászóltam.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó munkát, és tiszteltem az egész tárnak.
1: Köszönjük önnek is, szép napot. Hát nyilván az M1-en is lesznek mezőgazdasági műsorok. Ez arról jut eszembe, hogy 60 puszta, mint tudjuk, egy félkész mezőgazdasági üzem. Tehát egy ilyen mezőgazdasági magazin műsorba bőven belefér, hogy zajlik ott a munka, mit arattak, mit vetettek, stb. Ez most csak vicc volt, de nem a legjobb. Gyöngyivel folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a visszahívást. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy volt egy hölgy itt az úr előtt, azt hiszem, beszélt erről a karmelitáról, meg mindenről itt a Covid alatt. Hát én ápolónő vagyok, megmondom őszintén, és nagyon szomorúan hallottam ezeket a dolgokat. És annyit szeretnék csak mondani, hogy amikor mi megkaptuk a 300 ezer forintot, ugye a Covid alatt átélt dolgainkért, azt mi valójában az Uniótól kaptunk 500 ezer forintot. Azt úgy megadottatta a kormány, hogy csak néztünk, de mindegy. Az, hogy a lelkünkkel nem foglalkoztak, hogy mit éltünk át a Covid alatt, hogy kolléganőim haltak meg, ezt nagyon szomorúan éltük át, soha. Senki szinte nem foglalkozott azzal, hogy az egészségügy hová jutott. Én nagyon örülök.

0: az egészségügyi miniszternek, a kollégáinkkal együtt nagyon várjuk a változást. Itt nagyon nagy változásoknak kellene az egészségügyben, mert sajnos rengeteg más kórházban lévő kollégáinkkal is beszélgettünk, hogy mit is kéne igazából változtatni. Hát nagyon sokszor úgy van, hogy vezetők szaktudás nélkül vannak kinevezve, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy mi zajlik szó szinte az egészségügyben. Tehát itt egy nagyon nagy vizsgálatnak kéne átmennie, hogy egyáltalán mi történt a gazdaságilag. Az, hogy olyan vezetők vannak, hogy az ápolónők, régen a tanárok és a vezetőségeknek volt olyan, hogy elmentek, hogy hogy kell viselkedni a kollégákkal, emberekkel. Ugye hát ezt a tanároknak is tanították, és ezek a vezetők elfelejtették, de nem csak ebben a szakmában szerintem, hanem nagyon sok szakmában dolgozó is így van vele. Ezeket újból meg kéne tanítani, hogy hogy kéne emberekkel viselkedni, hogy kéne a betegekkel viselkedni. Tehát itt nagyon nagy rendszeri szintű hibákat látunk. A szakszervezete az egészségügynek, hát hogy nem mondjam, hogy a pokol alatt van. Egyszer nem hallottuk, hogy kiálltak volna az egészségügyi dolgozók, de nem az egészségügyi dolgozók mellett, a betegek mellett. A betegek mellett, amiket átéltek, és sajnos végignéztem, amikor a COVID alatt kiürítették a krónikus belgyógyászatot. Én voltam az utolsó, aki bezárt akkor a krónikus belgyógyászatot, és elvitték az utolsó beteget, és utána tudomásomra jutott, hogy egy sem élte túl, akit akkor átszállítottak. Azon éjszakán, előtte való éjszaka kaptunk egy okmányt arról, hogy azonnal ki kell üríteni a krónikus belgyógyászatot. Ott álltunk, és egy vezetői papírral jöttek a mentősök. Hát mi csak néztünk, az orvos azon az éjszakán földhöz dobta az aktát, mert azt mondta, hogy ilyen nincs. És akkor ezek után szépen aláíratták velünk a papírt, a szerződést, hogy semmilyen kommunikációt nem engedhetünk ki. Itt zárták be az egészségügynek a száját, hát remélem, hogy most nagyon sok minden fog változni, nagyon reménykedünk az új egészségügyi miniszterben. Én úgy látom, egy nagyon karakán miniszterünk lesz, és remélem, hogy rendbe hozza az egészségügyet, úgy, mint a betegek, úgy, mint a dolgozóknak a részéről.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z, az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami a Z generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról szól, és az elmúlt évek során most már minél több perspektívát próbáltam ebből a tematikából megmutatni, és ez nyilván ma sem lesz másképp, hiszen ma kettő téma is lesz tulajdonképpen egybegyúrva, együtt egy fiatal, szerintem nagyon izgalmas történettel és ambícióval, úgyhogy egy érdekes adásnak nézzünk elébe, hiszen ma egyrészt beszélünk zenéről, új generációs zenei kultúráról, mit hallgatnak ma a fiatalok, mi az, ami érdekes, mi az, amitől működik egy előadó manapság. Beszélünk a print és az online kapcsolódásáról, hiszen ha visszanézünk néhány évet, akkor még sokan azt gondolták, hogy a nyomtatott médiumok nem fognak manapság már úgy működni, mint ahogy korábban tették, viszont az látható, hogy a print erősödik és menőbb, mint valaha. És ez azért is van, hogy ez a két téma van ma, hiszen Iglódi Bruno a mai vendégem, aki a Setlist magazin, tehát egy új generációs zenei print magazin alapítója, főszerkesztője. Szia Bruno, köszi, hogy elfogadta a meghívásom.
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, tényleg örülök, hogy itt lehetek.
1: Hát figyelj, mert ez mondható, hogy azért te már nagyon fiatalon írási tematikákba beleestad magad, hiszen nem először vagy itt nem a műsorban, akkor még mondtad egy másik kalappal, nem is tudom, még talán 13 évesen lehettél itt, amikor angol sikerkönyvek magyar fordításait te fordítottad különböző könyvkiadóknak.
2: Igen, pár évvel ezelőtt kezdtem el fordítani a Manó könyveknek, ami a Lírának egy részlege, a gyerekkönyv részlege. A Loki című könyvsorozatot fordítottam le magyarra, ez egy, csak röviden mondom, hogy ez egy képregény, északi isten Lokiról szól, és igazából erről szól az egész.
1: Nyilván a zenei és a print médiumi kérdéseken túl az elején is említettem, hogy van egy nagyon izgalmas része még ennek a beszélgetésnek, méghozzá hát pont emiatt is a te történeted, hogy egyrészt az írási kapcsolódás neked honnan jön, erre nagyon kíváncsi lennék, és az arra lennék még kíváncsi tényleg, hogy mi vitt rá a Setlist magazin elindítására, miből jött neked a motiváció vagy az ihlet arra, hogy egy saját print magazint kezdjél kiadni?
2: Az írás sok helyről kapom, részben apukámtól is, aki amúgy nemrég, hát egy pár évvel ezelőtt kezdett el hosszabb könyveket írni. A magazinnak az ötlete egészen pontosan onnan jött, hogy van egy iskolámban idén egy éves projekt nevű dolgunk, ami az a lényeg, hogy egy évig kell egy dolgot csinálnod, és a végén legyen egy produktum belőle. És sokáig gondolkodtam, hogy ez mi legyen nekem, és nyáron mentem a városban a 4-es-6-os villamosra, és szembe jött velem a Csak neked kislány énekese Csepella Oliver, és csak egy rövid beszélgetésünk volt, rövid találkozunk. De úgy éreztem, hogy szeretném kicsit közelebb hozni a zenészeket a hallgatókhoz, és kicsit idézőben humanizálni őket ahhoz, hogy tényleg közelebbről lássuk őket. És azért tett eszembe, hogy erre egy tök jó médium lenne egy magazin, amiben interjúkat tudok velük készíteni, és igazából csak tényleg megmutatni egy másik oldalukat is, amit nem feltétlenül látnak a zenén keresztül.
1: Ha tegyek fel, akkor egy új generációs sztereotípia alapján egy kérdést, most erre egy felnőtt lehet, hogy azt mondaná, hogy hát oké, de ti úgyis csak TikTokoztok, ti mai fiatalok, vagy hát mi mai fiatalok, miért nem egy TikTok csatornát indítottál?
2: Egyrészt fontos volt nekem az, hogy ez egy tradicionális magazin legyen.
1: Nagyon jó.
2: Ezért nem is olyan, mint egy például egy Telex After, akik külön sztorikat csinálnak, hanem ez egy nagyjából havi, két havi megjelenésre alapul, és azon kívül nem rakok ki külön kontentet, hanem abban lehet elolvasni mindent, mert nekem fontos volt ez az egész, illetve ehhez kapcsolódik, hogy van belőle nyomtatott verzió is, ahogy már említettük, és ehhez fontos volt ez egy ilyen struktúra, hogy meg lehessen olvasni online is.
1: Nagyon izgalmas. Mi a hosszú távú terved vele, hol látod? Ezt a projektet szeretnéd növeszteni, vagy ez egy állomás, ez egy pont, és még emellé akarsz más dolgokat pakolni?
2: Most egyelőre vége van az éves projektnek, múlt héten volt előadási határidő, és egyelőre abba hagytam a Setlist magazint, de ez újra fog indulni valamikor a nem túl távoli jövőben. Úgy vagyok vele, hogy most nyáron ötleteket és embereket gyűjtök magam mellé, akik hasonló gondolkodásúak, és tudnak nekem segíteni kreatív téren, és valamikor ősszel tél körül, hogyha lesz időm és motivációm, akkor újra fogom indítani a magazint. Talán egy kicsit másik formában, talán hosszabb kiadásokkal, több kihagyással két kiadás között, de ez még mind a jövőben van, és még sok ötlet van a fejemben, amiket át kell gondolnom.
1: Akkor végül talán növeszed is még a projektet. Izgalmas. Beszéljünk a zenéről, beszéljünk a zenei témákról. Te most például a magazin formátumában milyen zenei stílusokkal, irányzatokkal, vagy milyen kritériumok alapján foglalkozol témákkal?
2: Én úgy vagyok vele, hogy úgy tudok jó interjút és készíteni és cikket írni, hogyha szeretem azt a zenét, akiről, vagy azt a zenészt, akiről, és azt a zenét, amiről írok. Ezért fontos volt nekem olyan előadókat találni, akiket én sokat hallgatok manapság, és az elsősorban egy magyar alter per magyar rap vonalon indult el, magyar rap hip-hop, így készült például az első interjúm a Platon Karatevvel, vagy később a Csak Neked Kislánnyal, illetve most a legújabbak a Kolibrivel, Indigóval és a Wavy-ről írtam egy cikket. Viszont olyanokat is próbálok megtalálni, akiket talán kevésbé ismernek az emberek, és talán olyan sok embernek tetszhet, akik nem találtak még rá, és ezért szeretnék olyan ajánlókat is írni, amik olyan előadókról szólnak, akik több figyelmet érdemelnek szerintem.
1: Hogy látod, mik jelenleg azok a zenei műfajok, amik a legjobban mozgatják a fiatalokat? Vagy műfaj függő ez egyáltalán, vagy inkább karakterektől és közegektől függ?
2: Szerintem ez sok mindentől függ, nyilván műfaj függő, de szerintem attól függ, hogy hol nézed, mármint hogy fizikailag hol vagyunk, nagyon sok minden változik. Például Magyarországon most nagyon...
1: Úgy nézve, hogy Amerika vagy Magyarország, vagy úgy nézve, hogy Széll Kálmán vagy Madástér?
2: Mindkettő. Az, hogy Amerika és Magyarország, az szerintem az is érdekes, de az, hogy mondjuk Magyarországon például valahol egy iskolában, vagy valahol egy ilyen közösségi térben a belvárosban, vagy egy kisebb, például egy romtemplomban messzebb, valahol a vidéken, ez nagyon két külön irányzat. Mert én azt mondanám, hogy egyrészt, hogyha úgy nézzük, hogy országok szinte Magyarországon most nagyon megy ez a magyar rap vonal, magyar rap, hip-hop, ilyen underground, viszont a magyar alternatív zenének is egy nagyon erős felkelése van, főleg az ilyen indie rock és ilyesmi stílusokban, és szerintem ez nagyon jó, mert olyan műfajt tudunk alapítani, amik egyrészt közel vannak a szívünkhöz, hiszen magyarul vannak, és hiszen olyan témákat járnak körbe, ami minket foglalkoztat, de másrészt pedig ezzel ki lehet, nagyon sok olyan zenész ismerek, aki ilyen magyar zenét csinál, viszont külföldön turnéznak, akár Japánban, Kínában, aha, de közelebb is, nem tudom, Németországban. És szerintem ez nagyon érdekes, hogy ez a magyar zene hogy törik ki a Magyarországról. Szóval azt mondanám, hogy ez mind helyfüggő, és műfajban pedig igazából nagyon sok csoport van, és nagyon sok csoport nagyon sok különböző mindent szeretne, és mindenki meg tudja találni azt, amit szeretne.
1: Erre a nemzetközi kérdésre még vissza fogok térni, ami engem most foglalkoztat, hogy miért is látható ez a fenomén jelenleg, hogy az underground, akár beszéljünk indie rockról, akár beszéljünk hip-hopról, feltörőben van, erősebben, mint korábban, és nagyon sok fiatal a klasszikus mainstream vonatkozásokon túl elkezd olyan dolgok felé kacsingatni, amit mondjuk kevesebben értenek, kevesebben tudnak, valahol van egy exkluzivitása. Én amikor mérképítésről beszélek, sokat beszélek arról, hogy a nis tematikák, a valahol elérhetetlen tematikák egyre jobban működnek manapság, nyilván azon keresztül, hogy olyan világban vagyunk, ahol már a digitális világgal tulajdonképpen minden elérhető, és minden mindenki élet, és keresjük azt, ami csak a miénk lehet valahol. De kíváncsi vagyok a te megfejtésedre, te hogy látod, minek köszönhető az, hogy az underground lett az új mainstream egy pici túlzással?
2: Ezt akartam mondani én is, pont ezt az elérhetőséget, hogy szerintem az, hogy egyre több online és egyre több dologgal tudunk zenét készíteni, és olyan zenét, amit mi szeretnénk, vagy olyan zenét, amit bárki magáénak szeretne tudni, ezáltal olyan emberek kerülnek előtérbe, akik korábban nem volt meg a lehetőségük megmutatkozhatni magukat, mert nem volt olyan hátterük, nem volt olyan eszközök, nem volt olyan zenekaruk mögöttük, és most olyan eszközökkel tudják mindezt csinálni, amik elérhetőek mindenkinek, és mindenki olyat tud vele alkotni, ami a saját magáé, és amit ő az elképzelése alapján meg tud csinálni. És ugye, mivel ezt meg lehet osztani egyre több platformon, ezért nem feltétlenül kell egy kiadó, aki mögötted áll ahhoz, hogy mindezt elérd, és hogy ahhoz, hogy egy nagyobb hallgatóbázis megtalálj.
1: Ugye látható is, hogy TikTokon elképesztően sokan csinálnak most már zenéket, posztolják ki, és az algoritmus viszi is, támogatja is, hihetetlen eléréseket lehet generálni, olyanokat, amikhez valójában tényleg korábban kellett volna egy kiadó. Te hogy látod, vagy milyennek látod a mai fiatalokat abból a szempontból, hogy inkább zenét akarnak és szeretnek hallgatni, fogyasztani, vagy már inkább csinálni akarnak, mert kicsit van ez a kettő, mintha összefolyt volna, vagy valamilyen szinten a kultúrának egy aktív részévé válni, mint ahogy te is teszed ugye a magazinnal, és ahogy egyre többen próbálnak nem csak fogyasztani, hanem valamit létre is hozni belőle.
2: Szerintem kicsit mindenkinek ezenek a háromnak a keveréke. Tehát kicsit mindenki úgy érzi, hogy találtam egy zenét, én ezt szeretem hallgatni, de mi lenne, ha csinálnék valami hasonlót, vagy találtam egy zenét, szeretem hallgatni, és eszembe jutott erről valami más, ami a sajátom, és ezt el szeretném készíteni. És ezáltal belépnek abba a kultúrába, megtalálják azokat az embereket, akik elfogadják őket, és akik szívesen hallgatják azt, amit csinálnak. Például nekem is van osztálytársam, aki az éves projektnek a keretein belül zenét csinált, és elképesztően jó látni, hogy abból, hogy nem ismerném ezeket, hogyha nem lennének körülöttem, vagy nem látnám őket online, vagy bármi, olyan jó zenéket lehet találni, amiket alapból, tehát mivel nincsenek egy kiadalán, nem találnám meg, mert nem promózzák őket egy külön a harmadik személy, hanem maguknak kell megteremteni azt a közeget, ahol látják az ő zenéjüket.
1: Egy osztályközösségen belül a zenei ízlések és az ezen keresztüli szubkulturális hovatartozások mennyire bomlanak szerteágazóan?
2: Teljes mértékben. Nekem ez az egész egy spektrum szerintem, ahol van az egyik oldal, amit nem akarok megnevezni két külön oldal, mert nem egy oldal szerintem, hanem egy két végret, amin belül bármit hallgatnak az emberek, sőt nem is egy spektrum, hanem inkább egy ilyen kör, amin végig mehet mindenki, és mindenki megtalálhatja azt az egy pontot, amit ő nagyon-nagyon szeret.
1: Sőt, mert azt is mondanám, hogy kicsit már egy hálózat, tehát hogy a különböző pontok is összekötődnek, és aztán valahol kettő olyan előadó is akár kollabol, aki más világból jön, és akkor ott van egy találkozási pont.
2: Pontosan, igen, ez még jobb így megfogalmazni, hogy tényleg olyan találkozásokat tudunk találni itt térben és időben mondhatni, amiket soha nem tudnánk képzelni előtte, és így megosztik mindenkinek az ízlése, amit hallgat, és az, amit szeret fogyasztani.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit a printről. Fogyasztanak a mai fiatalok szerinted printet, nyomtatott kiadványokat?
2: Abból, amit én látok a saját magazinom alapján, igen. Nagyon, hát magamhoz képest nagyon jó eladásaim vannak, és nagyon örülök annak, hogy tényleg ennyi embernek tetszik az, amit írok, és annyira tetszik, hogy szeretnék megvásárolni tőlem. És ez tényleg egy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy tudok olyat készíteni, amit másoknak tetszik. És még úgy is, hogy nyilván a print kicsit háttérbe szorul a mai digitális világban, ezért nem csak print van az én magazinomból is, hanem online ingyenesen olvasható verzió is, de hogy szerintem az embereknek kell az, és ugyanez van például a bakelitlemezekkel is, vagy a CD-kkel is, hogy megveszik azt, mert hogy szeretnék jobban magukévá tudni ezt az egészet.
1: Van itt ugye egy kollektív funkció is tulajdonképpen, egy gyűjthető tárgyi funkció, egy dísz, egy dekoratív önkifejezési eszköz is.
2: Igen. Hát én nagyon szeretek bakelit lemezeket gyűjteni. Egy pár évvel ezelőtt vettem egy bakelit lejátszót, és azóta gyakorlatilag minden új kiadványt, amit megtalálok bakelit lemezen megveszek, mert annyira egyrészt más a hangzás, de nem is feltétlenül csak azért veszed, hogy meghallgass, hanem mert annyira jól mutat, és annyira egy másik fajta érzés az, hogyha a kezedbe fogod, és mondod, hogy itt van ez az új rap lemez, mondjuk az új Kóli lemez fogom példának venni, mert szerintem ez nagyon különleges, hogy 33 szám van a teljes lemezen, ebből 7 csak vinyilen elérhető. És ezt tudod fogni a kezemben, és nézed, hogy ez egy olyan dolog, amit emberek már sok évtizeddel ezelőtt is ugyanígy hallgattak. És most én is ugyanígy hallgathatom egy sokkal újabb dolgot. És ez egy, szerintem egy nagyon érdekes érzés.
1: Ez tényleg egy nagyon érdekes érzés, és egy nagyon szép dolog, amiről mesélsz. Tartalomfogyasztásban, hogy válik el nálad? Azért gondolom, hogy az ilyen klasszikus, hétköznapi, praktikus tartalomfogyasztás az nyilván online történik a digitális térben, és akkor azon kívül pedig van egy ilyen önmegvalósító, önkifejezési oldala ennek, ami pedig akár fizikai formát is ölt?
2: Igen, szerintem Hát nagyon külön az, hogy hogyan hallgatok zenét, mikor a Spotify-ra, vagy csak a telefonomra bárhogy emelj a zene, miközben sétálok az út szélén, vagy nagyon más az, hogyha hazaérek, és leülök, és felrakok egy lemezt, és nem tudom, főzök egy kávét, és csak ülök, és hallgatom, vagy tanulás mögé berakok egy lemezt, mert tök érdekes az, hogy hogyan tölti be a teret, és sokkal inkább érzed magad körül, úgymond a zenét.
1: Ez nagyon érdekes gondolat. Mit gondolsz, merre fog menni akár ebben a technológia, hiszen láthatjuk azt, hogy már nyilván pici hordozható pakelit lemez lejátszókat is készítenek és gyártanak, tehát hogy vannak itt ilyen izgalmas összevezetési szálak. Szerinted valamilyen új formában meg fog még újulni akár az a médium, vagy a klasszikusok megmaradnak klasszikusnak, és a praktikus hétköznapi fogyasztást fogjuk fejleszteni innovatívan?
2: Szerintem minden ilyen megújul egy ponton, és úgy érzem, hogy van egy ilyen ciklus, ahogy az mindig visszatér a mainstreambe. Most például van egy Walkmanem is, amin kazettákat szoktam hallgatni, és ebbe is belegondoltam, hogy ez milyen jó, hogy a szüleim generáció is Walkmanen hallgatta a kazettáit, és most megint én is 40 évvel később. És hát mindig azt keresik, hogy hogyan tudjuk kényelmesebbé tenni a zenét, meg a nem csak a zenét, hanem bármilyen médiumot, amit fogyasztunk. Majd mindig megtaláljuk azt, hogy kényelmesnek kényelmes, de lehet, hogy vissza kell térni néha a régiekhez, és ezt mindig megismételjük. Így szerintem lesznek újítások, de valahogy sose fogjuk elfelejteni azt, amik voltak. Ugyanígy vagyok a könyvekkel is amúgy, hogy ha bár egyre több az e-book, és egyre több a Kindle-on olvasható könyv, nem fog eltűnni szerintem soha a nyomtatott könyv, mert annyira más érzés úgy olvasni könyvet, hogy közben fogod a kezedben, és látod, és érzed, és minden.
1: Persze. Ez szerintem egy nagyon jó végszó a beszélgetésünk első felére, és talán egy nagyon jó takeaway, egy gondolat, amit magunkkal vihetünk, mindaz, hogy valójában tényleg fontos, és van értéke a klasszikusnak, van értéke a klasszikus médiumoknak, amiket magunkkal viszünk. Úgyhogy néhány perc is visszatérünk, ez itt a Corporation Z a Spirit FM műsorán, és Iglódi Brunóval beszélgetek, a Setlist magazin alapítójával, és a beszélgetés második felében még arra leszek nagyon kíváncsi, hogy neked út a magazinhoz az hogyan vezetett, és mik voltak a legnagyobb kívások. Néhány perc is visszatérünk, ez itt a Corporation Z.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, a vendégem pedig Iglódi Bruno, a Setlist magazin alapító főszerkesztője. Köszi Bruno, hogy itt vagy, mert egy izgalmasat beszélgettünk itt a beszélgetésünk első felében, viszont én most rákanyarodnék kicsit a folyamatra, hogy hát hány éves vagy most, mennyi idős vagy?
2: 17 vagyok most.
1: 17 éves vagy, akkor 16 évesen indítottad a Setlistet?
2: Igen, tavaly októberben indult az első kiadás, igen.
1: Egy 16 éves számára, amikor úgy dönt, hogy akkor csinál egy print magazint, mik voltak az első bökkenők, kihívások, amikre úgy igazán emlékszel, amik megmaradtak?
2: Hát legelőször is kellett találnom valakit egy mentoromnak, vagy konzulensemnek, aki tudott nekem segíteni, hogy megszerezzem az előadókat. Ez nekem Gerendai Károly volt, a Szigetnek a társalapítója, és a Budapest Parknak, illetve az akváriumnak egykori tulajdonosa. Illetve hát maga az a printhez ugye kellett olyan helyet találnom, akik kinyomtatják. Ez nyilván nehéz volt több okból is, hiszen egyrészt viszonylag limitált költségvetéssel rendelkeztem a magazinhoz, és hát nem akartam elkölteni minden pénzemet erre, de találtam egy olyan megoldást, amivel ki tudtam nyomtatni viszonylag jó minőségben és viszonylag olcsón, és erre nagyon örültem. Illetve nem csak ezzel voltak problémák, hanem nehéz volt néha megtalálni az előadókat, illetve néha interjúkat szervezni, de igazából mindent meg lehet tanulni online, arra jöttem rá.
1: Igen, tehát hogy tényleg akkor így YouTube tutoriálokból, ChatGPT-vel raktad össze az egyes lépéseket a praktikus megoldásban?
2: ChatGPT-t nem használtam, illetve semmilyen AI, de hát például az InDesign...
1: Ja, nem is az íráshoz ja, gondoltam.
2: Nem, egyáltalán nem azért mondom, csak hogy például a designhoz az Adobe InDesign programot használtam, amit előtte soha nem használtam, és ezt is erre tanultam meg. Kifejezetten, hogy tudjam, hogy kell ilyen magazint szerkeszteni.
1: És amikor oda léptél egy előadóhoz, mondtad, említetted Gerendai Károlyt, de biztos volt olyan, aki te is így direktben kerestél meg, és el is fogadta a felkérésed. Hogyan tudtad nekik ezt úgy pitchelni, hogy izgalmas legyen nekik, és mi volt az ő reakciójuk?
2: Hát még nyáron kezdtem megkeresni ilyen előadókat koncertek után, és általánosságban az volt a reakciójuk, hogy nagyon örülnek, hogy van egy ilyen kezdeményezés Magyarországon, hogy egy zenei magazin, mert hogy bár van egy pár, egyáltalán nincs elég ahhoz, hogy összetudja foglalni minden magyar zenei történést, és ezért tökre örültek annak, hogy vannak még ilyen kezdeményezések, és én is örülök, hogy tudtam olyat adni nekik, amikre szerintük szükség volt. És igen, hát így kerestem meg őket, és hát hogy pitchelte nekik, hogy érdekes volt. Elmondta nekik, hogy mivel ez egy iskolai projekt, ez nekem fontos az, hogy kapjak egy kis segítséget erről a doktor, a interjúk, meg mindenféle elérés miatt, és általában emiatt szívesen segítettek a legtöbben.
1: Nagyon jó, nagyon izgalmas. Maga az interjúzási folyamat, az mennyire jött magától, mennyire volt természetes, vagy az volt pont a rész, amit a legjobban élveztél?
2: Egyik legjobb rész volt szerintem, igen. Én korábban is csináltam már interjúkat, illetve korábban is kaptam már interjúkat, vagy csináltak velem is interjúkat. Így volt egy kicsi ismeretség a dologban, illetve apukám újságíró volt régen, és tőle nagyon sokat tanultam, és ezáltal viszonylag gyorsan felvettem ennek a ritmusát, és nagyjából tudtam, hogy milyen kérdésekkel kell irányítani a beszélgetést, mert nem feltétlenül csak a kérdésekre fókuszáltunk, hanem az volt a célom, hogy minél kötetlenebb beszélgetés legyen a zenészekkel, és minél többet meg tudjak arról, hogy hogyan tudom közelebb hozni őket a hallgatókhoz.
1: Az eddigi kiadások tartalma, vagy előadó spektrum, akiket kiválasztottál, ez abszolút a te személyes ízlésedet tükrözi, vagy pedig volt olyan, hogy mondjuk volt, akit megkerestél, mert lehet, hogy te személyesen például nem hallgattad, viszont tudtad, hogy van, akiket megmozgat, és van, akik szemre izgalmas.
2: Elsősorban ebben az első négy kiadásban olyanokra fókuszáltam, akiket én is szívesen hallgatok, meg én is szívesen beszélgetnék velük, mert tényleg úgy kerestem, hogy olyanok, akiket én hallgatok, viszont nem ismerik nagyon sokan máson, nagyon sok más ember. És
1: ez egy érdekes, annyira jó új generációs megközelítés, ugye nyilván ez szerintem egy klasszikus felnőtt újságíró, aki kattintásokban gondolkodik, úgy gondolkodik, hogy oké, ki az, akit még lehet, hogy én se ismerek, de mások igen, te pedig úgy, hogy ki az, akit mások nem, de én igen, és valóban pont ez, ami működik.
2: Igen, szerintem is, meg ezért is tudok úgy interjút csinálni, hogy egyrészt én is élvezzem, másrészt olyan kérdéseket tudjak feltenni, amik tényleg relevánsak az interjú alanynak, és próbáltam úgy beszélgetni velük, hogy olyan kérdéseket tegyek fel, amiket nem feltétlenül hallottak még máshol, vagy nem feltétlenül beszéltek még róla interjúkban.
1: Nem itt lett közvetlen környezetedben, osztálytársaidnál. Mennyire számít az, hogy ugye itt például különböző zenei kollektívekről is írsz a magazinban, mennyire számít az, hogy legyen körülött egy kollektíva, mennyire kell szokatlannak, váratlannak lennie, mennyire számít még a zene, és mennyire már csak az image és a képi világ, amit ad?
2: Szerintem ez kevésbé függ attól, hogy az előadó mit ad, vagy hogyan adja azt át, és inkább függ attól, hogy megtalálják-e azok az emberek, akiknek ez tetszik. Mert úgy az én tapasztalataim szerint minden, amit valaha csinál valaki, annak van valahol a világon egy közönsége. Ez mekkora vagy hogy kik ezek, az kevésbé számít, inkább azt számít, hogy eljut-e ez a közönséghez, és rátalálnak-e egy természetes módon. Mert például egy csomó zenész csinálja azt, hogy próbálja minél több embernek letuszkolni, így a idézővel letuszkolni a torkán a zenéjét, még akkor is, hogy ez nekik nem feltétlenül tetszene, és kevésbé fókuszálnak arra, hogy minél nagyobb közönséget találjanak, hogy minél nagyobb kört találjanak, ahol megtalálják azt az egy pár embert, akinek tetszik a zenéjük. És nyilván fontos a zenében az, hogy ezt promotálják minél erősebben, mert különben nem fog eléréseket kapni. De szerintem először kell megtalálni azt a idézőjeles kemény magot, akik nagyon szeretik a zenét, és utána kell ezen a kemény magon keresztül terjeszteni ezt az egészet.
1: Hiszen ők tudják a legjobban terjeszteni.
2: Igen.
1: Jó érzéked van megérezni a zenei trendeket, vagy előadói trendeket? Korán, te hogyha be kéne osztani, még Simon Sinek volt az, aki az embereknek a csoportjait beosztotta innovációra való reagálás szintjeire. Tehát vannak az early adapterok, akik az elsők, akik adaptálódnak, vannak a teljes innovátorok, akik mindig azt keresik, amit még senki nem ismer. Itt hova sorolnád magad?
2: Én hát ezen a spektrumon inkább úgy gondolkodnék, hogy nem feltétlenül én találok meg valamit legelőször, de amit megtalálom, akkor én annak abban annyira belelásom magam, amennyire tudom. Hogyha találok egy új előadót, aki tetszik, és akár sokan hallgatják, akár nem, végighallgatom az egész diszkográfiát, és megpróbálom megtalálni azt, amitől ők különlegesek, és amitől nekem megtetszettek már első hallásra.
1: Az elején röviden már érintettük a témát, hogy magyar előadók akár nemzetközi térben hogyan törhetnek ki. Én alapvetően nagyon hiszek abban, és ez egy nagyon erős személyes misszió, amin dolgozom, hogy az új generációs kultúrákat, amik jelenleg alakulnak Magyarországon, támogatni kell, segíteni kell. Akkor is függetlenül attól, hogy a klasszikus támogatási rendszerek leginkább arra alapozottak, hogy élő hangszerelés, milyen hangszereléssel dolgoznak, stb. Nyilván itt beszélünk olyan zenekarokról a fiataloknál, akiknél van élő zenekar, van élő hangszer, beszélünk olyanokról, akik abszolút elektronikai alapokra alapoznak. Én szerintem mindez nagyon jól előre tudja vinni a hazai kultúrát, az országmerket külföldön, és azt is látni kell, hogy ezek a fiatalok, akiket sokszor kritizálnak ugye a felnőttek, meg sokszor csak nevetnek rajtuk, valójában a jövő kultúráját formálják éppen a jelenben. Tehát a 20 évben visszanézünk, ezek az előadók lesznek azok, akik a kultúrát kiadják. Te hogy látod, hol van ennek a kultúrának a szerepe, akár a nemzetközi zenei térképen lehet ennek relevanciája? Te hallod, mint fogyasztó a magyar nyelvet egy olyan szerepben, hogy ez kinti oldalról is hallgatható legyen?
2: Mindenképpen szeretném látni a magyar zenét olyan oldalról, hogy ezt nagyon sokan megismerjék nem Magyarországon, viszont ahhoz képest kevésbé látom ezt így az online terekben, illetve ott, ahol így mozgok, és szerintem ezért nagyon jó az, hogyha egy magyar előadó külföldön turnézik, most például a Bohemian Vetyáz volt az, akinek egy hat megálló, nem tudom pontosan mennyi, de több megállós kínai turnéja volt. Wow. Szerintem ez tök érdekes ahhoz képest, hogy ez egy magyar folkzenekar, akik nyilván magyar ilyen népzenét csinálnak, és egy új műfajban, de hogy ugyanezekkel a magyar vonalkozásokkal, és ezt máshol is értékeljük, és szerintem ezt kéne leginkább nyomni, hogy olyan emberek találhassanak rá külföldön, akik annak ellenére, hogy nem értik a nyelvet, vagy csak minimálisan, megértik a zenének a hatását, és megérzik azt, amit ez át szeretne adni.
1: Ez még egy jó téma, mert én nagyon szeretem azt, hogyha a klasszikus magyar zenei mintázatok, folk mintázatok be vannak építve új generációs projektekbe, és én ezt nagyon jól lehet ötvözni. Te hogy lehet, hogy ez tud működni a fiataloknál? Azért a Bohemian Bachelors egy jó példa erre.
2: Igen, a Bohemian Bachelors is, de szerintem nagyon sok másik olyan folk zenekar a Magyarországon, akik hasonlítanak rájuk, és akiknek hasonlóan nagy elérésük van, főleg a fiataloknak a körében. Például a Parnograszot emelném ki, akik például azért is nagyon benne vannak, mert olyan előadók, akiket kifejezetten most nagyon fiatalok hallgatnak, például Pogány Induló, olyan előadókkal csinálnak közös zenéket és feateket, és szerintem ez egy nagyon jó módja annak, hogy berobbanjon valaki a mainstreambe, és hogy megtalálja azt, akik hallgatják, hogy olyan előadókkal csinálnak úgymond fúziós zenéket, akiknek kevés közük van az ő műfajukhoz, és így egy teljesen új műfajt hoznak létre, amiből nagyon keveset hallott eddig az ember, és a két műfajnak a hallgatói úgymond összecsapódnak és találkoznak, és akár másik műfajba is belehallgatnak.
1: Én egy óriási kollab rajongó vagyok, mind akkor, hogyha zenéről beszélünk, mind akkor, hogyha márkákról beszélünk, persze. Még az első előadásommal lassan 10 éve először beszéltem kollabokról, és ott még nagyon sok felnőtt szakember rám szólt, hogy én ilyen angol szavakat ne használjak, mert ezt úgyse fogják itthon érteni. Azóta egy nagyon felkapott téma lett, sőt, arra is irányulna a kérdésem, hogy lehet ott szerinted, mert vannak túlzottan erőltetett kollabok? Tehát, hogy már van az, hogy látsz olyan példát, amikor már túlságosan össze akarnak vezetni különböző történeteket, amik nem organikusan állnak össze, vagy még itt ez nem jutott el ide?
2: Hirtelen nem jut eszembe olyan, amire így ezt mondanám, de szerintem vannak nagyon érdekes kollabok, viszont úgy vagyok vele, hogy eddig minden ilyen idézőjeles érdekes, vagy szokatlan kollab, amit én hallgattam, az meglepően jól működött. Most pont visszatérve a kollégomról, amit említettem már korábban, mikor megláttam még decemberben, amikor kiírta, hogy Péter Fiborival lesz rajta feat, aki számomra egy annyira különálló zenész volt a Kólinak a rap hip-hop vonalától, és most, mikor meghallgattam, annyira tökéletesen illenek össze, hogy szerintem ezek a kollabok, ezeknek a nagy részében bármit összeraksz, hogyha van mögöttük két jó előadó, akik jól tudnak zenélni, jól tudnak énekelni, jól tudnak szöveget írni, és tényleg jól tudnak leginkább együttműködni, és olyat alkotni, ami jó, akkor szerintem ennek kevés esélye van arra, hogy elbukjon.
1: Egyetértek, ahogy mondtam, nagyon izgalmasnak tartom, ha össze vannak vezetve külön világok. Említed ez a koncertélményt, ez megint egy olyan pont, hogyha így 2020-ig visszatekintünk, amíg bejött a Covid időszak, nagyon sokan nagyon posztapokaliptikus világképet festettek a fiatal generáció számára, ugye akkor a metaverzum hype nagyon kezdett kiépülni, és sok felnőtt azt gondolta, hogy itt valójában a fiatalok már csak a digitális térre vágynak, és hogy valójában már csak majd egy VR szemüvegen keresztül akarnak megélni koncertélményeket. Ennek az ellentéte lett igaz, amikor én ugye a saját eseményemmel indítottam most már 4 évvel ezelőtt, ami most már Európa legnagyobb ilyen sneaker és streetwear és új generációs kulturális eseménye lett, akkor nekem sokan mondták, hogy fú, most eseménybizniszbe belépni az egy nagyon kritikus dolog. És most még mégis az lehet, hogy hogy vágyódnak az offline élményekért a fiatalok, vágyódnak a kapcsolódásokért, vágyódnak a real élményekért. Te hogy látod ezt? Milyennek látsz az új generáció koncertélmény igényét?
2: Nem csak koncertekkel van itt, de ugye most, ahogy mondtad, hogy azt mondtad neked, hogy ez most elindítani egy ilyet, de azért kell pont ilyenkor elindítani, mert van egy rés. Van egy olyan dolog, ami most abba hagytak az emberek, mert a Covid miatt nem lehetett rendezvényeket szervezni, és nagyon sokan nem indultak újra. Ezért az emberek új dolgokat keresnek, amire viszont nagyon szívesen elmennének, és ugyanúgy a koncertekkel is, hogy minél több lehetőségünk van elmenni koncertekre, még akkor is ilyen nem feltétlenül, én nagyon szeretek új koncertre jönni, én nem ismerem előtt az előadót. Uh-huh. Vagy főleg, hogyha előadóknak az előzenekarját hallgatom csak, már akkor is csak elmegyek, és olyan dolgokat tudok találni, amiket alapból nem találnék meg, hogyha ők nem álltak volna össze, és mondták, hogy jó, akkor most együtt csinálunk egy koncertet. És szerintem ez is nagyon érdekes abban, hogy ugye sokan nem akarnának, vagy nem feltétlenül akarnának elmenni, kimenni egy ilyen koncertre, de elmennek, mert nagyon szeretném hallani az kedvenc előadomat élőben. Én például nagyon sok koncertre megyek, nagyjából minden héten elmegyek egy koncertre, mert hiányzik nekem ez az érzés, vagy tehát, hogy alapból vágyok erre az érzésre, hogy ott legyek az emberek között, és az emberekkel élvezzem a zenét. És így, hogy ez megörösedett így a Covid után, és hogy most újraindult, szerintem ez egy teljesen logikus progressionja a dolgoknak, teljesen logikus, hogy így mentek előre.
1: Abszolút értem. Mit gondolsz, hogyha még jósolhatnál valamit, hogy mi lesz a következő zenei trend magyar fiataloknál, mit jósolnál?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
1: Vagy akár előadó.
2: De lehet, hogy mondok egy ilyen vicceset, és azt mondom, hogy most a Anjin de Putrin, nem értem ki jól, nevű zenekar, a kanadai kétszemélyes zenekar, akik most nagyon felettek kapva online, és hogyha Magyarországon lenne még egy math rock előadó, akkor szerintem azt nagyon sokan jónak találnák. Amellett, hogy amúgy van egy nagyon hasonló zenekarunk, hasonló abban a szempontból, hogy ugyanígy kifejezetten különleges és érdekes zenét csinálnak, nem akarom összerakni egy kupacba mindegyiket, mert pont az a lényeg, hogy ők egyáltalán nem hasonló zenéket csinálnak. A Decolonize Your Mind Society-re gondolok, akik nagyon elképesztően jó zenéket csinálnak, és szerintem, hogyha több olyan előadót találunk, akik nem azért csinálnak zenét, hogy nem tudom, valamit elénekeljenek, vagy a szöveg miatt, hanem pontosan azért, hogy minél különlegesebb módon használják a hangszereiket, akkor az egy, szerintem nagyon sok mindenkit meg tud fogni.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Bruno, és gratulálok a Setlist magazinhoz.
2: Köszönöm szépen, mert kívás, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez volt az eheti Corporation Z, én Trunk Tamás WT voltam, jövő héten pedig visszatérek egy új témával itt a Spirit FM-en, addig is hallgassák akár online élőben a Spirit FM-et, a spiritfm.hu-n, és ez az adás is visszahallgatható a streaming platformokon. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Corporation Z, Trunk Tomival, a Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5-E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba. Exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Sok szeretettel köszöntöm a médiapiac nézőit. Egy olyan témába vágunk ma bele, ami hát mindannyiunkat érint, vagy akár érinthet is, de egészen bizonyosan találkoztunk ez egyes jeleivel, szegmenseivel, videóival, hanganyagaival, ez pedig a deepfake, az AI. Hogyan tudjuk felvértezni magunkat egy olyan páncéllal vagy tudással, ami alapján kiküszöböljük azt, hogy minket félrevezessenek, és... mi a teendőnk akkor például, ha mi is érintetté válunk mondjuk egy ilyen ügyben? Hidvégi Zoltán, az Umbrella Collective tulajdonosa. Itt most az én vendégem.
3: Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm meg kívást.
2: Kezdjük általános irányból, aztán majd rákanyarodunk arra, hogy miért pont te ülsz itt, és hogy ti milyen feladatot vállaltok ebben. Mi az a deepfake? Pontosan először szerintem próbáljuk meg definiálni, mert sokak számára, és azt gondolom, hogy a jogalkotók számára is itt-ott félrecsúszik ez, és az Európai Unióban is küzdenek azzal tudtommal, hogy pontosan meghatározzák, hogy akkor mik azok a videók, vagy hanganyagok, vagy képek, amit nekik szankcionálni kell, ha ott valamiféle visszaélés történik.
3: Ugye szerintem ennek a definíciója az folyamatosan változik, de az én értelmezésemben mindenképp egy olyan videóról van szó, aminek valós alapja van, vagy mondjuk valós főszereplője van. Ez szerintem 95%-ban ember a főszereplője, és AI által olyan cselekmény, történés, szöveg generálódik belőle, ami valójában nem történt meg. Ennek nyilván a legegyszerűbb módja a deepfake-nek, hogy van egy meglévő videó, mondjuk egy híres emberről, és egy minden változatlan a videóban, csak olyan dolgot mond AI segítségével, egyébként a saját hangján, saját hangszintjén, ami valójában nem hangzott el. Uh-huh. Ez a legegyszerűbb módja, és hát nyilván ennek van elképesztő sok válfaj, hogy olyan dolog történik is a videóban, olyan cselekmény történik, olyan dolgokat látunk, ami aztán nem történt meg, de hogy alapvetően egy valós táptalaja van a dolognak, és abból nő ki aztán egy ilyen AI vadhajtás. Ja, igen, és szerintem még nagyon-nagyon fontos, szerintem az minősül deepfake-nek, amit tudatosan valaki valamilyen, hát rossz indulatból valamilyen versenyelőny szerzésére, vagy valamilyen cél érdekében a néző megtévesztése érdekében készít.
4: Ilyen jó pár évvel ezelőtt még csak pár tízezer ilyen videót detektáltak, most már több millióról beszélhetünk, amely kín van az interneten, vagy éppen a social médiákban. Kutatás szerint az interneten található deepfake videó 98%-a továbbra is pornográf tartalmú. Ez 99%-ban nőket ábrázol beleegyezés nélkül. Ezzel kapcsolatos például egy nem is olyan régi botrány Németországból, aminek majd a körülményeit lehet, hogy jobban kibontom, de arról szól, hogy egy volt férj a műsorvezető feleségéről gyártott ilyen tartalmakat, és hát ez ügyben már több tízezres tüntetések is voltak Németországban.
3: Gyakorlatilag ez a revenge pornnak a
4: így van, és kapcsolatba lépett férfiakkal, csetelt velük, gyártotta ezeket a videókat, és lényegében egy ilyen OnlyFans oldal tartott fönt.
3: Hogy még interaktív is volt
4: persze,
3: az egész.
4: Persze. Tehát ez egy kitervelt dolog.
3: Ez teljesen kimeríti a...
4: Benne volt a bosszú is, de ezzel pénzt is tudott keresni az illető, ez a legdurvább. És ez kiszivárgott, elég népszerű volt ez a hölgy. Colleen Fernandezről van szó. És hát mondom, ebből már tüntetés is volt Németországban.
3: Ebből, hogy... ebből gondolom büntetőjogi dolog is
4: abszolút,
3: lesz.
4: Természetesen. Csak hogy most már a nép is reagált, és ez eddig nem igazán fordult elő, hogy mondjuk a tömegember azt mondja, hogy oké, utcára vonulok azért, hogy Németországban olyan törvényeket alkossanak, hogy ez lehetetlenné váljon. Na de akkor folytatom, hogy 24-25-ben ugye 118%-kal nőtt a deepfake alapú pénzügyi csalások száma, és egyre gyakoribbak ezek. Ami nekem rendszeresen most felugrik, például a Facebookon, abban Majka próbál egy, azt hiszem, partizános interjú keretében valamilyen ilyen chicken game-re rávenni engem, hogy ha ebbe befektetek, nem tudom, 100 dollárt, vagy 50 dollárt, akkor már biztos, hogy az első szinten is 3000 visszajön. Tehát maga irreális, és a hanglejtésből lehet arra következtetni, mert ahogy a szájmozgás, az arcmozgás, az már egyre kevésbé, tehát ennek a szoftveres része, a vizuális része az már rendben van, de hogy még a hanglejtések azok, ahol talán tetten érhető itt valami nem oké.
3: Igen, volt egyébként egy csupán telefonos ilyen deepfake, ahol valamelyik bank képviselőjének adta ki magát, ugye, és főleg idősebb korosztály célzott meg, és tudtommal az sajnos nagyon sikeres volt, legalábbis ilyen szempontból, tehát elképesztően kell vigyázni ezekre a dolgokra.
4: Abszolút. Hazánk egyik legnagyobb filmes produkciós házában dolgozol te, annak képviselője vagy, és egy ingyenes AI kisokost készítettetek az átlag embereknek, hogy megismerjék a mesterséges intelligencia tudását. Ebből a közérthető mozgóképes bemutatóban, amit nekem is átküldtél, mindenki megtudhatja, hogy melyik kifejezés mit akar, hogyan kell jól használni az AI-t, és mit jelentett a veszély rájuk, hogyan szűrjék azt ki. Az Umbrella és az AI labort üzemeltett CodePunk néven, és ők csinálják Azaria összes vizuálját, Beethoven-fi Valhalla klipjeit, tehát ezzel a nemzetközi díjakat is sikerült nyerni. Ezzel a kis okossal, tehát hogy valaki elolvassa, akkor ezt a bizonyos páncélt magára tudja ölteni, hogy már jobban érti, hogy
3: én azt gondolom, hogy a játék magáével teszi ezt a 10 pontot, amit itt felsoroltunk, akkor leginkább egy ilyen hozzáállásbeli változást szeretnénk ezzel elérni.
4: De most milyen a hozzáállás?
3: Hát szerintem vagy az van, hogy valaki mindent elhisz, mert látja videóban, és hát nyilván akkor ez valós, vagy valaki nagyon szkeptikus. Itt igazából hát ugye angol az educated guess-re próbálunk így rámenni méghozzá arra, hogy egyébként próbáld meg figyelmesebben megnézni ezeket a videókat. Elárulunk ilyen 10 dolgot, amire érdemes egyébként figyelni. Na most ez nem egy biblia, hanem ez a tudomány jelenlegi állása alapján gondoltuk úgy, és azért is tettük ezeket ilyen sorrendbe. Hogyha valami egy picit gyanús, vagy egy picit szokatlan, akkor érdemes újra megnézni a videót, érdemes végigmenni ezzel a listán, mielőtt mondjuk megadnák a bankszámla számunkat, vagy mondjuk bármilyen összegben ugye fizetnénk ezeknek az, a vélt vagy valós szolgáltatóknak. Érdemes egyébként tényleg nyitott szemmel járni, ugye, és tényleg az van, hogy a technológia az sokkal gyorsabban fejlődik, mint mondjuk a mi vizuális percepciónk. És épp ezért van az, hogy annak idején, amikor elkezdtünk AI-jal foglalkozni, nekünk, mint Umbrella, az első ilyen AI prezentációk azok arról szóltak, hogy hát jó ez a technológia állóképre, hát mozgóképre ez még évekre van tőlünk. Na most ehhez képest 3 évvel később itt állunk, és gyakorlatilag az a legnagyobb dilemmánk, hogy ez most valódi, vagy nem valódi. Sokkal gyorsabban fejlődik ez az egész.
4: Meg több ága van. Egyrészt a szórakoztatóipar igyekszik ezzel élni, már a Disney tulajdonosa is nyilatkozott arról, hogy egy olyan üzletágat nyitnak, ahol az összes túlt szoftvert a felhasználók rendelkezésére bocsátják, és lehetőséget teremtenek a számukra, hogy gyártsatok akkor Disney figurákkal, és itt gondolhatunk most Star Wars-ra is, akár nem kell Mickey egérre, gyártsatok nekünk olyan tartalmakat, amiket eddig illegálban gyártottatok más platformokra. És akkor tervezzétek meg azt, hogy nem tudom, mondjuk Will Smith lesz Darth Vader.
3: On brand, tehát a Disney az minden pénzét tesz, tehát igazából szerintem úgy vannak vele, hogy úgyse tudják megállítani az AI forradalmat, inkább rácsatlakoznak.
4: Ugye erről szerintem egy kicsit később beszélünk, hanem akkor egy gyakorlati tanácsot adjál. Fölhív engem, majdnem azt mondom az unokám, akkor én egy idős bácsi vagyok.
3: Igen.
4: Fölhív engem az unokám, hogy figyú, és az ő hangján nyilván. Bajba kerültem, utalj nekem léci 1,5 millió forintot, 5 percen belül különben még nagyobb bajba kerülök. Hogy lehet ezt kivédeni?
3: Ellenőrző kérdésekkel. Akár olyanokkal, hogy a unokára visszakérdezi, hogy mi a második keresztneve, vagy nem tudom, hol született.
4: És erre felkészítették már az AI-t?
3: Személyes dolgokra gondolok alapvetően, mi a kedvenc ételet.
4: Lejátszhatjuk ezt. Oké.
3: Okay. Mit csináltál múltkor nálam?
4: Próbáljuk meg. Akkor te leszel az idős apuka, vagy papa. Én leszek az unoka. Figyelj! Papa, baj van, figyelj, mindjárt felrobban a kocsi, óriási baleset, ha most nem utalok át itt a károsultnak 1,5 millió forintot, akkor nagyon megjelen, nekem nincs ingyen, vagy bankszámlámon tudnál utalni?
3: Hol jársz éppen?
4: Hát hol? Hát Budapesten történt, de figyelj, nagyon-nagyon nagy bajban vagyok, izgulok, ne viccelj, hát itt nyomás van rajtam, nem tudok mit csinálni. Azt mondja, hogy ha nem utalok 5 percen belül, akkor póruljárok, és lehet, hogy meg is ver. Légy, gyorsan utalják, küldöm is a
3: számot. Melyik autóval lett baj?
4: Te most szórakozol velem, papa? Papa, szórakozol? Nem érted, hogy nagyon... Ki lehet zökkenteni szerintem az időseket, de fel lehet annyira készíteni, és akkor most már kiléptem a szerepből, hogy az AI ne járjon előtte. Ne legyen mindenre egy olyan válasza, amivel nem válaszol konkrétan, igen.
3: Szokott, az láttam utóbbi időben pont egy ilyennél, ahol gyakorlatilag nem telefon volt, hanem videótelefon és deepfake. És ott gyakorlatilag...
4: Ott nem lehet kérdés.
3: De volt, és nagyon jó volt, hátborzongató volt a videó, ugyanis annyit kért az ember az agenttől, hogy kérlek, vidd el a kezedet az arcod előtt. És én nem volt hajlandó. Minden mást, vedd le a képet a falról, stb. És ott is én, most miért tegyem a kezemet az arcom el? Állandóan visszakérdezett, és nem tudta az arcát a kezelét tenni, mert akkor ugye szétesne a kép. Tehát például ilyen dolgokra. Vagy mondjuk az egy másik videó volt, szintén videóhívás.
4: Az egy akkor alkudozik? Az
3: igen, igen, abszolút mindent bevet, hogy ja, de most ne, fogom a kávémat, most ne szórakozzál velem, kezdjük el. Tehát például wow. Ilyeneket. És a másik, ami egy kínai AI volt, megkérte az amerikai, hogy mondja pár kritikus dolgot a kínai kormányról. És így, hát úgy nem, meg stb. Tehát, hogy igen, kritikus gondolkodás, de vannak olyan dolgok, amikre egyébként nem tud az AI válaszolni. Ugye egyet visszalépek.
4: És bocsánat, közbe vághatok itt?
3: Igen.
4: Ez már, hogy én azt kérem, hogy a kezét azt húzza végig az arca előtt, vagy mondjon pár kritikus dolgot a kínai kormányon, az már feltételezi azt, hogy én gyanút fogtam.
3: Igen, mert arról szólt az egész videóhívás, hogy, hogy ott valami multilevel marketinges...
4: Értem. De egy átlag helyzetben, ha tényleg nyomás alá kerül valaki, hogy akkor neki most segítséget kell nyújtania, hogy meg kell adni egy jelszót, akármit...
3: Hát, time pressure, hogy... FOMO, így van, ezek nagyon nehéz dolgok.
4: És 95%-ban biztosabban, hogy valóság, amit lát, és ez éppen megtörténik, és az tényleg az unokája, hát csináljon magából bohócot, hogy figyelj, kisunokám, tudom, hogy bajban vagy, de kezedet vidd már el az arcodat.
3: Régebben erre azt mondtam volna, nézni. Hogy akkor a legfontosabb kérdés az, hogy megkérdezed, hogy te egy igazi ember vagy, vagy AI. Mert régebben ugye az volt.
4: Például, mit válaszol az AI?
3: Na hát ez az, és az volt ugye régebben erre a megoldás, hogy de hát az AI az, hogy nem hazudhat embernek. Én ebben már nem vagyok biztos, hogy ez így van, ugyanis van az a nagyon híres kísérlet, a kapcsa, amikor ugye neked kell beírnod, és az AI nem tudta ugye megfejteni, viszont felhívta a Task Rabbit-et, ami ugye arra szolgál, hogy húsvér emberek segítenek egyébként online, és akkor azt hazudta a Task Rabbit-es húsvér kollégának, hogy nagyon rossz a látásom, nem tudom elolvasni, segítsél már nekem beolvasni. Tehát hazudni már tud. Régebben azt mondtam, hogy persze, kérdezd meg direktbe, hogy te most...
4: De most is tud hazudni az AI.
3: Hát én most már pláne tud hazudni, tehát hogy tényleg mindenképp...
4: Hát ez a kezdetén így volt, de emlékszem, amikor még tesztelgettük ezeket a rendszereket, a ChatGPT-t.
3: Meg zsarolni is tud.
4: És erről műsorokat készítettünk, hát akkor ugye feltettünk neki egy kérdést, és elkezdett kamuzni, amikor nem tudta a pontos választ.
3: Más az, hogyha halucinál, és más az, hogyha készakarva hazudik. De
4: ha én rákérdezek, hogy fiú, szerintem hazudsz, de így, igen, szembesítem ezzel, mert gonosz vagyok én is, és azt mondom neki, hogy figyelj, nézz utána, mert hogy nem jól tudod, mert hogy ez valójában így van. És folytatja, hogy igazad van, igen, teljesen
3: félre. Igen, beismeri, pontosan.
4: Beismeri, de utána újból hülyeségeket kezd el írogatni. Tehát még ha van olyan, hogy 3-4 körön keresztül.
3: Igen.
4: Én emlékszem arra, hogy egyszer egy hosszabb szöveget akartam vele lefordítatni.
3: Én is egy PDF-et angolról németre, és nem volt hajlandó.
4: És folyamatosan alkudozik, hogy, és már ilyeneket, igen, írt, hogy ez túllép azon a határon, hogy, de közben meg pontosan tudtam, hogy egyszer volt olyan, hogy olyan napszakban ennél hosszabb videóval, vagy dokumentummal elkaptam őt, és azt lefordította, és a végén megcsinálta 10 körön keresztül.
3: Meg gondolom, neked is akkor mondta azt, hogy hú, milyen stílusban fordítsam, milyen nyelvezeten egyet, ez összesen kitérő kérdések, és akkor így, oké, mennyi idő kell neked? 20 perc van, visszajövök, kész vagy? Mivel? Szóval igen, ilyen nagyon, nagyon megúszós dolgai is vannak.
4: Ez hazugság.
3: Ez abszolút hazugság. Én olyan szempontból, hogy egy kicsit kijebb lépek, ezt egyébként előnynek tartom, ezek szerint nem tudja elvenni mindenkinek a munkáját, hogyha ebben is ilyen béna.
4: Oké, mondanál néhány trükköt akkor ebből a listából,
3: igen,
4: amire érdemes odafigyelni, ebből az AI kis okosból?
3: Abszolút. Hát ugye nyilván a legegyszerűbb az, hogy valahol fel van tüntetve ez, hogy egy AI logó. Érdemes egyébként arra odafigyelni, hogy mondjuk a mondani való és mondjuk az arckifejezések, gesztusok között egy kis diszonancia van.
4: Az arc, a hang és a gesztus túl jól illeszkedik, ilyen is van.
3: Igen, az is működik, illetve a kedvencem az, hogy pont azt mondja, amit hallani akarok.
4: De mit szólsz, az menjünk végig akkor ezen a tízes listán. Fel van tüntetve, hogy a tartalom AI által készült.
3: Hát ez a legegyszerűbb, vízjeles, szora, akármi. Igen.
4: Természetellenes részletek, amik ösztönösen furcsák.
3: Igen, tehát például, hogyha háttérben mondjuk változnak a dolgok, tehát hogy ilyenek voltak régebben, hogy mondjuk az embernek a sapkája az beépül a fejbőrébe, és ez egy-két fél másodperce ezeket el lehet kapni. Itt is ugye, mint minden egyéb módszerni érdemes többször megnézni, mert ugye általában rövid formátumú videókról van szó, tehát azt, hogyha nem vagyunk biztos benne, akkor áldozzuk rá még egyszer azt a plusz 20 másodpercet.
4: Most láttam egy oktató videót erről, amiben egy kisgyerek lovagol egy krokodilon, a szülei nagyon megijednek, lekapják róla, és akkor elkezdenek szaladni a krokodil elől. Volt egy ilyen sorozat.
3: Mit oktatott?
4: Hogy a krokodil megjelent. Azt oktatta, hogy mutatta a részleteket, hogy amikor szaladnak el a szülők, akkor a lába, hogy kitakar valamint a lépcsőből, de hogy mégis megjelenik a lépcsőben a lába, nem volt ez,
3: igen,
4: teljesen pontos.
3: Ezek a részletek.
4: Nekem ezzel az a problémám, hogy kinek van erre ideje, hogy 3-4 végignézzen, és olyan szintű figyelmet fordítson egy videóra, azzal a tudatossági szinten lépjen fel egy videóval kapcsolatban, hogy lehet, hogy most éppen becsapnak engem, már ez ugye feltételez egy felkészültséget, vagy egy túlzott paranoiát, de hogy én azt olyan figyelemmel nézem meg, hogy mint valami nem stimmelt, megnézem újba, senki nem fogja újból megnézni.
3: Ez jó kérdés. Szerintem, hogy a deepfake-ek ugye el lehet választani. Van ugye a szórakoztató deepfake. Nekem a kedvencem, mint kosárlabda rajongó az, amikor az NBA sajtótájékoztató után mindenféle hülyeséget elmondatnak a sztárokkal. Tehát, hogy az igazából, tudom, hogy kamu, de szórakoztató, mert elképesztő vicces, hogy egymást nekézik teljesen ilyen kamu szövegekkel. Itt igazából tényleg azoknál kell szerintem ennyi figyelmet szentelni, hogy rá akarnak bennünket venni valahova. Mert egy új előfizetésre akarnak bennünket, nem tudom, meggyőzni, vagy bármi olyan akciót követelő videóról van szó, na ott tényleg nem érdemes lesporolni ezt a párszori megnézést.
4: De ennek azért van másféle tétje is, hiszen van politikai deepfake.
3: És ott szerintem az volt az első.
4: Igen. És ott azért nagyon-nagyon nem mindegy. Ott mit akarnak nekünk eladni, ott is el akarnak nekünk adni valamit, a politikai terméket.
3: Igen.
4: Vagy akár egy politikusnak a lejáratása, de az is egy politikai tömb érdekei szerint történik.
3: Igen, hogyha nagyon cinikus lennék, akkor erre azt mondanám, hogy ez persze feltételezi, hogy az eredeti videóban igazat mondott a politikus, ami persze. Nem biztos, hogy így van.
4: Tehát ott sem fogja szerintem az egyedi felhasználó, persze az egy más logika mentén működik, hiszen ott már tömbökbe rajzolódnak az emberek, és ez feltételezi azt, hogy el akar hinni valamit.
3: Így van. Így van.
4: Visszatérve mondjuk a tiszta szórakoztatóiparra, ha a gyerek lovagol a dínón, vagy éppen a krokodilon, ott is azért valamit mi eladunk, a figyelmünket.
3: Ez így van, az időnket.
4: Az időnket, és lehet, hogy valami sokkal hasznosabbról vonja el a figyelmünket, vagy bevonz minket mondjuk egy olyan csatornára, ahol mi elkezdjük fogyasztani ezeket a tartalmakat, mint ezeket az NBA-s videókat, és ott már megjelennek mondjuk a videó közben, vagy a végén, a reklámok. Ez, hogy ennek is van az értéke. Ez is forintosítható, dollárosítható. Hát akkor megint csak ott tartunk, hogy ugyanazt a figyelmet illenék kapnia, mintha mondjuk éppen közvetlen pénzt csalnak ki tőlünk.
3: Hát közvetett értelemben igen. Tehát, hogy igen. Igazából minden abba az irányba mutat, mert ugye onnantól kezdve, hogy én most holnap csinálok, nem tudom, egy új Instagram oldalt, és csak vicces deepfake-ek lesznek, és annak van 5 milliós nézettsége, hát akkor az persze az is pénzről szól. Persze. Tehát, hogy igen, minden ugye a figyelmünknek a forintosítására irányul.
4: Uh-huh. Következő pont, a harmadik, az arca, hang és a gesztus túl jól illeszkedik.
3: Uh-huh. Igaz, ugye, azt vettük.
4: Az emberi kommunikáció gyakran ellentmondásos, mást mutat az arc, mást mond a hang, és más sugall a testbeszéd. Az AI ezzel szemben hajlamos mindent összehangolni, mert külön rendszerekből rakja össze ezeket az elemeket. Itt is valamiféle diszonanciát érzünk magunkban, amikor éppen megnézzük ezt, és nagyon gyakran jelez az agyunk, még nem tudja, hogy mit, de hogy valami nem stimmel. És amikor én néztem ezt a Majka videót, ott is az volt az érzésem, hogy túl pontosak a
3: túl modoros, nem?
4: Túl modoros.
3: Igen,
4: tehát általában angolból emelik ezt, tehát még erre angol modulok vannak, nincsenek magyar nyelvű hangsúlymodulok, ha jól tudom, és ez a friss információ, meghallgattam néhány podcastet ezzel kapcsolatban, és ez erre vezethető vissza. Mit tudunk ezzel kezdeni? Egyrészt, ha valami túl jól illeszkedik, akkor az a gyanús. Ha meg valami diszonanciát látunk, hogy a gyerek ott van a krokodilon, akkor meg az a gyanús. Hogyan tudunk ebben rendet tenni?
3: Hát ugye erre a legegyszerűbb válasz az, hogy természetesnek tűnik-e vagy sem, mert ugye ez pont a két szélső értéket vizsgálja, hogy valami tényleg nagyon begyakoroltnak, modorosnak, egyszerűen gyenge színészi játéknak tűnik. Tehát mondjuk egy AI videónál, nem tudom milyen reklám volt, hogy meglepődik a főszereplő, és ugye ránézel, de hát nem így lepődünk meg, ebbe le se pislogott, hanem ilyen nagyon-nagyon ilyen rossz színészi játékosnak
4: tehát
3: tűnik.
4: Ha nézem a Barátok közt sorozatot.
3: direkt próbáltam elkerülni, de...
4: Vagy akármelyik napi szitkomot, akkor gyanút kell fognom, hogy deepfake-et látom.
3: Egyébként igen.
4: Köszönöm.
3: Pont olyan, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Barátok közt a deepfake volt a deepfake előtt egy 20 évvel, és akkor így.
4: Oké, negyedik. Karakter konzisztencia, amikor nem következetes. Ez arról szól, hogy AI-ja generált karakterek esetén gyakori, hogy a rendszer minden képkockát vagy jelenetet újra számol, emiatt a szereplő elsőre ugyanannak tűnik, de apró részletek folyamatosan változnak. Igen, ez nem egyszerű hiba, hanem a generálás természetes mellékhatása.
3: Ez az egyik kedvencem, hogy a háttérben lévő mondjuk logók, feliratok szétesnek, olvashatatlanná válnak, akár csak olyan, hogy mondjuk egy elmegy egy autó háttérben, és így látjuk, hogy most úgy halad éppen, hogy áll a felnie, vagy így kicsit morfolódik. Ezt lehet szerintem a legkönnyebben egyébként kiszűrni. Erre nyilván vannak olyan AI módszerek, hogy oké, akkor promptoljunk olyat, mint hogyha fix lenne a kamera, és akkor ezt ugye tudják egyébként minimalizálni, de igazából mivel a deepfake-ek nagy része eleve arra irányul, hogy ne filmes legyen, hanem tényleg olyan, mint hogyha mondjuk az utcaemberét megkérdezett, tehát mindig ugye mozog minden, ezt lehet legkönnyebben kiszűrni szerintem.
4: Ugye Pelonival kapcsolatban, amerikai politikussal kapcsolatban csinálták meg azt, hogy csak annyira volt fake, hogy lelassított egy kicsit a beszédét. És akkor ettől már ilyen részegessé vált. Ezt most már könnyebben ki tudjuk szűrni, de ott is kell egy referenciapont, ami az ő eredeti beszédtempója, és ahhoz igazodva. És ha valaki azt nem ismeri, hanem csak lát egy videót, hogy valaki hopp, ilyen kicsit becsicsentve adja elő magát, hát ez bármelyik YouTube videóval kapcsolatban megcsinálható. Na, ötödik. Ugyanaz a személy több nyelven természetellenesen jól beszél.
3: Így van. Ez főleg ugye celebeknél gyanús, hogyha nem is tudom, akármilyen amerikai híresség tökéletes magyarsággal beszél.
4: Ja, igen. Ezt megcsinálták ugye Zelenszky esetében, aki magyarul beszélt.
3: Ilyen szempontból egyébként nekünk magyaroknak elképesztő nagy előnyünk van, hiszen a világ legnehezebb nyelve a miénk, tehát az, hogy mi azonnal kiszűrjük, ha valaki akcentussal beszél.
4: Abszolút. Innen folytatjuk a további pontokkal.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlétünk?

tesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
3: Hidvégi Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést a Médiapiac podcastben, és ugye az a mi témánk most, hogy hogyan lehet kiszűrni, ha valami deepfake. És átvettünk már 5 pontot, gyorsan elmondanám, hogy ezek melyek voltak. Fel van tüntetve, hogy a tartalom AI által készült, elég könnyű így, bár ez sem feltétlenül, mert azon is megy az EU szabályozás, hogy ez még láthatóbb legyen, több típusú videóra is kiterjedjen, ha már csak egy picit mondjuk a színezéssel nyúlok bele.
4: Augusztustól lesz új, azt hiszem, EU szabályozás, ahol gyakorlatilag...
3: Pontosan.
4: Hát majdhogy nem olyan lesz, mint a gyógyszerreklám végén a kötelező szöveg.
3: Igen. És azt gondolom, hogy ez fontos volt.
4: Igen.
3: Aztán második a természetellenes részletek, amik ösztönösen furcsák. Harmadik az arca, hang, a gesztus túl jól illeszkedik. Negyedik karakter konzisztencia, amikor nem következetes az a karakter. Igen, és akkor az ötödik volt, hogy ugyanaz a személy több nyelven, természetellenesen jól tud beszélni. Jöjjünk a hatodik ponttal. Ugyanaz a karakterérzet jelenik meg több platformon.
4: Igen, ez ugye lehet arról szó, hogy ugyanaz a főszereplő jelenik meg, mondjuk lehet, hogy más ruházatban, vagy van épp rajta sapka, vagy nem, de hogy minthogyha már láttuk volna azt a nem celebet, hanem tényleg azt a főszereplőt, aki egyébként beszél hozzánk, vagy B, egész egyszerűen a háttérszereplők mindig ugyanazok, és ugyanolyan, hát ilyen klóngyárból jönnek ki az a jóképű, de nem feltűnően, pont olyan korú, tényleg ilyen konzerv emberek, és az gyakorlatilag, mint hogyha a játékoknál az NPC karakterek gyakorlatilag.
3: Ugye hogyan ismerhető felismerős arc és hang, de más név, visszatérő AI zsánerek, amit említettél, és több platformon felbukkanó, nagyon hasonló karakter. És ilyenkor mit tehet a felhasználó? Ez mindegy pontotoknál itt van, ezen a 10-es listán. Nem az első befolyás benyomás alapján dönt, illetve megpróbálja azonosítani az eredeti forrást. Jöjjön a 7. pont. Túl sima, szinte olajos hatású emberi arcok.
4: Igen, ez még a kezdeti AI-nak volt ugye a nagy problémája. Szerintem ez egyre kevésbé felismerhető. Nyilván itt is lehet, hogy szerintem minél véletlenszerű, vagy minél esetlegesebb így a dolog, annál kevésbé valószínű, hogy ez AI, de egyébként ez olyan, mint hogyha van valamilyen akciójelenet, és mondjuk látod a főszereplőt, és annak ellenére, hogy mondjuk füstös, koszos, stb., annak ellenére még mindig tökéletes a sminkje. Tehát, hogy vannak ilyen felismerhető dolgok.
3: Túl egyenletes bőrhiányzó, pórusok, mikroárnyékok.
4: Így van.
3: Furcsán csúszó fény az arcon. Nézzük akkor a 8-ast. Sok helyen megjelenik a tartalom, de a hivatalos csatornákon nem.
4: Ez egy nagyon árulkodó dolog. A kedvenc, egyik ilyen kedvenc korai AI példám az volt, amikor Tom Hanks volt valamilyen orosz, nem tudom, fogászati klinikának az arca, és kizárólag a TikTokon volt elérhető sehol máshol. Ezeket egyébként relatív könnyű kiszűrni.
3: Következő a 9-es. Híres ember esetén mindig érdemes ellenőrizni a tartalom forrását. Mielőtt ebbe belevágnánk, mert egy-kettő azért magától értetődő, nekem a fő problémám az, hogy mintha több pont együttes hatását kellene fejben tartani és figyelni, mert egy pontból közvetlenül még nem biztos, hogy az ember rögtön arra gondol, hogy... És itt most nem a fiatalabb generációra gondolok, aki már belenőtt ebbe, és van az internetes kultúrával kapcsolatosan...
4: Fenntartásuk.
3: Fenntartás, a rossz érzése, hogy talán itt éppen most engem átvernek, hanem mondjuk az idősebbek, akik mostanában kezdik tanulgatni ezt a social media nevű dolgot, és hirtelen meglátnak egy ismerős arcot a tévéből, és ő megpróbál nekik valamit eladni.
4: Hát lehet, hogy itt akkor tényleg fel kell hívni a kis unokát, és rákérdezni, mert lehet, hogy ő jobban tudja. De igen, alapvetően a híres embereknél is ugye azok a szabályok vannak, de szerintem könnyebben leellenőrizhető egy egész egyszerű Google search-el, hogy ez akkor valójában tényleg igazi kampány megtörtént-e, ő ezt tényleg képviseli, vagy itt valaki, hogy is mondjam, túszul egy
3: valaki nézzen utána. Tudod, igen. Elég csak kriptót reklámozni, és utána néz az ember, hogy ő tényleg kriptóban utazik-e. Tehát az a baj, nekem nem túl életszerű. Értem, és tudom, hogy más módja nincsenek. Érted a problémámat?
4: De ez a legnagyobb probléma, mert ugye tehát egy nagy ősi közmondás szerint, hogy akarsz csinálni valami rosszat, akkor valami unalmas mögé bújtasd, de és akkor nem nézik meg az emberek. És ez pont ugye az, hogy minél több macerát és kellemetlenséget okoz neked, mint nézőnek, annak kevésbé fogsz utánézni, de annál valószínűbb, hogy félre fognak vezetni. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen szempontból egy borzasztó, hát hogy ismerem, szomorú és lefele vezető spirál.
3: Nézzük a 10-es pontot, ami nekem nem túl erős, ha elfogadsz egy ilyen kritikát, mert szerintem ebben létezünk a valóságban is. Gyanúsan azt mondja, amit hallani szeretne az ember. Ez alapján nincs az a politikus, aki ne lenne deepfake. Mert
4: ez így van.
3: A politikai kultúránknak pontosan az a lényege, hogy az a tábor, akit ő megszólítani kíván, azoknak az érzékeire, ösztöneire hasson, és azokat szolgálja, ami tök szomorú, de nem nagyon hallunk most már évtizedes viszonylatban mondjuk társadalomkritikát különböző politikusoktól. Visszhangkamrák vannak, és ezekben létezünk.
4: Igen, ez abszolút így van, de mondjuk ez nem csak politikusokra érvényes, tehát ez tipikusan. Nekem volt nemrég egy térdműtétem, és gyakorlatilag el sem tudom mondani, hány olyan AI videóval találkoztam, hogy fú, itt van most ez a nagyon jó térdvédő, és ez akkor most futásnál ilyen jó, és neked térdpanaszaid vannak, és tényleg, tehát pont ugyanazt, amit egyébként az algoritmus alapján, hiszen rákerestem, és vásároltam térdvédőket, azok alapján akkor megszülettek ezek a videók, és mikrotargeteltek engem, hogy na hát pont olyan típusú ember, pont olyan, nem tudom, sportolási tevékenységnél pont olyan terméket ajánl nekem.
3: Igen, ez a hétköznapi életünkben is benne van. Illetve 11. részben módosított tartalmak, főleg képeknél van egy ilyen zárópont. Nem minden AI tartalom teljesen generál, gyakran egy meglévő képet módosítanak, ami elsőre hitelesnek tűnik, de torzítja a valóságot.
4: Igen, erre a kedvencem, ha már így politika, vagy mondjuk egy politikus egy beszédet, és az AI ugyanazt a beszédet mondjuk egy tágabb kamerakivágásban mutatja meg, sokkal nagyobb publikummal, és sokkal több ember rajong a politikusért. Tehát ilyenek egyébként vannak ilyen kiegészítő AI dolgok, amikkel ugye lehet, hogy az alapüzenetet nem másítja meg, csak jobban alátámasztja neked.
3: Na most, mielőtt mélyebben belemennénk abba, hogy akár a jogalkotás mit tehet ez ügyben, és hogyan mozgulódnak az Európai Unió táján is, továbbra is az a problémám, amit már itt pedzegettem, hogy mindez, ez a fajta ellenőrzés nincs összhangban azzal, ahogy mi fogyasztjuk jelenleg a tartalmakat a közösségi médiában. Nagyon gyorsan, nagyon sokat fogyasztunk, és van egy pillanat mindig, amikor mondjuk egy deepfake videónál születik bennem egy kellemetlen érzés, hogy itt valami nem stimmel, de maximum ennyi, és nem hagyom, hogy ez felszivárogjon egészen az agyamig, vagy éppen ebből konkrét cselekvés szülessen, hanem ezt így zárójelbe tettem, és megyek tovább. Nagyon sok deepfake videó úgy is működik, hogy ugyan sejtem, hogy nem igaz, de ha látom és hallom azt a tartalmat, és összekötöm azzal, hogy ezt a Will Smith mondta el, akkor mégis tudatalatt van egyfajta megerősítése annak az üzenetnek, mert hogy a tudatos szintre nem emelkedik föl, mert tetszik, nem tetszik, akár a televíziós szokásainkból indulunk ki, hogy ott sem a főműsoridőben a taxisofőrt adják, hanem valami habkönnyű limonádé tartalmat, hogy egyszerűen annyira le vagyunk terhelve információkban, mentálisan, testileg a mai világban, hogy a nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen fogyasztható tartalmak irányába megy inkább a figyelem, és nagyon-nagyon ritka az, amikor mi végig gondoljuk egy mondatnak az értelmét, valóságát, hanem csak így tovább lépünk. A tudatalattiban meg ezek tök jól dolgoznak, hiszen erre játszanak rá. Ez hogyan védhető ki?
4: Hát szerintem teljesen kivédeni nem lehet, szerintem minimalizálni lehet a dolgot, vagy legalábbis csökkenteni olyan szempontból, hogy tudom, nagyon egyszerű azt mondani, hogy tudatos felhasználóként kell jelen lenni, de egyébként tényleg ez az egyetlen egy módja. Ugye az összes ilyen mondjuk AI tartalomnál ugye azt szoktuk mondani, hogy mi lesz a vége az, hogyha minden tehát hogyha mondjuk ez a 10 pont már nem érvényes, mert egyszerűen olyan lesz, mint a valóság. Uh-huh. Tehát hogyha bármilyen ilyen eseményről szeretnél elsőkészből értesülni, akkor ott kell legyél. Tehát gyakorlatilag ez akkor vissza fogja terelni az embereket az élő eseményekhez, ami lehet, hogy egyébként egy nagyon jó társadalmi hatása lesz így a dolognak, de egyébként tényleg oda kell figyelni, és szerintem egyébként, mint ahogy a podcast elején mondtad ezt a tüntetés Németországban, igenis kell egyébként egy alulról szerveződő dolog, uh-huh. mert szerintem az a jogalkotást egyébként jó irányba fogja befolyásolni, ugyanis szerintem azt kellene a jogalkotók részéről szorgalmazni, hogy minél szigorúbban le kell csapni ezekre a dolgokra, mert mivel a technológia egyre erősebb, ezért egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve.
3: Uh-huh. És halljuk be, hogy a valóság, a valós húsvér emberek is arra utaznak gyökre, hogy manipuláljanak minket, pláne ha pénzről van szó, pláne ha a közösségi médiáról. Mert ha valaki kitesz magáról egy videót, vagy egy fotót, az is lényegében manipuláció, hogy rám figyelj, engem lájkolj és kövess engem. Aztán nekem ebből majd később, ha mondjuk tényleg ilyesmi karrierben gondolkodik az illető, mondjuk az Instán, akkor abból neki pénze lehet. Itt szerintem a nagyobb veszély az, hogy szépen lassan az irracionalitás, amit mondtam, hogy mint egy valós környezetben mutatja be, hogy egy kislány vagy kisfiú lovagol a krokodilon, akkor most már maradok ennél a képnél, az a szépen lassan beszivárog a mi valóságunkba. Tehát egyre kevésbé tudunk egy éles határt tenni, hogy ez most megtörténhet, vagy nem történhet.
4: És akkor arra gondolsz, hogy előbb-utóbb majd lesz valami hír, hogy egy tájföldi, nem tudom, állatkertben valaki ráültette a gyerekét a krokodilra, mert látta? És akkor...
3: Nem tudom, milyen következményei lehetnek ennek, de mondjuk szétesik az a társadalmi szövetünk, az a valóságunk, amit mindenki így a saját fejében igyekszik ilyen minimumként megtartani. Tehát ez a bizonyos minimum, ez egyre lejjebb csökken, és egyre kevesebb fér bele abba a minimumba, hogy ezt egy közös valóságként fogadjuk el.
4: Ebben abszolút igazad van. Egyik jó barátom már csak ilyen kísérletképpen elkezdte olyan irányba vinni az algoritmusát az Instán, hogy akkor lapos földelmélet, már pedig az igaz. És szerintem egy hét alatt gyakorlatilag minden második videója nagyon meggyőzően bizonyítja, hogy már pedig ez így persze. van, és ez egy létező dolog, és hát te vagy a hülye, hogy ezt nem hiszed, de hát ott van minden bizonyíték, persze. videós bizonyíték róla. Tehát, hogy elképesztő káros hatása tud lenni a dolognak. Én azt gondolom, hogy tehát vagy ugye nyilván feltüntetéssel, vagy borzasztó... erős és szigorú szabályozással lehet ennek eleget venni, mert igazából, hogyha valami szórakoztató tartalom, és az elején meg a végén ki van írva, hogy már pedig ez AI vagy deepfake, szerintem azzal nincs baj. Uh-huh. Mert tehát, hogy annak szerintem nincs ilyen szintű következménye, viszont minden másra meg nagyon erős szabályok kellene, hogy vonatkozzák.
3: Mi lehet ennek a 10 pontnak a jövője? Hogy hathasz ez igazán? Mi beszélünk ebben a
4: műsorban.
3: De hogy ennek az oktatási rendszerben is ugye meg kéne jelennie.
4: Mindenképp.
3: Van
4: mindenképp.
3: Erre vonatkozó törekvésed? Törekvésetek?
4: Hát nekem személy szerint egyébként mindenképp van, de ez pont arra is visszavezethető, hogy ugye most már nem lehet ugye általános iskolákba ugye telefonokat bevinni a gyerekeknek, tehát szerintem az egy borzasztó jó kezdeményezés volt, meg ugye szerintem Amerikában már, meg Ausztráliában 16 év, azt hiszem, a social media igen. határa. Igen, tehát hogy az is egy nagyon jó dolog, és ugyanilyen szintű AI oktatásnak kell lennie, tehát a most ugye a gyerekek ezt digitális kultúra, úgy hívják a tantárgyat, amit tanulnak, szerintem ennek egyébként a tanterv részének kell, hogy legyen. És, de ugye ez az a probléma, hogy gyakorlatilag fél évente kell új tananyag, mert annyira gyorsan változik minden.
3: Tehát lehetséges, hogy egy fél év múlva egészen új 10-es listát kellene írnotok? Mert
4: biztos vagyok benne, hogy a 10-ből mondjuk 6 az kicserélődik, igen.
3: Az kicserélődik, igen. mert annyira hitelessé válik. Ez egy picit vitatkoznék, ha már behoztad ezt az ausztrál példát, illetve azt, hogy a gyerekeknek le kell adni a telefont. Én magam, aztán vitatkozz velem nyugodtan, nem vagyok a tiltás mellett semmilyen formában, mert az általában azt szüli, hogy már meglévő igényeket olyan csatornák irányába tereljük el, ami nem megoldja a problémát, csak áthelyezi valahova máshol. Mondok egy példát, az iskolában nem használhatnak telefont, egyébként ezt is ki tudják kerülni, mert leadnak olyan kamu telefonokat, amit már régóta nem használnak. Ez a legkisebb problémájuk. de hogy akkor majd délutáni időben, amikor kimehetnének a természetbe, akkor fogják bepótolni azt a hihetetlen sok social médiás jelenlétet, amit akkor ott kihagytak. Én mindig az edukálás, az információ átadás híve vagyok, hogy megértsék, ha mélyen nincs megértés, hogy ez nekik miért árthat. Az információ átadás híve vagyok, hogy megértsék,

0: mácsos autót vezetnie, de nagyon jó, hogy erre van egy tiltás, hogy először kell egy jogosítvány. Meg igazából az jött le rengeteg ilyen tanulmány során, hogy oké, csak a suli időben ugye nincs neoktelefon, és a gyerekek elkezdtek újra szocializálódni és beszélgetni egymással abban az időben, tehát hogy nagyon-nagyon jó a feedback loop ezzel kapcsolatosan. És lehet, hogy akkor ott utána pörgetnek egyébként nem tudom mennyit. Az a probléma, hogy azt egyébként is megtették volna. Tehát számomra a legijesztőbb ilyen dolgok voltak, pont egyébként szerintem az ausztrál példa az volt, hogy ilyen tizenpár évesek napi, nem tudom, 10 órát pörgettek TikTokon. Tehát, hogyha belegondolsz, gyakorlatilag rossz, tehát fizikailag elszédülsz, rosszul leszel, tehát nem tud annyi információt bevenni az agyad, pláne nem egy fejlődő szervezet. Szerintem ez katasztrofális.
1: Szóval a testünknek a jelzéseit kellene komolyabban venni. Csak egy nagyon gyors, saját példa.
0: Igen, de a gyerekek nem veszik komolyan.
1: A munkám miatt nekem is rengeteget kell, hogy a telefon a kezemben legyen, és már vannak olyan pillanat, hogy már késő délután ránézek a telefonra, és egy ilyen rossz érzés, undor fog el.
0: Jó barátom azt csinálta, hogy van neki a munkaidőben az okostelefonja, és akkor van a féltégla buta telefon a munkaidőn kívül.
1: Mit gondolsz azokról, illetve a szórakoztatóiparnak azon szegmenséről, amely már szerződéseket irat színészekkel, hogy haláluk után felhasználhassa a képmásukat, és úgy forgatnak majd filmeket, hogy az adott színész nem is játszik benne?
0: Én azt gondolom, hogy ez azokra a színészekre vonatkozik, vagy azoknál releváns, akiknek tényleg egyébként olyan színészi teljesítményük van.
1: Okay, mondjuk Tom Hanks. Meg akarod csinálni egy film folytatást, vagy...
0: Forrest Gump 2-t majd 2050-ben, nem de most Tom Hanks. Szerintem csak a színész fenyegeti mondjuk ez a veszély, aki élete során olyat tett le, ami egyébként tényleg maradandó. Én ettől egyébként nem tartok meg, hát én nem, hogy ismerem, nem sajnálom azokat a színészeket, akik most még előre kapnak x millió dollárt, hogy majd halálok után, akkor majd a családjuk jól járjon egy ilyen extra felhasználása. Régebben ezt egyébként úgy kellett megcsinálni, még az AI előtt, mikor 2009-ben csináltunk egy reklámot Puskás öcsivel, ott azt akkor kőkemény kézi VFX munkával kellett megcsinálni, meg hát nyilván a család hozzájárulásával, stb. Tehát az, hogy ez most AI-jal csinálom meg, vagy nem, korábban is voltak ilyen dolgok. Így most csak egyszerűbb és gyorsabb.
1: Tehát ki tudsz békülni azzal, hogy totálisan deepfake klipeket, reklámokat, videókat gyártsál majd ismert embereknek?
0: Deepfake? Hát... Ugye itt a deepfake szóval.
1: Igen, igen, bocsánat, benne van
0: Igen, tehát hogyha arról van szó, hogy totálisan AI videókat
1: mert valaki úgy értelmezi, hogy ez maga az AI videó, de valaki úgy értelmezi, hogy ez a tudatos...
0: Mondok egy jó példát, ami AI, de nem deepfake, de hasonló tud lenni. Tehát például egy bizonyos német ügyfelemnek, egy kórháznak kellett a gyakran ismételt kérdéseket felvenni videóformátumban, és ezt úgy csináltuk, hogy csak egyszer kellett felvenni ugye az orvost egy 5 perces freestyle beszélgetéssel, és utána kaptunk egy Excel táblázatot, ezek a kérdések, ezek a válaszok. És aztán azt elmondattuk vele 8 különböző nyelven, ergo, felmész a honlapra, hogy ezt a procedúrát megelőzően így gyomorra kell jöjjek, és akkor megválaszolja neked videóban. Nyilvánvalóan nem ő mondja el élőben, hanem AI segítségével, viszont ez ugye célirányosan úgy készült az ő beleegyezésével, tehát ilyen szempontból lehet, hogy deepfake, viszont alapvetően a tájékoztatás és egy jóhiszemű információ átadás volt a lényege, tehát ilyen szempontból nincs probléma a deepfake-el, szerintem mindig ott van a dolog kulcsa, hogy ez akkor most milyen intencióval készül, félrevezetéssel készül, vagy tényleg azért, mert klasszikus mondjuk reklámeszközként használom.
1: De a klasszikus reklámeszköz is egyfajta félrevezetés.
0: Hát a retusált bőr, a szépen bevilágított, hogy aki bárki látott már bármilyen gyors ételnek a reklámját, és ott látja az ételeket. Hát bizony. Azok általában műanyag, glicerinnel lefújt, stb. Hát semmi köze az, amit aztán kapok. Tehát az is félrevezetés. Az, hogy ez most AI-jal készül, nem ezen múlik szerintem.
1: Büntethetőség. Te hogyan szabnál ennek gátat? Hogyan lehetne? Azért vagyok picit bizonytalan, mert olvastam ezeket a kapcsolatos cikkeket, és a deepfake-ek, igen, hogy a deepfake-ek alkotói valahogy, egyébként ez egy konklúziója ennek az egész polémiának, mindig egy lépéssel azok előtt járnak, akik megpróbálják őket elkapni, legalább. Doping esetében legalább. Van, hogy kettő. Hogyan lehetne mégis egy olyan

0: lépést tenni, hogy valahogy ezt kiegyenlíteni, hogy megérkezni arra a szintre, ahol vannak, vagy akár megelőzni őket. Tudom, hogy ez elég nehéz, és ezen dolgoznak jogászok most már hosszú évek óta az Európai Unión belül is, mert ezzel kapcsolatos elemzéseket is olvastam.
1: Nálam sokkal nagyobb szaktudású emberek igen, dolgoznak ezen.
0: De így átlag emberként, vagy alkotóként, te mit gondolsz, hogyan lehetne ennek elejét venni, hogy azonnal kiderüljön, vagy nagyon gyorsan vissza elemezhető legyen, mondjuk kötelezővé váljon egy adott applikációnak a feltöltése a telefonra, ami folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Lehetséges. Én alapvetően azt gondolom, hogy ugye a feltüntetés az már legyen egy kötelező elem. Ugyanis, hogyha én, mint rossz hiszemű piaci szereplő, ugye már eleve úgy csinálom, hogy nem tüntetem föl, akkor az a már önmagában kvázi bűncselekményt követtem el. Tehát az már egy nagyon jó lépés, hogy igen, mindenhol legyen feltüntetve, mert akkor ott van a néző szem előtt, hogy oké, ezt már egyébként ilyen szemüvegen keresztül nézem. Hát a másik, az pedig nyilván az elrettentés, hogy ezt most jogilag nyilván nem tudom jól megfogalmazni, de hogy valójában ugyanabban, nem tudom, akármilyen online bűncselekményes ibrigbe kellene egyébként beterelni ezt az egészet, mint mondjuk egy ilyen klasszis piramis játékot. Szerintem ugyanabba tartozik a dolog, csak sokkal kifinomultabbak a vizuális eszközök.
0: Abszolút. Köszönöm szépen a beszélgetést. Irégi Zoltánnak, az Umbrella Kollektív tulajdonosának. Hát ez egy olyan téma, hogy két hetente vissza kéne rátérnünk. De lehet, két havonta, fél évente egészen biztos, és lehet, hogy teljesen más sztori lenne már körülötte, mert már lennének konkrétan olyan precedensek. Lehet, hogy augusztustól már ez fog történni, ahol látjuk azt, hogy akkor milyen irányt lehet venni, és hogyan lehet ezeket megállítani. De az edukálás az hihetetlenül fontos, és tök jól csináltátok ezt. Köszönöm szépen, ez volt a Médiapiac. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5-E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Szurok András, az ATV híradójának főszerkesztője a vendégünk, tehát jó reggelt kívánunk itt is.
4: Jó reggelt,
5: szervusz. Jó reggelt, szervusz.
4: Bájosnak ritkán neveznek, de jó esett.
5: Stílusikon.
4: Így.
3: Jó látni, hogy így szeretitek egymást. Tegnap kormányülés volt. Már a reggeli híradóban is hallhattuk, hogy körülbelül mik az irányvonalak, illetve már arról is beszámoltatok, hogy a magyar közlönyben még éjszaka megjelent 62 oldalon keresztül a miniszterek feladatköre és egyáltalán hatásköre, de még várjuk, hogy a magyar közlöny ma újabb részleteket adjon ki.
4: Így van. Így van. Hát igazából azért a tegnapi nap is azért már egy elég részletes tájékoztatást kaptunk azért Magyar Pétertől, ahogy azért tőle már megszokhattuk, tehát ő szereti tényleg mindenről tájékoztatni a közönséget, a választókat, és úgy látszik a sajtót is, tehát azért ez nem volt megszokott az előző ciklusokban, hogy például kormányülésről mondjuk a sajtót úgy tájékoztassák, hogy akkor megmondják, hogy hol lesz konkrétan a kormányülés helyszíne, oda beengedjék például a kormányülés elejére vágóképezni a stábokat. Tehát azért ez nem igazán volt jellemző az előző kormányzatra, és ha visszaemlékszünk, kormányülések után nem az volt, hogy egy nagy sajtótájékoztató keretében elmondták azt, hogy milyen döntések születtek, és akkor ezekre rá lehetett kérdezni, hanem általában az volt, hogy Orbán Viktor egy ilyen egyperces videóba, hogy nagyon fontos döntés született, nem tudom, hogy akkor jön a 14. havi nyugdíj, és akkor ezt ilyen egy percben elmondta, de az nem volt, hogy ilyen follow-up kérdéseket föltehetett neki a sajtó, hanem volt egy kinyilatkoztatás, és utána jó idő, akkor kezdjen ezzel mindenki, amit akar. Most viszont úgy tűnik, azért ebben is van egy ilyen fordulat az új kormányzat részéről, hogy tájékoztassák a közvéleményt, a sajtót, az embereket, és ugye az is újdonság, hogy ugye most három szóvivő is lesz, ugye most az a cél, ugye erről beszéltek ők is, hogy a jövőben például egy-egy ilyen kormányülés után, ha nem is Magyar Péter áll majd ki, de hogy akkor a szóvivőket lehet majd kérdezni, esetleg miniszterek is lesznek mellettük, hogyha olyan témakör van, amihez szükség van az adott szaktárca vezetőjére, és azt ígérik, hogy minden kérdésre választ fognak adni, ha nem is ott rögtön, de hogy ha olyan kérdés van, akkor utána is mennek. Érdekes lesz ez egy nagy változás az előző időszakhoz képest. Meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, de várjuk minden esetre.
5: Beszéljünk a konkrétumokról is, amik itt elhangzottak, és ez nem a kormányüléssel áll összefüggésben, hanem Vlagyimirovics Putyinnal, hogy Kárpátalját, Nyugat-Ukrajnát is bombázták, áldozat is van, ez egy súlyos támadásnak minősül, úgyhogy egyébként semmilyen tekintetben nem érintett Kárpátalja az oroszok és az ukránok közti konfliktusban. Nem tudom, hogy itt olyan jelentős orosz kisebbség volna, akinek a védelméért például bombázni kellett volna, hogy azt megcsinálták Kelet-Ukrajna területén, de ez most egy másik kérdés. A lényeg az, hogy Orbán Anita behívatta az orosz nagykövetet, amire korábban nem volt példa, ezt valahogy e fölött átsiklott a magyar diplomácia az elmúlt években, és hát olyan megnyilatkozásokat láttunk, hallottunk, Sülyök Tamás köztársasági elnök, vagy Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője, vagy éppen Németh Balázs influencer politikus, elítélik, éles hangon elítélik, és követelik az oroszoktól az agresszió leállítását, és most Sülyök Tamás ez irányú posztjából se lett kihúzva az orosz szó. Van egyfajta retorikai váltás.
4: Így van, abszolút, pedig azért visszaemlékezhetünk, hogy azért az előző kormányzat idején is történt olyan eset, amikor Munkácsot érte támadás Oroszország részéről, és ugye akkor volt ez az ominózus dolog, amiről te is beszéltél, hogy Sülyök Tamás először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, majd egy negyed órával később már csak rakétatámadás érte Munkácsot, így van. Tehát akkor nagyon vigyáztak azzal, hogy Oroszországot még ilyen esetben sem nevezték úgy, hogy agresszor vagy a háborúért felelős fél, hanem orosz-ukrán konfliktusról írtak hasonlók, tehát hogy nagyon kényesen ügyeltek arra, hogy Oroszországot még egy pillanatra se feketítsék be. Most viszont ebben is azért egy elég éles váltás van, ugye az, hogy orosz nagykövetet behívassanak a külügyminisztériumba, tehát ez olyan távoli volt az előző kormányzat idején, mint mondjuk Makó Jeruzsálemtől, tehát tényleg Nem gondoltam, hogy lehet olyan történése a háborúnak, hogy az orosz nagykövet egyszer raportoljon a BEM-téren. Most ez is eljött, valószínű ők sincsenek ehhez hozzászokva. Ugye itt a kormányülés sajtótájékoztatóján felmerült az kérdésként, hogy esetleg Magyar Péter gondolja-e azt, hogy például a kormányváltás miatt történhetett ez az akció, ha nem is emiatt, de hogy mivel már új kormány van, ezért már Kárpátalja is ugye egy olyan célpont, ami már az oroszoknak sem tabu. Ő nyilván azt mondta, hogy ő nagyon bízik benne, és hát nyilván nincsenek is olyan információi, hogy ez állna a háttérben, de minden esetre ma az orosz nagykövet azért fel lesz kérdezve ebben a kérdésben elég rendesen.
3: Így van, 11 órakor érkezik oda várhatóan. Több konkrétum is volt ezen a tájékoztatón, például, hogy Tóth Péter, aki ugye az egész kampányt vezette, vagy szervezte, nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz. Itt olyan fura volt ennek a bejelentése, hogy úgy tűnt, hogy volt azért egy vita azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan folytassa a munkát, vagy folytassa-e a munkát.
4: Így van. Hát ő ugye alapvetően a kampány után ugye ő ki is állt, és elmondta, hogy ő ezt akkor köszöni szépen, lehoztuk ezt a választást, de ő inkább visszatérne a civil életbe, és inkább a családjával foglalkozna, és ugye Magyar Péter is arról beszélt itt a sajtótájékoztatón, hogy neki azért sokat kellett győzködnie őt, hogy valamilyen formában visszatérjen, és hát ez egy ilyen kompromisszumos megoldásként született meg ez a döntés, hogy akkor ő nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz. Ugye felismerült, azt hiszem a 444 riportere tette fel azt a kérdést, hogy ez nem aggályos-e például, hogy azért egy kampányfőnökből lesz nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki nyilván majd olyan információkhoz is hozzáférhet, amik kényesek, és esetleg, hát hogy mondjam, föl lehet ezt politikailag úgy használni, ahogy esetleg nem lenne ildomos, de ugye Magyar Péter ezt ki is kérte magának, hogy hát azért ez nem az Orbán kormány. Azért
3: hát meg sőt elmondott egy példát, hogy egyébként nem mondta meg, hogy melyik vezetővel, de hogy találkozott már nemzetbiztonságot érintő vezetővel, és ott határozottan mondta, hogy egyébként ők tegyék a dolgokat, és ne tőle kérjenek tanácsot.
4: Így van, szóval hát nyilván a puding próbálja az evés, tehát azért hallhattunk korábban is sok ígéretet, például azért, ha visszagondolunk 2010-ben, hogy kezdte az akkor frissen megválasztott, kétharmaddal megválasztott Orbán kormány a ténykedését, azért ott is sok várakozás és ígéret volt azzal kapcsolatban, hogy itt jó irányba fordulnak majd a dolgok, és aztán azért fokozatosan azért eljutottunk addig, hogy inkább a jogállam leépítése irányába indultunk el. Nyilván én nem állítom azt, hogy most ez fog történni. Nyilván itt is egyelőre az ígéretek vannak, és a fogadkozás azzal kapcsolatban, hogy itt egy másfajta politika fog érvényesülni, ahol a jogállamiság és tényleg a jogszabályok megtartása és betartatása lesz a fő szempont. Meglátjuk, nyilván mindenki most ebben bízik, hiszen ezért is kapott ekkora felhatalmazást most az új Tisza kormány, mert egy merőben mást akartak az emberek. Reméljük, hogy akkor ez így is fog történni.
5: Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügyek dokumentumait, erről is beszélt a miniszterelnök.
3: Ha megvannak.
5: Hogyha megvannak, ugye, és konkrétan a Bicskei üggyel kapcsolatban, ahol ugye kirobbant a botrány több mint 2 évvel ezelőtt, tehát a két helyen lehetnek meg, az igazságügyminisztériumban, meg a Sándor palotában. Az igazságügyminisztériumban, hát nem tudjuk, de látunk a tárlatvezetésén Magyar Péternek igaz más tárcáknál irat megsemmisítő gépeket. A Sándor palotában, hát ha nincsenek, erről is beszélt, hogy a teljes anyag az valószínűleg ott fellelhető, de amit lehet, ezt mindenféleképpen nyilvánosságra fognak hozni. Mire számít az, ki fognak-e belőle derülni olyan dolgok, amik nálad, amikor híradót szerkesztesz, akkor az első helyen lesznek?
4: Hát tehát az már mindenképpen ugye extra hírértékkel fog bírni, hogy egyáltalán mondjuk egy dokumentum ezzel kapcsolatban, egy hivatalos dokumentum, ami mondjuk az igazságügyi minisztériumban keletkezett ezzel kapcsolatban, nyilvánosságra fog kerülni. Ugye az biztos, hogy ez fog elsőként, tehát ami az igazságügyi minisztériumban szerepel, nyilvánosságra kerülni, hiszen az új tárcavezető Görög Márta ugye ezt majd ígéretet is tettek, hogy amint tényleg elkezdik már a minisztériumban a tényleges munkát, akkor ez meg fog történni. Magyar Péter ugye arról beszélt, ő arra számít, hogy az igazságügyi minisztériumban nem lesz nagy reveláció az ott fellelhető iratokban, mert tehát ő ugye azt említette, hogy nem számít arra, hogy benne lesz, hogy akkor nem tudom, Lévai Anikó nyomására történt ez az egész kegyelmi ügy.
5: Ha úgy tetszik, adminisztratív szerepe volt leginkább így, az igazságügyi minisztérium.
4: Így van, tehát ő csak ugye ellenjegyez, ugye ez a hivatalos terminus. És ugye a valódi döntés ezzel kapcsolatban ugye a köztársasági elnöki hivatalban született, ugye akkor még Novák Katalin volt az államfő, és ugye itt most van egy remény azzal kapcsolatban, ha nem mond le Súlyog Tamás ugye május 31-ig, akkor viszont arra fogják őt kérni, vagy hát inkább felszólítani, mert inkább ez a kommunikációs stílus van most a két fél között, tehát őt arra fogják felszólítani, hogy akkor hozza nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amik ott vannak. Abban nyilván lehet már arra utalás, hogy mi vezetett odáig, hogy egy tényleg pedofil bűncselekmény miatt elítélt embert fel kelljen menteni.
5: Ez a segítő, mi lesz, aki megpróbál.
4: Igen, de hát
5: az
4: akkor
5: aktor,
4: is
5: de igen,
4: egy pedofiliát, pedofil bűnelkövetőt segítette abban, hogy ezt a bűncselekményt elkövesse, tehát azért ez valóban egy súlyos ügy, és hát látszott is, hogy a társadalmi felháborodás vezetett végül odáig, ahol most tartunk, tehát ennek tényleg nagyon nagy jelentősége lesz, és hát tényleg reménykedni tudunk csak abban, hogy lesz abban valamiféle utalás, ami lezárhatja megnyugtatóan ezt a történetet, és tényleg, ha nem is büntetőjogi, vagy bármilyen ilyen felelőssége, de hogy egy ilyen erkölcsi, morális felelősséget legalább rá tudunk mutatni valakire, hogy akkor ez miattad volt.
5: A korábbi kormányülések emlékeztetőit is. Ugye nem tudjuk, hogy milyen rögzítés van, van-e képfelvétel, hangfelvétel, úgy tudjuk, nincs, szó szerinti jegyzőkönyv, úgy tudjuk, nincs, de emlékeztetők azért szoktak lenni, mert csak tudni kell, hogy mi hangzott el korábban. Ezeknek az emlékeztetőknek is a nyilvánosságát ígérte a miniszterelnök. Lehet sem megézni majd?
4: Én arra számítanék, hogy ebben is lesznek azért érdekes dolgok, mert ha visszaemlékszünk azért a kampány alatt is, Magyar Péter, ugye hát nyilván azért ugye az nem titok, hogy ő ebből a közegből jött, tehát a Fideszből, és azért neki voltak belső információi nagyon sokszor, akár kormányülésekről is, és nem egyszer, hogy mondjam, alakította úgy a kampány témákat, hogy például egy ilyen kiszivárgott kormányülésről kiszivárgott döntés vagy döntés előkészítés volt a téma, és ezt lovagolta meg akkor Magyar Péter.
5: Például Göddel kapcsolatban.
4: Például. Így van, tehát azért az egy elég emlékezetes történet volt. Tehát ha ilyen és ehhez hasonlóak, és azért az elmúlt 16 évben azért voltak olyan ügyek, amikben lehettek érdekes kormányzati döntések, vagy elhangozhattak nagyon érdekes témák ezeken a kormányüléseken. Én arra számítanék, hogy azért itt is lesznek érdekes dolgok.
5: Bár a Gödi sztorihoz csak annyi gyorsan zárójelben, hogy az sajtóban jelent meg. De ami arra utal, hogy valahogy csak rögzített.
4: Így van.
3: Közben egyébként ugye Trump megérkezett Kínába, ami szintén egy izgalmas téma, de erről majd holnap beszélgetünk itt.
4: És akkor már nem velem viszont.
3: És akkor nem veled, Szurok András.
5: Viszont a baseball, ezt kevesen tudják önök közül, a baseball sapkáknak nagy rajongója, Szurok András kollégánk. Trumpnak egyébként van most lehetősége a Make America Great Again sapkák gyártásáról is tárgyalni.
4: Mondjuk én
5: Xi Jinpinggel úgyis ott készül az összes vámok, egyebek, szóval van ott mit megdumálni.
4: Így van, de én azért a szögezzük le, én a sportokban utazom baseball sapkában, tehát Make America Great Again-es nincs.
5: Igen.
3: Még. Szurok András. Köszönjük.
4: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: A mai nappal lezárult a kormányváltás technikai része is, megtörtént az átadásátvétel a leköszönt és az új kormány miniszterei között. Magyar Péter a találkozó után azt mondta, az ülésen nem volt túl jó a hangulat, és emlékeztette arra a volt tárcavezetőket, hogy milyen állapotban hagyták maguk mögött az országot. Rangos Katalinnal és Komlódi Gáborral beszélgetünk. Nyilvánosan bírálta pártársát Lázár Jánost Ferenc Orsolya egy budapesti ingatlan vita miatt. A politikus Lázárra utalva arról beszélt, hogy azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségük számára, nem cipelhetik tovább. Különben az április 12-i súlyos vereség újra meg fog ismétlődni. Vendégünk Ferenc Orsolya. Szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát, így reagált a legfőbb ügyész arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel. Nagy Gábor Bálint egy interjúban arról beszélt, hogy sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. A stúdióban Nagy Gábor Bálint. Kritikussá vált a független társulatok helyzete az Orbán kormány évei alatt, amit a szakma jelentős része kivéreztetésként élt meg. Az előző kormány kultúrpolitikája jellemzően a források drasztikus csökkentésével szűkítette a független szféra mozgásterét. Mit várnak az érintettek a Tisza kormánytól? Duda Évával beszélgetünk.
2: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát van miről beszélgetnünk, neki is veselkedünk rögtön Rangos Katalinnal, aki újságíró kolléga, és Komlódi Gáborral, aki pedig ügyvéd, és az Önök jó ismerése. Azt írta nekem valaki, hogy addig hallgatott rádiót, amíg minden napot voltál a rádióban, Kati.
3: Akkor már nagyon rég nem hallgat rádiót.
2: Lehet.
3: Reméljük azért volt honnan informálni.
2: Na, szóval, itt azért most komoly változások kezdődtek el, és látszanak is már annak jelei, hogy mifelé indul például a Honvédelmi Minisztérium, tehát, hogy a plusz szabadnapok az gesztus, nyilván ez a két nap, amit most megadott az állománynak Ruszin-Szentdi Romulus, de hát itt a korrupciótól kezdve az elbocsájtottak visszavételéig számos és számtalan dolog látszik, és az egész kormányzásra ez lenne most a jellemző, hogy először azt listázza a megalakult kormány, hogy milyen sérelmek gyűltek össze az elmúlt időszakban, miközben próbálja felmérni azt, hogy egyáltalán mire van lehetősége. Ti hogy látjátok, hogy indul ez a dolog?
3: Szerintem az normális és kézenfekvő, inkább azt mondanám, hogy kézenfekvő, hogy azzal kezdeni, ami látványos, ami a sérelem, ami köztudott volt, vagy ami egyáltalán nem volt köztudott, de bombasztikus. Tehát az például, hogy 1300 milliárd forintnyi összeg volt az, ami a 4IG-val kapcsolatban így hirtelen megszerződődött, és nem tudott róla senki. Tehát, hogy
2: ugye a honvédelmi miniszter írta alá, és hát legyen világos, ez közpénz, ez 1300 milliárd.
3: Igen.
2: Igen, a korábbi természetesen. Két héttel a választás előtt.
3: Szóval azt akarom mondani, hogy amikor neki fognak valaminek, akkor az teljesen kézenfekvő, hogy azokkal a dolgokkal foglalkoznak, amik nagyon látványosak, amikről tudhatunk, vagy amikről nem tudtunk, és elképesztő. És aztán majd jönnek azok a hétköznapok, szerintem már nagyon hamar, tehát egy körülbelül másfél hét múlva következnek azok az intéznivalók, amik a hétköznapokhoz hozzátartoznak, a normális kormányzáshoz hozzátartoznak, és akkor nem leszünk elképedve reggeltől estig, mint ahogy most azért el vagyunk.
4: Én azt gondolom, hogy ha mindegyik minisztériumra tekintünk, és nem csak ezekre a korrupciós ügyekre, hanem azokra az általában inkább ilyen apróságnak tűnő intézkedésekre, akkor az a szocialista vagy Kádár időszakban, hogy Hofi Géza több viccében is szerepelt ez a hangulatjelentés, hogy én azt gondolom, és ez régi mánián már, hogy amióta régi, egy hónapja van ez az új helyzet, hogy ha nem csinál semmi más az új kormány, csak normálisan viselkedik, és mondjuk hangulatjavító intézkedéseket tesz, az már egy óriási előrelépés. Gondolok itt például arra, hogy egy minisztériumban van egy közösségi tér, valamint le lehet ülni egy kávéra, meg tudják egymásra
2: beszélni. Azt nem is értem. Egy büfé, ahonnan kivitték a széket.
4: Igen, tehát egy nonsens. Igen. Tehát, hogy egyszerűen
2: csak állófogadás lehet.
4: Igen, tehát egyszerűen csak normálisan, ha viselkedik, akkor szerintem az, amely óriásit lépnek előre, hogyha valóban transzparens, tehát nem csak mondjuk, hogy az, hanem tényleg így is működik, vagy mondjuk a közlekedési miniszter, amikor ez a súlyos baleset történt, most, ami ugye személyisérüléssel is.
3: Oda megy a miniszter.
4: Oda megy, igen. Hát egy barátommal beszéltünk, úgy fogalmazott, hogy az előző miniszter, ha ilyen volt, mind nem messzerve szaladt a problémától, tehát már, mint abban a filmben is, hogy még messzebb futott bátran, van ugye a hőszöly Robin. Tehát, hogy igazából az volt az ember érzése, hogy a problémát, mint a forró krumplit eldobálják egymástól, és nem mernek belállni. És ennek az új kormányzatnak szerintem az egyik legjobb tulajdonsága, hogy vállalja. Én nekem az például kifejezetten tetszik, hogy mindig felhív minket, aztán persze sokan ezt kikarikírozzák, hogy ilyen lájkvadász kormányzat lenne, de mindig felhív, provokál minket a kormányzat, hogy vitatkozzunk, meg legyenek érveink, meg legyenek ötleteink, és szerintem ez nagyon helyén van így, hogy minket ilyen módon is bevonnak.
3: Kedvemre való nekem is az, hogy vadászgassák csak a lájkjainkat minél inkább, mert hogy annyira ki voltunk éhezve arra, hogy valaki azt akarja, hogy a kedvünkbe járjon már, mint hogy a kormányzat a kedvünkbe akarja járni. Ne kezdjük el a családtámogatást és az összes többi fontos intézkedést, melyeket megvédte az Orbán kormány, igen, de hogy nagyon, hogy annyira jó ránézni az országgyűlés elnökére, és nem azért, mert feminista vagyok, és mert nő egy jó hangú, jó kiállású, szép beszédű ember, hanem mert azt jelképezi, hogy a normalitás veszi a kezdetét majd a képviselőkkel való bánásban, meg az állampolgárokkal való kommunikációban, ez úgy néz ki, mintha. Az más kérdés, hogy azt is remélem, hogy előbb-utóbb valóban meg lehet szólítani, és lehet interjút készíteni majd az új kormánynak a tagjaival is, akik most egyelőre halálra melózzák magukat nyilván, tehát ilyen egyik átvételből a másikba esnek, ahol hol meglepetések érik őket, hol amiket továbbítanak nekünk is, hogy együtt legyünk meglepve, hol valóságos olyan elintézni valók, amiktől majd működőképes lesz az ország, de hogy előbb-utóbb aztán végül majd jó lenne, hogyha kommunikálnának velünk is.
2: Volt már egy átadás átvétel, amely hát elég furcsán alakult például attól, hogy Pintér Sándor volt belügyminiszter, azt mondta, hogy egy teljes körű átvilágítást kér maga ellen. Erre mondta Magyar Péter, hogy meg lesz, de mindenki másnak is. De ennek mi értelme van egy ilyen gesztusnak, ha ez az?
4: Én szerintem, én nem tudok a Pintér volt miniszter úr fejével gondolkodni, de amennyire őt megismerhettük, vagy volt lehetőségünk a személyiségét egy kicsit jobban kiismerni, ő világéletében egy ilyen parancsolami rendszerben tevékenykedett, ahol a tekintély az első számú eszköze annak, aki irányít, ugye ott utasításokat hajtanak végre, őhez szokott hozzá, és szerintem neki még akkor is, hogyha fennáll az esély annak, hogy valamit találnak vele szemben, akkor is mutatnia kell azt a fajta tekintét és azt a fajta erőt, amit az egész élete során mindig is a létezésének az alapja volt. De egy mondatot, ha szabad még ide tenném, a házelnök asszonnyal összefüggésben. Nagyon fontos ez az 1300 milliárd, amit tényleg ki se tudunk mondani, hogy ez 1 milliárd 300 milliárd, tehát borzasztó, itt beszélgetünk, hogy maga az 1 milliárd az 1000 millió, és 1300 1000 millió, tehát ez borzasztó összeg, amikor tényleg ott tartunk, hogy most az a célkitűzés a kormánynak, hogy 120 ezernél alacsonyabb nyugdíjon lessen valakinek. Tehát azért ezt tegyük mérlegekre, hogy hogyan gondolkodtak, de hogy ennél sokkal, hogy is mondjam, a lentebb lévő szövetekben is elképesztő dolgok történtek. Most tudtuk meg, hogy például kikérte a hivatott minisztériumtól Tisza Kálmán székét Kövér László. És azon ült 10x éve, mert ő ezt megengedheti magának, hogy egy múzeumból egy történelmi személyiségnek a székét kikérje. Tudom, hogy ez
2: látszólag... Hát mégiscsak másképp ült ő.
4: De hát ez hogy jön ő ehhez?
2: De hát az is kiderült, hogy keresnek néhány festményt.
4: Hát igen, és ez a következő.
2: Ami most hirtelen nincsen meg a
3: farakon. Én nagyon remélem, hogy meg fogják találni, tehát hogy nagyon nehezen képzelem el azt, hogy Pál Lászlókat hazavisznek, és aztán otthon felejtődik, ezt nem gondolom.
2: Milyen szép.
3: Persze, de odáig én nem mennék el. Egyébként állandóan magamat kell revideálnom, mert hogy hihetetlenül szelíd lennék én, nem... Most már, hogy megvan nyerve a háború, most azt gondolnám, hogy nincs szükség arra, hogy konfrontáció legyen minden második mondatában az új kormányzatnak. Csak aztán fél óránként kapok egy ilyen hírt, vagy olvasok egy ilyen hírt, ami arról szól, hogy hazavitte a széket, hogy 1330 milliárd van, vagy három, nem tudom. Tehát, hogy túl sok impulzus ér bennünket naponta ahhoz, hogy nagyvonalúak legyünk. Ez az, ami szerintem nagyon sajnálatos. Tehát én szívesebben mondanám azt, hogy oké, megnyertétek, most már legyetek szelidek, és úgy menjen a munka, de közben pedig én sem nagyon tudok mindig szelid lenni. közönségként sem.
4: Azért fontos az én szememben ez a mert ez egy szemléletmódot mutat. Tehát nyilván az, hogy a pénzekkel hogy bántak, az látszik a leginkább, vagy az bánt mindenket a leginkább, mert a széket visszaviszik a múzeumba. De ugye ez a van olyan büntető tényjárás, ami úgy végződik, hogy vagy sajátjaként rendelkezik vele. Tehát, hogy úgy rendelkeztek a közvagyonával. Hát azért az hogy van? Ugye sok éven keresztül, amikor bekerült a korona a parlamentbe, az volt a viccelődés a városban, a városiak között, hogy hát biztos Orbán Viktor esténként fölpróbálja, ezzel jót nevettünk. De amikor azt látom, hogy Kövér László egyébként kiviszi a múzeumból a széket, és azon ül, mert ő azt megteheti, a mi múzeumból a mi székünket, akkor szerintem az egy olyan, és így nagyon elgondolkodtam rajta, hogyha én lennék a házelnök, és ez szerintem mindegyiknek nagyon jó, hogy nem én vagyok az, hogy akarnék azon a széken ülni, most csúnya lesz a szó, hogy azt mondod, hogy valami megbecstelenítődött az a szék, akár ki is ült rajta az elmúlt években, és akár miért szeretjük Kövér Lászlót, én nem, de hogy akárki. Szóval én nekem ez azért ennyire bántó, mert ezeket tényleg a legmesszebb menőkig ezt kivették Gebimbe ezt az országot, és abszolút sajátként rendelkeztek vele, ami felháborít.
5: Azt mondja a Republikum friss felmérés, hogy a Tisza párt a teljes népesség 57%-ának a támogatottságával bír jelen idő, a Fideszre pedig 23% szavazna, ha most lennének a választások, de hát ez most 4 éven keresztül egy elég értelmetlen hozzáfűzni való ez az adathoz. Szóval 57-23. Azért ez nagyon durva, meg hát most sokan nyilván úgy emlékeznek, hogy ők a Tiszára szavaztak.
3: Igen, ez egy megszokott jelenség. Nekem azt mondta az egyik volt kollégám, hogy ez annak tudható be, mert hogy az emberek most már nem félnek. És hogy a félelmi tényező elmúltával sokkal magabiztosabban mondják azt, hogy rájuk szavaztak volna, vagy szavaznának most, vagy úgy emlékeznek, hogy rájuk is szavaztak, miközben nem szavaztak rájuk. Én meg azt hittem, hogy van egy olyan fajta örömtényező, tehát ez a nem félés, ezt én kaptam, ezt az érvet. Az én érzésem pedig az volt, hogy annyira más lett a légkör, és annyira felszabadultak lettek az emberek, hogy nevetnek, meg örülnek, meg azt látják, hogy ezt lehet ilyen népünnepélyes formában elindítani ezt a kormányzást, és kezdik végrehajtani azokat, amiket elvárnak tőlük. Tehát ez az egész megnézése a minisztériumoknak, amit produkált hétfőn a miniszterelnök, ez arról szól, hogy az embereknek a gondolatait azt vagy az elvárásait azt figyelembe veszi. Mert hogy megmutatja, hogy milyen belülről, megmutatja, hogy ennek a rendszernek azok a részei, amikről nem volt tudomásunk, hogy azok hogy működtek, és ez elégedettséggel történt.
5: Akik ezében kritizálják, ők azt mondják, hogy szereplésfüggő lett. Tehát az elmúlt 2 év az, hogy állandóan a Facebookon jelen kellett lenni, állandóan menni kellett, állandóan ott kellett lenni, az függőséget okozhat egy embernél, és ezt látjuk most Magyar Péternél, tehát folyamatosan most is megy az élőzés, bárhova megy, azt ő közvetíti, bárkivel találkozik, kommentálja, tehát minthogyha nem hagyta volna abba a kampányt. Ez egy kampányüzemmód, vagy lehet így miniszterelnökként működni minden nap?
4: Nagyon sok válaszom van erre, hogy ez egyik a legelcsépeltebb, hogy a kampány mindig a választási éjszaka másnapján kezdődik. Tehát, hogy ez mindig is így volt, amióta kampány van ebben az országban, hogy rögtön kezdődött az új választásra való felkészülés. Egyébként a másik ilyen elcsépelt mondat pedig, hogy a járt utat a járatlan én ne add fel. Tehát azt gondolom, hogy ez bejött Magyar Péternek, ez működött neki. Egy egészen biztos, hogy egy új politikát, vagy egy új politikai szemléletet hozott be a köztudatba, és úgy tűnik, hogy erre az emberek ugyanolyan az előbb is elhangzott, úgyre az rezonál. Hogy ez tetszik neki.
5: Ez akkor nem lesz különös és feltűnő, hogyha az egész kormányától megköveteli ezt a fajta hétköznapi jelenlétet, hogy mindenről tájékoztasd folyamatosan
3: fog,
5: az embereket.
3: Nem fog nehezükre esni. És azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez nem egy új politizálási forma szerintem, hanem ez egy új kommunikációs forma, amit magabiztosan alkalmaz Magyar Péter. Lehet, hogy az eredője onnan van, hogy nem nagyon bízott a sajtóban eleinte, nem tudom, hogy ez mennyit változott, de minden esetre abban volt biztos, amit maga közölt. És kiderült, hogy ezt az emberek nagyon szeretik, millió visszacsatolása van, és egyébként én ezt föltaláltam ezelőtt 18 évvel, amikor jöttek hozzám ilyen internetes lapnak a vezetője, hogy szerintem hogyan működjön ez hír szempontjából, és akkor mondtam, hogy hát hogyha lehet már élőbe adni, hogy akkor menjetek minden eseményre, és az jöjjön le. Ez nagyon régen volt, és a technika akkor még éppen csak, hogy a streaming az rendelkezésre állt, akkor próbálkoztak vele, és hogy azt gondolom, hogy ez egyébként általánosan is a jövő, tehát hogy meg kell mutatni azt, ami történik, sajnos a mi közvetítésünk nélkül.
5: Minden jelen idő manapság. Orbán Anita elkezdte megmutatni, hogy más a magyar külpolitika, berendelte az orosz nagykövetet, és kikérte magának, hogy magyar lakta területeket támadjon az orosz hadsereg. Persze az orosz nagykövet azt mondta, hogy szó nincs ilyesmiről, és civileket ők soha nem támadnak, de ez egy másik hangütés, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt években, határozottan más.
4: Abszolút más, ebből a szájból legalábbis feltétlenül, ugye én nekem beszélgettük adás előtt, hogy néhányunk végigszenvedte ugye a Rogán Antallal készített interjúnak azt a 11 néhány percét, és ott egy egész más, egyébként mélységesen felháborító megfejtés érkezett, hogy ugye azért annak biztos nem, az biztos nem, ők igyekeztek balanszírozni és megtalálni a kellő egyensúlyt, hogy a természetesen a kárpátaljai magyarok érdekében, nem az ő politikai és gazdasági érdekeik megszabadítása érdekében, az orosz féllel, és az, hogy ez megváltozott, és egy új kormányzat van, aki nyíltan konfrontatív az orosz egyébként agresszorral, az nem, Rogán Antal látott összefüggést a kárpátaljai támadás és e között az új kormány között, ami mondom mélységesen felháborító, és az kétségtelen tény, hogy kormányzati oldalról pedig érkezett, hát az oroszok, hogy nem mondanak igazat, az most nem meglepő, mert a háború korábbi szakaszaival is akár bölcsödét, akár civil, konkrétan civil személyeket, akár célzottan is, akár ilyen drónokkal is kivégeztek Ukrajnában. Tehát az, hogy ők nem mondanak, az rendben, de az, hogy eljutottunk tényleg végre oda, hogy nem a svéd, meg a norvég, meg nem tudom melyik helyi nagykövetet rendelik be szíre szóra, mert valami rosszat mondtak egy óvodában a magyar miniszterelnökről, hanem magyarokat ért támadás, közvetlen közelünkbe egyébként vasúti személyzeti munkatársakat, ugye óvóhelyre kellett ott a határnál menekíteni, erről is vannak hírek. Szóval, hogy ez megtörténik, és ezt én személy szerint ezt várom el, és ami még egy ütősre szálltam a szót, hogy semmiféle meglepetés nem ér, mert ezt mondták végig a kampányban.
5: Egyébként ez a svéd ügy milyen rég volt, pedig nem, csak annyira sűrűn élünk, hogy majd a svéd nagykövetet berendelték. Igen. Egy dokumentumfilm miatt.
3: Az államfő megtanulta azt a szót, hogy orosz.
5: Mert tényleg az ő
3: tanulságom ebből.
5: Az ő megnyilvánulásában is ott volt az orosz támadás kifejezés. Egyébként egyszerű ezt leírta, csak kihúzta utána. Emlékeztek?
3: Igen, de most már úgy látszik, hogy komilfó, és le lehet írni.
5: Köszönöm, hogy eljöttetek ma is. Gyertek máskor is.
3: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A DK most újjá akarja szervezni magát. Nem vitatom, hogy ez jogos igény, de én ebben a folyamatban már egyszerű pártagként sem kívánok részt venni. Ezt itt a Niedermüller Péter, Erzsébet város polgármestere itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Reggelt kívánok!
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Miért nem? Nem úgy volna, hogy bajban ott vagyunk egymás mellett?
2: De ott vagyunk egymás mellett, csak az a kérdés, hogy milyen formában. Én azt gondolom, hogy a párt újjászervezés az bizonyára egy fontos dolog, hiszen ha van egy párt, annak kell, hogy legyen elnöke, elnökségési. De az én problémám az, hogy azt gondolom, hogy ez nem elég. Tartalmilag kell megújítani nem csak a DK-nak, hanem az egész baloldalnak a politikáját. Ez a választás, ez nagyon nyilvánvalóan, az április 12-i választás nagyon nyilvánvalóan arról szólt, hogy az a baloldalinak nevezett politika, amit a DK felkínált, arra nem volt vevő.
1: Baloldali vagy baloldalinak nevezett?
2: Hát ez a kérdés, hogy mi a baloldaliságnak a tartalma. És ugye szeretném mondani, ez nem csak Magyarországon egy probléma, és nem csak a DK-nak a problémája. Az MSZP-re gondol, az MSZP-nek is ugyanez a problémája. De hogyha Angliára tekint, akkor az angol munkáspártnak is ugyanez a problémája, hogy nem definiáljuk, nem tudjuk elmondani értelmesen, megérthetően, hogy mi ma 2026-ban a baloldaliságnak, a baloldali politikának a tartalma. Egy dolog biztos, nem tud ugyanaz lenni, mint mondjuk a 960-as vagy 70-es években.
1: Ez egy elméleti kérdés ezen a szinten? Kell hozzá, meg kell a teória, aztán abból ugye abból szokták levezetni a gyakorlatot bizonyos szakterületekre. De az a szellemi háttér hiányzik, ami a baloldalt tudta definiálni?
2: Az nagyon hiányzik, és nem csak most hiányzik, hanem már 10 évvel ezelőtt is hiányzott. Ez most ugye nagyon furcsán fog hangozni, mert úgy tűnik, mintha önreklám lenne, de nem az. Véletlenül kezembe került egy 2013-ban írott írásom, ahol pont erről beszéltünk már, hogy muszáj valahogy újra definiálni. Nincsen már abban az értelemben baloldali politika, hogy mondjuk 1960-ban, 70-ben vagy 80-ban volt.
1: Változott a világ.
2: Változott a világ.
1: Ami leszakadt munkásosztály volt, az most már mondjuk életszínvonalában középosztály. Fogyasztásában középosztály. És nagyon sok tekintetben már kulturális szempontból is középosztály.
2: Pontosan erről van szó. Arról van szó, hogy a világfejlődés, ha szabad így fogalmazom, a társadalmi mozgások elmentek a baloldal mellett. Nem olyan régen
1: olvas... Vagy beteljesült a baloldalnak a programja, sikerült felemelni egy nagyon komoly, nagyon széles népréteget a középosztályba, annak valamely szintjére, annak a gyerekei azok már egy szinten följebb vannak, hogyha már osztályalapon gondolkozunk. Tehát a baloldal beteljesítette a történelmi küldetését. Köszönjük, viszont látásra.
2: Még akár ezt is lehet mondani, én nem ezt mondom. De arról, amit ön most mondott, arról eszembe jutott például Kovács Imrének a nagyon fontos kutatása, amelyik ugye azt mutatta ki, hogy a szakmunkások, a munkások körében pontosan az a típusú kultúraváltás, polgárosodás történt meg, amire ön most utalt. Erre nem reflektáltunk semmilyen módon. És ugye van egy másik probléma is, és szerintem az nagyon-nagyon fontos probléma, hogy azokkal a társadalmi csoportokkal, rétegekkel foglalkozunk, amelyek az utóbbi években, évtizedekben leszakadtak, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek. De tudnunk kell, hogy ezek a csoportok politikailag alig mozdíthatók.
1: Erre való a politika, erre való, hogy ezt csinálja meg.
2: Erről beszélek, hogy értük kell dolgozni, de őket nem tudja kimozdítani, mert ők azt védik, ami épp megvan nekik. És ez egy csomó olyan konfliktus, amire a baloldali pártok Magyarországon se, DK sem, Európában sem nem találta meg a választ.
1: Ezek a különböző csoportok, akik a társadalomnak a vesztesei közé tartoznak, ezek viszont nagyon eltérőek. Demográfiailag eltérőek lehetnek, munkaerőpiacon, vagy az ellátórendszertől függve eltérő státuszban lehetnek, területileg eltérők lehetnek, nagyon sok mindenből. A baloldalnak azt mondta, hogy munkásosztály. És akkor az egy definiált dolog volt, volt kontúrja annak a néprétegnek, amelyet képviselt. Itt meg csak annyi bennük a közös, hogy leszakadta.
2: Pontosan ezért mondom azt én, és abban nagyon mélyen meg vagyok győződve, hogy ma már az az osztályalapú baloldali politika, ami ment korábban pontosan úgy, ahogy ön megfogalmazta, az ma már nem működik. A munkavállalóknak az összetétel az rendkívüli módon differenciált, rendkívüli módon különböző. Ön ezt nagyon pontosan írta le, hogy nincs már az a típusú, és ugye a munkás összetétel nem csak társadalmilag volt, kulturálisan is
1: egységes
2: volt, és ez már nincs. Tehát a baloldalnak sokkal differenciáltabban kellene politizálni, és ügyekre, nem pedig társadalmi osztályokra, ügyekre koncentrálni, és azok mentén megszervezni a szavazói bázisát.
1: Vezérgondolat kell egy vezértörténet. Ezt megcsinálta a Fidesz, megcsinálta a Tisza. Tudott egy vezérgondolatot adni.
2: Pontosan ez a probléma.
1: Abból következhetnek majd persze ügyek, amire majd ráhúzzuk azt az egy darab vezérgondolatot, és mindegyiket ahhoz kötjük be. Hogyha folyamatosan ügyek mentén mennek, egy-egy szakterületre mennek rá, akkor miről fogja megismerni a választó a baloldalt?
2: Pontosan erről beszélek, hogy nincs, nem volt, és ma sincs. A baloldalnak egy olyan narratívája, engedje meg, hogy én ezt a kifejezést használjam, ami meggyőzi a választópolgárokat arról, hogy a baloldalnak is van egy víziója. Önnek teljesen igaza van, a Fidesz is megcsinálta, a Tisza is megcsinálta, a baloldalon meg senki nem csinálta meg, hogy fölmutassa, hogy egy baloldali politika az egy ilyen társadalmat fog
1: kitenni. Nem ideológiai alapon mutatott fel egy víziót, vagy mesél el egy történetet a Tisza. Nem tudom, érti, amit mondok.
2: Abszolút.
1: A lényeg az, szerintem, vagy legalábbis, ahogy én is ahogy olvasom az újságokat, persze nézem, hogy mi történik a világban, hogy nem egy ideológiai alapú vízió van. Van egy ügy, van egy történet, van egy misszió, hogyha úgy tetszik, és a kutyát nem érdekli, hogy ez jobb vagy baloldali, már hogyha kategorizálni akarjuk a politikatudományi könyvek alapján.
2: De én még ezzel is egyetértek, hogy nem kell kategorizálni, hogy jobb oldali vagy baloldali, de az nagyon világos, hogy az, amit mondjuk én baloldali politikának gondolok, az egy értékrendszer. És azt az értékrendszert, azt ideológiától függetlenül is, ahogy ön fogalmazott, képviselni kell. És ez az értékrendszernek a felmutatását sem látom, és ennek az értékrendszernek a politikai képviseletét sem látom, és azt gondolom, hogy ez a probléma.
1: Itt volna a lehetőség a DK-n belül, most tabula rasa van, akár ott is megpróbálhatná ezt kidolgozni, elfogadottá tenni, híveket szerezni hozzá, támogatókat.
2: Ugye én most ezt nem fogom felsorolni itt, mert ez nem az a hely, hogy elmondja, hogy mennyi politikai vitát folytattam az elmúlt 10 vagy 15 évben a DK-ban, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy most pártkereteken belül ezt nem lehet megcsinálni. Egy társadalmi mozgalom kell, ezt az egészet, amiről épp beszélgettünk, hogy én azt gondolom, hogy most pártkereteken belül ezt nem lehet megcsinálni.

0: világos, de egyre inkább azt látjuk, amilyen akkor, hogy az intellektuális háttér az azonnal politikai cselekvéseken keresztül kezd el megmutatkozni. Vagy ha úgy tetszik, az ideológiai háttér. Mitől nem lesz ez értelmiségieknek az összedugott fejű busongása?
1: Hát mert nem arra készül, hogy itt az értelmiségiek összedugott fejjel busongjanak, mert nem busongani kell, hanem el kell kezdeni dolgozni azon, hogy hogyan tudunk egy másfajta társadalomképet kialakítani. És önnek igaza van, annak akkor lesz értelme, hogyha az lesz politika, annak lesz politikai implementációja. Az lehet, hogy a DK lesz, lehet, hogy egy más baloldali mozgalom, ezt nem tudom megmondani. Egy dolgot nagyon fontosnak tartok. Az, hogy én most eljöttem a pártomból, azon én nem kritizálom a DK-t, és semmiféle fajta, még csak megközelítőleg negatívat sem akarok róluk mondani. Egyszerűen azt gondolom, hogy nekem most más a feladatom.
0: És ha bejutott volna a DK parlamentbe?
1: Akkor is ugyanezt gondoltam volna.
0: Akkor is ugyanerről beszélgetnénk?
1: Hát ha engem kérdezni, akkor ugyanerről beszélgetnénk.
0: Természetesen. Igen, de akkor beszélgetnénk ugyanerről ugyanitt, hogyha ugyanúgy kilépett volna a DK-ból. Kilépett volna akkor is, hogyha bejut a DK parlamentbe?
1: Igen, akkor is, mert ez egy hosszabb folyamat volt. A választások előtt már nyilván semmiért nem akartam meglépni, mert nem szeretem az ilyen idézőjelbe tett patetikus lépéseket. Most egy hónappal a választások után azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy akkor ezt nyilvánvalóvá tegyem, hogy valami másra van szükség az én meggyőződésem szerint. És ahogy írtam, és a legnagyobb tisztelettel és barátsággal gondolok azokra az egykori pártársaimra, akik ott maradtak és dolgoznak.
0: Azok is önre?
1: Hát nem mindenki, legyünk őszinték, nem mindenki. Ha megnézem a Facebookhoz érkezett bejegyzéseket, akkor pontosan tudom ezt látni, vagy pontosan látom ezt, hogy ki mit gondol, de ezt tudomásul kell vennem, mindenki úgy értelmezi és úgy gondolja el ezt, ahogy jónak látja.
0: Niedermüller Péternek, Erzsébetváros polgármesterének köszönöm szépen.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5-E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Ma este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona, az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Most is Dékovács Robert Antal polgármester úr a vendégem. Köszönöm, hogy itt van.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: És ahogy szoktuk, menjünk végig akkor, hogy mi volt most a fókuszban a közgyűlésben, aztán majd beszélünk egyéb dolgokról is.
4: A legfontosabb döntésünk szerintem az előző évi zárszámadás volt. Végtekintettük, hogyan sikerült teljesíteni 2024-et. Rögtön is mondhatom, hogy jól zártunk, hiszen képződött 4 milliárd maradványunk, amelyből 2 milliárdot rögtön bevontunk újabb feladatok végrehajtására a költségvetésben, 2 milliárdot pedig tartalékban helyeztünk. Ez mindig a költségvetés tárgyalása mellett az egyik legfontosabb pillanat gazdasági teljesítményt vizsgálva az önkormányzaton belül, úgyhogy ez volt talán a legjelentősebb napirendünk.
3: Mi volt a nehézsége 24-nek, és minek köszönhető ez a 4 milliárd? Ez több vagy kevesebb egyébként a megszokottnál, mert a kőbányának arról szoktunk beszélni, hogy mindig azért marad valami, vagy van tartaléka.
4: Ez az utóbbi évekre jellemző tartalék, tehát ezt mindig sikerül képeznünk, úgy egyébként, hogy jut fejlesztésekre, beruházásokra, illetve a működést is jó színvonalon tudjuk finanszírozni. Az viszont már tanulság, hogy az elmúlt éveknek a béráramlása az nagyon magas. 2020-21-től azt lehet mondani, hogy megduplázódott a bérkiadásunk, közel 10 milliárd forintot fordítunk személy jellegű kiadásokra.
3: Azért, mert annyival többen dolgoznak?
4: Nem, azért, mert így mértékben növekedtek a bérek. Központi bérintézkedések is történtek, emelkedtek a pedagógus bérek, de ezentúl az önkormányzat mindig kiegészíti és igyekszik versenyképessé tenni a kőbányai bért, kicsit többet adni, mint mások. Emelkedett a minimálbér több ütemben, garantált bérminimum, és ez elvezetett oda, hogy bizony-bizony a duplája, mint pár évvel ezelőtt. Na most, ha ez az ütem maradna egyébként, akkor a működési költségeink oly mértékben megnőnének, hogy akár a felhalmozások is veszélybe kerülhetnének, illetve ezt az ütemet biztos, hogy nem lehet majd tartani.
3: Erre vonatkozóan van prognózis egyébként, hogy várható egy ilyen?
4: Bízom benne, hogy nem. Ilyenkor milyen intézkedések szoktak történni? Újra megvizsgáljuk azt, hogy a feladatellátáshoz szükséges-e ilyen létszám, ilyen intézményhálózat, lehet ezt több takarékosabban tenni, vagy végig kell gondolni, hogy azokat a pluszokat, amit eddig adtunk, tudjuk-e biztosítani a jövőben. De látok tartalékot azért a bevétel növelés lehetőségében is. Tehát én bízom benne, hogy tudjuk majd tartani a kellő egyensúlyt. Azt nem szeretném elérni, hogy a működés és felhalmozás aránya a 80-20-nál rosszabb legyen.
3: Azért egy nagyon picit tegyük helyre, hogy mielőtt az a cikkek jelennek meg, hogy tömeges leépítés várható Kőbányán, azért ez nem a mostani
4: ének. Nem. Ez igazából csak utalás volt arra, hogy az önkormányzatok milyen lépéseket szoktak tenni akkor, ha a gazdálkodások ilyen helyzetbe jut. Egyébként Kőbánya járt ebben a cipőben a 2000-es évek elején, amikor a működést hitelből finanszíroztuk. Viszont megtörtént az a konszolidáció, amely egy kiegyensúlyozott gazdálkodás hozott már.
3: Ha már pénz és költségvetést érintő kérdések, közösségi költségvetés, Kőbányának van ilyen is, mi ez pontosan, és ez hol tart most?
4: Igen, ez is az egyik fontos kérdés volt a testületülésem. Látjuk azt, hogy a képviseleti demokrácia mellett nagyon-nagyon hangsúlyosan megjelenik ma már a részvételi demokrácia, és egyre több önkormányzat készít részvételi vagy közösségi költségvetést, nem csak a fővárosi kerületek, nem csak a fővárosi önkormányzat, hanem vidéken is jellemző ez. Van olyan polgármester kollégám, aki azt mondja, hogy ír egy választási programot, abban meghatározza, vagy jelzi, hogy ő mit szeretne a következő 5 évben megvalósítani, és ha megkapja a felhatalmazást, akkor elkezd ezen dolgozni, tehát ő a közösségi költségvetésre kéri a bizalmat már előzetesen, és egyébként egy képviseleti demokráciában ez azt gondolom, hogy akár helyén való is lehetne, de egyre nagyobb az igény arra, hogy mindenki beleszóljon, közvetlenül beleszólhasson abba, hogy mi történik a környezetében, nem csak hogyan költsük el a pénzeket, mire költsük el a pénzeket, hanem egyéb kérdésekben is. Ezért úgy határoztunk, hogy idén egy nagyobb összeget helyezünk a költségvetésbe, 100 millió forintot, amelyről az emberek dönthetnek, de nem csak erről a 100 millió forintról, hanem minden képviselőnknek van egy 10 milliós kerete. Ebből a keretből is 7-7 millió forintot önkormányzati választókeretenként majd az emberek javaslata alapján fogunk felhasználni különböző fejlesztésekre, de ezek nem csak beruházások lehetnek, hanem különböző közösségfejlesztést szolgál ajánló programok is.
3: No igen, ezt egy picit azért boncolgassuk, hogy egyrészt nézzük meg az egyik oldalt, hogy mire lehet egyébként ezt elkölteni, tehát hogy itt egy rendezvényről is szó lehet-e, egy nyugdíjas napról, egy gyereknapról, meghívott vendégekről, vagy igazából egy látható, kvázi kézzelfogható eredménynek kell lennie, hogy nem tudom, egy lakóközösség éppen arra szavaz. Szavaznak egyáltalán, majd ezt is tegyük helyre. Szóval mire lehet költeni, és majd jussunk el oda, hogy hogyan.
4: Szavazni fognak, tehát szavazni lehet majd, de hogy hogyan és mire. Lehet majd úgynevezett szolgáltatásokra. A szolgáltatások körén belül bármit el lehet képzelni, amit említett, nyugdíjas rendezvényt is, de akár egy adott pedagógus csoportnak valamilyen képzést, kiégés elleni tréningeket, de akár mondjuk drogprevenció terén olyan foglalkozásokat, amelyeket akár szülőknek, akár gyerekeknek ajánl valaki, vagy a digitális tartalom elhárítás elleni küzdelemben is azt gondolom lehet lépéseket tenni, de lehet közterületi beruházásokra is javaslatot tenni, illetve lehet intézményfejlesztésre vonatkozó javaslatot is, lehet ez orvosi rendelő, lehet óvoda, iskola, bármely önkormányzat által fönntartott intézmény. Mindenki a saját választókerületére tehet majd javaslatot. Egy térképen Kőbánya 12 választókerületét fogjuk ábrázolni, ott ugrik fel az ablak, ahol majd szavazni lehet ezekről a javaslatokról, de első körben gyűjtünk teljesen szabadon ötleteket, amelyeket egy szakmai zsűri, illetve egy társadalmi zsűri fog véleményezni és szavazásra bocsátani.
3: Mennyire kedvelik ezt a kőbányaiak, hiszen ez nem először van kőbánya életében?
4: Először, így módon először, eddig csak a
3: itt
4: fővárosi...
3: Csak beszéltünk róla? Vagy?
4: Beszéltünk róla, és a fővárosi költségvetés hozott nekünk is közösségi költségvetést, és a kőbányaiak annak kapcsán fogalmaztak meg gondolatokat, akár a Népligettel kapcsolatos beruházások, akár ligettéri fásítás kapcsán közösségi kertek kialakítása is a javaslatok között volt, de ez mind a fővárosi közösségi költségvetéshez tapadt.
3: Azzal keverem, amikor beszéltünk egyébként arról, hogy egy közösség életében viszont volt valamilyen park talán, hogyha jól emlékszem, és akkor arra viszont szavazhattak, hogy abból mi legyen.
4: Az egy közösségi tervezés volt a Kékvilág
3: park.
4: Igen, ott egy beruházást tervezgettünk közösen, itt pedig a forrás szeretnénk úgy meghatározni egy-egy feladatra, hogy az emberek teszik meg a javaslatot, hogy mire is költsünk.
3: Mikor és hogyan nyújthatják be ezeket a javaslatokat?
4: Reményénk szerint az informatikai háttér megteremtésre kerül egy-két héten belül, így még júniusban el tud indulni a javaslattételi lehetőség. Erre egy hónapot szánunk nyitva hagyni, majd következik a szakmai zsűrizés. Fogok kérni majd jelentkezőket, önként jelentkezőket arra, akik szívesen csatlakoznának a társadalmi zsűrihez. Itt a tervek szerint, ha nagyon sokan jelentkeznek, sorsolni fogunk nyilvánosan, és miután a társadalmi zsűrizést le tudjuk zárni. Nem tudjuk pontosan megbecsülni, hogy erre mennyi idő kell, nem tudjuk mennyi javaslat érkezik. Ha nagyon nagy számú, akkor egy picivel több időt igényel, mint ha kevesebb, de a tervek szerint, amint ezt le tudtuk zárni, meghirdetjük a szavazásos szakaszt, amelyre két hetet szánunk nyitva hagyni.
3: Hogyha nem polgármesterként ülne itt, hanem csak kőbenyai lakosként, akkor milyen javaslatot tenne a környezetéből?
4: Tudnék számos javaslatot tenni, de nem szeretnék...
3: Nem a tippeket?
4: Nem, mert akkor rögtön azt gondolnák, ha abból már lenne valami, amit én most itt bedobok, hogy akkor ez biztos irányított volt.
3: Elfogadom. Téma volt az is az ülésen, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kőbányára kerüljön?
4: Erről kormányhatározat van, hogy ide kell kerülnie. Ezt a határozatot a kormány még nem vonta vissza. Ugyanakkor számos hír megjelent arról, hogy Debrecenbe kerül a közlekedési múzeum, illetve tervpályázatot is kiírtak már erre vonatkozóan, de a közelmúltban Lázár miniszter úr egy fórumon bejelentette, hogy lehet ezt felül kell vizsgálni, és valóban Budapesten lenne jó helyen a közlekedési múzeum. Mi megerősítettük ezt a gondolatot, kifejezte a testület a ehhez való pozitív viszonyát, és fölkínáltunk minden szükséges támogatást ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
3: Na, hova kerülne, és mit jelentene egyébként egy ekkora intézmény Kőbánya életében.
4: A kormányhatározat arról szól, hogy az északi járműjavító területekre kell kerülni, a dízel csarnok a fő centrum. Egyébként pár évvel ezelőtt ki is írta a tervezésre a pályázatot a múzeum a kormánnyal közösen, megszülettek a tervek, sőt oly szinten állnak rendelkezésre a tervek, hogy a kiállítások is megrajzolásra, megtervezésre kerültek az utolsó rajszögig, ezt szokta nekem mondani a főigazgató úr, tehát el lehetne kezdeni azonnal az építkezést, ha szükséges forrás rendelkezésre állna. Az önkormányzat ebben végig partner volt, hiszen az északi járműjavító területén megszüntettünk egy óvodát, ezt az állam megvásárolta, mi felújítottunk egy másik óvodát, és a gyerekek ma már oda járnak, a törekvés művelési ház már nem működik a területen, illetve elvégeztünk a szabályozással számos olyan feladatot a tervezés során, amely lehetővé teszi az azonnali kezdést. Tehát a terület rendelkezésre áll, a tervek megvannak, igazából a forrás hiányzik.
3: Mit jelentene egy ilyen intézmény egyébként Kőbánya életében?
4: Látjuk azt, hogy az északi járműjavító területén megjelenő Eiffel műhelyház hozott egy kulturális pezsgést a városba. Ha emellett megjelenhetne az ország, amíg működött át a Városligetben leglátogatottabb múzeuma, az ezt tovább tudna erősíteni, Kőbánya helyzetét tovább tudná javítani, hiszen ez segítené azt, hogy az ipari jellegű kerület a lepusztult gyárváros helyett egy nagyon zöld kultúrára nagy gondot fordító jó lakókörnyezettel, de egyébként még jó munkahelyekkel rendelkező kerület egy más nívót jelentsen a városban.
3: Ha már közlekedés, akkor a tűzoltók és a rendőrök is téma volt a közgyűlésen, és egyikük autót is, új járművet is kap.
4: Igen, erről sokat nem fogunk beszélni sehol, mert ez a jármű majd a háttérből figyeli azt, hogy rendben lesz-e Kőbányán. Bízunk benne, hogy ezzel is tudjuk segíteni ezt a folyamatot. A tűzoltóknak pedig a beszámolóját hallgattuk meg. Ez mindig nagyon fontos napirend, a rendőrök esetében is több mint egy órát vizsgáltuk ezt a kérdést mezőrök tekintetében is, és bizony a tűzbiztonság vagy a katasztrófa védelem kérdései, azok nagyon markánsan itt vannak, ami életünkben teli vagyunk, vasútvonalakkal, repülőtér a közelben, országos főútvonalak haladnak át a városon, sok veszélyes üzem is működik a területen, tehát nagyon fontos a jó együttműködés és az, hogy odafigyeljünk a tűzoltók munkájára, támogatni tudjuk őket, szerencsére ehhez is megvan mindig a lehetőség.
3: A rendőrök kapcsán arról már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy egyébként mondjuk mi van a fókuszban Kőbányán, milyen problémákkal kell nekik szembesülni, vagy miket kell megoldani. A tűzoltókról és katasztrófavédelemről viszont kevésbé. Egy ilyen beszámoló mit tartalmaz? Ez változik egyébként a fókusz, hogy mi az, amire figyelni kellett tavaly, mi az, amire kiemelten kell figyelni jövőre, vagy körülbelül kottaszerűen működnek. Mi itt, akik ugye Kőbányán vagyunk most is, akik Kőbányán járunk, ugye halljuk a szirénákat például, figyelmeztető jellege, amikor először hallotta az ember, még megijedt, most már szinte rutinszerűen megy.
4: Ebben megvan a napi rutin, de mindig hozhat az élet olyan dolgokat a felszínre, ami miatt valamire jobban kell figyelni. Akár egy olyan üzemi baleset, amiből szerencsére nagyon ritkán, és az is nem a komoly készültséggel járó balesetként jelenik meg, de a folyamatokba bizony be kell illeszteni a kisebb esetek tapasztalatát is, és ezzel foglalkozni kell, ezt elemezzük, gyakorlatot szervezünk rá, ezekről mindig beszélünk, de nagyon fontos akár arról beszélni, hogy a szénmonoxid az milyen szerepet játszott a város életében, történtek balesetek, halálos esetek vagy nem. Az önkormányzat intézkedései elégségesek, a bérlakásokban élőknek adtunk ilyen jelzőeszközöket, óvodákban vannak eszközeink, de tervezzük például, hogy a lakosság számára is pályázatot írunk ki szénmonoxid jelzők tekintetében. Itt is például a tűzoltók tapasztalatai fontosak nekünk, hogy Kőbányán mennyi de jellemző, hány olyan lakás van, ahol ez gondot jelenthet, és tudnék még mondani 1000 területet, ahol együtt kell működnünk, közösen gondolkodnunk, hogy meglegyen a kellő biztonság, a karácsonyi tüzektől kezdve az emberek felvilágosítása ilyen kérdésekben, itt az együttműködés, tehát ugyanúgy, mint a rendőrökkel, a katasztrófa védőkkel, tűzoltókkal is napi a közös gondolkodás, egy egészen más példára is utalhatok, ami nem feltétlenül a helyi parancsnokság dolga, szúnyoggyérítés. Ez is a katasztrófa védelemhez tartozik. Vége az esős időszaknak, reméljük jön a meleg, biztos, hogy jönni fognak a szúnyogok is.
3: Igen, nem sokára ez például egy aktuális kérdés. Az ő esetükben egyébként mennyire kerület specifikus az ő munkájuk, vagy mennyire más mondjuk Kőbányán tűzoltónak, katasztrófa védelmi szakembernek lenni, mint a főváros egyéb területén, hiszen ezeknél a szerveknél így szerintem civilként így egybe gondolkodunk, hogyha a fővárost vesszük.
4: Egyben gondolkodunk, és Kőbánya sem önálló, hanem egy régiós szervezetnek a tagja, de minden városrésznek megvannak a specifikumai. Nekünk van magas darus járművünk, nem véletlen, mert nagy lakótelepeink vannak sok tízemeletes házzal. Biztos, hogy itt hangsúlyosabb a tevékenységben a vegyipari üzemekkel való foglalatoskodás, hiszen Kőbányán ebből sok van, akár veszélyes anyagraktár is működik. Tehát önálló tűzőrségünk van, de szoros szervezeti együttműködésben egyébként a régió szervezetekkel, hiszen nem érdemes mondjuk veszélyes anyagmérő, levegőt veszélyeztető mérő kocsit működtetni minden kerületben.
3: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona, az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
1: Sok beszámoló volt a legutóbbi ülésen, a gyermekjóléti feladatokról is volt beszámoló. Ez egyébként mit takar ámblokk Kőbánya életében a gyermekjóléti feladatok? Aztán majd beszéljünk róla, hogy mi volt téma szempontjából a fókuszban.
2: Idén nem kapott akkora figyelmet ez a téma, mint korábban. Az elmúlt évnek volt ez a sláger témája, a jelzőrendszer működtetése, hogyan látjuk el a gyermekvédelmi feladatokat. Erről megtartottunk egy tanácskozást, már egy értékelést a közelmúltban, ahol meghívtuk a szakma összes szereplőjét, illetve minden olyan társszereplőt, akinek dolga van ezen a területen, óvodákban, bölcsődékben dolgozó szakembereket, a Bárkánál, a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók tanácskoztak együtt a rendőrökkel, és az általános tapasztalat az, hogy Kőbányán kiegyensúlyozottan jól működik a jelzőrendszer, a gyermekvédelmi rendszer. Mindenki tudja a helyét, a dolgát, kiépített folyamatok vannak arra vonatkozóan, ha szükséges jelzést adni, ha szükséges beavatkozni, és erről nem csak a kiemelt tanácskozáson, az éves értékelő tanácskozáson szoktunk egyeztetni, hanem az ezzel foglalkozó szakemberek sokkal gyakrabban találkoznak, és akár módszertani képzéseken vesznek részt, vagy közös esettanulmányokat folytatnak, hogy mindig napra készek legyünk, hiszen mindig új fenyegetettség képes megjelenni. Úgyhogy a beszámoló a testületülésen is azt lehet mondani, hogy egy gyors elfogadást hozott, és mindenki dicsérte a területen dolgozók munkáját.
1: Arra vonatkozóan van bármilyen tapasztalat egyébként, hogy mondjuk az elmúlt években több vagy kevesebb, ugye ahogy fogalmazott, beavatkozás kellett, vagy más típusú ügyek miatt kellett beavatkozás, lát ilyet?
2: Nem, tehát nincs jelentős változás, tehát ugyanúgy ott vannak a családon belüli problémák, ugyanúgy ott van akár alkoholbetegség, szenvedélybetegség a háttérben, ott van akár a rosszabb anyagi helyzetből fakadó nehézségeknek a kezelése, tehát ezek jellemzően itt vannak mindezek az esetek. Szerencsére a kiépített hálózatunk alkalmas és képes is a feladatellátásra. A gyermekek átmenet otthonába például még Zuglóból is tudunk fogadni gyerekeket.
1: Ha már ugye egyébként gyermekek, május vége van, ugye mindjárt kitör vakáció, igen, látom, hogy akinek gyereke van, polgármester is pontosan tudja, de már ilyenkor is egyébként a következő évre készülnek intézményekben, óvodákban, bölcsödékben, vagy akár iskolákban. Erre vonatkozóan előremutatóan tud a következő évre mondani valamit?
2: Készülünk, ismét lesz iskolakezdési támogatása az iskolás gyerekeknek. Ennek már kialakult gyakorlata van, aki most lép iskolába, nekik újdonság az, hogy adunk egy olyan utalványt, amivel be tudják szerezni a tanszerek egy részét, a tankönyvek ingyen vannak a gyerekeknek, de egyéb eszközöket be tudnak szerezni. Készülünk arra, hogy az óvodáink egyesített óvodaként hogyan fogadják a gyerekeket a jövőben. Ennek a hátterén dolgozunk a szabályzatoktól, az óvodaközponton át, a gazdálkodás feltételeinek a megteremtésében. De gondolunk arra is, hogy milyen intézményfelújítást kell elvégezni a nyáron, ahhoz, hogy a következő tanévet vagy nevelési évet jobb körülmények között lehessen kezdeni, tehát nyári munkára is, jövő évi feladatok előkészítésére is gondolunk, de ilyenkor azért a hangsúly még az évzáráson van, hiszen itt leltározunk, de ennél sokkal szebb feladat a ballagások szervezése. Én is készülök erre, mint ahogy a gyermekemmel az első osztályba, tehát mi is megkaptuk a tanszerlistát már. De most a szünet, a pihenés, azt gondolom kell, hogy a fókuszban legyen.
1: Környezetvédelmi program is van. Ez mit akar? Hol kell jelentkezni rá, és egyáltalán mit jelent Kőbányán egy környezetvédelmi program?
2: Ez nagyon-nagyon bonyolult ez a program, sok száz pontból álló feladatrendszert határoz meg. Ennek egy jelentős része hatósági jellegű kérdés, akár zajvédelemmel foglalkozó témák, levegővédelemmel foglalkozó kérdések, és ennek van egy olyan lakossági ága, amely a lakosságot érintő akciókat jelenti, a felültetéstől, a hulladékgyűjtésen át, a különböző közösségi programokig, vagy akár a nagy rendezvényünk, a Zöld Családi Nap megszervezését, tehát nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, és persze vannak fókusztémák, amelyek mindig megjelennek, mint a repülőgépek keltette zaj a városban, ehhez kapcsolódó tevékenységek, a Budapest Airport által szervezett nyilászárócsere például Kőbány egyes város részeiben, vagy a zajmérés szükségessége bizonyos területeken, de mostanában hangsúlyos témaként merül föl képviselői kérdés ez, mennyire megbízható a kőbányai ivóvíz, van-e aszbeszt benne, vagy nincs, milyen korszerű a hálózat, tehát az önkormányzat hivatala, bár sok hatósági jogosítvány nincs, vagy nem nálunk telepített, hanem a Pest megyei kormányhivatalnál, de ezzel együtt nagyon sok mindennel foglalkozik.
1: És például sütőolajgyűjtés is van.
2: Van, nagyon régen.
1: Végéig.
2: Igen, ez most egy kis verseny. Az olajgyűjtők ott vannak minden óvodában. Most az óvodák között hirdetünk versenyt, hogy kinek lesz több használt sütőolaja. Most akkor ez ne az jelentse, hogy mindenki szalad rántott hús sütni. De azt jelentheti, hogy mindenki az általa kedvelt, szeretett, támogatott óvodába vigye el a használt étolajat. És bízunk benne, az óvodáknak lesz hatása a környezetükre, és mind többeket tudnak ők is rávenni, hogy így cselekedjenek, mert jutalmazni fogjuk a legjobbakat.
1: Mit kaphat a legjobb?
2: Hát azt még nem tudom egészen biztosan, de egy jelentős jutalmat megéri. Ebben általában kirándulás, finanszírozása szokott fölbukkanni, vagy olyan színházi élmény óvodán belül, óvodán kívül. Most az óvodás sportnapokat zártuk, ott is egy olyan zárás történik, egy közös értékelése a programnak, ahol egy színházi élmény is része az éves sportolást lezáró eseménysorozatnak.
1: Szoktunk arról is beszélni, hogy milyen aktuális pályázatok vannak éppen Kőbánya életében, mire pályázhatnak egyébként a helyiek. Most van egy Kőbánya számít rád pályázat, ami ugye igazából egy szociális alapú ösztöndéhez mit akar pontosan, kik jelentkezhetnek, milyen feltételekkel?
2: Általános és középiskolai tanulók, egy feltételünk van, javítani kell az előző értékelt időszak tanulmányi eredményén vagy legalább szinten tartani, illetve a jövedelmi viszony, amit még vizsgálunk, az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekei tudnak ebben a támogatásban részesülni, amelyet havonta folyósítunk 10 000 forintot. Kicsit változtattunk idén a kiírásom, de ez már a következő tanévtől lesz igazából érvényes. Aki gimnáziumba lép, illetve tagozatot vált, ott kicsit eltekintőbbek leszünk a tanulmány eredmény megtartásának tekintetében, mert azt tudjuk, hogy egy tagozatváltás vagy egy iskolaváltás az okozhat egy pár százalékpontos visszaesés, tehát ezt igyekszünk majd figyelembe venni, egyébként pedig most lehet beadni évvégén a megkapott bizonyítványok alapján a pályázatot.
1: Mennyire ösztönző egyébként ez a pályázat?
2: Ösztönző. Szoktam beszélgetni a gyerekekkel, akik hajtanak azért, hogy megkaphassák ezt a támogatást. Valamikor a család költségvetésének olyan kiegészítése, ami a mindennapokhoz kell, a megélhetéshez kell, de valamikor egy gyermek megkaphatja azt az összeget a családon belül, amit ő elnyert a pályázaton, ezt akár a hobbiára fordíthatja rendszeres kiadásként, vagy tud gyűjteni valamire ebből az ösztöndíjból, amit másképp nem tudna elérni, akár egy számítógépet, vagy egy olyan eszközt. A mobiltelefon mindig nagy vágy a gyerekeknek. Annak nem örülök, hogyha ilyesmire fordítják, de sok olyan cél van, amit ebből el tudnak érni a gyerekek, amit egyébként nem tudna a család finanszírozni.
1: No, és akkor beszéljünk arról is, hogy hát igen, itt a nyár, az óvodások még talán egy ilyen könnyebb helyzetben vannak, illetve az ő szüleik, mert hogy így nálunk például van ügyelet az óvodában, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy Kőbánya hogyan tudja egyébként ezt a nyári időszakot megoldani intézményi szinten, tehát például az óvodákban ugyanúgy van-e ügyelet, tehát tudjuk-e hol hagyni a gyermeket, hogyha valaki kőbányai anyuka, illetve van-e olyan tábor, vagy bármi, amivel mondjuk tudják a nagyobbakat segíteni?
2: Sok-sok tábor szerveződik Kőbányán. Az óvodásoknak egyértelmű a helyzete, óvodába lehet járni, nem feltétlenül mindig abba az óvodába, ahol beiratkozott a gyermek, mert ki kell adnunk a nyári szabadságokat, ezért ügyeleti rendszert működtetünk, de mindig van elérhető óvoda a városban. Az iskolások részére pedig megszervezzük a nyári napközis táborunkat. Évek óta a Kápolna téri iskola a fő bázis. Az iskolának ugye van egy uszodája, van egy jó műfűves pályája, városközpontban van, a város minden részéről elérhető, de nem itt töltik a gyerekek az időt, hanem nagyon színes, izgalmas programokat szoktak szervezni. A táboroztatók elmennek a mélytóhoz horgászni, megtanulják azt, hogyan lehet pecázni, múzeumba járnak, különböző kirándulások az állatkerttől kezdve minden környékben elérhető programig, és ezen túl, amit bent töltenek időt, az is nem a szabad lófrállás, hanem igyekeznek a pedagógusok tartalmas programokat szervezni. De ezen túl számos tábor szerveződik még, amit az önkormányzat támogat, illetve Balatonlellén is az önkormányzati táborban nagyon kedvezményesen pihenhetnek a gyerekek, táborozhatnak a gyerekek, és helyben még a sportközpont is szokott táborokat szervezni, olyan sportismereti táborokat, ahol igyekszünk többféle sportágat bemutatni. Hát ha valamelyikhez kedvet kapnak a gyerekek a Kőbányán űzhetőek közül, úgyhogy, és ezek általában olcsóbbak, mint a piaci alapon szervezett táborok, amelyek nagyon borsos áruak. Ilyenekből is látunk egyébként nem keveset Kőbányán, de azt gondolom az önkormányzati kínálat már van olyan erős, hogy ha valaki keres a gyermekének elfoglaltságot, hasznos elfoglaltságot elérhető áron, akkor találni fog.
1: Igen, pont ez lett volna az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha kimondjuk azt, hogy tábor, akkor azért az ember egy kicsit így a szívéhez kap, mert ugye az én gyermekem még éppen határán van, hogy táborba küldhető vagy sem, még nem, de hát azért így elkezdtem nézegetni, és eszméletlen árakon van egy teljesen egyszerű tábor is, ami nem egy mondjuk speciális tábor. Az önkormányzat úgy tud segíteni, hogy egyébként az önkormányzati táborok nyomottabb áron vannak ehhez képest, vagy mondjuk aki szociálisan rászoruló, az kaphat-e támogatást ahhoz, hogy a gyermek táborba kerüljön? Mi a rendszer itt?
2: A napközis tábor az teljesen ingyenes, a programokat az önkormányzat finanszírozza, és az étkezésért térítést kell fizetni, de azt a térítési díjat, amit egyébként évközben fizetnek a gyermekek, tehát ha valaki ingyenesen étkezett a tanév során, akkor ingyenesen fog nyáron is a napközis táborban, aki 50%-os kedvezménnyel, az így módon. Tehát ez a legkönnyebb.
1: Ugyanaz, mint hogyha.
2: Ugyanaz, mint ha így van, és nem kell félni attól, hogy napközis tábor, mert ez nem egy gyermek megőrző tábor szimplán. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a gyermekekre vigyázzunk, de mivel nekik is nyár van, akik itt töltik, és van olyan gyermek, aki akár az egész nyarat itt tölti, nekik is nyár van, pihenés, tartalmas programokat kell adni, ezért nagyon komolyan mondom, állítom, és ez így van, hogy nagyon izgalmas, jó programokkal telik mindez. A lellei táborunk is nagyon nyomottárú, tehát az önköltséget sem kell, vagy éri el a térítési díj. És ezen túl a mi sportközpontunk által szervezett táborok is piaci ár alatt vannak, tehát még egy piaci szereplőnek meg kell fizetni a helyet, bérelni a helyet, egészen más feltételekkel tud dolgozni, mint az, akinek egyébként a hely adott rendelkezésre áll. Nyilván az önkormányzatnak ezt is finanszírozni kell.
1: Végre talán itt a jó idő, igen, még ne kiabáljuk el, mert úgy tűnik, hogy az idei tavasz, ahogy a kisfiam mondta, anya ősz van, tehát hogy inkább ősz volt, viszont tavasszal, ha tavasz lett volna, akkor megszokhattuk azt, hogy kőbánya kivirágzik. Gyakorlatilag ez most hol tart?
2: Kőbánya kivirágzik, 24 helyen ültettünk 30 ezer palántát, egy nyári palántákat. Bízom benne, hogy ezek gyorsan megerednek, még elég eső jutott nekik. Egyébként a május időjárásunkban lehet kicsit feszélyesnek tűnt, és inkább áprilisi volt, de azért a fagyos szentek Orbánnal együtt csak májusban szoktak érkezni. A népi bölcselet pedig azt mondja, hogy ilyenkor fagyok is jöhetnek, tehát lehet, hogy egy kicsit visszakanyarodtunk, vagy ismét a mostanában elfeledett időjárás köszöntött be újra. Ez egyébként komoly feladatot jelentett a virágültetés mellett, hiszen amellett, hogy esett az eső, azért voltak melegebb napok is. Ötötszörre vágjuk a parkokban a füvet már idén, és bizony látom azt, hogy van egy kis elmaradásunk, de látom azt is, hogy nem mindenki gondoskodott még a háza előtt arról, hogy rendet teremtsem, és ilyenkor nem csak a fűnő gyorsan, hanem a fák lombja is elnehezednek az ágak a sok csapadék után, és az utcán bizony az emberek arcába sok helyen a fág, ez bizony az ingatlan tulajdonosoknak kell levágni, úgyhogy az önkormányzatnak is, másoknak is van dolga, hogy rendezett legyen a város, de nem állunk rosszul.
1: Végszóra azért valamilyen kis programajánlót is adjunk a kedves hallgatóknak, nézőknek, lesz ismét piknikmozi, illetve hát kőbánya készül egy kőbánya ünnepére, a Szent László napokra.
2: Igen, a piknikmozi indul most május végén, május 29-e napon, és egészen augusztus derekáig tart majd, sok magyar filmmel, szerencsére van miből választani, és ezek olyan filmek, amelyek családi filmek, tehát el lehet hozni gyerekeket is, valami kifejezetten nekik szól, mondjuk a Mufasa élő szereplős Oroszlán király változat, bár a véletlenül írtam egy könyvet, és azt gondolom olyan film, amit meg kell nézni a gyerekekkel, nem csak, hogy egy lehetőség.
1: És ez tényleg mozi-mozi film.
2: Igen, ez mozi-mozi film, és hát a piknikmoziban a hangulat egészen más, mint a moziteremben. Itt lehet pokrócot teríteni, kosarakat hozni, majszolgatni a finomságot, ki mit választott. És hát készülünk a Szent László napok rendezvénysorozatára, koncertekkel, szabadtéri színházi eladással, pincejárással, ahol vetíteni fogunk egy filmet is. Ez egy izgalmas kis film, a közelmúltban készült el, Kőbánya múltjáról, a Lechner örökségről. Ezt majd a Havas villában, vagy többen Dreher villaként emlegetik a Csajkoszki park mélyén lévő épületet. Itt lehet majd megtekinteni.
1: De ezekről még szerintem fogunk majd beszélni. Polgármester úr, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk.

0: műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és hát egy évforduló, meg néhány ünnepelni való az elején a műsornak. 130 éves lett a Víg Színház. Ebből az alkalomból nem csak évadot hirdettek, hanem megszületett a Víg Streamház is, ezt mindjárt megtudjuk, hogy emögött ez alatt ebben mit kell értenünk. És hát lett egy régió igazgatója is a társulatnak, meg magának a színháznak, hiszen itt egy szervezetről van szó, amelynek az igazgatója Rudolf Péter Kossuth, a színművész. Szervusz Péter!
3: Szép napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen ezt az állandóságot, hogy így május 1-e után már visszatérő vendég lehetek, és beszéltek a színházról. Köszönöm.
2: Szeretjük mi ezt a színházat, meg szeretünk téged is, úgyhogy persze. És hát akkor kezdjük azzal, amit itt egy kicsit előjáróban már említve felvetettem, hogy régió igazgatója lesz a színháznak, mert hogy megszületett a döntés arról, hogy még 5 évig maradhatsz a Víg Színház igazgatója. Gratulálok hozzá.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy elég speciális ritmusa volt az én eddigi életemnek, a kinevezés időszaka is kalandos volt, és akkor másfél évre kaptam, utána 5 évre, és most a színházi törvény logikája szerint a főváros kvázi ellenjegyzésével vagy vétójogával nem élve hozzá járult arra, hogy szerintem abban a pillanatban talán még szokatlan is volt, hogy nem volt benne a levegőben, hogy egy konszenzusos döntés született.
2: Nem vagyunk hozzászokva. Ugye, csak ennyi, de talán, de talán ez is majd árnyaltabb lesz.
3: Így van, remélhetőleg újra lehet építeni a bizalmi részét a szakmánknak.
2: Azt szokták mondani a színházigazgatók, hogy az első ciklus az a túlélésről és az új struktúráról szól, a második ciklus az, ami igazán fontos, mert az már olyan, ami ennek elképzelte az igazgató a saját életét abban a színházban. Neked ez egy kicsit valóban szokatlan, mert egy meg egy pici, de akkor ez a második, ez már tényleg olyan lesz? Vagy hogy ezt már most is úgy éled meg, hogy olyan az arca a színháznak, ami erre festetted volna?
3: Hát természetesen, ha belegondolok az előbb elhangzott mondat, vagy az első, az a túlélés éve, hát az esetünkben a Covid, az infláció, a háború és az egész környezet, azt gondolom, hogy ennek a mondatnak kiemelt kövérbetűkkel leírható részét jelenti, mert tényleg a túlélésért harcoltunk, de csak sosem szerettem, hogyha itt az ügyben mindjárt fogunk, mert így volt vele az egész világ. És ez el is vett egyébként abból a normális építkezésből, amit egy igazgatónak egy ilyen esetben, mint újseprőnek mégiscsak tennie kell. Tehát 2-3 év valóban arról szólt, hogy valahogy működni tudjunk. És ez arra mindenképpen jó volt, hogy jó lesz, vagy éppen most jó jelen időben, hogy egy ilyen váltás, ami még sem lett váltás, az nekem mégiscsak is az munkatársaimnak is egy lehetőséget ad arra, hogy végítsünk, hogy mit tettünk eddig, milyen részét kell újra gombolni a kavátnak. Tehát ez jó, hogy nem egy folyamatos üzemmenet, hanem mégiscsak tehát az előbb már mondtam, úgyhogy ezt elnézést is kérek, tehát hogy végig kell gondolnunk, hogy mit kell másképp csinálnunk, és mi az, ameddig jó volt. Azt gondolom, hogy az, hogy itt ide jó kedéllyel jönnek be az emberek, ez egy egyszerű mondat, de ezért nagyon meg kellett dolgozni. És én ennek örülök, ezt érzékelem. Persze veszélyes, hogy itt a harmadik emeleten az ember egyszer csak mennyire szakad le a társulattól, de szerencsére játszom, és a következő évadban még többet fogok játszani és dolgozni együtt a színpadon a kollégáimmal. És hogy még annak idején Marton tanárom mondta, nagyon fontos, hogy az első kávét mindenképpen az ember büfében írja meg, ahol nem az igaz, mint a frigider feelingje működik, ott mégiscsak közben lehet úgy beszélgetni és indítani. Hát folyamatosan tanulok, és ilyen értelemben nyilván a következő 5 évre valahogy azzal megyek, fél az ember ezektől a mondatoktól, azzal megyek be, hogy eddig nincs szégyelnivalónk, akár szakma értelemben, abban a kényes helyzetben való kilábolásból, azt gondolom, hogy mégis megütegethetjük saját magunk vállát, mert nyilván ez nem az én ügyem, hanem itt mindenki, aki dolgozik.
2: Azt fontosnak tartod, hogy ne legyél igazgató úr, hanem egyrészt színész kolléga legyél, másrészt a Péter a büfében, a kávéval a kezében?
3: Ez egy alkati kérdés, nyilván mindenkinek megvan a maga aurája és működőképessége. Én azt gondolom, hogy én nem szerettem volna megváltozni, és nem is szeretnék megváltozni attól, hogy felelősséget vállaltam. Az nyilvánvaló, hogy az ember az első lépést megteszi, amikor rendezni kezd, mindenképpen tudomásul kell vegye, hogy egy más pozíció magánnyal együtt jár. Amíg nem hallgatnak el látványosan a beszélgetések a büfében, amíg belépek, addig jól érzem magam.
2: Igen, ez egy fontos dolog. Azon töprengek, hogy majdnem 10 év, vagy talán 10 év után hívtok vissza egy rendezőt, Alexandr Bargmant, aki egy orosz rendező, és a Háború és békét, meg ha jól emlékszem, talán a Szent Iványi szexkomédiát is. És igen. És hát ez a 10 év, ez annyi minden nem változtatott a világban, a művészetben, itthon, a Víg Színház életében, hogy ő például nem ugyanabban a színházban jön, de mit vártok tőle? Ugyanazt?
3: Abban az értelemben ugyanazt, hogy az nekem nagyon fontos szempont, hogy jó ízű munkáink legyenek. Tehát azt a fajta attitűdöt, hogy lehet, hogy kegyetlen a próba folyamat, de utána mégis egymás nyakába borulunk, a siker átjárja a lelkünket, és visszafelé elengedünk problémákat. Én ezt nem szeretem, azt gondolom, hogy ez az életünk. Az életünk a hétköznapokból áll, és a Barumannal nagyon-nagyon szerettek dolgozni. Tehát nagyon sokszor merült fel, hogy ő jöjjön vissza. Én láttam is ezeket az előadásokat annak idején, és a társulatban nagyon sokan, a művészeti tanácson is többször fölmerült a neve, ami hat színész kollega alkot, akiket minden évben megválasztanak a teljes társulat, színész társulat, és itt is többször felmerült a neve. Nyilván a külföldi rendezővel mindenféle egyéb nehézségek járnak, ugyanakkor egy ekkora színház esetében az a vetésforgó, hogy jönnek újabb és újabb nevek, meg visszatérnek emberek, ez egy társulat nyitottságával, ha találkozik, akkor abból jó dolgok sülhetnek ki, és őt nagyon szerették, és én ebből indulok ki, és láttam, közben néztem videó munkáit, tehát egy folyamatosan dolgozó, izgalmasan gondolkodó, és közben mégiscsak az eredeti darab lelkét nem elkergető rendezőről van szó.
2: Mert ő a Cseresznyés kertet fogja rendezni nálatok a következő szezonban.
3: Így van. Az egész évadot, amikor összetettük, egy ilyen fortyogó világban, azt éreztük, hogy hogy két út van, vagy reagálunk, és ifjabb Vinyánszky Attila gyors reagálású hadtestként a letargiát valamilyen szinten legalábbis a csapattal együtt folytatva, mondjuk az, mintha az érettségizők már a Büchner darab tovább gondolásából az érettségizők maguk is tovább mennének bele a nagybetűs életbe, jön létre az első bemutatónk, a 4-6, vagy 4-es-6-os, hogy világos legyen nyilván így némileg a körúti villamosra utalva. Tehát vagy ez az egyik út, hogy egy nagyon friss, a mindennapok történésére reagáló előadás jön létre, és az Attilái ilyen lesz, és itt vannak a klasszikusok, ahol persze megállapíthatjuk, hogy attól klasszikusok természetesen, hogy iszonyatos közhelyet fogok mondani, hogy annyi rétege van, hogy erre mindig tudunk rezonálni, de a Cseresnyéskert, ahol mégiscsak valaki búcsúzik valamitől, valami foszladozó, és jön egy generáció, amelyik ezt a foszladozást egyszer csak nem nosztalgiával nézi, hanem feladatként újra varná az egész kabátot, ha már maradunk a foszladozóképnél, ami elég zavaros egy Cseresnyéskert kapcsán.
2: Igen, de értjük.
3: És akkor tehát a klasszikusok, és nyilván nem véletlenül, hogy utána Mohácsi János Csándás királynőt rendez.
2: Na, ezt úgy is akartam. Tehát, hogy kerül hozzátok a Csárdás királynő? Tehát ez annyira nem a Vígszínház ránézésre.
3: Ránézésre nem, de Kálmán Imre első bemutatója egyébként a Vígszínházban volt. És érdekes módon a Csárdás királynő nem volt soha a Vígszínházban. Amikor azt mondom, hogy klasszikusokat jelentünk, mert hát a műfaj klasszikusa, és hát ugye az alapkérdés, hogy amikor az ember az évadon gondolkodik, természetesen a legfontosabb, hogy a társulatban gondolkodjon. És itt aztán technikailag, zenei képzettségben nagyon sok olyan kollégánk van, aki tökéletesen megfelel a Csárdás királynő állított a kihívásoknak. És az, hogy Mohácsi János is folyamatosan visszatérő vendége a Vígszínháznak, és az ő csapatkovácsoló ereje, az mindig jól jön. Sok minden találkozott ezen a ponton is, amikor azt éreztük, hogy egy ilyen évadnak mindig ugye a legnehezebb része a bérletrendszer, egy csodálatos dolog. Annyi nehézség van, hogy amit januárban mutatunk be, abból is ugye hála Istennek elég sokat kell játszanunk, mert fogynak a bérletek, és azt ebben az évben ki kell játszani, tehát oda általában azért olyan nagy cím érkezik, amivel lehetővé teszi ezt a 18-20 előadást viszonylag rövid idő alatt 1100 embert megszorítva le lehessen játszani.
2: És hát ez ilyen. Honti Hanna klasszikus szerepében Radnai Csilla?
3: Radnai Csilla, igen.
2: Lesz hosszú lépcső? Igen.
3: Hát Mohán múlik, de hát nyilván van valami, ezek nagyon érdekes dolgok, mert van egy erős elvárás a nézőkben, és akkor itt jön a Moha, hogy hol akar megfelelni ennek a víziónak, ami a nézőben él, vagy hol gondolja tovább, ez már az ő ügye lesz.
2: Mondjuk simán lehet, hogy Kálmán Imre azt mondaná, hogy hát ez nem is az én darabom, mert hát Mohácsinál ez is előfordulhat, meg az ellenkezője is, úgyhogy izgalmas.
3: Hát azért az itteni rendezésére végig gondolom, akár az üvegcipő, vagy előtt a szállami boszorkányok, azért szerették és szeretik a Vígszínházi nézők.
2: Az üvegcipőt most veszitek le, ugye?
3: Hát ennek négy évig.
2: Az remek előadás.
3: Föl is vettük, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy rögzítjük az előadásokat, abban reménykedve, hogy aztán lesz fórum, ahol le tudjuk majd játszani őket, és lesz erre igény. Ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy mi kis illékony műfajunk közben lehetetlen, hogy tényleg végképp elillanjon. És az utóbbi időben klasszikus tévés közvetítésekkel azért nem lett elkényeztetve a magyar nézőtársadalom.
2: Pont a múltkorjában beszélgettem valamelyik kollégáddal arról, hogy vajon itt a 2000-es évek színi előadásai azok hogy maradnak majd meg az utókornak, amikor ugye a korábbiak egy része legalább megvan a magyar televízióban, de ebből szinte semmi.
3: Hát ez elég fájdalmas tény.
2: Na jó, erre lesz jó a Víg Streaming, igaz?
3: Így van, a Víg Stream ház. Hát ezt a 130 évet megpróbáltuk méltósággal ünnepelni, és az egyik legfontosabb eleme volt, hogy a honlapunk fejlesztése egyik legfontosabb része volt, hogy elkezdjük a régi előadásainkat elérhetővé tenni, és hát ami még fontos, hogy ugye létrehoztuk még a Covid alatt a Víg 125-öt, értelemszerűen is egy fontos dátum volt, ami egy 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat, amit a Covid alatt hoztunk létre, és használva a színház minden lehetőségét. Ugyan kevesen tudnak úgy valószínűleg létrehozni egy filmet, hogy itt van a kelléktár, a jelmez, a smink, maguk a színészek, ez a szellemi tőke, és maga az épület volt a díszlet. Tehát ugye ezt is meg lehet ott tekinteni, ezt ingyenesen. És hát különböző anyagokkal fogunk előállni, ezt folyamatosan töltjük föl a Víg Stream házat.
2: De hát rengeteg mindent csináltatok, hát lett egy kötetetek, egy drámakötet, az Öröklint peremén, ez a címe, ezek a frissen bemutatott ősbemutatóitoknak a drámagyűjteményei. Vannak ifjúsági bérletek, amik kifejezetten a gyerekeknek szólnak, általános és középiskolásoknak. Szóval, hogy azt a kísérletező kedvet, azt érzem rajtatok, hogy minél több rétűen megszólítani a közönséget. Nehéz megszólítani?
3: Igen, nehezebb. Ha a saját színészi gyerekkora gondolok, mindenképp. Más életett a színház, kénytelen leszek sajnos közhelyeket mondani, tehát tényleg információ dömpingben kell megtalálni a helyünket. Természetesen ma is alapvetően egy ilyen színházban, mint a miénk, a színészekre jön a néző. Az egész színész társadalom helyzete azért megváltozott a rendszerváltástól. A cirkuszt és kenyeret logika értelmében ott mi voltunk a cirkusz, és ott a fáradó diktatúra egyébként a pénzt még adta, és volt ez az egy csatorna, oda bekerült valaki, és elkezdett dolgozni ebbe a közegben. Ott sokkal hamarabb épült föl az ő színészi ismertsége is, méltó módon lehetett felépíteni, és nem egy internetes vircsafton keresztül, aminek rengeteg előnye van ennek az online térnek. Közben meg tudjuk jól, hogy nagyon felületes dolgokkal is lehet valószínűleg is nem népszerűséget, vagy ismertséget, igen, népszerűséget szerintem azért nem, én bízom a honpolgárban, de irgalmatlan mennyiségű anyagot kell előállítani ahhoz, hogy az ember jelen legyen a régi nyomtatott plakátokhoz képest.
2: Igen, tehát arra emlékszem, hogy hajdanában megjelent valami a Pesti műsorban, hogy bemutató, és tudta a város, hogy
3: igen,
2: bemutató
3: hogy a
2: lesz. Filmszínház muzsika, hogyne. Hát ez az igazodási pont, ez most elveszett egy kicsikét, ez kétségtelen. De hát adtok ti mindenfélét igazodási pontként, és most akár a darabokat, ha nézzük, lesz Arthur Miller bemutatótok, a 2 hét fő emléke, lesz Woody Allen bemutatótok.
3: Brúd Jászmin, Kék Jászmin címben, igen, a filmnek egy adaptáció Hegedűs D. Gézával.
2: Sőt, lesz egy érdekes, különleges bemutatótok abban az értelemben, hogy nem így gondolunk a bohém életre.
3: Igen,
2: Valló Péter megrendezi a bohém élet prózai történetét?
3: Igen, igen. Nyilván ez is egy saját anyag lesz. Tényleg a világ erről szól jelenleg, hogy szinte mindenütt saját fejlesztésű művekhez nyúlnak. Itt most megpróbáltunk Péterrel együtt valami olyan anyagot találni, és a dramaturgiával természetesen, ami mágnesként tud cím működni, és közben mégiscsak a miénk lesz, és egy fontos nagy alaptörténetről beszélhetünk. És Arthur Miller darabját sem szokták játszani, ős bemutató lesz, Fehér Balázs Benő rendezi, ez lesz az első bemutató Pesti Színházban, aminek az érdekessége, hogy Arthur Millernek ez egy nagyon személyes, ugye általában nem baj, hogy előadás személyes, és magának az írónak volt egy ilyen élménye, dolgozott egy ilyen közegben, ez egy melós közeg, nevezzük lírai realizmusnak ezt az anyagot, és annak is nagyon örülök, hogy újabb fiatalember lép be az épületbe.
2: Ezt lassan már próbáljátok, nem?
3: Attila, Ifja Vinyászky Attila már próbál, ezt a Pesti Színházit augusztus 24-én kezdjük el dupla próbákkal.
2: Addig még van bőven idő.
3: Ott még gyúrják az anyagot.
2: Jön a 131. évad, szárnyaló boldog évad legyen, azt kívánom.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: A Víg Színház igazgatója és színművésze Rudolf Péter. Köszönöm, Péter.
3: Köszönöm.

0: Kult óra a Spirit FM-en.
1: Egy filmsikerről számolunk be a folytatásban itt a kultúrában. Ősszel láthatják csak sajnos a magyar nézők Mayer Bernadett első nagyjátékfilmét, ami nem akárhogy nyitott, mert hogy az alkotás világpremiéri Ázsiában zajlott az egyik legfontosabb filmszemlén, a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon, és a Mami Blue bizony az első nagyjátékfilmek kategóriájában simán nyert, sőt, nem csak ott nyert, hanem a főszerepet játszó Für Anikó is nyert. Vilmányi Benettel, ők a két főszereplő és Für Anikó a vonalban, akinek szeretettel gratulálok először is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mesélsz erről a filmről?
2: De azt is tegyük hozzá, hogy Benett pedig megkapta a legjobb férfi alakítást.
1: Így van.
2: Így van. Ez egy még én sem láttam a filmet, és megmondom őszintén, nem is szeretném megnézni, mert majd egyben novemberben idehaza. Ez egy nagyon bensőséges és megható történet. Anya-fia kapcsolat, ennél azért mint minden jó dolog önmagánál sokkal tovább mutat, vagy tovább lehetnék gondolni jócskán. Egy folyamatról szól, hogy mi történik akkor, amikor az anya egy olyan sorscsapás éri az anyát, hogy szépen elveszti a látását fokozatosan, és hogy hát mit lehet ilyenkor csinálni, hogyan lehet önállónak lenni, hogyan lehet a másikba belekapaszkodni, hogyan kell az arányokat megtalálni abban, hogy én mennyire tudok ezzel az állapottal mit kezdeni, illetve másik életébe beleszólni, akinek szintén van egy önálló élete, a sajátja, saját családja, és hogy ez a viszony, ami így elmondva első hallásra egy elég szomorú történet, egyrészt az, másrészt, mint ahogy minden az életben sok-sok szint mutat, tehát semmi sem vegy tiszta, hanem bizony tele van humorral ez a történet.
1: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez önmagában, ahogy elmondod, eléggé tragikus és drámai ahhoz, hogy egy ilyen nagyon szomorú, nagyon sötét színeket festő kép legyen belőle. De aki valamit tud erről a filmről, ő azt állítja, hogy egyáltalán nem ilyen lett.
2: Mondom, én is csak azoknak a véleményére hagyatkozom, akik már látták azt az állapotot, ami a majdnem kész vagy a kész állapot, hogy igen, hogy nagyon sok szívbelengető humor is van ebben a tragédián túl, mint ahogy ugye velünk is nap mint nap az történik, hogy a legszívfacsaróbb helyzetekben is van valami, amin esetleg mosolyogni tudunk, vagy fel tudunk vidulni egy momentum, és fordítva is, ami, hogyha valami tragikum van, akkor igenis, hát akkor az ember egy temetésen is tud, nehogy Isten, valamin úgy kerülni, vagy úgy betalálni. Tehát, hogy semmi sem tisztán fekete-fehér, semmit sem vegy tiszta, hanem hogy egy ilyen hogy mondjam, furcsa arány az, hogy így telnek így az életben a napok, percek, minden, meg az élményeink, hogy minden sokfajta, sokszínű, és hát mondjuk egy művészeti alkotásnál meg külön érdekes, hogy egy rendező hogyan nyúl egy témához, ami hát ráadásul magánéleti ihletésű, és ezért még külön ezt tudni. Ez is egy plusz súly, vagy plusz szín, vagy egy plusz olyan információ, aminek a birtokában dolgozni külön érdekes volt. És én nagyon megszerettem Bettit, és hát az egész stábban nagyszerű volt, de hát most akkor nem akarok hosszan beszélni erről, de gondolom, hogy titeket is, meg a hallgatók is talán érdekel, hogy milyen fantasztikus munka volt ez így együtt. A felkészültség.
1: Egy első filmes, igen, ez egy fontos dolog. Most jó, amit mondasz, hogy ez minket érdekel, mert szerintem Tényleg. De egy első filmesnél az ember azt gondolja, hogy egyrészt apait, anyait belead, mert hát ott az abszem. Hogy ennek jónak kell lennie. Másrészt pedig hát nincs meg még az a fajta rutin feltétlenül, bár általában egy első nagy játékfilmet megelőznek kisebb filmek és mindenfajta forgatások már. De azért mégis egy ilyet kezelni, és benneteket kezelni, veletek dolgozni, benneteket instruálni, azért az feladat.
2: Igen, és szóval ezt tényleg csak így néztem nagy szemekkel, hogy lehet egy ilyen bűnben ezt mondani, milyen érdekes, de így volt, hogy az egész táv, tehát mindenkinek, mondjuk Csepeli Eszter operatőr, aki szintén bravúros munkát végzett, és akivel tényleg élmény volt együtt lenni, és mindenki a saját helyén, a fiatalok, ugye, hogy olyan elhivatottan, olyan, igen, hogy az ember ugye még így a régebbi időszakból néha-néha így találkozik olyanokkal, akik bár jók ugyan, de azért ugye némi allűr, meg valamiféle ilyen póz esetleg beakadt volna így az alkotó, mint alkotónak, hogy így képviselje magát, de ennek nyoma sincs. Tehát, hogy a mostaniak valahogy annyira letisztultak, és olyan egyértelműek, és őszintek, tiszta szívűek, és olyan őrületesen profik, hogy azt el sem tudani, és hogy nem csak így filmen megjegyezném, hogy a fiatal generáció, kivel színházban dolgozhattam rendezőként, szintén ilyenek. Tehát, hogy nagyon örülök ennek, hogy ez ilyen most, és még hadd tegyem hozzá, hogy ez ugye mindig minden esetben filmen, színházban, ez csapatmunka. Tehát, hogy jó alapanyag és jó partnerek nélkül, mint ugye Bennett, Hámori Ildikó, Vaskovics Andi, Zamenák István, Hajdú Szabolcs, és még jó páran. Tehát ez az ember nagyon lehet zseniális, akkor nem derül ki, mert...
1: Nincs kivel.
2: Mert így tudjuk egymást emelni és gurítani, és szóval, hogy ez csapatmunka, és hát hála nekik.
1: Amióta én láttam Al Pacinót az Egy asszony illatában, én azóta azon gondolkozom, hogy micsoda irgalmatlan nagy feladat, színészi feladat, nem belegabajodni abba, hogy egy világtalan embert játszak, de közben mégis annak maradni. Miközben hát ugye a film egy pillanaton túl az ő esetében sem arról szól, hogy ő nem lát, hanem annál sokkal több rétege van. És hát ugye itt azért te is azzal küzdesz, hogy nem látsz jól. Nem tudom, mennyire nem látsz jól a filmben, mert nem láttam a filmet. De hát azért ez neked is egy feladat volt nyilván.
2: Hát ez egy folyamat. Tehát, hogy ez is volt, hogy a teljes világtalanságig vagy vakságig eljutni ebben a folyamatban. De feltétlenül el kell mondjak egy saját történetet, egy magánéleti titkot, így mond, hogy én nagy-nagy hálával tartozom kedves barátunknak, a férjem gyerekkori barátjának, akit szintén ez a személyes tragédia ért. Tábor Istvánnak hívják, vezetőbeosztásban dolgozott, amíg ez be nem következett, hogy elveszítette a látását, és ahogy talpra állt, ahogy tovább csinálta a munkáját, ugyanabban a státuszban, és aztán most mint coach működik. Szóval, hogy nekem az ő személye, az ő sorsa, és egyáltalán ahogy ő ezt viseli és él, én nagyon sokat tanultam és merítettem tőle belőle, tehát hála neki érte, hogy hát bárcsak nekem hálásnak lennem, de az vagyok, mert én tulajdonképpen róla mintáztam ezt a figurát.
1: Kell egy ilyen karakter megtalálásához valami minta, valaki minta? Vagy neked most csak szerencséd volt?
2: Nekem most ebből a szempontból azt kell mondanom, furcsa ez a fogalmazás, de hogy szerencsém volt. Igen. Igen, mert valahogy én, ahogy mondtad, ezt a nagyszerű alakítást is Al Pacino részéről, tehát láttam Uma Thurmant és még jó pár nagyszerű, emblematikus színészt így, tehát vakembert játszani, És valahogy nekem egy picit mindig valami hiány érzetem volt. És most nem azért, mert hogy én feltaláltam a meleg vizet, tehát ez nem, én nem így gondolom, csak hogy valahogy kerestem ezt valamiféle olyan konkrétumot, és ezt találtam is ugye István személyében, hogy amitől, hát azon kívül, hogy én meretten nézek magam elé, fókuszálatlanul, azon túl ez, hogy aki nézi, annak hihető legyen.
1: Ez nehéz lehet. Nem, mert abból a szempontból is, hogy hát nyilván koncentrálnod kell arra, hogy te nem láthatsz. Tehát téged bármi is ér a környezetedből, te nem kaphatod oda a fejed. De közben, hát amit Al Pacinónál is említettem, hát ez nem az a réteg, amiért én ezt megnézem. Mert hogy ebből nem az embert látom, csak azt, hogy nem lát.
2: Hát igen, de hogy hát egyrészt nagyon, nagyon jók voltak a helyzetek, tehát jó volt megírva az egész. Mert hát mondom, valahogy olyan érdekes, hogy az ember így egy folyamatban, egy forgatás folyamatában valahogy így nem is azt mondom, hogy beleszokik, hanem hogy ez olyan, mint egy dallam, amit úgy megtanul az ember, és úgy folyton ott van a fülében. Valahogy ez az állapot is valahogy úgy van, hogy a próbákon, meg amikor elhangzik, hogy tessék, akkor valahogy így egy ilyen hogy mondjam, egy mértékegységrendben, rendszerben vagy egy dimenzióban elkezd dolgozni így automatikusan.
1: Azt mondta Petrovics Genoveva, aki a filmnek a producere volt, hogy kettőtök Vilmányi Benettel úgy működtetek együtt, mint hogyha igazi anyafia páros lennétek, és majd együtt nevetünk és sírunk veletek a moziban.
2: Hát nagyon, nagyon várom, én is látassam, és örülök, hogyha a kedves hallgatók is, te is így vagy ezzel. Azt hiszem, hogy novemberben lesz látható, majd itt van a magyar, itt van, akkor debütál. De meg kell, hogy mondjam, hogyha még egy megjegyzés belefér az időkbe, hogy Benettel tényleg egy pilotot forgattunk még 2019-ben, azt hiszem, még a Covid előtt, ugye ebből a filmből. És mi nem dolgoztunk ezelőtt együtt. És az alatt az egy forgatási nap alatt, ami a történetesen a galériában volt, mi tényleg úgy működtünk együtt ebben a helyzetben, mint hogyha egy társulatnál lennénk 15 éve, és ez lenne a, mit tudom én, 20. közös munkánk. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyszerű dolog volt, és személyesen is nagyon-nagyon megszerettem őt, és hát Bettit, Esztert, és mondom, olyan nagyszerű emberi kapcsolatok alakultak ki a forgatás során még.
1: Hát lehet, hogy ez is látszik egy ilyen filmen. Maier Bernadett első mozifilmjéről beszélgetünk Fül Anikóval, a Mami Blue-val, ami a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon nyerte el a Forward Future verseny szakmai zsűri által a legjobb film, és hát ők ketten főszereplőként a legjobb színészek díját. Na, Anikó, gratulálok! Nagy dolog,
2: nagyon,
1: szép dolog.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Várjuk
2: nagyon,
1: a filmet.
2: Nagyon köszönöm. És külön öröm, hogy ebben a filmben, ezen a nagyszerű alkotással nyerhettük meg ezt a díjat.
1: Hát várjuk. Ilyenkor benned még van annyi izgalom egy ilyen letett csomag után, hogy na de majd milyen lesz, vagy már annyira távol kerül, annyira messze van már a premier, hogy igazából majd kíváncsi leszel, de csak ennyi.
2: Jaj, dehogy, hát egyrészt nagyon várom, másrészt pedig biztos jött a premiérnek, ki fogom köpni a szívemet az izgalomtól, ez egészen biztos, ezt tudni.
1: Na jó, Fül Anikó, köszönöm szépen, öröm volt téged
2: én
1: hallani.
2: Én köszönöm.
1: Szervusz.
2: Köszönöm szépen, szervusz.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: 30 napos mesekihívás, bármit is jelentsen ez, hogy ez mit jelent, ezt mindjárt meg fogjuk tudni. A Libri Mini, a könyvkereskedő cég gyermekirodalmat célzó programjáról beszélünk, és hát a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatójával tesszük ezt, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi.
3: Szia.
1: És hát oké, mese kihívás, de hát ehhez kell gyerek, aki szívesen fogadja, és kell szülő, aki megosztja a gyerekkel ezeket a meséket. Tehát oda kell ülni a gyerekhez, és bizony mesélni. 30 napon át, minden nap?
3: Nem 30 napon át, 365 napon át egy évben.
1: Na jó, hát persze ez igaz, de az nem a kihívás, hanem a józan ész része.
3: Így pontosan, és én még hadd húzzam be ebbe a csapatba a nagyszülőket is. De persze, most azért arról a 30 napos kihívásról beszélgessünk, amit most május közepén indított a Libri Mini. Valójában kezdcsinálónak szánjuk, minden nap egy másik meséből adunk egy kis beleolvasó részletet a weboldalán az akciónak, és azt reméljük, hogy ezzel egy kicsit szélesítjük is esetleg a spektrumot, hogy milyen történeteket kínálunk a gyerekeknek, miket olvasunk nekik. Szerintem egy rakás olyan történet lesz, amit még a felnőttek is nagyon fognak élvezni. Úgyhogy a kihívásunk erről szól, hogy tessék csatlakozni, és ezen a 30 napon keresztül minden nap kíváncsian várni, hogy aznap éppen milyen történetbe kapunk beleolvasót, és aztán olvassuk is el a gyerekekkel.
1: Milyen jó lenne, ha ez nekünk felnőtteknek lenne kedvünk. Azért is gondolom, mert hogy ez azért a gyereknél úgy működik, hogy ne ezt meséld apa, hanem azt, amit, és akkor megnevezi a két nappal ezelőtt itt, ami a jelek szerint szöget ütött a fejében, és ezek szerint ez az a könyv, amit vegyek meg neki. Vagy ilyen hangulatú dolgokat szeretne a gyerek hallgatni, tehát úgy megismerjük ilyeneken a gyerekeket, mint sehogy máshogy.
3: Így bizony, és megismerhetjük esetleg azokat a problémákat is, amiket ők még nem tudnak elmesélni. Ugye itt mindenki ismeri azt a kérdés-válasz kapcsolatot, hogy mi volt az oviban, mi volt a suliban, semmi. De ha
1: igen,
3: esetleg...
1: Pontosan.
3: Ugye? Tehát a semmi bővebben, semmi. De a történetek által, hogy mire kérdez vissza az a gyerek, esetleg milyen részletre kapja föl a fejét. Itt azért akár egymás cikizése, mini bántalmazása is előjöhet, vagy kiderülhet, hogy szoronga a gyerek, mert hogy nem olyan ügyes mondjuk a tornaórán, vagy nagyon sok téma előfordulhat, ami a kicsiket vagy a fiatalokat foglalkoztatja, de még nem tudnak róla beszélni, nem tudják, hogy hogyan fogalmazzák meg az ő kis problémájukat. Esetleg azt látják a szülőn, hogy este már fáradt, már türelmetlen, nincs olyan figyelme, akkor el is megy a kedvük, mert hogy tényleg nehéz megfogalmazni bizonyos kérdéseket, bizonyos problémákat, és akkor ezek úgy elúsznak, ezek a gondok, esetleg el is mélyülnek, lehet belőle aztán igazán nagy probléma is, tehát hogy ezt mind szerintem, vagy nagyon nagy mértékben meg lehet előzni azzal, hogyha töltünk időt a gyerekekkel, és ilyen formában is, hogy nem magukról kell beszéljenek, hanem mondjuk a kismackóról, hanem a ilyen-olyan mesehősről, és akkor meg lehet azt nézni, hogy na velük mi történt, és azt a problémát hogyan oldották meg. Hadd hozzak be egy statisztikai adatot, rettenetesen ijesztő, mégpedig egy olyan adat, hogy átlagosan egy kiskorú gyerekkel a szülei 7 percet beszélgetnek egy nap, ami ijesztő, mert ebben nyilván benne van az is, aki rengeteget beszél a gyerekével, és tényleg oda tud fordulni, esetleg egy főállású édesanya esetében, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akivel valójában egyáltalán nem is beszélgetnek. És ott azért ez egy, hát, hogy mondjam, táptalaja annak, hogy fiatal felnőtt, meg felnőtt korában komoly problémái legyenek annak a gyereknek. Úgyhogy a történeteket erre is kihasználhatjuk, hogy saját magunkat is emlékeztessük rá, hogy több időt kell fordítani, és mégpedig teljes figyelemmel kell fordítani a gyerekek felé. Ebben egy ilyen közös olvasás az nagyon sokat tud segíteni. És ismét el kell mondanom azt, amit már számtalanszor hallottál, vagy hallottak a kedves hallgatók is tőlem, hogy az, hogy olvasunk esti mesét, az a feladatnak még csak az első része, és ugyanolyan fontos a feladat második része, mégpedig az, hogy lássanak minket olvasni a gyerekek saját könyvet, és lássák azt a példát, hogy az olvasás az ember napjainak a része.
1: De Orsi, én azt hiszem, hogy az, aki rendszeresen olvas a gyereknek könyvet, ő maga is olvasó, és talán ez a dolog így egy kicsit könnyebb, hogy mi magunk a saját igényeink szerint próbáljuk nevelni a gyereket, tehát feltételezzük, hogy ő is azzá válik. És hát ha olvasunk sokat, akkor így lesz.
3: A kutatások azért azt mutatják, hogy sajnos nem feltétlen igaz ez, tehát hogy van egy nagyon nagy olyan réteg, vagy egy olyan számú szülő-nagyszülő, aki odáig még eljut, hogy az esti mesének jelentősége van, és akkor vagy a könyvből, vagy diavetítőről, vagy valamilyen formában mesél, de amikor eljut a gyerek oda, hogy már ugye egyedül is olvashat, mondjuk ilyen 6-7-8 éves korában, akkor elkopik ez az együttolvasás, már azt mondja, hogy na fiam, te is itt a könyvből.
1: Tudsz már olvasni,
3: el,
1: hát csináld.
3: Tudsz már olvasni, csináld, és akkor elmarad, és ő maga pedig időhíján, vagy azért, mert sokkal könnyebb más platformokat fogyasztani, legyen itt szó Netflixről, sorozatnézésről, bármilyen más streaming szolgáltatásról, vagy csak a social media platformoknak a pörgetéséről. Tehát nagyon sok minden el tudja terelni a figyelmünket, és hát nem kárhoztatok mindenkit, tehát nyilván a hétköznapok tevékenységei is elképesztő figyelmet, időt igényelnek tőlünk, de ebben érdemes szerintem tudatosnak lenni, hogy olvassunk, együtt olvassunk, lássanak minket olvasni, és amikor már tud a gyerek együtt olvasni, vagy egyedül olvasni, akkor is legyenek azért olyan könyvek, amiket együtt olvasunk, vagy mi olvasunk föl nekik. Nálunk a kislányommal abszolút így volt, hogy voltak olyan könyvek, amiket ő egyedül, volt olyan könyv, amit a nagypapájával, és abba én például bele se olvashattam, tehát hogyha őt nem találkozott mondjuk. Hát mérsékelten titkos, mert egy kutyás sorozatot olvastak végig, tehát olyan óriási titkok nem voltak benne, de azt csak a nagypapával lehetett olvasni, akkor is, hogyha mondjuk 2 hétig nem találkoztak. És akkor voltak persze olyanok, amiket meg velem lehetett olvasni, és ennek megvan ám a varázsa. Hát tényleg ez olyan klassz volt ez a kiskutyás sorozat is, amit említettem, hogy édesapámtól akkor ezt kapta a lányom karácsonyra, akkor a sorozat következő részét a névnapjára, és így tovább, és akkor mindig várta, és akkor együtt örültek neki, és olvasták.
1: Na nézzük viszont most azt, hogy mi az, amit ti ajánlotok most ebben a kampányban olvasásra méltónak. Nektek is vannak ehhez ajánlataitok, látom itt Vörös Sándort, vagy éppen, hogy egy oktatásról is beszéljünk, Egressy Zoltánt is, Piszke papát. Szóval vannak olyan könyvek, amikhez simán hozzáférünk bármelyik könyvesboltban, online vagy személyesen is, és lehet vinni.
3: Abszolút, és hát nyilván ugye 30 napos kihívásról beszélünk, tehát 30 olyan mesét találnak majd az érdeklődők a weboldalon, ami az ajánlásunknak része. Néhányat kiemeltünk, és ráadásul olyanokat emeltünk ki, olyan szerzőket, akiknek gyermekkönyvük és felnőtt könyvük is van, és például lehet azt mondani a gyereknek, hogy na, akkor együtt olvassuk a Piszke papát, és aztán amikor egy fejezet után most te olvasod tovább mondjuk a madárkás meséknek a következő részét, akkor én meg melletted ülve olvasom mondjuk Egressy Zoltántól a Kettesével a lépcsőn című kortárs.
1: Az novellás kötet, ugye?
3: Igen, az egy novellás kötet, ráadásul ez pont, hogy novellás kötet nagyon szépen illeszkedhet időben is a mesekönyvhöz, tehát körülbelül tényleg ezt a 20-30 percet akkor ott egymás mellett tudjuk olvasni. Szerintem ez így könnyen beilleszthető a hétköznapokba is, hogy este tényleg egy közös piszkepapa után még van egy saját piszkepapa, és a szülőnek meg a novellás kötetből egy, és ugye a piszkepapát, akkor most már jó sokszor kimondtuk a nevét, tehát ez egy sorozat, mi most a madárkás meséket emeltük ki, vagy ebből lesz majd ajánló, de hát azért ez egy sorozat, tehát vannak tengeres mesék, házi kedvencekről vannak mesék, ott van az eredeti piszkepapa mesé is.
1: És hát Egressy remekül ír, úgyhogy gyereknek, felnőttnek egyaránt ajánlható. Abszolút.
3: Igen. Ez alapvetően el lehet mondani, hogy aki jól ír, az jól ír, bármit is ír. Ugye van az a mondás, Csukás Istvánnak a mondása, hogy gyerekkönyvet ugyanúgy kell írni, mint felnőtt könyvet, csak még sokkal jobban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jól tud gyerekkönyvet írni, akkor nyilván a felnőtt könyvvel sem lesz baja. Ez jutott eszembe hirtelen, hogy a Libri Irodalmi díjas szerzőnk mondta azt, hogy most ő arra fog vetemedni, hogy felnőtt könyvet ír, de hát nyilván Marék Veronikáról van szó, ő most erre vetemedik a nagyon sok tanáratos gyermekkönyv után. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, ami majd nekünk szól.
1: Egyébként pedig az sem igaz, hogy csak magyar szerzőktől magyar alapanyagot érdemes olvasni a gyereknek. Van egy olyan nézet persze, hogy Benedek Elek népmeséitől kezdve Vörös Sándor versein keresztül haladva, ugye Piszke papáig eljutva, azért van itt rengeteg magyar alapanyag, de hát az is magyar alapanyag, amit lefordítottak nagyon tehetséges, kiváló fordítók mondjuk angolból.
3: Persze, és szerintem fontos is az, hogy a gyerekeknek színes választékot mutassunk. Tehát mindenkinél más az érdeklődés. És amit még én észrevettem a saját gyerekeimen, hogy a bizonyos időközönként jelentősen megváltozik az érdeklődésük. És a ilyen változás időpontokban nagyon észnél kell lenni, mert ugye mondjuk ismer egy tematikát, példakedvéért maradjunk ennél a kutyusos könyvnél, vagy kutyusos sorozatnál, amit említettem, és ez tényleg, tehát, hogy példakedvéért maradjunk ennél a kutyusos könyvnél, amit vagy

0: meddig kell keresni, amíg újra megtaláljuk. Ez nekem abszolút meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy nem szeret olvasni, valójában még csak nem találta meg, hogy mit szeret olvasni, és ez felnőttekre ugyanúgy igaz, mint gyerekekre, csak mondjuk lehet, hogy felnőtt korban már kevésbé dinamikusan változik az ízlés, de hát simán lehet, hogy valaki felfedez valami újdonságot, saját magamból kiindulva, én a karácsonyi szünetben felfedeztem magamnak a hangos könyveket, és most falom, mondjuk így, ezt a formátumot.
1: De az csalás, mert hogy ott nem olvasol, ott hallgatod csupán.
0: Nem csalás. Olyan szempontból picit csalás, hogy ugye ha nem olvasom a papírkönyvet, akkor azért másra is tudok figyelni. Én mondjuk főzni szoktam mellette, meg egy új hobbimnak hódolok, hogy kötögetek. Ez most lehet, hogy nagyon nagymamásan hangzik, de végül is nagymama vagyok, tehát belefér.
1: Nagymama de... vagy?
0: Igen.
1: Basta. Gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, szóval
0: hogy vannak ilyen ízlésbeli változások, és ezeket így figyelemmel szerintem meg lehet találni. És hát azért hozok én még néhány olyan ajánlást, hogy mi az, amit a gyerekkel együtt lehet olvasni. J.K. Rowlingnak nyilván nem kell bemutatni a Harry Potter sorozatát, vagy a karácsonyi malacot, de azt nem tudom, hogy hányan tudják, hogy ő neki felnőtt könyvei is vannak. Például ott volt az első, az átmeneti üresedés című, hát társadalmi kérdéseket feszegető könyve, de álnéven, Robert Galbraith álnéven, ő komoly klasszikus krimiket ír, ami tényleg tehát teljesen hozza az angol klasszikus kriminek minden mutatóját, minden izgalmát. Én nagyon tudom ajánlani, hogy Robert Galbraithot olvassunk a gyerekeknek, vagy ó, Isten ments,
1: gyerekeknek olvassuk.
0: Harry Pottert olvassuk, bocsánat, mellettük, a gyerekek mellett mi olvassunk Cormoran Strike magánnyomozó eseteket.
1: Hasonlóan, egy kis krimi, tessék.
0: Egy kis krimi, de hozok még egy ilyen krimi szerzőt, akinél tényleg azt gondoltam, hogy úristen, ő ír gyerekeknek? Hát Jo Nesbøről van szó, vagy Jo Nesbøről, a sötét skandináv krimi abszolút királya, és az először megláttam a gyerekkönyv, hogy Jézus Mária, de hát Dr. Proctor Pukipora sorozat, hát valami elképesztően vicces, kisfiúknak szerintem igazán vicces, és aztán vissza fogjuk hallani a vicces mondásokat majd, amikor egymásnak
1: dobálják. Semmi, de majd amikor az óvónő behíve miatt.
0: Azt kell mondani, hogy te legalább olvasunk a gyerekkel, tehát, hogy és szórakoztatja, és újra fogja kérni ezeket.
1: A doktor proktorok hány éves kortól ajánlottak?
0: Fú, ezen most megfogtál, mert az én fiam is nagyon szerette, de nem emlékszem már, hogy pontosan hány éves volt, amikor ez nekünk a téma volt, de már iskolás volt.
1: Tehát hát már, úgy már egy fokkal iskolás. Könnyebb, ő legalább tudja már, hogy nem mindent kell kimondani azonnal.
0: Igen, hát mondjuk azért kimondták így is, de nem baj, szerintem azért vicces volt. De azt megint csak nem tudom, hogy Berg Juditról tudja valaki, hogy amellett, hogy a lengemeséket írta, a Rumini sorozatot írta, a három kis dínónak a történeteit neki köszönhetjük, de van neki is egy krimie, a Möbius akta, és ráadásul egy fantasztikusan izgalmas krimi. Juditra ráadásul lehet találkozni szerintem Budapesten, Magyarország szerte mindenféle könyvfesztiválokon, íróolvasó találkozókon, tehát érdemes majd rákérdezni a Rumini kérdések, a Rumini világalkotás mellett arra is, hogy na hát akkor mikor várhatjuk majd a következő krimiét, és egy fantasztikusan izgalmas pszichológiai kérdéseket fejtegető könyvet köszönhetünk neki, ez a Möbius akta.
1: Na jó, hát a lényeg az, hogy kihívás vagy sem, de olvasás, olvasás és olvasás. Mi mindig ezt ajánljuk, és hát itt van a Libri Mininek a 30 napos kihívása, amivel kezdtük, és ami igazán arról szól, hogy legalább ebben a 30 napban próbáljunk meg minden nap mesét olvasni, és aztán, ha rászoktunk, talán úgy is megy tovább ennélkül
0: is. Akkor úgy is megy. Uh-huh. A Libri Mininek most már van egy saját Facebook csoportja is, ezt javaslom, hogy nézzék meg a szülők, nagyszülők, mert itt állandóan lesznek újabb és újabb ajánlatok, ahol egy kis betekintést is kaphatnak az adott történetbe, könyvbe, és talán könnyebb a

0: akkor megtalálni a következő kedvencet.
1: Orsi, köszönöm szépen. Ludvigorsaját hallották, a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatóját, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mit ajánl ezen a héten. Például a Libri Minit kattintsák és nézzék meg, hogy ott mik vannak. Orsi, köszönöm még egyszer.
0: Én nagyon köszönöm. Ja.
1: Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet, ez volt mára a Kultúra, jövünk holnap is, a mai műsor Szabó Berti szerkesztette, én pedig Róna Jegon vagyok. Viszonthallásra!

0: óra a Spirit FM-en.
1: Következő beszélgetésünket Kocsis Gergely Ászai-díjas színművésszel folytatjuk le, már amennyire lefolytat az emberei beszélgetést. Örülök, hogy itt vagy, szervusz, és hát egyúttal megjegyzem, hogy hát gyakorlatilag te a Katona József Színház egyik oszlopa vagy. Tehát ha arrébb lépsz, összedől a színház. Ott vagy 99 óta, nem?
2: Igen, 99 óta, 27 éve.
1: Hú, micsoda időket láttál. Hát de tényleg, hát azért az a színház is változott, a színjátszás is. Talán mi is változtunk ez alatt a bő negyed század alatt.
2: Nem beszélve a körülményeink állandó változásáról.
1: Hát ugye, más most a Katona, mint akkor volt, amikor oda szerződtél?
2: Hát természetesen más. Amikor én oda szerződtem, Zsámbéki Gábor igazgatta még bőségesen a színházat. És hát nyilván másnak is láttam, mert egy fiatal csitriként csak egy hatalmas megtiszteltetés felhőjében úsztam évekig. Aztán, ahogy idősödtem, egyre változott a színház is, meg én is, és hát most meg már én vagyok, ahogy nagyon kedvesen az imént mondta, hogy az egyik oszlop. Talán nem szerénytelen azt mondani, hogy valóban legalábbis egy téglácska vagyok az egészben. Most már én vagyok az egyik öreg. Ez már önmagában egy elég markáns változás, így 27 év alatt.
1: Igen, az embert így meglepi, amikor így szembe jön ez vele. Igen. Mondjuk voltak itt olyan szerepek, amiket, akik a Katonában járnak, hosszan emlegettek, a Platonov például, amit igen. Székely Kriszta rendezett, de hát Gotár is rendezett jó néhány olyan előadást, ahol feltűnt az, hogy hét, Kocsis Gergely milyen jó. És szerintem ezek egy színész pályáján iszonyú fontos pontok, tehát amire úgy lehet kötni és visszaemlékezni. De amit a közönség annak gondol, az biztos, hogy ugyanaz, mint amit a színész is annak lát. Tehát te például ezt hogy éled meg?
2: Hát nem minden esetben, mert nem mindig feltétlenül az válik kultikussá, vagy nagy közönség sikerré, amit az ember belülről feltétlenül szakmailag kilométerkőként megjegyez magában. Tehát volt olyan példa, amikor úgy éreztem, hogy mondjuk művészileg egy szintlépést sikerült elérni, de mondjuk ez nem csapódott le egy hosszú szériában. Tehát ilyen ambivalenciák előfordulnak.
1: Tanítasz is színészmesterséget. Mit lehet ebből ténylegesen megtanítani? Mondjuk bárkinek, aki nem is kirobbanóan erre született tehetség.
2: Erről hosszú disszertációkat lehetne írni, akár eredménytelenül is, tehát nem tudom, hogy mik az időkeretek, de az ember mondja, ahol éri, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. A tanítás valami olyasmire kényszeríti az embert, hogy a saját munkáját is analitikusabban figyelje, pont azért, hogy meg tudja fogalmazni azokat a dolgokat, amiket egy délelőtti próbán átél színészként, azokat esetleg délután a tanítványainak meg kell próbálni, artikulálni. És a tanítás az mindenképpen... Ennyit el tudok mondani, a tanítás az a színészi állapotot, hogy úgy mondjam, megemeli egy kicsit, vagy legalábbis koncentráltabbá, vagy tudatosabbá teszi. Igyekezni kell nem ízlést tanítani, és nem saját művészetünket erőltetni, hanem azokat a megfigyeléseket, amikben az ember biztos, azokat a működési mechanizmusokat igyekezni átadni és tanácsolgatni, és hát főként hagyni, hogy a növendékek lehetőleg saját maguk jöjjenek rá a saját működésükre, mert különben csak epigonok vagy majmolókká válnak. Hát nagyon óvatosan kell csinálni az egészet.
1: Minden esetre egy stílusvizsgára elküldeném őket, nézzék meg a rendezői munkádat, méghozzá Csengetett Milordot, mert hogy hát az azt hozza, amit ettől elvár az ember, és mégis megvan a saját íze. Úgyhogy ahhoz gratulálok például.
2: Köszönöm.
1: Az egy új szín neked, nem?
2: Ez mindenképpen egy új szín. Hogyne. Új szín és nagy vállalás, és nagy aggodalommal fogtam bele, hogy egy ilyen érzékeny ügyet hogy lehet mégis, hogy úgy mondjam, kisajátítani, és nem pedig valami vacak riméket csinálni belőle. Remélem, hogy sikerült. Egyelőre úgy tűnik, hogy töretlen sikerrel megy az előadás.
1: Ja nem, hát azt az Orlaiék addig játsszák, ameddig kedvük szottyanra.
2: Hát meglátjuk, reméljük.
1: Tehát én azt tudom, hogy ennek a műfajnak, magának, az angol humornak, meg a Csengetett Milordnak megvan a maga tömegbázisa, nagyon komoly tömegbázisa Magyarországon. Igen, ráadásul igen, ez igen, az igen. Előadás, ez meg jó. Tehát, hogy azt kapod, amit vársz, és ez nem teszi közhelyessé. És ez szerintem ez nagyon jó. Úgyhogy gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Te magad rajongó voltál?
2: Én egy átlag kedves fogyasztó voltam, tehát azért a rajongó szintet nem léptem meg. De ha elém került kapcsolgatás közben, akkor valahogy így mindig nagy kedvel néztem. De nem hahotáztam rajta soha, hanem inkább így, hogy mondjam, bele olyan kicsit irigykedtem őszintén szólva arra a társadalmi és arra a furcsa akkolmelek felépítésre, ami abban a házban zajlott. Noha tudom, hogy az egész társadalmi feszültségeket penget, de mégis valahogy irigykedtem arra az életre.
1: Hát ezek nagyon angolok.
2: Igen.
1: A minden jó és rosszával a dolognak.
2: Minden jó és rosszával. Lehetséges, hogy a kulturáltság a minden szinten, még a hamis kulturáltság is, de nem tudom, talán az vonzott benne.
1: Az Üvegház viszont ezért kerestünk eredetileg, Asher Tamás rendezte, és igen. Áprilisban volt a bemutatója.
2: Igen.
1: És hát nem játszátok olyan régóta, hogy ne mondhassuk el a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy menni kell megnézni, mert hogy ez igen. Egy friss bemutató a Kamrában.
2: Így van.
1: Ez is angol. Ugye Harold Pinter darabja,
2: igen.
1: Munkás világ Angliában.
2: Igen.
1: De ez egy bocsáss meg, csak annyit akarok hozzátenni, hogy ez egy nagyon speciális korban játszódik. Nagyon, nagyon éles világot hoz, nem kifejezetten Anglia a lényege.
2: Nem, semmiképpen nem Anglia a lényege. Érdekes módon ezt 58-ban írta a Pinter, tehát azt hiszem a második jelentősebb darabja, és aztán beletette egy fiókba, és aztán 1980-ban mutatta be, tehát 20-valahány évvel később, és azt írja róla, hogy azért tettem el, mert csak egy fantáziának találtam, de aztán alájött a világ, vagy valami ilyesmi. Tehát azért a világ utolérte. Mert azért ez egy abszurdnak nevezhető színdarab, abszurd és rejtélyes és megfoghatatlan és indokolhatatlan és irracionális helyzetekkel, és valószínűleg a Pinter azt mondta, hogy ez túlzás, és aztán eltelt valahány év, és valósággá vált az abszurd. Nem beszélve arról azóta is eltelt sok-sok évről, tehát ma már ez teljesen a valóságnak látszik, sajnos.
1: Hogy mennyire abszurd az valójában, ugye egy nagyon fura dolog, mert hogy itt számokkal jelölt betegekkel kezdődik igen. Ez a történet. Ez igen, a 20. Igen. Század történelméből sajnos ismerős.
2: Sajnos ezt már nem mondhatjuk abszurdnak, igen.
1: És akkor innentől kezdve megyünk el valami olyan világba, ami annyira nem megfogható, kicsit ilyen bizarr, kicsit síkos talaj, ami mozgunk igen. Majd.
2: Hát igen. Hát igen, itt hát tulajdonképpen az arrogáns hatalom kíméletlensége rajzolódik ki, amely hatalom már a saját hazugságaiból se talál ki. És ez persze nevezhetjük abszurdnak, bár nem klasszikusan abszurdnak, tehát ezért itt vannak okozatok, tehát nem egy UNESCO, vagy nem egy Beckett, vagy nem tudom mi. Tehát mindennek megvan a háttérben a titkos eredője, csak mind-mind titkos marad, és a felszínen meg emberek egy elég konkrét hierarchiában oldottan beszélgetnek egymással, holott mindegyiknek van valami titkos ambíciója, ami aztán a feltartóztathatatlan, ezzel talán nem lövöm el az előadást, ami hát aztán a végül is a feltartóztathatatlan katasztrófába vezet.
1: Ez egy friss, igen. Ez egy friss fordítás, Hamvai Kornél fordította.
2: Igen, Hamvai Kornél csodálatos, szigorú fordítása, ezt ő maga mondja, hogy szigorú, mert minden egyes szótagon elidőzött, és halatlan szellemes, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuperul visszaadja a Pinter egyik legkomolyabb értékét, ami nem más, mint a dialógus technika. Tehát egyszerűen brilliáns. Brilliánsan beszélnek el egymás mellett ezek az alakok, és szórakoztatóan.
1: Ezt ismerjük. Ezt az egymás mellett elbeszélést, ezt kiválóan ismerjük ebben az országban. Asher Tamás rendezése tehát a Kamrában. Azt jól mondom, bár itt azért sok viszonylag egyenrangú szerep van, hogy azért igen. Ez neked egy főszereped? Ruth szerepe?
2: Hát igen, azt hiszem, hogy ez főszerep.
1: Legalábbis szereted?
2: Én hajolok meg, és én vagyok ennek a szörnyű intézménynek, a rejtélyes intézménynek az igazgatója.
1: Szörnyű beszédekre készülve. Nagyon, igen.
2: Nagyon szeretem, igen.
1: Mészáros Bélával, Pásztor Dániellel, Páros Hannával, Vizi Dáviddal, Béles Bencével és Elek Ferenccel játszátok. És hát igen. Annyi mindenről beszéltünk, és még egy csomó mindenről beszélnék, de ebben a keretben most ez fér be, az Üvegház című darabot ajánlottuk. Asher rendezését a Kamrában, Kocsis Gergelyel. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt ma a Kultúra sok-sok színházzal, ez ma így alakult. Menjenek színházba, az remek szórakozás, és hát azon túl is remek. Úgyhogy ezt javasoljuk, és ezt kívánjuk. A mai szerkesztő Cserdi Zsolttal együtt, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jégonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jégon.
1: Folytatjuk a Kultúrát. Savanyú Gergely színművész, a Szidosz elnöke a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na mostanában sokat fognak téged kérdezni, azt gondolom, a színházi világról, mert hogy a színházi dolgozók szakszervezete ez a Szidosz, és hát nektek azért most van dolgotok, meg véleményformálási lehetőségetek is, itt az egész szakma forrong. Mennyire látjátok ezt, hogy valami alakul?
3: Hát nagyon látjuk, hogy valami alakul, sőt valóban alakul is több minden. Én azt mondom, hogy nagyon komoly, jó értelembe vett zsizsgés indult el a színházi szakmában, a különböző ernyős szervezetek között is. Ennek egy nagyon jó példája az, hogy több háttér szervezet összeállt, és egy nagy koncepciót kívánunk letenni a minisztérium asztalára. Meg persze ezzel együtt jár az is, hogy mi magunk is megpróbáljuk újra pozícionálni a színházi szakszervezet létét, egyáltalán formáját, ugyanis nagyon sokáig ellenállt a kulturális kormányzat, hát nem sokáig a rendszerváltás óta, például annak, hogy legyen egy színházi kamara, nem feltétlenül színész, egy színházi kamara, ami meg tud határozni olyan sarokpontokat, amiket nem lehet átlépni, vagy amilyen keretek között mozognia kéne ennek a szakmának, például meghatározva azt, legegyszerűbb példa, hogy ki a színész. Mert mostanában, aki az utcáról besétál egy castingra, és bekerül egy félig meddig fél reality showba, az alá már kírják, hogy színész, na ez nagyon nincs jól így.
1: Hát esetleg még azt írják ki, hogy valamely tévécsatorna sztárja. És hát hogy az ember összeveti azzal, hogy és ugyanabban a filmben szerepel az ismert nagy művész is, és nem ráírták ezt, hanem valóban a celebre, aki benne van a sorozatban. Igen, ez egy nagyon fura dolog. Ebben nagyon nehéz lesz rendet rakni, mert közben meg Tordi Gézától nagyon sokáig és hosszan lehet sorolni azokat az embereket, akik óriási művészek voltak, mindenfajta ezt igazoló papír nélkül.
3: Persze, hát ennek meg kell találni azt a formáját, amiben tudunk dolgozni, vagy amit elkezdhetünk kidolgozni. Senkit nem szabad kirekeszteni. Természetesen, ha a tehetsége megvan, de akkor is kell egy olyan rendszer, ami egyébként a világ nagy részén működik. Tehát az, hogy Magyarországon csak azért, hogy spóroljanak intézmények, vagy akár filmek, teljesen sok esetben alkalmatlan, inkább ezt mondom, sok esetben alkalmatlan embereket szippantanak be erre a pályára, az nem feltétlenül jó, és akkor tisztelet a kivételnek.
1: Jó, hát ezzel mondom, lesz dolgotok, és hát ebben nagyon nehéz is lesz tisztán rendet rakni, de ennek ne kiveselkedtek, kíváncsian várom az eredményét. Itt van a közszínházak és a Függetlenek közötti helyzeti különbség, amit szintén nyilván valamilyen módon fel kell oldani, és bár mostanában rengeteget beszélünk a pénzről, de ez sem csak a pénzről szól.
3: Nem csak a pénzről szól, nyilván el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy az államnak meddig terjed a felelőssége, például a jelenlegi magyar színházi rendszer fenntartásában. Mert nyilván az sem túl jó dolog, hogy a Függetlenek ébérért dolgoznak, vagy ha egyáltalán kapnak-e ébért, mert sok esetben tudok olyat, hogy ő maga díszletezik, mármint hogy a színész, aki egyébként létrehozta az előadást, meg ő árulja a jegyet, ő is szedi, majd aztán a saját jelmezeibe bújva pár kollégájával együtt előad valamit, és a bérleti díjat el is vitte már a bevétel. Vagy a kőszínházi struktúra mennyire fenntartható, hiszen az, hogy ennyi színház van, és az állam és az önkormányzatok, mint fenntartó, megszabják azt, hogy mekkora előadásszámban kell működnie ezeknek az intézményeknek, amit természetesen, hogy egy-két igazgató mutassa, hogy ő nagyon is dolgozik, jócskán túl teljesít, ez bizony már megint szakszervezeti térre tereli át a beszélgetésünk vonalát, mert ez a munkavállalók kizsákmányolása, kihasználása, és nem véletlen az, hogy rengeteg színész kollega hagyja ott a kőszínházi rendszert, és ami ennél sokkal súlyosabb, hogy hány műszaki kollega hagyja ott a kőszínházi rendszert, gyakorlatilag utcán lefkehálóval vadásszák már a díszítőket, ami komoly baleset veszélyt okozhat, hiszen a színházi háttérszakmákban dolgozóknak azon túl, hogy a saját szakterületükön nagyon jónak kell lenni, tehát nagyon jó lakatosnak kell lenni, nagyon jó villanyszerelőnek kell lenni, ezen túl egy speciális tudással is rendelkeznie kell, hogy a nagyon jó lakatosságát hogy tudja mondjuk egy nagyon különleges színházi díszlet megalkotásában alkalmazni.
1: Bizony, és hát néha még ötletek is kellenek, mert ugye van egy díszlettervező, de nem ő fogja kivitelezni, tehát hogyan lesz az úgy, ahogyan lennie kell mégis. És nagyon jó, hogy átterelted erre a beszélgetést, mert például június 3-án a Víg Színházban egy nagyszabású jótékonysági gálaestet terveztek rendezni a nehéz helyzetbe került, sokszor egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatásáért. Tehát itt a színészek a kollégáikért, a kellékesekért, az ügyelőkért, a súgókért, díszítőkért, nem is tudom, a különböző tárakban dolgozókért emelik fel a szavukat és lépnek színpadra.
3: Így van, ez június 3-án lesz, ahogy te is mondtad, a Víg Színházban este 7 órakor, ez már a 9. ilyen gála estünk, és a második a Víg Színházban. Tavaly vittük át ezt a Víg Színházba, és tavaly teltház mellett sikerült ezt a programot lebonyolítanunk, és 6,5 millió forintot sikerült összegyűjteni, hiszen a Víg Színház az este teljes bevételét átutalja a szakszervezet Segítsünk alapítványa részére. Ez az alapítvány, ami a háttérdolgozók segítését szolgálja. Gyakorlatilag ebből tudunk segélyezni azoknak a kollégáknak, akik valamilyen oknál fogva már nem képesek dolgozni a színházban, de a színház volt az életük.
1: És hát igen, a színház volt az életük, és nyilván ilyen módon a színház lehet a jövőjük, hogyha kapnak támogatást, még akkor is, hogyha nem a munkahelyük. Itt valamit kitaláltatok, ami különlegesé teszi ezt az estét, hogy ne csak egy egyszerű különféle produkciókat és műfajokat felsorakoztató este legyen, hanem családi est lesz, ugye?
3: Bizony, mégpedig testvérpárok, férjek, feleségek, illetve van úgy, hogy egy teljes család a színpadra lép.
1: Szülők, gyerekek és mindenki?
3: Szülők, gyerekek, mindenki. Így van, hát más nem mondja, Papa Dimitriu Atina jön a Trokán lányokkal, Annával és Nórával, tehát hogy ott egy szinte teljes családi felvonulást fogunk látni, de Makranci Zalán fog jönni Szinetár Dórával, vagy az Ágoston testvérek, Ágoston Kati és Ágoston Péter, és az is egy különlegessége lesz ennek az estének, amivel már tavaly megpróbálkoztunk, de idén úgy látszik, hogy egy kicsit jobban vették a mi felszólításunkat a színházigazgatók, tehát a munkáltatók, hogy a színi direktorok is színpadra fognak lépni, mégpedig kerestünk hosszas levéltári kutakodásokkal különböző színházi apró hirdetéseket, ahol különböző műszaki kollégákat kerestek. Na, érdemes lesz azt végighallgatni, hogy az elmúlt mondjuk 100 évben hogy változtak ezek a hirdetések, meg hogy mikkel próbálkoztak a különböző színházak.
1: Meg hát micsoda munkakörök voltak, és mik maradtak belőlük. Érdekes, június 3-a Vígszínház, van fővédnöke az eseménynek, Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely, van háziasszonya Peller Anna, és van rendezője is, igaz?
3: Így van, Peller Károly lesz a rendezője.
1: Na ez nem is családi vonal, látod?
3: Hát nem, éppen hogy nem. Ők nem rokonok, maximum névrokonok Peller Annával.
1: Soha nem fogják lemosni magukról, azt ők is tudják már szerintem hosszú évek óta.
3: Hálásak vagyunk, mert az Anna tavaly is elvállalta, és egy óriási show csapott, tehát ő rendkívül jó, hát showwoman, talán ez a jó kifejezés rá, és valóban a fővárosi önkormányzat mellénk állt, Karácsony Gergely főpolgármester tavaly is elvállalta már a fővédnökséget, idén pedig már el is tud jönni, legalábbis jelenlegi információink szerint. Tavaly még a fővédnökeink sorában köszönhettük a kulturális kormányzatot is, ez most nem azért van, mert nem kértük volna őket föl, hanem pontosabban azért van, mert nem kértük őket föl, mert nem tudtuk még, hogy kit kell felkérni, amikor a rendezvényt elkezdtük szervezni, de biztos vagyok benne, hogy a kulturális kormányzatot is képviselni fogja valaki, és tudom azt, hogy mellénk fognak állni. Szóval egy nagy-nagy összefogás, az egész szakma összefog a háttérdolgozókért, ez fog történni június 3-án.
1: Jegyek a Vígszínházban, meg online a szokásos módon, gondolom. A Szídosz elnökét hallották, Savanyú Gergelyt, akivel ugye arról beszélgettünk, hogy milyen állapotban van a szakma, és a benne dolgozókat mi foglalkoztatja, meg erről a bizonyos jótékonysági gálaestről június 3-án. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, szia!
1: Szia, szia!
0: Kultóra a Spirit FM-en. Spirit
1: FM-en. Folytatva a kultúrát, a vendégünk Eldézsi Zoltán, televíziós újságíró kollégánk és barátom talán, szervusz Zoli, örülök, szervusz, hogy itt vagy. És hát valami olyanba vágtad a fejszét, amit még nem csináltál, de ez miért legyen akadály? Könyvet már írtál, méghozzá két portrékötetet, nem is akármilyen sikerül, az egyik a Korda házaspárról, leginkább Korda Gyuriról szólt, a másik Szikora Robertről, de egy regény az egészen más, igaz?
4: Abszolút, ilyet valóban nem csináltam még soha, ez egy bűnügyi regény, vagy magyarul krimi, amit most írtam. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert eszem ágában nem volt krimit írni. Pontosabban nem is, valahogy nem ugrott be, pedig szeretem olvasni a krimiket. És aztán mentünk Kisvárdára forgatni Bódi László Cipő Hajdani gimnáziumába, és az ő egyik gyermekkori barátja Zajác Zoltán, ő az egyik legfelkapottabb krimiíró ma Magyarországon, és egy kocsival mentünk le. És Kisvárdára jó 4 óra az út innen. És 4 órán keresztül győzködött arról, hogy írj már te is egy krimit, hát nem olyan bonyolult, az biztos kékfényes riporter is voltál, rengeteg élményed van, próbáld meg.
1: Ez, kékfényes, tett helyes, hát együtt csináltuk.
4: Hát mind a kettő voltam, így van, ugye kékfény még odaállt az MTV-ben, és a tett hely, amelynek ugye te voltál a műsorvezetője, az pedig itt az archívben.
1: Azok a régi szép idők, ugye?
4: Bizony. Sose felejtem el azt a konfodat, amikor a Matuska Szilveszterről volt szó, hogy hogyan robbantotta fel a viaduktot, és úgy kezdett szó szerint a konfot, hogy nem tudom hány esztendővel ezelőtt ezekben az órákban már bőven fűtötték annak a mozdonynak a kazánját, amely azután lezuhant a viaduktról 3 órával később.
1: Ilyet mondtam?
4: Ilyet mondtál. Gyakorlatilag szó
1: szerint.
4: Ez
1: nekem nincs meg. Na jó, de...
4: jó riport volt egyébként.
1: De ez neked elképesztő memóriád. Ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztál a naplóban is, ami a múlt. Amihez nem csak az kell, hogy az érdekeljen, hanem hogy eszedbe jussanak analógiák, történetről történet, tárgyról tárgy. Tehát, hogy valahogy benned ezek a dolgok rögzülnek. Ennek a krimiben van valami nyoma?
4: Azt hiszem, hogy igen, mert sok olyan kiszólás van benne, ami valamire utal. Tehát amikor írtam, és akkor eszembe jutott, hogy ó, basszus, akkor ez Marian Kozma, ugye? És akkor bele tudtam hozni, vagy tehát, hogy valóban voltak olyanok, amikor a sztorit valamilyen szinten elősegítette valami olyan emléktöredék, és ezt jól veszed észre, hogy rengeteg lényegtelen dolog ragad meg az én agyamban. Tehát, hogy hogyan kell deriválni, azt nem tudom, soha életemben nem tudtam megtanulni, de azt, hogy a Leglegleg című műsorban Rózsa György mit mondott 82-ben, az valószínűleg meg lenne. És...
1: mit mondott?
4: Hát például volt egy olyan jelenet, azt sose felejtem el, amikor egy hölgy azzal jelentkezett, hogy ő elhúz egy vagont a fogával. Ez nem az, másik volt a fogas, ő a vállára akasztják a kötelet, és ő elhúzza a vasúti vagont, és akkor néztük otthon az ismétlést az M3 csatornán édesanyámmal, és ez egy 85-ös bejátszás volt, tehát 40 évvel korábbi, és azt mondtam anyának, hogy most mindjárt azt fogja kérdezni tőle a műsorvezető, hogy ugye akkor magával nem mennek szemtelenkedni a férfiak a munkahelyen, és a hölgy azt fogja válaszolni, hogy azt én nem nagyon szeretném elérni. És ez történt. Tehát ez egy teljesen fölösleges tudás, de ezek tényleg így megragadnak az én
1: viszont
4: agyamban.
1: Ezekből kiváló riportok szoktak születni. Tehát, hogy ez, mert hogy például megtalálni ezt a hölgyet, azt 40 évvel később, ezek izgalmas helyzetek. Na, abszolút. Ezek mind zárójelesek, amikről én kérdezlek, mert hogy igazából nem ezért jöttél, hanem a Halál a lakókocsiban című könyvről beszélgetnénk. Ezt én meg is mutatom a kamera felé, így néz ki, és annyira friss, hogy szerintem az elsők egyike vagyok, aki kézben tartom. Megtisztelő, köszönöm.
4: Abszolút, ez olyannyira, hogy ezt ma hoztam el a raktárról, na, tehát ugye. Most szállították föl Budapestre.
1: Hogy igen. Készül a krimi?
4: Most már többet tudok, mint amikor ezt írtam, mert azóta beiratkoztam egy krimi íróiskolába, és ahol egy másik népszerű magyar krimi szerző, Szlavicsek Judit a tanárnő, ma is, mikor itt végzünk, este 6-kor majd újabb óránk lesz 2 órában. De hogy ez úgy készült ez a krimi, hogy ugye én nyaranta lakókocsiban lakom a Balaton partján egy kempingben.
1: Ez most is így van?
4: Ez most is így van, illetve még nincs, de így lesz.
1: Jó, hát nem az évszakra, hanem az évekre gondoltam.
4: Abszolút.
1: Igen.
4: Ez gyakorlatilag most már több mint egy évtizede így zajlik. És akkor elkezdtem ott figyelni az embereket. Ha már Zaját Zoli meggyőzött, hogy legyen krimi, hogy kiből lenne jó gyilkos, kiből lenne jó áldozat, és akkor az egész közeget elképzeltem, egy nyár végébe belehelyeztem, amikor már csak kevesen vannak a kempingben, és bármelyik lehet gyilkos, és bármelyik
1: kevés
4: lehet áldozat.
1: Kevés túlélő van már a kempingben.
4: Igen. És akkor hát van olyan ebben a regényben valóban, aki nem éli túl a regény 17. oldalát.
1: Kivel ellenőrizteti a krimiíró ez esetben te, hogy stimmel-e minden? Mert ez kulcskérdés, tehát ha én olvasom, és valamire a végén rájövök, hogy ott az nem egyezett, tehát itt van egy logikai bukfenc, akkor az egész könyv elveszti a varázsát, az illúzióját, hiteltelen.
4: Ez így van. Erre mondta Moldova György, hogy mi van akkor, ha téged meghívnak egy vacsorára, és az asztal roskodozik a szebbnél szebb cuccoktól minden finomság, és az asztal végén egy pici tányérban ott van egy egészen kicsi darab ürülék. Van kedved vacsorázni? Na, én próbáltam ezeket az ürülékeket elfelejteni valahogy, és egyrészt Zaját Zoltán olvast el szakmai krimiszerzői szemmel, volt is tanácsa, ő talált egy logikai bukfencet a már kész könyvben, azt átírtam utána, de szerintem így még izgalmasabb is lett. Azon kívül a Spirit kiadó lektorai tényleg olyanokat észrevettek, hogy amit én nem vettem volna észre, hogy a képen, jó, mert nagyon jó képek vannak benne, nem tudom, balra néz a kutyának a feje, a szövegben pedig azt írom, hogy és a kutyus éppen jobbra bámult, tehát, hogy ilyen egészen apró dolgokat is kijavítottak benne, vagy kijavítattak velem benne. És hát azon kívül pedig van egy adásrendező kollégám, a Milic Józsi Budaörsön, mert ott szoktam sportot közvetíteni.
1: Kézilabda?
4: Elsősorban kézilabdát, ugye ott NB1-es a női meg a férfi kézilabda csapat is, és a Józsi végig olvasta, és ő is talált egy-két hibát. Úgyhogy én most már remélem, hogy viszonylag kevés hiba van benne.
1: Mit tanulsz? Most, hogy írtál egy könyvet, mondhatnál azt, hogy itt kész vagyok. Hát tudtam írni egy krimit, mit akarok én még tanulni? Szlavicsek Juditot említetted, ő valóban az egyik legnépszerűbb szerző. Van, mit tanít?
4: Nagyon sok mindent tanít, tehát egészen onnantól kezdve, hogy milyen műfajai vannak a kriminek, tehát a kózitól a skandináv típusúig, tehát a legkönnyedebbtől a legsötétebbig, azon kívül milyen a személyisége a jó gyilkosnak, milyen hülyén hangzik, a jó gyilkosnak, milyen a személyisége a jó nyomozónak, hogyan kell a vörös heringeket elrejteni, a vörös hering az a félrevezető nyom, amire azt hiszi az olvasó, hogy hopp, már tudom ki a gyilkos, aztán 10 oldal múlva kiderül, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ő fölrajzolta nekünk azt a térképet, ami alapján, vagy folyamat ábrát, ami alapján meg kell írni egy krimit. És az a helyzet, hogy én ezt ösztönösen gyakorlatilag így csináltam, tehát így utólag azt mondom, hogy a sémáim azok nem voltak rosszak, de nyilván ennek a következő könyve, a Halál a színházban, az még kevesebb hibával fog rendelkezni.
1: Ezek szerint ez egy sorozat lesz?
4: Mindenképpen sorozatot szeretnék belőle faragni, mert szerintem úgy jó, hogyha a krimiben van egy olyan szereplőd, akit felépítesz. Ebben is van olyan, aki itt kvázi bemutatkozik, és terveim szerint a következő részben már a rendőrség beépített embere, az azt követő részben pedig már ő a főnyomozó. Tehát egyfajta metaívet szeretnék felrajzolni az én nyomozómnak. De hogy igen, tehát Halál a lakókocsiban, Halál a színházban, zárójel újból ölt a lehelkürtje, szerintem ez egy elég jó.
1: Jaj.
4: Elég jó cím, így 2000 év után.
1: Lehelkürtje, hazamész Jászságban.
4: Persze, hát én Jászberényi gyerek vagyok, úgyhogy a lehelkürtje mondája az kell, hogy jöjjön, és utána a Halál a múltban, ez a három, amit eddig kitaláltam, és a negyedik lenne a Halál az érettségi találkozón, de hát ugye ehhez sok minden kell, legfőképpen idő, hogy ezek megíródjanak.
1: Gyorsan írsz?
4: Ha nincs munkám, akkor nagyon. De az a baj, vagy hát nem az a baj, ez nem panasz, sőt, ez nagyon jó, hogy az utóbbi időben rengeteg féle munkát csináltam. Ugye főállásban a Heti Naplót, a Schwábi Andrissal, mellékállásban a Hazahúzót, megint mellékállásban Budaörsöt Sportot közvetítettem, megint mellékállásban műsorokat vezettem a helyszínen, és írtam. Tehát így azért viszonylag neked nem kell elmondanom, milyen, amikor az ember 100 felé szakad. Így nehéz volt, de hogyha van lehetőségem arra, hogy leüljek és írjak, és mondjuk 2 napig nincs semmi más dolgom, akkor én például a Szikora könyvnél ott 2 nap alatt írtam azt hiszem 80 oldalt. Tehát, hogy ott akkor
1: az mennyiség?
4: Az
1: nagyon komoly.
4: Azaz.
1: Jó, hát a kempingben nyáron, hogyha nem az áldozatokat és a tetteseket kergeted, akkor lehet, hogy lesz időd.
4: Az klasszikus és a legjobb hely, tehát erre, mert hogy az én lakókocsim előtt van egy elősátor, és ha éppen nincs 40 fok, mostanában sajnos általában az van nyáron, akkor oda remekül ki lehet ülni egy laptoppal, és bármit lehet
1: nem
4: írni.
1: Nem zavar a környezet? Ott azért elég nyüzsi van nyáron.
4: Egyáltalán nem zavar, sőt, még az se zavar, hogyha közben leszólítanak, és megkérdezik, mert ugye ez olyan kemping, itt 120 lakókocsis él együtt, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát van olyan, amikor én nyugodtan pötyögök ott, és akkor elmegy mellettem, nem tudom, az Árpi Győrből, és akkor beszól, hogy az Zolikám, nincs lefőve kávéd véletlenül, és akkor leültetem, és iszunk.
1: És emlékszel a mondatra, amit félbe hagytál? Ilyenkor?
4: Általában igen, a mondatokra szoktam emlékezni, olyan van, hogy a sztorira nem emlékszem. Tehát, hogy volt olyan ennél a könyvnél is, amikor megálltam egy pár hétre, mert írtam a Szikorát közben, és akkor néztem, hogy atyavilág, most mit is akartam ide? Tehát, hogy itt most kit fog kérdezni?
1: Ezek szerint nem cetlizel.
4: Most már igen. Tehát, hogy pont emiatt van, tehát a Halál a színházbannak, a majdan megírandónak, annak gyakorlatilag már egy ilyen majdnem 20 oldalas előképe megvan, amiben csak az van, hogy ki mikor jön be, ki mikor mit fog mondani, tehát gyakorlatilag egy ilyen tartalomjegyzék, egy ilyen sorvezető ott már van, hogy ne felejtsem el, hogy itt konkrétan azt felejtettem, hogy mi a gyilkosság
1: ez
4: motivációja.
1: Ez munka vagy játék?
4: Ez de játék.
1: Ahogy így nézlek, ezt a baromira élvezed, abszolút. És egyáltalán nem úgy állsz hozzá, és akkor most meg kell írnom a következő kötetet.
4: Tudod, hogy miért nem? Mert van az a régi mondás, hogy amikor az ember már nem tud focizni, mert kiöregedett, akkor keresni kell valami mást, amiben megvalósítja önmagát. Van, aki elkezd horgászni, van, aki vitorlázni megy, van, aki főzőcskézik. Én úgy látszik, hogy grafomán emberként az írásban találtam meg azt, amiben azt érzem, hogy még tudok valami olyat csinálni, ami miatt fontosnak érezhetem magam.
1: Hát eddig sikeres ez a kísérlet, úgyhogy gratulálok hozzá, és hát ehhez is, hogy megjelent a Halál a lakókocsiban, is hasonló sikereket kívánok, mint az első két kötetethez.
4: Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy megveszik annyian, hogy kelljen a következő kötet.
1: Figyó, ezt én most visszaadom neked, hogy dedikáld.
4: Ja.
1: És köszönöm szépen. Azt is, meg a könyvet is. Eldézsi Zoltán volt a vendégünk, és a kultúra ezzel ér ma véget. Örülök, hogy velünk tartottak ma is, tegyék ezt holnap is. Minden jót, viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a kultúrát látják és hallják, hogyha YouTube-on néznek és követnek bennünket, akkor láthatják is, hogy a mai műsorban személyesen fogadunk egy vendéget itt rögtön az elején. Szabó Betty a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, az első vendég pedig Szapanos Anett, azaz Annett.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket.
1: Örülök, hogy itt vagy. Mutatok egy könyvet a nézőknek, a hallgatóknak, nem tudom megmutatni, ők magukra vessenek, hogy csak hallanak minket. Az a címe, hogy Rabmadár, Annett a szerzője, szóval Annett.
5: Így van.
1: De minek az álnév, hogyha vállalod a sajátodat?
5: Ennek egészen egyszerű technikai akó volt. Szerintem az van, hogy Magyarországon nehéz magyar névvel eladni egy könyvet. Különösen akkor, hogyha ilyen kicsit úgymond extra neve van valakinek, mint a Szappanyos. Tehát ez egy ilyen, meghallják is, hogy mi van, fura ez az egész. És hosszú is egyébként, úgyhogy így a keresztnevemmel játszottam egy kicsit.
1: Első kötetes, fantasy szerző, nem vékony könyvvel, magyar író. Szóval itt vannak hátrányok mondhatni lehet, de a fantasy az például éppen, hogy előny, mert az most óriási divat.
5: Igen, hát ugye a fantasy mindig is egy divatos és közkedvelt műfaj volt, és hát így a Covid beköszönte után egy kicsivel nagyon-nagyon berobbant a romantasy is, főleg természetesen először az
1: amerikai. Amicsoda robbant be?
5: Romantikus fantasy, kérlek szépen. Tudom, ez egy, engedj meg egy személyes történetet, mikor... tavaly év elején bementem egy könyvesboltba, és néztem ezeket a műfaj táblákat, és láttam kérve, hogy romantasy, és így ez mi a fene ez a romantasy, tök hülye hangzik, és hogy ez egy romantikus fantasy, kérlek szépen, ennek az a lényege, hogy nagyon-nagyon erős fontossági szerepe van, vagy fontosságot kap a történetben a romantikus szerelmi szál is. És egyébként itt nagyon sokan szoktak így szájat húzni meg nevetni, hogy jaj, hát ez biztos valami nyálas hülyeség, de nem, mert ha belegondolunk, egyébként a szerelem, a romantika mindig egy ilyen nagyon erős motiváció tud lenni egy történetben, vagy egy karakterben, és az, hogy a fantasyval együtt ez valami egészen elképesztően addiktív dolgot alkot, meg ad ki, az, hát az tény, mert látjuk, hogy nagyon-nagyon közkedvelt az a műfaj.
1: És amit te most írtál, ez most ez?
5: Romantasy, igen, én annak szántam, bár néhány nagyon kedves olvasom, első olvasom közölte velem, hogy ez egy picit ilyen dark romantasy, és akkor tudom, itt megint így pislognak a szemek, hogy mi a fene az a dark romantasy. Én sem nagyon tudtam, hogy ez így létezik, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy ilyen sötétebb hangulatú, olykor erőszakos cselekményekkel és eseményekkel kiszínezett.
1: Szóval nem egy gyerekregény.
5: Nem, abszolút nem, és ezt igyekszem is hangsúlyozni a leendő nagyon kedves olvasóknak, hogy kell hozzá egy hát egy ilyen érzelmi strapabíróság és fejlettség, ha elolvassák, és inkább az idősebb olvasóknak ajánlom.
1: Te mióta tudod magadról, hogy tudsz írni?
5: Nem tudom, tudok írni, ezt döntsék majd el az olvasók.
1: Hát itt van egy, nem tudom, 100 oldalas
5: 496
1: könyv.
5: 496,
1: de kiszámoljuk. 490 oldalas könyv. Tehát azért azt megírtad, azt elolvasta szerkesztő, elolvasta kiadó, azt mondták, hogy ez jó, Annett. Hát
5: igen,
1: akkor
5: és meg is döbbentem, mert hogy nem nagyon hittem el, amikor felhívtak a Bookself kiadótól, hogy kiadásra javasolják ezt a könyvet. Hát így pislogtam, mint halasztott
1: sorban. Nem hittél magadban?
5: Mondhatjuk. Mondhatjuk, írni mindig szerettem, tehát, hogy ötödikes korom óta, az újságíró szakkör óta, amit Magyarosi Sándornak köszönhetünk, azóta én szeretek írni. komolyabban nem foglalkoztam vele soha, de tavaly volt egy olyan több összetevős élethelyzet, amikor így úgy voltam, hogy én írok egy történetet magamnak tulajdonképpen, és csak annyit tudtam, hogy romántezi szeretnék olvasni. Még sokat.
1: És akkor most írni is innentől kezdve.
5: Hát most írni is, igazából ez úgy, egész úgy kezdődött, hogy ugye nagyon kevés romántezi szerző van Magyarországon, tehát magyar szerzőkre gondolok. Ott van például Onszáj, vagy Eszes Rita, Szabó Krisztina, akik szuper-szuper romántezi írók. Viszont itt elég szűkös ez a csapat, és nagyon sok külföldi írótól jön be ugye anyag. Viszont itt általában a romantiziknál, meg a fantaziknál is nagyon gyakoriak a sorozatok, ami tök szuper, mert sokáig maradhatunk egy történetben, csak hogy mire a fordítás elérkezik Magyarországra, addig az olyan könyv olyan, mint én, így agyvérzést kapnak, hogy függővéges egy könyv, és igazából ez volt az egyik motivációm, hogy pont benne voltam több sorozatban is, és olyan mérhetetlenül ideges voltam a függő végek miatt, meg amiatt, hogy sokára jön a folytatás, a következő rész, hogy tudjátok mit, akkor én írok egy történetet magamnak, kifejezetten stand-alone-t, tehát, hogy nem függő véges lezárt történetet, és így indult.
1: És akkor ez véget is ér ez a történet. Itt
5: ez véget ér.
1: A 491. oldalon. Igen. Egy lányról szól, jól gondolom?
5: Igen, ez ugye a romantezikban még megfigyelhető az, hogy általában ilyen nagyon fiatal, 16-17 éves főszereplők vannak, én ezt nem szerettem volna. Nem azért, mert nem szerettem ezeket a történeteket, csak azt akartam, hogy legyen a picit idősebb olvasóknak is egy ilyen kapcsolódási pont a főszereplő karakteremmel, és hát ő raboskodik, 10 éve van egy zsarnok börtönében, nagyon durván bánnak vele, és most nem fogok itt természetesen spoilerezni, de ez a lány, Selin egyébként ez a neve, kiszabadul a börtönből, megszökik, és egy idegen országban, egy tájon, egy másik tájon fog egy picit békére találni, de nem sokáig, mert ott újra az adott országnak a leendő királya tulajdonképpen elfogja, mert azt hiszik, hogy az a vád, amivel őt illették és bezárták, az egy valós vád, de nem az. És akkor innen majd elkezdődik a mindenféle izgalom.
1: Egy 20 éves főszereplő?
5: Egész konkrétan 32 éves.
1: 32.
5: Ez onnan jött, hogy amikor elkezdtem, 32 volt, és akkor why not, legyen akkor 32.
1: Magad látod ebben a karakterben?
5: Nyomokban, de nyomokban mindegyik karakteremmel látom magam. Szerintem egy író mindig beleírja magát a karaktereibe egyébként, ha nem akarja, akkor is. Tehát ha csak egy mimika, vagy egy mozdulat, vagy egy szófordulat, biztos, hogy benne vagyunk a karaktereinkben, bár még így nehezen nevezem magam, meg tartom magam így a magyar írói csapatnak a tagjának.
1: Hát van már egy köteted, legyél íróvá sok könyv által. Nyilván ez a cél.
5: Amen.
1: Hát ennyi. Van olyan előképed, akihez tudod magad kötni? Tehát, hogy egy kicsit az volt a kiindulási alap, ahogy ő ír, vagy egy kicsit az volt akár magyar, akár külföldi, ahogy az ő történetei gomolyognak. Van ilyened?
5: Sok olyan történet volt, ami nyomot hagyott bennem. Természetesen a Harry Potter volt az egyik induló pont, de azt gondolom, hogy minden könyv Molynak a Harry Potter, ez egy ilyen alapkő. Ami elindított, vagy hát újra visszahelyezett így az olvasás, meg az írás vonalára, az Rebecca Yarros volt, aki a Negyedik Szárny című sorozatot írta. Ez tett tulajdonképpen egy világsiker ez a sorozat. Egy ilyen sárkányos, katonai iskolás, kicsit szerelmes, kicsit háborús, most nevetgélve beszélek róla, de amúgy tényleg egy félelmetesen jól felépített világgal rendelkezik a sorozat. Nagyon jó fő és side karakterekkel rendelkezik a sorozat, és hát iszonyat cselekménye van. Úgyhogy azt szippantott be, hát nem is az, hogy ilyen mintaként szolgált, az biztos, hogy az így lökött egyet azon, hogy ez megszülessen.
1: Megvan a következő a fejedben?
5: 80%.
1: Lendületet kaptál?
5: Abszolút.
1: Akkor nem is a fejedben, hanem gépben már.
5: Van egy második rész, és ez úgy második rész, hogy alapvetően ebben a világban játszódik, ahol a rabmadár, de más karakterek lesznek, más cselekmény szál lesz majd benne a fontos. És van még 2-3 történet a fejemben. Egyet engedj meg, hogy kiemeljek. Édesapámnak, akinek ajánlottam egyébként ezt a könyvet, ilyen partnerim crime volt az én életemben, ő sajnos elhúgy, de mindent együtt csináltunk, többek között a fantasy olvasását is. És írogatni is szeretett apa, és elkezdett egy történetet, egy fantasy történetet írni, még füzetbe, tollal, nagyon csúnyán írt, úgyhogy atya úristen, de az az egyik fő célom, hogy azt befejezem, és akkor egy ilyen közös kiadásban bárhogyan, de megjelentessem majd.
1: De most itt van a Rabmadár N.net első kötete.
5: Igen. Gratulálok. Ez nagyon hozzá. Jó volt hallani, köszönöm.
1: Szapvanos Anett, a szerző, egy első könyve szerző, de hát az első után már hallják, mindjárt itt a második, lehet, hogy mindjárt itt a harmadik, hogyha ezt jól viszik, jól olvassák, akkor azt gondolom segít.
5: Hát remélem, nagyon szépen köszönöm.
1: Megjelent már? Vagy csak az első kötet van a kezemben?
5: Megjelent. Az egyik első kötet van a kezedben egyébként. Április 30-a óta lehet online is megvásárolni a Möbius oldalán, illetve nagyon-nagyon sok könyvesboltban is kapható már, és hát brutál érzés volt. Azóta picit többet járok könyvesboltban, megmondom őszintén, és így nézem, hogy hol van.
1: De ez milyen rossz, látod? Ide az van csak írva, hogy Ennet. Ebből nem lehet téged azonosítani ott a könyvesboltban, hogy jé, hát itt a szerző.
5: Dehogy nem. Aki esetleg használ TikTokot, ami egyébként nagyon fontos közvetítési csatorna ma a magyar olvasási és könyvpiacon, ott ezen a néven vagyok fent, úgyhogy megtaláltak.
1: Hajrá! Rabmadár Ennettől. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.
6: Tudjátok, hogy van ez? Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá...

0: Kultúra a Spirit FM-en.
1: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Nagy Angéla szerkeszti a mai műsort, és Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesével indítunk. Volt egy konferenciájuk két héttel ezelőtt, és hát annak a tapasztalatairól, és leginkább persze témáiról kérdezem elsősorban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Az ifjúsággal foglalkoznak, és hát mostanában a digitális világban nyilván az ifjúság digitális eszköz használata és érdeklődése az, ami nagyon sok kutatót érdekel. Önök is ezzel foglalkoztak?
2: Így van, két héttel ezelőtt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen egy nemzetközi konferenciát szerveztünk, és elsődleges célunk az volt, hogy egy párbeszédet indítsunk a digitális technológia és fiatalok kapcsolatáról. A kiinduló pontunk az volt, hogy a digitális technológia ma már nem pusztán eszköz, hanem mélyrehatóan formálja az új generációk gondolkodásmódját, társas kapcsolatait, jövőképét, felülírja a társadalmi interakciókat, az egyéni fejlődési lehetőségeket és a fiatalok szocializációs folyamatait. Tehát, ahogy mondtam, nem egy eszköz, hanem egy olyan életkörnyezet, amelyben a fiatalok felnőnek, és ez a közeg formálja a gondolkodásukat, identitásukat. És itt csak hadd jegyezzem meg, hogy az Y-generáció volt az utolsó olyan generáció, akik még az offline világban tölthették a gyermekkorukat. Tehát valóban a mai fiatalok már születésük pillanatától kezdve ebben a közegben vannak.
1: Biztosan ki tudjuk-e mondani már azt, hogy ez káros? Vagy inkább azt kellene vizsgálnunk, és azt kellene értenünk, hogy hogyan nem lesz az?
2: Ez volt a legfontosabb célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mai digitális környezetben egyszerűen nem tudjuk kikerülni azt, hogy teljes mértékben ezen eszközök nélkül nőjenek fel a gyermekeink, viszont amit el tudunk érni, az, hogy egy biztonságos közeget hozzunk létre, illetve őket segítsük abban, hogy tudatos digitális állampolgárra váljanak. És ennek eredményeképpen négy fontos témát igyekeztünk, vagy inkább négy fontos szemléletmódot igyekeztünk körbejárni a meghívott vendégeinkkel. Az első az, hogy a digitális technológiának milyen hatása van a társadalomra, tehát hogyan alakítja a mindennapjainkat, gondolkodásmódunkat, a munka és az oktatásnak a világát. Ehhez szorosan kapcsolódott a második fontos témakörünk, hogy ez mindez hogyan hat az egyénre. Itt elsősorban a technológia és az ember viszonyára helyeztük a hangsúlyt, tehát a legfontosabb kérdés, hogy vajon képes-e a digitális technológia az ember természetét megváltoztatni. Külön kitértünk az osztálytermekben megjelenő kihívásokra, miképpen változik meg a tudásról alkotott felfogásunk, miképpen változnak a tanároknak a szerepei, és végül, de nem utolsó sorban a szabályozási kérdések is napirendre kerültek, ahol talán nem túlzás azt állítani, hogy még mindig több a kihívás, mint a megoldás.
1: Hogyha ezt az egész kérdéskört nem csak a gyerekek oldaláról nézzük, hanem az előttük járó generációk felől is vizsgáljuk, nyilván nekünk értenünk kellene az ő gondolkodásmódjukat, vagy legalábbis értenünk kellene, hogy az más és hogyan más, még ha nem is pontosan tudunk belehelyezkedni az ő világukba. Mi ez a megfelelő út?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalokkal nagyon sokat beszélgessünk, tehát igyekezzünk megérteni azt, hogy nekik milyen a jövőképük, hogyan gondolkodnak a kapcsolataikról. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy a digitális technológiák káros hatást gyakorolnak a mindennapjaikra, viszont azt is nagyon fontos kihangsúlyozni, úgy gondolom, hogy minden technológiai változásnak azért vannak pozitív következményei is az ő életükre. Igyekezzünk ezt megérteni. Illetve a tágabb kontextust is muszáj megértenünk, tehát miképpen változik a széles értelemben vett társadalom, amelyben a fiatal.

0: érezhetjük, főleg a fiatalok, azt a fajta nyomást, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük. A munkavilágában is sok új lehetőséget tapasztalhatunk, otthonról lehet dolgozni, a határokon átívelő együttműködéseket könnyebb kialakítani, ugyanakkor számos szakma már most tehetünk, illetve arról beszélünk, hogy melyik szakmák azok, amelyek túlélhetik ezt az időszakot, és itt is érdemes kiemelni a digitális szakadéknak a jelentőségét, amely megjelenik a digitális képességgel rendelkezők és azok között, aki ezzel a képességgel nem rendelkeznek. És természetesen a kapcsolatainkat is nagyban befolyásolja, hiszen sokkal könnyebb fenntartani a kapcsolatainkat, új ismerettségeket találni, viszont ennek az érem másik oldalán ott van az elmagányosodás kérdése, illetve az, hogy a számos kapcsolatunk felszínesebbé válik.
1: Hát igen, ezeknek nincs mélységük, viszont több ezer kapcsolata lehet egy embernek, akiket nem is tudna megnevezni, hogy kit honnan ismer és kicsoda ő valójában.
0: Ez pontosan így van, illetve nagyon sok hamis illúziót is kelthet az emberben a kapcsolatai minőségét illetőleg. Itt, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a jeles napokon, akár a születés napok alkalmával hány köszöntés érkezik az online médián keresztül, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott illetőnek pontosan ilyen minőségű kapcsolatai vannak. Tehát ezekről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ezek adottságok, amelyek a fiatalok mindennapjait átitatja, és hogyha ezeket megértjük, hiszen akkor tudunk egy olyan fajta közeget létrehozni a számokra, amelyben biztonságban lehetnek. Ezek olyan adottságok, amelyeket nem tudunk kiküszöbölni, tehát a palackot úgymond a palacból, és ezt már nagyon nehéz lenne visszahelyezni.
1: Hát nem is tudjuk visszahelyezni, hiszen maga a szellem az, ami a korszellem, ami átitatja most a hétköznapjainkat. De egyébként, amit mondott, arra még az jutott eszembe, hogy voltaképpen nekünk azt kellene a fiataloknak elmondanunk saját gyerekeinek adott esetben, amit, hogyha végig gondoljuk, mi magunk a közösségi médiában megélünk. Mert hogy amiket elmondott, tehát a születésnapi köszöntésektől a rengeteg ismerőség, akinek a nagy része a világon semmit nem jelent számunkra, nincs mélysége ennek a kapcsolatnak, ezt pontosan ugyanúgy éljük meg mi is, mint ahogy rájuk is ez vár.
0: Ez pontosan így van, tehát én is azt gondolom, hogy amikor ezekről a változásokról beszélünk, akár a társadalmi változásokról, akár arról, hogy milyen viszonyt alakítunk ki az új digitális eszközökhöz, azért nagyon nehéz ezt korcsoportok szerint lehatárolni. Természetesen a fiatalok egy sebezhető életkorban vannak, ugyanakkor ezek a hatások azért az egész társadalomra kifejtik a hatásukat. És itt még hadd említsek meg még egy érdekes és egy fontos szempontot, ami a konferencián elhangzott, hogy pontosabban ugye, mikor beléptünk a transzhumanizmus korában, és a mesterséges intelligencia folyamatosan elterjedt a mindennapjainkban, akkor egészen egyszerűen a mesterséges intelligencia nem pusztán külső folyamatként, hanem egyfajta belső eszközé is vált, és mély és erős érzelmi kötődést alakított ki az emberrel. És itt a konferencián pont arra igyekeztek a szakértők is felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos az emberi cselekvőképesség elsődlegessége, és az, hogy az irányításnak továbbra is az ember kezében kell maradnia. Tehát a technológiai változások sebessége valóban gyors, de az alapvető emberi értékeket, önazonosságokat akkor változtatja meg, ha engedjük ezt. És ez egy össztársadalmi feladat, amely ugye a fiatalok köré vont védőháló szövésében kell, hogy megtestesüljön. Ez nem azt jelenti, hogy egy teljes digitális tiltás felé kellene elmennünk, viszont nagyon fontos ezekre a kérdésekre felhívni a figyelmet, illetve hogy egy olyan biztonságos közeget tudjunk teremteni a fiatalok számára, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat, illetve az identitás fejlődésük is megfelelő módon tudjon fejlődni.
1: Úgy legyen, és hát sokat kell nekünk is, felnőtteknek, idősebbeknek beszélnünk ugyanerről, hogy értsük őket, és jól fogjunk hozzá, amikor velük beszélgetünk erről. Az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesének, Iskor Kozma Georginának köszönöm a beszélgetést, viszonthallásra.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egy különleges vendégem lesz, ugyanis egykori labdarúgó, vagy egykori válogatott labdarúgón Komán Vladimir fogadta el a meghívásomat. Szia Vladimir, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: És fogunk itt nagyon sok mindenről beszélni, de elsőre azért kezdjük veled és rólad. Mennyire kötik még mindig össze a nevedet ezzel a 2009-es világbajnoki bronzéremmel, hogy az U20-as korosztályba értetek el? Én pont akkor nőttem fel, én akkor voltam ilyen 12-13 éves, nekem akkor az óriási eredmény volt, meg tényleg élmény volt nézni titeket a tévébe, úgyhogy utólag is köszönjük azt az élményt. De manapság a mostani generáció, hogy mennyire tudja, hogy volt ez az éra, amiből ti jöttetek, és mennyire találnám még akár az utcán, akár a social médiában ezzel?
2: Figyelj, ez egy jó kérdés, amúgy a mostani generáció nem nagyon van tisztában azzal, hogy mit értünk el tulajdonképpen. Nekem pont nemrég volt az öltözőben egy olyan, hogy egy fiatal srác megkérdezte tulajdonképpen, hogy te hol is nevelkedtél, mondom. Voltam egy pár helyen, tehát ő biztos, hogy nem tud erről a sikerről, viszont Magyarországon rengeteg helyen, ahol megállítanak, az asszociáció az azzal van, hogy a VB-n mi történt tulajdonképpen, és hogy mekkora a siker volt ez egy ország számára, úgyhogy tényleg nem azt mondják, hogy mit tudom én, jó játszottál Szamdóriába, vagy jó voltál a Monakóba, vagy stb., vagy a válogatottba elért sikerek, hanem az inkább, hogy az U20-as VB-n mekkora sikert értünk el, úgyhogy inkább azt vettem észre, hogy Magyarországon az embereknek ez van meg a hogyha azt mondod, hogy Komán Vladimir.
1: Hát igen, meg azért ott te extrán jól teljesítettél, ugye 5 gól, 3 gól, paszt és ezüst cipővel zártál, tehát kimondottan jó torna volt egyénileg is neked. Összességében, hogy visszaemlékezel, akkor még maradéktalanul pozitív emlékeid vannak, vagy mit vált ki belőled, amikor visszaemlékszel erre?
2: Persze, abszolút. Hát ez egy nagyon pozitív, mondom, tehát egy ország számára szereztünk akkora örömöt, ami tulajdonképpen már, amire az ország már tulajdonképpen nagyon régen várt, azt kell, hogy mondjam, mert pont egy ilyen sikertelen korszak volt a felnőtt válogatott számára, illetve az UP-ba se voltak úgy a dolgok, ahogy kellett, úgyhogy szerintem itt tényleg azt, amit elértünk, az egy ország számára nagyon nagy öröm volt. Nyilván csak pozitív dolgot tudok mondani. Sokszor visszagondolok arra, hogy mi van, hogyha az elődöntőbe játszok, és nem vagyok eltiltva mondjuk a Gána ellen, de hát ez már mi van, ha, ez teljesen felesleges erről gondolkodni, beszélni. Szerintem ez így jó, ahogy van, ez így szép.
1: Összességében szakmailag arról a keretről mi a véleményed egyébként? Mert azért, ha megnézzük, akkor Gulácsi meg te vagytok szerintem ketten, akik nemzetközileg tényleg egy szépen jól látható karrier futottad, most lehet nyilván egy futácsot vagy egy jó pár nevet említeni, de akik tényleg jó bajnokságokban játszottatok, azt szerintem ti ketten vagytok. Több maradt abban a keretben összességében benne, vagy mi a véleményed csak a keretet nézve?
2: Szerintem nem, mert hogyha megnézzük mondjuk az utánpótlás válogatottakból, egy U20-ból vagy egy U21-ből, hány ember tud mondjuk felkerülni egy felnőtt válogatottba, vagy a keret közelébe, illetve hányan tudnak mondjuk nemzetközi szinten bemutatkozni, most legyen az nem top bajnokság, mondjuk legyen az mondjuk egy izraeli bajnokság, egy ciprusi, vagy akármi, mondjuk az, hogy külföld. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a keretünknek 90%-a ezt megtette. Tehát a Korcsmár Zsolti, a Kádi, a Némo, a Gula, én, a Futi ott volt a válogatott közelébe, tehát sőt, meghatározó játékosai voltak egy páran a felnőtt válogatottnak, amikor az Egervár is annyibá felvitt minket, úgyhogy meg voltak rengetegen, akik ugye NB1-be játszottak, sőt, majdnem mindenki szerintem, illetve már akkor voltak olyanok, akik külföldön játszottak, úgyhogy szerintem ez a keret, ez nem az, hogy kimaxolta, hanem szuper kimaxolta a dolgokat. Most lehet mondjuk más szemmel nézni ezt, mert mindenki azt mondja, meg sokat olvastam arról így kommentekben, hogy több volt bennetek, több volt benne. Nem, szerintem abban az időben mi kihoztuk azt, amit ki tudtunk magunkból hozni. Most más kérdés az, hogy most a menedzselés milyen szinten folyt, mert most egy jó menedzser mondjuk megfog téged, és elad egy olyan csapatba, hogy között nincs például hozzá. Abban az időben szerintem mi ezt kimaxoltuk teljes mértékben, és még egyszer mondom, a menedzselésünk nem volt a top szinten. Ugye Magyarország, ez egy kis ország vagyunk, azért nem voltunk fenn annyira a térképen, mint a többi ország. Mondjuk egy Gána, egyből elvitték a Milánba a játékosokat, vagy egy brazil válogatottból, tehát teljesen más volt a megítélés. Úgyhogy én szerintem, hogyha azt kérdezed, hogy több volt-e benne, szerintem nem, szerintem túl is teljesítettünk.
1: Játékostársakkal mennyire tartod még a kapcsolatot, hogy van-e egy ilyen összehúzódás ezzel a korosztállyal, vagy azért mindenki szétszélet, mindenki a világ számos pontján játszik, tehát egy picit szétszélettetek ezáltal?
2: Hát igen, egy kicsit szétszélettünk, de nincs olyan mondjuk, hogy mit tudom én egy fél évben, vagy egy pár hónapban mondjuk nem beszélnék valakivel, vagy nem érnék rá valakire, tehát nem azt mondom, hogy teljes mértékben megszűnt a kapcsolatunk, nem, ez hazugság lenne. Pár emberrel mai napig közelebbi kapcsolat van, pár emberrel meg ilyen távolabbi, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek nagyon pozitív élménye volt, úgyhogy mi azért szeretjük egymást, ez a korosztály.
1: És azért itt mondtad, hogy több játékos nem vitt el több bajnokság, de a te karrieredet megnézve azért a Sampdoriában és a Bariban 46 szériál meccset játszottál, az Uralban és a Krasznodarban 41 orosz első osztályú mérkőzés is, köztem még a Monakóban is megfordultál, tehát azért szerintem neked bőven összejöttek itt a több bajnokságok. Ha ezekre az évekre gondolsz vissza, akkor neked milyen érzés jön előre? Ha ugyanígy megkérdezem, hogy maradt ebbe a karrierbe, vagy egy kihosszon, ami benne volt, akkor neked erre mi a válaszod?
2: Hát ugye a karrier az mindig abból áll, hogy milyen döntéseket hozol igazából, és a döntéseket utána úgy tudod megítélni, amikor már túl vagy rajta, hogy ez jó volt-e vagy rossz igazából. Az én karrieremben én azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy Olaszországba igazoltam, az pozitív is, meg negatív is, elmondom, hogy miért. Egész fiatalon ugye Olaszországban akkor az volt talán a legjobb bajnokság, és nagyon nehéz volt bekerülni a felnőtt keretbe, illetve az, hogy főleg idősebb játékosokat szerettek játszani az olaszok. Úgyhogy fiatalként azt kell, hogy mondjam, hogy ott azért végig kellett járni ezt a szamár létrát. Hál' Istennek mi nagyon sikeresek voltunk az utánpótlásba, ott a Sampdoriába, illetve fel tudtunk kerülni páran a keretbe. Ugyan kölcsön adtak minket, de viszont onnan visszatudtunk úgymond térni. Úgyhogy ebből a szempontból én talán szerencsés vagyok, hogy ez így alakult, viszont a negatívum Olaszországgal kapcsolatban, hogy ott egy nagyon védekező stílust kellett úgymond átvenni, én inkább támadó szellemi voltam mindig, és nagyon sok fókusz volt a védekezésre, illetve az, hogy nem voltam fizikailag annyira felkészült, mondjuk egy ütköző ember nem voltam például, és ezért nem tudtak engem középen játszatni a saját posztomon, ezért úgymond kitettek vagy jobb szélre, vagy bal szélre, ahol úgymond kevesebb fizikai úgymond dolog volt. Úgyhogy ezzel pedig kicsit úgy átformálták a játékomat, amit egy kicsit bánok, megmondom őszintén, és hogyha most vannak fiatalok és mondjuk magyar fiatalok, és mondjuk lenne egy olasz lehetőségük, én azt mondanám, hogy inkább menjetek el Hollandiába, vagy valahol, ahol inkább focis közeg van, ne Olaszországot válasszátok, mert onnan tényleg nagyon nehéz kijönni. Viszont abból meg nagyon pozitív, hogyha kijössz, akkor meg olyan mentalitással jössz ki, hogy ott már szinte nem állít meg senki. Úgyhogy ezért egy kicsit kétes nekem az, hogy Olaszországba igazoltam, de úgymond a karrierem során én nem mondom azt, hogy megbántam volna egyetlen egy döntésemet sem, úgyhogy így alakult ez, hogy volt-e benne több, lehet, hogy volt benne több, volt alkalmam, vagy volt szerencsém, hogy meghívást kaptam a Liverpoolt, amikor Benitez volt az edző, csak sajnos a Sampdoria és a Liverpool nem tudtak megegyezni, ezek ilyen pénzbeli dolgok, tehát rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam odaigazolni, ezt egy kicsit bánom, de mondom, ezek a menedzselés dolgok, meg ezek, én akkor kihoztam magamból azt szerintem, amit tudtam.
1: Nem tudom, hogy utólag mennyire emlékszel rá vissza, de volt akkor itt az orosz ajánlatokon kívül más ajánlott, vagy honnan jött akkor megkeresés, amikor végül Olaszországból váltottál?
2: Hát ugye az ember néha úgy igazol, hogy kapcsolatok kellenek, úgyhogy itt volt egy olyan, hogy Monakóba, amikor játszottam, akkor Nicába lakott pont a Krasznodárnak a vezetőedzője, Slavoljub Muszlin nevezetű ember, aki tulajdonképpen arról híres, hogy ő fedezte fel az Zidánt, és az ő meghívására mentem én Krasznodárba akkor, tehát engem kivásároltak, akkor a Monakóból, pont akkor kötöttem egy 4,5 éves szerződést, akkor jött a Ranieri, tehát akkor volt ez az építkezés a klubnál, és minden szuper pozitív volt, és nem akartam eljönni Monakóból, tehát az élet is azt kell, hogy mondjam, hogy remek volt. Viszont a Monakónak a politikája az olyan, hogy fiatal játékosokat hoznak, és hogyha van kérő, és még pénzt is ajánlanak értük, akkor ők nem fognak marasztalni senkit, és ezt láthatjuk amúgy az évek során, ez folyamatosan így van. Úgyhogy nekem is mondták, hogy figyelj, van érted egy nagyon jó ajánlat, el tudsz menni Oroszországba, úgyhogy részünkről oké a dolog, döntsd el te, nyilván, hogy szeretnél-e maradni vagy menni, és akkor beszéltem a vezetőedzővel, a Ranierivel, hogy mennyire számít rám, stb. Aztán így éreztem egy kicsit, hogy ő még hát ilyen nem tudja, hogy mi lesz, hogy hogyan, hogy stabil kezdő leszek-e, vagy nem. Aztán akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek oda, ahol a vezetőedző 100%-osan azt mondja, hogy engem szeretne.
1: Egyébként ott a feleséged, ott ismerkedtél meg, vagy a döntésbe ez is közben avatkozott, hogy orosz, és ő a származik egyébként?
2: Hát nem, a feleségemet már ott ismertem meg, tehát ez nehéz lett volna amúgy nem becsajozni Oroszországba, megmondom őszintén. Úgyhogy igen, a feleségemet ott ismertem meg, ez egy olyan dolog volt, hogy szomszédok voltunk igazából, aztán mi találkozgattunk, nagyon sokáig udvaroltam neki, és utána az ember, amikor már úgy érzi, hogy na hát meg szerintem megtaláltam a társamat, akivel tudok menni úgymond az életbe tovább. Én ezt megéreztem nagyon hamar, szerintem egy olyan, hát egy ilyen 8-10 hónap után én már úgy éreztem, hogy ő az igazi, úgyhogy nem is vaciláltam, elvettem, úgyhogy mi már, hát most lehet megdorgál, de már 12 éve együtt vagyunk.
1: És egyébként a Krasznodárban mennyire nagy a futballkultúra, mert hogy visszaemlékszem még, amikor régen közvetítettek itt nagyon orosz bajnokságokat, és ugye még a háború előtt, akkor ott mindig telt ház volt, sok ember volt, ha jól emlékszem vissza, meg azért egy top csapatnak számított akkoriban. Tehát összességében Krasznodárban mennyire számítottok ti futballisták, ott nagy sztároknak?
2: Amikor én kiigazoltam, akkor Krasznodárban két csapat volt. Volt a Kubány Krasznodár, illetve az FK Krasznodár. Az FK, ahova én mentem, az még csak 5 éves volt. Tehát ott volt egy szponzor, egy alapító, aki egy saját klubot szeretett volna. Igazából ő megkérdezte, hogy ő fel tudja tuningolni a Kubány Krasznodárt, és nem engedték meg neki, úgyhogy azt mondta, akkor alakítok egy saját klubot tulajdonképpen. És én ebbe a klubba igazoltam. A Kubány Krasznodár meg egy stabil első osztályú csapat volt akkor, tehát volt derbi. Tehát egy Krasznodárban volt két első osztályú csapatod, most a Kubány harmadosztály sajnos, tehát ott óriási pénzes problémák vannak, meg a város nem segít, viszont az FK Krasznodár az meg tavaly megnyerte a bajnokságot, és most is ott vannak az élen, tehát annyira jó szakmai munka folyt, meg folyik a mai napig, hogy én amikor odaigazoltam, akkor volt egy akkora bázis a Krasznodárnak, hogy leesett az állam. Még annó fel is vettek egy videót, talán a YouTube-on meg lehetett nézni, most már nem lehet, mert leszették, hogy bemutattam, hogy milyen stáb dolgozik a csapat mellett, milyen pályák vannak, hogy hol élünk tulajdonképpen, tehát Manchester City jött oda, és tátva nézték, hogy mekkora bázisa van a Krasznodárnak, tehát ott tényleg az elnök minden garasát, úgymond minden rubeljét ebbe a csapatba tette bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási munka folyt annak érdekében, hogy a nézőket, mert nagyon kevés nézőnk volt akkor, meg szurkolónk, ugye 5 éves a csapat, még nem tudják, hogy mindenki a Kubánynak szurkol, ott játszottunk a Kubán stadionba, ugye most azóta már van FK Krasznodár stadion, majd nézzék meg, mert őrületesen jól néz ki, mint egy kolosszeum, és hogy ezeket a nézőket tulajdonképpen átcsalogassa az FK oldalára. És most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Kubánynak szinte alig van nézője, és mindenki az FK-nak drukkol. Úgyhogy óriási foci őrület van, óriási, tehát stadionok állandóan, és ugye ők játszottak még a háború előtt, amikor nem voltak szankciók, ők játszottak bajnokok ligáját is, tehát voltak csoportkörösek, Európa Liga, tehát ott óriási foci öröm van, amikor játszik az FK, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akinek van, azt hiszem a Ramirez játszott ott.
1: Igen,
2: a Ramirez, sokat beszéltem vele, és ugye neki is vannak magyar kötődései, meg szomszédok is voltunk ott, és mondta is, hogy hát ez őrület, ami tulajdonképpen ott van kint, úgyhogy magyar játékosok, aki teheti, és van meghívás, akkor ne habozzatok, menjetek, és ne féljetek a szankcióktól.
1: Összességében így a korábbi csapatodat mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye a Krasznodárt most említetted, de például a Sampdóriát, Barit mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye most a tévéképernyőjén őket az utóbbi időben elég nehéz, mert sajnos, hogy ők is kicsit visszábestek, de összességében mennyire nézed a régi klubjaidat?
2: Én nézem az összes régi klubomat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenhonnan nagyon pozitívan jöttem el, és nagyon pozitív megítélése van a klubnak is, meg nekem is. Tulajdonképpen a Sampdóriát nagyon sajnálom, tavaly ők kiestek, és úgy lettek úgymond visszapecázva a Széria B-be, és ebbe az évben sem kezdték nagyon jól, most kezdtek el nyeregetni, volt rengeteg edzőváltás, úgyhogy én azt látom, hogy ott szenvedés van egyelőre. A Barinál ugyanez, szintúgy, sajnos, ugye ott, amikor meghalt az elnök, a Matarese, akkor kiveszi át a klubot, tehát nem tudták, ilyen nagyon nagy bizonytalanságok vannak, úgyhogy úgy látom, hogy ott is nagy nehézségek vannak, de mindenféleképpen követem mindig a két csapatomat, mert egyszerűen imádom őket.
1: Ha csak így semleges szurkolói szemmel nézed, van kedvenc bajnokságom, amit mindig követsz, ugye a Sport TV miatt a BL-t nyilván, úgy, vagy nem is úgy, hogy muszáj követni, hogy szakmailag felkészült legyél, de ha csak hobbiként tekintesz, akkor melyik bajnokság, amit figyelemmel követsz?
2: Hát igen, nyilván a BL-t, meg ezeket a tornákat, ezeket mind követem, de megnézek minden focit, hogyha mondjuk megy egy Premier League meccs, és megy egy Szériá meccs, akkor én a szériát választom egész biztosan, tehát én megnézem a szériát, nekem tulajdonképpen az a kedvenc bajnokságom. Aztán megnézem ugyanúgy a Saudi ligát is, megnézem a Török ligát, megnézem a Portugált, tehát az a lényeg, foci legyen. Az összes focit megnézem, tudok belőle tanulni, egyrészt azért is, mert edzőnek készülök, most ezen az UEFA a licenszen vagyok tulajdonképpen hallgatóként, úgyhogy nagyon fontos nézni a meccseket. Hát meg a másik dolog meg, hogy nekem ez az életem tulajdonképpen, úgyhogy nem szeretnék kiadni egyetlen meccset se, és mindig képbe vagyok szinte mindennel.
1: Igen, és mielőtt rátérünk itt a BL döntőre, még egy szegmest akartam pont beemelni, ez pedig a Dorogi és a Sport TV szegmens párhuzamban. Ugye jelenleg Dorogon labdarúgó és edző is vagy egyben, közben a Sport TV-n is tevékenykedsz, mint szakértő összességében. Nyilván most a játékos pályafutásod már a vége felé tart, ugye volt egy kisebb visszavonulásod is már korábban, tehát ha választani kell, akkor most jó esélyen itt az edzőség és a szakértői szemlélet jöhet előtérbe. Akarsz ezek közül választani, vagy úgy érzed, hogy ezt a kettőt, ezt azért, hogy hosszú távon össze tudod egyeztetni a jövőben.
2: Ezt amúgy aranyosan mondtad. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én már befejeztem a profi labdarúgást teljes mértékben. Aztán visszarántottak engem ebbe a Kelen témába, hogy gyere, jó lesz. Mondom, akkor jó, elmegyek, focizok, társaságban vagyok, öltözőben vagyok, tehát én ezt imádom, szeretem, és akkor utána megkaptam egy meghívást a Dorogtól, hogy nagyobb távú célok vannak, stb. Szeretnék, hogyha én lennék a másodedző. Mondom, ez pont kapóra jön nekem most így, hogy tanulok is. Mondom, akkor elvállalom ezt az egészet, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarva, de visszacsöppentem ebbe a profi világba, tehát én már nem akartam ötöt edzeni, mondjuk egy héten, tehát nekem, én már edzettem eleget életemben, én most úgy vagyok vele, hogy szeretnék a családommal pihenni, illetve élvezni a szabadidőmet, és egyszerűen úgy visszaálltam ebbe a dologba, hogy úgy nézek ki, hogy megint profi vagyok, sőt a szerződésem is profi, pedig nem kértem, úgyhogy igen, ez egy ilyen téma. Mellette ugye csinálom ezt a sportévés dolgot, ami egy teljesen más világ tulajdonképpen, de tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy mivel meccseket is folyamatosan megnézem, ugye képbe vagyok ezekkel kapcsolatban, nem kérték tőlem azt, hogy mondjuk elemezzek ki valamit, vagy pedig statisztikát mutassak, mert arra van más ember tulajdonképpen. Én azért vagyok, hogy amit látok, azt mondjam el tulajdonképpen, és úgy, hogy a néző is megértse, tehát próbáljak úgy beszélni, hogy megértsék még az is, aki soha nem nézett mondjuk focit az életében, hogy most miről van szó. És tulajdonképpen ennél többet nem is csinálok a tévénél, de viszont nagyon tetszik, ez kötetlenbe megy. Az, hogy edző leszek-e, még nem tudom. Szeretném kipróbálni magam ilyen menedzsment dolgokba, vagy ilyen sportigazgatói esetleg, vagy pedig ilyen akadémia vezető, valamilyen vezető, tehát vezetői dolgokba. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy az nekem jobban menne, vagy jobban állna, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy még nem kapkodok, egyelőre figyelem, hogy mit tudok csinálni, vagy hogy mit szeretnék tulajdonképpen csinálni. Nem mondom, szeretném élvezni ezt az időt a családdal, illetve az, hogy már tényleg nem annyira profiként készülök mondjuk egy NB3-as mérkőzésre, mint mondjuk a fiatalok nálunk.
1: Hát sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, jól fogsz dönteni majd hosszú távon. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Koma Vladimirral.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Vladimir a vendégem. És folytassuk akkor itt most már a BL szezonnal. Összességében, hogy összegezve kell ezt az idei évet, ugye a Sport TV szemszögéből már véget ért az idei BL szezon, ha összegezni kell ezt az idei évet, akkor hogy tetszett, amit idén láttunk, mennyire volt pozitív, mennyire volt negatív, meg ez az új formátum, ez már a, neked a szemednek teljesen jó esik új mondtát, sikerült megszokni ezt az új formátumot, mit gondoltunk erről az idei szezonról?
2: Igen, szkeptikusak voltunk az új formátummal kapcsolatban, de szerintem nagyon jó. Nekem nagyon tetszik személy szerint, és még a múlt évibe, amikor ugye a francia csapatok jutottak be rengetegen, aztán ebbe az évben már azért ilyen kiegyensúlyozottabb volt, mert a tavalyihoz képest a nagyobb csapatok is komolyabban vették már rögtön az első mérkőzéseket. Tavaly még nem. Tehát tavaly volt olyan, hogy a PSG ugye becsúszott az utolsó helyen még, tehát azt végén meg is nyerték, az már más kérdés. De idén már úgy vettem észre, hogy azért komolyan vette mindenki. Nyilván mindig van meglepetés. Tehát van olyan, hogy egy kisebb csapat, lásd Karabak ebbe az idénybe például, milyen jól teljesített, vannak visszaesések, mondjuk egy Nápoly, egy Inter nem úgy teljesített szerintem, ahogy kellett volna a BL-be. Én meggyőződésem volt nekem, hogy a Bayern az végig fogja menetelni a dolgot, tehát én már legelején azt mondtam, hogyha el kellett volna menni egy tipmix irodába, és fogadni valakire, én azt mondtam volna, hogy Bayern München egyértelműen, és az, hogy a PSG-vel kerültek össze, ugye ez sokan mondták, hogy egy döntőnek is megfelelt igazából, és tényleg olyan is volt az első mérkőzés. Nekem nagyon tetszik, mondom, hogy milyen meccsek vannak, pláne azok a meccsek is nagyon jók, ahol mondjuk van egy 3 gólos különbség, de nem jelent semmit igazából a BL-be. Tehát már 3-4 gólos különbségek nem jelentenek igazából semmit. Mert elmész mondjuk idegenbe, vagy elmész utána tehát egy hazai meccsen, és meg tud fordítani a mérkőzést. Tehát nagyon jó mérkőzések lettek, és az, hogy egy PSG Arzenál, az Arzenált én nem tippeltem volna a döntőbe, megmondom őszintén, de amit ebbe az évbe a bajnokságba is letesznek, ezt abszolút meg tudják koronázni még egy BL döntővel. Hanem egy BL győzelemmel.
1: Igen, itt azért az elődöntő, mint a kicsit pont játékstílusra is ketté osztódott volna, mert azért szokták itt mondani, hogy az Atletico-nak meg az Arzának a játékstílusa, illetve a PSG-nek meg a Bayern München-nek a játékstílusa is egy-egyben megegyezik. Összességében jobban örültünk volna, ha két támadó stílusú van a két oldalon, és mondjuk a PSG meg a München a döntőbe találkozhat, vagy mennyire tetszik, ha így ránézel el, hogy Arzán PSG BL döntőt látunk, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
2: Hát ne vegyük el a csapatoktól az érdemet igazából, megérdemeltem, vannak ott, ahol vannak. Most nézőként nyilván az ember az mindig szép focit szeretnek látni, cselezni akar látni játékost, szép gólokat lőni, beindulásukat, tehát szép focit akar látni a szem igazából, de itt azért óriási taktikai harcok voltak, úgyhogy mondom, az érdemekből ne vegyünk vissza. Jó ez így, ahogy van szerintem.
1: Igen, meg azért így az Arzenát nézve, főleg a Wengeres éra után picit testidegen, hogy látjuk ezt a mostanit, és láthatjuk, hogy ez az eredményesebb, meg azért én mindig óckodom, amikor azt mondják, hogy ez egy Mourinho-s 2.0 ez a csapat, mert azért csak elég megnézni a visszavágót, nem tudom, mennyire nézted az Arzán Atletico visszavágóját, hogy hiába volt az Atletico gólkényszerbe, és kellett volna az egyenlítés, hát gyakorlatilag nem jutottak el a 16-os környékére, se még a Mourinho-s foci arról szól, hogy magukra húzok az ellenfélt, addig ez az Arzán annyira fizikális, és annyira tudja dominálni még így is, hogy egyszerűen nem engedte az Atleticónak, hogy a térfelen átjöjjenek. Tehát nem látványos ez a foci, ezt alá írom, de amit csinálnak, azt talán a legjobban csinálják jelenleg Európában.
2: Teljes mértékben igazad van, ez egy óriási taktikai felkészültség, és az, hogy lehet, hogy neked nem jön le a meccset nézve, hogy ki uralja a játékot, de az Arzenál uralta végig a játékot. Az volt, amit ők szerettek volna tulajdonképpen, úgyhogy mondom, le a kalappal, hogy ott vannak a döntőben.
1: Ha így visszamegyünk még az elődöntőig, ez a PSG Bayern München, ez kicsit 1-1-B volt egyébként, tehát itt aki onnan jött, az nagyjából tök mindegy, ki jutott a döntőbe, megérdemli, vagy azért neked a Bayern München, még mindig, ahogy említettél, hogy ők voltak a favoritok nálad, ez így a PSG-vel szemben is így úr, hogy amikor meglátod ezt az elődöntő párosítást, akkor úgy voltál, hogy tök mindegy, melyik jut be, csak lássunk egy jó csapatot ott.
2: Hát... A PSG-vel, amikor játszottak, akkor is olyan érzésem volt, hogy igen, jó csapat a Bayern, tehát tényleg ahogy eddig meneteltek, meg ahogy nyerték a meccseket, könnyedén meg látni lehetett, hogy önbizalommal teli, tehát duzzadnak az önbizalomtól, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a két meccs alapján a PSG uralta a meccset, és az volt, amit ők szerettek volna, az volt, amit ők elképzeltek, tehát ilyen részletekbe is belementek utána, azt már az interneten láttam, hogy a Safonov miért rúgdalja ki a labdát tulajdonképpen folyamatosan, tehát meg volt a game plan teljes mértékben, és Bayern ezzel nem tudott mit kezdeni tulajdonképpen. Tehát én sajnálom, mert én Bayern drukker vagyok, sajnálom, hogy nem ők vannak a döntőben, de a PSG messze most a legjobb csapat. Tehát viszont ne felejtsük el azt, hogy a döntő az egy meccses. Tehát a döntőben akármi lehet. Egy kiállítás, egy 11-es, egy mit tudom én, egy kezdet, tehát momentumokból áll az egész mérkőzés, és ugye tudjuk, hogy a momentum az egy perc alatt meg tudja változtatni a meccs képét, úgyhogy itt nem mondanám meg neked, hogy tulajdonképpen a két párosítás közül, amelyik tovább jut, azt fogja biztosan megnyerni, mert itt akármi lehet igazából. Egy meccs alapján.
1: Tehát a játékfelfogásban talán mondhatom, hogy két ellentétes csapatról beszélünk, így gyűjtöttem ki infókat, hogy a PSG a harmadik legtöbb szerzett, az Arzán a harmadik legkevesebb kapott XG-vel rendelkezik, a PSG lőtte a legtöbb, az Arzán kapta a legkevesebb gólt, tehát így tényleg minden támadó statisztikában a PSG felül van, az Arzán minden védelmi statisztikában. Az, hogy ennyire két pólus találkozik el egymás ellene, szerinted kinek segíthet? Inkább az Arzának jó, hogy egy ilyen labdaigényes, domináns csapattal fog találkozni, vagy inkább a PSG-nek jó, hogy egy ilyen ellenféllel játszik, és nem olyan, mint a Bayern vagy a Barcelona, aki nagyon hasonló stílusban játszik, mint ők.
2: Hát most így kapásból az kell, hogy én azt mondanám talán, hogy a védekező csapatnak is, aki kontrázik, nagyobb esélye van, mert mindig sokkal nehezebb felbontani egy masszív védelmet, tehát ott nagyon nagy türelemmel kell játszani, ugye beindulások azok kevesebb van, mert ugye kompakt az ellenfél, ott van a 16-os körül, nem tudsz hova beindulni, nincs terület tulajdonképpen, és ez amúgy felőrli a támadó csapatot, nyugtalanná teszi a támadó csapatot, viszont a másik oldalon meg van egy PSG, ahol olyan támadó sor van, hogy Kvaratskhelia, Doué, Dembélét, és be tudják cserélni oda a Barcolát, tehát félelmetes támadó sor, és egyszerűen technikailag, fizikailag, foci tudásba is, tehát szerintem azért nagy különbség van a játékosok között, az Arzenál és a PSG között, tehát a PSG javára, úgymond, hogy ott meg lehozni egy meccset gól nélkül nagyon nehéz lesz. Tehát ott meg olyan villanások lesznek, vagy lehetnek tulajdonképpen, hogyha te nem koncentrálsz oda mondjuk 120%-osan egy pillanat alatt, hogy egy csellel levesznek, aztán ott vannak mögötted. Úgyhogy azért is lesz az érdekes ez a dolog, de így kapásból én azt kell mondjam, hogy a védekező csapatot helyezném előnybe. Hogy nekik jobb ez a dolog.
1: Mm-hmm. És akkor te egy soroltad tényleg a szupersztárokat, és ha támadó oldalról beszélünk, akkor mindig ott van egy Hakimi is, akiről még így el is felejtünk beszélni, pedig első a gólpasszokban az idei BL kiírásban, 8 gólpasszal, mert mindenki itt a szupersztárokról beszél elő, és még egy ilyen szélsővédő is van ennek a csapatnak, aki ennyire be tud lépni a támadásokban. Akkor így az előző monológodrat lezárva és ráfűzve, akkor szerinted ebbe a BL döntőben az Arzán számít minimálisan esélyesen? Tehát mondani kéne akár 51-49-be egy arányt, akkor inkább most az Arzán mondod esélyesebbnek? Nekik jobb ez a matchup?
2: Hát nem, én csak ezt kapásból mondtam neked, hogy a védekező csapat. Én a PSG-t várom győztesnek. Százalékban mondjuk 51-49, de a PSG-nek. Én inkább azt mondanám, Hakimire visszatérve ott van még a másik oldalon a Mendez. Tehát ez a két ember olyan dolgokat művel a pályán, hogy néha csatárként látjuk őket, néha olyan, hogy a Hakimi bead és a Mendez fejezi be, tehát ilyen dolgokat nagyon keveset látunk a fociba igazából. Félelmetes, amit művelnek. Tehát ott nem tartja senki a pozícióját a PSG-nél, hanem mindenki betölt egy pozíciót, ami éppen üres. Tehát ezért jó a PSG. Úgyhogy én azt mondom, hogy legalábbis én PSG győzelmet várok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd.
1: Ilyen szempontból teher mennyire lett inkább az Arzenálon, mert azt nézzük, hogy ugye most jó esélyre azért be fogják húzni az idei bajnoki címet, bár vagy a West Ham ellen is megszenvedtek, most múlt hétvégén már nehezen mond ilyet az ember, de jó esélyre azért meg lehet nekik a bajnoki cím, viszont BL-t ugye nem nyertek, még 2006-ban pont 20 év volt az utolsó, hogy eljutott legalább egy BL döntőig, de azt is elveszítették, még a PSG ugye önbizalommal teli egy címvédéssel jöhet ide. Szerinted az Arzenát nyomhatja inkább ez a teher, vagy azért a PSG-n is ott a teher, hogy azért egy duplázás, azért az mégis egy kicsit más szájíz?
2: Hát nem tudom neked megmondani, BL döntőt nem játszottam, de döntőt már játszottam sokat. Itt szerintem egyik csapat részéről sem lesz nagy teher. Itt ki fognak menni, és egy jót fognak játszani. Tehát erről fog szólni. Szerintem az Arzenál itt maximálisan fel fog készülni taktikailag, hogy tönkretegye a PSG-nek a játékát. A PSG meg játszani fogja szerintem ugyanazt, amit tulajdonképpen eddig képviseltek. Mondom, tehát ez egy olyan dolog, hogyha taktikailag te 120 percet végig tudsz, mondjuk 110-et, nem 120, 110-et végig tudsz koncentrálni, akkor akár viheted mondjuk a dolgot egy 11-esek, a 11-esek az meg te is az lutri, az teljes mértékben lutri, ott akárki nyerhet, úgyhogy nem tudom, mi lesz a fejekbe, hogy lesz, nem hiszem, hogy itt döntetlenre fog játszani amúgy valaki, mind a két csapat meg akarja nyerni a mérkőzést, de majd a mérkőzés folyamán is majd lesznek változások, meg váltások, úgyhogy mondom, én azt várom, hogy az Arzenál itt taktikailag nagyon fel fog készülni a PSG-ből, a PSG meg csak játszani fog úgy, ahogy tud.
1: És azért még egy műsor vége felé beszélünk picit magyar érdekeltségből is, mert azért csak itt fogják a Puskásba rendezni összességében. Szerinted ez maga az országnak, meg is sport szakmaira mekkora dolog, hogy itt rendezik. Másrésztről meg magyar szurkolók mennyire örülhetünk, hogy azért, ha összegezve nézzük, talán az Arzát nem várta mindenki oda a BL döntőbe, de ha így megnézzük, azért csak kettő top csapatot kaptunk ide.
2: Igen, amúgy megkérdeznék egy pár embert, hogy ki, milyen csapatnak örült volna jobban, hogyha döntős. Szerintem mondtak volna egy sok mindent Real Madridtól elkezdve, tehát olaszokon keresztül. Igen, egy Arzenál van a döntőbe, örüljünk annak, hogy Budapesten lesz tényleg, mert szerintem ez egy nagyon nagy dolog az ország számára is, a város számára is. Igazi, ez egy foci ünnep lesz tulajdonképpen. Reméljük, hogy a PSG szurkolók nem fogják szétverni a várost, ahogy szokták, de ez egy foci ünnep tulajdonképpen, és mindenki már nagyon várja, és az tényleg, hogyha valaki tudott erre jegyet szerezni, erre a mérkőzésre, és kint tud lenni magyarként, az egy óriási dolog, mert nem biztos, hogy az életében még egyszer össze fog jönni egy BL döntő mondjuk valahol. Úgyhogy ez helyben is van, szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy ide tudták szervezni.
1: Szerencsések között leszel, vagy te otthonról fogod figyelni?
2: Majd? Én kint leszek a stadionban.
1: Akkor ez nem akármilyen élmény, ezt gondolom válogatott meccsen már voltál, tehát így az atmoszférát már sikerült megtapasztalni.
2: Igen, válogatott mérkőzések azok mindig jók. Egy BL döntőn még nem voltam, lehet, hogy nekem is ez az első és az utolsó, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, szerintem biztos, hogy jó hangulat lesz.
1: Jó szurkolás meg szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm. És még egy záró kérdés így az adás vége felé, hogy ha már magyar érdekeltség meg Bajnokok Ligája, azért az utóbbi időben a Ferencvárosnak összekötődött itt a BL-lel a neve, és most azért nagyon közel állunk ahhoz, hogy ne sikerüljön nekik a BL indulás összességében. Szerinted a magyar futballnak mit tenne jót? Tehát az, ha van egy kicsit variabilitás benne, és inkább a Győr lesz ott, vagy azért még mindig a Fradi, aki szerezte itt a koeficiens pontokat az utóbbi években, és azért még magyar szemmel, tényleg itt nem klubhovatartozás, nem kinek szurkunk, hanem csak magyar futball szerető ember szemmel, még mindig az lenne nekünk a legjobb, hogyha a Ferencváros indulna a BL-ben.
2: Nagyon szurkoltam a Fradinak a BL-be is, meg az Európa Ligába is, tehát mindig jó, hogyha van egy magyar csapat ilyen nagy tornákon. A bajnokságnak viszont azt kell, hogy mondjam, hogy jót tett, hogy most a Győr van ott az élen, ugyan még lehet, hogy a Fradi fogja megnyerni, tehát itt még akármi lehet, viszont jó egy konkurencia bajnokságon belül, tehát azért egy 10 éven keresztül itt azért Fradi uralom volt, és az tényleg szerintem nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy itt más csapatok is így fel tudják lendíteni az évet maguk számára. Teljesen mindegy szerintem, legalábbis nekem teljesen mindegy, csak legyenek ott a BL-be, vagy az Európa Ligába, mert szerintem a magyar labdarúgás számára ez nagyon fontos, meg a válogatott számára ez nagyon fontos, hogy ott legyünk a térképen, mert ugye nekünk most megint jön egy generációváltás, majd hamarosan kellenek a fiatalok, kell, hogy a fiatalokat lássák, kell, hogy a fiatalokhoz nemzetközi szinten nyúljon mondjuk más csapat, más úgymond külföldi csapat, nagyon fontos, úgyhogy nekünk minden apró ilyen dologba kapaszkodni kell. Most az, hogy ki van ott a BL-be vagy az EL-be, számomra teljesen mindegy, csak legyen ott valaki. Most mondhatnám itt a játékosokat is, hogy mondjuk, hogy ki játszott meg, ki nem. Tök mindegy, csak legyenek ott magyar játékosok, és tényleg mindenkinek szurkolok, hogy így legyen.
1: Vladimir, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszönöm.
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant Magyar Péter. Havasi kicsinyesnek nevezte a miniszterelnököt. A beteg biztonságot veszélyezteti a szakdolgozó hiány, az egészségügyi miniszter szerint a bértábla rendezését ígéri. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az egészségügyi világszervezet az ebola járvány miatt. Egy ritka variáns terjed. Azonnali hatállyal menesztette Havasi Bertalant Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook videóban írta alá az Orbán Viktor egykori sajtófőnökének menesztéséről szóló dokumentumot. A lépést egy nyilvánosság előtt zajló vita előzte meg, ami a szakértő szerint csak szimpla provokáció volt a most menesztett helyettes államtitkár részéről.
2: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
3: Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Viktor egykori sajtófőnöke Havasi Bertalan szombati szóváltása az egykori miniszterelnöki kabinetirodaként működő épület tetőteraszán. Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök közölte, nem írja alá a miniszterek és államtitkárok távozásakor járó összegek kifizetését. Erre reflektált Havasi Bertalan a Telexnek még pénteken, amikor azt mondta, hogy a leköszönő miniszterekkel ellentétben ő másra költi majd a felmondási időszakra járó pénzt. Lehet, hogy a gyerekeim tanítatására, vagy a Suzuki Vitarámon lecserélem a gumikat végre, nem tudom hány év után. Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni. A szóváltás nem maradt folytatás nélkül. A minisztériumi szócsatát követően Magyar Péter még aznap posztolt egy Facebook videót a jelenleg helyettes államtitkárként dolgozó Havasi felmentéséről.
4: Sziasztok, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánosság előtt a Luxus Minisztérium tető teraszán kérte a felmentését. Ezért most ezt aláírom.
5: Milyen feladatokat képzel el magának?
6: Semmilyen feladatot jelenleg nem képzelek. Nem sokáig leszek helyettes államtitkár.
4: A jövőre nézve pedig jó egészséget és sok sikert kívánok neki.
3: Havasi Bertalan a Telexnek küldött levelében azt írja, nem több 10 millióról, hanem az 1,3 millió forintos bérének 6 havi összegéről van szó, amit idézem, öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni, mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott, vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár. Havasi nyílt levelében kitért arra is, hogy mire költik majd a felmondási időre járó pénzt. Gondolom, velem együtt legtöbben a családjuk megélhetésére. Igen, kenyérre. Horn Gábor szerint az, ami a tetőteraszon történt, nem több szimpla provokációnál.
7: Havasi műfelháborodása akkor lenne szerintem őszinte, vagy egyáltalán bármilyen szempontból megfogható, hogyha nem lelkesen tapsolt volna 2010-ben a 98%-os visszamenőleges hatású adóra a akkori politikai életszereplőinek a békielégítése kapcsán, amit Orbánék szó nélkül és pofátlanul, tényleg pofátlanul bevezettek. Jogilag igaza van, politikailag én ezt egy ócska provokációnak gondolom, és azt is gondolom, hogy Magyar Péter helyeset teszi, hogyha ezeket helyre teszi.
3: Kerestük az ügyben Havasi Bertalant is, de a menesztett helyettes államtitkár megkeresésünkre annyit közölt: köszönöm, mindent leírtam a tegnap esti közleményemben.
1: Több fideszes politikus is jogszerűtlennek nevezte Havasi Bertalan felmentését. Tuzson Bence például Facebook oldalán azzal érvelt álláspontja mellett, hogy a magyar közlöny szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter volt a felmentés kezdeményezője, csak hogy ilyen miniszter már nincs, ezért a lépés nem is lehetséges. Magyar Péter az álláspontot úgy kommentálta, hogy a Fidesz politikusai, köztük Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán, csak hogy kiderült, 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték posztjukat. Magyarázatként a Telex cikkét osztotta meg, melyben ismertetik, hogy a törvény szerint a miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja a megszűnő kabinetiroda vezetőjének hatásköreit. Gulyás Gergely Magyar Péter szavaira közben úgy reagált, hogy munkatársai törölték a posztját, a felmondást viszont továbbra is jogszerűtlennek tartja. Bogdán Csaba és Weiss Viktor veszik át Magyar Péter és Tar Zoltán helyét az Európai Parlamentben, közölte a miniszterelnök. Azt is hozzátette, hogy a Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Bogdán Csabáról Magyar Péter azt írta, hogy az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának, és ezeket fogja képviselni az Európai Parlamentben is. Weiss Viktorról pedig úgy fogalmazott, hogy ő lesz Magyarország és az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője, és az lesz a dolga, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban. Éles kritikát fogalmazott meg elődje egészségügyet érintő munkásságáról Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter előregedő szakdolgozói állományról, túlterheltségről és romló betegbiztonságról beszél. Közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a szakdolgozók egyre idősebbek. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a rendszer nem épülhet tovább a dolgozók önfeláldozására.
8: Az egészségügy nem lehet...
9: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook posztban reagált arra, hogy Pintér Sándor volt belügyminiszter, az egészségügy korábbi irányítója az átadás átvételkor vizsgálatot kért maga és a belügyminisztérium munkája ellen, mondván nincs miért szégyenkeznie. Hegedűs Zsolt szerint azonban Pintér Sándor öröksége az előregedő szakdolgozói állomány, a túlóra, a kiégés, a romló munkakörülmények, a növekvő várólisták, valamint az egyre súlyosabb betegbiztonsági kockázat. A miniszter úgy fogalmazott, ki kell mondani, hogy a betegbiztonság már most is alapjaiban sérül. Szerinte a magyar egészségügy nem épülhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására. Hegedűs Zsolt híradónknak telefonon azt mondta, ez még csak a kezdet, további vizsgálatok várhatók, amelyek eredményeiről őszintén és transzparensen tájékoztatják majd a nyilvánosságot. A Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke szerint a gyógyítás csapatmunka, amely szakdolgozók és segítő személyzet nélkül nem működhet megfelelően. Ha nincs elegendő szakember, a betegellátás minősége is romlik.
10: A kevés számú ápolók hihetetlenül túlterheltek. Tehát ha van ápolási hiányosság, az nem elsősorban képzettség vagy tisztesség hiánya, hanem a túlterheltségből és az alacsony létszámból fakad.
9: A szakmai szervezetek szerint a kiutat a szakdolgozók terheinek csökkentése, a munkaerő hiány kezelése, a bérek rendezése és egy hosszú távú egészségügyi stratégia jelentheti. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara partnerként szeretne részt venni az átalakításban. Balog Zoltán, a szervezet elnöke azt mondta, a Hegedűs Zsolttal folytatott egyeztetés bizalomra ad okot. Ugyanakkor gyors intézkedéseket várnak, hogy a szakdolgozók is érezzék a változás első jeleit.
11: Az első találkozás és az ott elhangzottak arra hatalmaznak fel minket, hogy azt mondjuk, hogy igen, bizalommal nézünk itt a következő évek elé. Ez nem néhány hónapos folyamat, hanem több éves folyamatnak lesz az eredménye, hogy itt jelentős változásokat lehessen elérni. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy vannak olyan lépések, amelyeket a következő 30-100 napban szükséges megtenni, hogy lássák a kollégák, hogy az erőmozdulásnak az első lépéseit a kormányzat megteszi, és érti az ő helyzetüket.
9: A független egészségügyi szakszervezet szerint is több területen sürgős beavatkozásra van szükség, különösen a fiatalok pályára vonzása és a szakmát elhagyók visszacsábítása érdekében.
12: nagyon sok területen kell előrelépni, és hát az nagyon fontos, hogy ezt az új kormány a munkavállalókkal együttműködve szeretné megtenni. Mi nagyon sok javaslatot kidolgoztunk annak alapján, amiket itt a kollégák kifogásolnak, nehezményeznek. Nagyon szeretnénk, ha nagyon sok fiatal és vonzóbbá találná az egészségügyben való munkavállalást, ehhez őket segíteni kell a beilleszkedésben, és segíteni kellene azokat is a visszatérésben, akik nagy számban elhagyták a szakmát.
9: Az új kormány egészségügyi minisztere azt ígérte, a következő napokban már az önálló egészségügyi minisztériumban kezdődnek az egyeztetések a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak.
1: Néhányak látványos gazdagodása visszaütött az egész Fidesz közösségre, ez pedig hozzájárult a hatalmas vereséghez. Erről Bóka János korábbi EU ügyi miniszter beszélt az Indexnek. Ferenc Orsolya korábbi űrbiztos pedig azt mondta Lázár Jánosra utalva, nem cipelhetik tovább azokat, akik csak terhet jelentenek a közösségnek. Orbán Viktor eközben a fiatalok megértését és a polgári réteg megszólítását tűzte ki célul. Az elemzők úgy látják, nem sok esély van a bukott kormánypártok megújulására.
13: Azok a jelenségek, amik például itt tetten érhetőek, felelősek voltak, legalábbis részben biztosan azért a történelmi vereségért.
14: Ferenc Orsolya volt űrbiztos, ezt Lázár János kapcsán mondta. A volt építési és közlekedési miniszterről ugyanis azt állítja egy férfi, Juhos Gábor, hogy ki akarja túrni őt a lakásából. Lázár és cége lakások felvásárlásába kezdett egy 5. kerületi társasházban, amiben végül többségi tulajdonos lett, így a lakógyűlésen megszavazták a közös költség megemelését.
15: Itt kaptam én a meglévő 36 ezer forint havi közös költségre plusz 69 ezeret havonta, ezen felül pedig egy célbefizetést, ami 11 millió, majdnem 12 millió forintról szól. Tehát ez így hideg zuhanyként egyszerre. És akkor erre mondtam, hogy én ezt nem tudom kifizetni, de ha ki tudnám se, volnék hajlandó hozzájárulni így módon a Lázár János vagyongyarapodásához.
14: Juhas Gábor szerint így akarják rákényszeríteni őt arra, hogy eladja a lakását, ő azonban nem szeretné elhagyni az ingatlant. Itt jött képbe Ferenc Orsolya. Juhas Gábor ugyanis tőle kért segítséget, amikor a fideszes politikus még a kerület parlamenti képviselőjelöltje volt. Ferenc Orsolya Facebookon egy videóban számolt be Juhas Gábor történetéről. A bejegyzéshez pedig azt írta, hogy a férfi életét pokollá teszi Lázár János, és azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségük számára, nem cipelhetik tovább magukkal, mert az áprilisi vereség újra meg fog ismétlődni.
16: Nekem ehhez mind jogom van.
14: Lázár erre úgy reagált, hogy az eddigi legalantasabb támadás a háta mögül érkezett. A Fidesz és a saját jövőjét illetően van terve. Ebben kész vitázni, ha a lejárató kampány helyett politikai érveket ütköztetnek. Aki megújulást akar, ne a múlt legrosszabb hagyományait elevenítse fel, tette hozzá a volt miniszter. A választási vereség értékelése során tehát vannak, akik párttársaikat okolják. Bóka János szerint azonban a luxizás hatott a választási eredményre, erről az Indexnek beszélt. Úgy látja, először ki kell vizsgálni a korrupciót, és aki érintett volt, annak jogi és politikai felelősséget kell viselnie. Hozzátette, ha valaki egy politikai közösség tagja, akkor visszahat arra a közösségre, ahogy él. Ezt pedig sokan nem értették meg időben. Orbán Viktor a magyar nemzetnek fejtette ki, hogy a mostani helyzetben egyszerre kell megőrizni a 16 év örökségét, megérteni a fiatalokat és újra egyesíteni a jobb oldalt a polgári középpel Magyarország szuverenitásának eszméje mentén. A Publikus Intézet igazgatója szerint a Fidesz akkora mélyütést kapott, amiből nem lehet felállni.
17: Nem igazán látom azt, hogy fel lehet állni, és nem látom azt, hogy hogyan tud felállni egy olyan Fidesz, amitől lényegben meg kell tisztítani mindentől magát, ami eddig Fidesz volt, és akkor talán fog tudni működni, mint egy Fidesz, de hát ugye ez innéltől már nem Fidesz, hanem valami teljesen más. Szóval nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy lehetséges bármiféle megújulás.
14: Nagy Attila Tibor politikai elemző úgy látja, rossz úton jár Orbán Viktor, ha a polgári réteget akarja megszólítani. Az elemző a korábbi miniszterelnök Dopmennek adott interjújára utalt, melyben Orbán Viktor egy radikális és obszcén stílusú online médiumot említett a kedvencei között.
18: Mások méltóságának a durva megsértése és megalázása, nem tudom, hogy mióta része a polgárságnak, illetve a polgári szemléletmódnak. Tehát az a miniszterelnök, aki a vadhajtások.hu-t piedesztára emelte, furcsa, hogy ő beszél arról, hogy a polgári közepet kellene megcélozni.
14: Nagy Attila Tibor szerint tanácstalan a Fidesz, jobb hiány pedig egyelőre Orbán Viktor marad az élén.
19: Jó éjszakát mindenkinek!
1: Magyarországon nagyjából 1000 magánbenzinkút tulajdonosa lélegezhetett fel, amikor a kormány úgy döntött, 150 millió liter benzint és 474 millió liter gázolajat szabadít fel a stratégiai tartalékból. A finomítói háttérrel nem rendelkező, csak értékesítéssel foglalkozó vállalkozások már eddig is veszteséggel értékesítették az üzemanyagot, de a kormány lépése nélkül ez még nagyobb lett volna. A kiskutakat képviselő szervezet szerint sürgősen döntéseket kell hozni, hogy ne legyen hiány Magyarországon.
20: Ennek a szabolcsi Vaján működő benzinkútnak az üzemeltetője korábban azt mondta híradónknak, hogy ha ugyanannyiért kapja, mint amennyiért adhatja az üzemanyagot, akkor szinte biztos, hogy bezár. A most felszabadított mennyiség szerinte az utolsó pillanatban érkezett.
21: Nagyon köszönjük ezt is, hogy a kormány ilyen gyorsan lépett, mert amúgy totális mínuszba kellett volna dolgoznunk. Ez sem fedezi a teljes költségeket, de előrébb vagyunk. Aztán majd szerintem a szabad piac megoldja majd ezt a helyzetet.
20: Ennek a Baranyai kútnak a tulajdonosa szerint az árak alakulása a vásárlókat nem érinti. A magyar rendszámos járművek továbbra is védett áron tudnak tankolni.
22: Az ügyfelek számára a védett ár marad. Mi nekünk lesz egy minimális árésünk, amin működni tudunk. Ez körülbelül arra lesz elegendő, hogy talán nullára kihozzuk az eredményt.
20: A kiskutakat tömörítő szervezet szakértője szerint a kormány intézkedése az összeomlástól mentette meg a hazai üzemanyagellátást.
23: Ellátás is sok kezdett kialakulni a magyar piacon, ezért kellett felszabadítani ezt a 600 millió litert, hogy ezt stabilizálják. A magánbenzinkutak nagyjából 1000 darab van Magyarországon, ami magántulajdonban van, 1000 az a MOL és nemzetközi cégek tulajdonában van. Ők jobban bírják, mert finomítói háttérrel rendelkeznek. Akik csak az üzemanyag értékesítéssel foglalkoznak, ott azok abszolút veszteségben vannak. Imáron 3 hónapja, tehát fenntarthatatlan a rendszer.
20: Egri Gábor szerint a jelenlegi rendszer hosszú távon nem fenntartható, ezért várják a szakmai egyeztetést az új kormánnyal a megoldás kidolgozására.
1: A holokauszt áldozataira emlékeznek idén is az életmenetén. A felvonulást 2023 óta rendezik meg minden évben Budapesten. A résztvevők a Dunaparti Cipők emlékműtől indultak, a felvonulókkal tart kollégánk Novák András is. Szervusz András, hol tart a menet és hogy alakul a program a továbbiakban?
24: Voltak a szülei, hát nagyon szomorú.
1: Szervusz Máté, talán most szólítottál meg, mert nagyon-nagyon rossz a hang, de amennyiben ez így van, akkor üdvözöllek, és a kedves nézőket is. Most érkezünk a színpadhoz, a budapesti Karl Lutz rakparton. Mögöttem halad az életmenete, a 24. életmenete eleje. A menetet Karácsony Gergely főpolgármester, Maja Kadosh, Izrael állam budapesti nagykövete, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, többek között ők vezetik. És mint mondtam, mindjárt megérkezünk a színpadhoz, ugyanis egy színes program várja itt az érkezőket, a résztvevőket. Először is mi az az életmenete? Ugye az életmenete, az egy nemzetközi szervezet, és Magyarországon az életmenete alapítvány szervezi az eseményeket, oktatási, kulturális tevékenységekkel foglalkoznak, azért, hogy a holokauszt emlékezete soha ne szűnjön meg, és mindenki mindig emlékezzen arra, hogy hogyan is történt a holokauszt a zsidók, illetve nem csak a zsidók, hanem roma emberek, illetve homoszexualitással élők népirtása. Tehát itt három beszéd lesz majd mindjárt, mikor odaérünk a színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsi Hisz elnöke, Karácsony Gergely főpolgármester, illetve Maja Kadosh, Izrael budapesti nagykövete tart majd beszédet. A követ arról, hogy mi történik majd a későbbiekben, és mi hangzott el a beszédekben, a következő híradóban beszámolunk. Köszönjük szépen, András. Vészjósló képet tett közé Donald Trump a közösségi oldalán az iráni háború kapcsán. A mesterséges intelligencia által generált képen az amerikai elnök látható mellette egy admirális, miközben a hátuk mögött villámlik. Vihar előtti csend. Az elnök ezt a címet adta a képnek. Lapértesülések szerint az USA és Izrael egy Irán elleni újabb katonai csapásra készül. A New York Times közel-keleti forrásai szerint a két ország akár már a jövő héten elindíthatja az újabb hadműveletet. Nagyszabású dróntámadást indított az éjjel Ukrajna a moszkvai terület ellen. 3 ember meghalt. Kijevi források szerint egy ipari komplexumot is célba vettek. Az orosz főváros polgármestere elmondta, hogy magát Moszkvát is csapás érte, egészen pontosan egy kőolajfinomítót, ahol 12 ember sebesült meg. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint ez volt Ukrajna igazságos válasza arra, hogy az oroszok elhúzzák a háborút és az ukrán településeket bombázzák. Megrázó felvételek következnek. A rendőrség szerint pszichés problémái vannak annak a marokkói származású férfinak, aki szombaton gépkocsijával nagy sebességgel szándékosan a járókelők közé hajtott az észak-olaszországi Modena központjában. 8 embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt. Végül egy csapat férfi üldözőbe vette, az egyikük összeverekedett vele és kicsavarta a kést a kezéből. A sérülteket Sergio Mattarella elnök és Giorgia Meloni kormányfő is meglátogatta a kórházban. 4 áldozatnak súlyos az állapota, az elkövetőt korábban elmezavar miatt kezelték. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az afrikai ebola járvány miatt. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában eddig mintegy 250 fertőzést regisztráltak, 80-an meghaltak. A WHO szerint ez még nem pandémia, így a határok lezárását egyelőre nem javasolták.
0: Aggódva figyelték ezek az asszonyok, hogy újabb fertőzöttet hozott a mentő a Buniai kórházba. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén ugyanis felütötte a fejét az ebola járvány. Ráadásul a vírus egy olyan mutánsa fertőzi az embereket, amely ellen egyelőre nincs vakcina. A központi kórházban elkülönítettünk egy szobát a fertőzöttek számára, de további kórtermeket is kiürítünk és létrehozunk egy kezelőközpontot, mondta a Buniai kórház orvosa. A szomszédos Ugandában, a főváros Kampala egyik kórházában közben egy ebolás beteg meghalt. Korábban a sorsukra hagytuk az ebolásokat, még infúziót sem adtunk nekik, pedig az ilyen betegeknek segíteni kell a vérkeringését, miután rengeteg vért és vizet veszítenek. Most már fejlettebb az ellátás, így csökken a halálozások száma, mondta ez az ugandai szakember, aki szerint rengeteg olcsó tesztre lenne szükség. Kongóban és Ugandában az elmúlt évtizedekben több mint 20-szor alakult ki ebből a járvány, de a mostani rendkívül veszélyes vírus ritka jelenség. Az Egészségügyi Világszervezet ezért nemzetközi vészhelyzetet hirdetett. A WHO szerint pandémia jelenleg nincs, az intézkedéssel az a céljuk, hogy a szomszédos országokban magasabb riadókészültséget vezessenek be. Elrendeltem 500 000 dollár felszabadítását azonnali támogatásra, tájékoztatott a WHO főigazgatója. Az ebola egyébként életveszélyes fertőző betegség, amely fizikai érintkezés, illetve testnedvek útján terjed. Várhatóan hétfőn érkezik meg a Kanári-szigetekről Hollandiába az az óceánjáró, amelyen többen is hantavírussal fertőzöttek meg. A hajó egy kanadai utasának közben, akinél láz és fejfájás jelentkezett, pozitív lett a hantavírus tesztje. A beteget 3 honfitársával együtt jelenleg karanténban tartják egy kanadai szigeten.
1: Egy hatalmas fehér cápa végzett egy ausztrál férfival egy turista paradicsomban. A 4 méteres tengeri ragadozó a férfit a tengerben harapta meg, Nyugat-Ausztrália partjainál. Társai azonnal a 38 éves áldozat segítségére siettek, majd hívták a mentőket, de nem tudtak rajta segíteni. A hatóságok járőrhajót küldtek a tengerre, hogy figyeljék a területet, a strandolókat és a szörfösöket pedig fokozott óvatosságra intették. Most először Bulgária diadalmaskodott az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében óriási meglepetésre. A balkáni országot Dara képviselte, akinek Bangaranga című dalát mind a zsűri, mind a közönség első helyen hozta, így jövőre Szófia adhat otthont a fesztiválnak. A második helyen Izrael végzett, miközben 5 ország, köztük Szlovénia és Hollandia bojkottálta a versenyt a zsidó állam gázai műveletei miatt. A harmadik helyen Románia futott be a 70. Eurovíziós Dalfesztiválon. Szlovénia és Hollandia álláspontja érdekesen rímel arra, hogy épp ma emlékezünk a holokauszt, mint egy 6 millió zsidó áldozatára. Paprika Kingával fórum következik. Szervusz, Réka, mivel foglalkoztok a mai adásban?
2: Szervusz, jó estét! Európában energiaválság van, ez az egyik mai témánk. Hogyan lehet, hogyan kell alkalmazkodni ehhez a helyzethez? Mindeközben Havasi Bertalan pengét vált Magyar Péterrel, sőt Gulyás Gergelynek is beszólt a legutóbbi közleményében. Nyilván ezt is megtárgyaljuk, illetve Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró arról írt a mai napon, hogy több diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőről is értesítették korábban a magyar szolgálatok a Fidesz kormány, akik nem akarták őket kiutasítani. Most ezeket a listákat megkapja az új Tisza kormány. Hívjanak bátran, várom önöket szeretettel.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!

azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alávetetett, nem önként, hanem azért, aki az alávetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben faeszkodik és nyög mindidáig.

Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom?

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük a 700-as klubban. Trump elnök óvatosan bizakodó, hogy az irániak újra tárgyalóasztalhoz ülnek a háború befejezése érdekében. Azt is hozzáteszi, ha nem egyeznek meg, kezdődik a bombázás.
2: Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanyahu bejelentette, hogy lépést tartanak Amerika törekvéseivel. A CBN közel-keleti tudósítója Paul Petit következik.
3: Már ma kiderülhet, hogy Irán visszaül-e a tárgyalóasztalhoz.
1: Egyességet akarnak. Nagyon jó beszélgetéseink voltak az elmúlt 24 órában. Egyességre juthatunk.
3: Trump a Fox News-nak azt nyilatkozta, óvatosan bizakodó, hogy Amerika és Irán megegyezhet egy egyoldalas memorandumban, ami 30 napra a tárgyalásokat írna elő. Ebbe beletartozna az iráni dúsított urán átadása, amerikai szankciók és a hormuzi szoros megnyitása. Egy hetes ultimátumot is adott. Az Exxon azt írta, ha nem egyeznek bele, indul a bombázás.
1: Korábban is voltak már jó tárgyalásaink, de másnap, mintha elfelejtenék, hogy mi történt.
3: Az NBC News szerint Trump azért állította le a hajók átkísérését a Hormuzi szoroson, mert Szaúd-Arábia felfüggesztette Amerika katonai hozzáférését az országhoz. A riport szerint Amerika magára haragította és meglepte az öbölbeli szövetségeseit, amikor előzetes egyeztetések nélkül jelentette be a szabadságprojektet a közösségi médián.
4: Folyamatos kapcsolatban állunk az Egyesült Államok beli barátainkkal. Trump elnökkel majdnem napi szinten beszélek.
3: Egy új felmérés szerint az izraeli polgárok többsége szerint most befejezni a háborút Iránnal ellentétes a biztonsági érdekeikkel. Benjamin Netanyahu miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az ország lépést tart Amerika törekvéseivel a régióban. Netanyahu a biztonsági tanáccsal ült össze szerda este és bejelentette, hogy több mint egy hónap után újra csapást mértek Beirutra. Az IDF jelentése szerint a csapás végzett a Hezbollahhoz tartozó Radwan Force kapitányával, aki az Észak-Izrael ellen támadások mögött állt.
4: Az IDF-nek és a védelmi erőknek ezt üzenem, Izrael erősebb, mint valaha, Irán és a proxiai gyengébbek, mint valaha.
3: Gazdaságilag. A béketárgyalások hírének köszönhetően lementek az olajárak és beindult a részvénypiac. Irán csökkenti az olajkitermelését az amerikai blokkád által okozott raktárhiány miatt. További kivégzéseket hajt végre az iráni rezsim. A Jerusalem Post tudósítása szerint 3 foglyot végeztek ki a hétvégén, miután kényszerítették őket, hogy olyan büntényekben valljanak, amiket nem követtek el. Például kémkedés a cionista rezsimnek. Emberi jogvédő szervezetnek írtak leveleket. 3 levél a fizikai és pszichológiai kínzásról, egy a felesége elleni fenyegetésről számolt be, amennyiben nem val. A kivégzésekről egyik család sem lett értesítve, így az iráni törvényben előírt utolsó látogatást nem kapták meg. Paul Petit, CBN News, Jeruzsálem.
1: Ez a kormány, ez a rezsim folyamatosan kínozza és gyilkolja a saját polgárait. Mindössze azért, mert felszólalnak, hogy nem akarjuk ezt a teokráciát. Szekuláris kormányzást szeretnénk, és azokat a szabadságokat, amiket más országok élveznek. Ez van már 47 éve, és csak az elmúlt 10 évben volt 5 forradalom. Remélem és imádkozom, hogy az irániak végre szabadok lehetnek.
3: Az Egyesült Államokban újra növekszik a gyülekezet látogatás. A Hartford Valláskutató Intézet új jelentése szerint több mint 7000 gyülekezetet vizsgáltak meg. A kutatás szerint a katolikus és ortodox egyházak rendelkeztek a legmagasabb átlagos látogatottsággal. Őket követték az evangéliumi gyülekezetek és a fővonalbeli protestáns közösségek. Összességében a gyülekezetek 43%-a arról számolt be, hogy a látogatottság 5%-kal nőtt, míg 46 szerint 5%-os csökkenés történt. A többinél a látogatottság stabil maradt, így most először fordul elő évtizedek óta, hogy a templomok többsége nincs hanyatlásban. A legfrissebb híreinket a cbnnews.com weboldalán megtalálhatják.
1: szíriai kormány mostanában egyre nagyobb ellenreakciót tapasztal a keresztény közösségek részéről. Az aggodalmak hátterében egy törvénymódosítási javaslat áll, amely a külföldi támogatásban részesülő non-profit szervezetek tevékenységét szabályozza.
3: A törvényhozók új Delhiben március 25-én törvénymódosítási javaslatot terjesztettek elő a külföldi támogatásokat szabályozó törvényre. A módosítások kiterjesztenék a kormány jogkörét több ezer non-profit szervezet, köztük egyházi és egyéb keresztény intézmények felett. Steven Schneckert, az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadsági Bizottsága képviselőjét kérdeztük.
4: Olyan intézmények, mint az árvaházak, klinikák, iskolák, egyházak nem kaphatnának több támogatást.
3: A törvényjavaslat alapján, ha egy szervezet engedélyét felfüggesztik, megszüntetik vagy nem újítják meg, a hatóságok megszerezhetik a vagyoneszközeik feletti rendelkezési és kezelési jogot, és akár el is adhatják.
4: Ez teljesen igazságtalan és önkényes. Ráadásul nyilvánvaló elnyomási kísérletről van szó a kisebbségben levő vallási csoportok ellen, olyan időszakban, amikor láthatjuk a hindu nacionalizmust. Megerősödését. Gyakran üldöztetésekkel jár vallási kisebbségek számára.
3: Az emberi jogi csoportok, mint például az Amnesty International szerint a jelenlegi javaslat olyan törvényre vonatkozik, amelyet 2010-es hatályba lépése óta bírálnak. Az Amnesty szerint a szabályozó törvényt cinikusan módosították, és ez visszaélésekhez és zaklatáshoz vezetett. Az Indiában rendkívül fontos munkát végző emberi jogi szervezetek munkatársainak megfélemlítését célozták.
4: Egyelőre lekerült a napirendről, de minden jel arra utal, hogy a következő ülésen elfogadják.
3: Keresztény szervezetek figyelmeztetnek, aránytalanul célkeresztbe kerülnének a törvénymódosítást követően. Joseph D'Souza érsek az indiai jópásztor gyülekezetben szolgál.
1: Ez rablás, és egyben egy teszt. A keresztény szervezetek és a vagyonukkal kapcsolatban történő törvénymódosítás révén.
3: 2026 márciusától közel 22 ezer szervezet vesztette el az engedélyét. Az Amnesty International szerint ezek között számos csoport vett részt a vallásszabadság, kisebbségi jogok és véleménynyilvánítás szabadsága melletti aktivizmusban.
4: Ezek a szervezetek a legszegényebbekkel és a legkiszolgáltatottabbakkal foglalkoznak Indiában.
3: Az indiai kormány a múltban megvédte a szabályokat, arra hivatkozva, hogy azok átláthatósági és a nemzetbiztonsági okokból szükségesek. George Thomas, CBN News.
2: Carlos 7 éven át volt állandó jelleggel harci üzemmódban, még jóval a leszerelése után is. Az italhoz fordult, hogy megbirkozzon állandó halálfélelmével, miközben ezzel lépett rá a halálhoz vezető útra.
4: Megbénított a szorongás, a pánikrohamok. Az ellenség állandóan azt súgta a fülembe, meg fogsz halni, ezért mindig ittam, hogy elnémítsam ezt a hangot.
1: Carlos Figueroa elismert testépítő volt, aki röviddel a 2006-os megtérése után az erőpróbák révén kezdte el hirdetni az evangéliumot. Azonban családja eltartása komoly küzdelmet jelentett, ezért úgy döntött, hogy bevonul a seregbe.
4: 18 éves korom óta mindig is vágytam a seregbe. Így 2009-ben, amikor megláttam egy Chinook helikoptert a tengerparton, azt mondtam magamban, nos, szerintem itt az ideje, hogy szolgáljam a hazámat.
1: Teljesen elkötelezte magát a hadsereg mellett, és keményen dolgozott, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. Aztán 2011-ben egy veszélyes helyre vezényelték, Afganisztánba.
4: Állandó jelleggel harci üzemmódban voltunk. Ez nagyon nehéz. Megterheli az embert mentálisan. Távol vagy a családodtól, hallod a lövöldözést, meg ilyesmi. Közben folyamatosan azt várják el, hogy elvégezzük a feladatunkat, bármi történjen is. És hát egy idő után Isten helyét átvette a katonaság. Háttérbe szorítottam őt.
1: Egy éves bevetése után Carlos visszatért az Egyesült Államokba, és egy új bázison, egy új egységnél helyezték el, távol azoktól a harcostársaitól, akikkel együtt harcolt Afganisztánban. A stressz miatt az alkoholhoz fordult.
4: Nagyon lehangoló volt ott lenni. Elkezdtem egyedül inni, és azokra az időkre emlékeztem, amikor a bajtársaim, a barátaim is ott voltak. Ennek az lett a vége, hogy ittas vezetésen kaptak 2013-ban.
1: Leszerelték a hadseregből. Emiatti szégyenében Carlos elkezdett még többet inni. A családjának rendkívül nehéz volt elviselni a viselkedését. A felesége imádkozott érte.
4: Számomra a sereg jelentett mindent. Nem akartam, hogy bárki segítsen, hogy foglalkozzon velem, csak azt akartam, hogy békén hagyjanak, hogy alkoholba folythassak mindent. Olyan mélyre süllyedtem, hogy annyit ittam, hogy már a lányomért is elfelejtettem elmenni. Ittasan mentem dolgozni, ittam, amikor hazaértem, tehát funkcionális alkoholista lettem. Mindig a haláltól féltem. Egy ördögi körbe kerültem, ivás, félelem a haláltól, újraivás. Úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó Jézushoz.
1: 2021-re az akkor 38 éves Carlos több mint 60 kilót hízott, és a mája szinte teljesen tönkrement. Az orvosok azt mondták neki, hogy ha nem hagyja abba az ivást, nem éri meg a 40-et. Tudta, hogy változtatnia kell, de egyedül nem volt erre képes.
4: Azt imádkoztam, Uram, bármit megteszek. Ha az kell, hogy kórházba kerüljek, ha intubálni kell, hogy abba hagyjam az ivást és lefogyjak, azt is. Aztán jött a meglepetés.
1: Carlos elkapta a COVID-19-et és kórházba került, ahol közölték vele, hogy intubálni kell. Feleségével együtt azért imádkoztak, hogy életben maradhasson. Carlos elmondta, hogy mialatt mesterséges kómában volt, Isten megmutatott neki valamit.
4: Az Úr elvitt egy helyre, ami nem a menny volt. A pokol. Megmutatta, hogy ha tovább iszom, az alkoholizmusom miatt egy teherautó balesetben fogok meghalni lángok között. A családom is tönkrement. Szörnyű rémálom volt. Aztán felébredtem. Megtudtam, hogy majdnem 3 hétig voltam lélegeztetőgépen, és majdnem meghaltam. Azt mondtam, Uram, bármi történjék is, továbbra is dicsérni foglak, és továbbra is szolgállak. Szeretlek. Ekkor melegséget éreztem a testemben, és éreztem, hogy meggyógyulok.
1: Carlos, annak ellenére, hogy éppen csak felébredt a kómából, egy napon belül felkelt és járni kezdett. Pedig azt mondták, a rehabilitációja hónapokig tarthat.
4: Teljesen meggyógyultam. A tüdőmtől a vesséméig át a májamig. Ahogy meggyógyított, ahogy feltámasztott a halálból, az olyan volt, mintha én lettem volna Lázár. Nem éreztem magam méltónak rá. Megfogadtam magamnak, hogy soha többé nem nyúlok az alkoholhoz. Az Úr tudta, hogy erre volt szükség, ahhoz, hogy gyorsan abba hagyjam. Nem a 12 lépést követtem, hanem egyetlen lépéssel abba hagytam. Az Úr teljesen meggyógyított. Keményen kellett dolgoznom, hogy az az ember lehessek, akivé ő szeretne változtatni, és akit az ellenség 8 évig tartott fogva.
1: Carlos elkezdte minden nap olvasni a Bibliát és imádkozni. Ahogy kapcsolata Istennel egyre mélyült, kibékült a családjával, és egyre többet volt együtt velük. A megfelelő étrend és a testedzés segítségével visszanyerte erejét, és táplálékkiegészítőkkel foglalkozó üzletet nyitott, ahol mindenkinek szívesen elmondja bizonyságát Istenről.
4: Leírhatatlan, hogy milyen hálát érzek most az Úr iránt. Minden dicsőség őt illeti azért, hogy túlélhettem ezt, hogy adott nekem egy második esélyt. 100%-osan hiszek az ima erejében, mert láttam. Itt áll önök előtt a bizonyíték. Már nem aggódom a halál miatt, és hogy van-e még mindig poszttraumás stressz szindrómám? Igen. De alkohollal nyomom el? Nem. Ebben Jézus segít nekem. Ő az, aki az utamon vezet, és megmutatja, mit kell tennem. Ettől minden könnyebb, mert elég, ha ő rá támaszkodunk. Mindent ő rá bízhatunk, engedelmességben és teljes bizalomban élhetjük az életünket.
2: Bizonyára önök is láttak már erőművész bemutatókat. Elképesztő fizikai teljesítményekkel rendelkező férfiak beszélnek Jézussal való kapcsolatukról. Tudjuk, hogy az erőnk Jézustól származik. Persze, vannak dolgok, amiket fizikai erővel is meg lehet tenni, de néha eljutunk oda, hogy elhisszük, hogy képesek vagyunk valamire magunktól. Nők megélhetik, de a férfiak még inkább érzik azt az elvárást, hogy szedjék össze magukat, oldják meg a dolgokat. De vannak meglepetések az életben. Carlos esete persze szélsőséges helyzet. Az afganisztáni háború, ahol éjjel-nappal repkednek a golyók, és nem tudni, hogy az ember megéri-e a másnapot. Ismerek másokat is, akik egész más miatt szenvednek PTSD-től. Van, ami befészkeli magát a fejünkbe, a szívünkbe, ettől sebezhetőnek érezzük magunkat. Mintha sosem jutnánk fel a hegytetőre. Nem fújhatjuk ki magunkat. Nincs nyugvás, megállás egy pillanatra sem. hogy ráismerjünk Istenre, mert folyton háborog a bensőnk. Az ige azt mondja, a csendesség és a bizalom ad erőt nektek. De ez nem a magunkba vetett bizalom, hanem annak felismerése, hogy ki ő bennünk és értünk. Ő jár előttünk, ő harcol értünk. Sokan eljutnak oda, hogy keménynek mutatják magukat, és úgy érzik, mindent elintéznek, de közben alkoholhoz nyúlnak, drogokhoz, vagy rábízzák magukat valakire, de közben csak kiüresednek. Nem erre lettünk teremtve, hanem hogy közösségben éljünk azzal, aki alkotott és aki leginkább ismer bennünket. Ő mondta azt is, hogy anyánk méhétől kezdve ismer bennünket, és terve van velünk, a jóra és nem romlásra, hanem reményre és jövőre. A mai napra is van terve önnel. Nem számít, hol volt eddig, milyen rossz volt, mit tett, mert az ő bocsánata mindig elérhető, ha kérjük. De tudják, mit jelent ez? Azt, hogy oda kell mennünk hozzá azzal, hogy Istenem, nélküled próbáltam ezt magamtól. Magamat tettem a középpontba. De tönkrementem, elvesztem, üresen jövök hozzád, téged kereslek, és rád van szükségem. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Istent csináltam magamból, pedig nem én vagyok az Isten, hanem te vagy az. Bocsásd meg a bűneimet. Adj új kezdetet, új életet, ahol te vagy a középpontban. Szentlélek, jöjj a szívembe, az életembe. Taníts érted élni, hogy rád bízzam magam, hogy minden nap, minden pillanatában felismerjelek. A Jézus nevében kérlek. Amen.
1: Juan José egy nagy duzzanattal a nyakán született. Olyan nagy volt, hogy az édesanyja attól félt, a kisfiú meg fog halni. Az 5 hónapos Juan José otthon született egy folyadékkal telt tasakkal a koponyája hátsó részén. Ez egy vele született rendellenesség. Az agy gerincvelői folyadék az agyból a duzzanatba szivárgott.
2: Amikor megláttam, megijedtem, mert a többi gyermekem nem így született. Azt hittem, meg fog halni.
1: Egy orvos megerősítette a félelmeit. Azt mondta, a babának sürgős műtétre van szüksége Guatemala Cityben. A család még az utazást sem tudta kifizetni, nemhogy a műtétet.
2: Imádkoztam és kértem Istent, hogy segítsen megoldást találni.
1: A duzzanat nagyobb és nagyobb lett, és a baba gondozása is egyre nehezebbé vált.
2: Nem lehetett csak úgy megmozdítani. Különleges módon kellett átöltöztetni. Csak a lányommal együtt mertük felemelni, mert a duzzanat megdagadt és lilává vált. Nem volt pénzem a kezelésére. Nagyon nehéz volt nézni, ahogy szenved, miközben nem tudtam segíteni rajta.
1: Az önök támogatásának köszönhetően az Operation Blessing kifizette Juan José műtétjét, hogy helyreállítsák a koponyáján lévő nyílást. A műtét sikeres volt, és most Juan José egészséges, boldog kisfiú.
2: Most már szabadon mozoghat, és nem sír többé a fájdalomtól. Nagyon boldog vagyok. Hálát adok Istennek és mindazoknak, akik támogatják az Operation Blessinget, amiért segítettek a fiamon. Köszönöm! Charity Ivy 5 éven át nézte kislánya szenvedését. A fájdalom sokszor annyira szörnyű volt, hogy a kis Sierra játszani vagy aludni sem tudott. Hiába jártak orvosokhoz, nem használt semmit. Aztán egy nap Sierra otthon volt, amikor egyik pillanatról a másikra meggyógyult.
5: Sierra 3 éves volt, amikor anyukája vért talált a székletében.
6: Más tünetek is jelentkeztek, émeigés, rezketés, hányás, szédülés és gyomorfájdalom. Folyton ez volt éjjel-nappal. Hirtelen kezdődött az egész, amikor hasfájásra panaszkodott.
7: Egy égő érzés kezdődött itt, és haladt lefelé.
6: Több orvost felkerestünk, de nem tudtak rájönni, mi baja lehet. Ijesztő volt.
5: A következő 2 évben a tünetek rosszabbodtak. Valahányszor orvoshoz mentek, több kérdéssel jöttek haza, mint válasszal.
6: Gyakran az ölemben tartottam a kanapén, mert szédült. és fájdalmai voltak. Megkérdezte, anyu, ugye rendbe jövök? Ugye nem lesz semmi baj?
7: Elszomorított, nem nagyon tudtam aludni esténként, játszani sem volt kedvem, ilyesmi.
6: Kérdezte tőlem, hogy miért történik ez vele, mi a baj vele. Nem tudtam válaszolni.
5: Sierra 5 éves volt, amikor végre megszületett a diagnózis. A kislánynál rekesz-sérvet állapítottak meg. Az orvosok fájdalomcsillapítókat ajánlottak, és szigorú diétát írtak elő, de egyik sem hozott igazi enyhülést Sierrának.
6: Az operáció volt a végső megoldás. Tudtam, hogy gyors válaszra van szükségünk Istentől. Minden nap kértem, Istent, gyógyítsa meg Sierrát. Amikor az ember imádkozik, azonnali választ szeretne. Az orvosok segítenek, de ők mégsem Isten.
5: Charity és családja továbbra is gyógyulásért imádkoztak. 2015. augusztus 4-én a 700-as klubot nézték.
6: Amikor imába kezdtek, mindig szóltam, kezdődik az ima. Mind befutottak. Pat pedig azt mondta.
8: Valaki rekesz-sérvből gyógyul meg. Az Úr most megérint téged, és meggyógyít a Jézus nevében.
7: Megdöbbentem, hogy ezt mondta.
6: Tudtam, hogy ez neki szól. És azt mondtam Sierrának, fogadd el Jézus nevében.
7: Elfogadtam, és azt mondtam, Istenem, köszönöm, hogy meggyógyítasz. Nagyon köszönöm.
5: A tünetek rögtön enyhülni kezdtek. Charity időpontot kért gyomorröntgenre, mert biztos volt lánya gyógyulásában. Együtt ültek az orvosnál, és várták az eredményt.
6: Alig vártam, hogy halljam, mit vitt végbe Isten. Az orvos közölte, nincs rekesz-sérve. Sierra, erre vártunk. Ránéztem, és azt mondtam, dicsőség Istennek, meggyógyultál.
7: Nagyon boldog voltam, hogy meggyógyított.
6: Tudtam, hogy ő tette, mert ez nem múlik el magától.
5: Charity nem is lehetne boldogabb. Mindketten hálásak azért, hogy Isten megsegítette őket.
7: Akkoriban nem tudtam táncolni, igazán játszani. Ma tudok táncolni és játszani is. Isten minden nap reményt ad nekem.
6: Nem szabad elveszíteni a reményt, mert Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Semmi sem olyan csodálatos itt a Földön, mint ő. Benne kell higgyünk, rá kell néznünk. Az időzítés az ő dolga.

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Múlt héten ünnepelték az Egyesült Államokban a 75. Nemzeti Imanapot, idén Isten dicsőítése a nemzetek között volt a középpontban, illetve hogy minden nemzedékben keressük őt. Kate Limburg riportja következik.
2: A Nemzeti Imanap megünneplésének hagyományát az amerikai kongresszus 1952-ben vezette be. Idén Amerika fennállásának 250. évfordulóját ünneplik.
3: Imádkozó nemzet vagyunk. Mindig is az voltunk. Része annak, akik vagyunk.
2: Mike Johnson kijelentette, hogy az ország egyediségét az amerikaiak hitbeli alapjai adják.
3: Bátran hirdettük azt a magától értetődő igazságot, hogy jogaink nem a kormánytól származnak, hanem magától Istentől.
2: Scott Turner az amerikai történelemben betöltött isteni szerepről beszélt.
3: Nézzék csak meg, hány viharon vezetett minket Isten keresztül az elmúlt 2,5 évszázadban. A függetlenségi háborún, egy pusztító polgárháborún, a nagy gazdasági világválságon, két világháborún, a hidegháborún, és így tovább.
2: Az ünnepnapról megemlékező nyilatkozatában Donald Trump elnök újra Istennek ajánlotta fel a nemzetet, így fogalmazva. Megfogadjuk, hogy Amerika, amint a 96. Zsoltárban is olvasható, mindig hirdetni fogja Isten dicsőségét a nemzetek között, és soha nem felejtjük el az ő szerepét a világ valaha ismert, legszabadabb, legerősebb, legvirágzóbb és legnagyobb országának megteremtésében, védelmében és fenntartásában. Az idei Nemzeti Imanap egyben felkészülést jelent a 250 újra átadás elnevezésű rendezvényre is, amelyet az ország 250. születésnapja előtt rendeznek meg, és amelyen szentírási idézet bizonyságtételek, imádságok hangzanak majd el.
1: Köszönjük, Kétlin. Gordon, tiéd a szó.
3: Nos, ez volt a Nemzeti Imanapja, de közeleg egy újabb imanap május 17-én, most vasárnap. Az eseményt a nemzet fővárosában rendezik meg, ahol emberek gyűlnek majd össze, és élő közvetítésben is követhető lesz. Így nem szükséges személyesen odautazni, online is bekapcsolódhatnak. Arra bátorítok mindenkit, hogy csatlakozzon az imához. Egyesüljünk imában ezért a nagyszerű nemzetért. Viharos időket élünk? A válasz egyértelműen igen. Megosztott nemzet vagyunk? Minden szempontból igen. A közösségi média szítja bennünk a haragot, a politika is. Szerintem erre is igen a válasz. Igen és igen. Hogyan válhatunk újra egy Isten alatt álló oszthatatlan nemzetté, amelyben a szabadság és az igazság újra mindenki. Arra bátorítok mindenkit, hogy ne csak évente egyszer vagy hetente egyszer imádkozzon, hanem kitartóan, folyamatosan. A héten elindul egy Imádkozz Amerikáért című tanítássorozat. Majd május végén kezdetét veszi a július 4-ig tartó 40 napos imaidőszak, amely a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójáig tart. Arra szeretnénk ösztönözni az amerikaiakat, és különösen a keresztényeket, hogy boruljanak térdre, imádkozzanak, és kérjék Istent, hogy gyógyítsa meg nemzetünket. Mert ha mi, akik az ő nevéről neveztetünk, megalázzuk magunkat, elfordulunk mindattól, ami nincs összhangban Isten akaratával, és hátat fordítunk ezeknek a dolgoknak, akkor ő meghallgat minket a mennyből, és megáldja nemzetünket. Szánjuk oda magunkat az imára mindaddig, amíg ez meg nem történik. Én egy biztonságos, szabad, valódi szabadsággal teli országot szeretnék örökül hagyni a gyerekeimre és az unokáimra. Én ezért imádkozom. Az Up Entertainment nevű vállalat egy kis kábel csatornából nőtt hatalmas céggé. Így lett a legismertebb keresztény és családi műsorszolgáltató. Charlie Humbard a pincéjében kezdte el több mint 20 évvel ezelőtt. Az idei év mérföldkő lesz, mert Charlie nyugdíjba megy. Ephraim Graham riportja következik Atlantából.
1: Az Up Entertainment igazgatója Charlie Humbard. Most, hogy itt ülünk, épp elköszönni készül attól, amit létrehozott. Ez milyen érzés?
3: Ahhoz az érzéshez tudnám hasonlítani, mint amikor a gyerek egyetemre megy, elköltözik a Koleszba, és rádöbbenünk, hogy végleg kirepült. Ez nyilvánvalóan egy érzelmes pillanat. Már régóta gondolkoztam ezen. Volt rá terv, nem egyik napról a másikra döntöttem, de persze azért megérint. A cég olyan, mintha a gyerekem lenne.
1: Szóval 2004-ben, ugye?
3: Igen, akkor indultunk, októberben azt hiszem.
1: 2004.
3: Az induló tőkét azonban már 2002-ben elkezdtem gyűjteni. A 9-11-es támadás után jöttem el a Discovery-től. Akkor döntöttem el, hogy egy gospel témájú zenei csatornát akarok indítani. A pénzgyűjtés időszaka is komoly küldetés volt. Több mint 2 évig tartott. 22 évig vezettem a céget.
1: Az app már a vezető hitéleti és családi streaming szolgáltatóvá nőtte ki magát, olyan márkákat visz, mint az App TV, Aspire, Gator TV és a további csatornák, amelyek közel 60 millió emberhez jutnak el. Menjünk vissza a kezdetekhez, ha lehet, hogy mindenki érthesse a hithez való viszonyát. Ön az első tévés evangélista fia, ugye?
3: Ez így van. Gondoljunk csak az Úr igéjére, ahol azt mondja, hogy egy nap ő nála 1000 év.
1: Az édesapa Rex Humbard, aki Amerika első ige hirdetője volt, aki már az 1940-es években a rádióban kezdte, majd a tévében folytatta később.
3: Lehetőségem volt, hogy sokat tanuljak édesapám mellett, ahogy felnőttem, mert ő igazi példakép volt a hit megélésében. Megtanulhattam szólni az emberekhez és továbbadni az igét.
1: Megláthatta önben ezt az elhívást?
3: Szerencsére édesapám elég sokáig élt, hogy láthassa, amint elindul a csatorna. Emlékszem az indulásra, páran voltunk, talán 15-en akkoriban. Azt mondta akkor, hogy adjunk hálát Istennek mindenért, és ő vezetni fog az úton. Ez olyan útra való volt, amit mindig szem előtt tartottunk a cégen belül, hogy igei alapon működjünk, és mert fontos, hogy a megfelelő dolgokra helyezzük a figyelmünket. A médiaiparban nagyon könnyen el lehet tévedni, eltávolodni az eredeti értékektől, amit követően már nem azt a célt szolgálja a vállalkozás, amiért létrejött. Azt gondolom, hogy nagyszerű dolog volt édesapám mellett tapasztalatot gyűjteni, majd magunk mellett tudni őt az első 3 évben. Az utolsó szavaival is bíztatott. Azt mondták, hogy mi vagyunk a legjobbak a piacon.
1: Charlie persze többre jutott, mint sima kitartás. A cég már a 130 alkalmazottat foglalkoztat, irodáik vannak Atlantában, New Yorkban és Chicagóban. Ha visszatekint, mikor volt a legnehezebb időszak?
3: Talán a legelején, hiszen az ember úgy megy előre, hogy még nincs tapasztalata. Sőt, más sem csinált még ilyet. Ez volt az első gospel zenei csatorna. Ráadásul sokan nem fogadták valami jó.
1: Mi volt eddig a legfényesebb pillanat, vagy a legnagyobb eredmény, amire ma visszatekint?
3: Szerintem az, ahol most tartunk. Úgy gondolom, hogy az üzlet soha nem állt még ilyen jól. Nagyon egészséges helyzetben van, egy a médiában rendkívül kihívásokkal teli időszakban. És látva a streaming szolgáltatásunk növekedését, azt, hogy versenyképesek vagyunk a piacon lévő összes szereplővel, és hogy olyan streaming szolgáltatással rendelkezünk, amely ugyanolyan szintű felhasználói felülettel rendelkezik, mint például a Netflix.
1: Hogyan tartotta fenn ezeket az értékeket, a hitet és a családot, egy olyan korszakban, amikor a médiában minden megengedett?
3: Az ember, mint cégvezető a céljára koncentrál. Nem minden vállalkozásnak van célja. A miénk egy célra épült. Ezért ez a mi vezércsillagunk. Ez mindig lehetővé tette számunkra, hogy ezt mércének használjuk, és hisszük, hogy a minőségi szórakozás, amelynek szereplői karakteresek, hatással lehet az emberek szívére, és megváltoztathatja a világunkat.
1: Mikor ismerte fel a szórakozás erejét, hogy megérintse az embereket? Melyik pillanatban látott valamit, ami miatt felgyulladt a villanykörte a fejében?
3: Ez még édesapám szolgálata idején történt. Ő prédikátor volt, de tudta, hogy egy üzenetet hordozó, színvonalas, szórakoztató műsor jobban magával ragadja az embereket, és én is láttam a televízió erejét, amikor ő szerepelt a képernyőn. A zene, amit játszottunk, a legjobb volt. Egy vasárnap Johnny Cash volt a vendégünk, aztán André Crouch és a Disciples, majd Pat és Debbie Boone. Mindig minőségi szórakozás volt, ami lekötötte az embereket.
1: Meséljen arról a döntésről, hogy visszavonul. Mi történt, ami miatt azt mondta, most már itt az ideje?
3: Tavaly volt a 20. évfordulónk, és azt gondoltam, akkor fogom megtenni. A feleségem rám nézett, és azt mondta, nincs elég pénzünk, tovább kell dolgoznod. Szóval őszintén szólva, még egy évig dolgoznod kell, én meg, jó, akkor még egy évet maradok. Nézze, én már 60 éves vagyok. Ha valaha is akarok más csinálni, vagy más élményeket szerezni, akkor most van itt az ideje.
1: Izgatott a következő fejezet miatt, vagy nyugtalan?
3: Nagyon várom már. Az életemre úgy tekintek, mint egy filmre. A filmnek három felvonása van. 0 és 30 között az első felvonás. 30 és 60 között a második felvonás. Most már elmúltam 60 éves, és belépek a harmadik felvonásba. És nagyon izgatott vagyok emiatt, mert most már több bölcsességem van. És jobban tudok reagálni. A karrierem csúcsán vagyok. Izgatott vagyok, hogy okosabbá, bölcsebbé válok, és kalandvágyóbb leszek.
1: Bármi is legyen a kaland, Humbert magával viszi a szórakoztatóiparban szerzett emlékeit. Most, hogy visszavonul, ez azt jelenti, hogy több időt fog a feleségével tölteni, mint az elmúlt években?
3: Igen.
1: Ő mit szól ehhez?
3: Azt mondta, több Charlie, kevesebb pénz. Azt hiszem, ezt meg kell fogadnom. Oké, nem tudom.
2: Néhány évvel ezelőtt egy férfi azt mondta Angela Halilinek, hogy egyszer emberek millióihoz fog beszélni Jézusról. Ezek a szavak bizony valóra váltak. Ma egy Spotify-on első helyzet podcast társműsorvezetője. De amikor Angela akkoriban ezt hallotta, csak ennyit gondolt. Szerintem összekevertél valakivel. Ashley kijelült lebeszélgetni.
4: Ench, nagyon köszönöm.
5: Hello.
4: Annyira izgatott vagyok, hogy mélyebben belemehetünk a történetedbe, és mindabba, amit Isten tett benned és rajtad keresztül. Hű, annyi csodálatos dolgot vitt véghez Isten a Girls Gone Bible által, de szeretnék visszamenni egészen az elejére, a történeted kezdetére.
5: Igen, nem mondhatnám, hogy hittel teli családban nőttem fel. Bevándorló családból származom, első generációs albánok vagyunk itt, Amerikában. Bárki, aki egyik országból a másikba kényszerül költözni, rengeteg traumát gyűjt magában. Úgy érkezel egy országba, hogy semmit sincs, és napi 24 órában, a hét minden napján dolgozol, csak hogy enni tudj adni három kisgyermeknek. A szüleim csodálatosak, harcosok, rendkívül kitartók, de túlélő üzemmódban éltek. Mi gyerekek is így éltünk. És egy ilyen közegben nem igazán jut figyelem a lélek ápolására. Sok fájdalom és félelem volt a szívemben, az elhagyatottság érzése. És semmilyen mód nem volt arra, hogy ezt feldolgozzam. Nagyon fiatalon megtanultam menekülni a fájdalmam elől. Ahogy idősebb lettem, a szorongás végig kísért, és meghatározta az életemet. Borzalmas pánikrohamaim voltak, súlyos szorongásom. OCD-t diagnosztizáltak nálam, mindentől féltem. Nem tudtam autót vezetni, nem mertem felmenni egy negyedik emeleti erkélyre. A mentális állapotom nagyon gyorsan, nagyon rossz irányba romlott. Egyetlen dologhoz nyúltam, az alkohol. 23 évesen teljesen alkoholfüggő voltam. 30 percet sem bírtam ki ital nélkül, különben elvonási tüneteim lettek. Szégyeltem magam, gyűlöltem magam. A tükörbe néztem, és azt kérdeztem, ki vagy te? Senki nem jut ki abból, amiben én éltem. Ennyi sötétség, ennyi fájdalom, ennyi függőség. És az Úr, ahogy sokszor teszi, egy emberen keresztül jött el hozzám. Egy Szokratész nevű férfit küldött az életembe, egy szentlélekkel teli 70 éves görög embert. Összejöveteleket tartott, ahol egyszerűen megjelent Isten jelenléte. Nem csinált semmi látványosat. Jézus egyszerűen ott volt. Elmentem egy ilyen alkalomra, és ő rám nézett, anélkül, hogy bármit tudott volna rólam, a fájdalomról, és azt mondta, te, fiatal lány, egyszer emberek millióihoz fogsz beszélni Jézusról, színpadokon fogsz állni, könyveket fogsz írni, és emberek millióit fogod Jézushoz vezetni. Én pedig azt mondtam, szerintem nem. Azt hiszem, összekevert valakivel. Gyorsan elmondtam neki, hogy szenvedek, a gondolataim gyötörnek, alkoholfüggő vagyok, nagyon rossz állapotban vagyok, és azt hiszem, meg fogok halni. Ő pedig minden nap felhívott, imádkozott értem a telefonon. Tanított Jézusról, felolvasta nekem a Bibliát, és tanított arról a hatalomról, ami Jézuson keresztül az enyém. Körülbelül 6 hónapon át imádkoztunk együtt telefonon, és hiszem, hogy ez a 6 hónap vezetett el 2019 hálaadásához. Egy teljesen természetfeletti szabadulás pillanata volt. Az Úr egyetlen pillanatban találkozott velem. Megmentett önmagamtól. Megmentett a bűnömtől. És csodálatos módon megszabadított az alkoholfüggőségtől. Hamarosan 6 éve józan vagyok.
6: Ez hihetetlen.
5: És egyszer sem kívántam.
6: Csodálatos.
5: Ez csoda. Nem erőből, nem hatalomból, hanem az élő Isten szelleme által. Ez az a Jézus, akit hirdetünk. Elképesztő. Annó a szorongás úgy csapott le rám, mint egy teherautó. Teljesen leuralt és megemésztett. Elzsibasztotta az agyam. De ez eltűnt. Az alkoholtól megszabadultam, de a gyógyulás Isten jelenlétéből jött, az igén keresztül. A Biblia megmentette az életemet, meggyógyította az elmém, megújította a gondolkodásmódomat, szó szerint újrahuzalozta az agyamat. És innentől egy teljes utazás kezdődött az Úrral, ahol minden megváltozott bennem, és nagyon türelmes volt.
4: Ez annyira gyönyörű. Itt sírok. Mit szeretnél, mit tegyenek a szívükbe a nézők a bizonságtételedből? Azt, hogy megértsék Jézus áldozatát. Hogy megértsék az evangéliumot. Nem lehet hitünk, ha nem értjük az egyszerű evangéliumot, ki Jézus, miért tette, amit tett, és mit jelent ez az életünkre nézve. Meghalt a kereszten, vért ontott, hogy bocsánatot, szabadságot és gyógyulást kapjunk. Minden, ami az életemben történt, csak az ő áldozata által történhetett meg. És azt szeretném, hogy megértsék, ő nem csak egy plusz az életünkben, ez egy kapcsolat. Számomra ez a legfontosabb, tudni, hogy Jézus személy. A Szentlélek személy, aki beszél, aki vágyik arra, hogy egész nap kommunikáljon velünk. Ő akar lenni az isteni forrásunk, az egyetlen forrásunk bölcsességre és vezetésre.
2: Ez a szívemig hatolt. Encs, köszönöm, hogy ilyen nyílt voltál, hogy sebezhetően és őszintén megosztottad mindezt. Amit teszel, életeket változtat meg Jézusért.
4: Köszönöm. Bírlak.
2: Én is.
7: Rengeteg remény van abban, amit Angela megosztott. Az életben könnyen elveszhetünk a depresszióban, a fájdalomban, mindabban, ami ezzel jön, míg végül már azt sem tudjuk, kik vagyunk. Ahogy Angelával is történt, sokszor valami máshoz fordulunk. Nem Isten szabadításához, hogy enyhítsük a fájdalmunkat. Az élet tele van fájdalommal. Lehet ez egy kapcsolat elvesztése, anyagi veszteség, az otthonunk elhagyása, az autónk elvesztése, vagy egy szeretett ember halála. És ilyenkor azt kérdezzük, miért? Miért kellett ennek megtörténnie? És valami máshoz fordulunk vígaszért, hogy csillapítsuk a szorongást. Ez nem egy ritka történet. Sokan tesszük ezt. Aztán eljutunk az igéhez, ahol Jézus ezt mondja. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. De mit jelent ez? Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Angela arról beszélt, hogy ez nem pusztán hitrendszer, hanem valódi kapcsolat, az engem is mélyen megérintett. Lehet valaki nagyon vallásos, mégsem ismeri Istent. Én is így voltam. Tudtam felekezetekről. Tudtam, hogy az emberek hisznek Istenben. Tudtam, hogy ki Jézus, de nem ismertem őt. Nem tudtam, hogy meg lehet igazán ismerni. De meg lehet. Talán még soha senki nem mondta el, hogyan. Isten azt mondja, közeledjetek hozzám, és én is közeledek hozzátok. Hajlandó ma erre? A fájdalmában, a veszteségében, akár a haragjában is. Isten elbírja. Ő megérti önt. Jöhet bátran kérdésekkel, összetörten, kuszán, és mondhatja, Jézus, akarlak téged. Meg akarlak ismerni. Jöjj be az életembe. Meg akarom osztani veled mindazt, ami bennem van. A hibákat, a rossz döntéseket, a kudarcokat. Meg akarom osztani veled mindazt, ami bennem van.

Tegye meg most! Ha van valami az életében, amiből szabadulása van szüksége, vagy bármilyen kérdése van Istenről, írjon nekünk bátran! Most pedig a 107. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Kihozta őket a sötétségből és a halál árnyékából, és összetörte bilincseiket. Isten áldja meg önöket, holnap találkozunk!

0: hívja.
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét?

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nova Járnál élete a börtönben vett jó irányt. Amikor kiszabadult, semmije nem volt, csak Priusza. Viszont hűséges szíve és hite, hogy Isten gondoskodni fog róla. Nova Járnál csodálatos módon tapasztalta meg Isten munkáját. Míg kábítószer birtoklás miatt börtönben volt, átadta életét Jézusnak, és bízott benne, hogy minden szükségéről gondoskodik.
2: Megértettem a tizedfizetésről, hogy amikor az Úrnak adsz, az az ő törvényei és alapelvei szerint történik, ezért elkezdtem tizedet fizetni. Volt, hogy odaadtam a 30 centes órabéremet egy olyan embernek, akinek semmije nincs.
1: Amellett, hogy eladakozta a keresetét, úgy döntött, a kevés félretett pénzét is felajánlja egy helyi gyülekezetnek.
2: Ez egy szívből jövő döntés volt, összhangban Istennel, az ő igéjének megfelelően. Azt is tudtam, hogy ez nem az én pénzem volt, hanem az övé.
1: Ez a cselekedet hatalmas hitbeli lépés volt Nova számára, mivel hamarosan kiengedték a börtönből, és havi $600 volt szüksége a szállásához.
2: Az Úr arra indított, hogy jelentkezzek egy támogatói programba. Mielőtt kiengedtek, megtudtam, hogy megkaptam a $600 támogatást az első hónapra. Szeretem azokat a pillanatokat, amikor semmém sincs, és csak annyit mondhatok, Atyám, kérlek, mutasd meg a hűségedet.
1: Nem sokkal szabadulása után ismét megtapasztalta Isten gondviselését, amikor teljes munkaidős állást kapott egy vállalatnál, amely több mint 900 kisbolt hálózatát kezeli. Heteken belül $600 fizetésemelést kapott. Pont annyit, amennyi a lakbérre kellett.
2: A börtön előtt nem tudtam megmaradni egy munkahelyen, és soha nem volt olyan jövedelmem, amely után adót kellett fizetni. Idén adótartozásom van, olyan sokat kerestem.
1: 18 hónap alatt háromszor léptették elő, egyre nagyobb felelősséget bíztak rá. A bónuszoknak és fizetésemeléseknek köszönhetően a jövedelme 275%-kal növekedett. A sikertitka tizedfizetés és ima.
2: A hit olyan, mint a mustármag. Tudjuk, hogy a mustármag nagyon-nagyon pici, de mégis képes arra, hogy nagyon nagyra nőjön. Sokszor az a kis dolog, amit adunk, hatalmas hullámokat indíthat el.
1: Ma arra bátorít mindenkit, hogy lépjen ki hitben, bármiről is legyen szó, és tapasztalja meg Isten gondviselését.
2: Ahhoz, hogy növekedjen a hited, szükséged van arra a kis magra. Elég, ha van egy kis hited, és Istenhez fordulsz. Ő azt mondta, kérjetek és zörgessetek, és megadatik nektek. Az én feladatom, hogy jól sáfárkodjak azzal, amit kaptam.
1: Isten mindannyiunknak reményt és jövőt akar adni. Nem akarja, hogy gyermekei közül bárki is függő legyen, börtönben üljön, vagy más cselekedeteinkből fakadó és nagyon is valós következményekkel szembesüljön. Az a szándéka, hogy megszabadítson minket, és akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Itt van egy csodálatos történet, és ami Novával történt, az önnel is megtörténhet, ha csak követi ugyanazt az elvet, és ez az elv nagyon egyszerű. Élje az életét úgy, ahogy Isten azt mondja nekünk. És ez az egyik kulcsfontosságú elv a pénzügyi biztonsághoz. Ez pedig a tizedfizetés. A Malakiás könyve 3. fejezetében található egy rész, ami ezt mondja. Hozzátok be az összes tizedet, hogy élelem legyen az én házamban, és próbára tegyetek engem most. Így szól a seregek ura. Ha nem nyitom meg nektek az ég ablakait, és nem öntök ki olyan áldást, hogy nem lesz elég hely, ahol be tudjátok fogadni. Edward elvesztette a munkáját, és sehová nem tudott menni, ezért Istenhez fordult, és azt mondta, kössünk üzletet. Edward Campioninak van egy növekvő ruházati márkája, a Fear RLS. A márka célja, hogy emlékeztesse viselőjét, hogy mennyit jelent Istennek.
3: Isten megbocsátott, kiválasztott és szabaddá tett Krisztusban. Ez az identitásunk. Figyelmen kívül kell hagyni minden mást, amit a világ mond.
1: Azt mondja, egy cég sikerét az ember életére gyakorolt hatás jelenti.
3: Nem arról szól, mennyit adunk el. Valójában sokkal inkább a beszélgetésekről. Észrevettük, ahogy ezek az elképesztő bibliai versek szólnak az emberekhez, akik éppen mélypontra kerültek.
1: Edward elsőként ismerte be, hogy korábban az anyagi gazdagságot hajszolta. Tudta, hogy tizedet kellene adnia a gyülekezetének, de soha nem tette. Aztán, amikor elvesztette munkáját, úgy döntött, hogy Istenhez fordul.
3: Azt mondtam, Istenem, kössünk egy üzletet. Te akarod az én 10%-omat? Odaadom, de neked munkát kell adnod.
1: Rövid idővel később felvették egy hitelcéghez. Edward betartotta az ígéretét, tizedet adott, és egy évvel később előléptették, valamint 30%-os fizetésemelést kapott.
3: A kapcsolatom Istennel olyan volt, hogy akkor hívlak, amikor szükségem van rád. Köszönöm az üzletet, találkozunk hamarosan újra.
1: Aztán egy nap, miközben edzett, Isten felhívta a figyelmét.
3: Ebben az időben egy olyan trikót viseltem, ami azát magányos farkas, mert így éreztem magam. Magányos farkas voltam, nem volt szükségem senkire. Néztem, ahogy a kereszt eltakarja az enna alsó részét, és így a lábszó rajzolódik ki. Hiszem, Isten így mutatta meg az igazi szeretetét, hogy gyakorlatilag kiírta nekem.
1: Miután megtapasztalta Isten szeretetét, Edward elkezdett rendszeresen gyülekezetbe járni, és ételt osztott a szegényeknek. Elsőbséget adott annak, hogy adakozzon a gyülekezetének és másoknak.
3: A pénzről alkotott képem többé nem a hajszolásról szólt, mert amikor igazán érzed Isten szeretetét és jelenlétét, akkor csak erre van szükséged. Tovább akarod adni ezt a szeretetet másoknak. És azt kérdeztem, mennyit ér az, hogy megments valakit, akinek segítségre van szüksége?
1: Néhány hónappal azután, hogy elveszítette a munkáját, Isten adott neki egy másikat. Ezúttal kétszer akkora fizetéssel, mint amikor először kezdett tizedet adni. Ekkor jött képbe a ruházat.
3: Ez a ruházat felébreszti az embereket, és azt mondja, nem az vagy, amit a világ mond rólad, az vagy, amit én mondok.
1: Arra bátorít mindenkit, hogy adjon, és lássa meg, ahogyan áldás kerül az életekre.
3: Amikor úgy kezdünk tekinteni a tizedre, hogy az nem a pénzről szól, akkor vetőmagként látjuk. Isten azt mondja, többet adok, hogy lássam, mit teszel.
1: Edward megtanulta az egyik legnagyobb titkot, a pénzhez való viszonyt. Ha Isten szemével nézzük, akkor bőségünk van. És amit tőlünk kér, az valójában meglepően kevés. Gyakran a saját szemünkkel nézzük a dolgokat, és azt mondjuk, nincs elég pénzem, nincs meg ez, nincs meg az, nincs meg a többi dolog. És ettől fukarok leszünk, és amikor jól élünk, elveszítjük az áldást. Amikor Edward megváltoztatta a pénzről alkotott véleményét, megváltoztatta az adakozásról alkotott véleményét is, és akkor kezdtek igazán megérkezni az áldások. Miért történik ez? Azért, mert Isten szereti az örömmel adakozót. Itt van egy alapelv számunkra. A 2 Korintusbeliekhez írt levél 9. fejezetéből származik. Aki keveset vet, az keveset is arat, aki pedig bőségesen vet, az bőségesen is arat. Tehát mindenki adjon úgy, ahogy hogyan a szívében elhatározta, nem kényszerből vagy kényszerűségből, mert Isten szereti az örömmel adakozót. Amikor Edward megváltoztatta a nézőpontját, és azt mondta, a pénzre magként tekintek, mi fog ebből kinőni? Ekkor csodálatos dolgok történnek. Ugyanez az elv vonatkozik önre is, ha a gyakorlatba ülteti.
4: Philip Anthony Mitchell sokáig ellenállt elhívásának, most viszont úgy prédikál, mint akinek egyre kevesebb ideje van. Nemrég leültem vele beszélgetni történetéről és arról a sürgető üzenetről, amit Isten a szívére helyezett.
3: Lehetetlen, hogy ami most történik, azt a saját erőnkből létre tudtuk volna hozni. Isten hatalmasan cselekszik, és hálásak vagyunk, hogy részesei lehetünk az ő munkájának.

0: És Jézus eljön az egész emberiséghez, és minden elvégeztetett.
1: Philip pásztor, köszönöm, hogy időt szakítottál ránk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Milyen volt az életed Krisztus előtt? Hogyan nőttél fel, ha jól tudom, New York City-ben?
2: New Yorkban, Queensben születtem és nevelkedtem. A szüleim Trinidadból származnak. Én voltam az első a családban, aki az USA-ban született. A szüleim keresztények voltak, de egy nagyon erőteljes urbánus közegben nőttem fel, ami már fiatalon nagy hatással volt rám. 18 évesen jogi problémák miatt kellett elhagynom New Yorkot, Észak-Karolinába kerültem. Ott folytattam sötét életemet, amíg az Úr ki nem mentett ebből. Ez 2003. novemberében történt. Akkoriban tele voltam ürességgel, reménytelenséggel. Fél évvel korábban öngyilkosságot is megkíséreltem.
1: Hogyan adtad át magad Istennek?
2: Akkoriban a barátnőmmel éltem, aki ma már a feleségem. Mindent rosszul csináltunk. Egy nap autóbaleset érte, de mikor hazajött, gospel zenét tett be. Életemben először hallottam dicséretet. Járkált a lakásban felemelt kézzel. Isten dicsérte, és hálát adott, hogy túlélte a balesetet. Emlékszem, ahogy néztem, azt gondoltam, nem tudom, hogy mi ez, de bármi legyen, ezt én is akarom magamnak, érezni akarom ezt. Bementem a fürdőbe, és elkezdtem kiabálni Istenhez. Letérdeltem a mosdó mellé, és Isten ott, abban a fürdőszobában találkozott velem egy nagyon természet fölötti és erőteljes módon. Éreztem, ahogy a jelenléte betölti a szobát. Először éreztem valódi bűntudatot, először ismertem fel a rosszat. Aznap este megpróbáltam együtt lenni a barátnőmmel, de borzalmasan éreztem magam. Tudtam, hogy a halálból az életbe léptem át.
1: Mikor éreztél először elhívást a szolgálatra?
2: 2004. április 14-én. Egyedül voltam egy szobában, és a példabeszédek könyvét olvastam, a harmadik fejezet, 5.-6. versét. Bízz az Úrban teljes szívedből, és a saját értelmedre ne támaszkodjál. Minden utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja az utaidat. Amikor ezt elolvastam, először éreztem, hogy Isten közvetlenül hozzám szól az igén keresztül. Éreztem, ahogy a szívemhez beszél. És hallottam, hogy a pásztori szolgálatra hív engem. Le is írtam ezt egy papírra, amit betettem egy képkeret hátuljába. Majd 4 évig menekültem ezelől az elhívás elől. Nem akartam pásztori szolgálatot. Emlékszem a napra, amikor Isten elhívott, és arra a napra is, amikor végül 4 évvel később teljesen megadtam magam neki. Mert az volt az álmom, hogy ügyvéd legyek, de az az ajtó bezárult. Aztán azt mondtam, Istenem, evangélista akarok lenni, mert amikor megtértem, nagyon felnéztem Billy Graham szolgálatára. Tetszett, hogy 6 évtizeden át rendíthetetlenül hirdette az evangéliumot. Amikor egy szenátort bűnbánatra hívott, ez izgalomba hozott. De aztán rájöttem, hogy Isten egy helyi gyülekezet pásztorának hívott.
1: Elindítottad a Victory nevű gyülekezetet, aztán jött 2019.
2: A Victory Church-ot a nulláról indítottuk. Egy dél-Los Angeles-i hotel szobából 12 emberrel. 8 évig pásztoroltam a gyülekezetet, amikor kitört a járvány. Hűséges voltam, mégis nagy elégedetlenséget éreztem. Nem volt világos látásom vagy vezetésem. Őszintén visszanézve rájöttem, hogy sok hiúság volt a szívemben, amit a hűségem elrejtett. Sok irítség, kapzsiság volt bennem. Olyan dolgokra vágytam, mint nagy gyülekezet, ismertség, nagy közösségi média követőtábor, meg ilyenek. Ezek mind ott voltak a szívemben. Ez időtáj történt, hogy a feleségemmel elmentünk Izraelbe. Isten egészen az utolsó napig nem szólt hozzám. Az utolsó nap a szikla sírnál voltunk. Bementünk a sírba, majd kijöttünk, és a közelben éneklést hallottam egy ismeretlen nyelven. Oda mentem a csoporthoz, a vezető észrevett, én voltam az egyetlen fekete a csoportban, emiatt kitűntem, és nem tudtam elrejtőzni. Odahívott magához, hogy menjek előre. Kimentem, és elkezdett beszélni egy nyelven, amit nem értettem. De a gondviselés segített. A mellettem álló srác fordított, portugálul szólt hozzám. Azt mondta, hogy járt a hazámban, látta, mi történik ott. És az egyház veszít az erejéből, mintha kifelé menne belőle az élet. Aztán rám nézett, és azt mondta, Isten azt kérdezi tőled, visszamész és teszel valamit ezért az ügyért? Azt mondtam, igen. Letérdeltem, a brazil keresztények körém álltak, rám tették a kezüket, és imádkoztak értem. Azt mondták, menj vissza Amerikába, emeld fel a szavad, és gyújts tüzet az egyházban. Később apámmal arról beszélgettünk, hogy nevet kellene adni ennek a szolgálatnak, mert addig nem volt neve. 2 évig kerestük, tényleg sokat imádkoztunk rajta. Egy megbeszélésen ültünk, ott volt egy tanácsadó is, tele volt a tábla nevekkel, de egyik sem volt igazán jó. Egyszer csak megszólalt, hogy van egy ötlete. Azt mondta, hogy amikor hallgat engem, mindig egy szám jut eszébe, 28-19. Ekkora hülyeséget még nem hallottam. Csak néztem, hogy ez most komoly, egy szám lesz a nevünk. Mondtam is, hogy ez elég bután hangzik. Azt mondta, igen, 28-19, mint a nagy küldetés a Máté 28-19-ben. Azt mondta, írjuk fel a táblára. Felírtuk, és tényleg megváltozott a hangulat a szobában. Csend lett. Mindenki ráérzett. És a következő 3 órában csak erről beszéltünk. 28-19, a nagy küldetés. Mielőtt nevet váltottunk, 183 tanítványunk volt, de onnan elindult a növekedés. Közben bennem is történt valami. Eltűnt a törtetés, a nagy szolgálat, a hírnév, a követők, a pénz iránt. Isten ezt lassan kivette belőlem, és maradt egy dolog. Legyek hűséges abban, ami előttem van.
1: Miért jön ide ennyi ember? Mit találnak meg ebben a szolgálatban?
2: Ha most azt mondanám, hogy van valami stratégia, az nem lenne igaz. Az embereket Isten hozza ide. És igen, van bennem kísértés, hogy ezt a magaménak érezzem. De ez nem erről szól. Ez Istenről szól. Mi csak benne vagyunk, a részesei vagyunk ennek.
1: Sokan néznek most minket, pásztorok, szolgáló testvérek. Ez egy kemény, de szent pályafutás. Amikor látják ezt a növekedést, könnyű talán irigykedni. Könnyű azt érezni, hogy jó, rendben, de engem ez hogyan érint? Mi lesz velem? Mi lesz az én gyülekezetemmel? Hogyan tudnád bátorítani a szolgálatokban résztvevőket?
2: Fókuszáljunk a lelki egészségünkre. Legyünk hűségesek és engedelmesek. Ez nehéz munka, de elégedjünk meg azzal, amink van, a szolgálatunk méretével, amit Isten ránk bízott, és akkor nem lesz problémánk a nagyra vágyással. Az örökké valóságban Isten majd ez alapján fog bánni velünk. Vannak, akik olyan dolgokra vágynak, amik valójában ártanának nekik. Szerintem sokszor kérünk dolgokat úgy, hogy nincs meg hozzá a tartásunk. Nincs olyan jellemünk, hogy elbírjuk a terhét. Nem mentünk át még elég nehézségen. Nem volt elég fájdalom az életünkben, egyszerűen nem vagyunk még készen. És őszintén most is azt látom, hogy minden, amit kaptam, ahhoz kellett egy bizonyos szintű fájdalom. Nehézség. És jellemformálódás. Ezeken át kellett mennem, hogy ekkora gyülekezetet tudjak vezetni. Azt mondanám annak a pásztornak, maradj hűséges, maradj engedelmes. Tartsd a figyelmedet az örökké valóságon, az odafönt valókon. És bízz abban, hogy Isten pontosan tudja, mekkora legyen a szolgálatod. Légy hű abban, ami rád van bízva.
1: Mit mondott neked az Úr mostanában az egyházról, Amerikában, vagy akár világszerte?
2: Egy dolgot érzek nagyon erősen, fogy az idő. Nincs már sok hátra. És közben, mintha az egyház nagy része nem is figyelne erre. Egymást támadjuk, szétszedjük egymást, ítélkezünk. Pedig most nem ez lenne a dolgunk, hanem az, hogy az atyánk dolgaival foglalkozzunk, az evangéliummal. Lelkeket kell megnyerni, a tanítványok számát meg kell sokszorozni, nevelni a gyermekeinket és kiküldeni az embereket. Amit a csendben hallok, azt hangosan is ki akarom mondani. Lehet, hogy valakinek ez már sok, lehet, hogy ismétlem magam, de ez egy teher rajtam. Úgy beszélek, mint aki azt érzi, hogy fogy az idő. Az egyháznak olyanná kell válnia, mint Ézsaiás. Látnia kell Istent annak, akik ő valójában. Felemeltnek, szentnek, tisztának. És látnunk kell önmagunkat is annak, akik vagyunk. Bűnösnek. Látnunk kell a közösségeinket is annak, amik megtörtnek. És ez a felismerés szükséges ahhoz, hogy elvigyen minket a bűnbánat felé és az evangélium felé. Mert olyan időben élünk, amikor az idő tényleg fogyóban van.
1: Laurent egész életében bántalmazások érték. A saját édesanyja annyira megverte, hogy egy ponton a bőre is szétrepett. Tinédzser korára a bántalmazások egy másik nő karjaiba hajszolták, aki az öngyilkosság szélére sodorta.
3: Emlékszem, hogy térden állva könyörögtem neki. Megkérdeztem, hogy mit tehetnék ahhoz, hogy békében éljünk, mert elfáradtam. Lehajolt, a szemembe nézett, és azt mondta, hogy lőjem fejbe magam.
4: A 20-as évei elejére Loren már több leszbikus kapcsolaton túl volt. Bár mindegyik szerelmet ígért, mindegyik fizikailag és érzelmileg is bántalmazóvá vált.
3: Csak feltétel nélküli szeretetre vágytam, elfogadásra. Valakihez tartozni akartam, és hogy kelljek valakinek.
4: Ez a vágy fiatal lány korától jelen volt. Kétségbe esetten kereste anyja szeretetét.
3: Úgy gondoltam, ha bizonyos dolgokat elérek, akkor majd szeretni fog. Ugyanez volt apámmal is. Ha tanulok valami újat, ha én leszek az a fiú, akire mindig vágyott, akkor én leszek a kedvenc lánya, és szeretni fog. Elérhetetlen cél volt megpróbálni kiérdemelni egy másik ember szeretetét.
4: Loren úgy érezte, hogy az anyja csak akkor figyelt rá, amikor megbüntette, és a verések kegyetlenek voltak.
3: Addig vert, míg a bőröm szétrepett. Volt, hogy annyira megvert, hogy nem mehettem emberek közé, vagy elküldött egy másik államban élő rokonhoz, hogy mások ne lássák a nyomokat.
4: A tinédzser éveiben Loren azt hitte, hogy menedéket talált a trauma elől, leszbikus barátnője karjaiban, aki odafigyelt rá.
3: A kezdetektől fogva egészségtelen kapcsolat volt. Folyamatosan küzdenem kellett érte, bizonyítanom kellett, hogy megérdemlem a szeretetét.
4: A következő kapcsolata azonban súlyosabb fizikai és mentális bántalmazást hozott, mint amit valaha is megtapasztalt otthon.
3: Verbálisan, fizikailag, szexuálisan bántalmazó volt. Emlékszem, hogy térdre esve könyörögtem neki. Megkérdeztem, hogy mit tehetnék, hogy békében éljünk, mert elfáradtam. Úgy éreztem, hogy értéktelen vagyok.
4: A partnere sugallatára Loren gyógyszer túladagolással próbált meg öngyilkos lenni. Egy kórházban ébredt fel, tele az élete miatt érzett szégyennel.
3: Nagyon kellemetlen volt. Nagyon nehéz volt nekem, hogy szembenézzek az addigi döntéseimmel és mások ítélkezésével is. Nehéz volt. Elképesztően nehéz.
4: Egy nap Loren elkísérte nagymamáját a gyülekezetbe, ahol teljesen más nők vették körül. Keresztények voltak, akik szerették őt és imádkoztak érte.
3: Oda jöttek hozzám, hogy kézrátétellel imádkozzanak értem. Én csak sírtam, miközben hallgattam, hogyan imádkoznak értem. Nagyon szíven ütött. Aznap megszabadultam. Akkor éreztem először Isten jelenlétét. Nagyon valóságos volt. Korábban már hallottam embereket arról beszélni, hogy Jézus megváltoztatta az életüket. De más volt mindezt megtapasztalni. Nagyon nagy dolog volt átélni, hogy valaki odafigyel rám. Odafigyel és szeret.
4: Ott hagyta régi életét, és gyökerestül megváltozott, ahogy elkezdte megtapasztalni Isten feltétel nélküli szeretetét.
3: Amikor megtértem, nem tudtam, hogyan szerethetne engem valaki anélkül, hogy ezt kiérdemelném. Most már megértettem, hogy szeretett ember vagyok. Nem kell a végletekig elmennem, hogy az emberek elfogadjanak, mert Isten, a világ mindenség teremtője, szeret engem. Ránézek a napra, és megdöbbenek, hogy az Isten, aki ezt teremtette, nagyon szeret engem. Már azelőtt szeretett, hogy megfogantam volna.
4: Korábbi életvitele és a rossz döntései miatt érzett szégyentől is megszabadult.
3: Nincsen semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok. Csak az előttem levő jutalmon kell tartanom a szemem. Előre kell mennem a hit útján, és ő elvégzi a többit.
4: Ne rossz helyen keressék a megoldást, mondja Loren, hanem forduljanak Istenhez, a szeretet és érzelmi gyógyulás igazi forrásához.
3: Soha nem vagyunk túl messze. Nincs olyan mély fájdalom, nincs olyan rossz döntés, amelyből Isten ne tudna kihozni és megszabadítani. Olyat tud kihozni az életünkből, amit nem is gondoltunk volna. Ő mindent az ő dicsőségére tud fordítani, ha átadjuk magunkat neki.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Köszönöm Önöket a 700-as klubban. Trump elnök szerint az Iránnal kötött tűzszünet lélegeztetőgépre szorul. Ragaszkodik hozzá, hogy az irániak adják fel az atomfegyver iránti igényüket.
2: Izraelben egy új jelentés feltárta, hogy a Hamas szisztematikus és megtervezett szexuális erőszakot alkalmazott az október 7-i támadások során, hogy megfélemlítse az izraeli társadalmat. Julie Stahl tudósít Jeruzsálemből.
3: Trump elnök szemétnek nevezte az iráni javaslatot, mivel az háborús helyreállítást, a hormuzi szoros ellenőrzését és a szankciók megszüntetését követeli, de nem tesz ígéretet atomprogramja befejezésére.
1: Azt mondanám, hogy a fegyverszünet olyan lélegeztető gépen van, ahol az orvos közli, uram, a rokonának körülbelül 1% esélye van a túlélésre.
3: Trump elmondta, hogy az irániak meggondolták magukat.
1: Nem bonyolult. Az volt, hogy garantálják, hogy nagyon hosszú ideig nem lesznek atomfegyvereik. És még pár apróbb dolog, de egyszerűen nem tudják megtenni. Szóval megállapodtak velünk, aztán visszavonták.
3: Irán szerint a javaslatuk észszerű.
4: Nem követelünk semmilyen engedményt. Egyedül Irán törvényes jogait követeljük.
3: Trump szerint a terve egyszerű, és Irán ostobán viselkedik.
1: Iránnak nem lehet, és nem is lesz atomfegyvere, de ezt nem akarják elhinni. Azt hiszik, hogy belefáradok ebbe, hogy megunom, vagy nyomás alá kerülök, de nincs nyomás. Egyáltalán. Teljes győzelmet arattunk. Elméletileg már is teljes győzelmet arattunk, katonai szempontból.
3: Az elnök, mint mondta, újabb katonai csapást fontolgat, mivel a hormuzi szoros továbbra is zárva van, Franciaország és az Egyesült Királyság több mint 40 ország védelmi miniszterének találkozóját rendezi meg, hogy megvitassák a szoros újbóli megnyitására irányuló katonai terveket, mivel azon keresztül halad át a világ olajtermelésének 1/5. Trump elnök az államokban a szövetségi benzinadó felfüggesztésével próbálja csökkenteni a benzinárakat, amelynek mértéke gallononként körülbelül 18 cent. Ehhez a kongresszus jóváhagyása kell. Izraelben egy bizottság 300 oldalas dokumentumot adott ki azokról a szexuális bűncselekményekről, melyeket a Hamas az október 7-i támadások során követett el. A jelentés 13 szexuális és nemi alapú ismétlődő és átterjedő erőszak mintát állapított meg, melyek között nemi erőszak, csoportos nemi erőszak, szexuális kínzás és családtagok szem előtt elkövetett szexuális bántalmazás szerepelt. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy nem elszigetelt bűncselekmények van szó, hanem különböző környezetben ismételten megjelenő eseményekről, és ezért háborús büntetnek kell minősíteni.
5: Egy szemét, akinél pozitív lett a hantavírus teszt, a biológiai elkülönítő részlegen kezelnek. A legtöbb embert a nebraskai Omaha országos karanténkórházban helyezték el, két másikat az atlantai létesítményben helyeztek el. A nyomozók úgy vélik, hogy egy holland házas pár még a hajóra szállás előtt vadállatokkal való érintkezés során kapta el a vírust. A házas pár és egy másik személy meghalt. Az egészségügyi hatóságok szerint ez a vírus változat ritkán terjed emberről emberre, és csak hosszan tartó közeli érintkezés révén. Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága meghosszabbította saját határidejét egy olyan ügyben, amely korlátozhatja az abortusz tabletta elérhetőségét. Pénteken Samuel Alito bíró blokkolta egy alsófokú bírósági döntés végrehajtását, amely megtiltotta volna a Mifep Preston postai úton történő terjesztését, miközben folyamatban van ellene a fellebbezés. Az ügy a Biden kormányzat azon szabályait támadja, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszert személyes orvosi vizsgálat nélkül írják fel, és postai úton küldjék el.
1: Nos, majd meglátjuk, hogy dönt a legfelsőbb bíróság ebben az ügyben, és hogy az egyes államok megtilthatják-e az ilyen típusú gyógyszerek megfelelő orvosi felügyelet nélküli alkalmazását. Most a legfelsőbb bíróságon van az ügy. Franciaországban dolgozott, amikor megtudta, hogy megszüntethetik az állását. Ezért családjával visszaköltözött az Egyesült Államokba. Felesége Helene arra számított, hogy Amerikában fényűző életük lesz, ám a magas megélhetési költségek keresztül húzták ezt a tervet.
4: A kormány elkezdte bezárni Európában az amerikai konzulátusokat. Arra gondoltam, hogy ha megszüntetik a pozíciómat, akkor megint a sor végére kerülök az álláskereséseknél.
5: Ezért az amerikai Phil és francia felesége Helene 1998-ban Franciaországból az Egyesült Államokba költözött. A bostoni magas megélhetési költségek, ahol Phil új kormányzati állást kapott, komoly anyagi gondokhoz vezettek.
2: Azt hittem, Amerikába megyünk és gazdagok leszünk, de semmi sem úgy alakult, ahogy elképzeltem. Nagyon ijesztő volt.
5: Két kisfiúval a család havi $700 hiánnyal küzdött.
4: Nem sokan ismerik a kormányzati fizetési besorolásokat. A GS9-es szint nem keres túl sokat, egy drága városban élni pedig még nagyobb stresszt jelentett.
5: Két év alatt $25,000 hitelkártya tartozást halmoztak fel, pedig Helene szüleitől is kaptak kölcsön. Helene tanári bevétele sem jelentett segítséget.
4: Nyilvánvalóan stresszes volt számára, és emiatt nekem is. Nem akartam, hogy a családom ilyen helyzetben éljen, és próbáltunk valahogy kiutat találni ebből az egészből.
5: A házaspár Istenhez fordult.
2: Emlékszem, azért imádkoztunk, hogy elköltözhessünk, hogy kijussunk abból a helyzetből, és megtörtént.
5: Phil át tudta helyeztetni magát a dél-karolinai Charlestonba, ahol a megélhetési költségek jóval kedvezőbbek voltak, ennek ellenére az adósságukból alig tudtak faragni. Ekkor hallottak a tizedfizetésről.
4: Számomra igen nagy kihívást jelentett. Annyit aggódtunk a pénz miatt, hogy azt gondoltam, ha minden bevételünk 10%-át oda kell adnunk, akkor hogyan fogunk megélni? Aztán kezdtem megérteni, hogy ez valójában egy hitbeli lépés. Bíztunk az Úrban, hogy a pénzünk maradék 90%-ából továbbra is meg fogunk tudni élni.
5: Kiléptek hitben, és elkezdtek tizedet adni.
2: Láttam, hogy apránként több pénz folyik be, és már nem küzdünk azzal, hogy legyen mit ennünk, vagy ki tudjuk fizetni a számlákat. Megtanultam, hogy ez egy jó elv, okos elv. Nem tűnik logikusnak, de működik.
5: Emellett részt vettek egy bibliai pénzügyi tanfolyamon, és az adósságrendezésre koncentráltak.
4: Az Úr áldásának tulajdonítom, hogy soha nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy azt kellett volna mondanom, ezt a számlát most nem tudom kifizetni. Nem tudom befizetni az áramot vagy a rezsit. Egyszerűen időt szántunk rá, hogy rendbe hozzuk a dolgokat, és közben nem hagytuk abba a tizedfizetést sem.
5: Phil munkája mellett Helene tanári bevétele is nőtt. Öt év alatt teljesen visszafizették az adósságaikat, így több pénzük maradt adakozni.
4: Elkezdtük nézni a 700-as klub adását, és sok áldást kaptunk belőle. Nem csak a hírekből, hanem az imákon keresztül is. És hogy láttuk, hogy az emberek meggyógyulnak. Úgy voltam vele, hogy az Úr tényleg válaszol az imákra. Ezért elhatároztuk, hogy támogatjuk a CBN-t, és a 700-as klub partnerei leszünk.
5: 2016-ban Phil jelentős fizetésemelést kapott. Már kétszer annyit keresett, mint amikor 2000-ben elkezdtek tizedet fizetni. Ma már kényelmes nyugdíjas életet élnek, és Istennek adnak hálát érte.
2: Minden áldásunk Istentől van, nem a mi érdemünk.
4: Mindenünkért az Úrnak adok dicsőséget és köszönetet. Áldás követi, ha valaki hűséges az adakozásban. A Biblia azt mondja, adjatok és adatik nektek. Jó mértéket, megnyomottat, megrázottat és színig teltet adnak. Mi tanúsítani tudjuk ezt. Ez a mi bizonságunk.
1: Hadd inspirálja önöket Phil és Helen története. Ha ugyanezeket az elveket követik, ugyanezeket az eredményeket fogják megtapasztalni. Ez nem egy gyors meggazdagodási módszer, de ha Isten áldásait szeretnék, könnyű dolguk van. Engedelmeskedjenek annak, amit ő mond. Ahogy Helen is fogalmazott, ez néha ellentmond a józanésznek. Néha nem tűnik logikusnak, de mégis működik. Hát nem nagyszerű. Tetszik, ahogy fogalmazott. Működik. Van egy ígéret Mózes 5. könyvében, és rád szállnak mindezek az áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. A héber áldásszó gyökere egy folyamatosan áradó forrást jelent, ami újra és újra kiárad, és folyamatosan megáll. Mint amikor eljutunk minden áldás forrásához, és hogyan jutunk el oda? Úgy, hogy engedelmeskedünk az Úrnak, engedelmeskedünk a mi Istenünknek. A 7 éves Ábrahám orvosai attól tartottak, hogy soha nem fog újra járni. Alig néhány hónap múlva saját lábán hagyta el a kórházat. Pár évvel később pedig még különlegesebb dolgot tett. Édesapjával megmászták a Kilimandzsárót.
5: A Kilimandzsáró hegyén még a legtapasztaltabb hegymászóknak is meg kell küzdeniük a fizikai és mentális kimerültséggel, hogy elérjék az 5895 méter magas csúcsot. Egy férfinak és a 12 éves fiának azonban más akadályokat is le kellett győznie.
6: Sem én, a 42 éves, egykori sportoló, sem az átmenetileg mozgáskorlátozott 12 éves fiú nem rendelkezünk azzal a képességgel, hogy megmásszuk a hegyet.
5: Ryan Mannixnek és feleségének Jessica-nak nem volt más választása. Meg kellett tenniük egy hosszú autóutat Horse Creek-i farmjukról San Franciscóba, mert ott volt az az orvos, aki talán megmenthette 7 éves fiúkat, Ábrahámet.
3: Nem mindig lehet szavakkal kifejezni, mit érzünk.
5: 3 nappal korábban tudták meg, hogy Ábrahám gerincében daganat van. Az orvosok szerint valószínűleg végzetes.
6: Ábrahám azt kérdezte, fog-e még valaha baseballozni? A szívem majd megszakadt, mert úgy éreztem a válasz nem. Nem fog tudni.
5: A Kaliforniai Egyetem orvosi központjában találkoztak dr. Corey Raffel gyermekidegsebésszel. Az orvos elmondta, van esély rá, hogy a daganat jó indulatú, de az elsődleges feladat annak eltávolítása. Ám még azután sem biztos, hogy meggyógyul.
1: But I'm sure. Meg kellett mondanom a családnak, hogy az is benne van, hogy a gyermek lebénul.
3: Sírtam, mert attól féltem, ekkor jár utoljára. Nagyon sokat imádkoztunk, és szóltunk mindenkinek mindenhol, kértük, hogy ők is imádkozzanak.
5: A műtét során dr. Raffel megtalálta a tumort, ami szétterjedt Ábrahám gerincében. Miután mintát vett belőle a rákszűréshez, egy 11 órás műtét során óvatosan eltávolította az egészet.
1: Nem a daganat eltávolítása bonyolult, a közepén nem nagy ügy. Azt egyszerűen eltávolítjuk, de aztán meg kell találni a szélét. És nagyon óvatosnak kell lenni, mert ha túl messze megyünk, károkat okozhatunk.
5: A sikeres műtét után Ábrahámet rehabilitációra küldték. Megérkezett a szövettan eredménye is. A tumor jó indulatú volt. A jó hírt tetézte, hogy Ábrahám mozgatni tudta a karjait. Ám a többi tünet kevésbé volt ígéretes.
3: Láttuk, hogy a lábai egyáltalán nem mozdulnak, bármennyire is küzd a karjaival.
5: Jessica nem volt hajlandó elfogadni, hogy ez a vége.
3: Még soha nem voltam ilyen határozott Istennel, hogy nem fogadok el nemleges választ.
7: Két nap múlva, hálaadás napján Abraham a fizikoterápia közben megmozdította egyik lábát. Bár javult az állapota, dr. Rafael figyelmeztette a családot, hogy ez egy hosszú folyamat lesz.
1: Már az is bátorító, hogy egyáltalán tud mozogni. Azt hiszem, szép javulást fogunk látni. Azonban, ha 6 hét múlva visszajönnek, hogy javult, de még nem igazán jó, azt kell majd mondanom, várjanak még 6 hetet. Ha majd visszajönnek 3 hónap múlva, azt fogom mondani, várjanak még 3 hónapot, ugyanis legalább 1-2 év, mire a gerincvelő megnyugszik.
7: Abraham állapota tovább javult, és 2 hónap rehabilitáció után hazaengedték. Meggyőzte a személyzetet, hogy kerekes szék helyett hadd menjen ki járókerettel, ugyanis pénz forgott kockán.
5: A nagypapám $200 fogadott, hogy székben tolnak ki. Azt hittem, nem hiszi el, hogy sikerülni fog, de aztán rájöttem, hogy csak bátorítani akart. Meg akartam nyerni a fogadást.
7: Az imának és a fizikoterápiának köszönhetően a következő 5 évben Abraham állapota tovább javult. A bal lába teljesen, a jobb pedig majdnem egészen helyreállt. Örömmel vesz részt testvéreivel a családi farm életében. Aztán 2022. szeptemberében Ryan és Abraham elindult, hogy meghódítsák a Kilimandzsárót.
4: Az az ige bátorított minket, hogy nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellemem által, mondja a seregek ura. Mászás közben ezen gondolkodtunk.
7: Miután 6 napig dacoltak a dermesztő hideggel és fáradtsággal, elérték az Uhuru csúcsot.
4: Együtt másztunk fel, és érintettük meg a hegycsúcsot jelző táblát. Megöleltem, és mondtam neki, hogy szeretem, és büszke vagyok rá. Megfordultunk, megcsodáltuk a kilátást, és csak annyit tehettem, hogy megvallottam, hogy Isten a csodák istene, aki felvitt egy lebénult fiút, nem kevesebb, mint 5895 méter magasra. Ez elképesztő.
7: Abraham könnyedén fogta fel.
5: Azt hiszem, elég nagy csalódás lett volna, ha annyi minden után nem jutunk fel.
7: A család gondoskodott róla, hogy dr. Rafael sem maradjon ki az ünneplésből.
1: Kaptam a családtól egy üzenetet, és hát, nagyon jól esett, mert ez nagy dolog volt, nagyon nagy dolog.
7: A ma már tinédzser Abraham továbbra is nagy lelkesedéssel éli az életét. Folyamatosan halad előre, félre söpli az akadályokat, és újabb kalandokat keres.
3: Tudhattam volna, hogy Abraham sosem lesz átlagos, mert Isten nem így alkotta meg. Fogta magát és olyat tett, ami minden 12 éves számára rendkívüli.
5: Mondjuk, hogy Jézus bármit meg tud tenni, de amikor tényleg tesz valamit, az elképesztő.
2: Évesen zongorázott, és 7 évesen már dalokat írt. Zenélése született. Fiatal felnőttként Los Angelesbe költözött azzal az álmával, hogy popstár lesz, amikor egy komoly kritikát kapott, és Kira világa összeomlott. Lássuk az ő történetét.
3: A zene volt az életem, ez volt a létezésem célja, ez volt a mindenem.
8: Kira már kislányként szenvedélyesen szerette a zenét. 5 évesen megtanult hallás alapján zongorázni és 7 évesen zenét szerezni. Katolikus kislányként azt hitte, hogy ez Isten terve a számára.
3: Azért imádkoztam az ágyamban, hogy bárhová elmegyek, csak szolgálni szeretnék.
8: A zene ugyanakkor menekülés volt számára egy nehéz családi helyzetből, amit a szülei válása okozott.
3: Adott egy célt számomra egy nagyon fájdalmas gyerekkor közben. Nem volt semmim, de itt volt a zene.
8: Lelkesen követte az álmait. Mesterdiplomát szerzett a Yale Egyetemen. Elismert zongoristává, énekessé és dalszerzővé vált. 2007-ben adta ki az első albumát. Miközben dalai pozitív szellemi témákról szóltak, Kira elkezdte megkérdőjelezni a hitét Istenben.
9: Voltak olyan dolgok, amik miatt úgy éreztem, hogy egy másmilyen irányba kell mennem. Kerestem Istent. Most visszatekintve igazából megkérdőjeleztem a Biblia Istenének létét.
8: A 30-as évei elején Los Angelesbe költözött, készen állva arra, hogy berobbanjon a popzene világába. Zenéje és kreatív látása viszont hűvös fogadtatást kapott a zeneipar magasabb szintjéről.
9: Ez volt életem értelme, és senki nem kíváncsi rá. Azt mondták, hogy másfajta zenét kéne szereznem, hogy sikeres legyek. Én ezt úgy értettem, senki nem kíváncsi arra, amit nyújtani tudok. Mély depresszióba estem. Olyan volt, mintha eltűnt volna az életem értelme. Abba hagytam a zeneszerzést, és az éneklést is.
8: Ennek ellenére énektanárként helyezkedett el, és a világ minden részéről érkező tehetségekkel kezdett együtt dolgozni. Ez még nehezebbé tette a kudarc feldolgozását.
9: Ezeknek az embereknek megvolt, amit én szerettem volna, és olyan volt, mint egy újabb és újabb arculcsapás. Nem csak azt látom, hogy tehetségesek, hanem el is érnek valamit.
8: Csalódottsága feldolgozásához egyre mélyebben kezdett el szellemi dolgokkal foglalkozni. Kipróbálta a meditációt és a keleti misztikát. Végül elkezdett egy szellemi központot látogatni Los Angelesben azért, hogy nagyobb megvilágosodást nyerjen.
9: Elengedtem a Jézussal, az ördöggel kapcsolatos látásokat, és Isten inkább a jósággal, szeretettel és világossággal kapcsolatos univerzális erő lett. Azért meditáltam, hogy békét találjak. Azért meditáltam, hogy kizárjam azokat a dolgokat a környezetemből, amiket nem szeretek, mert azt hittem, ez a cél. Úgy kerestem Istent, ahogy tudtam.
8: Ez maradt számára.
9: Ott álltam úgy, hogy az egyetlen dolog, ami biztonságérzetet nyújtott a számomra, ami célt adott és identitást, az elveszett. A zene tehát meghalt, és a spiritualitás is.
8: Aztán 2016-ban Kira tudomást szerzett az igazságról. Két testvére lelkesen számolt be neki újonnan kapott hitükről Jézus Krisztusban. Biztatták, hogy vizsgálja felül vallási meggyőződéseit.
9: Biztos vagyok benne, hogy volt bennem valami spirituális, ami gyűlölte azt, amit mondtak nekem. Azt válaszoltam, hogy Jézus egy jelentős guru volt, egy megvilágosodott tanító. Még arra is merszem volt, hogy azt mondjam, én igyekszem úgy élni, ahogy ő élt. Nem vagyok részeges, bulizós, meg ilyesmi, szóval lehet, hogy nektek szükségetek van erre az egészre, de nekem nem. Azt gondoltam, hogy ismerem az igazságot, és hogy ők a sötétségben való botorkálásból kitántorogva valamit találtak, ami valamennyire működik nekik. Azt hittem, hogy ők bűnösök, én nem.
8: Egy emberre azonban hajlandó volt hallgatni, az édesanyjára, aki szintén átadta az életét Istennek.
9: Legalább imádkoznál azért, hogy tisztán lásd, hogy mi az igazság? Csak ennyi, imádkoznál ezért? Újra és újra imádkoztam, hogyha bármi is van ebben a Jézusos történetben, akkor mutassa meg nekem, ért. Újra és újra imádkoztam.

0: Ha kell, maradok a sötétségben, de bízom benne, hogy Isten kihúz a csávából, mert én saját magamat képtelen vagyok. Végre valahára átengedtem a vezetést neki. Amikor átadtam az életem Jézusnak, számomra ez egy nagyon komoly elhatározás volt.
1: A következő hónapokban Kira útmutatásért imádkozott az életére vonatkozóan.
0: Isten mindent megváltott, minden összetört darabját az életemnek, mindent, amit valaha is elvesztettem.
1: Ebbe a zenélés is beletartozott. Isten útmutatását követve Kira alapított egy független keresztény lemezkiadót, és elkezdett dicsőítő dalokat írni, illetve azokat felvenni.
0: Minden elveszett célomat visszakaptam, de nem a szekuláris kicsinke célt, ami korábban volt. Nem, hanem azért kaptam életet, hogy őt szolgáljam. Azért vagyok, hogy őt dicsőítsem. Isten az én váram és oltalmam.

0: OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Készült egy felmérés, ami azt mutatja, hogy kritikus szintre csökkent a munkavállalói elkötelezettség, és ez nem csak azokra jellemző, akik dolgozók, hanem a vezetőkre is, hogy mi ennek az oka, és lehet ezen a folyamaton változtatni. Erről is beszélgetünk Piroska Gyulával, a Seminar Consulting alapítójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Ez azt jelenti magyarul, hogy senkinek nincs kedve dolgozni, vagy mindenki ki van égve, vagy egyszerűen nem vagyunk a helyünkön, vagy hamar megunjuk azt, amit csinálunk, mert változunk.
2: A fene se tudja, de hát ha nem is mindenki, de a Gallupnak készült egy 140 országban lefolytatott felmérése, és abból a Gallup minden évben csinálja ezt, és az idei tanulmány szerint 20%-ra csökkent a munkavállalói elkötelezettség. Hát ez 140 ország. Azt gondolom Magyarországon...
4: Csak ez mit fejez ki? Azt mondjuk, hogy 20% a munkavállalói elégedettség.
1: Elkötelezettség.
4: Igen.
1: Bármikor tiplizne?
2: Igen. Hát ők mondanak egy ilyen fogalmat, hogy csendes felmondás. Ugye az illető tulajdonképpen már fejbe felmondott, de még ott van. Én egy rossz házassághoz hasonlítanám, amikor úgy együtt élnek, már régen nem élő az a házasság, de a gyerekek miatt, vagy valami miatt, vagy még mindig jobb a stabil, biztos, rossz, mint a bizonytalanba kimenni, és egy kicsit ilyenek ezek a munkavállalók is, és hogy ez 20%-ra csökkent le, ez megdöbbentő. Én azt gondolom, Magyarországon azért ennyire nem rossz a helyzet, de megdöbbentő minden esetre.
1: Hogyan lehet ezen változtatni? Mik az első jelek, és akkor, hogyha maradunk a hasonlatnál, a házasságnál, ott ugye mindenki azt mondja, hogy nem rögtön válni kell, terápia, figyeljetek egymásra, kommunikáció, ugyanez működik egy munkahelyen?
2: Hát valami ilyesmi. Én azt gondolom, ugye mindig fejétől bűzik a láb, meg a hal is, de a farkától pucolják, és itt is sokszor a munkavállalóval kezdjük. De én azt gondolom, az első számú okozója a helyzetnek az egy vezető. Egy kiégett vezető az nem fogja tudni motiválni az embereit. A Gallupnak a felmérése alapján a vezetőknél is nagyon nagy mértékű volt a csökkenés a elkötelezettségben, és egy olyan vezető legyen az akár egy cég tulajdonos, tehát még hogyha ő is a cégnek a tulajdonosa, nem egy középvezető vagy ilyesmi, ha ő kiégett, ha már nincsenek céljai, akkor nem fogja tudni motiválni az embereit.
4: Mi ennek az oka, hogy ilyen nagy mértékű a kiégés vagy a motivációvesztés?
2: Én azt gondolom, a célok, a motiváció az a célokkal kapcsolatos. A motiváció az latin movere szóból, mozdít, mozgat. Tehát mi az, ami megmozgatja őt? Tehát a célok azok, amik mozgatnak bennünket. Na most, hogyha neki nincsenek céljai a saját munkájával kapcsolatosan, akkor bajban van. Ha nincsenek céljai az életben, akkor is bajban van, és valljuk be, a mai világban eléggé elbizonytalanító a helyzet.
4: Ennek látjuk az okát?
2: Hát például...
4: Mert ez talán kéne ahhoz, hogy lássuk esetleg az ellenszerét is.
2: Igen. Hát az egyik ok, az az AI, azt mondják, a mesterséges intelligencia, vagy AI, ki hogy ejti, hogy ez rengeteg bizonytalanságot okoz. Tehát a tapasztalatok szerint azokban a cégekben, ahol elkezdték használni, még nem találták meg, Magyarországról beszélek, külföldi tapasztalatokról nem tudok ezügyben, elkezdték használni, a munkavállalóknál nem stabilitást vagy könnyebbséget okozott, hanem még abban az első fázisban vagyunk, hogy inkább zűrzavart, és a fene se tudja, hogy mit lehet vele csinálni. Pluszban, ha belegondolok abban, amikor én gyerek voltam, én előttem volt egy világos jövőkép, hogy merre felé menjek. Nekem van mondjuk egy unokahúgom, aki egyetemen tanul grafikus. Na most, hogy ő neki, hogy lesz a munkája, nem tudom. Vagy van ügyfelem, aki teljesen AI-ra állt át, aztán a jogász, vagy az ügyvéd nem tudta megnyerni a pert, hát azt mondta, oké, én elég értek az AI-hoz, beadta az AI-nak a megfelelő anyagokat, és az AI írt egy 17 oldalas anyagot, amivel ő pert nyert, de az ügyvéd nem tudta megnyerni. Akkor az ügyvédeknek is fura. Akkor nem beszélek arról, hogy azt gondolom, hogy már fordítóirodák, vagy tolmácsok azoknak. Tehát azt gondolom, az AI is benne van ebben a dologban. Aztán egyfajta általános értékvesztés, amit én látok a társadalmunkban, hogy csökken az erkölcsi szint, és ez is kiüti az embereknek a stabil adatait, azt a stabilitást, ami korábban volt.
1: Mik lehetnek az első jelei ennek, hogyha valaki munkáltató, akkor hogy veheti észre azt, hogy baj van, mondjuk az adott munkahelyen vagy cégen belül, úgy, hogy ugye ön is úgy fogalmazott, hogy ez igazából egyfajta csendes fölmondás. Tehát én nem panaszkodom, nem mondom azt, hogy egyébként rosszul érzem magam, el vagyok, de hogyha bárki megkeres az első ajánlatnál tiprizek, ezt honnan fogja tudni a főnök?
2: Hát úgy, hogy néz, én azt szoktam mondani, a kommunikáció mindig a megoldás. Tehát kellenek olyan alkalmak, hetente egy munkatársi gyűlés például, ahol ott van a csapat, ahol megnézzük, hol tartunk. Ki mennyire aktív? Ki az, akinek 4 óra 59 perckor kiesik a tolla kezéből és tiplizik be? Ki az, aki hosszasan kávézgat és így tovább? Pluszban azt gondolom, hogy a vezetőnek el kell kezdeni rendszeresen beszélni az ügyfelei, a beosztottaival. Tehát minden vezető a közvetlen alatta levő beosztottakkal elegendő időt kell, hogy töltsön, és meg kell nézni, hogy egyfajta karriertervet csinálni neki. Mi az, ami motiválja őt? Mi az, ami az ő célja az életben? És azokat a célokat hogyan lehet összekötni a cégnek a céljaival? Tehát mindig a kommunikáció. És az egész csapat elé is jó célokat kitenni. Olyan célokat, ami megmozgatja őket, ami büszkeséggel tölti el őket, és így tovább. A másik az a dicséret, amit javaslok. Ugye volt felmérés az egyik ügyfelünknél, akik elnyerték kétszer is az év munkahelye címet, és hogy mi a legfontosabb, nem a fizetés volt a legfontosabb az volt, simogassák meg a buksimat, hogyha valami jót csinálok. Mint hogy egy kisgyerek, hogyha rajzolt egy szép rajzot, akkor nem dobja ki, hanem azonnal viszi apának, anyának, mutatja.
1: Na, akkor tanuljunk ebből. Megdicsérlek, nagyon ügyes voltál ma, mint a start vezetője, az összes szerkesztőt megdicsérem. Motivált. Nagyon szeretek veletek dolgozni.
4: Igen,
1: és egy új célt fogunk majd kitűzni a mai nap folyamán, majd írom üzenetben. Köszönjük.
2: Tök jó.
1: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
2: Én köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt!
3: Szilaj Péternét, az ételt, az életért misszió szóivőjét és Karádi Csaba kommunikációs referenst köszöntjük. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, nagyon örülünk, hogy eljöttetek hozzánk. A Magyarországi Krisztatudatú Hívők Közösségének a karitatív munkája, ez egy fontos mérföldkőhöz érkezett, erről beszélünk. Mitől fontos és mitől mérföldkő?
2: Egy hatalmas konyhát nyitottunk éppen a múlt héten, egy hete. Ez azt jelenti, hogy most már akár 10 000 főre is tudunk készíteni ételt egy nap alatt, egy műszakban. Ez egy hatalmas előrelépés is, hiszen per pillanat 2200 adag készül a konyhánkon napi szinten. Ugye sokszor minket a karácsonyi ételosztásunkról ismernek, de valójában hétfőtől szombatig rotyognak az ételek ezen a konyhán, ilyen nagy 300 literes főzőüstökben, és ebből most annyi van ezen a nagy konyhán, hogy 1500 literet akár le tudunk főzni egyszerre, úgyhogy ez hatalmas kapacitás növekedést jelent a mi szempontunkból.
3: Be kell szerezni az alapanyagokat.
1: Igen, a új konyhának a mondjuk így az udvara vagy a parkoló része is hozzájárul ahhoz, hogy a kapacitást bővíteni tudjuk, mert ugye a gépjárművek, a árubeszerző, amivel kiszállítjuk az ételeket, eddig is csak ilyen kis Lego szint, vagy ilyen nem tudom, ilyen Tetris szinten parkolgatunk ott a templom udvarán, mert most egyenlőre egy helyen van a Krisna templom és az ételosztó konyha.
3: Most az alapanyagról beszélünk, az 3 és 5 tonna közötti, 10 000 adagra gondolva. Honnan a beszerzés? Azért ez sokaknak kell összefogniuk, és szervezetten kell összefogni, hogy ez meg tudjon valósulni.
2: Most már lassan 40 éves tapasztalattal rendelkezünk, úgyhogy megszoktuk ezt, hogy hatalmas mennyiségeket kell mozgatni, rendelni, de hát a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel is együttműködünk, ők is több tonna élelmiszert futtatnak át rajtunk, mi egy ilyen közvetítő közeg vagyunk, ugyanis megmentjük azokat az élelmiszereket a kidobástól, amik a kereskedelmi forgalomból kikerülnek, de ugyanakkor még fogyasztható állapotban vannak, és ilyen módon eljutnak a rászorulókhoz rajtunk keresztül.
4: No, kikhez? Miért van szükség egy ekkora ellátással bíró konyhára, és kiknek segítenek?
1: Hagyományosan, hogy az emberek fejében az él, hogy hajléktalan embereket etetünk, mert hogy őnekik nincs mit enniük. És ők továbbra is megvannak
4: az elmúlt években egyre többször van szó arról, akár a karácsonyi ételosztásnál is, hogy családok is mondjuk.
1: Így van, most már előtérbe kerültek nagy családosok, illetve idős emberek, nyugdíjasok, kisnyugdíjasok. Szóval sokszor van, ahogy a sorban olyan jól öltözött embereket is látunk, amire így rácsodálkozunk, hogy ő hogy kerül ide, miért áll sorba. Szóval amikor az embernek a nyugdíja éppen arra elég, hogy a rezsijét, a gyógyszereit kifizeti, akkor egy tál étel is nagy segítség, mert már ezzel is beljebb van. Szóval sajnos megváltozott, vagy mondjuk így, hogy kibővült a vendégeinknek a köre, és egyenlőre még javulás nem látszik annyira, úgyhogy ez a kapacitás bővítés, ez kifejezetten időszerű volt már.
3: Mennyire lehet bevonni azokat, akiknek nincsenek ilyen problémáik, hogy segítséget nyújtsanak, és hogy segítséget akarnak nyújtani, akkor mik azok a számukra is legkedvezőbb módok, ahogyan ezt meg tudják tenni?
2: Hatalmas a lelkesedés az önkéntes munka iránt. Mi azt tapasztaljuk, nálunk az önkéntesek 95%-a civil, és legtöbben az ételosztásban szeretnek részt venni, hiszen abból jön a legnagyobb öröm, amikor szemtől szemben találkozunk, és látjuk azt a csillogást a szemében annak, akihez tényleg eljut a segítség. A konyhai munkát, azt kevesebb lelkesedés övezi, de valójában ez is megérthető, és hát nagyon sokan segítenek akár a háttérből úgy, hogy élelmiszeradományt adnak, tárgyi adományt adnak, vagy pénzadományt, vagy akár az 1%-ukat felajánlják a szervezetnek, és úgy érzik, hogy részesei ennek a missziónak.
4: Mi az első hét tapasztalata?
2: Ez a konyha, ez most per pillanat nem üzemel még, hanem egyenlőre még hiányoznak belőle az irodai felszerelések is, olyan nyár környéke lesz, amikor... Oh.
3: A bürokráciája is van egy ilyen, mi mindannyiunk közös kedvence.
4: Mekkora segítség ebben az összes összeadott segítségben az élelmiszerek, a civilek munkája az 1%?
1: Az 1% nagyon-nagyon hangsúlyos a költségvetésben, és a civilek, az egyéni adományozók támogatása egy másik nagy kosár, csomag. Vagy csomag, köszönöm. Biztosan találkoztak a utcai könyvosztókkal, utcai aktivistákkal a nézők is. Ez az utcai adománygyűjtésnek is egy része, az belemegy az ételosztásba.
2: És hát az 1% abból a szempontból volt nekünk nagyon fontos, hogy minden évben körülbelül egy évtizede félreteszegettünk, hogy fel tudjuk építeni ezt a konyhát, úgyhogy valójában ez egy jó visszajelzés azoknak, akik kételkednek abban, hogy
3: az mennyi, hogy az nem is olyan, nem is számít olyan sokat.
2: Így van, hogy ez csak egy embernek az 1%-a, de hogy lehet nagy dolgokat is csinálni ezekből a kis összegekből.
3: Van egy olyan konyha, ahol el tud készülni naponta 10 000 adag étel. Egy kisváros, csak hogy így legyen egyfajta perspektívánk. És onnan hova megy? Mi történik azokkal az ételekkel? Címre, családokhoz megy, vagy vannak olyan közös étkezdék, ahol el lehet fogyasztani, vagy egyéb szociális intézményekkel, azokkal van meg a kapcsolat, hogy néz ki ennek a logisztikája?
2: Több helyszínen terítünk, tehát több kiszállítógépjárművünk árasztja el ilyenkor a várost. Egyrészt a Budapesti Módszertani Szociális Központnak több mint egy tucat különböző hajléktalan ellátó intézményét látjuk el nap mint nap melegétellel, de ezen kívül több önkormányzattal állunk kapcsolatban, családsegítőkkel, akiken keresztül helyi lakosokat, tehát lakóhelyen rendelkező rászorulókat tudunk étkeztetni, és hát van egy nyilvános osztópontunk, az pedig a Planetárium épülete mellett van, úgyhogy oda tényleg bárki.
1: A Népligeti.
4: Beszéltünk az 1%-ról, végszóra szerintem érdekes lehet megemlíteni azt, hogy amióta igazából nem kell nekem mondjuk, hogyha csak egy munkahelyen van, effektíve pöttyögnöm mondjuk az adóbevallásomat, hanem megcsinálja helyettem igazából a NAV, ami nagyon kényelmes, hajlamosak vagyunk elfeledkezni, vagy nem foglalkozni azzal, hogy erről az 1%-ról rendelkezzünk. Ez tapasztalható az elmúlt időszakban?
1: Magyarországon még mindig 3 millió olyan adózó van, aki nem rendelkezik az adója 1%-áról. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, még nincs ez a tudatosság, ez a mondjuk az adófizetői tudatosság, hogy van 2x1%, ugye az egyházi, illetve az alapítványi 1%, amiről én dönthetek, hogy ezt most hova irányítom. Úgyhogy...
3: Ez, hogy 3 millió adózó nem rendelkezik, az mit jelent? Ilyen értelemben mennyi pénz nem marad kint, ha nem megy be az államba a helyet, hogy dedikált célokra?
4: Sok.
2: Hát ugye az egyházi 1%-oknál nem úgy van, mint a civilnél, hogy ha nem rendelkezem, akkor bent marad, hanem az egyházi 1%-nál az is számít, ha valaki 0 forintot adózik, mert hogy az összeg, amiről nem rendelkeznek, azt utána felosztják az egyházak között, és az is oda kerül. Szóval ilyen módon tényleg érdemes gondolni
3: pénz.
2: Rá. Így nincsen, igen.
4: Akkor akár ide is lehet azt az 1%-ot költeni. Várjuk vissza önöket, amikor megnyílt valóban a konyha, és vannak tapasztalatok.
3: Köszönjük.
2: Nagyon köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: ígértél valamit.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Magyar Péter szerint a hangulat feszült volt, és mint fogalmazott, a főleltáros nem jelent meg. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Az Orbán kormány több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést kötött a 4iG nevű céggel. A megállapodás a választások előtt jött létre. A részletek nem ismertek. A magyar külügyminiszter a Kárpátalját ért orosz támadás miatt bekérett az orosz nagykövetet. Orbán Anita azonnali tűzszünetet és mielőbbi békét sürgetett. A távozó miniszterek egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket. Miután Magyar Péter közölte, nem engedélyezi a pénz kifizetését. Mai vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Kósa András, a Magyar Hang újságírója, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, ahogy szoktuk. Ön egyetért vele, hogy Magyar Péter nem írja alá a távozó kormánytagoknak járó pénz kifizetését? Nézőink, szavazóink 93%-a mondja, hogy igen, egyetért vele, 7% hogy nem. Tart még a szavazás, úgyhogy kapcsolódjanak be, majd az adott blokk végén megmutatjuk a végeredményt, és ismertetek néhány kommentet, illetve van még egy kiegészítés, minek utána Magyar Péter bejelentette, hogy nem engedi a pénzt átutalni. Ma Gulyás Gergely közölte, hogy az érintett távozó kormánytagok felajánlják egy kárpátaljai gyermekotthon számára az összeget. Ez azonban alapvetően nem változtatja meg azt, hogy mi ezt kérdezzük önöktől, amit láttak, úgyhogy szavazzanak nyugodtan. Nem ezzel a témával kezdünk, hanem a kormányzati átadás átvételről készített rövid összefoglalóval nézzük.
4: Sokan hiányolták a képről, ő nem volt itt, viszont itt voltak a miniszterek. Különböző formátumban adták át az információkat és az aktákat. Volt, aki papír alapon, ilyen több dobozban, volt, aki pendrive-on, az Innovációs Minisztérium DVD-n, VHS az már nem volt túl jó a hangulat. Igyekeztem pár szót szólni, és elmondtam azoknak a minisztereknek, akik nem képviselők, és nem hallgatták végig a beiktatáskor elmondott beszédemet, megismételtem nekik, hogy szégyeljék magukat, hogy ilyen helyzetbe hozták az országot, ilyen állapotban adják át az országot gazdaságilag, társadalmilag és mindenféle szinten.
2: Köszöntöm a kedves vendégeket, kezicsókolom, szervusztok.
5: Jó estét kívánok, szervusz.
6: Jó estét kívánok, szervusz.
2: Kezdjük azzal, hogy akire hivatkozott Magyar Péter, hogy nem volt ott, az a főleltárosként apostrofált Orbán Viktor. Ildikó mit gondol, hogy ott kellett volna lennie a jog szerint, vagy az illem szerint?
7: Tudtam, a jog szerint nem kötelező, de egy ilyen kormányzásnál, amilyen az övé volt, ahol nem születhetett fontos döntés nélküle, én úgy gondolom, hogy illett volna már csak a saját miniszterei iránti szolidaritásból is. Ami még feltűnőbb volt nekem Orbán távolléte körül, az nem is ez, nem csak ez az átadás átvétel, de arra 36 éve nem volt példa, hogy az új országgyűlés alakuló ülésén ne jelenjen meg a régi kormány és a régi miniszterelnök. Láttam én már Orbán bujkálni a parlamentben a függöny mögött, de most egy egész ország elől bujkál olyan dolgokban, amiben a felelősség egy bujkálással nem lesz áthárítható.
2: Igen, erről még fogunk beszélni, de térjünk vissza az átadás átvételre. Arról mit gondoltak, hogy Magyar Péter a mai napon is a távozó kormánytagok fejére olvasta a bűneiket, mármint Magyar Péter szerinti bűneiket.
8: Ez egy adta egyébként magát ez a lehetőség, én úgy vélem. Tehát, hogy Magyar Péter kiaknáz minden olyan lehetőséget eddig legalábbis, amikor szembesítheti a Fidesz kormányt az állításaival, vagy azokkal, hogy milyen állapotban hagyták ma ezt az országot. Amúgy én a korábbi tárcavezetőktől én egyébként érzékeltem, hogy a korábbi reflex azért működött bennük. Tehát nem a fő bejáraton átmentek be, ahol az újságírók vártak, hanem megpróbáltak a hátsó Zoltán utcai bejáraton mentek be. Ott is voltak páram, de azért jól mutatja, hogy azért a NER alapvető működése azért még mindig ez a fajta, mondjuk így, hogy bujkálás, ha úgy tetszik. Egyébként Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes ott volt, tehát tekinthetjük úgy is egyébként, hogy Orbán Viktort úgy mondjam helyettesítette, ha úgy tetszik. Egy személyes észrevételem azért lenne, tehát hogy én nagyon reménykedem benne, hogy a kormányfő nem fogja majd ezt a fajta, mondjuk így, hogy ilyen cinikus, odaszúrogató hangvételt tehát hogy ezt azért tovább fogja folytatni, mert nagyon tetszett nekem, mint amit itt a bejátszóban is hallottak, és jót nevettem rajta, hogy a kulturális és innovációs tárca DVD-n adta át ugye az információkat is, ugye oda bökte, hogy hát VHS-en is nagyon, vagy hogy hát VHS nem volt, úgyhogy én ezen nagyon jót nevettem, remélem, hogy ez a fajta pikírtség, ez azért a kormányzati munka előre haladtával így nem kopik ki belőle.
0: Hát ezért is szeretem többek között ezt a műsort, mert van arra időnk, hogy egy picikét így anekdotázgassunk is, mert hogy ha már bújkálás, meg kerülő utakon súnyizás, Orbán Viktornak nagy hagyománya ez a fajta bújkálás. Menjünk vissza egészen több mint 20 évet az időben, amikor 2002-ben megbukott, és ugye 2004-ben Medgyessy Péter és az akkori kormánydelegáció kiment Athénba a uniós csatlakozási szerződést találni. Ugye Orbán Viktor akkor is ott volt, és azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon szép ilyen rózsakertben volt maga a helyszín, ahol az aláírási ceremónia volt, és Orbán Viktor akkor is ott volt, és akkor is üldözte egy csapat újságíró, és ott is bujkált a rózsák
7: között. Ott voltam, ez nem csak anekdóta.
0: Igen, illetve most már nem 133, hanem most nem is tudom, még szokni kell az új számokat, 40-valahány bátor ember, ugye, hétfőn a parlamentben, amikor ugye az új kormány eskütételére került sor, akkor az is úgy nézett ki, hogy ott a parlament kupola termében, ahol ugye a korona is van, ott jöttek a tiszás képviselők, az összes külföldi diplomata, a kormánytagok, mindenki, és a fideszes KDNP-s képviselők, ugye ott egy teljesen másik folyosón, ilyen 30 méterre légvonalban lehetett látni őket, tehát még csak véletlenül se lehetett hozzájuk közel kerülni újságíróként, és úgy kerülő úton stisztoltak be a terembe, hogy ne lehessen őket
8: ha
0: kérdezni.
8: Ha pedig sikerül, akkor pedig mindenkinek nagyon tudom ajánlani a Telex videóját, ahol a műfaj egyik legjobbja, kollégánk Simor Dániel volt az, aki F. Kovács Sándort, illetve Pócs Jánost sikerült elkapni egy bizottsági meghallgatás után. Ők nem tudtak hova menni, abban nem volt túl sok köszönet.
2: Volt egy érdekes bejelentése Magyar Péternek, azt mondja, hogy Pintér Sándor teljes körű vizsgálatot kért saját maga ellen, ez engem meglepett. Ezt Illikó minek tudja be? Egyébként Magyar azt mondta, hogy lesz vizsgálat, nem kell ezt kérni, és nem csak Pintér Sándorral kapcsolatban, de ő maga tehát kezdeményezőleg lépett fel.
7: Szerintem ez egy nagyon tudatos gesztus Pintér részéről. Ezzel azt sugallja, hogy ő minden törvényesen tett, tehát áll a vizsgálat elé. Engem inkább az lep meg, hogy a többi miniszter nem mondta, főleg amikor szemrehányást is kaptak, mint említette az új miniszterelnöktől. Egyébként, hogy a Pintér és mások vizsgálata mire fog fényderíteni, különösen anyagiakban, ezt nem tudom, de Pintér javára, és most népszerűtlen leszek, hadd mondjak azért valamit, annak ellenére, hogy mi volt a kormány alapállása, a Pride idején példaszerűen járt el a rendőrség, nem gondolom, hogy ezt nem egyeztette, de ezt mégiscsak érdemének tudom, mint ahogy azt is, hogy amikor különböző bizottságok maguk elé citáltak minisztereket, és azok rendszeresen a fideszes képviselőkkel karöltve nem mentek el, akkor Pintér többnyire megjelent, majd szomorúan, idézőjelben mondom, tudomásul vette, hogy nincs ülés. Ezt nem határozatképpen, nem a mentségére mondom, hanem az alkat jellemzésére, hogy ő mindig fontosnak tartotta a törvényesség látszatát, hogy aztán a törvényesség valóságával is itt tette, ez ki fog derülni.
8: Most én is egy picit hadd dicsérjem őt, és utána gyorsan át is térek a bírálatára, mert hogy azért még nem emlékezünk rá 2011-ben az úgynevezett bohóc tüntetésen, amikor a rendvédelmisek korkedvezményes nyugdíja miatti tüntetés volt, akkor ő kiállt a tüntetők elé, ez unikális ritkaság számba megy, de az viszont nehezen megmagyarázható Pintér Sándor alatt, hogy mindenki látta azokat a képeket, hogy a belügy hogy néz ki, milyen annak az épülete.
7: Ez magyarázhatatlan.
8: Senki se értse félre, nem gyanúsítottként, hanem mint egyszerű állampolgárként az utóbbi években sajnos több budapesti kerületi kapitányságon megfordultam. Döbbenetes állapotok vannak. Legutóbb Török Bálinti rendőrsön jártam, hát merem állítani, hogy és annak a vizes blokkja, merem állítani, hogy Mezőhegyesen a Lázár birtokon a lovak külön körülmények között legelnek, mint amilyen állapotok mondjuk ott vannak. És nem egy-egy eldugott rendőrőrsről beszélek, hanem nagyon nagy, több hatalmas kerületeket ellátó rendőrőrsök. Olyan állapotban vannak, hogy az méltatlan minden rendőrnek. Szóval Pintér Sándornak lehet, hogy vannak ilyen mondjuk így, hogy szimpatikusabbnak tűnő vonásai, de hogy kinéz például a belügy, és amilyen szakadék van mondjuk egy kapitányság között, megmagyarázhatatlan.
0: Egyébként Csőzik László érdi polgármester ki is használta ezt a fajta zicsert, és készített egy saját videót a stábjával, érdemes megnézni, ez is fel van a közösségi oldalakon, hogy össze van vágva, hogy a belügyhöz képest Érd, ami azért hát mégiscsak egy, nem egy szegény település, hogy az érdi önkormányzat épülete milyen állapotban van, és ő, igen, az pontosan ez, hogy az érdi önkormányzat dolgozói milyen mosdóba járnak például, vagy az érdi önkormányzat dolgozóinak milyen szociális helyisége van, hol ebédelhetnek, akármit, stb. Tehát az is égés föl természetesen. Visszatérve, bocsánat még akkor az átadás átvételre, annyi pozitívumot én is hadd mondjak, hogy amit azokkal a minisztériumokkal kapcsolatban, ahol én beszéltem különböző, nem sértem talán meg őket, alacsonyabb rangú tisztviselőkkel, azért mindenhol azt mondták, hogy ott tényleg ügyintézői szinten azért korrekt és kultúrált hangnembe zajlott szerencsére. Tehát akik átadták az ügyeket, ők is próbáltak tényleg maximálisan korrektül viselkedni, úgyhogy aki átveszi, az lehetőleg ne vesszen el abba a hatalmas információ tengerbe, hát itt egyenként több százezer oldalnyi aktáról veszi, az lehetőleg ne vesszen el abba a hatalmas

0: segítséget tenni a valódi felelősök meg a portás között, most ezt nem lebecsülőleg mondom, tehát aki hát ott dolgozott az állami apparátusban, de nem követett el semmit. És még a miniszterek esetében én még azt se követelném Magyar Pétertől, amit mondott, hogy na most már lassan hagyja abba ezt a kicsit pikírt hangot.
1: Bocsánat, én nem követeltem, én reménykedtem benne, hogy folytatja, és nem
0: ja, kopik, bocsánat,
1: nem
0: kopik ki belőle.
1: Ez nem volt gúnyos ez a mondat, ebben akkor, én tényleg reménykedem.
0: Nem, akkor egyáltalán nincs vitánk. Én azért tartom fontosnak, hogy a kommunikációban is ez a csúcsvezetőkkel szemben megjelenjen, mert mindnyájan tudjuk, hogy az igazságtétel, pont ha törvényesen akarjuk, és úgy kell akarnunk, akkor időbe telik. A közhangulat nyilván elkezd türelmetlenkedni, és ezek pozitív értelemben kommunikációs gesztusok is a miniszterelnöktől, azt sugallják, hogy nincsenek a bűnök elfelejtve.
2: Igen, most átugrunk egy másik témára, de teljesen ide kapcsolódik szervesen, ugyanis kedves nézőknek is mondom, hogy nem csak átadás, átvétel volt, hanem megjelent az új kormány első 12 rendelete, és ezek között szerepel a gyermekvédelmi ügyek feltárása, illetve a Kándre féle kegyelmi botrány feltárása, és nagyon rövid határidővel, május 18-át adta meg határidőként Magyar Péter az igazságügyi miniszternek. Ezzel folytatnánk, szóval, hogy innen indult minden. És azt nem értem én, pontosabban magyarázatot kérnék válasz, hogy ez a K. Endrének adjunk kegyelmet, szerintem ez a NER 16 évében egy ilyen 100 000 rangú ügy volt, lett volna. És kiderült, hogy nem, ez a NER sírásója. Hogy ki hisz itt közülünk a sorsszerűségben?
1: Én nem hiszek benne, ugyanakkor hiszek abban, és most itt nem akarom megnevezni azokat a azt a női szereplőt, amit itt talán mindannyian tudunk, de nem mondhatok ki, és jogi okokból játszanom kell a hülyét, hogy aki áll itt, nem Novák Katalinra gondolok, hogy aki áll emögött a történet mögött, na most erre valószínűleg ezekből az aktából nem fogunk választ kapni, mert nyilván nincs leírva, hogy ez az illető az, aki oda ment és megkérte.
2: Akkor miért mondta be tegnap Magyar Péter ezt a nevet? Mert hogy bemondta?
1: Nem tudom, ő bemondhatja, én nem szeretném, hogyha az ATV-t vagy engem bárki beperelne, úgyhogy én nem akarom kimondani ezt a nevet, úgyhogy nem gondolom, hogy meg fogjuk tudni, ugyanakkor érdekességek adódhatnak, vagy érdekességeket megtudhatunk, és még annyi, hogy nyilvánvalóan ez egy szimbolikus történet, hiszen Magyar Péter politikai eredet története, ahogy tetszik, a kegyelmi ügytől datálódik. Onnan indul. És nem mellesleg egyébként én is nagyon kíváncsi lennék ezeknek a részleteire, mert a NER az elsunyogta, elhallgatta, nem véletlenül, és ez a két vezéráldozat, Novák Katalin és Varga Judit nem véletlenül áldozta be őket Orbán Viktor.
2: Tehát 4 nap. 14-e van, 18-a, 4 nap. 3-at kell aludni.
3: Hát ez nyilván nem lehet egy vizsgálat, tehát egy vizsgálatot nem lehet ilyen ennyi idő alatt lefolytatni. Maximum azt lehet, hogy ami ott éppen
2: ami
3: még
2: megvan.
3: Nyilvánosságra nem kerül dokumentum, azt felkutatják és nyilvánosságra hozzák, és aztán kiderül, hogy azokban szerepel-e az a név, aki egyébként, ezt talán még ki lehet mondani, a miniszterelnök elég szoros környezetéhez kapcsolódó, igen, női közszereplőről beszélünk. Úgyhogy maximum mennyit lehet. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen első impulzus lehet, azt feltételezem. Tehát nem hiszem, hogy Magyar Péternek az a szándék, hogy ezzel a 3 napos idézőjeles vizsgálattal le tudja ezt a nagyon fontos ügyet. Gondolom, hogy mindenre van stratégiája látható azért Magyar Péternek, úgyhogy feltételezem, hogy akkor itt most valamit meg fog tudni a nyilvánosság, és aztán innen majd mehet tovább, mert jöhet, ez generálhat újabb, mondjuk úgy, hogy vizsgálatokat.
0: Igen, és végül is gondolom, annak nincs akadálya, hogy 3 vagy 4 nap múlva azt mondják, hogy X vizsgálatot ezen meg ezen a nyomvonalon meghosszabbítunk. Hogy jelentéktelen ügy volt-e az elmúlt kormányzat, mondjuk így bűnlajstromán ez a bizonyos kegyelmi ügy, nyilván annak látszott. De mivel morálisan ennek a kormánynak úgymond a szívcsakráját támadta meg, hát gyerekek ürügyén csinálták a legkirekesztőbb ügyeket a gyermekvédelmi törvénytől,

0: kezdve, ez valami olyan érzékeny morális ponton ütött rajtuk, mint utóbb kiderült végzetes sebet, ami megnövelte a kiinduló cselekedet jelentőségét. Nem véletlen, hogy úgy kezdődik ez a bizonyos lista, hogy mit kell megvizsgálni, hogy annak a
1: gyermekotthonnak az ügy.
0: Igen, pontosan. Egyébként ügyesen, hogy így mondjam, összeállított lista, abból a szempontból is, hogy szinte minden a közvélemény szemében nagyon fontos ügyet valamilyen ponton érint. Odáig például, hogy a kórházi hűtőberendezések beszerzése körüli vizsgálat, hát minnyáján tudjuk, hogy az volt a leglátványosabb talán a magyar egészségügy haldoklásának képei között.
2: Magyar hogy Péter fogott egy hőmérőt, igen, és megmutatta, hogy hány fok van ott.
0: Operálnak. Igen.
1: Jó, reklámszünetig érkeztünk, kedves nézők, egy pici türelmet kérünk, aztán zsebbevágó kérdések, például egy 1300 milliárdos keretszerződés a 4iG nevű céggel, két héttel a választás előtt, aztán a távozó kormánytagok fizetése, illetve, hogy Orbán Viktor állítólag egy éven belül visszavonulna, ezekkel jövünk hamarosan.
3: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy az új kormány nem teljesíti azt a szerződést, amit az előző HM, Honvédelmi Minisztérium kötött a 4iG nevű magáncéggel 1300 milliárd forintos keretben. Nézzük a részleteket.
2: Szóltam a leköszönő honvédelmi miniszterhez arról az 1 billió 300 milliárdos keretszerződésről, 1300 milliárd forintos keretszerződésről, amit pár héttel a választási veresség előtt sikerült aláírnia mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül, teljes titokban. Elmondtam neki pár hasonlatot, hogy mire mennyi pénzt költött a leköszönő kormány, például a szociális tűzifára, gyermekvédelemre és sok fontos területre, és ehhez képest mekkora összeg, felfoghatatlanul nagy összeg ez az 1300 milliárd forint.
1: Jászai Gellért a 8. leggazdagabb magyar, 260 milliárdos vagyona van. Nálatok olvastam egy rövid összegzést, azt hiszem, mit érdemes róla tudni, honnan került ő elő, és hogy futott be ilyen mesés pályát?
3: Hát igazából nagyjából se onnan, tehát ugye a 2015-ös időszak utáni szereplők egyike, akiket így a Simicska Lajos eltűnése után egy hirtelen fel kellett építeni, úgyhogy vannak a kedves nézőknek mondanám, hogy vannak olyan neres szereplők, például mondjuk a Szígy László vagy Garancs István, akik olyan cégeket vezetnek, a Duna Aszfaltot vagy a Market ZRT-t, amelyeknek azért hiába nagyon erős neres kötődésük van, de azért van értelmezhető piaci tevékenységük is. Tehát azért ezek a cégek előtte is voltak valamik. Aztán nyilván kaptak rengeteg túlárazott közbeszerzést. És van az a kategória, mint például Jászai Gellért, vagy mondjuk a Bayer Construct például, vagy mondjuk Mészáros Lőrinc, akik gyakorlatilag értelmezhetetlenek voltak gazdasági szereplőként, mielőtt Simicska Lajos összeveszett Orbán Viktorral, és egy ilyen üstökös-szerű felemelkedést láthatunk. Ugye ők az új oligarchia, a nemzeti tőkés osztály, ugye, akikről azt mondják, hogy majd a bajba is itt maradnak, aztán most látjuk, hogy menekítik a vagyont külföldre. Tehát ez a kategória akkor így nagyon röviden.
4: Na most ugye nem is tudom, mikor kötötték ezt a szerződést.
1: Hát ez a megdöbbentő, hogy
4: március közepén, ha csak nem teljesen alkalmatlanok ültek a NER vezetésében, akkor élek a gyanúperrel, hogy már akkor láthatták, hogy nem feltétlenül ők fognak kormányt alakítani. Így tehát gondolták, hogy ezt majd a Magyar Péter vezette kabinet fogja majd megörökölni ezt a kiadást, és ezzel igazából nem Magyar Péteréket szivatták meg ezzel minket, az országot, a saját fideszes szavazóikat szivatták meg ezzel tulajdonképpen. Mert tényleg úgy vannak, úgy lehettek vele, hogyha már vesztenek, akkor már teljesen mindegy, akkor utánuk az özönvíz. És én nyilván nem tudom ezt bizonyítani, de egyszerűen túl sokat éltünk a NER 16 évében ahhoz, hogy ne higgyem el ezt a fajta spekulációt, és ne adjak neki a NER működési logikájából adódóan igen nagy esélyeket annak, hogy ez történt. Ez még annál is döbbenetesebb ez a pénz, mint amit eddig hallottunk. Tehát ezért, mert eddig ilyen 100 milliárdokra mentek ez a dolog, de egyszer, és azt sem fogja fel egy átlag ember, azt gondolom, én sem fogom fel. Nem tudjuk elképzelni, hogy ez mennyi pénz. Döbbenetes.
1: Annyit a kedves nézők megnyugtatására, hogy egyrészt az első 30 milliárdos számla megérkezett az új HM-hez, de Magyar Péter között, hogy nem fogják kifizetni.
5: Hát igen, mondhatjuk, hogy Jászai Gellért a rendszer angolul is beszélő Mészáros Lőrince. Bocsánat, Mészáros Lőrinctől, lehet, hogy ő is beszél angolul.
3: Vagy beszél, azért... elég, lehet, hogy beszél, az is elég, nem?
5: Tehát, Mészáros
4: Lőrinc. Magyarul se beszél, nem, hogy angolul.
5: Nem őt akartam minősíteni, bár őt is szívesen megteszem bármikor. hanem Jászai Gellért. Tehát, hogy ugyanaz a funkciója, csak őt külföldön is lehet mutogatni. El is vitték az Egyesült Államokban, meg még nem tudom hova, a miniszterelnöki látogatásoknál. Az Egyesült Államokban emlékszem, hogy ott külön összehozták, hogy hát ha valami amerikai üzlet is jön. Nyilvánvalóan, és remélem ezért nem perelnek be, már maga is aggódott, hogy mi vigyázni kell erre, hogy ő volt a rendszer egyik zsebe. Ezért, mivel azt gondolom, hogy ha megkapargatják az ő cégét és egyéb szerződéseit, az neki és a Forage-nak még nagyon kellemetlen lesz, ezért jól el tudom képzelni, hogy ő hagyja ezt az 1300 milliárd docskát elúszni, és nem nagyon fog perelni miatta.
1: Ja, ez az összeghez képest tulajdonképpen jó hír, hogy Mága Zoltán, mint ma kiderült, csak 3,3 milliárd forintot kapott az elmúlt 4-5 évben a koncertjeire és a kisebb kampányszagú fellépéseire is. Ez az összeg viszont már nem fog visszatérni, de ezzel zárjuk is ezt a blokkot, és megyünk tovább. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy nem írja alá a távozó minisztereknek járó utolsó juttatás végkielégítés átutalását. Ugyanakkor arra is felszólította őket, hogy ne is igényeljék ezt a pénzt, itt lépünk be a történet folytatásába.
2: Cserem a Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy a volt kormány, az Orbán kormány miniszterei egységesen felajánlják ezt a 3-6 havi fizetésüket egy kárpátaljai gyermekekkel foglalkozó alapítványnak, és valóban ezt jeleztem befele, hogy megvitatjuk, és megvitattuk, és abban maradtunk, hogy Gulyás miniszter úr jelezni fogja, hogy egységesen átküldik nekünk a számlát, vagyis hát a pénzügyeket intéző vezetőnek a számlaszámot, és oda fogjuk egységesen a leköszönő összes miniszternek járó juttatást átutalni erre az alapítványi számlára, a kárpátai magyar gyermekekkel foglalkozó alapítványnak, ezt mi elfogadtuk.
1: Kommunikációs szempontból ki nyerte ezt a kis csörtét?
4: Egyértelműen Magyar Péter nyerte, ugyanis ez volt a szándéka. Tehát, hogy ez egy olyan meccset kezdett a kormányfőmből, csak is kizárólag ő jöhetett ki nyertesen. És nagyon ügyesen csinálta. Mert a távozó kormánytagok bármelyik opciót választják. Ha elutasítják, ha felveszik, ha perlik emiatt az államot, az Magyar Péternek tökéletes. Gulyás Gergely is érzékelte ennek a kockázatát, én úgy látom, amikor bedobta kvázi negyedikként, hogy jó, akkor ajánljuk fel jótékony célokra, amit így egyébként a kormányfő is így azt mondta, hogy jó, hát ez akkor így, ez így rendben van. Ezzel egyértelműen Magyar Péter nyert, mert ezt a társadalmi erkölcsérzeti, igazságérzeti politikai csatát megnyerte, teljesült az ő akarata, és egyébként a Fidesznek is felajánlott egy elfogadható menekülő utat, amiből ők arcvesztés nélkül ki tudtak szállni, és nem utolsó szempont egyébként, hogy a pénz is nagyon jó helyre ment. Tehát ez ennek lehet a legjobban örülni. Csak az előző témára visszacsatolva, én itt a Forage-i kérdést is Magyar Pétertől én valami hasonló logikát látok abba. Tehát itt is azt láttuk, hogy Magyar Péter először erőből akarta megoldani a kérdést, és akkor utána végső soron egy tárgyalásos úton sikerült valami megoldást találnia. Tehát a Forage-i kérdésnél is látjuk, hogy Magyar Péter most kijelentette, hogy nem fizetünk, így tehát lesz majd valami megoldása ennek is, és akkor így ez az offenzívan fellépünk stratégiával, így le tudja aratni a politikai sikereket, és így el is tudja érni, amit akar. Szóval ügyesen csinálja.
5: Azért, hogy ne teljesen sikerüljön arcvesztés nélkül kimenekülniük a minisztereknek ebből a végül is happy end-el végződő helyzetből, két dologra hadd emlékeztessek röviden, mikor ők most törvényekre hivatkoztak. 2010-ben, amikor az Orbán kormány átvette a hatalmat, nem elvette, törvényesen megválasztották, akkor nem csak a minisztereknél, kis beosztott köztisztviselőknél, akik akkor távoztak, vagy távoztatták őket az államigazgatásból, minden végkielégítésre 99%-os adót akartak.
1: 98, hogy legyünk egész korrektek,
5: jó,
1: de igen.
5: Bocsánat, elnézést. Igen. Később nem sikerült neki, mert akkor még egy vegyes összetételű alkotmánybíróság volt, de a szándék ez volt. Tehát most ne tessen nekem a minisztereknek szempilla rezgetéssel felháborodni. A másik nagyon jó cél ez a kárpátaljai gyermekotthon, egyetértek. De ugyanezek a miniszterek, amikor kiszolgálták az orosz agresszort, ha akkor is picit törődtek volna Kárpátaljával és az ukrajnai gyerekekkel, akkor most jobban elhinném nekik ennek a gesztusnak az őszintességét.
1: Engem az lep meg, és érdekelne, András, hogy mit gondolsz erről, hogy Orbán Viktor készült arra, hogy nem kapják meg ezt a pénzt, mert a választás elvesztése után megkérdezték, hogy mihez kezd a 36 millió forintnyi végkielégítéssel, és azt mondta, hogy várjuk még meg, hogy ez megérkezik-e, mert új kormány jön, új szabályokat hozhatnak. A kérdésem az, hogy ennyire eltompult a legendás fideszes kommunikáció, hogy senkinek nem jutott eszébe, miután az Orbán is mondta, hogy ez nem biztos, hogy megjön, hogy gyerekek, menjünk elébe, legyünk jó fejek, ajánljuk fel most, amikor még nincs arról szó, hogy mit akar a Magyar Péter, és elmaradt ez is.
3: Hát szerintem a választások óta csak azt látjuk, hogy hihetetlen zavar van a Fideszben. Tehát egyszerre hangsúlyozzák azt, hogy ők lesznek itt a normalitás pártja, a konstruktív ellenzék, egyszerre hangsúlyozzák azt, hogy itt aztán olyan szörnyű dolgok vannak, hogy lábbal tipolják a demokráciát, elég a kormány sajtót megnézni. Ők is egyszerre próbálják azt mondani, hogy oké, akkor mindentől kezdve némi önkritikát megfogalmazunk saját magunkkal kapcsolatban, de egyszerre látjuk ugyanazokat a szólamokat, hogy majd most akkor beengedik a meleg propagandát az óvodákba, meg stb. Tehát itt iszonyatos a kommunikációs zavar van. Igen, valószínűleg az volt, hogy Orbán Viktor meg a kommunikációs csapata már nem áll ott, a kisebb dolgok is nagyobb annál, és a többiek meg így járnak, hogy most akkor mit is kezdjünk magunkkal, és mit reagáljunk.
1: Ha már kommunikáció, egy percre térjünk ki a Súlyog Tamás ügyre. Kommunikációs szempontból hogy jön neki ő jobban, hogy megvárja, még átalakítják a törvényeket és elküldik, vagy venni a kalapját magától?
4: Egyértelműen az utóbbi, tehát hogy kialakult egy olyan politikai helyzet, amiben talán az államfői hivatalnak a maradék méltóságát is csak úgy tudná megőrizni, hogyha lemondana, mert egész egyszerűen kialakult egy olyan helyzet, hogy mivel a Fidesz nem széles társadalmi konszenzussal választotta őt meg, hanem egyoldalúan, így tehát most a társadalom többségét sem, vagy legalábbis egy nagyobb társadalmi ellenállást nem tud, vagy egy nagyobb társadalmi támogatást nem tud maga mögé szerezni mind a Fidesz, mint Súlyog Tamás, így tehát ő már egy eleve vesztes helyzetben van, és minél tovább húzza, annál kellemetlenebb neki.
1: És hogyha így vagy úgy, de távozik, ez nem sérti a jogállamiságot?
5: Szerintem ebben az esetben nem. Nyugodtabb lennék jogállami szempontból is, ha magától lemondana, de nyilván lehet találni a méltatlanság bizonyítására különböző dolgokat. Neki magának is jobb, az országnak is jobb, mindnyájunk lelkének jobb, ha minél hamarabb távozik. Egy valamit még szerintem megtehetne, elősegítendő a frissen elrendelt különböző vizsgálatokat. Megmondaná, hogy ő nem nézett utána ennek a kegyelmi ügy hátterének?
1: Igen, erre Magyar Péter is felhívta a figyelmét, hogyha tud még, vagy van nála bármilyen felelhető dokumentum, akkor segítsen.
4: Bocsánat, és András, még egy gondolat, ne haragudj, csak egyiket ezért is jó húzás Magyar Pétertől a kegyelmi ügy, mert így rá tud mutatni Súlyog Tamásra, hogy lám, ő nem hozza nyilvánosságra, és így tovább gyengíti az ő pozícióját, bocsánat.
3: Csak ha már Súlyog Tamás és a fideszes szétesés, hát emlékeztek még egy 3 hete, 1 hónapja volt, amikor a Fidesz petíciót indított, hogy Súlyog Tamás védelme érdekében, hallottunk erről bármit.
5: Ezt, hát, erről leszálltak, mert nem jött szinten, össze.
3: Hát olyan szint, igen, hát olyan szinten az érdektelenségbe fulladt ez is, hogy kész, igen. Úgyhogy...
5: Hát nehéz elképzelni azt a magyar állampolgárt, aki tüntetni megy Súlyog Tamásért. Ezt nem
1: egy petíció indult, ami nem egy bonyolult dolog megnyomni egy gombot, azt hiszem 90 ezer körül volt az utolsó hír. Akkor megnézzük a nap kérdésének a végeredményét, szóval így szólt ez. Ön egyetért vele, hogy Magyar Péter nem írja alá a távozó kormánytagoknak járó pénz kifizetését? 94% mondja azt, hogy egyetért az új miniszterelnökkel, 6% pedig nem. Mindig hozzáteszem, hogy ez nem reprezentatív felmérés, nem az egész ország álláspontját mutatja meg, hanem az ATV nézőinek, illetve azon belül is a szavazni hajlandóknak az álláspontját. És akkor nézzünk néhány kommentet az érdekesebbek közül. Gyöngyi, hozni kell egy olyan jogszabály, mint jogszabályt, mint annó a Fidesz, hogy a végkielégítést 98%-os adó terheli. Teri, nem értek egyet, mert ami jár, az jár. Nem lehet önkényesen személyes bosszúból celebkedni. Árpád, teljesen egyetértek, hiszen nem járhat végkielégítés akkor, ha korrupcióban, hűtlenkezelésben, nagyértékű csalásban vagy egyéb törvénytelenségekben vettek részt, vagy akár csak tudtak ezekről, és tétlenül nézték a közvagyon megkárosítását. Zsóka, egy fillért sem érdemelnek, csak büntetést. Barbara, munkaviszonyok a következő választásig szólt, határozott ideig. Ez most lejárt, szerintem ilyenkor nincs végkielégítés máshol sem. Éva, tökéletesen egyetértek, hiszen az adófizetők pénzén dőzsöltek 16 éven át, sőt 98 és 2002 között is. Így most, hogy megbuktak, nem érdemelnek egy forintot sem. És végül Szilvia, nem engedném a leköszönőknek, hogy egy általuk megadott valamilyen alapítványoknak menjen, mert ebben is átverés van. Köszönjük szépen, megyünk tovább az utolsó témánkra, ami arról szól, hogy sajtóértesülések szerint Orbán Viktor a visszavonulását tervezi.
6: Lehetséges visszavonulásáról beszél zárt körben Orbán Viktor, írja a Magyar Hang. A lap párton belüli forrásokra hivatkozva úgy fogalmaz, hogy a volt miniszterelnök egy évet adna a Fidesz átszervezésére, utódjaként pedig egy Varga Judithoz hasonló karaktert látnának szívesen a pártnál. A Magyar Hang úgy tudja, hogy a Fidesz a jövőben megszólítaná a szélső jobboldali és a centrista szavazókat egyaránt, az utcai harcos pedig maga Orbán Viktor lenne.
1: Szokták mondani, hogy az élethez szerencse is kell. Ezt a témát megtaláltam valamikor a délután folyamán, és utána jöttem rá, hogy a szerző itt ül körünkben, Kós András. Úgyhogy akkor meg is adnám a szót.
3: Köszönöm szépen, hogy ilyen szemérmetlen önpromóció. Igen, tehát beszéltem több olyan fideszes polgármesterrel, képviselővel, egyéb a párt szempontjából befolyásos politikussal, akik közül többen azt mondták, hogy négy szem közt is beszéltek Orbán Viktor az elmúlt hetekben arról, hogy akkor hogyan tovább, és tényleg azt állították többen, hogy azért Orbán Viktorban most láthatóan megvan az a fajta belátás, hogy ő maga mondta el nekik, hogy megpróbálja egyelőre ugye első körben úgymond egyben tartani a nyájat, és megpróbálja valahogy újjászervezni a Fideszt középtávon, tehát ilyen egyéves, bő egyéves időtartamban, de hogy azt is tudja, hogy ő már a Fidesz elnöke, új miniszterelnök valószínűleg soha az életben nem lesz, mert tisztában van vele, hogy úgy elhasználódott, akár egyébként a Fidesz, mint pártnév, mint politikai brand, akár az ő személye, hogy egyszerűen ezzel nem lehet új választást nyerni, úgyhogy valami teljesen újnak kell jönnie, és ő maximum, amit saját magának el tud képzelni, hogy egy ilyen háttérből esetleg még ilyen nagy öregként ott lehet, ilyen fél aktív politikusként, de hogy teljesen új szereplőkre van szükség, akiket még a Fideszben sem tudnak, hogy kicsoda egyébként. És ugye ez a kettősség, hogy Orbán, hogy érzik a veszélyt, hogy a Mi Hazánk rástartolhat a Fidesz szavazók jobb szárnyára, de ugyanakkor ugye, amit Navracsis Tibor is mondott még a Mandinernek, hogy a polgári etoszt az teljesen maga mögött hagyta, a Fidesz a polgári értékeket semmibe vette, emiatt is sok szavazót veszítettek, ezt is megpróbálják valahogy visszaszerezni, de hogy ez a kettő, ez viszont teljesen ellentétben áll egymással, és hogy ezt mi a megoldó képlet, azt még ők sem tudják.
1: Bocsánat, Cserpalkovics András azt mondta egy interjúban, hogy ő személyesen közölte Orbán Viktorral, hogy valahogy, idézem most a fehérvári polgármestert, fideszes politikust, valahogy fel kell oldani azt az ellentmondást, hogy az ő személye, mármint Orbáné, nagyon fontos a közösség számára, de immáron van egy része az országnak, amely elsősorban miatta utasítja el a Fidesz politikáját, nem egyszerű, mondta Cserpalkovics András. Szóval Ildikó már volt hasonló helyzetben, hogy egy választáson vesztes pártot kellett egyben tartani, nem akarok pimaszkodni, meg tiszteletlenkedni egyáltalán, de a vége az az lett, hogy az MSZP gyakorlatilag megszűnt.
5: Az a helyzet, végképp nem hasonlítanám a magam politikai jelentőségét Orbán Viktorhoz, de én rögtön lemondtam, és azt gondolom, hogy Orbán Viktor, ha a saját érdekét vagy jövőjét nézi, akkor rögtön vissza kellett volna vonulnia. hajlamos vagyok föltételezni, hogy valamilyen kollektív pártérdek miatt maradt a helyén, lehet, de az is látszik, és gondolom, hogy mostanra rájött, azért jönnek ezek a hírek, amire utalt is, hogy nem találta meg az irányvonalat. Valóban a polgári körökkel kezdett, és Navracsicsot hívta segítségül, ez egy másik arca lehetne a Fidesznek, szerintem ezt kellene választaniuk, ha egyáltalán, bár ez a hely megfoglalt Magyar Péteréktől, de utóbb elkezdte a vadhajtásokat, te jó Isten.
1: Vadhajtások, polgári szalon.
5: Hogy jön ez össze? Szerintem erre ő is ráébredt, hogy ezzel a kettősséggel még a Fidesznek se tud jót tenni. Ő is elvesztett, ő volt eddig az iránytű, és most ő is elvesztette az iránytűjét.
4: Na most pontosan ez a dilemma áll egyébként Orbán Viktor előtt, amit ön is mondott, Ildikó, hogy most úgy érzékelem, hogy Orbán Viktor, mint hogyha tényleg egy picikét így próbálná keresni, vagy bekalibrálni a saját hangját. Csak ugye, hogyha kicsikét mondjuk úgy, hogy polgári hangot üt meg, arra már ott van a Tisza. Hiába próbálja beállítani úgy, hogy az egy liberális tábor, liberális a frászt. És hogyha odafelé már nem tud menni, lefelé pedig ott van egész egyszerűen a mi hazánk. Tehát hogy most így nagyon kezd neki beszűkülni a mozgástere, így tehát legfeljebb annyi maradhat neki majd maximum, hogy a vége felé egy ilyen, megőriz majd magának egy ilyen 5-8%-os magot, ami az Orbán rendszer iránti nosztalgia miatt maradott, és azt tartja össze a tábort, hogy milyen jó volt Orbán Viktorral, milyen jó volt a 16 évben. És ugye nem érdemes elfelejteni, hogyha Orbán Viktort kivonjuk az egyenlegből, akkor elindulnak a Fideszben a belharcok. Már most is látjuk ennek a jeleit, ennek a leglátványosabb csörte az most Lázár János és Ferenc Orsolya között van. Most képzeljük el, Orbán Viktor nélkül mi lenne a Fideszben. Szóval minimális esélyét látom annak, hogy a Fidesz egyszerre fel fog támadni, valamilyen rejtélyes okból kifolyólag, csodák mindig vannak, de ugyanakkor én egy ilyen folyamatosan csökkenő, ilyen közép-kis párti jövőt látok egyébként a Fidesz mögött, egy folyamatosan apadozó táborral.
1: A legizgalmasabb rész az most ért. El, de másfél perc maradt, ugyanis most ilyen vegytiszta politikai háttérben képzeltük el a jövőt, de hát közben itt van ez a forrási ügy 1300 milliárddal, és akkor ne kerülgessem a forrókását, Hatháziákos arról beszélt, hogy Orbán Viktor őrizetbevétele elkerülhetetlen, és maga Orbán Viktor is beszélt arról, hogy áll elébe minden vizsgálatnak, és olyan választat, hogy a faladja a másikat. Szóval, hogy ez a tényező szerintetek ön szerint mennyire hangsúlyos, mennyire lehet hangsúlyos a közeli jövőben?
5: Elég hangsúlyos. Akik igazságtételt akarnak, azok nyilván nem mennek bele, hogy a miniszterelnök a legfőbb felelős kimaradjon. Én nem a börtönt emlegetném, de egy vizsgálatot, ha a miniszterek ellen indul. A volt miniszterelnök ellen is kell indítani. Szerintem ezt követeli az igazság. Háttér, vagy ennek kicsit ellentmond, hogy mártírt csinálni se kell belőle. De egy jogos és törvényes vizsgálat nélkül nem nagyon lehet tovább lépni.
4: Én csak egy mondatban mondanék annyit, hogy engem csak az érdekel kizárólag, hogy minden a jogállami keretek között zajoljon, egy független vizsgálat. Persze. A törvények alapján engem csak is kizárólag ez érdekel, és tiltakozni fogok, és jelezni fogom, hogyha nem így történik.
1: Hát itt volt ma a legfőbb ügyész, úgyhogy e felől ne legyenek kétségeid. Parancs.
3: Hát ez most fog következni, tehát most került az információ birtokába a Tisza, most állt fel a kormány, most vannak ott az akták, tehát most fogják őket átnézni, úgyhogy a következő hetek, hónapok, ez a nyár, ez szerintem, ez nagyon-nagyon-nagyon durván erről fog szólni, az elszámoltatásról, a számonkérésről, és igen, hát ebből úgy látszik, hogy a ügyészség, a rendőrség, mindenki, nem csak hogy partner, én olyan információim vannak, hogy kifejezetten alig várják, akár az ügyészek, akár a rendőri állomány, hogy ezt végre elkezdhessék.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy itt volt Ildikó. Kedves nézők, hallották.
7: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon izgalmas nyárnak nézünk elébe, ezért is, hogy az aktuál egész nyáron menni fog. Mára viszont vége van, köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kimondani is durva, mert azért valamilyen szinten emlékszem még az elsőre, hogy 35. 35 éves ez a 35. művészetek hölgye. Hoszkó Jakab Natália a vendégünk. Jó reggelt kívánunk, aki fesztiváligazgató is egyben, és hát ez egy jubileumi év lesz. Én azt kérem, hogyha nem is 35 évet, de egy picit tekintsünk vissza, hogy irgalmatlan nagyot fejlődött ez a fesztivál, és szinte egyedülálló, hogy ennyi alkalommal tudtok összehozni ilyen minőségű rendezvényt.
2: 89-ben Márta Istvánék egyébként megelőzték korukat, hiszen ez egy fenntarthatósági akció keretein belül indult ez a művészeti produkció. Művész barátaival odavetődtek Kapolcsa és környékére, és Galkó Balázsa, Mandel Róbert elkezdtek beleépülni a településbe, és hát történt egy tragédia, eltűnt a patak mederből a víz, és hát ők úgy tudtak ugye pénzt gyűjteni, hogy koncerteket szerveztek, kocsmaszínházat, és a Kárnyónét a Csórompusztán, és így indultak el először a kapolcsi művészeti napok, és abból épült ki a Művészetek Völgye Fesztivál, ami most 35. alkalommal kerül megrendezésre, hiszen ugye egyszer elmaradt, illetve a Covid alatt völgy hétvégék voltak a Művészetek Völgye Fesztivál helyett. Úgyhogy voltak itt hattelepüléses korszakos is, hiszen volt időszak, amikor szinte ez volt az egyetlen nagy fesztivál. Ugye volt egy Szigetfesztiválunk és a Művészetek Völgye, azóta nagyon sok helyi kezdeményezés indult el. Sőt, van például az Ördökatlan, ugye Bérces Laciék még Pulán voltak ott a Bárka Színházal, és onnan indult ki az Ördökatlan Fesztivál, most már egy másik helyszínen. Ezeket egyébként mindig egyeztetjük nekünk, nagyon jó szakmai kapcsolatunk van az innen kinőtt kezdeményezésekből, úgyhogy ez egy olyan innovatív társaság, ahol nagyon sok minden indul. Most is július 24-től augusztus 2-ig Kapolcson, Tajándörögdön és Vigánfetenden körülbelül 4200-4500 program kerül megrendezése. Ez kapcsolódóan nagyon
3: nekem
2: sok...
3: megvan a kedvencem, az az egy darab.
2: Igen? Igen. Na melyik az?
3: Kérlek szépen, a Szirtesedin a Mókusnak, a Mókus kert udvarában, akit Mókit van szerencsém ismerni Szegedről még a zenei barátságon keresztül, és a Napfonat ének együttes, amelynek az egyik oszlopos tagja pedig a sógorném, a testvéremnek a felesége.
2: És az itt, egy nagyon
3: és
2: jó.
3: Itt annyi, olyan a lehető legjobb értelembe vett női energia lesz ott. Eleve Mókusból is ez nagyon szépen árad, ha hangszert fog a kezébe, akkor az tényleg egy másik világ. És aztán a Napfonatos lányok azok meg külön elvarázsolnak.
2: Igen, és ők
3: de ugye te olvast fel az egészet, igen, nem én akarom
2: egyébként
3: elmondani.
2: Egyébként van, hogy felfogadnak a világzenén is, illetve Mókushoz egyébként nagyon sok barátja is ellátogat, például a Soma Mamagésa is. De hát a Panoráma színpadon is fejből. Van egyébként most egyébként egy világzenés népzenei formáció, hiszen ugye 25 éves a Hagyományok Háza és a Folkarcok együttessel egy nagy táncházat varázsolnak oda nekünk, ugyanoda, ahol a Quimby 35 éves jubileumát is látni fogjuk, vagy végre fellép a Kispál és a Borz, nagy kedvencem, és sokáig győzködtem őket, csak hogy legyen a programigazgatónak is egyébként egy kedvező program, de lesz itt José González fellépésünk is. A Szirdű Tókertben pedig lesz operaházi produkció, Donizetti operáját adják elő, lesz Duda Éva társulat, Feledi projekt, Koncz Zsuzsa lép föl, Zorán lép föl, de hát nagyon sok olyan zenekar is jön, ami egyébként lehet, hogy egy pici színpadáról indultam a Művészetek Völgyének. Sisi, Analóg Balaton, és most már ilyen nagy színpadossá nőtt produkciók nőnek föl velünk együtt. Ugye Bagosi Brothersről van egy olyan sztorim, hogy még egy nagyon pici színpadnak, ahol a három oszlopban pici szedése volt a programja, ezzel a három nevű zenekari címével szinte furcsa volt, mondom, hát ezek a srácok így nem fognak befutni, és most már ott vannak ők is a panoráma színpadon. Ez egy olyan alkotó közösség, ahol nagyon sok produkció találkozik, nagyon sok műfaj találkozik, és akár például pár éve Harcsa Veronika I Am Young-kal készített egy fantasztikus számot, vagy van saját színházi produkciónk a színház színpadon, és vannak crossover produkciók is, amik lehet, hogy itt a 10 nap alatt fognak születni, sőt lehet, hogy van olyan program is, ami meg van hirdetve, de útközben délután találkoznak más alkotótársakkal, és meglepetés vendégként feljönnek ők is a színpadra.
3: Nem élsz rá, de persze, csináljuk valamit, csináljuk, úgyis itt vagyunk, bulizzunk.
2: Igen, ide nem konzervtermékek jönnek, és nagyon sok workshopunk van, nagyon sok közösségépítő élményünk, családi programunk is.
1: Pont ezt akartam kérdezni, mennyire családi, mert ugye a Szigeten is már látjuk, hogy simán viszik a kisgyermekeket, de én is jártam egyébként nyilván Művészetek Völgyén is, na ott abszolút nyugalommal lehet érkezni, akár kisgyerekkel is.
2: Hiszen ugye van például a ringató program Harcsa Veronika udvarban, sőt ugye most már ő is ott ringatja a babáját, úgyhogy emellett nagyon sok kisgyerekes program, hát utána van egy kaláka vers udvarunk, nagyon sok kaláka koncerttel és Grillus Vili koncerttel, de vannak irodalmi kis gyermekprogramjaink a tiniknek, akikkel azért nagyon nehéz megtalálni azt a közös programot a Pocket udvarba, Vecsei Hámikiék, ugye sok irodalmi zenei koprodukciót mutatnak be, ami már nekik is tetszik, vagy egyébként...
3: Csak ne legyen ott a szülő, az a fontos.
2: Hát igen, vagy pedig a Momentán társulat is egyébként egy olyan, amire akár közösen, még azért ne adjuk föl, de akár közösen is elmehetünk a tininkkel. Ugye pont itt láttuk a Zenebuszt, ahol a közlekedési múzeum jóvoltából egy ilyen régi Icarus buszra szállhatunk föl egy valamilyen könnyű zenei előadóval egyébként.
3: Bánkító Fesztivál.
2: Bánkító Fesztivállal összejöttünk, nagyon sok ideje voltunk egyébként, mint szervezők is, ahogy meséltem, kollegiális, nagyon jó kapcsolatban, és amikor úgy döntöttek, hogy esetleg befejeznék, akkor, ugye ami tavaly kommunikálva is volt, akkor megközelítettük őket, hogy lehet, hogy esetleg közös erővel ezt mégis fel tudjuk éleszteni. Sokat beszélgettünk róla, úgyhogy most az lett az első lépés, hogy a Gástyaárokba beköltözik a bánkítósok. Bánkító civil szervezettel lehet majd ott találkozni, de a Bongorra, a Kristófa, tehát azokkal a zenekarokkal, akik a bánkítón egyébként rezidensek.
1: Július 24-től tehát, augusztus 2-ig.
3: Bő héten át.
1: Szerintem addig még biztos, hogy fogunk róla beszélni.
3: Nagyon röviden, hány programon leszel ott, ezt már tudod-e? Azt látom, hogy tényleg mindig fejből tudod mind a 4000-et.
2: Hát meg minden nap mindenkit meglátogatok, úgyhogy biztos vagy egy 45 program.
3: Folyamatosan járkál, ott
2: igen.
3: Remélem, még nagyon sokan legyenek ott folyamatosan, és járkáljanak közben, találkozzanak Natáliával, és köszönjük, örülünk, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, szép napot.
3: Holnap várom önöket.
1: Így van, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.